0: sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat, hamarosan kezdődik a második félidő a Portugália-Horvátország mérkőzésen a 16 közé jutásért. 0-0 az állás, az első 20 perc az kifejezetten erős volt a portugálok szempontjából, már ami a támadójátékot illeti. Láttunk egy-két horvát próbálkozást is, de a portugál kapusnak még nem volt védeni valója, annál több a horvát portásnak, Livakovicsnak, és hát elégedettebbek lehetnének a portugálok, ha szereztek volna gólt. De kell-e ez változás, Vukovics Laci, akár az összeállításban, hogy változzon a játékban, a gól hiány megszűnjön és jöjjön a gól?
3: A portugáloknak ugyanúgy kell kezdeni, hogy az első félidőt kezdték, csak pontosabbnak lenni a befejezésnél. Oda szorították a horvátokat. A horvátok nem olyan erős csapatuk van, mint volt. Tehát akár 4 éve, akár régebben, tehát kezdenek kiöregedni. Ugye Modric fantasztikus, le a kalappal, Perisic is, mehetünk tovább. Kovácsevics, tehát rengeteg olyan játékosuk van, aki már nagyon jó futballista, de már azért benne van a korba, és a fiatalok még nem tartanak ott, ahol ezek a sztárok, és Horvátországnak most óriási bravúr lenne innen tovább jutni, és ne felejtsük el, hogy ennek a párosnak a győztesére Spanyolország vár, ami meg szinte a mai játékot látva lehetetlen feladat, de tudjuk, hogy minden más, minden meccs más és más.
4: Jön a visszaszámlálás, ami szintén megszokott ilyenkor a világbajnokságon, a másik félidő előtt is, csak úgy, mint a kezdőrugásért változtatott. Zlatko Dalic lehozta Budimirt a pályára, a horvátok centerét is Igor Matanovic érkezik a pályára, Freiburg csatára, a Bundesligában játszik, 31 meccs, 11 gól, 2 assziszt, a mérlege ugye Európa Liga döntőt játszott idén, Igor Matanovic a Freiburg csapatával, ő érkezik most a pályára, ezek szerint elégedetlen volt Zlatko Dalic a látottakkal, amit Budimir mutatott. Az először játszik 45 percet, vagy többet annál. Nuno Mendes viszont a 16-osom előre tör, Ronaldot keresi megint, hát miért nem lőtte el? Senki nem állt előtte a 16-osom elől. Nuno Mendes, Ronaldot pedig ketten vették körbe, mégis őt akarta megjátszani. Hát a szokásos portugál baleset, amit lehetett látni Kongó ellen is, az első a portugál nyitó mérkőzésen, csak is Ronaldot szerették volna játékbe hozni, most sem sikerült megtalálni őt, holott Nuno Mendes pedig könnyedén gólt szerezhetett volna. Szóval visszatérve, Igor Matanovic először játszik 45 percet ezen a VB-n, eddig kétszer kapott 25 percet Zlatko Dalictól, Anglia ellen, illetve a horvátország Gána összecsapáson Panama ellen nem játszott Matanovic, hát kíváncsian várjuk, hogy most előttünk áll a 45, vagy éppen plusz 30 percben mit tud majd nyújtani. A portugálok részéről Roberto Martínez nem változtatott a kezdő 11-en. Renato Veiga, a belső védő passzolja ki Rafael Leao-nak a labdát. Leao, talán picit többet vártunk tőle az első félidőben. Leao Ronaldóba kényszerítőzze, Ronaldo viszont eladja a labdát, Vlasic előre vágja, és Matanovic meg tudja szelídíteni a labdát. Rövid ideig megkapják a portugálok, és nincsen fal, João Neves tovább engedi a játékvezető, Kovácsevic a balon, Kovácsevic elfekteti az egyik védőt, megkapja a labdát a 16-osa belül, Sucsics középre teszi, ott viszont Rubén Dias helyt állt, Vlasic a balába 17 méterről, Kovácsics ki a 16-oson belülre, a bal oldalon ott egy kis kavargatás, egy beadás, az João Cancelo köszönte szépen, Batorina próbálkozott, nem szabadul fel a kapu, Perisic, Kovácsics, Modric kapja most már, Luka Modric átforgatja jobb oldalra, Ronaldo visszatámadott, de nem, Modric kiteszi a balra, lesz-e beadás, vagy a portugálok visszaállnak, a horvátok pedig körbe passzolják őket, tehát lehet, hogy utóbbi lesz Kovácsics, hát ha most még egy horvát akció, Perisic nem, labdát szereznek a luzitánok, ezzel pedig akár gyorsan is megindulhatnának, ehhez képest hátra viszik a labdát, eladják, Luka Modric labdát szerez, hát ő is eladja a labdát, ide-oda patta Kovácsics, Kovácsics továbbadja, Matanovic küzd, tuszkolja, túrja, és ez egyszer Kovácsics előtt a 16-oson belül! Nincsen gól! Már azt lehetett látni az árnyékból, úgy vetődött a labda, hogy bepattan Dió Costa, majdnem túljárt Kovácsics, nincsen gól, nincsen szöglet, Dió Costa fogja a labdát kirúgásra, és a játékvezető kamerálásából pedig azt lehet látni, hogy Kovacsics nagyszerűen betör, viszont valóban nem ért hozzá portugál játékos, nincsen 11-es sem, João Cancelo majdnem oda tette a lábát Kovacsics lábához, azonban a VAR egyébként közbeavatkozhatna, de mint tudjuk nem adhat, csak elvehet 11-est a videó szoba, úgyhogy folytatódik a játék egy portugál kirúgással, nagyszerűen kell mondom én, de a játékvezető a pályán hozott ítélet alapján azt mondta, hogy szöglet. Hát akkor legyen a szöglet.
2: Igen, a kapus lábbal talán hozzáért, jól zárta a rövid sarkot. Egyébként Kovacsicsot egy kicsit kibillentették, de éppen annyira csak, hogy botladozzon, nem értek jobban hozzá, mert akkor valószínűleg 11-es lett volna. De óriási lehetőség volt ez most a horvátok előtt itt a második fél idő elején. Modrić fogja majd elvégezni ezt a baloldali szögletrúgást. Egy valaki ott a rövidnél, többen pedig a hosszún érkeznének. Nézzük, mit választ Modrić. Kis szögletet választ, nem biztos, hogy ez bölcs dolog volt. Sőt, továbbadják a labdát. Modrić most tekerheti középre. Jön is a labda, de ezt leveszi mellel egyszerűen 16-oson belül. Leo, de rosszul tette, mert ebből lett végül is egy lövés Vlasic jó voltából a horvátoknak, aki mellé durrantotta, de így labdát veszített a 16-oson belül, csak egy csatár tud már, ne haragudj Vukovics Laci.
3: Hát levette a horvátnak lövésre, kellemes helyzetből lőtt a portugálok szerencsére a kapu mellé.
2: Minden esetre azért ez a horvát lehetőség az bizonyítja, hogy a horvátok is úgy jöttek ki, hogy a mérkőzés második félidejének elején megpróbálnak olyan gólt szerezni, ami akár továbbjutást is érhetne.
4: Így van. Renato Veiga révén viszont már Portugália hozza a labdát, az ellenfél tér felé járnak, Nuno Mendes ritkán van ott az oldalvonal mellett, be szokott helyezkedni középre, most Leo tette ezt, rossz volt a passz, fordulhat Horvátország, Šučić nyargal a középen, oda passzolja a labdát, Matanovicnak visszaadja valahogy Šučićnak, Šučić révén támadnának, a horvátok elvesztik a labdát, Bruno Fernandes révén pedig már hozzák a horvátok, Kovacsics jól olvasta majdnem a játékot, de majdnem a futballban nem játszik João Cancelo révén, megint visszafogják a portugálok, ez jellemző rájuk sajnos az egész mérkőzésen, hol ott helyzet, sőt ember előnybe is kerülhetnének, hogyha ezeket a támadásokat végigvinnék, egy nagyon gyenge beadás, sehol nem volt senki a 16-oson belül, Ronaldo talán ezt nem is érti, régen ilyenkor még mutogatott is volna Real Madridos csapattársainak, most Szaúd-Arábiában teszi ugyanezt, Horvátország pedig hozza a labdát Pongrácsics révén, az csinyes labda volt, Leao, labdaszerzés a 16-os csücskénél, Leao, hát ő is eladja, tényleg nem játszik jó Rafael Leao, lehet, hogy az első csere szerepére pályázik, ó, Vitinha pedig két esernyőcselt mutat be, hozott valamit, a régiből top 10-es volt a legutóbbi aranylabda szavazáson is, Vitinha nagyszerű megmozdulás, nem véletlenül kétszeres BL győztes, holott annó, amikor a Wolvesban, a Wolverhamptonban játszott csereként, még soha senki nem gondolta volna róla, hogy ekkora karriert futhat be Vitinha, ehhez képest mégis Leao, hát ha majd most sétálgat a labdával, Leao a balon, visszapasszolja, nem vállal cselt, valóban önmagához képest egyelőre gyengén muzsikál Rafael Leao, Vitinha két embert magára vonz, aztán teszi tovább Ruben Diasnak, nem tud előre, csak hátra menni Portugália, Vitinha, most előhúzza valamit a cilinderből, Rafael Leao vissza Vitinhának, továbbra is hátra, egy testcsel, de nem támad direkt be előre Portugália, továbbra is a mérkőzés állása Portugália-Horvátország 0-0.
2: Persze, hát nagyon visszazárnak a horvátok, úgyhogy nehéz áttörni ott a védekezésüket, és én már most dicsérem Matanovićot, aki bejött, már többet tett a pár perc alatt hozzá a horvátok játékához, hiszen ott a gólhelyzetnél is ő harcolt meg a 16-oson kívül a labdáért, aztán oda érkezett Kovacsics is belépett tulajdonképpen a két horvát közé, és felszette a szabad labdát, aztán az előbb labdát is szerzett, volt egy okos szabálytalansága, én ezt úgy szoktam nevezni, amikor éppen csak megállítja az ellenfél támadását, de most nem tudják megállítani ezt a támadást, de nem is kell, mert hogy most éppen szabálytalankodott a portugál előretörő baloldali védő, és nem tudja folytatni a támadást. Mendes volt az, aki Vitinhától elvette ott ugye Modrić, és aztán utána lépett oda Mendes, ha jól láttam. Minden esetre Modrić elvégezheti a szabadrugást a saját kapujának az előteréből 30 méter az alapvonaltól, nem rúgja előre, hanem csak lepasszolja, és a portugálok is most egy picit visszahúzódnak, egyedül Cristiano Ronaldo maradott elő természetesen, azért ő a védekezésből kevésbé veszi ki a részét. Igaz, az imént éppen Modricot próbálta meg elválasztani a labdától ott a saját 16-osának az előterében. Hát az biztos, hogy nincs könnyű dolga, mert nem kap sok labdát, elmondhattuk ezt az első félidőben a horvátok támadójáról is, öt lecserélték. Hát nem hiszem, hogy Cristiano Ronaldot lemerik cserélni ezen a mérkőzésen, mert ha véletlen a portugál válogatott nem jut tovább, öt meg lecserélik, akkor a szövetségi kapitány biztos, hogy elviszi a népharag. Persze lehet, hogy anélkül is. Nézzük most megint a horvátok támadásban. A 16-oson belülre kerül már labda. Vlasic balla nem teszi be, kéne inkább kiteszi a jobb oldalra, Stanicsics adja középre, ott a fejes lehetősége, ott van azonban a lövés, Perisic, gól! Gól! Átszállt még a labdot Matanovic fejje fölött, és Perisic a rutinos játékos, akiről Szalai Kristóf elmondta, hogy hány csapatban játszott, levette, megnézte, és ballal belőtte a portugál kapuba. Na kérem, hát ez a fordulat a mérkőzésen. A portugálok hiába játszottak jól az első félidőben, főleg annak is az első részében, vezet Horvátország.
3: Hát a horvátok sokkal jobban jöttek ki a második félidőre, az elsőt borzalmasan kezdték, és Perisic, aki nem is a posztján játszik, mert tudjuk, hogy egy támadó középpályás remekül cselez, most bal hátvédbe kell szerepelnie, mert itt játszottja Dalic, kiválóan megoldja ezt a feladatot, és elkísérte a támadást, átjött a hosszúra a labda, gyönyörűen levette, nem szép volt az egész horvát támadás, középről kijött jobbra az labda, beadták centerbe, ott fölugrott a védő vele, de itt lehet, hogy vizsgálni fogják, nem közben kell. Láttam, nem kell vizsgálni, mert új játékhelyzet volt, tehát szabályos a gól, átszállt a hosszúra, Perisic levette, igazított egyet, és 13 méterről a bal összekötő helyéről a hosszú alsó sarokba, a bal alsó sarokba vágta a labdát, úgyhogy próbáltak becsúszni, jött ki a kapu, zárta a szöget, de végül is a lába alatt elcsúszott a labda.
2: Nem azt mondom, hogy... nagyon bezárt egyébként középre, és ott hagyta a Perisicet egyedül.
3: Ez azt jelenti, hogy túltolódtak a portugálok. Igazából nem azt mondom, hogy megérdemeltem vezet Horvátország, mert az első félidő alapján nem, de a második félidőben, amit eddig láttunk, jogos a vezetés.
4: Iván Perisic tehát betalál ezen a világbajnokságon. Először vezet Horvátország, érik az újabb meglepetés, érik az újabb csoda. Horvátország messze nincs most már olyan formában, mint 2018-ban volt, amikor döntőztek Franciaországgal, de mégis vezet Portugália ellen. Hát a döntetlen talán igazságosabb, de hát mégis vezetnek. Szomszédos országunk válogatottja, Stanisic, a portugálok eszeveszett módon elkezdenek letámadni, talán még nem késő, de hát az 53. percet írjuk, Cristiano Ronaldo, hát nem merem kimondani az utolsó VB meccse, bár már a következő VB 45 esztendős lenne a portugál, holott hazai rendezés is részben, úgyhogy még akár azt ő a jelenlegi testzsír százalékát és fizikai mutatóit figyelembe véve még talán képes is lenne rá, de hát az már tényleg nagyon vad lenne kijelenteni, hogy Ronaldo még játszik egy világbajnokságon.
2: Még játszhat most itt még bőven mérkőzés, tehát emlékezzünk, hogy a 86. percig Szenegál vezetett tegnap, aztán végül is nem jutott tovább a belgák ellen, ugye beszéltünk erről a fordításról, nem akarom magamat dicsérni, de azt mondtam, emlékezzetek rá, hogy Perisic lett a titkos fegyver ott a bal oldalon, és ez történt tulajdonképpen, hogy a bal oldalon egyedül érkezett, nem számítottak rá, és a rutinja megvan, a támadó vére előjött, és pompásan lőtte a kapuba ezt a labdát.
4: Én továbbra is azt mondom, hogy amíg Cristiano Ronaldo ott van a portugál válogatottban egy személyes csatárként, addig ez a válogatott nem tudja azt hozni, amit tudna hozni.
2: Sok ellenséget vívsz ki most magad ellen.
4: Talán nélküle. Egyetlen egy példám van is rá, Katar a legutóbbi világbajnokság, de még előtte Vlasic Nuno Mendessel harcol, kontrázik megint Horvátország, visszafogja a labdát, megkapja a labdát Sucsics. Sucsics kéri, azt talán Les gyanús, Les pozícióban kapja meg a labdát, sőt 2-0 a Horvátországnak. Ez a gól, viszont a játékvezető visszavonja, hát nem is visszavonja Lest, ugye én is mondtam az elején, hogy Lest gyanús pozícióban kapta meg a labdát, ott a szélen Vlasic Sucsics-tól, és valóban be is intette az asszisztens, méteres Lest, egy talán másfél méteres Lesten Sucsics, nincsen gól, bár berúgta Horvátország ezt is, zseniális hatékonyság Horvátországtól. Szóval van egy mutatom, 6-1-re nyert Portugália Katarban, Svájc ellen a 8-at döntőben, amikor Fernando Santos először letette Cristiano Ronaldo-t a padra, akit helyette betett Gonzalo Ramos, most a PSG-ben játszik, három gólt szerzett azon a mérkőzésen, onnantól kezdve pedig Fernando Santos menesztették, Ronaldo pedig még mindig itt van a portugál válogatottban, hát kevés sikerrel továbbra is. Ami biztos, hogy Horvátország vezet az 57. percben Portugália ellen.
2: Persze, hát azért nem kell ezt a egyenlőre vesztésre álló mérkőzést Ronaldo nyakába húzni, mert hát azért vannak még ott 10 rajta kívül a pályán, és hát a támadásokból nagyon kevesen vették ki olyan hatékonyan a részüket korábban, meg hát most sem. Hát Rafael Leão teljesítménye szerintem az vetekszik legalább Ronaldoéval most, és a másik oldalról sem sok mindent láttunk. De most nézzük, Rafael Leão labdát szerez, ellövi, felső léc! Óriási felsőrész, ott a kipattanó, a horvátoknak azonban sikerül kivágni. Rafael Leao megszerzett egy lecsorgó labdát, tolt egyet rajta befele, aztán 17 méterről előtte, és telibe találta a felső lécet. Ez a beadás pedig most már Livakovic kezében, ráfekszik egy kicsit a labdára, meg is kell nyugodni a horvátoknak. Na, hát úgy látszik, föl kell piszkálnunk ezeket a játékosokat, és akkor ilyen dolgokra képesek. Rafael Leao remek lövés volt, nagyon pici hiányzott az egyenlítéshez.
3: Igen, a bal szélről tolt befele, az első érintése kiváló volt, ahogy betolta magának. A bal összekötő helyéről a hosszú felső sarok óriási lövés volt. A kapus nem védhette volna, ha kaput talál, de a felső lécről megmentette Horvátországot. De Horvátország miért nem tudta így kezdeni a találkozót? Most nagyon jól játszanak a horvátok.
4: Baturina vezeti az újabb kontrát. 3-3 Horvátország, sőt most a 4-3 Baturina kit választ? Oda teszi Perisicsnek. Nem is Perisic az, hanem Vlasics! Diogo Costa véd egy nagyot. Szucsics volt, elnézést. Hát ő neki a van lövőkéje. Az Inter játékosa bizonyította a legutóbbi meccsen. Gano ellen is, hogy mekkora gólokat tud rugni. Rafa Leóhoz visszatérve pedig ő ezt tudja. Neki elég egy megmozdulás, abból gólt fog szerezni. Most is megmozdulása nem volt eddig a meccsen, most pedig egyszer betolta és jött tekert, hogy ami 5 centiben lejjebb megy, akkor óriási hálószaggató bomba gól, ugyanez elmondható Cristiano Ronaldóra is egyébként, sőt, talán az összes portugál játékosa, hiszen mindegyik világsztár, mind a 11, sőt, ha a cserepadot ide veszük, legalább még 5 játékos, aki be fog állni, ugyanígy ezt a státuszt megkaphatja. Szucsics révén jön egy középre adott labda, az Pedro Neto húzza ki, Modric visszafejeli, Matanovic, őt lerántják, nincs falt, Ronaldo Vitinha, az falt Modricstól, lesz a sárga egyből. Luka Modric is besárgul, megvan a mérkőzés második sárga kártyája. Érdekes, még sok van hátra, bő fél óra. Modricnak pedig, mint védekező középpályásnak van egy sárga lapja, és lehet, hogy lesz majd olyan szituáció a mérkőzés folyamán. Azért ne legyen kétségünk, ha X lesz, hogy nem fogja lehozni Zlatko Dalic az előttünk álló időkben, hogy lesz még egy olyan falt.
2: Meg kellett állítani a Vitinhát egyébként, mert a portugálok gyorsan kontrázhattak volna, de nézzétek meg, felső léc Rafael Leaótól, és a kontrából majdnem megvan a második horvát gól. Na hát ez már jó, tehát ez az igazi futball, ez az őszinte futball, hogy támadjunk most már, mert a portugáloknak most már nincs más esélye. Gólt kell mindenképpen rúgniuk, és ez most nagyon fekszik majd a horvátoknak, mert Matanovicsal láthatóan fölgyorsult a támadójáték, és Vlasicsics egyre többször veszi ki a támadásokból a részét, most eljutnak hozzá a labdák, az első fél időben szinte nem ért labdához.
4: Négyes csere közben a portugáloknál a következő minutóval. Roberto Márquez ugyanazon a véleményen van, mint mi. Négyes cserét ezen a VB-n még nem láthattunk. Pedro Neto, Ronaldo les határa, leveszi, Ronaldo gól! Ez is les, már majdnem elindította Ronaldo a szokásos gólörömét, nem reklamálva, összegérzi, hogy lesen volt Cristiano Ronaldo. Betalál a portugál zseni, az ötszörös aranylabdás. Ugyanazt mutatja a játékvezetőnek, hogy nézzék meg, nem reklamál Ronaldo. Azért 41 évesen kell az a kis pozíciós előny ott a védők vonalában. Nem tudjuk. Nézzük meg! Mike, ezt meg kell vonalazni. Nem biztos, hogy Ronaldo lesen volt. Pongracsicsot kell nézni. Zseniális, sőt, parádés a levétel. Szutáló volt az, akit megvert Ronaldo. Nem biztos, nagyon lesz gyanús a pozíció. A levétel zseniális, befejezés tökéletes. A kérdés már csak az, hogy le sem volt Ronaldo, vagy sem.
2: Hát bevonalazhatják ezt, de én ezt soha nem fújnám belesnek. Hát nézzétek meg,
4: szabad szemmel
2: azt mondom, hogy ez nálam nem lesz. És Ronaldo tényleg parádésan vette a labdát légstoppal, aztán jött ki a kapus, fölnézett, átemelte fölötte, és valószínűleg lesz.
4: Vége. Most még lesz volt.
2: Vége van. Lesz volt. De nagyon minimális. Azért szeretném, ha megmutatnák egyébként. Én kicsit várom mindig azt, hogy megmutassák, mert befújják, hogy lesz, de olyan szituáció ez most, hogy lehet, hogyha egy félszámmal rövidebb a kisebb a lába, akkor ez nem lesz. Nem tudom. Nem tudom.
4: Volt ilyen, ugye Davinson Sánchez, Portugália, Kolumbia. Kolumbia 90. percben szerzett egy gólt. Davinson Sánchez szintén ugyanilyen. Tehát, hogyha félszámmal rövidebb a lába, akkor megadják a gólt. Négyes csere, nincsen portugál egyenlítés. Semedo, Conceição, Gonzalo Ramos és Bernardo Silva is érkezik a pályára. Hó, hát itt most kell aztán jegyzetelni. Kíváncsi vagyok, Ronaldo marad, de nyilván marad. Gonzalo Ramos érkezik. Vitinha biztos, hogy lemegy a pályára. Bruno Fernandes is lemegy a pályára 8-assal. Ruben Dias csak taktikai igazítást ad volt csapattársának a Manchester City-nél. Bernardo Silva már a pályán van, ez biztos. Cancelo sem érti, hogy most neki le kell mennie, vagy maradnia kell. Cristiano Ronaldo érzésem szerint biztos, hogy marad. Consenso már a pályán, ez is biztos. Roberto Martinez négyes cserét eszközöl, nem bízza a véletlenre, meg szeretné nyerni. Meglátjuk azt a vonalazást, amit Balázs kértél, hát valóban nagyon kevés. Sőt, talán nem is a cipőt, a Ronaldónak a feje lóg be, a fél feje és a válla, a bal válla, ami előrébb van. Oda ment a norvéghoz, megkérdezte hány centi, mondta a norvég neki, hogy legalább 15, de a feje biztos, hogy elég előrébb volt. Horvát szabadrugása folytatódik a meccs a 63. percben.
2: Livákovicsnak adják hátra a labdát, ez egy nagyon merész passz volt, ki is ment a labda az alapvonalon túlra, és méltatlankodik, hogy miért hozzák ilyen helyzetbe. Tehát hogy cserélnék rá Ronaldot, amikor gólt rugott, csak hát ez a fránya var befújta, illetve hát biztosította a játékvezetet. Egyébként a partjelző is úgy látta, nyilván azért intette be a lest, de hát én a támadó futball híve vagyok, én ez ilyeneket nem fújnám be. Na mindegy, nem az én véleményem a lényeg, hanem az, hogy még mindig Horvátország vezet 1-0-ra, és a portugálok most négyes cserében azért a kétségbeesést is mutatja részemről. A portugál kapitány úgy gondolja, hogy valamit muszáj változtatni, mert nagy bajba lesznek, a 64. percben járnak, a horvátok természetesen egy kicsit lögdösödnek ott a 16-oson belül, jól teszik, tudnak egy kicsit fújni, tudnak egy kicsit lazítani, de akkor most nézzük Mendes szögletrugását a jobb oldalról. Iveli középre a labda, hát lesz-e fejes? Nem fejes, hanem egy kapura próbálta tenni ott Rafael Leão, de nagyon rosszul tette oda a belsőjét, és veszélyesebbnek tűnt elsőre. Három portugál volt ott a hosszú oldalon, és horvát védő nem volt a közelükben, és ennek ellenére Rafael Leão mellé küldte a labdát, alaposan mellé küldte. Hát ez nagyobb helyzet volt, mint amit 17 méterről kapura lőtt. Egyébként én megmondom őszintén azt is a cserékre visszatérve, hogy azon se csodálkozom, hogy Vitinhát lecserélték, mert nekem elég tompának tűnt ezen a mérkőzésen, nem így szokott ő játszani, és hát most olyan emberekre van szükség, akik még tudnak újítani, tudnak új lendületet hozni. Na meg hát szükség volna ilyen Ronaldo gólra, a gól már megvolt, csak éppen szabálytalan volt, és Ronaldo méltatlankodik. Vagy miért ilyen sokáig végzik el ezt a kirúgást a horvátok? Hát természetesen a horvátok, ami belefér, innentől kezdve egy kicsit majd fogják csalni a futballt, de most azt mi nem látjuk, hogy éppen mi történik a pályán. A játékvezető ott Modricékkal beszél meg valamit, nem tudom, mi történik, nem mutatja a kamera.
4: Esetleg?
2: Nem Marozás tudom, egy 11-es néznek, volt ott egy ilyen, amit visszajátszottak, hogy nem lökték. Igen, igen. Nézd csak, most fogják ezt nekünk is visszajátszani.
4: Renato Vejkát húzzák igen. Le, deréknél fogva, derekánál fogva. Vlasic volt.
2: Még talán időben elengedte, de nem biztos.
4: 2-13-as egymás igen. Ellen. Vlasic, hát birkózásban ez pont. Nézzük. Igen, megnézzük. Kimegy a játékvezető. És ha kimegy, azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy a VAR szoba úgy ítéli meg, hogy itt szabálytalanság történt, és felül kell írja a játékvezető ítéletét. Vlasic lerántja két kézzel, lehet látni most Renato Veigát. Hát tényleg Balázs igazad lesz, hogy Renato Veiga lehet még csodaember lesz itt a portugáloknál.
2: Perisicset is megmondtam, csak mondom.
4: Perisicset is megmondtam. Perisics és Renato Veiga. Hát ez hihetetlen.
2: De nem ő fogja rúgni a büntetőt, ez biztos. Azért az Cristiano Ronaldo?
4: Hát Ronaldo egyet. Bruno Fernandes rúghatná még, csak ő már nincs a pályán. Őt lehozta Roberto Martínez. Talán még a pontos nevekkel tartozunk, hogy ki volt az a négy játékos, aki elhagyta a játékteret. Ugye Consenso, Bernardo Silva, Semedo, Gonzalo Ramos érkezett, Neto, Vitinha, Bruno Fernandes és Cancelo távozott. Na nézzük, mi be fogja mondani a játékvezető, Modric nem érti. Pici csöndbe fogunk maradni, hiszen a játékvezető majd ismét elmondja, hogy mi történt. Így van, ezt már tudja Modric is. A játékvezető azt mondta be, hogy a horvát 13-as a derekánál fogva lerántotta, ott tartotta a kezét a portugál 13-as játékoson. A döntés pedig 11-es. Minden szem Cristiano Ronaldo-ra szegeződik innentől kezdve a következő néhány másodpercben, ugyanis a portugál 7-es meglőheti a 11. gólját a világbajnokságain, amin pályára lépett. A labdát most még Gonzalo Ramos tartja, ne legyen senkinek semmi kétsége, csak azért, hogy esetleg ő megkaphassa azokat a beszólásokat, amit ilyenkor a horvátok próbálnak figyelemelterelésként eszközölni. Ronaldo ebben a pillanatban leteszi a labdát, és hátrál. Ez azt jelenti, hogy Cristiano Ronaldo készül a világbajnokságon, ezen a világbajnokságon a harmadik góljához. Általában a kapu jobb oldalában, az oldalhálóban lövi a 11-est, de volt már olyan, hogy bal oldalra próbálkozott laposan. Mindegyiket laposan lövi Cristiano Ronaldo. ebből indulhat majd ki Livakovic. Megint elmondja azt az imát, azokat a mondatokat, amit tőle ilyenkor szokásosan hallhatunk. Mikor kap engedélyt Ronaldo? Kinéz a norvég játékvezetőre. A szokásos nagy fújtatás. Most kap engedélyt. Ronaldo neki fut. Cristiano Ronaldo pedig belövi középre. Portugália egyenlít, Ronaldónak megvan a 11. VB gólja, ezen a világbajnokságon pedig a harmadik. A nagy szű a háttérben, Torontóban is mindenki tudja pontosan a jeligét. Egyenlít Cristiano Ronaldo révén Portugália Horvátország ellen. A 68. percben visszatérnek a mérkőzésbe a lusitánok. Hát gondoltátok volna, hogy középre érkezik ez a 11-es? Mindenkit meglepett szerintem. Hát
2: Livakovic ment is oda, ahogy mondtad, hogy hármat lőtt a jobb oldalra.
3: Ilyenkor egy hatalmas ilyen snobri játszma játszódik le, hogy hova rúgja jobbra-balra, mindenki tudja, hogy mi a statisztika. Ronaldo most túljárt Livakovic eszén, de a horvátok a második fél időben megszerezhették volna a második, akár a harmadik góljukat is. Ha 2-0-ra vezetnek, akkor szerintem nagy valószínűséggel meg is nyerték volna a mérkőzést. Ronaldónak elvették ezt a vitás gólját, de most ez teljesen jogos 11-es volt így a visszajátszások alapján. Innentől újra nyílt a meccs.
2: Egyébként érdekes volt ez, mert megállt, megtorpant, ilyenkor kiszokták hagyni a játékosok, Ronaldo nem így tette, nem megvárta, míg a kapus eldől és középen rúgta, de én azért egy kicsit örülök. Nem azért most, hogy egyenítettek a portugálok, hanem mert annyian köszörülték már a nyelvüket Ronaldo teljesítményén, hogy azért bemutatta, hogy képes gólt szerezni, és az a tisztelete, hogy oda mentek hozzá a többiek, megölelték, megpaskolták, hogy na gyerünk, mutasd meg, hogy rúgd be, úgy bíztak benne, nem is volt kérdéses egy másodpercig se. Szalai Kristóf is itt már leírta, 41 év. Le kéne cserélni. Hát Kristóf, van még mit tanulni tőle.
4: Igen, Ronaldo már csak 8 gólra, Messi-től kontra fék, 7 gólra Mbappé-től, de hát van most időnk, nem csak azért felúcsúdni. Ó, Ronaldo, a vámosz megy a portugál szurkolóknak. Torontóban nem tudom hány portugál szurkoló van, de hát oda utaztak, ami biztos. Hidratáció szünet, lassan kezdődik a mérkőzés negyedik negyede, fel kell ucsodnunk ebből a portugál egyenítőgólból. Vukovic Lászlónak meg teret kell adnunk, hogy megmondja, megszakértse, hogy mit látott eddig a második fél időben.
3: A horvátok sokkal jobban kezdték, mint a találkozó elejét. Az elején a portugálok vezetettek volna az első fél időben, a másodikba látszik, hogy Dalic összekapta őket, ez a negyed óra kellett, az első hidratációs szünet az nem sikerült jól, de itt most a fél időben összerakta a csapatát. A horvátokon látszik, hogy van bennük azért spiritus. Ez a horvát csapat azért, a tárgyalagosak akarunk lenni, azért játékerőben nincs olyan, mint a 4 évvel ezelőtti, de jól cserélt Matanovic behozatala a Budimir helyett, az teli találatnak bizonyult, jól megtartja fönt a labdákat, Perisic fölzárkozott a támadáshoz, és úgy tudták megszerezni a vezetést, hogy egy gyönyörű játékkal a jobb szélről átment a hosszú oldalra, Perisic bezárt, nem hagyta, hogy kimenjen a labda, és bevágta a hosszú sarokba. Utána a portugálok kijebb jöttek, de nagyon föllazultak hátul, és volt két nagyon veszélyes horvát támadás, ott lezárhatták volna a mérkőzést, akár Szucsis lövésénél, akár Kovacevic tört be, egyszer Matanovic csinált neki helyet. Tehát volt két olyan horvát lehetőség, hogy megrúghatták volna a második gólt. Közben volt a portugáloknak Rafael Leão révén egy kapufájuk, amit balszéről befele tolt, és a hosszú felső kapufát találta el. De egész évben a második fél időben a horvátok sokkal jobb futballt mutattak be, és ez annak köszönhető, hogy teljesen más mentalitásban játszanak. Már az első fél időben feladták a támadás lehetőségét, csak a védekezéssel foglalkoztak. A portugálok pedig azt gondolták, ugyanúgy fog folytatódni, mint a

0: venni, ez most is így történt. Azért tényleg, Ronaldo az Ronaldo. Középre ritkán szokta lőni, most odalőtte Livakovic, pontosan tudta. De
1: kívül egyébként csak Spiller Pista ismeri föl a két korongozókat a nézőtéren.
0: Pontosan tudta Livakovic, hogy Ronaldo jobb oldalra szokta rugni a 11-eseket, ő oda vetődött, a portugál viszont túljárt az eszén. Folytatódik a mérkőzés, megkezdődik az utolsó negyed, hogyha amerikai sportnyelven szeretnénk leírni, Perisic nagy bedobása, egészen az ötösség, van egy csúsztatás, van csúsztatás, Diogo Costa pedig jön és lehúzza a labdát. Én kíváncsi leszek, hogy most a portugálok megtartják-e ezt a lendületet, felpaprikázott tempóban folytatják-e a mérkőzést, vagy ugyanaz látható és tapasztalható majd, mint amit láttunk eddig a meccsen. Baturina helyett Pašalić, Zlatko Dalić változtatott, Pašalić érkezett a horvátok csapatába. Leao felteszi a labdát Cancelo helyett, Gonzalo Ramosnak, két csatárral támad már Portugália, ne felejtsük el, négy csere után jött a portugál találat gyakorlatilag azonnal. Gonzalo Ramos túrja, próbálja kiszedni, Rafael Leao pedig súlypont áthelyezése balról, jobbra Ruben Dias közreműködésével szeretne átvinni a labdát. Semedo, Semedo után Conceição, zseniális cselei higany mozgása van, Francisco Conceição-nak édesapja Szaúd-Arábiában, ott a Ronaldo játszik, vezetőedző az Al-Ittihadnál. Ruben Dias, Conceição kapja a labdát, nem is Conceição, João Neves most teszi tovább a labdát, az viszont valószínűleg ki fog csorogni, Pongracsics ki is engedi, így van. Livakovic pedig horvát kirúgást fog elvégezni, úgyhogy 1-1 a mérkőzés állása, Portugália-Horvátország 1-1.
1: Persze azért a négy cserének nem sok köze volt ehhez a gólhoz, mert egy szögletrúgás volt és egy buta hiba, Vlasic lemaradt ott az emberéről, és aztán úgy döntött, hogy kicsit kibillenti, megrántja, túlságosan nagy volt az erőkifejtés, és ezt kiszúrta most már a játékvezető, illetve a varszoba, megadták ezt a 11-est, hát a horvátok azért bánhatták, mert hogy jól védekeztek a portugálok ellen, de egy ilyen szögletből gólt kapni sosem kellemes. Minden esetre, ahogy mondtuk is, egy új mérkőzés, ami nem feltétlenül új mérkőzés, mert azért azok, akik a pályán vannak már 70 perccel lassan, azok nyilván sokkal fáradtabbak, kérdés, hogy hogy tudnak cserélni. Hát az is indokolt volt szerintem, hogy Baturinát lecserélte a horvát szövetségi kapitány, mert sokat nem emlegettük a nevét, nem azért, mert hogy pikkelnénk rá, vagy haragudnánk rá, hanem nem volt olyan megmozdulása. Rafael Leónak már volt, ezúttal azonban remekül állítják meg ott a szélen, igaz, ő még fájlalja a bokáját, hát nem mondom, kemény volt ez a belépő, de mit is várhatnánk Stanisistól, a Bayern München védőjétől. A portugálok azonban visszaszerzik a labdát, láthatólag azért ez a gól most megfogta a horvátokat, nem számítottak erre. Modric tovább tudja passzolni, aztán Kovacsics is ki a szélére, Perisic indulhat már előre, de van induló ember, Šušić kérné a labdát, mutatja magát, kétszer is beindult volna már, Perisic azonban inkább egyedül viszi, most adja Šušićnak, akit viszont el tudnak választani a labdától, nagyszerűen avatkozott ott közbe Diaz, és a horvátok visszaszerzik, most ráfordulnak a kapura, egy lövés, és ez kapufa volt, de a kipattaló még ott van, Vlasic átíveli hosszú oldalra, lesz-e fejes, visszafejelt labda, Kovacsics óriási, hát azért nem olyan óriási, de a léc alól kitolja a labdát a portugál kapus, hát mi történt itt, kérem szépen, a horvátok megint megszerezhették volna a vezetést, egy remek labdaszerzést követően ugyanis rávitték a kapura a labdát, és ellőtték takarásból. Ha jól láttam, akkor Kovacsics volt az?
0: Igen.
1: Igen, Kovacsics lőtte, és hozzáért a kapus, ő tolta a kapufára. Nagyon nehéz volt kikövetkeztetni, hogy mi történt. Aztán, amikor visszafejelték a labdát, Kovacsics második lövése már nem sikerült olyan jól, de akkor is tudott hárítani a portugál kapus. De még nincs vége ennek az akciónak, mert hogy jöhet egy szögletrúgás, hiszen a portugál csak léc fölé tudta tolni, majd Vukovics Laci mindjárt elmondhatja a véleményét erről a támadásról. Most Modric középre adja, érkező ember, talán ott egymást zavarták, most a ó látszik is, milyen bosszantó ez, amikor te bólintani tudnál és elfejelik előled, de közben gyorsan elvégzik a kirúgást a portugálok, ezt azonban megszerzik a horvátok, nem volt esély ott áttörni három védőn, hát volt itt kérem szépen ebben az elmúlt 2-3 percben minden, de még nincs vége, a horvátok támadnak ismét.
0: Kovacsics kiteszi a labdát Perisicnek, Perisic ez lassan egy Vlasic, most középre, Matanovic, Matanovic ötösen belül leveszi, Matanovic egysel, Zicser, Diogo Costa, hát ez hihetetlen, mit művel ez a kapus, az elmúlt 2-3 perc Diogo Costáról szó, fejjel, nyakkal hárított, hihetetlen, nem lehetett látni az élő adásban, hogy mekkorát védett a kapufánál Diogo Costa, aztán pedig Kovacsics lövését, most pedig Matanovic lövésénél zárta zseniálisan a szöget, ötösön belül Matanovic elküldte a mállásba Nuno Mendest, és aztán pedig Diogo Costát kell megint kiemelni, Modric a horvátok pillanatban

0: Atai, Luka Modric, Stanisic, Modricnak vissza, egy beadás, ezt leblokkolja, hanem Francisco Consensao, horvát bedobás, jaj, de jó lett ez a mérkőzés.
1: Egyébként ez a szőke hölgy ott már majdnem odaugrott Matanovic nyakába, szerintem ha belőtte volna, biztos beugrott
0: akkor
1: volna a pályára. Laci, tiéd a szó.
2: Óriási volt. Kovácsevic, hogy rágyorsított a félpályról, lefutott minden portugált, a lövését kapufára tolta Diogo Costa, visszafejelték, a újabb lövését fölé tolta, és most Matanovic csele után pedig úgy jött ki a kapuból, az volt a kulcsa, hogy fogta a sarkot, kilépett 3 métert az ötösön belül, ha bennmarad a gólvonalon, Matanovic könnyedén gólt szerez, de így meg nem volt helye Matanovicnak hol ellőni. Ezek most tényleg a horvátok percei.
1: De nézzük ezt a beívelést, megint a jobb oldalról Stanisic tette középre, hát a portugálok nem tudják egyelőre kihozni a labdát a saját térfelükről. Most Rafael Leão, ő leveszi nyakkal talán, vagy mellkassal, nem láttam pontosan, de ellenfélhez pattan, és marad a horvátoknál. Nagy lendületben vannak most a horvátok, megpróbálják eldönteni ezt a mérkőzést. Modric, Kovácsics, akikről azt mondta ugye Kristóf, hogy már nem olyan fiatalok, hát olyan tempót diktálnak most, hogy öröm ezt nézni. Perisicsnek teszik ki oda szögletzászlóhoz, jobb a liveri középre, Matanovic feje fölött elszállt most a labda, ezt ki tudják fejelni, de nem tudják megszelíteni. Na talán most Rafael Leão levette, és akkor most már a portugálok neves révén hozhatják ki egy ívelés előre, ez azonban céltalan, nincs ott portugál játékos, a csatárok, a portugál csatárok szétterjek a kezeket, hogy ember, hát nem ott vagyunk. Most nagy zavarodottság van a portugáloknál, és ugye pedig egy ideig, amikor a 11-esből Ronaldo egyenlített, akkor a horvátok egy kicsit megrogytak, úgy tűnt, de aztán jött egy újabb lendület, jött ez a kapufa, jött ez a nagy helyzet, és megint jönnek a horvátok a bal oldalon. Perisic néz középre, beadja a labdát, és ki tudta csúsztatni az utolsó pillanatban ott egy remek mozdulattal a portugál játékos, mert már megint bólintott volna, és visszaidézzük majd még azt az eseményt, amikor érkezett ott a horvát, Stanisic, de elfejelték előle. Hát ilyenkor nem tudnak egymásnak szólni, Laci. Tehát, hogyha valaki olyan jó helyzetben érkezik, nem tudják egymást érzékelni?
2: Nagyon nehéz, hogyha egy játékos fölugrik, és jön mögötte egy másik, nagyon nehezen érzékeli, azon nagyon nagy rutin kell meg tudni, hogy kinek hova kell érkezni, és kinek a területére, mondjuk véletlenül befutottál, akkor esetleg érezheted, de ha te úgy érzed, hogy tudsz fejelni, akkor nem érzed, hogyha jön mögötted valaki.
0: Portugál zűrzavar. Soha nem látott még ezen a világbajnokságon a horvátok, amióta bekapták a gólt, eszeveszett mód elkezdtek támadni, pontosan az az ellentéte, amit csinálnak, mint amit gondolhattak volna az emberek, hogy Portugál innentől kezdve elkezd támadni és saját akaratát ráerőltetni. Ruben Neves kapja az utolsó információkat, taktikai utasításokat Roberto Martinez-től, végrehajtja az utolsó cseréjét, ami a rendes játékidőt illeti a portugál szakember. Ruben Neves érkezik majd a pályára, hogy kihagyja el a játékteret, az még kérdés. Ami biztos, hogy Horvátország megint birtokolja a labdát, és hoznák előre, Stanisic ehhez képest hátrapasszolja Pongracsicshoz. Pongracsics pedig odaadja Kovácsicsnak, Kovácsics oldalra Perisicsnek, visszakapja Kovácsics. Hát mondtam, hogy itt csak Taylor Swift, vagy Conor McDavid, de minden? Ott a helyzet, és a gól! Horvátország megint megszerzi a vezetést, de nincsen gól ezek szerint. Legalábbis Ruben Dias oda megy, és elveszi a labdát Szucsicstól. Lesz gyanús pozíció volt megint, amikor már el lehetett volna kezdeni történetekbe belemenni, egy óriási labda a horvát középpályától. Mateo Kovácsics volt az, így van. És nem Lesz! Hát Nuno Mendes nagyon belóg! Nuno Mendes nagyon belóg, elnézte az asszisztens, nem Renato Veigához kellett volna mérni Szucsicsot, hanem Nuno Mendeshez.
1: Hát gondolom azért megnézik, de én is azt mondom, és óriási labdát adott Kovácsics, aki már az előbb gólt szerezhetett volna, és nézd meg, nem fogja megnézni, vagy nem tudom,
0: meg
1: hogy mit csinálnak.
0: Meg lennék lepve,
1: megnézném azért.
0: Hogyha ezt nem adnák meg, Nuno Mendes egy jó fél méterrel hátrébb volt. Mint Szucsics, Ronaldo már húzza a száját, lehet, hogy ő kapott valamilyen után, ránéz a kis... Cristiano Ronaldo lejön! Az hihetetlen viszont! Cristiano Ronaldo élete első világbajnoki egyenes kieséses szakaszbeli gólja után elhagyja a pályát. Hát mi van akkor, hogyha Horvátország megszerzi a vezetést, és Ronaldo-ra akkor nagyon nagy szükség lenne? A portugál,
1: hát
0: hogy forrunk.
1: A 11-es rugások, meg bármi.
0: Te jó ég, hát persze. 11-es rugásoktól kezdve azért Ronaldo mérsékli önmagát, urrá van az indulatain. Lepacsizott Roberto Martinezzel is. Hát ez hihetetlen. Nincsen gól.
1: Nem, nincs.
0: Visszavont.
1: Nincs. Én most várom megint, hogy bevonalazzák, mert én is ugyanaz gondolom, mint te, hogy nem a középső embert kellett volna nézni, hát gondolom a varnál más néztek, akkor lehet, hogy a mi szemünk csal minden esetre, Én azt mondom most neked, ha most kiesnek a portugálok, a portugál szövetségi kapitány jobban jár, ha mondjuk elmegy a zöldfoki szigetekre, mert nem engedik be az országba.
0: Ez nagyon, ez, én is kíváncsi vagyok arra a vonalazásra. Hát én meglettem volna esküdve arra, megmertem volna esküdni arra, hogy egy fél méteren Nuno Mendes hátrébb van, mint a horvát gólszerző, idézőjelbetéve Sucsics. Ez képes nem adja meg a játékvezető. Majd természetesen informáljuk önöket arról, hogy mi volt a vonalazásnak az eredménye, ami biztos horvát kirúgás. Cristiano Ronaldo elhagyta a pályát. Hát ez hihetetlen, erre nem fogadtunk volna. Miután megszerzi első gólját a VB-k kieséses szakaszában, neki az még soha nem jött össze, ugye. Ronaldo nem is ül le a kispadra, nem adták át neki a helyet, de lehet ő mondta azt, hogy nem kéri.
1: Na most mutatnak ott valamit, láttam a kivetítőn.
0: Igen,
1: de
0: ott mutatják.
1: Sajnos csak ott mutatják, egyébként óriási kivetítők vannak, ők jól látják ezt a nézők a helyszínen, úgyhogy nem zúgolódhatnak. Hát mi zúgolódhatunk, mert egyelőre a rendező nem jó indulatú velünk, nem mutatja meg, hagynak minket kétségek között vergődni. Persze nem változtat semmit, mert hogy marad az 1-1. És hát a horvátok most olyan hajrát nyomtak le, hogy megmondom őszintén, én azt gondolom, hogy megérdemelték volna most, hogy vezessenek, és hogy akár megnyerjék ezt a mérkőzést, mert a portugálok az egyenítő talált után teljesen leültek, besültek, a horvátok pedig ritmust váltottak, és hát ami a horvátoktól általában megszokott, hogy az utolsó pillanatig küzdenek, harcolnak, ez most előjött belőlük egy harcos nemzet. De hogy mire lesz ez elég, ezt nem tudjuk, hiszen a mérkőzésből még azért van hátra a jócskán, a 83. percben járunk, meg ugye lesz hosszabbítása, sok csere miatt most biztos lesz legalább 6 perc, most azt mondom, a portugáloknál a labda addig, amíg Modric hozzá nem ér, de visszapattan egy portugálhoz. A jobb oldalon próbálnak meg most előre jönni, aztán inkább hátrafele passzolnak, hát nem tudom mennyit mert majd kockáztatni még a portugál csapat. A horvátok kockáztattak, kis hiány bejött, de mégsem, úgyhogy lehet, hogy hosszú hajnal elé nézünk még, de én megmondom őszintén, aki fönt maradt, szerintem jól járt, mert egy jó mérkőzést lát.
0: Milyen üzenete van annak, hogy lehozza Roberto Martínez portugál szövetségkapitány, miközben látjuk, hát nekem ez még innen is. Ez...
1: Igen.
0: Ugyanennyivel volt lesen Ronaldo egyébként, ugyanennyivel volt a másik fél, de derekán. Viszont most nyargal megint egy horvát, Ivan Perisic, hát nem tudom, hol veszi már a levegőt. Nelson Semedo frissen állt be, le is szereli, le is futja, sőt, ó, aztán még kétszer meg is forgatja. Ivan Perisic szemtelen volt most, Nelson Semedo fiatal volt, szemtelen most is. Nuno Mendes, a balon már nyargal. Nuno Mendes átlépi a félpályát, elhagyja a labdát, olyan gyors volt, mint egy sebes vonat. Nuno Mendes, João Neves, kiteszi balra Rafael Leaónak, ő feje volt. Rafael Leao középre, az eléggé mélynek néz ki, meg hát Francisco Conceição sem a magasságáról és a feljátékáról híres, úgyhogy horvát kirúgás. Szóval, milyen üzenete van annak, hogy Cristiano Ronaldo-t a 80. percben lehozzom 1-1-es állásnál, és Ruben Neves egy védekező középpályást hozok fel helyette?
1: Hát meg egy akkora támadó van, hogy a feljáték azt felejtheti is a portugál válogatott, mert van vagy 170 centi, lehet, hogy 175, de hát Cristiano Ronaldo azért igen magasan fölugrik, és na mindegy, hát ezt nyilván a portugál eldöntötte. Lehet, hogy ő már arra játszik, hogy itt maradjon ez az 1-1. Mondjuk azok után, hogy milyen helyzetei voltak, és átfutottak rajtuk ott a középpályán, ez is érthető valahol, nem Laci?
2: Hát sok csatár van már a pályán, azért Roberto Martínez ne kérdőjelezzük meg, hát azért tudják a fizikai paramétereket is, a Ronaldo nyilván nagyon rossz érzés lejönni a pályáról, de ő arra is gondol, hogyha hosszabbítás van, azért plusz. Azért legyünk őszinték, hogy a védekezésben Ronaldo már nem vesz részt, tehát ott egyre kevesebben vannak, és ezt kell mérlegelni az edzőnek, hogy most mennyi pluszhoz mennyi. Persze a Ronaldo bármikor tud villanni, de ha plusz 30 percet kell játszani, akkor az nagyon nagy hátrány a csapatnak, rettentően elfáradt, hogy egyre kevesebb ember nyomozza a labdát.
0: Bernardo Silva kapja meg a középkörben a labdát, ő most a csapatkapitány Ronaldo hiányában a 10-es. Ruben Neves megindítja, jól indítja Pedro Neto-t! Pedro Neto 16-oson belül, nincs társa középen, Pedro Neto szöglet! Nem volt társa középen, és ilyenkor jön ez a kérdés, hogy Ronaldo valószínűleg ott lett volna. Bár most Gonzalo Ramos is ott volt, de le volt maradva ütemekkel. Meg kell dicsérni Ruben Neves, nagyszerű paszt adott Pedro Neto-nak. A les határon Ruben Dias pedig már jelzi, jobb kezét emelje az égbe, ő kérni azt a szögletet. A portugálok, nem mondom, hogy időt húznak, de hát Rafael Leao a balról átkocog a jobb oldalra, hogy ő végezhesse azt a szögletet. Sőt, nem is Leao, az Nuno Mendes, még hátrébről kell
1: átjönnie. A messzire mutatta, hogy gyere, csak eladom, ezt én rugom.
0: Lehet, hogy ő már tud valamit, amit még nem. Kapura tekeri? Akár az is lehet, láttunk már olyan gólt. Nuno Mendes a szöglettel. Most még kivár, emeli a jobb kezét Nuno Mendes, és akkor most tekeri középre át a hosszúra, ott a fejes mellé, Renato Veiga megint. Hős lehetne ez a fiatal ember, úgyhogy nem volt alapember még sehol, csak most idén a Villarreal csapatában. Már másodjára veszélyeztett szöglet után, egyszer lerántották, abból 11-es lett, most pedig megcsúsztatta a labdát, és mellé bólintott két métert tévedett Renato Veiga. Livakovic kirúgása 87. perc, 1-1 az állás.
1: A horvátok persze megpróbálják kihozni a labdát, nem azok, akik előre vágják a labdát, Matanovic pedig jól tartja meg, de hát egy kicsit most ők is próbálják ott a saját térfelükön tartani, és passzolgatnak, ha náluk van a labda, ugye akkor nem támad az ellenfél, ez bölcs mondás nyilván. Livakovic ennek szellemében, lehet, hogy itt az utolsó percekben már egyik csapat sem akar nekiesni a másiknak. Azért mondom, hogy az utolsó percekben, mert már a 88. percben járunk, és tényleg a portugálok nem támadnak le, a horvátok a saját térfelükön passzolgatnak. Tehát talán most megindul egy ilyen támadásocska, Livakovicnak teszik hátra labdát a 16-oson belülre, kis passzal jön ő is, ott az veszélyes lehet középen, de aztán megoldják ezt is. Remek volt ez a kis letámadásocska, de a horvát játékos nem ijedt be tőle, és tovább tudta passzolni ott Pongracic. Aztán most talán elindulnak előre a horvátok, lendületet váltanak, kicsit igaz hosszan szöktette ott magát Sutaló, de aztán megszerezte. Modric kifordítja jobb oldalról, Vlasic, aki azért nagyot hibázott ott a büntetőnél, ugye, abból tudtak egyenlíteni a portugálok. Most Modric kiteszi a jobb oldalra, Vlasic helyén ugyanis főtűnt ott Susic. Bal lábára húzza, beíveli középre, jön az osz oldalon egy ember, hát ki más, mint Perisic, mellé bólint, mert hogy Matanovic nem tudta elfelni, na persze nem Perisic jött.
0: Pašalić,
1: a cserejátékos, csak hát mindig őt szoktuk meg ott azon az oldalon, ő is jól zárt be, Susic visszahúzta a 16-osról, beívelte a labdát, a kapu felé tekerte ballal, és bizony megelőzték ott most megint a portugál védőt, és a kapus is csak imádkozott azért, hogy mellé pattogjon ez a labda.
0: Ez most nem Diogo Costán múlott, a portugál kapuson valóban, ő is csak szemmel verte. Nuno Mendes most már a portugálok elindították kirúgással a labdát, 89. percen Ruben Dias, akar-e még valakit, valamit, valamelyik csapat, vagy megelégszenek a döntetlennel, és jöjjön a 2x15 perces hosszabbítás, majd a 11-es, hogy ott sincsen döntés. Ruben Dias Torontóban, Torontó ezzel búcsúzik, Kanadában lesz még egy meccs Vancouverben, de ez a stadion ezzel a mérkőzéssel elköszön a világbajnokságtól. Renato Veiga, Ruben Dias hátul adogatják a portugálok, középről jobbra, jobbról pedig João Cancelo próbálkozik. João Cancelo, Conceição vissza Ruben Diashoz, átforog a labda bal oldalra. Visszamozog Bernardo Silva, Real Madrid legújabb játékosa. Bernardo Silva vissza Ruben Diashoz, korábbi csapattársához a Man Cityben. Ruben Dias előre vágja a labdát, Pongracic pedig szépen oda mozog, jól olvassa a játékot, nem hibázza el azt, hogy röviden gurítja az a Livakovicshoz. Livakovic vissza Pongracichoz, Gonzalo Ramos tétován, immelámmal letámadja a játékost, előreívelik Matanovic irányába. Renato Veiga mutatja Bernardónak, hogy nyugalom, senki nem támad ehhez képest, rosszul veszi át Bernardo Silva. Most fordul rá, utolsó emberként hozza föl a labdát, és most lép át a horvát térfélre. Bernardo Silva, Nuno Mendes kéri, Nuno Mendes kapja a labdát, a balon. Nuno Mendes, Rafael Leao, merre egy az egyezni még Rafael Leao. Behátrálnak, jönnek a biciklik Rafael Leao oldalra, Ruben Neves, ez Ruben Neves tovább teszi a labdát Ruben Diashoz. Ruben Dias, elő nincsen mozgás a portugáloktól, Renato Veiga, ő kiteszi megint balra Rafael Leaohoz, Nuno Mendes kicsit beljebb helyezkedett, Rafael Leao, jönnek megint az ördöngös cselek, az most talán picit sok volt, mondom én, ehhez képest a labda még mindig Leaónál. Renato Veiga, 90. percen túl vagyunk, nézzük, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, de egyelőre az asszisztens játékvezető, a negyedik játékvezető még nem mutatja föl a tálbát. Ruben Neves tovább, Ruben Dias távolról megemeli, előreéveli, Nuno Mendes elől kicsúsztatja, Stanisic, jön majd egy sarokrugás, a 10 perc a hosszabbítás. Számítottunk 10 perces hosszabbításra, szöget után majd megkérdezzük szakértőnket, Vukovics László, illetve Balázs, te is, hogy számít. Én megmondom őszintén, nem láttam ebbe 10 percet, én is 6-ot mondtam volna.
1: Hát a 11-esnél is varoztak ott, ugye sok volt a csere, 4-es csere volt, az nagyon lassan ment le, úgyhogy valahol adható.
0: João Neves a labdával, a szögletzászlónál. João Neves teszi középre. João Neves, van csúsztatás, bizony volt csúsztatás, de elhagyta. A játék, tehát Ruben Dias fejese mellé ment, 91. perc, Portugália-Horvátország 1-1.
1: Hát Laci, lesz itt még az utolsó percekben gól szerinted? Az biztos, hogy lesz majd egy horvát csere.
0: Josko Guardiol érkezik, bocsáss meg, Vlasic helyére. Vlasic ugye már hibázott itt többször is a mérkőzés vége fele, lehet elfogyott a szufla. Josko Guardiol meg mégiscsak a Manchester City hátvédje.
1: de hátvédje, és azért ő egy szélső ember volt, tehát azért a horvátok is figyelnek a védekezésre.
2: 10 perc az rettentő sok idő, ott nagyon sok minden történhet. Itt arra vagyok kíváncsi, hogy merre kockáztatni valamelyik csapat. Nyilván arra figyelnek, hogy labdavesztés ne legyen a félpályánál, ne tudja megkontrázni egyik a másikat. De azt gondolom, hogy kavarodás lesz még a kapu előtt. Gondolok itt szögletre, beadásra, olyan szituációra. De természetesen még egyszer 10 perc az rengeteg idő, itt még el lehet dönteni a meccset a rendes játékidőben.
1: Én nem akarok elfogult lenni, de a horvátoknak sokkal több helyzete volt ezen a mérkőzésen. És ha nincs ilyen remek formában a portugálok kapusa, akkor ezt a meccset már simán megnyerték volna. De hát jó formában van, és jó kapus egyébként Diogo Costa, és ezúttal is bizonyította, volt, amikor szerencséje is volt, mert mellé pattogott a labda. De nézzük most a portugálokat a bal oldalon. Neves jól veszi át, ott becsap egy ember, elbukik a 16-oson belül, és reklamál egy 11-est, a játékvezető nagyon határozottan mutatta, hogy semmi. Hoppá, ott kiosztottak egy kötényt azért egy remek mozdulattal a horvátok. De a labda most már megint a portugáloknál. Nem tudták most előre tenni Matanovicsról, visszafele jött a labda, így aztán maradnak ott a horvát térfélen a portugálok. Igaz, hogy elég pontatlan volt ez a passz. Szépen lassan újra kezdik ezt a támadást a portugálok, de támadnak. Rafael Leão a bal oldalon. Megint megpróbál Stanisic mellett elmenni. Visszahúzza a labdát, de nem tudott vele teret, időt nyerni, úgyhogy inkább visszafele is passzolja. Egy kicsit, mintha húzta volna a lábát, nem először a mérkőzésen, vagy csak úgy szökelt egyet. Most egy kemény belépés, megint oda kerül a labda Rafael Leóhoz, és a játékvezető mutatja, hogy mehet tovább, nem volt szabálytalanság. Most talán átteszik a jobb oldalra majd, Rafael Leót nagyon sokat keresik mostanság. Hát ugye őt akartuk tulajdonképpen Kristoffal itt már szinte lecserélni a fél időben, aztán mégis Cristiano Ronaldo hagyta el a pályát, ha valaki nem hallja a nevét, ez ezért van. Rafael Leó beíveli, ott egy fejes, és vezetnek a portugálok! Vezetnek a portugálok, egy pontos fejes! Hát én azt néztem, hogy kinek fogja beadni ezt a labdát majd most Rafael Leó, mert úgy döntött a vonal mellő, hogy középre adja. És volt ott három horvát védő, ha jól számoltam, ennek ellenére kibújt közülük a portugál játékos, és megszerezte a vezetést a portugál csapatnak. Na hát itt a csattanós válasz arra, hogy kockáztat-e valaki, és hát kockáztatott a portugál csapat. Ramos volt az, aki a gólt szerezte, hát lehet, hogy életek gólja lesz ez a mérkőzésen szerzett találat, és hát 2-1-re vezet a portugál válogatott, nézzük meg azért még a visszajátszást, de Lesről szerintem szó sem lehetett, Rafael Leão beíveli. Hát nem ugrott fel a horvát védővele.
3: Így van. Rafael Leão csak hős lett. Le akartak volna cserélni 5 csere után. Roberto Martíneznek van igaza. És mit mondtam nektek? Amikor Ronaldo nincs a pályán, Gonzalo Ramos az, akitől a portugálok várhatják a gólt. 4 éve Katarban rugott 3-at Svájcnak, az a 8-a döntőben volt. Itt most a 32 között kapott 20 percet Gonzalo Ramos, úgyhogy nincs Ronaldo. Megtalálták a fejét. Úgyhogy nem ugrott fel érthetetlen módon tényleg. Két horvát, Szutáló és Pongrácsics. Mit csinált? Ott voltak Gonzalo Ramoson és mégsem.
1: És mennyivel magasabbak?
2: Egymásra vártak. Itt igazából a magasság az csak egy dolog, ha jó helyen helyezkedsz, ha megelőzöd a védőt, de itt a két védő egymásra várt. Rafael Leão nagyon meg kell dicsérni,
1: hogy szendvicsben volt tulajdonképpen.
2: Hozta befelé a labdát, és senki nem számított rá, hogy be fogja adni, mert mindig várják tőle a cselt, hogy valamerre meghúzza, és ilyen váratlan mozdulattal, tehát nem rákészülve, egy váratlan mozdulattal nyeste középre a labdát, és a két horvát védő valóban nagyot hibázott, egymásra vártak, köztük beugrott Ramos, és nagyon szép volt fejelt, meg kell dicsérni Roberto Martínezt, nagyon nagy csere, és Ronaldo örömmel testbeszéde, nagyon beszédes, hogy ugyanúgy tud örülni, mintha ő szerezte volna a gólt. Lényeg az, hogy Portugália jusson tovább az ő szempontjukból.
1: Most Modricot mutatták közelről, hát ezt a kétségbe esett arcot, amikor így szerintem rájött, hogy hát valószínűleg ez volt az utolsó meccsem a horvát válogatottban. És hát egy olyan mérkőzést produkált a horvát csapat, meg kellett volna, hogy nyerje a mérkőzést ennyi helyzettel, és ilyenkor büntet a labdarúgás. Közben egy csere, Kovácsics lejön a pályáról, de hát nem hiszem, hogy túl sok mindenre lesz már itt idő, bár azért a 10 perces hosszabbítás meg erre még rá fognak húzni, még csak a 96. percben járunk. Kramarics érkezett egyébként 9-es számmal, tehát érthetetlen számomra. Ilyenkor szokott Laci az edző legyinteni egyet, amikor ilyen sehonnan beadnak valamit, de nézzük azért a horvátokat, most Szucsics adja középre, ezt azonban ki tudják vágni, és leveszik a horvátok itt a portugál térfél közepén. Mindent meg fognak próbálni természetesen a horvátok, majd itt is jönnek biztos az ívelések, különösen úgy, hogy Matanovic azért ott fejjel nagyon veszélyes, és hát láttunk már Perisicstől is egy remek fejest, most Livakovicshoz került hátra a labda, 97. perce gyűrik már egymást a mérkőző felek, de még mindig van hátra 4 perc, amelyet bármi történhet, de Portugália 2-1-re vezet.
0: De jó meccs lett ebből itt a végén. Egy horvát felévelés, Sučić, nem, még inkább cselezz egyet, most éveli oldalra Perisicnek. Tőle csak beadás várható, Iván Perisic, balla, jobba, egysel, most teszi középre, Perisic át a hosszúra, ott a fejes, és Renato Veiga kicsúsztatja, Rafael Leão pedig megjátsza, Bernardo Silva pedig kiemeli, jó messzire, minél messzebb a kaputól, Modric feje fölött zajlik most a játék, Nuno Mendes nem tudja levenni, egy jó nagyot rúg bele ő is, amerre áll, Nuno Mendes lefele talpalja a labdát, nem Pongrácsics, hanem Sutalo mellett pedig Francisco Consenso, nem előre, hanem hátra hozza a labdát, gól, Consenso, te jó ég, Nuno Mendes hozta majdnem kellemetlen helyzetbe, vagy éppen csapattársát, kapusát Diego Costát, Renato Veiga kidobja jobbra a labdát, ott Nelson Semedo próbálja húzni az időt vele, Consenso kérné, nem ő kapja, inkább hátra, az a biztos, Diogo Costa, ez is milyen labdába érés volt, Diogo Costa balla előre íveli, elő Gonzalo Ramos megcsúsztatná, de nincsen kinek, a játékvezető pedig megállítja a játékot, Perisicnek pedig adni fog egy sárga lapot.
1: Elszállt az agya.
0: Elszállt, teljesen elvesztette egy a kontrollt.
1: Odarugott, igen, egyet.
0: Perisic pedig még van idő bőven, mondom én 3 perc legalább, és még a gól miatt legalább 1 percet hozzá fog adni a játékvezető. A 98. percben járunk, Portugália pedig 2-1-re vezet Horvátország ellen.
1: Igen, 2 kézzel lökte el a védőt, közelében nem volt a labda, hiszen a kapus rúgta előre. Ezen vitatkozik most még ott a játékvezetővel, persze rutinos a portugál játékos is, tudja, hogy ezzel egy kis időt el lehet lopni, mert most már azért a portugáloknak kell lopni az időt, mert őnekik ez már nagyon jó, ami most itt van a pályán, ami történik, minél kevesebbet van játékban a labda, és hát azért tudják ezt, hogy kell. Ruben Dias volt az, aki egyébként a földre elterült a földön, ugye 2 kézzel löktött, Perisic talán összeszólalkoztak valamint. Most előre vágják a portugálok, Livakovic kezébe kerül, ő pedig legurítja a labdát, nem rúgja hosszan előre, tudja, hogy azért arra nincs nagy esély, hogy mondjuk úgy játssza meg Matanovicot, hogy abból tudjanak indulni. Inkább a félpályáig hozzák, most jön az ívelés a bal oldalra, ketten is próbálnak a horvátok közül fölzárkozni a támadáshoz. És jó is lehet, ez még Perisic kapja, beadná a ballal, és ezúttal levágódik a labda, ő azt mutatja, hogy kéz volt, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy szöglet lesz. Perisicnek azért nem érdemes reklamálni, mert addig húzogatja a bíró bajszát, amíg kiállítja esetleg itt, bár lehet, hogy nagyon nem foglalkozik ezzel. Viszont foglalkozhat azzal, hogy ebből a szögletből akár gólt szerezhet a horvát csapat. Volt már veszélyes szöglet, és vannak jól fejlő játékosok a horvátoknál is. És hát a két belső védő is ott van, akik hibáztak. Modric adja középre a labdát. Ott egy csúsztatás, levágódik, ott pattog a labda a portugálok között. És a horvát játékosért hozzá utoljára azt mutatja a játékvezető, Matanovic nem érti, hogy ezt hogy mutathatta, vitatkozik a bíróval, ez jó a portugáloknak, bár igazán figyelmezteti a norvég, a portugál kapust, hogy gyorsan végezzel ezt a kirúgást, azért amennyit lehet elcsal még ebből az időből, amiben nagyon-nagyon kevés van hátra.
0: Reklamáltak a horvátok, hogy szöglet, de hát csak elvehet szögletet a VAR, nem adhat. Diogo Costa viszont elvégzi a kirúgást, hát a 8 másodpercen épp, hogy belül volt Diogo Costa. Előreivel Gonzalo Ramos fölött átszáll a labda, a portugál kispad már talpon van és várja, hogy leteljen ez a fél perc, ami a jelzett 10 perces ráadást jelezné, de hát itt volt a gól, úgyhogy 1 percet még valószínűleg rá fog tenni a norvég játékvezető. Ahhoz képest eléggé komótosan próbál kihozni a horvátok, ráérősen. Most az előreívelés. Matanovic fejét keresik, azt Renato Veiga lefejeri, de pont oda Pasalichoz. Pasalic, Modric, kit keresnének? Luka Modricnak lehet az utolsó labdaérintéseit, látjuk világbajnokságon, vagy épp válogatott mezben. Oda gyaladott Kramaricnak, hogy még nem ért hozzá, kérte egy labdát, hogy nézze meg, hogy milyen a tapadása, milyen, mennyire csúszik, milyen a fű, milyen a labdaérintése. Josko Guardiol hozza befele. Guardiol neki a bal az erősebbik. Oda teszi a labdát Stanisicnak. Stanisic kiteszi jobbra. Sučić, ő a legjobb technikával rendelkező horvát. Luka Modricon túl az kint volt. Sučić ugratta Luka Modricot, azért ez is milyen, hogy a 40 éves Luka Modric indul be területbe a 100. percbe, hogy mentse, ami menthető Horvátország válogatottja számára. Gonzalo Ramos, hát az ő feje most aranyat érhet, és minden egyes momentum a szövetségi kapitányt, Roberto Martinezt idézi, és az ő döntését próbálja a igazolja. Legmagasabb igazolni. Így van, köszönöm szépen. Ezt a szót kerestem így 3 órakor, már én is teljesen a meccs. João Félix, ő nem állt be a mai meccsre, de nem is kell, hogy beálljon. Ami biztos, 101. percet ütjük már, 2-1-re vezet Portugália.
1: és a horvátok még mindig ívelhetik előre a labdát, meg is teszik, mert a játékvezető hagyja. Nem sikerül azonban megcsúsztatni, ott a kezdőkörben játszadoztak egy kicsit a portugálok, aztán kiteszik a jobb szélre. Akár még ebből lehet egy kontra is, ha komolyan gondolják, de szerintem nem, inkább így is van. Visszafordulnak egy kicsit a labdával, aztán egy ritmusváltás. Már a 16-oson belül egy lövés mellé. Nem volt ez egy rossz kísérlet. Ballal próbálta meg eltekerni a hosszú sarokba, és Cristiano Ronaldo karmesterként a pálya széléről irányítja, hogy ne engedjék elvégezni ezt a bedobást, mert hogy bedobás lett a lövésből. Elsőre azért jobbnak tűnt mindenképpen, de nem volt ebben semmi olyan, ami veszélyt jelentett volna a horvát kapura. Lesz a másik oldalon veszély, egyébként Musa volt az, aki most beadhatják a horvátok a labdát, de mély ez, és ezt most már fogja a portugál kapus, ketten ölelgetik, érzik, hogy itt a vége, most már meg lesz ez a meccs, és nem is fogja elsietni a kirúgás, nyilván Diogo Costa, mert most van ideje, Cristiano Ronaldo-t mutatja a kamera folyamatosan, aki nagyon idegesen ott szaladgál még, vagy áldogál a vonal mellett, mikor éppen mit csinál. Még mindig mehet a játék. Fejpárbaj, nem veszi le senki a labdát, de Luka Modric leveszi, tovább is tudja tenni, kicsit csímbe kapta ő is, aztán hátul odarúgnak neki egyet, de mehet tovább a játék. A játékvezető tovább engedi még mindig. Mennyi idő lesz még itt a hosszabbítás? És lesz-e még dráma a végén esetleg? Van induló ebben a jó szélen, de nem kapja meg. Talán ez most nem volt egy jó döntés. Egy ívelésnek kellene lassan jönni, mert a norvég játékvezetőnek hiába tetszik a játék, lassan lefújja. Kikerül a labda a bal oldalra. De jön egy ívelés középre. Egy csúsztatás, ott a lehetőség, a horvátok előtt is gól! De nem fogják megadni. Megadják, megadják! 2-2! Hát lesz még dráma a mérkőzésen, és úgy néz ki, hogy hosszabbítás is. A horvátok, az igazi harcosok beívelték a labdát, türelmesek voltak, kivárták, és ott megcsúszott a labda. Oda került egy horvát elé, aki bevágta a portugál kapuba. Hát mégsem fújt el a játékvezető 10 perc után sem. Ez a gól, ha jól számolom, akkor már a 103. percben született. Hát Cristiano Ronaldo arcára lávani, vagy mi történt itt, micsoda dráma. Ugye beszéltünk róla, hogy a 86. percben a szenegáli csapat 2 góllal vezetett Belgium ellen, és itt jött ez a beívelés, nem is volt olyan túlságosan jó. Azonban meg tudták csúsztatni a labdát, de hát itt szerintem lesz egy lesz helyzet, ha ezt visszanézik. Mert igen. Igen.
0: Hát nem, tudjátok, hogy miért nem, mert Renato Vega beleérte abba a csúsztatásba.
1: Hát akkor csak itt az lehet.
0: Renato Vega fejjel. És emiatt nem fogják majd
1: elmenni. Lehúzta a fejét, ahelyett, hogy kifejelte volna. És akkor így viszont gól, nem is láttam még, hogy ki volt a gólszerző.
0: Josko Guardiola lesz, aki most jött be néhány perccel ezelőtt.
1: És ballal beleszúrt spiccel, a kapus pedig azt várta, hogy a jobb oldalába kerül esetleg a kapunak a labda, nem tudta volna védeni, mindez 5 méterről történt. És a horvát szurkolók pedig extázisban vannak, hát mi is extázisba kerülünk, és lesz itt még egy jó kis hosszabbítás, de nem tenném tűzbe a kezemet, hogy nem lesznek büntetők sem, vagy büntetők. Hát Laci, mit tudsz ehhez hozzátenni?
2: Hát a portugálok maguknak köszönhetik ezt. Nagyon behúzottak a saját kapujuk elő. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor kijön a játékvezető megnézni a gólt. Azt fogja nézni, amit beszéltél, hogy hozzáért a védő vagy nem. De arra akartam kitérni, hogy a horvátok, ha megadják, ha nem, nagyon behúzottak a saját kapujuk elé.
0: Igen, itt csak most itt már van érintés. Lehet látni, hogy van érintés. Ott a Matanovic részéről, tehát azt lehet látni a hullámhosszokat. Matanovic részéről van érintés.
1: De a labdába, ott nem kezdet is nézik esetleg?
0: A labdában van csíp, azt is lehet nézni, les nem nézhetnek szerintem. Tehát a Renato Vega megcsúsztatja a labdát, onnantól kezdve pedig aktív, nincs, hiába passzív les helyzetben van, nem válik aktívá az a les helyzet, hiába Kramaric ott van. A kezezést, igen, azt valóban nézhetik ott Matanovic részéről, és ott volt egy kis rezgés, egy minimális rezgés lehetett látni. Most jön az ítélet. Ezt lehet majd hallani szóval. Mit mond a bíró? Megérintette kézzel, nem adják meg a gólt. Azt mondja a bíró, hogy touched with the hand, vagyis az azt jelenti, hogy kézzel megérintette. Nincsen gól. Hát ez a drámának a drámája, Balázs. Úgy mondtad, hogy dráma, Horvátország egyenlét. Nincs dráma, vagy még dupla dráma van. Luka Modric hát mindjárt kizé kibújik a mebből a mezéből. Cristiano Ronaldo pedig nyakába veszi a portugál kispadot. Nem egyenlít Horvátország, marad a 2-1.
1: Na de most végül is kinél fújták be a kezezést?
0: A 20-as játékos azt mondta a bíró, hogy kézzel ért a labdába, nem a lest nézték, hanem valóban az, hogy volt egy kis minimális rezgés, ott a labda csípje azt mutatta, hogy kezezés.
1: Hát ez elképesztő. Most azért nézzünk meg egy olyan pozíciót, mert minden azért nagyon nem jól láttuk. Csúsztatja a labdát, és akkor fönt van az egyik keze. Igen, igen, lehet, hogy hozzáér. Modric nem akarja elhinni. Hát gondolom, hogy miket tudna hozzátenni most, és Cristiano Ronaldo pedig végtelenül boldog. Az előbb láttuk azt a kétségbeesést 2-2-nél, hát ez tényleg egy dráma. Hát lehet, hogy nem lesz hosszabbítás, lehet, hogy nem lesznek 11-esek, de így is milyen régóta tart ez a mérkőzés. 2 óra 6 perce már elkezdődött a találkozó, az ivószünetekkel, mindennel együtt, és nem adják meg a gólt. Hát a horvát szurkolók persze tüntetnek. Modric is reklamálott a játékvezetőnél, bedobáltak valamit a pályára, és megbeszélik egymás között ott Bernardo Silva és Modric, de a portugálok nem akarják, hogy esetleg ott valami szópályarbaj miatt még kiállítsanak valakit, hiszen nekik még fontos lehet, hogy meglegyenek. Nem tudom, mi történhet még itt. Most a játékvezető miért nem indítja akkor már el a játékot? Most még mindig várnak valamire?
0: Szerintem valamit bedobtak a pályára, amit nem mutatnak nekünk. Tehát van egy kis redbontás a háttérben, és amíg azt nem enyhítik el, vagy nem fejezik be a szurkolók, addig megállítja a játékot a játékvezető. Ugye láttunk egy kis üveget ott a Diogo Costa kapuja előterében. Ő addig szerintem nem akarja elvégezni. Igen, azt mutatja,
1: hogy vissza sem mer menni, természetes, hát ezzel is telik az idő. Nem tudom, mennyit fog még hosszabbítani a játékvezető.
0: Nézd meg, még
1: igen,
0: egy.
1: Ott is van egy műanyag üveg, nem tudom, hát akkor ezek szerint beengedik ezeket a műanyag üvegeket. Egy percet fog még hosszabbítani?
2: Igen, egy percet még tartja.
1: Aztán lehet, hogy jobban jár, ha sprintbe közlekedik befele az öltözőbe.
2: Csak ne legyen sérülés, mert horvátok itt most el fogják veszteni a fejüket szerintem.
0: Azt akartam mondani, hogyha kiegyenített volna Horvátország, azért a portugálok a bírót elővették volna. 2,5 percet rátett még a jelzett 10-re, azért annyit nem állt a játék még a portugál gól miatt. 2,5 percet tett rá, hát most már teljesen fölösleges bemondanunk, hogy hanyadik percben vagyunk, a 108-ban egyébként. Úgyhogy tehát nincs hosszabbítás, tehát nem a hosszabbításban vagyunk, hanem a rendes játékidőt üljük még mindig, azt lehet látni, hát itt most a les mutatják, hát valóban volt les, de hát les is volt, kéz is volt, minden volt itt ennél a játék, Pasalic volt lesen egyébként, Guardiol gólja elő, de hát azt megcsúsztatta Renato Vega, több sebből is vérzett ez a horvát találat.
1: Na nézzük, most lesz egy olyan kép, amiből szerintem mi is jól látjuk. Hát én ott nem látok kezetlést, ne haragudjatok.
0: Valóban nem.
2: Akkor lest fújtak.
0: Pedig valamit bemutatott ott a labda, ugye? Azt láttátok, hogy a labda ott bejelzett, amikor megkaptuk.
1: Hát a portugálnak volt fönt a keze egyébként. Én azt hittem egyébként a portugál kezezésnél.
0: És akkor 11.
1: Igen. Én ezért nem értettem, ezért vártam már egy ilyen képet. Minden esetre még a horvátok most támadnak egy előrévelt labda, ezt visszafejlik a portugálok. A játékvezetőnek nagyon tetszik ez a játék, lehet, hogy a világbajnokság leghosszabb rendes játék ideje lesz, fogalmazzunk így a hosszabbítással, de most a portugáloknál a labda megpróbálják eldugni. Nem tudják a horvátok megszerezni, ez nagyon rossz nekik, mert így aztán nem tudnak támadást vezetni. A portugálok ott tartják a horvát térfélen, adogatnak, mintha edzésen lennének, és ebben a pillanatban most már a norvég véget vett a mérkőzésnek. Hát, azt hiszem, hogy erről nagyon sokat fogunk még beszélni, mindenféle szempontból, gólszerző, kihagyott helyzetek, dráma, dupla dráma, nehéz lesz ezt összefoglalnod, Laci.
2: Hát a Modric utolsó világbajnoksága, pont őt mutatja a kamera, fantasztikus sportember, tudja, hogy véget ért neki a VB, tudja, hogy ez volt a horvát válogatottban is az utolsó meccse. Függetlenül attól, hogy kikinek szurkolt, nagyon sajnálom a horvátokat, mert rengeteget tettek azért, főleg a második fél időben, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést. 1-0 után lezárhatták volna a találkozót, nem tették meg. Ronaldo 11-esből egyenlített, utána úgy nézett ki, hogy hosszabbításra fog sor kerülni, de bejött Ramos, és nagyon jó cseréje volt Roberto Martineznek, egy beadást befejelt, de a második fél, az első fél idő elején a portugálok voltak sokkal jobbak, az ivószünet után egy kicsit följöttek a horvátok. A második fél időben a horvátok remekül játszottak. Megszerezték a vezetést, lezárhatták volna a találkozat többször. Ez csak saját maguknak köszönhetik a horvátok, hogy nem ők jutottak most tovább. Portugália Ronaldónak megy tovább a karrierje a világbajnokságon. Portugália végül is most, hogy megérdemeltem, vagy nem megérdemeltem, azt mindenki eldönti saját maga, de itt az egész mérkőzés nézve közben egy nagyon megható jelenet, hogy Ronaldo és Modric, a két Real Madrid volt csapattárs, összeülelkezik együtt ketten, 81 évesek, fantasztikus karrier mind a kettőjüké. De visszatérve, tehát most, hogy Portugália megnyerte a mérkőzést, ez lehet mondani, hogy helyzetek alapján, de nem lehet mondani, hogy megérdemeltem, mert ugyanannyi helyzete volt a horvátoknak. Én azt gondolom, hogy itt a döntetlen lett volna a legigazságosabb, és aztán tudom, hogy a 11-es nem mindig igazságos, de lehet, hogy elment volna odáig a mérkőzés. Ez egy dráma volt a végén, hát gondoljunk bele, hogy kiegyenlítenek a 108. percben a horvátok, megünneplik a gólt, elveszik, hát itt síró embereket látunk, érett meglett férfiak, és zokognak a gyepen a horvátok. Hát 4 évente van világbajnokság, ez legközelebb 4 évben tudja megpróbálni. Már aki még a korba benne lesz, Modric vigasztalja a társait. Portugália játszik Spanyolországgal, Horvátország búcsúzott.
0: Jött a dráma, Luka Modric és Horvátország búcsúzik a világbajnokságtól, Luka Modric pedig valószínűleg a labdarúgástól is. Az első féldőben nem esett gól, mindössze egy Ruben Dias sárga lapot tudtunk felírni. Na de ami következett a második játék részben, azt nehéz lesz szavakba foglalni. Először is érkezett Matanovic rögtön az első féldő után Budimir helyett. Matanovic szerepe egyébként később még fontosabbá válik. A lényeg az az, hogy a másik féldő 8. percében Ivan Perisic góljával megszerezte a vezetést Horvátország válogatottja. Aztán a 61. percben Cristiano Ronaldo betalált először, de ezt a gólt még anulálta a játékvezető Les miatt. Cristiano Ronaldo hát a félfeje volt, ami belógott, emiatt érvénytelenítették a találatát. Aztán, mivel vezetett Horvátország, a portugál szövetség kapitány Roberto Martínez 4-es cserét eszközölt, lekapta a pályára Vitinhát, Pedro Neto-t, Bruno Fernandest és João Cancelót is. Aztán jött egy szögletrugás, ami után Vlasic, a horvát 13-as, lerántotta a portugál 13-ast, Renato Veigát, emiatt a játékvezető őt pedig kihívta a Varszóba, hogy nézze vissza az esetet, a varozás után pedig a norvég játékvezető 11-est ítélt Portugáliának. Ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo, aki nem jobb oldalra, nem bal oldalra, hanem középre lőtte a büntetőt, Livakovic elugrott jobbra, Ronaldo pedig küldte a hűlt helyére a labdát. Nem volt még mindig vége a mérkőzésnek, holott a 68. percen már 1-1 volt az állás. A 81. minutumban, amikor azt lehetett gondolni, hogy már berendezkedtek a csapatok a hosszabbításra, akkor jött Sucsics, és hát egy nagyon-nagyon kétes szituáció és varozás után végül elvett gólja nem tette Horvátországot újra előnybe. Maradt az állás 1-1, Nuno Mendes lógott be, de még pont nem annyira, hogy Sucsics les helyzetbe kerülhetett volna. A 81. percben, miután anulálták ezt a találatot, történt egy érdekes változtatás. Roberto Martínez Cristiano Ronaldo-t hozta le a pályáról, holott 1-1 volt az állás, és akkor még nem gondolhatták azt, hogy nem lesz döntetlen a mérkőzés állása. Cristiano Ronaldo lejött, Gonzalo Ramos viszont bent volt a pályán, és a 94. percben a jelzett 10 perces hosszabbítás 94. percében egy beadás után, amit Rafael Leao eszközölt, megverte a két horvát hátvédet, Sutalót, illetve Pongracsicsot fejjel, és Gonzalo Ramos találtával Portugália már megszerezte, nem csak megfordította, meg is szerezte a vezetést. Később kiderült, hogy ezt meg is tartotta, ugyan a 90 plusz 13, tehát a 103. percben egy nagyon hosszas varozás után Josko Guardiolának nem adták meg a gólját. Ez a találat valószínűleg még a következő napokban is beszédtémát fog szolgáltatni, hogy Renato Veiga fejéről pattant oda, vagy esetleg Matanovic kezéről csúszott tovább a labda. Minden esetre nem az én feladatom ezt eldönteni, ami biztos, hogy Josko Guardiol gólját is elvette a norvég játékvezető. Így már nem maradt más hátra, mint hogy a bíró lefújta a mérkőzést. Diogo Jota napra pontosan 1 éve hunyt el, Portugália pedig a 21-es számú mezben ünnepelte ezt a továbbjutást. Így Portugália ott van a 8-döntőben, Horvátország és Luka Modric búcsúzik. Még egyszer a végeredmény: Portugália, Horvátország 2-1. És mi is köszönjük szépen a figyelmet, a kitartó figyelmet. Balogh Balázs, Vukovics László és Szalai Kristóf pedig búcsúzik. 6 órakor jön a Sportreggel, addig is maradjanak a Nemzeti Sportrádióval. Viszontlátásra, viszonthallásra!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Kerül Luca, megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntjük a hallgatókat a mikrofonnál, Kreisz Bálint, és a következő percekben Molnár Martinnal beszélgetünk, aki a brit Formula 3-as sorozatnak a versenyzője. Szia Martin, és köszöntünk a stúdióban.
3: Köszönöm neki, hívás, sziasztok.
2: Kezdjük kicsit az idei éveddel, aztán majd egy ugrálgatni fogunk az időben, mert már két verseny hétvégén túl vagytok, Silverstone-ban volt egy második helyed, Belgiumban pedig mind a két versenyen, amit végül megrendeztek, dobogón zártál. Hogyha eddig a szezonodat nézzük, akkor mennyire lep meg téged az a fajta gyors beilleszkedés, amit mutatsz ebben a sorozatban?
3: Az év kezdete után nem lepett meg igazából a tesztek, azok már jól sikerültek, úgyhogy valahol oda vártam magunkat. Azt, hogy ennyi dobogó is összejön, azt nem tudtam előre, de eddig nagyon, nagyon jó szezonunk van. Majdnem azt tudom mondani, hogy minden futamon, ahol rajthoz álltam dobogón, végeztünk ezt az a Silverstone-i harmadik futam, sajnos megátolta ezt a szériát, de az is egy jó hétvége volt. Az jól kezdődött, de végül kicsit kevésbé szerencsésen végződött, ugye a motor meghibásodás, és utána egyéb problémák miatt. Spa az ellenkezője volt, ott egy kicsit nehezen kezdődött a hétvége, viszont utána nagyon jól végződött, úgyhogy szerintem két pozitív hétvége van mögöttünk, és várom már a Hungaroringi versenyt.
2: Silverstone-ban hogy élted meg azt, hogy volt egy nagyon jó első versenyed, ami ugye a bemutatkozó futamod is volt, aztán pedig jött ez a motor meghibásodás. Azért fiatalon gondolom ezt így nem lehet könnyű feldolgozni, hogy nem a saját hibádból, de úgy játszanak össze a körülmények, hogy mégse tudsz úgy teljesíteni, amit magadban érzel.
3: Egyébként annyira nem volt nehéz. Én ezt jobban szeretem, amikor úgy esek ki, hogy saját hibámon kívül, mert azt hamarabb el tudom engedni. Amikor tényleg én hibáztam valamit, és amiatt estem ki, azt szerintem sokkal rosszabb, mert azt tudom, hogy az ellen tehettem volna valamit. Ez ellen nem, úgyhogy ezt el kell fogadni. Az első 5 percben kicsit még mérgelődtem, vagy nem is tudom, ugye nem álltam rajthoz, úgyhogy visszasételtünk a box utcán a csapathoz, és akkor onnan a csapatnál néztük végig a versenyt. Néztem közben az időt, hogy mennyi van még hátra a versenyből, és talán 5 vagy 10 perc után azt mondtam, hogy na jó, van, akkor elég lesz a mérgelődésből, most akkor nézzünk már előre a harmadik futamra, és legalább úgy álltam hozzá, hogy azt a szett gumit kellett volna használni a harmadik futamon is, úgyhogy legalább van egy friss szett gumim.
2: Beszéljünk egy kicsit a Spy verseny hétvégéről is, már csak azért is, mert ugye a harmadik futamot törölték, az első kettőn dobogóra álltál, de hát az a helyszín, a belga nagydi versenyhelyszíne a Formula 1-ben, és szerintem mondhatjuk azt, hogy az autósport történelmének egyik ikonikus helyszínei közé tartozik. Milyen volt ezen a nyomvonalon végigmenni, és mondjuk közelről látni azt a fajta történelmet, ami Spában íródik?
3: Elképesztő a Spa-i pálya, tényleg nagyon nagyok a szintkülönbségek, és egy nagyon szép helyszínen is van, úgyhogy mondjuk abból mi nem látunk túl sokat a pályán, de tényleg nagyon jó a Spa-i pályán menni és versenyezni. Főleg a mi autóinkkal nagyon jó volt, mert nekünk is van DRS az autónkban, de nem olyan még, mint mondjuk az FIA kategóriákban, ahol tényleg ott azért sokkal hatékonyabb a DRS. Nálunk még csak ilyen kisebbet nyit a hátsó szárny, és ezáltal nincsenek azok a klasszikus DRS-es kikerülések az egyenesben, viszont pont úgy pozícióba tud hozni minket, hogy utána ki tudjuk fékezni a másikat a féktávon, vagy legalábbis meg legyen rá a lehetőségünk. Úgyhogy nagyon izgalmas volt a verseny, legalábbis az autóból biztos, hogy nagyon izgalmas volt, és volt egy kis taktikázás is, ugye, hogy mikor próbáljuk meg megedőzni az előttünk lévőt, és nagyon élveztem azt a hétvégét. Kicsit sajnálom azt az egy futamot, amit eltöröltek. Az a verseny, ez tényleg nem volt ideális versenyi kondíciók alapján, tényleg akkor eső volt, hogy semmit nem láttunk, meg ilyen nagy vízletfolyások is voltak. A rajtrácsa mellett egyszer majdnem meg is forogtam miatta. Vízfüggőn nem is láttam semmit, úgyhogy ez mögöttem is probléma volt. De igen, van ilyen főleg Spában, úgyhogy annak örültem, hogy utána viszont tudtunk menni két másik futamot.
2: A brit Forma 3-as bajnokságról még fogunk beszélni, már csak azért is, mert a következő verseny hétvége a Hungaroringen lesz, de azon hallgatók kedvéért, akik esetleg mondjuk ebből a beszélgetésből ismernek, meg ugorjunk vissza egy picit a kezdetekre. 17 éves vagy, augusztusban leszel majd felnőtt. Hogyan kezdődött a te kapcsolatod az automotorsportok világával? Mikor találkoztál vele először nézőként, és mikor fogott meg úgy, hogy elgondolkodtál azon, hogy te ezt szeretnéd hosszú távon is csinálni?
3: Igen, nekem apukám is versenyzett régebben, és nagyon szereti az autókat, meg az autóversenyt, és ő volt az, aki elvitt egyszer gokartozni, ahol nem kell mondanom, eléggé a sportszerelmese lettem. Nagyon szeretek vezetni, meg egyre gyorsabb autókat vezetni, úgyhogy vagy akkor még gokartokat. Úgyhogy nagyon élveztem az első ilyen gokartos napokat. Gyakorlatilag alig tudta kihúzni a gokartból, úgyhogy hát egy kicsit el is dölt, hogy akkor mit is szeretnék csinálni, és tényleg azóta üzem ezt a sportot. Versenyezni 8 éves koromban kezdtem, és 8 éves korom óta versenyzek.
2: A versenyzőknél kétfajta mentalitás létezik, aki mondjuk csak üzni szereti a saját sportágát, és van olyan, aki mondjuk nézni is minden eseményt figyelte, melyik kategóriába tartozol, mondjuk leülsz-e minden Formula 1-es verseny hétvégét megnézni, vagy leültél-e, és van-e akinek szurkoltál, most nem kell így feltétlen megnevezni, csak hogy így megvan-e benned ez a fajta rajongás?
3: Hát sajnos a második vagyok, úgyhogy egy kicsit nehéz ilyenkor, még elég sűrű az év, meg elég sokat megyünk azért pályán, és mikor itthon vagyok, akkor jó lenne egy kicsit ilyen motorsport detoxot tartani, és nem nézni egyetlen versenyt, meg tényleg csak valami teljesen más csinálni. De hát ez elég nehéz, mert hogyha nincs is Forma 1, akkor van mindig valami hosszú távú verseny, vagy mindig találunk valami verseny, minden hétvégén van valami. Úgyhogy mindig ott ülünk a tévé előtt, és nézünk valami versenyt, így ezért mondtam, hogy sajnos, hogy a második kategóriába tartozok. Igen, jó lenne néha egy kicsit elengedni, de elég nehéz, mert amikor meg tényleg nincsen verseny, akkor meg a szimulátorba ülök otthon.
2: Máshogy nézed mondjuk a Formula 1-es futamokat, akár technikai szemmel, azóta mióta te is formautóban ülsz? Van egyfajta ilyen megváltozott hozzáállásod?
3: Igen, egy kicsi egyébként van, mert most már van tapasztalatom, hogy milyen formautókkal versenyezni, milyen valakit követni, mert azok is elég nagy kihívást tudnak okozni a turbulens levegő miatt. Nagyon sok tapadást veszítünk valaki mögött, és sokszor a Forma 1-be nem értettem, meg nem lehetett annyira érteni, hogy miért nem tudnak úgy igazán közel menni az előttük lévőhöz. Hát mióta kipróbáltam egy Forma autót, azóta tudom, hogy ez miért ilyen nehéz, és tényleg azért elég sok mindent máshogy tudok így nézni, meg máshogy látok. Ez megint változott egy kicsit, amikor felültem egy GB3-as autóba, úgyhogy én nagyobb lesz öjtőrő, másképp viselkedik az autó, mások mögött is, meg tényleg csak úgy ámblok, teljesen más ez az autó, úgyhogy szerintem végig változni fog ez a vélemény, még a következő kategóriákban is.
2: Ott van a fejedben, hogy milyen jó lenne 5-10 éven belül neked is az egyik versenyautóban ülni mondjuk a Formula 1-es kategóriában?
3: Igen, az a cél, de nem szoktam ezen annyira gondolkozni. Szerintem az a jó mentalitás meg hozzáállás, hogyha nem azon fókuszálok azért, mindig a következő lépcsőfokra fókuszálok. Idén a GB3-on van a fókusz, jövőre szeretnénk a Forma 3-ba fellépni, úgyhogy már azért így félszemmel oda is úgy nézünk, és tényleg már készülünk. Úgyhogy igen, inkább ezeken szoktam gondolkozni így a mindennapokban, de igen, a végső cél ez a Forma 1.
2: Monár Martinnal beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Krájsz Bálint. Ha már lépcsőfokok, akkor vegyük végig kicsit a formulautós karrieret. 2024-ben a Brit Forma 4-es bajnokság, és 25-ben is. Közben volt egy közel-keleti F4-es bajnokságos kitérő. Tavaly már voltak győzelmeid. Hogyan látod ezt a két F4-ben eltöltött idényt, és mondjuk a tavalyi szezonban a Zandvoorti győzelmet akár? Mi a legkedvesebb emléked ebből a két évből?
3: Szerintem két sikeres évünk volt, és pont említetted ezt a Zandvoorti futamot, az volt az egyik kedvencem így az egész évben. Zandvoortom ugye kedvenc pályám, és sikerült egy elég szép győzelmet is összehozni ott, úgyhogy az volt az egyik legjobb hétvégénk. Még volt a negyedik forduló, ami nagyon jó volt Traxonba, ott is összejött egy futamgyőzelem, az volt a legelső, meg a Forma 1-es hétvége is nagyon jó volt, amikor a Forma 1 betét futamai voltunk Silverstone-ban. Az volt még az egyik ilyen kedvenc hétvége, akármennyire is a legrosszabb időintervallumokat kaptuk a hétvégén. Legelsők voltunk reggel és legutolsók délután, úgyhogy elég hosszú volt a szünet az első és a második menet között, de attól még egy nagyon jó hétvége volt, tényleg nagyon jók voltak a versenyek, és szerencsére a tempónk is jó volt, úgyhogy tudtunk versenyezni. Ezek voltak a legjobb emlékek így a tavalyi évről.
2: Az idősávok mellett mi az, amiben még mondjuk más volt a tavalyi Silverstone-i hétvége, úgyhogy a Forma 1-nek a betét futama volt? Értem, mint az alatt, hogy mondjuk nagyobbak voltak a biztonsági dolgok, a lépték, sokkal több ember, tehát hogy ez a fajta ilyen változás milyen volt?
3: Igen, Silverstone-ban az nem megszokott, elég hosszú pálya, és nem megszokott, hogy sok néző van, legalábbis a mi versenyeinken. Viszont így, hogy ott volt a Forma 1, így a mi versenyénken is már egy csomó nézőként volt, és nem csak a célegyenes beálltak emberek, hanem tényleg a pálya minden részén. Máshogy is volt feldekorálva a pálya, úgyhogy érdekes volt azt is nézni, hogy mennyit változik egy Form 1-es hétvégére. Tényleg nagyon jó hétvége volt, és nagyon jó volt, hogy ennyien kint voltak, és feldobta azért a hangulatot.
2: Az ilyen hétvégék mondjuk a kapcsolatépítésre is jók olyan szempontból, hogy azért vannak olyan Form 1-es pilóták, akik már így a karrier utáni életre gondolva is mondjuk akadémiát üzemeltetnek, vagy csak nézik a másik versenysorozatokat. Tehát ilyen szempontból is volt egy előnye ennek a tavalyi hétvégének?
3: Hát ilyen szempontból még nem tapasztaltunk előnyt, viszont az biztos, hogy nekünk azért olyan szempontból jó volt, hogy már megtapasztaltuk, milyen egy Form 1-es hétvégén versenyezni. Tényleg az, hogy reggel, nem is tudom, nekünk ilyen 6-6-20 körül mentünk a pályára. Már akkor alig bírtunk bejutni a pályára, mert tényleg annyi néző állt a kapuknál, és próbált bejutni, úgyhogy elképesztő volt a nézőmennyiség. Úgyhogy az biztos, hogy ez egy ilyen szokatlan dolog volt, és később évben remélem még lesz ilyen berészem.
2: A Lodin Motorsport csapatát erősíted, és hogyha jól számoltam, akkor a bajnokságban ti vagytok az egyetlen olyan istálló, aki mindegyik versenyen eddig legalább egy versenyzővel dobogórált. Milyen a csapat? Kezdjük ezzel, hogy milyen a csapat felépítése mondjuk összehasonlítva akár a virtuózival, vagy a saját elképzeléseiddel, ami előzetesen volt?
3: Hát jó a csapat, az biztos. Elég eredményes évünk van eddig. Egy dologból még hiányot érz, van egy kis hiányérzetem inkább az én oldalamon, meg igazából még nem sikerült olyan átütően úgy eredményt elérnünk, hogy a futamgyőzelmekben még nem állunk olyan jól, viszont majd el fog jönni az az idő is, reméljük már a következő fordulón, és igen, ez abszolút egy ilyen célunk lesz, hogy futamokat nyerjünk, de van egy elég erős csapat meg pilóta ott előttünk, akit már meggyűlt eddig a bajunk, elég tapasztalt pilótáról beszélünk, és úgy tudja tényleg beállítani az autót, vagy beállítani az autót a csapattal, hogy neki ez tényleg jó. Mi még csak első évesek vagyunk ebben a bajnokságban, ő meg már elég nagy tapasztalattal rendelkezik, de nem jelenti azt, hogy őt nem kell megfogni, őt is meg fogjuk majd fogni év valamelyik részén, remélem minél hamarabb.
2: Mi az, amit mondjuk a csapattársaitól tudsz tanulni, itt ugye Maxim Remről és Abi Pullingról van szó, milyen emberek ők, és miben tudjátok egymást segíteni?
3: Fú, nagyon mások vagyunk mind a hárman, és a vezetési stílusunk is kicsit más, viszont az nagyon jó, hogy tényleg mindig két csapattársam erős, úgyhogy most három erős pilótája van a csapatnak, így tudunk jól beállításokat teszelni, ezért is vagyok úgy vele, hogy lehet, hogy még az első két fordulón nem volt olyan igazán az ütő a tempónk, bár elég konstansan ott voltunk azért a mezőny elejében, de el fog jönni majd az az idő is, mert szerintem nagyon hatékonyak tudunk lenni a teszteken, meg a versenyhétvégék tesztjein is, úgyhogy eljön majd az az idő, amikor tényleg átveszük egy kicsit jobban az irányítást. Pontosan mikor lesz, ezt nem tudom, de nagyon jó, hogy ilyen csapattársaim vannak, mert tényleg sokat tudunk teszelni, meg mindig van olyan kanyar, amit a csapattárs jobban csinál, úgyhogy ezt el lehet tanulni a másiktól. Nyilván versenyhétvégén már nem beszélgetünk ugyannyit, meg nem osztunk meg annyi mindent, mint mondjuk egy tesztnapon, de attól még telemetriát ugyanúgy látjuk a másikét, úgyhogy ugyanúgy tudunk dolgozni, mint mondjuk egy tesztem.
2: A leginkább a Formula 1-et követő hallgatók ahhoz lehetnek hozzászokva, hogy itt ott azért mondjuk a mezőnyben egy-két másodperces körönkénti különbségek is vannak, és egy futamon egy perc is összejön, de azért az alsó kategóriákban nagyon nagy szokott lenni a tülekedés és a verseny. Nálatok mi a helyzet? Lehet azt mondani, hogy olyan szoros a mezőny, hogy tizedekben lehet mérni a különbségeket, már csak azért is, mert Spában volt olyan futam, ahol 4 másodperccel voltál lemaradva, és harmadik lettél, és ha jól számoltam, akkor 5-en vagy 6-an voltatok 10 másodpercen belül.
3: Igen, de igazából itt az időmérés különbségek azok még jobbak szoktak lenni. Talán most Spában volt egy olyan időmérő, az első időmérő, ahol úgy lettem negyedik, ha jól emlékszem, hogy kevesebb, mint egy tized volt a különbség köztem és a pol között.
2: 7 úgy, kilométeres pályán.
3: Igen, az azért elég kis különbség, és igen, de tényleg ilyen nagyon kis különbségek szoktak dönteni, és ez a fő különbség, mint az alacsonyabb kategóriákban. Itt ugyanolyanak az autók, szóval tényleg nincs különbség motorban, meg az autókban, csak egyedül a beállítást tudjuk változtatni. Azt meg tényleg mindenki dolgozik azon, hogy a legjobb autót tudja pilótákra rakni, a pilóták ugye ebben segítenek, és vezetés is megpróbálják tökéletesíteni, és igen, végül egy elég kis különbség jön ki az időmérőn.
2: Nálad hogy néz ki ez a tanulási folyamat, a szimulátorozást már mondtad, de amikor mondjuk ott vagy a verseny hétvégén, és azt látod, hogy valaki 2/10 jobb időt ment, mint te, akár mondjuk Bedrin, aki vezeti a bajnokságot, akkor megnézed az ő körét, hogy abból próbálj megtanulni, vagy inkább ilyen önmagadat fejleszted, és te próbálod meg a saját hibáidat megkeresni.
3: A többi csapatnak nem látjuk a telemetriáját, meg a belső kamerását, csak a nekünk csapaton belül látjuk a másik pilótáit, úgyhogy csak a csapattársaknak tudjuk megnézni a telemetriáját, meg a belső kamerását, és akkor abból tudunk táplálkozni. Igen, néha kicsit nehéz megtalálni azokat az utolsó tizedeket, amíg ilyen nagyobb különbségek vannak, addig viszonylag könnyebben meg tudjuk őket találni, de tényleg ezek az utolsó tizedek, századok már már nagyon nehezek, és ezért jó, hogy van két gyors csapattársam még, azért el tudunk lesni egymástól pár jó kanyart, meg pár jó dolgot, és akkor azt, hogyha jól tudjuk alkalmazni, akkor mi is ott tudunk lenni.
2: A ti bajnokságotok az nem 24 verseny hétvégéből, hanem csak 8-ból áll, és emiatt előfordulhatnak olyanok, hogy elég nagyok a különbségek egyes hétvégék között, ugye legutóbb május végén versenyeztetek, és a következő futam az majd július 4-én lesz Hungaroringen. Ez a része nehéz, vagy könnyebbsége olyan szempontból, hogy elég sok idő eltelik azért azok között, az időszakok között, amíg autóba ülsz, és mondjuk két futam között van esetleg egy teszt hétvégétek, de hogy azért úgy ki lehet esni a formából.
3: Igen, de itt megint csak ilyen a pilóták között egy kicsit a különbség. Én például szeretem az ilyen nagyobb szüneteket, nincsen az se bajom, hogyha nagyon sűrűn vannak a versenyhétvégék, de nekem nincsen bajom az ilyen nagyobb szünetekkel, úgyhogy szerintem ez eddig nem volt egy probléma az idei évben, meg igen, azért szoktunk szimulátoron készülni, meg teljesen ott sem maradunk vezetés nélkül, csak mondjuk élőben a pályán megyünk kevesebbet, úgyhogy ez is hozzá kell szokni. Később ez egy kicsit változni fog, lesznek nagyobb szünetek, utána sok verseny egyben, legalábbis is következő kategóriákban, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy az milyen lesz ezek után.
2: Mennyi időt szoktál a szimulátorban tölteni, akkor, ha egy ismert pályára mész, és akkor, ha mondjuk egy új pályát kell megtanulnod?
3: Nagyjából hasonló időket megyünk egyébként. Csapathoz szoktunk kijárni Angliába szimulátorozni. Mindig vannak ilyen szimulátoros napok, és ilyen hát fél napokat, meg egy napokat szoktunk menni. Igen, ez igazából nem attól változik, hogy új pálya vagy ismert pálya, inkább attól, hogy versenyhétvége vagy csak teszt. Ha versenyhétvégére megyünk, akkor átmegyünk egy kicsit több dolgon, átnézünk egy kicsit több akár procedúrákat, meg ilyeneket, és akkor tényleg már begyakorlunk mindent. Ha csak teszten megyünk, akkor tényleg a pályát tanulunk, és azok ilyen félnaposak szoktak lenni, úgyhogy így szokott inkább változni.
2: Még elég fiatal vagy, és még a karriered kezdetén vagy, de az eddigi tapasztalataid alapján szerinted mi a legnehezebb része az autóversenyzésnek? Az, hogy sokat kell utazni, és mondjuk ha a legmagasabb kategóriákban vagy, akkor szinte minden második héten egy másik országban vagy, a folyamatos eredménykényszer, az, hogy ki vagy szolgáltatva néha a technikának, vagy esetleg valami más tényező, ami ugye legnehezebb tud lenni egy karrier alatt?
3: Hát szerintem az elején jól kezdett, hogy az utazás az, ami általán az egyik legnehezebb, legalábbis szerintem az a legnehezebb egyébként az egészben, az, hogy még ilyenkor is, amikor nincsen verseny, van, hogy heti 2-3 repülőutam van, és megyek oda-vissza a csapathoz, akkor szimulátor, most például ülésnöteni voltunk, és elég sok azért a tennivaló ilyenkor is, úgyhogy el vagyunk azért ilyenkor a szünetekben is, és nem szoktunk unatkozni. Az utazás az, ami egyébként a legtöbbet kivesz, talán pályán menni egyébként utána nem olyan megterhelő, vagy legalábbis hasonló, mentálisan sokkal megterhelőbb az utazás. Igen, de ahhoz is hozzá kell szokni előbb-utóbb.
2: Neked sikerült már ehhez hozzászokni így a harmadik évet környékén?
3: Hát idén sokat változott megint ez az utazás. Szerintem többet utazok, azért én többet fogok utazni, mint mondjuk tavaly vagy tavaly előtt. Meglátjuk. Azért fárasztó, de már tényleg azt szokott nyaralásnak, azt tudom nyaralásnak hívni, hogyha itt vagyok. Úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez milyen lesz a későbbiekben.
2: Továbbra is Molnár Martinnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint, és izgalmas hetek állnak előtted, hiszen következik a brit Formula 3-as bajnokságnak a magyar hétvégéje, aztán pedig az osztrák, de kezdjük a magyar futammal. A Hungaroringhez milyen a viszonyod, és várod-e ezt a versenyt?
3: Már nagyon várom. Most fogok itt először versenyezni, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Még csak szimulátoron mentem ugye a pályán, és GB3-as autóval tetszett, majd meglátjuk, hogy élőben is milyen lesz, biztos jó lesz. Úgyhogy várom már lejön a hungaroringi hétvégét, és remélem, hogy itt is sikerül ugyanolyan jó eredményeket elérni, mint előző hétvégéken, de nem sokára megtudjuk.
2: A karakterisztikája mennyire fekszik a te vezetési stílusodnak?
3: Szeretem az ilyen pályákat. Van egy-két ilyen szűkebb része, úgyhogy az egy kicsit ilyen angol stílusú lesz, ami megint csak nem probléma, mert ugye 2 évet már Angliában versenyeztem, és igen, meglátjuk. Van egy olyan ember is ott mellettem a hétvégéken, egy Kispál Tamás, aki korábban versenyzett formautókkal, és elég magas szintre elért ő is. Ő ezért elég sokat versenyzett a Hungaroringen is. Ő ugye a menedzserem, és tényleg majd ő is ott lesz a hétvégén, úgyhogy tud majd egy jó pár tippet adni.
2: Szerintem sok versenyző álmodik arról, hogy hazai pályán versenyezhessen a karrierje során. Neked erre kellett külön mentálisan készülnöd, mert mégiscsak ez lesz az első ilyen fajta élményed, hogy lehet, hogy nem egy, hanem akár több száz magyar zászló is ott lesz a lelátón, amíg körözgetsz.
3: Igen, kíváncsi leszek, majd már nagyon várom a hétvégét. Olyan különösebben nem készülök rá, megpróbálok ugyanúgy hozzáállni, mint a többi hétvégékhez, hiszen az eddig bevált. Tényleg kiderül, hogy milyen lesz, még nem versenyeztem itthon, úgyhogy kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz az élmény.
2: Milyen magasra rakod a lécet, mi az, amit szeretnél elérni a magyar hétvégén, és amit mondjuk aláírnál, hogy elégedett vagy vele?
3: Szeretném tényleg folytatni ezeket a dobogós helyezéseket, nyilván nekem a futamgyőzelem a célom, de meglátjuk, hogyha tudjuk folytatni ezt a szériát, azzal is meg vagyok elégedve, de azért jó lenne az első futamgyőzelmet itt a Hungaroringen megszerezni, legalábbis itt a GB3-as kategóriákban, úgyhogy várom már nagyon a hétvégét.
2: Ha ránézünk a bajnokság tabellájára, akkor most a 4. helyen állsz, és 60 pont a hátrányod a lista vezetőhöz képest, 30 a másodikhoz, vagy a másodikkal szemben. Hogyha a szezon egészét nézzük, akkor mik a hosszú távú terveid? Itt lesz még jó néhány brit futam, de mentek a Red Bull Ringre is, és Barcelonába is. Szóval mik azok a dolgok, amiket szeretnél a szezon végig elérni, és ahol mondjuk a tabellán szeretnél végezni, ha ezt így nézed?
3: Igen, hát sok pontot lehet szerezni egy futam alatt, úgyhogy még egyetlen, akármennyire is most messzinek tűnik ez a 60 pont, azért nincs olyan messze, hiszen ilyen 30 pontot lehet szerezni egy futamgyőzelemmel, úgyhogy tényleg az nem nincsen olyan messze. Én már, nekem már van egy nullázásom egy futamon, a többieknek még nincs, úgyhogy egyszerre majd az idő is eljön, és akkor tényleg ott kell lenni az elejében, és megragadni azokat a pontokat, amik gyakorlatilag ott lehetségesek, meg ott hirtelen ott leszünk. Úgyhogy meglátjuk. Még ők nem nulláztak, én már nulláztam, és eljön már az idő is.
2: Akkor a következő 1-2 évben hol látod magad, hogyha így még egy picit előre tekintünk? Itt részben a Formula 3-at már említetted, de hogyha mondjuk azon egy nagyon kicsit tovább tekintünk.
3: Igen, szeretnénk jövőre a Formula 3-ban versenyezni, utána még van egy Forma 2-es lépcső, és utána még már szeretnénk a Forma 1-be versenyezni. Cél az kitűzve, és haladunk felé. Szerintem el lehet érni, legalábbis mi hiszünk benne, úgyhogy remélem, hogy össze is fog jönni.
2: Reméljük, hogy úgy haladsz tovább ezen az úton, ahogy elkezdted. Sok sikert kívánunk, és a magyar hétvégéhez is. Molnár Martinnal beszélgettünk az előző percekben.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a Bajnokok rovatának mai vendége, Szavomi Tomasz, aki a Ferencvárossal 2004-ben bajnoki címet szerzett, de 2010-ben ezüstérmes is lett a gárdával, valamint a Vasassal is kétszer volt bronzérmes, és magyar kupa győztesnek, szuperkupa győztesnek mondhatja magát, és természetesen válogatott is volt. Kezdjük azzal, amivel a te pályád azért nem volt egy ilyen átlagos, hanem azért tartogatott különlegességeket, gondolok itt például arra, hogy te ugye nem magyar Magyarországon születtél.
3: Üdvözlök mindenkit, tény és való, és nem labdarúgással kezdtem el foglalkozni. Ugye kint születtem Nigériába, majd hazaköltöztünk, és én röplabdázni kezdtem, és hát így 13 évesen kezdtem el a focival is foglalkozni, a röplabda és az atlétika mellett, és végül lemorzsolódtak a többi sportágak, és maradt a labdarúgás.
2: Ugye azt mondtad, hogy kiköltöztetek, tehát édesanyád ment ki Nigériába, és akkor te már ott születtél meg?
3: Igen, anyu kiköltözött apuhoz, vagy hát a házasság után együtt kimentek, én kint születtem, kint is tanultam, majd hazajöttünk Magyarországra.
2: Magyarul megtanultál akkor beszélni, vagy csak itt, mert ha jól olvastam, akkor 1990 után jöttél Magyarországra?
3: 89-ben jöttünk Magyarországra, de apuval is magyarul beszéltünk kint is, tehát a mai napig apuval is magyarul beszélünk. Írni, olvasni azért annyira nem tanultam kint, de mikor hazajöttünk, akkor volt egy nyaran megtanult írni, olvasni.
2: De hát azért ott a foci az nagyon menő volt, hogy nem focival kezdted?
3: Mivel az unokabátyám röplabdázott, és pont szembe volt a házukkal, így nem volt nehéz elmenni, és csatlakoztam az edzéshez, és így csatlakoztam a Dunavárosi csapathoz.
2: Tehát az röplabda az itt kezdődött Magyarországon?
3: Itt kezdődött, 11 éves voltam, tehát a sportra rendszeres járás az itt kezdődött Magyarországon.
2: Meg ugye volt még az atlétika is.
3: Az általános iskolában a Lipták tanár úr részéről kezdődött, és akkor így maradt mind a három.
2: Ilyen jók voltak mindig a fizikai adottságaid, vagy úgy kialakult sport közben?
3: Nagyon vékony, törékeny fiúnak tartottam magamat, de a sok meló megkifizetődött, tehát ami a röplabdában a ruganyosság, az atlétikában az erős dinamika, az segítette a foci pályafutásomat is.
2: De hát a röplabdában ott kézzel bánnak a labdával, hogyan lett ebből labdarúgás?
3: A focit mindig is szerettem, hisz Nigériában nőttem föl, ott meg a nemzeti sport, mint itthon a labdarúgás, és a családban mindenki szereti a focit.
2: És akkor focisztál iskolában megláttak, vagy hogy fedeztek föl?
3: A városi iskolabajnokságban hívtak át. Először kétkedve fogadtam, nem nagyon akartam váltani, és hozzászoktam a röplabdához, de engedtem a csábításnak, és mindig szerettem focizni, és elkezdtem párhuzamosan, hát igazából háromhuzamosan focizni a másik két sporttal.
2: És ez nem okozott nehézséget mondjuk a tanulásban, vagy a mindennapjaidban?
3: Lehet, hogy fáradt voltam, mert azért napi három edzés, akárhogy nézzük, általános iskolába sok, de mindig odafigyeltem iskolába, tehát sokat nem kellett otthon tanulni.
2: Mit szóltak hozzá az edzők, hogy te párhuzamosan sportolsz, bár öttusában ugye öt sportág volt, itt meg csak három?
3: Nem szóltak semmit, de sose kérdezték meg, hogy fáradt vagyok-e, vagy mi a helyzet, ugyanazt kellett nyújtani, mint a többiek.
2: De akkor már bajnokságban is játszottál?
3: A második évtől igen, amikor elkezdtem focizni, a röplabda ugye kevesebb bajnoki mérkőzések vannak, ott inkább tornák voltak, a atlétika meg ugye az nem rendszeres hétvégi, így meg tudtuk oldani.
2: Mennyi idő múlva kellett döntened, hogy melyik marad?
3: Hát igazából ott 15 évesen befejeztem a röplabdát, és a atlétika maradt még, 16 évesen meg nagyjából már csak a foci volt, így akkor már fenn voltam a felnőtt csapatban.
2: Ez minek köszönhet, hogy ilyen korán fölkerült-e a felnőtt csapatba az adottságaidnak?
3: Nem, régen rendszeres volt, hogy kaptak lehetőséget a fiatalok. Ugye Dunajvárosban mindig is szokás volt a saját nevelőseket játszatni. Torma Gabi volt előttem, tehát 15-16 évesen elkezdtünk följárni a felnőtt csapat edzéseire, aki megfelelt, mert megállt a helyet, az ott maradt, nem mindenki kapott lehetőséget, aki élt vele. Sajnos nem mindenki kapott lehetőséget, így nem mindenki tudott élni a lehetőséggel.
2: Te tudtál?
3: Úgy néz ki, hogy igen.
2: Hogy kezdődött ott a karriered?
3: Hát eleinte úgy kerültünk föl, hogy edzőmérkőzésen az ifi csapatunkkal megvertük a felnőtt csapatunkat, és akkor következő héten azt hiszem már 9-en megjelentünk az edzésen, és felváltva a 7B7-tel mentünk, és egyre szűkült a csapat, majd ott ragadtunk, megkaptam az első mérkőzésemet, ha jól emlékszem, pont Dorog ellen léptem pályára, amikor a Tajti mester azt kérdezte, hogy elfáradtam-e abba a 10 percbe. Hát erre nem tudom, mi a jó válasz, mert azt mondom, hogy igen, akkor miért, ha azt mondom, hogy nem, akkor miért nem fáradtam el. Majd fokozatosan egyre több lehetőséget kaptam, és a csapattársak is segítettek.
2: Amikor Tajti József volt ugye az edző, aki dolgozott a válogatott mellett is, akkor milyen osztályban szerepeltetek?
3: A Dunaváros másodosztály csapat volt akkor. Nem voltunk az élmezőny közelében, de tény, hogy a 90%-a a csapatnak dunavárosi volt, fokozatosan fejlődtünk, és hát egy pár év múlva 97-ben fel is jutott a csapat NB1-be.
2: Te rád mikor hárult már nagyobb feladat, hogy sikerült ezt a 10 percet meghosszabbítani?
3: Hát már a tavaszi szezonban már a Balázs Imre már jelezte a vezetőségnek, hogy döntsük el, hogy most az ifiben vagyok, vagy a felnőttben, mert az, hogy szombaton és vasárnap is játszok, az mások. És végül is úgy alakult, hogy akkor a felnőttnél voltam állományban, és végig kezdés voltam már. Innentől kezdve a következő két évünk már úgy nézek, hogy kezdés.

0: Miért váltak el, miért hagytad ott az anya egyesületet?
1: Ezt Varga Zoltánt kellene megkérdezni, nem tudom, igen. Ezt ő tudja, megkérdezte, hogy el kell dönteni, mit akarok. Én megjeleztem, hogy akkor vele nem szeretnék tovább dolgozni, kimentem az öltözőbe, hazamentem, és két nap múlva a Vasas játékosa voltam.
0: Tehát akkor hiába kerültetek fel az NB1-be, nem itt volt az első NB1-es meccsed?
1: A Fáj utcában volt, a Vasas nem mutatkoztam be, és pont a Dunajvároson léptem pályára, ahol hát hátrányból álltam be, és viszont adtam két gólpasszt, amivel megfordítottuk a mérkőzést.
0: Akkor ez egy kis elégtétel volt?
1: Mondhatjuk azt, hogy a Varga Zolival szemben egy kis elégtétel volt számomra.
0: Persze, hát azt tudjuk, hogy ő nem volt azért egy könnyű személyiség. Volt, aki nagyon szerette, volt, aki nagyon nem szerette, de akkor ezek szerint neked az ő munkamódszere nem jött be.
1: Mint edző, le a kalappal, tehát csodálatos edzéseket csinált. Ugye tudjuk, hogy volt ez az üldözési mániája. Megsérültem válogatott mérkőzésen, és az volt az ő meglátása, hogy szándékosan sérültem meg. Nem tudom, hogy ez kinek lett volna jó, ezeket nem tudtam elfogadni, de maga az edzésmódszere, meg ahogy tanított, meg foglalkozott velünk, az top kategóriában mondható.
0: Tehát a válogatottba akkor Dunaújvárosból kerültél be, még NB2-ből?
1: Nem, a korosztályos válogatottban, meg az U21-ben is ott onnan mutatkoztam be. Behívtak, ugye előbb mutatkoztam be, úgymond tétmérkőzésen a két korosztályú idősebbeknél, 75-ös korosztályban, mint a sajátomban. Amikor kikerültünk a VB-re, én nem mentem ki, hogy érettségiztem, és úgy voltam vele, hogyha eddig nem számoltak velem, akkor most már végében nem számoljanak velem, játszanak azok, akik kikerültek.
0: Ez nem volt nagy áldozat, így utólag hogy látod?
1: Hát így utólag, hogy 0 pontot szereztünk, vagy hát kiestünk élből, így nem volt nagy áldozat, hisz kint voltam közben a Boavistánál. Nekem az a része is kellemes volt, tehát tapasztaltam mást előtte, hogy a Olimpiákosznál voltam kint próbajátékon, ahol nem tudtak megegyezni a klubok, a Boavistánnál ugyanez, tehát más lehetőségek voltak akkor.
0: Ez még a Dunajvárosból volt?
1: Dunajvárosból, másodosztályból, igen.
0: És a Vasas megkeresett, amikor tudta, hogy te onnan jönni akarsz, vagy már akkor megvolt ez az ajánlat?
1: A Vasas azután keresett meg, hogy meghallották, hogy eljöttem a Dunajvárosból.
0: Mit kínáltak neked?
1: Rudi bácsi megkeresett, szeretnének látni. Igazából kevesebb volt a fizetésem a Vasasban, mint a NB2-es Dunajvárosban.
0: De hát akkor azért beáldoztad, hogy meglegyen az NB1, és ugye jött ez a két gólpassz a Dunajváros ellen, ilyen jól ment utána is?
1: Hát fokozatosan fejlődtem, igaz, eleinte még csereként játszottam, egyre többet, végül is stabil meghatározó játékosa lettem a klubnak, és ennek örülök.
0: Kicsit irigykedem rád, azért mondasz olyan neveket, akikkel együtt dolgoztál már ott fiatal korodban. Milyen volt Iloszki Rudolfal dolgozni?
1: Rudi bácsi karakán személyiség volt, keveset beszélt, viszont az ütős volt, és néha egyszerű egy-két mondatos segédjei, meg információ nagyon sokat segítettek a játékunkban, tehát célra törő egyszerű információkat adott át.
0: Neked miket mondott?
1: Néha annyit mondott, hogy előre-hátulra tegyek sípcsontvédőt, mert volt egy időszak, amikor mindig beletérdetek a vállíban, ne semmi szándékosság és ne, hogy megsérüljek, majd ezáltal és életemben nem tettem oda a sípcsontvédőt, de rendben jött a lábam, nem sérültem, soha nem jött utána a sérülés, vagy azt mondta, hogy milyen szögbe fussak neki a labdának, ha oda akarom rúgni. Tehát ilyen minimális technikai millióket adott elő, Varga Zoli megmutatta, Rudi bácsi elmagyarázta, tehát mind a kettő szakember saját maga módján segített.
0: Neked mi volt az erősséged, a gyorsaságod?
1: A gyorsaságom, az akaraterőm, a küzdőszellemem.
0: Most a Vasas azért egy nagy múltú csapatot. Milyen karriered volt?
1: Hát mondhatom azt, hogy Vasas legenda lettem, tehát elég jó karrierem lett. Lehetünk volna sikeresek, hisz a 98-as bajnokságban, 97-98-as bajnokságban, ahogy alakult a csapatnak, ahhoz képest 2001-ben elértük a harmadik helyet. Szezon első felében a tabella második végén lettünk, és majdnem bajnokok lettünk Csikó csapattal. Majd azért jöttünk el sokan, mert mondhatni azt is, hogy nem akarták ott tartani Bozsik Péter edzőnket, és vele együtt 11 játékos távozott.
0: Mert hogy kiálltatok mellette?
1: Hát egyrészt, amikor egy majdnem kieső csapatból dobogó vagy bajnok esélyes csapatot csinál egy fiatal edző, és az az első, hogy már próbálják a helyettesét keresni, nem éreztük azt a bizalmat, hogy elismerjék sem őt, sem a csapat munkáját. Innentől kezdve elmentünk Tikabát, Péter, Rósa, nagyon sokan eljöttünk akkor.
0: De akkor volt esetleg arról szó, hogy közösen

0: Mentek valahová?
1: Átjöttünk néhány Dunajvárosba, de volt arról szó, hogy Zalaegerszeg is megkeresett, hogy a Péterrel menjünk, de úgy voltam vele, hogy egy évre inkább hazajövök Dunajvárosba, meg volt a terv, hogy utána külföldre szeretnék menni.
0: Zalaegerszeget azt nem bánod, hogy nem mentél? Hát akkor volt ez a bajnoki cím, meg a Manchester legyőzése, a csoda.
1: Így utólag igen, de ugyanúgy nem mentem Újpest, és abban az évben lett Újpest bajnok. Végül is háromszor hívott az Újpest, egyszer sem kötöttem ott ki. Ennek így kellett lennie.
0: És akkor visszajöttél Dunajvárosba, mert akkor már más volt az edző.
1: Akkor már a Egervár és anyaik voltak az edzők. Igaz, majd korábban is hívtak, amikor az első évem lejárt a Vasasnál, akkor ugye kölcsön voltam, más rendszer volt, de pont azelőtt egyeztem meg a Vasasa, mielőtt hívott a Sanyi bácsi, hogy menjek vissza, az is egy jó brigád volt, ott is szép eredményeket érhettünk volna el, ha rend van a klub hátterében, bár azt kell, hogy mondjam, hogy Johnny mester mindent megpróbál, de az egy olyan időszak volt.
0: És a Dunajváros akkor volt ebben a sikerszériában?
1: Akkor még ilyen, akkor az egész város sikerszériában volt, előtte voltak ugye a BL-be a csapat, amikor átmentünk, akkor már másodikak voltunk, de akkor elkezdtek a kisebb gondok lenni szokás szerint, mint a magyar futballban azokban az időkben.
0: Most azért, ha így hallgatlak, akkor azt látom, hogy azért többször voltál ilyen helyzetben, hogy az anyagiak miatt kellett váltani.
1: Én ahogy fogalmazni szoktam a fiataloknak, én az a korosztály, aki már nem, még nem korosztály, már nem volt pénz, még nem volt pénz, tehát mi megszoktuk azt, hogy megnyertük a bajnokságot a Fradival, és utána rohangáltunk a fizetésekért, meg lejárt a szerzés, két év múlva kaptuk meg a fizetést, tehát volt ilyen időszak, a mai fiatalok ezt sajnos nem tudják, mert ott percre pontosan csippan a bankszámlán a pénz manapság, régen meg hónapokat vártunk, meg kapjuk az egyhavisunkat.
0: És akkor a Dunajvárosban mennyi időt töltöttél? Egy évet csak?
1: Nem, visszamentem, akkor két évet voltam, és akkor eligazoltam külföldre, majd visszajöttem.
0: Ez melyik ország volt?
1: Kimentem Franciaországban, Ajaccióba, ahol a Walid Regragui volt a csapattársam, a korábbi marokkói szövetségi edző, csak sajnos elvitték a Roland Courbis mestert a rendőrök sikkasztás gyanújával. Ekkor eljöttünk 10, visszajöttem Magyarországra, és úgy alakult, hogy a Rolandot felmentették, és közben átigazoltam a Ferencvárosba, ahol szezon végén ugye sípcsonttörésen vettem, mert neki csúsztam a korlátnak. Másnap reggel a műtét után jött be a akkori menedzserem Balla György, és éppen Courbisszal beszélt, aki kérdezte, hogy csatlakoznék-e hozzá a Vladivostokba, akkor oda került. Hát mondtam, hogy sajnos itt tört lábam, nem tudok csatlakozni, de hát mindennek oka van.
0: És hogy történt az a sérülés?
1: A pálya szélén becsúsztam a labdát, benne akartam tartani, és aztán 60 vagy 50 centire volt a korlát még, és nem tudtam a pályámmal, és ahogy kicsúsztam sípcsonttal, nekicsúsztam a korlátnak.
0: Tehát nem volt kontakt más játékossal?
1: Nem, korlát erősebb volt, viszont akkori masszőrünknek lett vége kerítése abban a csövből, amiket levágtak.
0: Ugye mindenki azt mondja, hogy a Ferencvárosban mindenki szeretne játszani, neked sikerült, ők hogyan kerestek meg?
1: Hát igazából Józsi bácsi szerette volna a menjek, ugye választhattam volna az MTK és a Ferencváros.
0: Melyik Józsi bácsi?
1: Garam Józsi bácsi. És akkor olyan helyzetbe állítottak, hogy választhatok, hogy vagy a Fradi, vagy nem az MTK, és ma választottam a Fradit, bár a családom amúgy fradista volt. Jó játékosok, Garami mestertől is sokat tanultam, ugye Sanyi bácsival korábban dolgoztam Egervárékkal, tehát ott meg volt már a kontakt. Végül is Kis Gyuri, Zovát és a Rósával mi a Ferencvárosba kötöttünk ki.
0: De hát azért megértem, mert így van bajnoki címed.
1: Van bajnoki címem, van kupagyőzelmem, jól éreztem magam, labdarúgónak éreztem magam, és a mai napig szívesen járok vissza.
0: Milyen volt akkor a Fradi mostani viszonyokhoz képest?
1: Nehéz anyagi helyzetben lévő klub, viszont mindig volt tényleg mögöttünk egy 13. játékos, 12. akárhogy 12-13 szurkoló, az két játékos kitett. Tehát a legrosszabb helyzetben is ott voltak mögöttünk, viszont tény és való, hogy nem fogadták el a küzdelem nélküli vereséget.
0: És ott is sikerült klublegendának lenned, mint a Vasasnál?
1: mondhatjuk azt, annak számítok, hogy bajnoki címet elértem, elismerik sokan, amikor találkozunk, hát kinek mi a fontos, én jól éreztem ott magam, ha néhány ember boldogát tettem, az ma nekem megérte.
0: Melyik volt a legeredményesebb időszakod, ha már támadókról beszélünk, hogy ezt muszáj tisztázni?
1: Ez talán Ajkán volt, amikor másodosztályban játszottam, akkor végkivételesen centert játszottam, Iszkarjelen többségem inkább széléről játszottam.
0: De ez még a Fradi időszak után volt?
1: A Fradi időszak után volt, igen. Tehát a Fradiba is szélsőt játszottam, és volt bent egy Gera Tököli, akit kiszolgáltunk, tehát mindig volt a gól. Tehát nekem, mint mondtam, mindig a győzelem volt a fontosabb, nem a gólszerzés.
0: De ezt az időszakot tekinted a legsikeresebbnek? Te is ezt a Fradist?
1: Ez volt a legeredményesebb kupa bajnoki cím szempontjából. Az összes többi maga módján a Vasasba is, hogy berobbaltam, ott is jól éreztem magam, ott is ugdostam a gólokat, de eredmény szempontjából a bajnoki cím és a kupa győzelem az mindenképpen a Fradihoz köthető. Vasasnál sajnos a kupa döntőben rossz döntés hoztam, nem rúgtam be, lehet, hogy leket már passzolni, de hát majd egy lesgóllal kikaptunk.
0: Voltak ilyen rossz döntések, ha így visszagondolsz, utólag is voltak jók is nyilván.
1: Hát voltak rossz meg jó döntések klubválasztásnál is, mérkőzésben is. Tehát nem mentem ki a kódbuszba, mert én vártam egy évet, hogy kimessek a Ajaccióba, lehet, hogy kiket volna nekem is mennem kódbuszba. Csak úgy voltam vele, hogy annyi magyar játékos van már kint, meg nem biztos, hogy nekem ott a helyem.
0: Akkor voltak Mír utcáik?
1: Mír utcáik, igen, Vince Ottoék, Feriék, tehát sokan voltam, tehát jó lett volna. Végig is úgy döntöttem, hogy nem.
0: És rólad nem neveztek el szektort még a Vasasnál, ugye?
1: Nem, de nem is fognak már.
0: Nem?
1: Nem, mert megvannak a nagy legendáink előtte. Tehát többen vannak előttem, mint utánam, hogy akikről szektort tudnak elnevezni.
0: Beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert hát ha valaki ennyit játszik az NB1-ben és jól teljesít, akkor előbb-utóbb úgyis megkeresik neked, mikor adatott meg?
1: Hát én a Vasasból lettem felnőtt válogatott. 10-szer éptem pályára, majd meglettem büntetve egy olyan mérkőzés veresége után, ahol keretben sem voltam, és ezt nem nagyon tudtam elfogadni.
0: Ez mit jelent, hogy meglettél büntetve?
1: Hát kikapott a csapat egy kis csapattól, a nevet nem mondok, és pont annyira büntetett meg az MLS, mint amivel pénzzel tartoztak, vagy prémiumba tartoztak nekünk, és mondtam, hogy akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Tehát ez egy ilyen bundamecsnek titulálták, vagy nem értem egészen?
1: Hát nem, kikapunk Máltától, San Marinótól, tehát nem néz ki jól, és a teljes válogatott keretet, akinek tartozása, mindenkit megbüntettek. Tehát kollektívan azokat is, akik keretben sem voltak, és nem voltak az utazó keretben sem.
0: Azért valószínűleg akkor ezért volt ez a 10 meccset csak?
1: Egyrészről igen, másrészről meg úgy érzem, hogy voltak akkor jobb formában, még jobb helyen játszó játékosok. Tehát ahogy nézem, Magyarországon nem mindig az alapján kerültek be a játékosok, hogy ki hogy játszik, hanem az, hogy ki hol játszik. Most van egy szabály, iratlan szabály nálunk, hogy NB2-ből nem hívunk be játékos, pedig látjuk, hogy Angliából, 5. osztályból is behívják valakit, ha jól játszik. Tény, hogy ez magyar NB2 nem az, de nálunk alapvetően iratlan szabály, hogy NB2-ből nem hívunk be játékosokat.
0: De hát azért voltál a Vasasban, a Fradiban, azért ők jól feküdtek ebben a tekintetben, nem?
1: Persze, de akkor is voltak mindig jobb csapatok akkor. Én nem panaszkodom, sok magyar játékos játszott kint. Örültem, hogy játszhattam a magyar válogatottba. Felvettem a címeres mezt, ez nekem elég tétel.
0: Gólod volt a válogatottban?
1: Egy gólom volt, egyszer játszottam centert, többnyire szélén játszottam, meg védőt.
0: Ki ellen volt, és milyen volt ez a gól?
1: Azerbajdzsán kaptam egy paszt, és 16-osan, vagy 20 méterről egy érintőbe bepasszoltam a kijövő kapus mellett.
0: Általában azért mindenkinek vannak emlékezetes meccsei, akár válogatottban, akár klubcsapatban, vannak emlékezetes góljai. Na menjünk ezen végig, neked ez hogy volt?
1: Hát az első felnőtt mérkőzésem az Dunavárosban volt, Lengyel Feri passzolta be jobbról, rosszul vettem át a labdát, így mögén pörgött, viszont be tudtam ollozni a kijövőkapus fölött. Innentől kezdve ólógóllal nyitottam, egy rossz áltechnikai átvétel után. Az első válogatott gólomat, azt ugye az előbb beszéltük meg, az egyetlen, tehát az jó. Azon kívül sok gól van, most melyik a legsikeresebb? Hát mindig az, amikor nyer az ember, tehát kupadöntőnbe álltam, ott rúgtam a Honvédnak egy gólt, tehát ezek mindig emlékezetesek.
0: És volt olyan, amikor azt mondtad, hogy na, ha ezt most nem hagyom ki, akkor nyerünk?
1: volt ilyen többször is, tehát csatár vagyok, hibázok. Viszont volt olyan mérkőzés, ahol kikaptunk, és mégis úgy jöttem le a pályára, hogy megtapsolt a portugál válogatottnak a szurkolótáborra, és olyan érzésem volt, mintha én lettem volna a hazai csapat játékosa, és a győzelemből sétálok le.
0: Na hát akkor menjünk egy kicsit külföld irányába, arról még nem beszéltünk, pedig több helyen is voltál.
1: Hát voltam Korzikán, voltam Skóciában, Cipruson, Csehországban. Mindegyiknek megvan a maga milliója, maga szépsége. Cipruson ott megtanul az ember türelmesnek lenni, meg félváról venni a dolgot, élvezi az életét. A franciáknál egy kicsit a profizmus jött szembe. Skóciából úgy éreztem, hogy nem tudsz rosszul dönteni, mert valakinek van egy jó passza, jó bedobása, azt megtapsolják. Tehát ha kirúgja valaki a stadionból, azt is megtapsolják, mert a szándékot akarják. Csehországban meg az élmény volt, hogy két magyar volt a csapatban, és a szurkoló tábornok Ria hungáriázott rendszerűt.
0: Kivel voltál ott együtt?
1: Roth Ferivel, az szintén fehérvári nevelésű.
0: De hogy kerültél Csehországba? Azt értem, hogy mondjuk kimész Ciprusra, Franciaországba.
1: Hát úgy kerültem, hogy eleve én Szlávia Prahánál voltam próbajátékon, le is akartak igazolni, majd az akkori menedzsereim valamit nem értettek, vagy nem jól fogtak föl, majd megkeresett Molnár László keresztül egy ügynök, az ügynökséget, hogy kivinne, ugye László volt Magyarországon is edző, és akkor így kerültem ki a Szlovácskóhoz, kerültünk ki a Szlovácskóhoz, és már rögtön az első meccsen, pedig úgy estünk be, egy hét, tehát edzettünk a csapata, és már kezdők voltunk az első mérkőzésünk, a Sparta Praha ellen győztes gólt is szereztem, és mondtam a 70. perc környéken, hogy mester, én elfáradtam, hát nem volt edzőmeccse a lábamba, és mondta, nem baj, maradjál fönn, szenvedjé. De lehoztuk a mérkőzés győzelemmel.
0: Említetted, hogy a pályafutásod elején voltak különböző kisebb sérülések, ez hogy alakult később?
1: Kisebb sérüléseim voltak, sípcsonttörés leszámítva. Az volt az egy, amit ki kellett hagynom több mint fél évet, de lekopogom, sok kis sérülés, az beleférett, kontaktsport, labdarúgás.
0: Nem tudom, szoktál statisztikákat figyelni, vezetni, visszanézni régi gólokat, hogy hány meccsed volt összesen első osztályban külföldön?
1: Nem szoktam, azt szoktam nézni, most visszanézem magam, és milyen döntéseket hoztam a pályán, ha rögögölcsöt kapok, hogy egyszerűen megoldhattam volna. Volt olyan gól, amire azt hittem, hogy közel vagyok a kapuhoz, közben távolabb voltam, volt, amire azt hittem, az alapon voltam, közben tízeson kívül voltam, tehát voltak nagy góljam, amit én abban a pillanatban vagy másképp emlékeztem, mint valójában megtörtént.
0: Te ilyen ösztönfutbalista voltál egyébként?
1: Bennem volt az ösztönfoci, igen. Tehát grundfocista voltam, mondhatjuk úgy is.
0: És ezt nem próbálták belőled kiölni?
1: Próbálták, de én azért jártam ki focizni, hogy cselezzek, és hogy élvezzem. Most az, hogy amit most kimegyek az utánpótlás, és azt látom, de hát passzod le, unalmasak a mérkőzések. Majd elvárjuk a játékostól 17-18 évesen, hogy cselezzen, amikor 11 éven keresztül nem eddig a játékos cselezni, akkor én minek menjek ki? Tehát most kimegyek akadémiára, sokszor az az álláspontom, inkább elmegyek egy falusi mérkőzésre, ott még a gyerekek tiszta szívbe fociznak.
0: Azért elég hosszúra nyúlt a pályafutásod.
1: Hát 38 éves koromban vonultam vissza NB2-ből, és 42 évesen játszottam NB3-ba.
0: Ilyen jók az adottságaid, vagy ennyire gyöngült a magyar foci színvonala, hogy még így tudtál játszani már mozsás meg 42 évesen is?
1: Hát a rutin az megvan, fizikálisan jó állapotban voltam akkor is, bár sokat nem edzettem. Nem mondom azt, hogy romlott volna a színvonal, technikásabbak, gyorsabbak a játékosok, viszont sokan nem tudják, hogy kell helyezkedni kapu előtt, hova kell érkezni, hova jöhet a labda, tehát alapvető dolgokat nem tudnak sokszor a mai fiatalok.
0: Különböző edzőkkel dolgoztál, és aztán te is edző lettél. Mit tudtál ebből hasznosítani?
1: Hát, amit tudtam, a legtöbb játékosnak átadtam. Én nem fogadtam el a kényelmes focit, tehát nyerhettünk, de ha félváról vették, én az nekem nem volt megfelelő, tehát minden áron be kellett darálni az ellenfelet. Hál' Isten, azt mondom, hogy 2004-es, 2001-es korosztályomból sok játékosom elkerült NB1-ben, van, aki külföldre is, örülök neki.
0: Ez a Videótomból?
1: Videótomból, igen, tehát most kezdhetjük a Dalától, a Baboson keresztül, Szabó Bálint, tehát voltak játékosok. Majd felajánlották nekem a U16-os lánycsapat edzői posztját, és azt visszautasítottam, mert nem tartom magamnak készen, vagy olyan lelkiállapotúnak, hogy lányokat ott nyugodtan tudjak edzeni, egy kicsit temperamentumosabb edző vagyok.
0: De most nem edzőként dolgozol, hanem menedzserként.
1: Igen, játékos ügynök vagyok már egy jó pár éve, FIFA licenszes, és mondhatjuk azt, hogy a saját magam főnöke.
0: És sikerül külföldre vinni játékosokat, vagy onnan hozol inkább, milyen osztályban mozogsz?
1: Jobban szeretem a magyar

0: bal oldalon, és akkor szépen lábról lábra jöhet az építkezés. Mindenki visszazár svájci részről, Embolo is saját tér felén, Manzambi is saját tér felén, a kezdőkör környékén a két svájci támadó. Előzetesen ez egy 4-2-3-1 egyébként, amit felrajzolt a svájci kapitány Jakin a táblára, és ezt adta le. De egyébként Manzambi rendszeresen fellép Embolo mellé, tehát ez két csatáros játék lehet majd svájci részről, ha egyszer látjuk őket támadni, mert hogy amúgy a labda az algériai csapatnál jelen pillanatban is, bár nagy jelentősége nincs, azért szeretném jelezni, hogy több mint 70%-ban birtokolja 8 perc játék után a labdát Algéria, úgyhogy ez a kezdeményezés, amiről beszéltünk, ez ebben a formában is megnyilvánul. Zidane veszi a labdát tovább, Saibi volt az, aki hátra lépett, és régen ezt a söprögetőnek hívták ezt a pozíciót, most ilyen mélység irányítónak talán, aki oda visszalép hátra, és onnan próbál játékot szervezni. Bedobással megy majd tovább a mérkőzés, az afrikai csapat jöhet majd, és akkor most jön az a bizonyos lassítás, ami alapján egyértelműen merem állítani, hogy Akanji mellett Zerruki persze beteszi a vállát, és egyből, ahogy a 16-oson belülre ér, dobja magát, de ez teljesen egyértelmű, ugye Feri, hogy itt nem volt 11-es?
1: Teljesen egyértelmű, ugye Zakari azért rutinos volt, és beállt a védő Akanji elé, de egyértelműen dobta magát.
0: Így van, tehát a szándék az látszott, persze a tét is óriási egyébként, úgyhogy nem csoda, hogy mindenki megpróbál mindent bevetni, amit csak lehet ezen a mérkőzésen. Most megint csak az algériai csapat építhet támadást. Méghozzá bal oldalon Saibi eladja a labdát. Mire megy Svájc, a labdaszerzés után Saka. Nagyon sok, nagyon jó passza volt, kiemelkedő mutatói vannak az előrejátékban, és most is jól találja meg Manzambit. Manzambi már a 16-oson belül leviszi az oldal, az alapvonal felé, és gól! Megszerzi a vezetés Svájc, Embolo! Az első helyzet! Kereken 10 perc játék után! Egyszer jött át az európai csapat a felező vonalon! Manzambi bolondot csinál az algériai védelemből, és egy pillanatra úgy tűnik, hogy kiviszi a labdát az alapvonalon túlra, de nem ez történik, hanem valahogy középre gyötri, és Embolo góljával megszerzi a vezetést a svájci csapat. Hideg zuhany Algériának, nesze neked jó kezdés, nesze neked határozott kezdés, kereken 10 perc játék után Embolo góljával vezet Svájc.
1: Ugye te is említetted meg én is, hogy a svájciak égpárosa, ugye Manzambi és Embolo jelenti a támadó potenciált elsősorban, és ugye ez a kétékes játék, ez egy érdekes felfogás, tehát ugye védekezésben két egyenrangú égként védekeznek 4-4-2-es játékrendszert alkotva, de támadó játékban Manzambi kifejezetten 10-es pozícióban van, tehát Embolo az, aki a két algériai belső védőt leköti, és ő a csúcs éke a svájci válogatottnak, és Manzambinak van egyfajta ilyen szabad pozíciója, hogy mélységből tudjon akár szervezni, akár a támadásokhoz fellépni. Hát ez olyannyira jól sikerült, hogy az algériai középpások mögötti területen megkapta a labdát, és gyakorlatilag 4 játékos kicselezve egészen az alapvonal 5-ös találkozásáig, hát hogy mondjam, vezette a labdát, vagy cselezte be magát, és utána élesen visszarúgta a labdát, középen Embolo érkezett, és az üres kapuba továbbított. Hát gyakorlatilag minden ékjátékos, Embolo nevében mondhatom, ilyen társra vágyik, aki gyakorlatilag kicselezte a fél algériai védelmet, és utána üres kapus gólpasszt adott Embolónak. Az ő párosuk nagyon-nagyon jól működik, már a csoportmérkőzésen is látni lehetett.
0: Így bizony, és most Manzambi nem befejez, hanem előkészít, megszerzi tehát Svájc a vezetést egészen. Ugye a futball csodája, a gól csodája, tehát egyszer lépték át a felező vonalat eddig.
1: Igen, valószínűleg ez a svájci kapitánynak a találmánya, tehát stratégiailag vagy mérkőzés terv szempontjából Svájc ezt választotta. Az algériai válogatottan azért érezni lehetett már az eddigi mérkőzéseken is, hogy a stabilitás hiányzik. És ugye itt beszélünk labdabirtoklásról, meg virtuozitásról, de azért ne felejtsük el, hogy akármennyire is a támadójáték hívei vagyunk mindannyian, az a csapat tud sok sikeres lenni egy ilyen tornán, amelyiknek a stabilitása megvan, és a csapat védekezése nem labilis.
0: Igen, ezt egyelőre az algériai csapatról valóban nem lehet elmondani. Még úgy is, igaz ez a megállapítás, hogy most minden mezőnyjátékos a svájci térfélen 12,5 perc telik el a meccsből. Ait Nouri a bal oldalon, mire meg.

0: jönnek a cselek, viszont most már két svájci is ott van vele szemben. Egy Nuri megindul az alaponal felé, és Svájc szedi össze a labdát, sőt, mi több, Zakaria még rá is pöccinti az afrikai játékosra a labdát, úgyhogy így bedobással majd Svájc jöhet a mérkőzésen. Gyorsan vegyük át csak a rendkedvéért, hogy hogyan is érkeztek meg a csapatok ide a legjobb 32 közé. Svájci Katar elleni 1-1-es döntetlennel kezdett, tehát egy egészen értetlen mérkőzés volt, egy agyonnyert meccset. Embolo 17. percben 11-esből volt eredményes, szóval egy agyonnyert meccset adtak le a 94. percben egy öngóllal. Katara semmiből tudott egyenlíteni, az volt az első meccsük, aztán utána egy egészen érdekes találkozón úgy verték Boszniát 4-1-re, hogy a 74. percben még 0-0 volt az állás. Közben jön egy lövés az afrikai csapat részéről, de ez a 23-24 méterről középről eleresz egy gyengécske kísérlet Kobelnek, nem okozott gondot. Szóval egy egészen érdekes végjátékban múlták felül Boszniát, és aztán pedig legyőzték a házigazda Kanadát, és emiatt egyébként Kanadában játszanak, és számukra ez egy óriási előny volt, ugye, amit Mexikó házigazdaként, vagy éppen az Egyesült Államok házigazdaként ki tud használni, azt a kanadaiak nem, tehát ők ugye Los Angelesben játszottak Dél-Afrika ellen, miközben egy svájci támadás kibontakozóban. Endoy a jobb oldalon, a svájciak jobb oldalán a 16-os csücskénél gépészkedett, de nem tudta bevinni a labdát a büntető területen belülre. Szóval megverték Kanadát 2-1-re, ott Vargas és Manzambi voltak a gólszerzők. Manzambinak egyébként volt gólpassza is azon a meccsen, illetve Manzambi gólját pedig Embolo készítette elő. Szóval ennek köszönhetően maradtak a svájciak Kanadában, nem kellett utazniuk, azért ez is egy óriási előny, és így érkeztek meg erre a meccsre. Ugye az Algéria-Ausztria találkozóról már beszéltem, ugye a Hihoni szégyen, vagy minek hívták, azt Feri segíts talán.
1: Igen, jó, jó, fogalmazom.
0: Emlékszel rá, ugye a 82-es NSK mérkőzés, miközben Endoy a 16-oson belül, ott lehet a második svájci találat, Zidane! Középről a 11-es pont magasságáról Zakaria a jobb hátvéd keveredik előre, és egy suta mozdulattal gyakorlatilag hazadja a labdát Zidánnak, és így nem lesz belőle komolyabb helyzet. Lemaradt az egyik svájci játékos, az algériek pedig hozzák előre a labdát, a svájciak hiába reklamálnak, hogy álljanak meg most ebben a pillanatban a sportszerűség jegyében. Kimegy a labda az oldalvonalon kívülre, és Manzambi lenne a földön, nagyon komoly fájdalmak közepette. Én bevallom őszintén, hogy nem láttam, hogy mi történt vele, úgyhogy egy lassítás nagyon sokat tud majd segíteni ebben a tekintetben. Ez az előző helyzet, amit most per pillanat tudom mondani a kedves hallgatóknak, hogy mi látunk Ferivel, és azt, ahogyan Zakaria nagyon suta módon eltöri a labdát, ebben sokkal több volt egyébként, tehát itt nagyon-nagyon kevés hiányzott a svájciak második góljához, ellenben arról nem tudok beszámolni, hogy Manzambi miért került a földre. Nem biztos, hogy Zakariának kellett volna ott középen lövéssel próbálkozni, azért a jobb hátvédnek nem feltétlenül ez a feladata, és ami miatt Manzambi a földre kerül, az pedig egy összerúgásnak a következménye, de most már Manzambi is talpon van, úgyhogy tudja majd folytatni a játékot. Szóval tehát erről a bizonyos Ausztria-Algéria meccsről már szóltam, nem volt könnyű helyzetben az afrikai csapat, hiszen a Messi vezette elnézést, Argentinával találta magát szemben. Messi ugye rögtön az a Mester 3-assal kezdett azon a mérkőzésen, bár hozzáteszem, hogy Saibi révén egy lesgóllal, egy meg nem adott lesgóllal Algéria egész jól kezdett, aztán utána megverték Jordániát 2-1-re, emlékezetes, hogy a Ben Bouali szerezte az egyenlítő gólját Algériának, hiszen Jordánia volt akkor még előnyben, és Giri volt az, aki még betalált, és akkor így ezzel az Ausztria elleni döntetlennel jutottak el oda, hogy játszhatnak az egyenes kieséses szakaszban. Kereken 17 perc telik el a mérkőzésből, Embolo találatával, amely a 11. percben született, vezet a svájci csapat, amely most ideiglenesen már ember hátrányban, mert hogy Manzambit kellett ápolni, a negyedik játékvezető nézi az óráját, és majd csak amikor letelik a büntetés, kvázi büntetés, ha lehet így mondani, hogy a kis felfüggesztés, akkor utána engedi vissza a svájciak támadóját. Addig viszont építgeti, szövegeti támadását az algériai csapat. Most a jobb oldalon Mahrez, tőle egyelőre sokat nem látunk, Feri. Vagy hogyan látod? Ugye ő a jobb oldalon szerepel, az algériaiak legnagyobb neve. Volt egy jobboldali veszély és jobboldali beadás. Ait Nuribos közben a bal oldalon, csak hogy rám cáfoljon és legyen valamiféle algériai helyzet. De hogy ha valaki, vagy valamelyik csapatban van egy ekkora nagy név, mint Márez, akkor talán egyébként így szűk 20 perc kereken, 18 perc után többet várnék tőle akár a mezőnyben is.
1: Hát az egyik fontos láncem az algériai támadójátéknak, az kétségtelen. Nyilván a svájci válogatottnak a játékstratégiája elsősorban erre épül, hogy a gyors és mozgékony, főleg egy-egyenlő játékhelyzetekben hatékony algériai támadókat úgy semlegesítse, hogy csapatként elszívja elől a területeket. Tehát már ez is ennek az áldozata egyelőre, de azért őt nem szabad leírni. A svájci válogatottnak most a legfontosabb az lesz, hogy ne adja el a labdát olyan veszélyes területeken, mint mondjuk a pálya tengelye, vagy tehát természetesen a középső harmad, főleg a védő harmad, és ne kapjunk kontratámadást. Abban az esetben azért ez lehet egy jó játékstratégia. Most az algériaknak kell akár letámadással az ellenfél térfelé labdát szerezni, akár egész egyszerűen túlfutballozni ezt a svájci válogatottat, hiszen eddig nagyon-nagyon szervezett védekezést nyújtanak. Bár érdekes a futball, hiszen ha a Manzambinak nincs ez a csodálatos csel sorozata, ez a szólója, akkor most arról beszélnénk, hogy Algéria domináns és levegőbe lóg a gólja. Dacár annak, hogy komoly helyzete nem volt a találkozón, de azért uralja a játékot, és hát igazából gondolkodok, hogy most Murat Yakin mivel tett eddig többet, mint Petkovic, de hát nem, egyelőre egész egyszerűen ez a mérkőzés egy Manzambival jobb Svájc javára.
0: Meg egy egyéni villanással, itt tartunk tehát akkor, amikor a 20. percben lép a mérkőzés, Svájc tehát 1-0-ra vezet Algéria ellen, és nincs érdemi változás, tehát még mindig majd csak 70%-ban Algéria birtokolja a labdát, és jön előre most az afrikai csapat ellenben, kimegy az alapvonalon túlra a labda, Zakaria jól védekezett, és föl kibillentette egyensúlyából ellenfelét, és így jöhet majd Svájc, hogy hozhatja játékba a labdát. Hiába viszont az óriási labdabirtoklási fölény az egyelőre érdemben sokat nem jelent Algéria számára. 1000 fokon ég egyébként mind a két mester, tehát Yakin is, ugye ezt már említettem, hogy talpon, meg Petkovic is talpon, tehát mondja mind a kettő a magáét. Zakaria saját 16-osának környékén Ait Nuri zavarja, nem tudja kihozni a labdát. Ait Nuri kibillenti Zakariát az egyensúlyából, és hol megy ki a labda, lesz a döntés. A döntés az lesz, hogy mégiscsak jöhet Svájc. Igen, mégiscsak jöhet Svájc. Hogy lett bedobás, azt egyébként talán csak az argentin spori tudja, aki most elkezd számolni Zakariának, hogy végezze el a bedobást. Másodpercekre sem tudja megtartani most a labdát az európai csapat. Nagyon sűrű ott a 16-os csicskénél a kispadokhoz közelebbi oldalon. A mezőny Manzambi harcol ki. Itt szabadrúgás, Zeruki volt az, aki Manzambit megállította szabálytalanul, mielőtt megindult volna, úgyhogy itt tartunk tehát akkor, amikor kereken 21 perc telik el a mérkőzésből. Svájc, Algéria 1-0. Csak a rendkedvéért, azok kedvéért, akik esetleg átaludták az éjszakai történteket. A portugál csapat egy egészen hihetetlen mérkőzésen 2-1-re nyert Horvátország ellen. Úgyhogy fél időben nem volt gól, aztán Perisic az 53. percben a horvátokat juttatta előnyhöz. Ronaldo nem sokkal később majdnem szépített, sőt szépített is, de les miatt azt a gólt elvette a játékvezető, de aztán végül is Cristiano Ronaldo büntetőből betalált. Itt pedig jön majd az első svájci szöglet a mérkőzésen. Egy baloldali beadás után a 22. percben harcolja ki a meccs első szögletét az európai csapat. És akkor utána majd felidézem, hogy hogyan alakult, mert hogy messze nem volt még a Ronaldo 11-esnél vége a hajnali meccsnek. De tegnap kora este a spanyolok elintézték tükörsimán Ausztriát, úgyhogy lesz majd egy Ausztria-Portugália mérkőzés a 16 között, azért az már egy nagyon komoly csemege. Na de most akkor jöjjön az első svájci szöglet. A bal oldalról nem volt veszélyes, a rövidre jött a labda. Andi fejelte ki. Svájc viszont összeszedi a labdát még hozzá a felező vonalnál. Nem sietnek sehova. Teljesen egyértelmű, inszátra kerül majdnem, hogy Kobelhez a labda. Nem csak, hogy majdnem, hanem teljesen. Na ez viszont akkor lehetőséget teremt, hogy befejezzem a történet felgöngyörítését. Szucsicsnak volt egy lesgója a horvát részről a 81. percben. És amikor már úgy tűnt, hogy nem történik semmi, illetve jöhet a hosszabbítás, akkor Gonçalo Ramos a 94. percben Portugáliát juttatta előnyhöz, de ezzel még messze nem volt vége. A 10 perces hosszabbításon is túl a 103. percben Guardiol ugyan a kapuba talált, de hosszas videózás után les miatt végül érvénytelenítette a játékvezető a találatot. Norvég Eszkász, és így óriási csatában Portugália végül is 2-1-re nyert Horvátország ellen, és tovább jutott. Mindenre volt időm elmondani, mert a Kobel hátul játszik a svájci védőkkel, talán majd most Akanji megindul és kidobja a labdát a bal oldalra. Rodriguez. Itt szép támadás indulhat svájci részről, viszont rengeteg fehérmezes afrikai játékos Rodriguezzel szemben. Nagyon taktikusan játszik a svájci csapat. Türelmesen, taktikusan, és egyelőre az előny birtokában nagyon-nagyon nyugodtan is, mondjuk ez a türelmessel egyértelműen összefüggésben van. Tartják a labdát, Saka most éppen hátrafelé, Akanji, és akkor a kezdőkörben elvedi. Jönnek előre ugyan az algériai játékosok, de nem férnek labdához. Freuler, ki a labda a jobb oldalra? Ezt még be lehet futni. Zakaria beadásából nem lesz semmi, legalábbis elsőre. Egy Nuri volt az, aki belelépett, és kiharcol Svájc. Egy bedobás tetszetős módon, kérdezem fel itt, hogy tetszetős módon, ugye tartják szépen, igen, nyugodtan, ahogy kell, előnyben.
1: Ez az algiri válogatott passzivitása furcsa számomra, egyébként a svájciak jól menedzselik az előnyüket.
0: Indulj a labdával, és aztán most már Manzambi teszi tovább, Akanji, egy távoli lövés, Rodriguez megunja a svájciak bal hátvédje, hogy betömörült vele szemben az afrikai védelem, és ennyi lehetett ez 25-26 méterről, egy ballábas lövés, hát a balansót vette célba, de majdnem a szögletzászlónál ment ki a labda, úgyhogy mondjuk úgy, hogy ez nem élete lövése volt Rodrigueznek, viszont van egy kis lehetősége majd a frissítés után javítani a célzóvíz, hát ha segít ebben. Jön az ivószünet, és jön benne Ferenc értékelése. Gyereken 25 perc játék után Svájc 1-0-ra vezet Algéria ellen.
1: Ugyan nem tartozik szorosan a taktikai értékeléshez, de most már nem az első mérkőzés, amikor az ivószünet kihirdetésekor óriási fügykoncertbe kezd a közönség.
0: Hát tehát én úgy gondolom,
1: a szurkolók ítéletet mondtak az ivószünetre. De akkor beszéljünk a két csapatnak a játék stratégiájáról. Hát először is a formációkat tekintve a két csapat egymás tükörképe, tehát gyakorlatilag ezt a 4-3-3-as, 4-2-3-1-es játékrendszert egymásra szabták. Ami számomra furcsa és meglepő, hogy az algériai válogatott nagyon dominánsan lépett fel, és próbálja már a svájci labdakihozatalokat az ellenfél tér felén, tehát a svájciak védőharmadában megzavarni, és alapjába véve ez egy olyan jó játékstratégia lehetett volna, hogy a mérkőzés elejétől kezdve egy olyan fokozott mentális állapotba hozza már magát az algériai válogatottat is, hiszen egy mérkőzést, ha letámadásra kezdesz, akkor úgymond nem lehet belealudni a mérkőzésbe, hiszen felfokozott idegállapotban van ilyenkor a csapat, de nem sikerült ezt eléggé hatékonyan végrehajtani, hiszen különösebben komoly gólhelyzetet nem tudott ebből kialakítani az algériai válogatott, veszélyes helyeken nem tudtak labdát szerezni, viszont a maga az az 1-0-ás állás, ha a svájci vezetés, az valójában nem tükrözi híven a mérkőzés képét, hiszen az algériai válogatott többnyire a svájci térfélen tartja a labdát. Viszont ilyenkor jön az, hogy gyakorlatilag a labdakihozatalnak a mérésének, hogy a labdakihozatal, illetve bocsánat, a labdabirtoklás százalékoknak a mérésének az eredményre való befolyásoló tényezőként nagyon-nagyon kis százalékban lehet figyelembe venni, hiszen amikor már nagyon extrém módon az egyik csapat irányába eltolódik a labdabirtoklás, akkor arra lehet gondolni természetesen, hogyha sokat védekezéssel tölti az erejét egy csapat, akkor azért el tud fáradni, esetleg fizikálisan, mentálisan is ez a fáradtság előjöhet az utolsó 20 percben, de ez is nagyon nem mindegy, hogy hol történik ez a bizonyos labdabirtoklás. Ha hátuljáratják a labdát, az különösebben nem fárasztja az ellenfelet. Ez akkor lehet domináns, hogyha az ellenfél tér felén tényleg védekezésre kényszeríted, és folyamatos koncentrációra az ellenfeledet. Hát ez azért valójában nem történik meg az algériai válogatott részéről, és hogy egy ilyen kiegyenlített mérkőzésen mennyire sokat számít egy-egy kulcsjátékosnak a formája, a váratlan húzások és a mérkőzést eldöntő tényezők, hát az egyértelmű, hogy Manzambic elsorozata után gyakorlatilag Embolo az egyetlen, hát úgymond igazi ékjátékosa a svájci válogatottnak gólt tudott szerezni. Azon túl a svájci válogatott nagyon taktikusan, hát úgymond úgy őrzi, menedzseli az előnyét, hogy azért a labdabirtoklás százalék is kezd kiegyenlítődni, és eddig védekezésben egyértelműen a jobb Svájc. Tehát a Svájc a vezetését Manzambinak és a stabilitásának köszönheti.
0: Manzambi ugye a Freiburg játékosa egészen az Európa Liga döntőig menetelt klubcsapatával, ott viszont az Aston Villától tükörsimán vereséget szenvedett, viszont ez a VB egyértelműen róla szól svájci szempontból. Ugye dupla a bosnyákok ellen, gólpassz Kanada ellen, szóval tényleg most is gól, ugye előkészítés, gólpassz, tehát hogy óriásit megy a fiatal Manzambi. Jelen pillanatban 50 millió euró körülre tagsálják az árát, de hát egy ilyen világbajnokság után ez könnyen lehet, hogy ki lő majd, és az érdeklődők száma is lehet, hogy megnövekszik majd. Mehet tovább a játék, a felező vonal környékén az egyik svájci került a földre, de az argentin spori úgy volt vele, hogy mehet tovább a játék. Majd egy picit, Feri, beszéljünk a játékvezetésről, hogyha olyan szakaszához ér a mérkőzés, mert hogy az első meccs után nekem az az érzésem, hogy erről hivatalos információnk nincs, az algériak Ait Nouri révén hozzák most föl szépen komótosan a labdát, mint ha ki lett volna nekik adva, hogy oké, nem kell szórni alapokat, és nem arra kíváncsiak a népek. Cserébe viszont így egy csomó olyan szituációt elengednek, ami mellett értetlenül állunk, hiszen együtt néztük például az Anglia-Kongó mérkőzést, amikor Harry Kane került a földre a 16-osok be, de hát az egyértelmű 11-es volt. Vagy ha nem az, akkor Kane-nek sárga lap műesésére, és gyakorlatilag salamoni döntésként semmit nem ítélt a spori.
1: Hát igen, az egy szituáció volt azzal kapcsolatban,
0: hogy nem általánosítanék.
1: Érzek tendenciát, de nem ezzel kapcsolatban. Én azt látom, hogy ha valami ki lett adva, akkor az a folyamatos játéknak a segítése. Biztos vagyok benne, hogy a FIFA-nak egy fő koncepciója, és ezzel látom ugye a hosszabbítások nagy számát is, hogy az effektív játékidőt azt megnöveljék, és ez lehet gyakorlatilag a 2020-as éveknek az egyik legfontosabb célkitűzés a FIFA részéről, és azt látom, ami végülis üdvözítő, hogy a játékvezetők nem fújják szét a találkozókat, és effektíven nagyon-nagyon kevés valódi szabálytalanságot fújnak le, viszont ezzel szemben nincsenek olyan mérkőzések, amelyek elfajulnak és rúgdosódásá válnak. Tehát azt a bizonyos szintet, mert minden játékvezető meghúz egy szintet, és egy jó játékvezető ezt következetesen az egész mérkőzésen fenntartja, azt nagyon magasan húzzák meg. Tehát nagyon sok olyan faltot be lehetne fújni, ami egy ilyen kétes, hogy be is lehet fújni, meg nem is. Ilyenkor rendszeresen, tendenciózusan elengedik a játékvezetők. Jóval kevesebb 11-es van, mint mondjuk a Magyar NB1-ben, hogyha összehasonlítjuk. Tehát lehet, hogy ez lesz a jövő útja, hogy nem effektíve csak a szabálykönyv szerint vezetik a mérkőzést, hanem a VAR ellenére nem fújnak be annyi 11-es, mint ami a VAR bevezetése óta tapasztalható volt.
0: 31 perc telik el a mérkőzésből, állandó szakértőnk Bene Ferenc beszélt a játékvezetésről itt a világbajnokságon. Volt erre idő a Svájc-Algéria mérkőzésen, mert hogy nagy csatában Zakaria, illetve Endoy, a svájciak jobb oldalán, Ait Nouri az algériak bal oldalán, ők hárman csatázgattak, most éppen Sakánál a labda a kezdőkörben. Szóval a játékvezetés került terítékre egy picit. Kevés lap villan a mérkőzéseken nagy általánosságban, és tényleg leszámítva egy-egy szituációt, közben egy svájci helyzet, és ugyanúgy, mint a gól előtt, a bal oldalról jönnek középre a labda, viszont most azért hárman, négyen figyeltek ott Vargasra, hogy nehogy középre tudja tenni a labdát, például Belgali volt az. Szóval, hogy leszámítva például az urugvájiak álmok futását a spanyolok ellen, amikor ugye nagyon nehezen tudták emészteni, sőt, nem, hogy nagyon nehezen, egyáltalán nem tudták megemészteni, hogy utazniuk kell hazafelé, tehát hogy nincsenek durva mérkőzések. Manzambi megint csak a bal oldalon, a svájciak bal oldalán ment volna, aztán utána megint most már figyelnek rá, és a lecsorgó labdát Vargas szabálytalanul próbálja megszerezni. 32 perc telik el a mérkőzésből. Svájc, Algéria labdarúgó világbajnokságon 1-0. Embolo 10. percben szerzett gólja az, ami dönt jelen pillanatban, legalábbis a különbséget hozza a két csapat között. A labda pedig majd Zidane révén az algériaiaknál lesz. Afrikai csapat kapusa Zidane küldi előre a labdát. Furcsa azért ezt egy világbajnokságon mondani, hogy Zidán nével valaki kapus, de hát nem esett messze az alma a fájától, csak éppen a kapu irányába pottyant az az alma, és nem a mezőnyben kötött ki. Itt Nuri nagyon-nagyon-nagyon komoly teljesítmény egyébként az algériai csapat balhátvédjétől. Rengeteget dolgozik, nagyon-nagyon sokat. Egyértelműen aktív labnak érzem az algériai csapat baloldalát. Endoynak pedig rengeteg védőfeladatot ad ez, hogy Ait Nuri folyamatosan jön föl és jön előre. 34. perc a mérkőzésen elvedi. Akanji most már a kezdőkörben adogat a két svájci középső védő. Éppen lassan megérkezik mindenki az afrikai csapat térfelére. Nagyon finom, lágy perdítés Emboló részéről, ez most nem jön be. Emboló saját helyére tette volna a labdát, hogyha ott lett volna egyetértés a társakkal, de most nem volt. Zidane újtja meg előre, aztán utána éppen a levegőben helyről fejre vándorolt a labda, még nem elvedi, megelégelte és kivágja az algériai kispad, illetve a 16-os közötti részre a labdát. Kezd kiegyenlítődni a labdabirtoklási arány a 42%-ban Svájcnál. Hát tovább Ait Nuri a földön, és most áll meg a játék ebben a pillanatban. Nuri pedig fölpattan. Nekem nagyon tetszik, erről sokat beszéltünk már, kevés a fetrengés is, tehát a felesleges fetrengés, amikor egyik pillanatról a másikra szoktak gyógyulni a játékosok. Ez nagyon-nagyon szimpatikus, ez az új szabálymódosítás, kifejezetten üdvözlendő, és nekem nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy, illetve gondolom, én nem vagyok ezzel egyedül, mindent egybevetve. 35 perc telik el a mérkőzésből, a svájci csapat 1-0-ra vezet Algéria ellen, Emboló 10. percben szerzett góljával, és ahogy Bene Ferenc állandó szakértőnk fogalmazott, ez egy kiegyenlített mérkőzés, a számok is ezt mutatják. Egyelőre egy Manzambi villanás és Emboló ott a kihagyhatatlan tutiban, és ezzel vezet ugye a svájci csapat. Valamelyes még mindig érződik az algériaiak mezőnyfölénye, Manzambi kapcsol le egy rossz keresztlabdát, Manzambi 3 afrikai védőre vezeti rá a labdát, az első túljut, és ebből lehet, hogy sárga lap lesz. Saibi persze ebből egyértelmű volt. A 36. percben jön a mérkőzés első sárga lapja. Manzambival nem tudnak mit kezdeni az algériaiak. Tényleg, ahogy Feri is mondta, ő jelenti a különbséget. Életveszélyes ez a 20 éves fiú. Életveszélyes. Ares Saibi pedig az első sárga lapos játékos a mérkőzésen. 10 perc van még a rendes játékidőből, ugye minimum 3 perc hosszabbításra biztosan lehet számolni. Én azt hiszem, hogy a gól miatt, meg egy-két ápolás miatt még az lehet 2 plusz, tehát egy 15 perc körülbelül a hátralévő idő az első félidőből. Akkor, amikor Vargas áll oda egy szabadrúgáshoz, és ez lehetőséget teremt a gyívelésre, Rodriguez, Akanji, tehát tényleg a légi párbajban erős svájciak ott vannak a 16-oson belül. Ez egy ilyen 28-30 méterre lehet az oldalvonalhoz közelebb a labda az algériai kaputól, és Vargas jobban íveli majd középre. 37. perc a mérkőzésen, a 11-es pont környékén húzzák meg az algériaiak a leshatár. Vargas ívelése után jön egy fejes, elvedi, illetve Zakaria is fogja a fejét, hogy most a két védő közül melyikről ment ki a labda, meg nem mondom, azt viszont meg tudom mondani, hogy az algériaiak jöhetnek majd. Elvedi és Zakaria egészen közel egymáshoz, és végül is Zakaria húztatja ki a labdát az alapvonalon túl. Ez egy veszélyes svájci lehetőség volt. Minden esetre Akanji is reklamált egy sort az argentin sporinál, mert hogy ő meg ahogy ment volna a labda irányába, az egyik afrikai védő kibillentette az egyensúlyából, és így került a földre. Algéria próbálja kihozni a labdát saját térfeléről. Sikerrel Akanji most már elvedi. Letámadás, és Saka kerül a földre. értett egyet ezzel a döntéssel Bentaleb. Viszont jön a svájci csapat, és Manzambi első hibája talán a mérkőzésen. Embolót kereste volna, nem volt jó a labdakezedés, reklamálnak a svájciak, mehet azonban tovább a játék. Megint ékes bizonyíték annak, amiről az imént beszéltünk, a folyamatos játékot erőlteti a Spori. Tényleg csak akkor fúj, amikor hát nagyon tessék érezni benne a költői túlzás, ha már vér folyik, tehát hogy nyilván nem akkor, meg nem kell, hogy vér folyjon, de amikor valaki tényleg úgy marad lenne a földön, hogy nem tud azonnal felpattanni. Egyébként a folyamatos játékot preferálja és erőlteti a mérkőzés argentin játékvezetője. Svájc továbbra is Embolo góljával 1-0-ra vezet Algéria ellen. A labda a svájciaknál. Akanji, Royler, Saka, nagyon finoman, Endoy. Szépen, tetszetősen lábról lábra hozza ki a piros mezes európai csapat a labdát. Mert hogy pirosban, balról jobbra támad a svájci csapat. Saka. Hát az ő rutinja az nagyon-nagyon sokat érhet ezen a mérkőzésen is. Nagyon jól mozgatja, nagyon jól fogja össze a svájci csapatot. Embolo felé egy felívelt labda a 16-oson belülre. Aztán már Endoy kapja a jobb oldalon. Endoy középre, Embolo elől jön a mentés. Szöglet lesz. Andy nem ért egyet a játékvezető döntésével. Én már csak azért is, mert úgyis a játékvezetőnek lesz igaza a végén, én viszont egyetértek, legalábbis így az első pillantás alapján nekem úgy tűnt, aztán lehet, hogy visszapattant a labda Embolóra, de ez erre valami kevés esély van. Főleg úgy, hogy jön a svájci szöglet, így még gyakorlatilag az esélye ennek nulla, már csak azért is, mert ugye a VAR ilyenkor visszanézhetné ezt a dolgot, de nem tette meg, vagy legalábbis nem jelzett. Vargas és a második svájci szöglet a 40. percben a mérkőzésen. Ugye gyenge szöglet volt, a rövidről sikerül kifejelni. És aztán ott középen nagyon sűrű volt a mezőny. Elvedi maradt hátul. Na kié lesz a labda most ilyen adok-kapok. Nem feltétlenül világbajnoki színvonal, és akkor most az algériai csapat tudja megtartani a labdát, vagy megnyugtatni a játékot. Így szoktuk ezt talán mondani. A jobb oldalon már is indítanak egy támadást. 35 éves kora ellenére ugye azt mondta Bene Ferenc, hogy már ez még mindig az algériai csapat legjobbja, de mindenképpen a legnagyobb név. Na most nincs pontos statisztikai adat előttem, de már ez alig ért labdához. Mondjuk most pont, amikor ezt kimondom, akkor ő teszi tovább.
1: Azt mondtam, hogy legveszélyesebb támadója lehet, bocsánat, nem legjobbja.
0: Nézd el nekem itt a kora reggeli órán, azt mondja, hogy 5 óra 40 perc magyar idő szerint, hogy nem teljesen pontosan emlékeztem arra, amit mondtál.
1: Nem, hát távol álljon tőlem minősíteni a teljes algériai válogatottat. Egyébként Freulerrel és Sakával kapcsolatban nagyon-nagyon igazad van. Az egyik kulcskérdés, mert ugye Manzambiről beszélünk, mert ő a leglátványosabb, de azért a kettők játékára majd kitérek, ha lesz játék megszakítás.
0: Bizony, viszont most jön egy algériai szöglet akkor, amikor a 41. percben járunk a mérkőzésen. Eltűnt az egyik fehérmezes afrikai ott benne a 11-es pont magasságánál, és még mindig a földön. Viszont most nem áll a játék, úgyhogy na most lesz igazán érdekes és izgalmas. Bentaleb az, aki egyébként oly fájdalma közepette mégiscsak feltápászkodik. Bentaleb Rodriguezzel találkozott. Az a helyzet, hogy ilyen kontaktból ezer meg egy van, mint ami most Rodriguez és Bentaleb között történt. Pontosan ez a szituáció mutatja meg, hogy Bentaleb olyan hamar meggyógyult, hogy rájött, hogy egyébként senki nem foglalkozik ezzel komolyabban, mert nem volt benne annyi, mint amilyen látványosan a földre került.
1: Igaz, az jellemző most az algériai válogatottra, és ha csak a mentális állapotot nézzük, a svájci válogatott rendkívül nyugodtan futballozik, és ez a nyugodtság, ez megfelelő önbizalommal is párosul, és ez átragad a koordinációjukra. Tehát amikor te is említetted, hogy nagyon szép akciókat szövögetnek, az ennek az egyik alapja.
0: Manzambi hosszan tolja meg a labdát. Addig dicsértük Manzambit, amíg két technikai hiba volt, az előbb egy eladott labdája, most meg egy pontatlan labdakezelés. Viszont ebből az eladott labdából nem tud megindulni Algéria. És aztán utána Manzambi volt szabálytalan. Most már a bal oldalon építkezik támadással az afrikai csapat, és jön egy lövés, Saibi! Jobb lábas lövés, a jobb alsó sarok irányába menne. Szép védés Kobeltől. Az első félidőben egy újabb algíriai próbálkozás. Szám szerint ez már a 9. kísérlet a mérkőzésen, és az első kaput eltaláló, hogyha jól jegyzeteltem, algíriai részről. Nem, a második, bocsánat, rosszul. Azt, hogy 9 volt az összpróbálkozások száma, azt szerencsére jól mondtam. Minden esetre 2 perc még a rendes játékidőből, plusz ugye, ahogy említettem, nagyságrendileg egy 5 perc környéki hosszabbítással számolok én. Mindent egybevetve is 10 percen belül most már az első félidő végéhez. Embolo 10. percben szerzett gólja, ami a különbséget mutatja egyelőre a két együttes között. 1-0-ra vezet Svájc Algéria ellen. Libia 16-oson belül, Aitnuri tovább teszi, szépen lábról lábra, már ez felé a belöbbölt labda, 16-oson belülre, és kirúgás. Kirúgás lesz a történet vége. Szépen építkezett az algériai csapat, de aztán ez az ívedés, ami ment át keresztbe balról jobbra, hosszú volt, és így oda a lehetőség. Ennek a párharcnak a továbbjutója egyébként majd a Kolumbia-Gána mérkőzés győztesével találkozik, tehát én azt hiszem, hogy joggal bízhat bármelyik csapat is, akár egy negyeddöntő szereplésben, mert itt azért ebben a kupacban ez a Svájc-Algéria-Kolumbia-Gána 4-es olyan nagyon nagy ördöngös különbségeket így elsőre nem tudnék azért tenni közöttük. Nyilván Kolumbia esélyesebb Gánánál, talán Svájc valamelyest itt esélyesebb volt Algériánál, de nem annyira egyértelmű a helyzet, mint mondjuk az Argentina zöldfoki szigetek, a zöldfoki köztársaság párosításban.
1: Ez így van, és ahogy szűkül a kör, egyre kevésbé lesznek egyértelmű mérkőzések, így van.
0: Egy hosszan előre vágott labda, ami nem tréfálja meg Zidánt. Algériai kapus kellett visszatolasson, és a 11-es pont környékén szedte össze a labdát. Pár másodperc van már csak hátra a rendes játékidőből. Nagyjából az első perc óta igaz az, amit a labdabirtoklás mutat. Most éppen 60-40 az algériaiak javára, hogy aktívabb az afrikai csapat, többet próbálkozna, viszont sokszor megénekeltük már, de nem tudjuk elégszer, 4 perc lesz a hosszabbítás, hogy egy egyéni villanás, Manzambi gyönyörű egyéni alakítása és Embolo gólja per pillanat a svájciakat részesíti előnyben, vagy az európai csapat áll továbbjutásra, akinek úgy tetszik itt a kora reggeli órán a megfogalmazás. Mandiról megy ki a labda. Tehát a svájciak. Nagyon van társ, Zakaria kihez tudja tenni, aztán végül is előre tenni Aitnuri. Mondom, az egyik legjobbja szerintem az afrikaiaknak, a bal hátvéd. Nagyon-nagyon sokat van játékban. Megint csak egy jó mentés. Embolo pedig jön megzavarni Zidán. Zidán messze kijön a kapujából 30-35 méterre, és felhördül a Vancouveri stadionban a közönség, de aztán végül is Zidán megoldotta. Volt már potyagója ezen a világbajnokságon Zidánnak, ugye amikor a stabilitás hiányáról beszélt Bene Ferenc, akkor nem név szerint, mert ugye nyilván ez egy csapatjáték, tehát hogy nem szabad egy emberre ráhúzni a vizes lepedőt, de azért ő is ideértendő, vagy ő is a csapat része a hátsó alakzattal egyetemben. 47. perc már, de még az első fél időben járunk. Ki más? Aitnuri a bal oldalon. 54.400 fő befogadására alkalmas egyébként ez a létesítmény. Én azt mondom, hogy gyakorlati teltház. Egy-két elvétve egy-két üres széket lehet csak látni. Már ez a jobb oldalon. Hosszú-hosszú percek után lehet újra már ez nevét említeni. Megint csak már ez. Bal lábán a labda is íveli be középre, és már is, ugye? Ugye, hogyha már ez valamit varázsol, akkor már is lesz belőle helyzet. Aouar az, aki ott középen elrontja, hát önök nem látják, én látom, Bene Ferenc fogja a fejét, mert ez egy nagyon suta befejezés volt, és nem is ő volt az végül is ott a lekészítés után, hanem Maza, a középcsatár, összeölelkezik a két algériai játékos, óriási helyzet volt.
1: Igen, ez lehet egy válasz a svájci védekezésre, hogy 4 játékos volt érkezőként a 16-oson belül, és ugye egy laposan belőtt labda volt, amit hát úgymond egymás alá helyezkednek a játékosok, a center kapja a labdát, és mögötte a fölpasszott labdát lekészítve érkezik átlövésre egy másik társa. Na ez a társ lőtte mellé a labdát, viszont ezt rendkívül nehéz levédekezni. Bármennyire is szűken védekezik a svájci válogatott, ilyen szűken lekészített labdát és egyből lövő helyzetet bármikor ki lehet provokálni. Tehát ez lehet egy megoldás esetleg erre a svájci reteszre, úgymond az algériek részéről. Kíváncsi leszek, hogy erre a másik fél időre nagyobb hangsúlyt fognak effektetni.
0: És már ez ugye rögtön, tehát azért az ő klasszisa kellett hozzá, hogy így egy van. Jó beadás jöjjön, egy jó felismerés legyen, tehát hogy tényleg egyszer lehetett említeni úgy a nevét, hogy villan már ez, és rögtön helyzet van belőle. A 4 perces hosszabbításból pedig van kereken 45 másodperc. Hátra a svájciak az algériai térfélen tartják a labdát, Manzambi 4 fehérmezes között. A negyedik visszarúgja Manzambira a labdát, azért majdnem megoldotta a fiatal svájci. Kicsit elcsendesedtek a kapitányok az első félidő végére. Jakin is, meg Petkovic is többször egykedvűen szemlélik az eseményeket. Pontosan tudják már, hogy a félidőben lesz majd negyed óra lehetőség arra, hogy szóljanak az övéikhez. Elvedi teszi hátra, lent maradt az egyik svájci, 10 másodperc van hátra. A jelzett hosszabbításból én nem lennék meglepve, hogyha az argentin spori azt mondaná, hogy akkor itt a vége, fuss el véle, és akkor lehet ápolni is. Így bizony ebben a pillanatban ez bekövetkezik. 45 plusz 4 perc játék után Embolo 10. percben szerzett góljával Svájc 1-0-ra vezet Algéria ellen. Egy nagyon rövid összegzés, mielőtt elmennénk egy picit zenélni Bene Ferenctől.
1: A algériai dominancia, de a svájciak szervezett játékkal egyelőre nincs ellenszere az afrikai válogatottnak.
0: Itt tartunk tehát egy fél időt követően, negyed óra is jön a folytatás. Ha tehetik, maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szettületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió.
1: Gól! Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt Magyarország, jó reggelt labdarúgó világbajnokság, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük ismételten a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Németh Kornél, illetve állandó szakértőnk Bene Ferenc. A svájci labdarúgó válogatott 1-0-ra vezet a félidőben Algéria ellen, a kis duónk viszont trióvá alakul, mert hogy valaki nem tud aludni, Kreisz Bálint kollégánk tegnap reggel is itt volt velünk, ma reggel is itt van velünk. Bálint, mit köszönhetünk neked ma reggeli órákban, mi az, amit találtál?
3: Az Európai Műsorsugárzók Uniójának, vagyis az EBU-nak köszönhetően hozzáférünk minden egyes mérkőzés adott országainak a rádiós közvetítéseihez és a gólokhoz. Ajánlom majd a Foci VB magazinunkat, ahol ezekben jóval többet is meghallgathatnak, de hogyha már Embolo gólja így megvolt az első fél időben, akkor az Algér kommentátorok közvetítését meg is kaptuk, és ezt hallgathatjuk meg.
4: Ecletaco Embolo, Embolo Mazambi plutôt, Mazambi dans une réparation. Il est rentré Mazambi, il y a danger. Il y a but, but, but, but, but, but. On le disait première attaque et on prend un but. Ça fait mal Embolo. Le danger Embolo sur une accélération de Mazambi et de Vargas et on prend un but à la 10e minute de jeu. Ah, j'ai
2: No tehát, Embolo góljával vezet a svájci válogatott. Bálintnak köszönjük szépen ezt az értékes találatot, és rögtön egy svájci helyzet kibontakozóban a második félidő első percének végén, mert hogy elkezdődött a folytatás, svájci lehetőség, új, de nagy mentés. Belgáni volt az, de aztán utána az ismétlésből nem tud felszabadítani Algéria. Egy perc telik el, sőt egy perc sem a második félidőből Endaj révén. 2-0-ra vezet Svájc. Hát ez álomszerű kezdés, és akkor még finoman is fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy álomszerű kezdés. Bent ragadt az öltözőben Algéria, vagy mi történt velük, Feri?
5: Igen, a szünetben minden egyes taktikai értekezlet azzal szokott végződni, hogy a kimenetelnél megfelelő mentális állapotba hozzuk a csapatot, és nagyon-nagyon lényeges az első 5-10 perc, inkább mondjuk negyed óra a másik fél elején, mérkős befolyásoló tényező lehet. Hát egész egyszerűen tényleg bent ragadt gyakorlatilag az algéria válogatott, és olyannyira, hogy a beadás után gyakorlatilag levédekezték a szituációt, de egészen elképesztő módon a szélső védő a kimentés helyett gyakorlatilag bepasszolt a középre a labdát, és ezzel gólpaszt adott a svájci játékosnak. Nagyon-nagyon érdekes szituáció. Továbbra is két nagyon komoly probléma van az algériai védekezéssel. Az egyik, hogy a védők annak rendje és módja szerint behúzódnak a 16-oson belőle és fedezik a gólszerző helyeket. Ez most is megvalósult. De a második hullámban a középpályások nem zárnak eléggé aktívan és intenzíven vissza, és ezáltal a védők és a középpályások közötti terület óriási, ráadásul ez a 16-os környékén történik. Hát ha meg ráadásul a saját védőjátékosod a felszabadításért gólpasztod az ellenfélnek, hát úgy nagyon nehéz bejutni a VB16 közé.
2: Endolja 46. percben, és 2-0-ra vezet tehát Svájc együttes Algériával szemben. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy lépést tett az európai csapat a továbbjutás felé. Mit tud erre válaszolni, ha tud válaszolni? Ugye nincs Bembouali, most félre ne értsen bárki is, és nehogy iróniát véljen a hangomban felfedezünk. Bembouali-nak volt gólja itt a világbajnokságon. Nagyon gólerősen érkezett, tehát pont egy Bembouali szintű támadó talán hiányzik az algériaiaktól elől, nem, Feri?
5: Igen, így is felfoghatjuk, de

0: jönni, vagy mit tudnak belőle kikerekíteni. Az biztos, hogy most Vargas kapja a labdát saját kispadja előterében, és a másik 17-es Belgari volt az, aki elveszi tőle a labdát, és hátra teszi Zidánhoz. 49. perc a mérkőzésen. Ugye hiába volt 4 perc hosszabbítás az első félidőben. A gól mégis ugye a 46-ra esik, és most jelent a 49-ben. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez az algériai csapat mit tud kitalálni, ha ki tud egyáltalán bármit is találni. Na talán majd most a jobb oldalon Belgari teljesen tisztán. Belgari laposan középre, ott a helyzet! De nagy blokk volt és mentés volt. Már ez érkezett! És nem sok hiányzik hozzá, hogy jöjjön az algériai csapat szépítése. Talán Akanji, de nem mernék erre mérget venni. Óriási blokk. Na, ez most teljesen tisztán kapta Belgari, az afrikai csapat jobb hátvédje a labdát. Senkitől sem zavartatva föl tudott nézni. Remekül tette középre. És bizony, Akanji volt az. Óriási mentés középen. Hatalmas algériai helyzet. Márez nagyon okosan akarta volna megoldani. A mentés viszont az utolsó pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban jött. Azért ez visszahozta, vagy vissza tudta volna hozni Algériát a mérkőzésbe.
1: Így van, és pont abban hibázott a svájci válogatott, amiben eddig erős volt, és amiben elemeztem eddig az algériai védekezést, hogy a védők mögé a középpálya nem zárt vissza. Tehát gyakorlatilag volt a nagyjából a kezdőkör környékén egy nagyon intenzív svájci letámadás, amiből egy forgatás által kijött az algériai válogatott, és a letámadó középpályások, mivel a forgatás előrefelé átlóban történt, gyakorlatilag a labda elé kerültek, így nem értek vissza a védőket kisegíteni, és a visszagyújtott labda ennyire tisztán találta már ezt. Akanji nagyot blokkolt.
0: Nagyon nagy mentés volt tehát, és akkor most már labdaejtés után a svájciak hozhatják előre a labdát. Cseréhez készülődik az algériai csapat, hogyha jól látom, de akkor most mindjárt gyorsan igétségül hívjuk a mérkőzés jegyzőkönyvét. Nem, bocsánat, Maza áll az oldalvonal mellett, elnézést, és ő került a földre az iménti szituációnál, és akkor az ápolás miatt kell kivárni a Mazának a sorát, mielőtt visszajöhet. Így megyünk majd tovább. 6 perc telik el a második félidőből. 51 perc, 15 másodperc játék után 2-0-ra vezet a svájci csapat. A második gólt a Nottingham játékosa Ndoye szerzi. Ő felkészülési mérkőzésen volt legutóbb eredményes. Igazolt 2-szer is, Ausztrália, valamint Jordánia ellen is betalált. Tehát a németek elleni tavaszi felkészülési mérkőzésen a gólzáporos 3-4-en is egyébként gólt szerzett. Úgyhogy amúgy abszolút nem volt meghatározója a Nottinghamnek ebben a szezonban. Veszélyes svájci beadása jobb oldalról. Nzambi felé ment volna a labda. Kicsit az az érzésem van most, mint hogyha mind a két oldal ilyen nyílt sisakosabb csatára váltott volna, vagyis azzal, hogy Algéria bátrabban futballozik, ugye ez lehetőséget teremt a svájciak számára is azonnal. Ndoye pedig, ahogy lehetősége van elől is, de egyébként mivel ott azon az ő oldalán, az algériai bal oldalon Ait Nouri nagyon sokat jön fölfelé védekezésben, rengeteg feladata van, azonnal hátralépett az imént. Ő volt a főszereplő, most pedig már az algériaiak jöhetnek bedobással, már ez lévén saját kispadjuk előteréből. Belgali teszi hátrafelé a labdát, és akkor a kezdőkörből építkez. Hát a továbbra is labdabirtoklási fölényben lévő afrikai együttes. Hát oly sokszor elmondtuk már, hogy nem labdabirtoklást, hanem mérkőzést kell nyerni. Svájci bedobás jön majd az alapvonal és a felezővonal találkozásánál. Ment ki a labda, Zakaria a kispadokkal átellenes oldalról végezte el ezt a bizonyos bedobást. Belhez kerül hátra a labda. Sokat foglalkoztatják a svájciak kapusukat, lábbal bevonják a játékba. Védeni valója, komoly védeni valója nem volt, 2 kaput általában kísérlete van Algériának a mérkőzésen. 54. perc már az összecsapáson. 2-0 továbbra is. Svájc vezet, és akkor gyorsan egy picit arról, hogy ugye most már jó pár párosítást tudunk, ami kialakult. hogy

0: Hogyan is néz ki majd a folytatás? Ezen az ágon, ugye itt van a legtöbb kérdőjel még, ahogy azt említettem, jön majd emlékeim szerint holnap hajnali 3-tól a Kolumbia-Gána mérkőzés, de erre most mérget nem mernék venni, de az biztos, hogy holnap hajnali mérkőzés lesz. Szóval onnan kap majd ellenfelet. Jelen állás tekintve úgy tűnik, hogy Svájc, és akkor ezen az ágon van még az argentin válogatott a zöldfokiak ellen, illetve az Ausztrália-Egyiptom mérkőzés további utója jöhet majd vélhetően Argentínának, és akkor így lesz teljes a 16 mezőnye. Az már biztos, hogy lesz egy nagyon finom brazil-norvég csata, ami kifejezetten izgalmasnak ígérkezik. Aztán lesz egy Mexikó-Anglia párosítás ezen az ágon, ami szintén igazi csemegének ígérkezik. Azért tudok erről most hosszabban beszélni, mert hogy Endoyt sikerült fölvágni a Zerukinak, és emiatt szabadrúgásra jöhet majd Svájc. Tehát ez az egyik ág, a másik ágon pedig lesz egy Paraguay-Franciaország mérkőzés. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a németeket kiejtő Paraguay egyáltalán tudja lassítani bármilyen szinten is a franciák TGV-jét, mert hogy tényleg a legendás vonatukhoz hasonló sebességgel robognak. Aztán lesz majd egy Kanada-Marokkó mérkőzés. A házigazda számára felcsillanhat a remény a 8 közé kerülésre, de azért Marokkó, amely már a legutóbbi világbajnokságon is bizonyított, komoly falatnak bizonyul, és hát az igazi csemege a 16 között, és akkor Ferire nézek, mert a svájciak a kezdőkör környékén passzolgatnak, szóval az a spanyol-portugál lesz, ugye Feri, a 16 között?
1: Igen, én már nagyon várom, az egy igazi komoly rangadó lesz.
0: Elképesztően jó meccs lesz, és akkor lesz még egy Egyesült Államok Belgium mérkőzés azon az ágon. Mindenről volt idő egy picit elmélkedni, mert hogy 10 perc telik el a második félidőből, 2-0-ra vezet Svájc-Algéria ellen, és tartja a labdát a svájci csapat. Manzambi viszi le az alapvonal felé, aztán végül is Melgali elválasztja a labdától Manzambit. Vargasról ment ki a labda, úgyhogy Melgali végezheti majd el a bedobást. Melgali keresi a társakat, várja, hogy hova tudná tenni Mandi. Kiről ment ki a labda? Svájci lábról ment ki a labda. Úgyhogy Melgali végezheti majd el a bedobást. Mindez a svájci kispad és az algériai 16-os között valahol félúton, onnan jöhet majd Melgali a bedobással. Játékban már a labda. Előre löbbölt ívelés, vagy egy előre löbbölt labda, ez most nem volt jó. Endoye kezdőkörben nem tud labdát szerezni. Embolo is megpróbálkozik, ő sem tud labdát szerezni. Bentaleb szépen tartotta, térült, fordult Bentaleb, és végül is megoldotta egészen eddig a pillanatig. Nem tudom, Feri, hogy vagy vele, svájci szabadrúgás jön. Nem érzem egyelőre az algériai csapatban a átütő erőt, a feltámadás lehetőségét, egyáltalán azt, hogy komolyan vissza tudnak jönni a meccsbe.
1: Igen, előbb említetted, hogy és ugye azért nem tudok ilyenkor ágakkal foglalkozni, mert azért ilyenkor elemzem a mérkőzést, tehát dacára annak, hogy nem történik semmi érdemleges hallgatói szempontból a pályán, azért nagyon komoly taktikai csata dúl a középpályán, és most az átadom neked a szót,
0: mert Svájc támad. Igen, mert egy svájci támadás kibontakozóban, ilyen flipperező mozdulatok után Vargashoz kerül labda, Vargas az ötösi keresztbe lövi! Embolo mutatja, haver, hogyha nem izomból, vagy nem erőből oldod meg, hanem csak egy picit óvatosabban, vagy lágyabban, akkor 3 és vége, és kicsöngettek Algériának. Így viszont ez egy nagyon komoly svájci helyzet. Vargas leviszi, fölnéz, ezt beadásnak szánta, tehát a lassítás alapján egyértelműen kimerem jelenteni, beadásnak szánta, de borzasztó gyenge beadás volt, és annyira erőből meglőtte, hogy ezzel nem sok mindent lehetett kezdeni. Jön 2 algériai cser, úgyhogy Feri, meg tudod fejezni a gondolat.
1: Először is van egy alapszabály ilyenkor, ugye Vargas betört a 16-oson belülre, és nagyjából a 16-os alapvonal találkozásától azért ilyenkor egyértelmű alapszabály van, hogy egészen lágyan át kell úgymond bökni a labdát, alápergetve a labdának a hosszú kapufához, és Embolo pontosan ott is volt, ahol egy csatának lennie kell. Egészen elképesztő, hogy Vargas miért ilyen erőből adta be, gyakorlatilag majdnem a túlsó oldalvonalnál pattant először a labda, vagy vissza kell passzolni a második hullámnak. Egyiket sem választott a Vargas, ez nagyon nagy hiba volt véleményem szerint. Na de visszatérve, és ez majd alátámasztja, ha lekönyvelted a cseréket, hogy Freiler és Saka egyértelműen olyan dominanciát és olyan úgy uralja a játékuk az egész középpályás játékát a mérkőzésnek, ami eddig mérkőzés befolyásoló tényező. Tehát állandóan gyakorlatilag Manzambit és Embolót dicsérjük, de valójában a középpályán dőlnek el az események ezen a mérkőzésen is, és Freiler és Saka mind védekezésben, mind támadásban egyértelműen felül uralja az algériai válogatottat. A cseréket majd könyved le, és biztos vagyok benne, hogy ide kellett cserélnie Petkovicsnak, mert óriási gondokkal küzdik Algéria.
0: Feri, terribe találtad, két középpályás, Zerruki védekező pozícióból és helyére érkezik a Marseille játékosa Giri, illetve Oár helyére pedig jön a Young Boys futballistája Hadjam, tehát középen, a középpálya közepén egy védekezőbb, meg egy támadóbb szellemű középpályás kapott le Petkovics, gyakorlatilag rímel arra, amit mondtál. Mondjuk egy picit köszönöm, hogy megerősítettél, hogy amíg a félpályánál, vagy a kezdőkör környékén passzolgatnak, ha csak a neveket sorolom, annál talán érdekesebb volt egy picit az ágrajzról beszélni,
1: így
0: mert
1: van,
0: ugye érdemben ugye történés ott nem volt, de amit mondasz teljesen igaz.
1: Ahhoz nekem nehéz hozzászólnom,
0: mert közben figyelem a... Cserébe viszont így van, megfejtetted. Zakaria révén pedig most már jönnek előre a svájciak, egy jobboldali beadást követően szögdelt a második félidőben. Először összességében elnézést harmadszor végezhet majd el sarokrúgást Svájc együttese. Gyereken egy órája játszanak a csapatok, 60 perc és 6 másodperc telik el, amikor svájci szöglet jöhet majd. Méghozzá a jobb oldalról, és megint csak jönnek előre a jól fejelő védők, a labda pedig majd pillanatokon belül jöhet középre. Rodriguez a labda mögött. 61. perc, Rodriguez szöglete át a hosszúra. Elpattogott mindenki előtt. Ebből a szögletből nem lesz helyzet. Nekin pedig hiába magyaráz az övéinek, egyelőre biztosan áll a lábán ez a svájci csapat. Nagyon-nagyon magabiztosan. Hát mindent egybevetve, ha csak a rendes játékidőt nézzük, fél órára van attól Svájc, hogy tovább jusson a világbajnokságon, és egyenes kieséses párharcot nyerjen, és ott legyen a legjobb 16 között. Nagyon sokat dicsértük az afrikai csapatokat, 10-ből 9 tovább jutott a csoportkörből, nagyon sokat kritizáltuk a rendszert, főleg a kvóták elosztását, de aztán utána egységesen fellépve kiálltunk, hogy megkövettük az afrikai csapatokat, azért helyreáll a világrendje, szerintem Feri, téged idézlek, ugye azt mondtad, hogy azért persze szép és jó, de hogy a 16 közé, pláne a 8 közé mennyi afrikai jut majd el, ez már megint egy másik kérdés. Marokkónak van talán ugye a legnagyobb szansa.
1: Marokkó gyakorlatilag 16-ba bejutott, de az egyetlen afrikaiként, tehát nyilván lehet mondani, hogy 10-ből 9-be jutott a 32-be, de én szerintem reális, normális esetben 32 résztvevőjének kellene lenni a világbajnokságon.
0: Hát ehhez képest most már 64-essel kacérkodnak egyébként.
1: Ne is mond, borzasztó.
0: Jöhet előre már ez révén az algériai csapat, méghozzá a jobb oldalon szövegeti a támadását Algéria válogatottja, Márez a labdával. Rodriguez és Márez csatájából svájci kerül ki győztesen. Márez egykedvűen baktat visszafelé. 62 perc, 30 másodperc telik el a mérkőzésből. 2-0-ra vezet Svájc, amikor a svájci 16-os környékén Saibi révén próbál labdát szerezni Algéria. Meg is van a labda az afrikai csapatnak. Jön egy belőtt labda a 16-oson belőle, elvedi, húzza ki. Embolo. Embolo úgy van vele, hogy bár hátrányban, mármint hogy addig van piros mezes elő, de azért elindul. Vargas megérkezik, nem sietnek a svájciak sehova. Manzambi. Nem sietnek sehova, de így is könnyen lehet, hogy kialakítanak egy helyzetet. A pályán olyan jellegű állóháború alakult ki, hogy nyomozza a labdát Algéria, a svájciak pedig folyamatosan, most éppen hátra teszik Kóbelhez a labdát, Tehát mindig találtak egy játszótársat, aki teljesen tisztán állt, akit meg lehetett játszani. Most éppen Vargas fejeli középre a labdát, és akkor Mandi most veszíti el Svájc, akkor, amikor a 64. percben járunk már a mérkőzésen. Hát nem tudom, ugye beszéltünk már a mai közvetítésben is esett róla szó, hogy az ivószünet nem minden esetben, sőt inkább az esetek nagyobbik részében nem arat osztatlan sikert a nézők között. Én azt hiszem, hogy Petkovic számára az utolsó szansz ezen a mai meccsen, hogy ott valamit még varázsoljon, vagy valamit kitaláljon. Ott ugye 3 perce megáll majd nem sokára a játék, és az utolsó szalmaszába ott tud belekapaszkodni Algéria, mert hogy egyelőre kényelmesen és nagy léptekkel robog a továbbjutás felé Svájc, például most egy szöglettel. Azt mondja, hogy ha jól számolom, második félidőben a második, összességében a negyedik szöglet, 4-1 a szögletarány svájciak javára. Na, hogy nem siet sehova az európai csapat. Állandó hallgatóink kedvéért mondom, hogy természetesen a Sport reggel, ahogy véget ér a mérkőzés, jön majd, úgyhogy Feri hosszú műszakos a mai napon, tehát kezdett hajnalban és egészen délelőtt 10-ig. Szögletet pedig nem lehet elvégezni, mert hogy nem tette le, indulja a labdát, hogy érintse a kis körívet a labda. Rodriguezék nagyon nagy csatában, Rodriguez ráugrott nem felére hátulról. Ez semmilyen sportágban nem szabályos szerintem, ez még birkózásban is lefújták volna. Elvedi is tolat visszafelé, meg mindenki tolat visszafelé svájci részről, mert hogy megszerezte a labdát Algéria. Hát ha vegyek urak, 20 perce játszanak a csapatok a második félidőben, még 1 perc sem telt el, amikor elkezdődött a második játékrész, és Endoy révén megduplázta előnyét Svájc. Két villanás svájci részről, és ez a két villanás azt hozza, hogy 2-0-ra vezet az európai csapat Algéria ellenében. És most éppen megint csak a fehérmezesek, tehát Algéria hozza fel a labdát. Ait Nouri nevét már viszonylag régen említettem. Bal oldalon ő kapta most a labdát. Szervezetten visszazárnak a svájciak. Manzambia varázsló, a svájci varázsló, aki az első gólt összehozta is. 20 méterre, 25 méterre a saját kapujától védekezik. Az a helyzet, hogy taktikailag is rendben van ez a svájci csapat. Tehát, hogy nincsenek kilengések. Egy hiba volt itt a második félidőben, így van, a Mahrez féle helyzetnél, amikor nem zártak vissza. Az, hogy Manzambi, aki előkészít, 20-25 méterre védekezik. Hát együtt közvetítettük ugye az Anglia-Kongó meccset, tehát Bellinghamről sok pozitívumot nem nagyon tudtunk elmondani. Manzambiról annál többet. Tehát ha kell, támad, ha kell, védekezik. Nem, ahogy szoktuk volt mondani, nem esik le a gyűrű az ujjáról, hogyha kell védekezni. Még akkor is, hogy talán gyűrű nincs is az ujján egyébként. 66,5 perc játék után Svájc-Algéria 2-0. Jön előre az afrikai csapat szépen lassan, komótosan Bentaleb. Aztán most már Bensebaini. Messzire nem jutnak. Mert hogy az első svájci, ha jól láttam, Saka állja útját a labdának. És bedobás előtt pedig meg kell állni, mert hogy jön a frissítés. 67 perc játék után dönt úgy az argentin Spori Perez, hogy frissítés jön, az utolsó játék megszakítás. Pedig én azt mondtam, hogy Petkovic és Algéria utolsó esélye ez az ivószünet. Bólogat vagy csóválod a fejed?
1: Igen, ez egy jó meglátás. Most azért taktikailag összefoglalnám én is az eseményeket. Hát itt most egy 2-0-ás előnynek a lemenedzselése azért viszonylag egy kényelmes helyzetet teremt Svájc számára. A legeslegfontosabb ebben a szituációban, hogy ne adja magát megkontrázni ez a svájci válogatott. Tehát gyakorlatilag támadások során megfelelő létszámot kell tartani a labda mögött, gondolva arra az esetre, ha elveszítik a labdát, hogy az algériai válogatott ne tudjon rendezetlen svájci védelemre támadni. Ez a legfontosabb. A másik, hogy a támadásokat lehetőség szerint fejezzék be a játékosok. Most ez, hogy egy kapura lövés, amiből kirúgás következik, az sem jelent egy ilyen szituációban tragédiát, hiszen ebből nincs kontra, folyamatosan szemben a labda mögött egy 10-es védőfallal tudják fogadni az afrikai válogatottat. Ugyanakkor, ha egy picit most az algériai csapatról beszélünk, a következő, hát gyakorlatilag 20-25 percben, ha már nagyon hosszú hosszabbítást is beleveszünk, maximum 30 lehet, akkor állandó jelleggel nyomást kell helyezni a svájci válogatottra, folyamatosan forgatni a játékot, de ami nekem probléma, hogy adott esetben itt van egy 10 védővel, gyakorlatilag 10 emberrel védekező svájci válogatott az algériaiaknál, nincsenek meg azok a megfelelő ütemű mélységi passzok, amivel gyakorlatilag ki lehetne provokálni akár egy-egy elleni játékhelyzeteket, akár a sorok közé, a svájci védők és középpályások közötti területekre, akkor a pálya tengelyétől jobbra vagy balra az úgynevezett ilyen háromnegyedes sávokba sincsenek bepasszolt labdák. Egész egyszerűen oldalirányba járatja a labdát Algéria, nagyon kevés beadás, nagyon keveset juttatják el a labdát a 16-os környékére, tehát innentől kezdve maradnak az átlövések, arra meg vagy blokkoló játékos van Svájcból bőven, vagy nem találnak kaput. Szóval az algériai válogatottnak, főleg a középpályás játék által nagyon-nagyon fel kell javulnia. Most a következő percekben azért az várható, hogy mindent egy lapra feltéve támadni fog az afrikai válogatott, és a svájciak pedig amennyiben ezt meg tudják akadályozni, és a védekezésük rendben lesz, én majdnem biztos vagyok benne, hogy kontratámadásokból újabb gólhelyzeteket fognak tudni kialakítani. Tehát vagy Algéria hibára tudja késztetni a svájci válogatottat, és akkor egy nagyon izgalmas véghajrá elé nézünk, vagy pedig Svájc egy kontrából beviszi a harmadik találatot, és azáltal gyakorlatilag végleg eldől a találkozó.
0: Kettős csere a svájciaknál, Feri, köszi a hosszú összegzést. Okafor és Rieder érkezik a pályára. Ez azt jelenti, hogy Manzambi és Vargas jönnek le, őket kapja le Jakin. Manzambiról egy picit kérlek, bár hosszan beszéltél most az imént, de miért csak és kérdett, jelenleg a meccsembere címet én neki adom.
1: Hát igen, és különösen azért, mert a mérkőzés abban a periódusában húzott extrát, amikor teljesen kiegyenlített volt a találkozó. Egyébként a találkozó gyakorlatilag kiegyenlített, de hatékonyságban ég és föld a két csapat közötti különbség, tehát az algériai védekezés, algériai védelem nincs olyan szinten, mint a svájci, sem a csapat szervezettség tekintetében, sem az egyéni kvalitások figyelembevételével. Arról nem is beszélve, hogy tényleg Manzambia, hogy gyakorlatilag 3-4 játékosan, mint Késa vajon átment és üres kapus gólpaszt adott a mérkőzés első fél idejében Embolónak, az komoly mérkőzés befolyásoló tényező volt. Meg az egész találkozó során a játékában volt veszély, volt gólpassz, úgyhogy tényleg le a kalappal előtte.
0: Hajj Musa érkezik Mahrez helyére, ennyit bírt Mahrez, 71 perc után lekapja őt Petkovic, és tényleg a most már mindent megpróbál megtenni. Hajj Musa egy egyértelmű csatár, aki a Feyenoord együttesében szerepel, a felkészülési mérkőzéseken is volt gólja, például a hollandok elleni találkozón az ő góljával nyert Algéria. És rögtön ahogy pályára lép az új ember, a másik új ember, akinek mindjárt mondom a nevét, Budaui, ő pedig kap egy sárga lapot, mert hogy kőkeményen odalépett Sakának. Hát az első megmozdulása nem sikerül a középpályásnak. Azt mondja, hogy 72. perc, ez egy sárga lapos figyelmeztetés. Ez valóban egy csúnya jelenet volt. Saka maradt lenn a földön. És egyébként most érzi úgy, és jön Budaui, hogy elnézést kér, teljes mértékben, hogy mondjam, igaza van, hogy elnézést kér, mert ez valóban egy nagyon csúnya jelenet sor volt. Nidza teremembere lépett oda kőkeményen Anit Sakának. 2-0-ra vezet tehát Svájc, 73. perc, na hát ugye Feri azt mondta, hogy maximum fél óra, igen, innentől számolva ugye úgy jöhet a visszaszámlálás, hogy a 3 perces kötelező szünetet is beleszámolva, mondjuk innentől egy 20 perc, plusz még arra valamennyi. Saka került a földre, de most már talpon van a svájciak rekordere. 150. válogatottsága ez a mai, és ezzel svájci rekorder Granit Saka. Obel pedig játékba hozhatja a labdát. Szóval 20, mondjuk még egy 2-3 percet számolva, szerintem 25 percennél több nincs hátra a mérkőzésből, ha csak valamilyen extrém módon nem áll meg, vagy extrém hosszú ideig nem áll meg a játék. Ennyi időt kell lehozni a Svájcnak, és ennyi idő alatt kellene kisebb fajta csodát tennie Algériának. Az, ami például összejött a belgáknak Szenegál ellen, hát az, hogy nincs afrikai továbbjutó, illetve csak egy Marokkó, szóval például Szenegál, én nem tudom, hogy azt mennyi időbe telik majd nekik azt megemészteni, hogy egy agyonnyert meccset buktak el, ráadásul a mindenidők legkésőbb, vagy legkésőbb született világbajnoki góljával, hiszen a 125. perc végén, 124-45-nél jött a szemtán a belgák 11-es, amivel végül is hosszabbításban maguk alá gyűrték Szenegált. Egy veszélyes jobboldali beadás után Zidane elől jön a mentés, méghozzá Belgali. Hát a harmadik svájci gól alig, ha nem lezárná a sztorit, és végképp eldönteni a mérkőzést. Egy veszélyes beadás után jött Rieder próbálkozása, melyet követően, mielőtt még Zidane hozzáért volna a labdához, jött a mentés. Nem volt kint a labda, az algériai kispad előtt sikerül bentartania a svájciaknak, méghozzá Rodriguez egészen pontosan. Rodriguez megint csak előre teszi, ez most nem volt egy jó labda. Ndoye mögül pedig most sikerül kilépnie ellenfelének, Saibi. Csak visszafelé tudja tenni. Most minden mezőnyjátékos a svájciak térfelén, negyed óra van hátra a rendes játékidőből. Svájc 2-0-ra vezet Algéria ellen. Hadj Moussa a jobb oldalon. Hadj Moussa kiharcol egy szögletet. A második fél időben az első algériai sarokrúgás jöhet. Hadj Moussa ad egy csókot a labdának. Egy gól rendkívül sokat jelentene Algéria számára. Csak úgy, mint az a Lukaku féle találat Belgium számára. Az később jött. Itt most a svájci védelem jól áll a lábán, Zakaria fejelte el a labdát. Aztán most már Rieder próbálja zavarni elől Zidánt minimális sikerrel. Hadj Moussát Rodriguez megállítja, sehova nem sietnek a svájciak. Okafor nevét talán még nem említettem, hogy Manzambi helyére Okafor érkezett a pályára. 76. perc immáron. Egy svájci kontra kibontakozóban. Embolo elől jön a mentés. Rieder nagyon önzetlen akart lenni. Talán még vezethette volna tovább a labdát. Hát persze innen ebből a székből olyan könnyen okos az ember. Teljesen tiszta játékos. Méghozzá Burawi. Ő dobja ki Hadj Moussának a jobb oldalra. Két svájci Hadj Moussával szemben a bal lábán az algériainak, és szépen tartja. Elkezdte megbolondítani a svájci védelmet. Na, Embolo 30 méterre a saját kapujától védekezik. Ő kapujától legtávolabb lévő svájci. Jön egy felszabadító lövés Algéria részéről. Ez lehetőséget teremt, hogy egy picit lehet szusszanni. Hadjam volt az, a cserejátékos jobbal célozta meg a kaput helyette a lelátón. A nézőknek egy ajándéklabdát küldött. Lehetőséget teremt a svájciaknak, hogy szusszanjanak egyet. Újabb 2 perc telt el a mérkőzésből. 13 van hátra a rendes játékidőből, plusz a hosszabbítás. Nincs már szerintem 20 perc se hátra. Saka szólalkozik össze ott az egyik algériaival, Belgálival. Nagyon nagy kár lenne, ha ebbe az irányba indulna el a mérkőzés egyébként. Belgárit arrébb tessékeli onnan a játékvezető. Saka valamit nehezményezett, szerintem kapott egy csomagot, amire nem nagyon vágyott az algériai fiútól. És ezért tette szóvá. Alapvetően egyébként nem egy sportszerűtlen meccs ez, úgyhogy tényleg jó lenne, hogyha maradna is, és ebbe az irányba nem változna ez, és nem ebbe az irányba tolódnának el a dolgok. Obelhez kerül hátra a labda. Aztán most már Rieder indul meg. Dobja Ndoyhoz a jobb oldalra a labdát. Ndoye. álló háború most megint egy pillanatra. Endoy várja a társakat. Saka 35 méterre a kaputól, középen. Rodriguez a kispadok felüli oldalon eladja a labdát. Okafor próbálja visszaszerezni. Okafor. Belgali megjátsza mellette a labdát. Aztán most jöhet majd egy algériai szabadrúgás. Eddig került a földre. Saka borította föl, és azonnal fölhúzza azt az algériai játékos, akit felborít, de Belgádinak még mondja a magáét. Valami nagyon komoly összeütközés lehetett kettejük között, mert nem igazán vannak egy hullámhosszon, hogyha ha lehet így fogalmazni. 79. perc a mérkőzésen, annak is a vége. 2-0-ra vezet Svájc. Hát most mindenről lehet beszélni, csak folyamatos játékról, nem?
1: Igen, de ez megint csak a svájciaknak jó, tehát Saka a svájci válogatottsági rekorder, ma 150. mérkőzése, hogy említetted, biztos vagyok benne, hogy tudatosan csinálja, tehát minél szakadozottabb, minél töredezettebb a játék, az továbbra is közelebb viszi Svájcot a továbbjutáshoz, ez szerintem műbalhé.
0: Okafor Riederhez teszi középre, aztán utána most már Embolo, hát ő is küld egy felszabadító lövést a lelátóra. Hát, ha valaki meg tudja tartani azt a labdát, és nem kell visszaadnia. Hát, ha műbalhé, ha nem műbalhé, akkor is 10 perc maradt hátra a rendes játékidőből. Belgali pedig sántikál, úgyhogy szerintem őt le kell cserélni, meg egyébként is Petkovic szerintem van annyira rutinos szakvezető, hogy egyrészt a sántikálás miatt, sőt ez a legfontosabb része, de hogy ne legyen pattanásig feszült a helyzet, Belgádi szerintem le fogja kapni onnan jobb hátvédből, és oda küldi be az utolsó csere lehetőségét. Majd elkezdődött a rendes játékidőből az utolsó 10 perc. Hát a igazán fanatikus labdarúgó szurkolók és rajongók követik szerintem ezt a mérkőzést. Azért ez a magyar idő szerint hajnali 5-ös kezdés nem a legnézőbarátabb, és bizony itt az utolsó 10 perc sajnos igazolja is ezt, mondjuk úgy, hogy nem a leglátványosabb a mérkőzés. Ugye Feri, ha ezt így mondom, akkor nem tilt, vagy nem hazudok, vagy nem állítok valótlan.
1: Égtelenül nyugodtan és kontrollat tartva játszik a mérkőzésen Svájc.
0: És ott a harmadik, nem? Ha Zidán kiszedte, én már ott megadtam előre, Rieder ballával, 3 méterrel, és Zidán valahogy vissza tudott nyúlni. Atya világ! Na most jöhet majd a csere, hát ez itt nem sok hiányzott, hogy eldőljön végleg. Addig tették, vették, pont amikor elkezdted volna mondani, hogy milyen nyugodtan, egy-két paszból, óriási zicser. És Rieder gyakorlatilag az üres kapura kellene, hogy megtaláljon, borzasztó gyengén.
1: Nem talált,
0: de ne
1: vegyük
0: el Zidántól az érdemet azért.
1: Majd, hogy nem, Rieder már túl nyugodt volt. Tehát ha dicséret illeti a svájci válogatott a nyugodt magabiztos játékáért, akkor Rieder már túl nyugodt volt. Szinte üres kapuba próbálta volna továbbítani a labdát, de Zidán a hosszú kapufától visszaért. Vagyis hát a rövid kapufától visszaért a hosszú oldalra. Tehát ha Rieder ezt tiszta belsővel eltalálja, nem ahogy láttuk a lassításnál, lecsúszott a belsőjéről, akkor ezt nem lehet védeni. Gyakorlatilag a svájci válogatott pontosan azt csinál, amiről beszéltünk, minden akciót befejez, minden akció után 10 emberrel a labda mögött helyezkedik, fölveszi ezt a nagyon-nagyon szűk egy blokkban lévő 4-4-2-es alakzatot, és nagyon-nagyon kevés területet hagy az algériaknak a kibontakozásra. Ráadásul valljuk meg őszintén, ez az algériai válogatott nem rendelkezik olyan kvalitásokkal, hogy ezt a szűk svájci védelmet túlfutballozná, úgyhogy szerintem a lényegi kérdések eldőltek. Itt jöhet megint az a bizonyos szenegáli faktor, nevezzük így a tegnapi mérkőzés folyamán. Hasonlóan magabiztos találkozót, vagy magabiztos mérkőzést játszott Szenegál is, és 5 perc teljes kiesés, teljes koncentráció kiesés elég volt arra, hogy megforduljon a találkozó.
0: Na, 2 csere közben mondom a legfrissebbet, Embolo helyére Amdouni érkezik a pályára, és a másik csere pedig Bulbina, ő Belgalit váltotta, és akkor ezzel nagyjából irányba is állította mindkét csapat. Azt mondja, hogy 1-2 svájci részre ez volt a harmadik változtatás algériai oldalon, ott már több csere nem jöhet majd, hogyha jól nézem, így van, jól néztem, és azt mondja, hogy Amdouni cseréjét gyorsan szerelmükkel elkönyvelem. No hát ott tartunk, hogy a kötelező 3 perces ráadást is számolva kereken 10 perc van hátra a meccsből, és akkor azon felül még amennyit rátesz az argentin spori. Hát itt tartunk jelen pillanatban, hiszen ez már a 84. perc a mérkőzésen. A svájciak, ahogy arról volt szó, sokszor is uralják a játékot, két nagyszerű egyéni villanásnak köszönhetően pedig páholyban gyakorlatilag. És az utolsó játék megszakítás, az ivószünet, reklámszünet, kinek melyik a helyes megfogalmazás, vagy a szimpatikus megfogalmazás, szóval nem hozott érdemi változást Algéria játékában. Picit megnőtt a feszültség, ez talán abból is adódik, hogy az afrikai csapat csalódott, hiszen ők is érzik szerintem azt, amit mi érzünk innen a kommentátor állásból, hogy ezen a meccsen, ha csak nincs tényleg ez a csodával határos feltámadás, mint amit mutattak a belgák, akkor itt sok sanszuk nem lesz. Hadj Moussa próbált volna everni egy kicsit itt a jobb oldalon, az algériak jobb oldalán, de hát ez nem nagyon járt sikerrel. Lent maradt közben egy svájci játékos, Zakaria a földön, és Zakariához ápolás jön majd, már pedig ha ápolás jön, akkor Zakaria nem tud visszajönni egy darabig, és Jakin pedig mutatja, hogy nem, hogy egy darabig nem fog visszajönni, hanem egyáltalán nem jön majd vissza, és Zakaria számára befejeződik a mérkőzés. Említettem már a korai órán, de lehet, hogy azóta vannak új hallgatóink is, akik bekapcsolódnak a közvetítésbe. Szóval Bembo Ali nevét azért nem tudjuk említeni, elnézést, mert hogy sérülés miatt hiányzik az algériai csapatból, és sérülés miatt kell elhagyni a pályát Zakariának is. Egyelőre az új ember még nem érkezett meg a helyére. 5 perc maradt hátra a rendes játékidőből. Svájc 2-0-ra vezet Algéria ellen. És Kóber hozhatja játékba a labdát. Feri, te láttad, hogy jött új ember Zakaria helyére? Nem láttad te se, ugye?
1: Nem, én egyelőre, én mindig az egészet, a komplexet figyelem, tehát hogy a svájci válogatott hogy reagál bizonyos szituációkra az algériai. Most egyelőre továbbra is azt tudom mondani, hogy rendkívül nyugodtan futballozik a svájci válogatott, és teljes mértékben uralja a találkozót. És az algériaiakból már az a tűz is kiveszett, hogy úgy veszekednének akár a svájciakkal, akár egymással. Tehát szépen lassan ők is kezdenek beletörődni a megváltoztathatatlanba. Nem kérdés, hogy teljes mértékben a mérkőzés, talán első 10 percet kivéve jobb Svájc.
0: Widmer jön majd a pályára Zakaria helyére, és Ebisher is pályára léphet majd. Ő kit vált, azt egyelőre nem tudom megmondani. Most talán kiderül, hogy mi lesz a cseréknek a sorsa. Azt mondja, hogy 3-as, 6-os, ugye ez a Zakaria-Widmer csere, és Endoy a másik játékos, aki elhagyja a pályát. Endoy nagyon-nagyon gyorsan, mielőtt sárga lapot kapna, és Ebisher tehát a helyén. Nem tud most már Jakin sem többet változtatni. Ez a 87. perc.
1: Igen, de ha már Murat Jakinról beszélünk, vagy szóba került, ugye a két szakvezető, Murat Jakin és Vladimir Petkovics közül egyértelműen Petkovics a rutinosabb és a magasabban kvalifikált vagy jegyzett kapitány, aki sok éven keresztül a svájci válogatottat is vezette, és az volt a mérkőzés előtt az embernek az érzése, hogy a két kispad között egyértelműen felé hajlik a mérlegnyelve. Hát ezzel szemben Murat Jakin összes húzása zseniálisan bevált, és rendkívül jól menedzseli a találkozót. A két mesternek a meccselését abszolút mértékben és teljesen egyértelműen Murat Jakin nyerte. Ami számomra meglepetés, az nem, hogy Svájc tovább jut, és az sem, hogy a Svájc rendes játékidőben megnyeri ezt a találkozót, de hogy valójában ennyire a mérkőzés tervek, és ennyire a cserék, és ennyire a taktikai húzások egyértelműsítik a két csapat közti különbséget, az számomra meglepetés. Azért, hogy ennyire simán nyer Svájc, az többek között Murat Jakinnak köszönhető.
0: Hadj Moussa közben a labdával, Hadj Moussa löbböli be, Kobel pedig jüti szögletre. Lest reklamál Kobel, de argentin sporinak esze ágában nincs húzni a lest, aztán végül csak behúzta, igen, na jó van, Del Jesso az asszisztens. Hát úgy volt vele, hogy egy kicsit kivár. Na hát most ez a fél perc ide vagy oda már most így a 89. percben. Kiszámolja, hát magyar idő szerint 3-4-7 is elmúlt.
1: De szűkles volt legalább.
0: Nem volt olyan nagyon látványos, csak egy ilyen 4,5 méteres. Tehát abszolút, de teljesen indokolt volt, hogy a Spori úgy volt vele, hogy igen, ott ők már kezdenek álmosodni, mi kezdünk feltámadni, ugye, így reggel 7 órakor ők ott, mondjuk úgy, hogy egy picit belebólintott ebbe a történetbe, 89. perc a mérkőzésen. Feri, egyébként szerinted, így látva a meccs nagy részét, hiszen a 89. percben járunk, persze, dicsérted Jakint teljes joggal, de lett volna ebbe az algériai csapatban vajon több, szerinted?
1: Abban az esetben lett volna több, hogyha, hát nem tudom, elől jobb játék erőt képviselnek.
0: Ben Buari-nak hívják.
1: Ja, jó, hát ha erre szólt a kérdés, akkor igen, egy Ben Buari hiányzik az algériai válogatottból kétségtelen.
0: Igen, nem elviccelve a dolgot, de tényleg ezt tényleg szívfájdalommal tudom mondani, hogy sajnos őt nem láthattuk, de úgy valahogy ilyen szintelen szaktalan csapat benyomását tette rám most itt ezen a magyar idő szerint hajnali órán, vagy kora reggeli órán az afrikai csapat. 90. utolsó perce rendes játékidőben jöhet egy bedobással Algéria. Hát ugye 3 perc minimum, és ezen felül a hosszabbításra én azt tippelem még, hogy plusz 2. Volt gól, rengeteg csere, de például amikor ivószünet volt, akkor is jöttek csereverék, úgyhogy szerintem egy ilyen 5 perc körül lesz a ráadás.
1: Szerintem 6.
0: Na, jó van, akkor egy kis mini meccset lejátszhatunk, és hogyha az argentin, akkor nagyon rutinos, és beleférjünk a sportreggel adás tervébe, akkor 4 percet mond, és akkor még szusszanásra is lesz majd idő. Most lesz egy svájci szabadrúgás, nagyon-nagyon kíváncsian már, mennyi lesz a ráadás, mert hogy letelt a rendes játékidő, tessék kiírni, hogy állandó szakértőnknek, hát... Feri, mennyi a hosszabbítás? Mondd ki te.
1: Szerintem te mondd ki.
0: Mondjon ki, Bene Ferencnek lett igaz a 6 perc a hosszabbítás. Egyszerűen, na, nem véletlenül igazoljuk te a legjobbakat ide a Nemzeti Sportrádióba. Persze, természetesen én itt karattyolok, brekegek, de hát a valóságot meg a tutit azért az csak Feri mondja ki, úgyhogy fél perc egyébként eltelt ebből a jelzett 6 percből.
1: A te tudásod viszont sok oldalú, mint az enyém.
0: Nagyon kedves vagy. Nagyon-nagyon
1: specialista
0: kedves.
1: Vagyok.
0: Az a helyzet, hogy így a végére egy picit a mérkőzés színvonalához igazodva, mi is itt elkanászosodtunk egy kicsit, tehát sok mindenről beszéltünk. A pályán lévő dolgokról Vancouverben nem nagyon tudunk mit mondani, lévén érdemi játék nincs. Hadj Musza kap most egy jó labdát a jobb oldalon. Hadj Musza leviszi az alapvonal felé. Hadj Muszáról ment ki a labda. Úgyhogy jelzett 6 percből 5 perc maradt hátra. Rodriguez kísérte ki a labdát. És jöhet majd Kobel, és ő hozhatja játékba. Igazít egyet a labdán a svájci kapus. Sok dolga nem volt a mérkőzésen. Kiegyenlített találkozó volt ez egyébként, ahogy ezt Feri is említette többször. Szabadrúgás lesz, ne szabaduljanak el az indulatok, Reader, őt kell egy picit nyugtatni. Szóval kiegyenlített volt ez a meccs, hiszen a labdabirtoklási fölény az első percről kezdve megvan Algéria számára. Végére csökken le a legjobban, és most per pillanat 10%, tehát 45-55 az afrikaiak javára. Tehát az összpróbálkozás 9-7, nincs nagy különbség között, a kaput eltalálóban van kétszer annyi, a svájciaknál 4-2, és bizony pontosabban céloztak a svájciak, meg a nagyobb helyzeteit kihasználta szinte egytől egyig a svájci, elnézést a svájci csapat. Szabadrúgás lesz majd. Nagyon nehezen viselik az afrikaiak, hogy véget ér számukra a világbajnokság. Van egy-egy játékos, aki minden ítéletet nehezményez most már. Értem, és persze el is kell ismernem, hogy Bene Ferencnek igaza volt a 6 perces hosszabbítással, de itt ezen a mérkőzésen ez a teljesen felesleges kategória most jelen pillanatban, azt tudom mondani. Hát a 3 perc kötelező szünetet, ha megítélte volna a Spori, az nagyjából most telik le, 92-45-nél járunk most, és az is bőven elég lett volna, mert itt most már csak annyi van, hogy még valakinél esetleg álpattan egy húr, vagy egy szikra ott lángra lobban, az a legkevésbé hiányzik egyik csapat számára is.
1: Ha majd sem. ha majd Vukovics László nagyon kedves szakértő kollégámmal hasonló versenyre kelsz, akkor adok egy jó tanácsot majd.
0: Na, jól van, oké, ezt mindenképpen szeretnék helyzeti előnybe kerülni.
1: Jó.
0: Hogy mit
1: tehát, mivel most Kobe kiengedi a labdát, elmondhatom, hogy 3 perc a fix, azt te is tudod, és volt 6 játékmegszakítást, azt mindig fél percenként van megadva a játékvezetőknek.
0: Hú, tehát számoljam a játékmegszakításokat is, atyagatya. Na jó.
1: Hát ha nem volt a szünetbe csere, és én, az összes adat cserélték,
0: akkor... Ne tedd rám a terhet, ne tedd. 6 óra 53 perc a pontos idő, úgyhogy ne tedd rám a terhet. Na, próbálok itt a mérkőzés végén is még kellően koncentrált és összeszedett maradni. 2 perc, 25 másodperc van hátra a mérkőzésből. Itt már egyik csapat sem olyan akar érdemben focizni. Azt tudjuk elmondani erről a mérkőzésről itt Vancouverben. A svájci csapat továbbjut és bejut a legjobb 16 közé, és úgy, hogy tartja a labdát, saját tér felén Koberhez kerül hátra a labda. Volt olyan kézilabda meccs, nem is egy bár, amikor ilyenkor volt hátra fél perc, és elkezdtek a játékosok, így bedőtték, bedobták középre a labdát, és elkezdtek pacsizni. Hát itt most a svájciak megállnák, ők azt vártak volna, hogy az algériek is hátha esetleg elindulnak pacsizni, tehát még van másfél perc a jelzett hosszabbításban, így lehet, hogy Svájc lő még egy gólt. Kiharcol egy szögletet, mondom én, de aztán Benszebainiről, vagy visszapatintotta a meginduló svájcira, Riederre a labdát, és akkor így nem lett belőle szöglet. Hát így viszont ez lehetőséget teremt, mivel nem sok minden érdemi történés van a pályán arra, hogy a mérkőzés összefoglalója jöjjön, hogy aztán utána Feri is tudjon értékelni majd. Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Ezt követően is maradt a mezőnyfölény az algériai csapat részéről. A svájci együttes viszont uralta az első fél időt, legalábbis amilyen helyzeteket illeti, és 1-0-ra vezetett is a szünetben. Épp hogy elkezdődött a második játékrész, hiszen még csak 1 perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét, és mint később kiderült, ez a gól döntőnek bizonyult, hiszen ezt követően újabb találat már nem született a mérkőzésen. A svájciak végig nagyon taktikusan, nagyon higgadtan és nagyon pontosan játszottak, és tulajdonképpen a nagy helyzeteik jelentős részét értékesítették is. Még egyszer tehát a végeredmény a mérkőzésen, Svájc-Algéria 2-0. Mondom én, de aztán könnyen lehet, hogy lesz belőle egy harmadik svájci találat, nem mert, hogy Zidane védeni tud, és ez lesz gyakorlatilag a mérkőzés utolsó jelenete. Hát addig, meddig hozták, vagy tették-vették a labdát a svájciak, amíg én itt összefoglaltam, hogy mi történt a meccsen, még azért egy óriási helyzetet összehoztak. Ebben a pillanatban viszont véget ért a mérkőzés, úgyhogy amit az imént összefoglaltam, illetve az imént elmondtam, az helytálló. Feri, egy gyors összegzést kérlek taktikai szempontból. Milyen volt ez a Svájc-Algéria mérkőzés?
1: Igen, először is az algériai válogatott magához ragadta a mérkőzés elején a kezdeményezést. Bár mindkét csapat hasonló játékrendszerrel játszott a mérkőzésen, az algériai válogatott igazából a labdabirtoklási fölényéből nem tudott különösebben prosperálni, hiszen nem alakított ki komoly gólhelyzetet. A svájci válogatott a teljes mérkőzés folyamán egy nagyon-nagyon szervezett védekezésre építette a játék stratégiáját, és abból az ellentámadásokra, és ez maximálisan be is vált, hiszen Manzambi szólójának köszönhetően Embolo góljával vezetést szereztek, ez tovább kedvezett ennek a játék stratégiának. Az algériai válogatottban nem volt olyan minőség, amely túl tudta volna futballozni ezt a nagyon-nagyon szervezett svájci védekezést. A második fél idő során még markánsabban kijött a két csapat közötti különbség. A svájci válogatott egész mérkőzés folyamán elképesztő mentális fölénybe volt, sokkal nyugodtabban és magabiztosabban, önbizalommal teli futballoztak a labdarúgói, olykor szép akciókat is vezettek, teljesen megérdemelten nyertek 2-0-ra végül. Ki kell emeljem a svájci két belső védőt, Akanjit és Elvedit, illetve akik nagyon-nagyon fontosak voltak a csapatjáték szempontjából, Freuler és Saka, elképesztő tudással rendelkező két labdarúgó, akik mind védekezésben, mind támadásban uralták a középpályát, ezen túl pedig Manzambi és Mbolo rendkívül veszélyesen futballoztak mindvégig, úgyhogy Svájc teljesen megérdemelten ilyen arányban is ezzel a 2-0-val is megérdemelten jut tovább a legjobb 16 közé.
0: Bene Ferenc, köszönöm szépen, hogy itt voltál ezen a korai órán, és aztán most Vancouverből egy gyors és pontos teleportálást kívánok neked Budapestre, mert hogy a stúdióban már vár Gyurko Alexandra és Mezei Gergő szerve átültetett sportolók érkeznek majd, illetve műsorvezető társai Tisztus Zsuzsa, valamint Gyurta Gergely, de természetesen a mai sportreggelben hívjuk majd, illetve beszélünk Bánki Dodival, valamint szokásainknak megfelelően Kemény Dénes is itt lesz velünk. Ez volt tehát a Svájc-Algéria mérkőzés közvetítése, még egyszer a végeredmény 2-0 az európai csapatja vár. Köszönjük a megtisztelő figyelmet, indult át a sportreggel, maradjanak velünk a folytatásban is.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthoz az előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá! Hajrá, magyarok! Jó reggelt kívánunk! Van hangom. Jó reggelt kívánok. Igen, most már hallom saját magamat is. Még csodálatos hangom is van. Szuper. Jó reggelt kívánok. 7 óra, 7 perc van méghozzá július 3-án 2026-ban. Vannak korán kelők, és még korán kelőbbek, ha szabad így fogalmazom. Például a mi drága Bene Ferenc. Szia Feri. Talán órák óta itt vagy.
2: Jó reggelt, szia
1: Zsuzsi. Igen, hiszen zajlik egy valami labdarúgó világbajnokság féle, vagy micsoda?
2: Igen, alakulgat. Ne Amerikában rendezzék.
1: Ugye, legközelebb, illetve rendezték már ott úgy, hogy akkor még ugye jobban az európai kontinenshez alakították ugye a kezdési időpontokat, most ez láthatóan egyáltalán nem érdekel senkit, tehát mondhatnám kifejezetten. Nyilván az a kontinens és az a mondjuk televíziós prime time leginkább, ami a fontos. Hát minden esetre biztos, hogy most már élesedik minden, és ugye tegnap három, pontosabban tegnapról már a Villadora három nagyon fontos mérkőzés sorsa is eldőlt, és erről muszáj egy pár mondatot mondanunk, hiszen azt gondolom, hogy egyrészt az is nagy kérdés volt, hogy nő az európai csapatok arányának, vagy az európai csapatok részvételének aránya a legjobb 16 között, vagy pedig adott esetben másképp alakul ez a dolog. Ugye itt volt olyan mérkőzés, kettő is, ahol egyértelmű volt, hogy európai csapat kerül tovább. A legfrissebben is valóban európai győzedelmeskedés történt. Ugye a Spanyolország-Ausztria mérkőzés, ami 3-0-t hozott, sokak szerint egy simának várt mérkőzés volt, ez

0: elképesztő keretük van, de hát ezt majd meglátjuk. Ugye a másik nagy kérdés volt, nagyon sokak szerint a legkétesélyesebb, a leg, hogy mondjam, bizonytalanabb kimenetelő összecsapásnak ígérkezett itt a 32 között a Portugália-Horvátország mérkőzés, ami aztán 2-1-es portugál győzelmet hozott. Én a portugálokra tippeltem, annak ellenére tudom, hogy a horvátok ugye micsoda elképesztő küzdő nemzet, és ugye az elmúlt két világbajnokság érmeseiről beszélünk. Meglepődtél ezen végül, hogy így alakult, és én megmondom őszintén, annak is örülök, hogy a sokak által még mindig lesajnált Cristiano Ronaldo gyakorlatilag megint csak oroszlán részt vállalt, úgy is, hogy volt egy meg nem adott gólja ezen a mérkőzésen.
1: Igen, bár én is úgy gondolom, egy fordulatos találkozó volt, de én is úgy éreztem, hogy a portugál válogatott egy szűk, szoros csatában győzedelmeskedni fog. Ez így is lett, de ugyanakkor Perisic góljával Horvátország vezetett, tehát ezért is ez külön emeli az érdemét a portugál válogatottnak, hogy tudott fordítani. Igen, Ronaldo egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, akár hosszabb témát is megérdemelne, hiszen többek szerint már Gonzalo Ramosszal talán még jobb lenne a portugál válogatott, de valahogy Cristiano Ronaldónak a múltja, a világsztársága és az egója, ami bent tartja a csapatban, ez egy nagy kérdés, hogy nélküle jobb lenne a válogatott, vagy vele jobb.
0: Hát azért most is hozzájárult ennek a győzelemnek a megszerzéséhez,
1: igen,
0: nem?
1: Igen, kétségtelen a 11-est is be kell rúgni, na, meg azért győzelemre vezette a csapatát, de azért nagyon kíváncsi lennék, hogy többet veszel a csapattól, vagy többet ad hozzá? Ez egy nagyon komoly szakmai
0: kérdés.
1: Hát
0: ezt ugye csak akkor tudjuk meg, hogy ha játszik, illetve ha nem játszik. Ugye ez maximum így tesztelhető le. Jelen pillanatban még játszik, és úgy tűnik, hogy hozza az eredményeket, és akkor még egy gyors eredményhirdetés, hiszen ugye alig pár perccel ezelőtt ért véget az a mérkőzés, amelynek a szakkommentátoraként is dolgoztál, ugye a Svájc-Algéria összecsapás ismét európai továbbjutást hozott. Svájc 2-0-ra győzött, és ahhoz képest egyébként, hogy nagyon sokak szerint azért ez a Svájc nem az a Svájc, amit láthattunk egy pár évvel ezelőtt, tehát sem erőben, sem játék, mondjuk így felfogásban, de Murat Yakin azért csak összerakta ezt a csapatot valahogy, és Algériának valójában komoly esélye nem volt ezen a mérkőzésen szerintem.
1: Ez pontosan így van, annak ellenére, hogy labdabirtoklási fölényre tettek szert, de nem volt hatékony a támadó játékuk, ráadásul a svájciak tényleg a klasszikus svájci hagyományokat, a 30-as, 40-es, 50-es évek svájci reteszét hozták elő. Nagyon-nagyon komoly védekezés nyújtottak, nagyon szervezett csapatjátékot, és előre játékban pedig volt egy Manzambiuk és egy Embolójuk, akik rendkívül éles fegyverként bizonyultak támadójáték szempontjából, ugyanakkor Freuler és Saka egyértelműen mutatta a középpályás dominanciát, tehát minden tekintetben jobb volt Svájc, taktikailag is és kvalitások tekintetében is.
0: Na, ennyit most egyelőre a labdarúgó világbajnokságról, mert azért az élet a világ többi kontinensén, többi sportágában sem áll meg. Olyannyira nem áll meg például, hogy szerintem nagyon jó hír, tegnap sikerült Szabó Álmossal egy hosszú beszélgetést folytatnom. Itt a Nemzeti Sportrádióban is hallható volt, a Nemzeti Sport is megírta, akitől megtudtuk azt, szerintem azt a fontos kérdést, hogy a közelgő úszó Európa-bajnokságon indul Milák Kristóf, ugye ezek mindig ilyen nagy kérdések Kristóffal kapcsolatosan, hogy mit lehet tudni, és most első kézből az ő felkészítőmesterétől tudtuk meg, hogy indul, tehát ugye nyilván úszó idény is van, meg vízes sportos idény is van, és még sok minden egyéb van, és akkor térjünk rá arra, amivel ezt az órát mindenképpen szeretnénk megtölteni, hogy a magyar csapat, most mindenki kapaszkodjon, jó? És kérjük szépen majd az ezzel kapcsolatos nyugodtan meglepődő emojikkal tarkított SMS-ek érkezését is. 48 arany, 24 ezüst és 23 bronzérmet szerzett, összesen tehát 95 éremmel zárt a hollandiai Arnhemben megrendezett szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, és ezzel a nemzetek versenyében a negyedik helyen végzett. Ráadásul sportdiplomáciai szempontból is jelentős magyar sikerrel zárult ez az esemény, hiszen Gyurko Alexandert egyhangú szavazásra választották meg az Európai Szervát ültetettek és művesek kezeltek sportszövetsége elnökének. Úgyhogy elnök asszony van itt velünk, és természetesen Mezei Gergő, mind a kettőtöket újra nagy szeretettel köszöntünk itt a stúdióban, hiszen már nem első ízben jártak itt nálunk.
2: Köszönjük, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Egy kicsit még azért menjünk vissza a focihoz. Nézitek, volt időtök figyelni a labdarúgó világbajnokságot? Tehát,
2: őszintén megmondom, hogy nem.
0: Nem? Oké. Okay.
1: Hát ugye 90-valány érem között nem tudom.
2: Más dolgunk van,
0: jó, rendben. És akkor fogod nézni mostantól, mert most már nem vagy annyira elfoglalt.
2: Hát hétvégén már versenyzek.
0: Aha, jó.
2: Akkor Mátrában, úgyhogy ha a csapattal nézzük.
1: Aha. Csak éjfélkor is, meg 3:30-kor.
2: Jó, mert szerintem felhúzom az ébresztőt, és akkor vagy fölhívsz, vagy akkor most kezdődik a meccs, és akkor nézzük.

0: szemben.
1: Vigyázz, mert tényleg fölhív
2: lakítani.
1: Megszerzem.
3: Szandi?
4: Hát így, hogy éjszaka vannak a mérkőzések, így nem. De viszont múlt héten, hogy kapcsolódjak egy kicsit az eseményhez, tök jó volt látni, amikor a nemzetek együtt nézték a focit, és akkor mondjuk két csapat játszott, és akkor mind a két csapatból voltak szurkolók, és akkor...
2: Ja, a ti esemény.
4: Igen, és akkor tök jó volt.
2: Szóval akkor az, nyilvánvalóan akkor a ti eseményetek sem maradt labdarúgó világbajnokság mentes, ha jól értem.
4: Nem, sőt a szállodában egy hatalmas kivetítőt is felszereltek, és akkor ott tudták nézni a az érdeklődők.
2: És mennyire mozogtak együtt ilyenkor az eseményekkel? Tehát mert akkor nyilván ilyenkor az ember elfelejti a saját sportolói mi voltát, és rögtön át majd szurkolóba, nem?
4: Valahogy a csapattagjok tudták, hogy ha verseny van másnap, akkor nem árt időben lefeküdni, aludni, hogy másnap frissen, üdén kezdhessék a napot, de ha végeztek a versenyekkel, akkor ők is csatlakoztak az esti foci nézéshez.
2: Na tessék, hát szerintem mindenhol is ott vagytok természetesen.
0: Nyilván a labdarúgás azért egy világszinten a legismertebb és nézettebb sportág azért.
2: Jut eszembe, nálatok van? Ezeken a világeseményeken?
4: Szervát ültetettek világjátékán, van a kis pályás foci a 6-6 ellen, illetve most szeptemberben lesz a foci világkupa,
0: igen.
4: De magyar csapat nem indul.
2: Aha, nincs meg a csapat? Tehát kellene, vagy esetleg ebben a sportágban is kicsit a szervát ültetettek között találni olyanokat, akik szívesen vennének részt akár a kis pályás fociban?
4: Akik lelkesek lennének, olyanok vannak, de hogy mennyire kitartóak, azt már ugye több csapatsporton is láthattuk, mert az egyetlen csapatsport, amiben edzés is van, és amit rendszeresen látogatnak, az a röplabda, úgyhogy a foci az még egy kicsit várat magára.
2: Érdekes dolog ez, mert természetesen nem betegség alapján szeretnék párhuzamot húzni, félre ne értse senki, de például ugye a cukorbeteg labdarúgó válogatott, aminek Hevesi Tamás a mestere, nagyon régóta, ők azért egy nagyon aktív, jól szervezett, és hát minőségében is nagyon magas színvonalú játékot játszanak, többször voltak már Európa bajnokok, ugye? De nem tudom, Feli, te biztos ismerjük.
1: Így van, hogyne, többeket ismerem. Egy nagyon-nagyon jó szervezett csapat, és már nagy hagyománya van.
2: Lehet, egy jó edző kéne hozzátok, aki esetleg összeverbuvál a szervátültetettek és művesek ezertek között is egy jó foci csapatot. Jó, szóval létezik akkor ez a történet, itt ezek szerint az Európa játékokon nem. Ugye ennek is van egy váltakozása, beszéltek egy kicsit erről nekünk, hogy egyik évben világjátékok, másik évben Európa játékok, vagy hogy szokott ez lenni?
0: Igen, ez pontosan így van. Ugye most 2026 van, tehát páros évben mindig Európa bajnokságot rendeznek, és a párhuzamosban pedig a világbajnokságban. Ugye tavaly volt a jubileumi 25. világbajnokságunk, ami ugye azt jelenti, hogy már 50 évre tekint vissza. Ez a szervet ültetett Európa és világjátékok. És egyébként a magyar csapat az minden évben, amióta képviseli magát, azóta azért elég stabilan hozza ezt a dobogós körüli helyezést, vagy legalábbis a top 10-ben szoktunk szerepelni. Idén gyárrendben volt ez a játékok. Nagyon-nagyon szép volt egyébként a környék. Én jó országúti kerékpárosként és atlétaként utaztam ki, és nagyon meglepett az a kerékpáros kultúra, ami ott fogadott. Persze,
2: Hollandiában azért ez nem meglepetés, csak talán nekünk szokatlan.
0: Hallottam persze már róla, de egészen elképesztett, amit ott találtam és ott láttam. Tehát olyan, hogy például, ha mondjuk tegyük föl, elmennénk a Bükkbe vagy a Mátrába, és azt képzeljétek el, csak ott nincs ugye hegy, de hogy olyan több száz hektáros erdőkben mentek hibátlan minőségű kerékpáros utak, és mellette csak egy földút volt. Tehát, hogy nem az autóknak volt az elsőbség, vagy nekik volt kialakítva ez a lehetőség,
2: hanem kifejezetten a kerékpárosoknak,
0: és most ez nagyon jól is jött, mert ott is nagy kánikula volt, sajnos ez a versenyekre is rányomta egy kis több bélyegét, erről majd később beszéltünk.
2: Úristen, akkor nem 95 érmet szereztetek volna, hanem 190.
0: Sajnos az atléták teljes mértékben nem tudtak elindulni, és sok olyan sportolónk volt, aki hiába jött ki ugye a bajnokságra, nem tudott rajthoz állni. Egyébként ez egy nagyon érdekes szituáció. Egész évben készülsz egy versenyre, és egy-két nappal előtte kiderül, hogy hát akkor úgy tűnik, hogy nem fogsz tudni elindulni, mert ugye a holland szabályozás az annyira szigorú ilyen szempontból, hogy nem engedte meg azt, hogy megrendezzék a hatodikai napokat a kánikulában.
2: De akkor erre egy kicsit térjünk ki, mert ugye itt ezt ne felejtsük el, hogy itt valóban ugye szervát ültetett, illetve művesre kezelt emberek sportversenyéről beszélünk, és ezek szerint akkor magának a lokális, tehát az ország belső szabályozásának a kritériuma is meghatározza azt, hogy mit lehet, mikor lehet, ki milyen állapotban indulhat, nem tudom, ilyenkor készülnek mérések, vagy csak a külső tényezőket figyelik, hogy hány fok van, milyen páratartalom, stb.?
4: Az idei az azért volt tényleg ilyen különleges helyzet, mert ilyen meleg Hollandia történetében még soha nem volt.
2: Tehát ott is felegre kordok dőltek meg.
4: Igen, és a vörös riasztást rendelték el, ami azt jelentette, hogy se beltéren, se kültéren nem tarthattak semmilyen sporteseményt. Aha. És hát persze milyen a magyar, már kínáltuk 76 féle más lehetőséggel, hogy felkelünk reggel korán, megszervezzük, megoldjuk, csak hát hadd induljanak el az atlétáink is. Viszont tényleg olyan szigorú a szabályozás, hogy éjszaka se engedtek ki minket a szálloda teraszára, mert hogy annyira komolyan veszik ezeket.
2: És tényleg brutális volt a meleg? Tehát érzetre nagyon kemény volt? Vagy azért, aki itt Magyarországon edződött, és az már ismert ilyet?
4: Nekünk annyira nem volt szerintem meglepő, vagy hát nem ért minket olyan váratlanul, mint a hollandokat. Igen. Hát tőlük minden második mondat az volt, hogy fú, nagyon meleg van. És a különböző csapat megbeszéléseken is, vagy csapatvezetői megbeszéléseken is szerintem a legelsőn 15 perc volt, vagy 15 percig arról beszéltek, hogy a különböző riasztásokat kell majd figyelni a héten, mert nagyon meleg lesz. Mondom, tök érdekes, de hogy ez így nálunk nem probléma, mert megoldunk mindent, de náluk ugye központilag olyan szigorú a szabályozás, hogy nem lehetett megtartani a versenyeket. És tényleg pont az a legrosszabb, hogy 3 nap volt vörös riasztás, pont a 2 nap atlétika beleesett, meg még a 3. a vasárnap, úgyhogy hát szegény atlétáink majd jövőre bizonyíthatnak remélhetőleg.
2: Ilyenkor, amikor a kontinentális év van, ugye, tehát a páros év, akkor ez azt jelenti, hogy a többi kontinens is megtartja a saját ugyanilyen típusú rendezvényét? Meg gondolom, amikor világjátékok van, akkor azért értelemszerű mindenhonnan érkeznek szervát ültetett és művesre kezelt sportolók, és amikor nálunk európai játékok van, akkor van ázsiai játékok, meg afrikai, meg tudom én, amerikai?
4: Sokkal inkább országon belül szokott lenni, de az ugyanígy megvan Európában is, hogy az egyes országok egy 4-5 napos ilyen hazai bajnokságot rendeznek, viszont pont, hogy mentünk Arnhembe, előtte egy héttel az amerikai bajnokság zajlott, hát ugye a létszámot illetően is szerintem vagy egy 1500-on biztos voltak, ha nem többen.
2: Azt a mindenit. Ez egyébként nehezen lehet, tehát hogy így, ezek nagyon komoly számok, bármilyen eseménynél, tehát bármilyen...
0: A British Games is nagyon erős egyébként, ugye ők is már sok-sok éve megrendezik minden évben. Nekik általában a világbajnokság előtt ez egy válogató verseny, az utolsó fő válogató versenyünk. Most idén az Európa Bajnokság után fogják megrendezni. És ugye többen elgondolkodtunk, mivel hogy nem sikerült az atlétáknak elindulni, hogy megpróbálunk kimenni, és akkor ott megmérhetni magunkat. Sőt, ugye a Magyar Szeretetek Szövetségének lett egy ötlete még kint a játékokon, hogy nekünk pedig Győrben lesz a országos bajnokságunk, és hogy az atlétáknak nemzetközileg nyitottá teszik.
2: Aha, tehát, hogy legyen nekik egy lehetőség.
0: Jönni, és akkor mégiscsak együtt tudjunk versenyezni nemzetek egymással kicserélődve. Úgyhogy ez egy új izgalmas dolog most.
4: Igen, mert ugye júliusban Győrben rendezzük meg az életmódtábort, meg a magyar bajnokságokat, és akkor különböző sportágakban jöhetnek az érdeklődők, illetve ezekben a sportágokban magyar bajnokságokat is rendezünk, de így, hogy az atléták nem tudtak versenyezni, így akkor felajánljuk nekik, hogy vasárnap akkor szeretettel várjuk őket.
2: Akkor csináltok nekik egy open versenyt, ahol akik is van, szerintetek lesz érdeklődés, pont azért megmondom, nagyon sok csalódott atléta hagyta el Hollandiát most az
0: Európai Játékokon. Én beszéltem a záró este, amikor ezt már kezdett körbenazódni. Sok versenytársammal, és ugye a lányokkal is, akikkel egy rendszeres a kapcsolat, és kicserélődünk, és nagyon-nagyon tetszett nekik az ötlet, és lelkesen várják a megkeresésünket, hogy akkor hogyan lehet ezt megoldani.
2: Egyébként mennyit készül egy versenyző egy ilyen Európa játékokra? Tehát, hogy ugyanúgy fel kell építeni a szezont gyakorlatilag, mint bármilyen más versenysportban, nyilván alapozás, és a többi specifikus versenyszámkészülés, Gergő?
0: Hát
2: országúti kerékpár, illetve atlétika.
0: Igen. Tehát januárban én elkezdtem a felkészülést. Persze már decemberben is van egy ilyen előfelkészülés, ugye. januárban kezdtem el intenzíven a felkészülést. Ugye idéntől egy nagy lehetőséget kaptam, egyébként az Amateurs by Team United Shippingben tekerek, és voltam a para kerékpárosokkal is edzőtáborozni melegégőben Spanyolországban, tehát ez már februártól elég intenzíven zajlik, és azért a napi egy kötője két edzés az működik, és szükséges ahhoz, hogy az ember labdába tudjon rúgni, uh-huh. ugye nemzetközi mezőnyben. És mi több, ugye a tavaly világbajnokot szerettem volna megverni országúti kerékpáros mezőnyversenyben.
2: Az igen.
0: Mert hogy jött egy új srác, egy német, és akkor nem számítottam rá a befutónál tavaly. Kicsit ügyetlen voltam ilyen szempontból, meg elég ideges is volt tavaly a befutónk a világbajnokságon, és hát idén mindenképpen szerettem volna megverni, hogy tudja,
2: hogy... Hány kilométeres az a tény?
0: Nekünk a mezőnyverseny az 30 kilométer egyébként. És most idén egy rendkívül technikás pályára vitték a versenyt, egy másfél kilométeres, speciálisan országúti kerékpáros versenyeknek tervezett pályán versenyeztünk. A másfél kilométerben 7 kanyar volt, ami azt jelenti, hogy a 30 kilométer az 20 kör, 140 kanyarral.
2: Nem mondtam, mert
0: ugye én folyamatosan ugye az top 1-ért megyek, és minden kanyart figyelni kellett, tehát nagyon technikás volt.
1: Egy Forma 1-es verseny.
0: Gyakorlatilag igen, és speciálisan is készültem erre, mikor már tudtam, hogy egy ilyen pályán fogunk versenyezni, hogy minél inkább fejlesztem a kanyartechnikámat, a kigyorsításokat, ugye arra is külön készültem.
1: Tehát, és ilyenkor versenyen találkozol először ezzel a pályával, vagy van lehetőség gyakorolni?
0: Ki tudtunk menni előtte, előtte levonó napon volt lehetőség kipróbálni, illetve hát Straván fönt volt a szegmens, és akkor az alapján az ember meg tudta nézni, hogy milyen. Érdemes ezeket mindig előtt azért bejárni. Itt nem kell nagy távolságot bejárni, mert másfél kilométer volt egy kör. Úgyhogy 10 percet mentem mindjárt 3-at. És akkor a verseny alatt pedig mindig egyre szoktam meg a kanyarokat, és főleg az utolsó kanyat, ami a célegyenes ráfolytó volt, azt próbáltam mindig egy nagyon teljes.
1: És mondod ilyenkor magadban, mint a rallisok, hogy hármas szűk bal, ilyenek, vagy csak?
0: Próbálgattam egyébként az íveket, egy kanyat elrontottam, leért a pedálom, annyira bedöntöttem.
1: Jézusom, tudtam, hogy mi volt,
0: csak így néztek a többiek is, hogy most mi van, ezt szerencsére megfogtam a biciklit. És tényleg volt olyan kanyara a célegyenes ráfordítót, ott olyan szűken kellett berakni, és olyan nagy tempóval a biciklit, hogy én azt vártam, hogy mikor csúszik el a gumim. Egyébként pont most teszelek egy nagy márkának egy új gumiját, nagyon-nagyon nagyok az elvárások ezzel szembe, és tényleg hozza azt, hogy mérföldekkel jobb, mint az összes eddig.
1: És ott is van slick meg eső gumi, ilyesmi?
0: Van lehetőség ilyenre, van időfutamra külön gumi, igen, és ezek egyébként olyan árban mennek, mint egy autógumi.
2: Azt a mindenki.
0: Tehát, hogy nagyon komoly
2: zsebben volt. Nagyon belemettük a technikai részletek a fiatalok. Igen. Na, figyeljetek csak, mert nagyon érdekes valóban, hogy milyen mélységig merül el valaki egy ilyen világeseményre való felkészülésbe, de azért ne felejtsük el, ugye, hogy a My Transplantár Gyulkó Alexandra és a Vese Transplantár tehát Mezei Gergő a vendégünk, akik egészen fantasztikusan szerepeltek a magyar csapattal együtt. Most ugye a legutóbbi hollandiai szervát ültetettek és művesek kezeltek Európa játékán, hiszen 95 éremmel jöttek haza mieink. Majd ennek a részleteiről is beszélünk rövidesen. Most jönnek a hírek és veletek folytatjuk.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Spanyolország, Portugália és Svájc is 8. döntős a labdarúgó VB-n. A kormány bevezeti a 100 000 forintos iskolai támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
3: 8. döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután a legjobb 32 között játszott mérkőzésen 3-0-ra győzött Ausztria ellen. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat Torontóban. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sport Rádiónak. A Honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorson döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban. Ezzel beállította Stieber Mercedes rekordját.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csomásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Idehaza csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskola kezdési támogatást, jelentette be szintén a kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napi rendelőtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározata magyar közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak.
0: Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont fel- és lehajtó ágait. Sárga táblák jelzik a terelőutat, amit úgy jelöltek ki, hogy a Győr felé vezető oldalon egy csomóponttal hamarabb kell lehajtani a megyei matrica érvényessége miatt.
0: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég, a sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest valamelyest enyhébb idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok! 7 óra, 40 perc van július 3-án, és itt vagyunk a Nemzeti Sportrádióban, a Sportreggelben, egész reggelben a Ferivel.
2: És Tisztú Zsuzsival, jó reggelt mindenkinek!
1: És folytatjuk két fantasztikus szervát ültetett sportolóval, Gyurko Alexandrával és Mezei Gergővel. Sziasztok újra!
3: Sziasztok!
1: Hát ugye annak kapcsán, hogy egészen elképesztően jól és kimagaslóan szerepelt megint ugye a magyar csapat az iménti, a gyakorlatilag napokban befejeződött Európa eseményen, Európa játékokon, ugye ahol a szervát ültetett és művesek ezért sportolók képviselték Magyarországot, 24 európai ország vett részt, 591 sportoló, 115 kísérő és 20 stábtag, és ugye a magyar csapat azért létszámát tekintve, illetve a megszerzett érmek arányát tekintve egészen elképesztő, hiszen jól olvastam, akkor 63, ugye? Fő volt a magyar csapat létszáma, és a 63 fő 95 érmet szerzett. Tehát egyszerűen egészen elképesztő, hogy tényleg hogy néz ki itt a per főre jutó átlag, és ti ebben mind a ketten nagyon masszívan kivettétek a részeteket, és voltatok itt már nálunk a Nemzeti Sportrádióban, és mindig örömmel látunk, de azért azok kedvéért, akik nem egészen tudják, hogy jutottatok ide, egy pár mondatban elevenítsük fel, ugye, Szandi, hogy te pici baba voltál, amikor ez a máj transzplantáció megtörtént nálad.
4: Igen, én 9 hónapos voltam, mikor édesanyám májának egy darabját kaptam, és tulajdonképpen 29 éve már ezzel élek. Aztán, ahogy teltek a gyerekkori éveim, úgy egy nyári táborban ajánlották, hogy érdemes lenne esetleg sportolni is, és az úszásra esett a választásom, és már 21 éve az úszodában ragadtam, és nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy nekem nagyon különleges volt az idei verseny olyan szempontból is, hogy pontosan 20 évvel ezelőtt rendezték meg Pécsett a szervát ültetettek és művesek ezeltek Európa bajnokságát, és én ott indultam először nemzetközi versenyen. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit nosztalgikus.
1: Jubiláltál te magad is, ugye, a saját versenyen.
4: Igen, igen.
1: Azért az nagyon komoly, és ugye azt is lehet kapcsolatban tudni, hogy most már azért nem csak a saját pályafutásodra, hanem a tanítványaidra is koncentrálsz.
4: Igen, úgyhogy most már szervát ültetett egy gyerekeket tanítok úszni. Most így pont szüneteltünk, de majd júliustól még egy kicsit edzünk, és akkor augusztusban pihenünk, szeptembertől pedig gőzerővel készülünk, hogy jövőre ők is ott lehessenek a versenyen. Most idén nem jöttek, de majd jövőre mindenképp szeretném, ha jönnének.
1: Gergő?
3: Én nagyon jól emlékszem egyébként Szandira abból a táborból.
1: Tényleg?
3: Még kicsi lány volt.
1: Én is emlékszem még a kicsi Szandira, hiszen nagyjából kb. 20 éve kísérem az utatokat.
3: Most már inkább gyönyörű, de akkor cuki volt.
1: Igen.
3: Én is születésemtől fogva vagyok sajnos beteg. Én először 18 éves koromban kaptam vesét egy kardiobetonától, amivel aztán elkezdtem sportolni, ugye egy életmódot váltottam, egy tuci kisfiúból vagy fiatal emberből lettem egy sportos fiatal felnőtt.
1: Mind a két énedre emlékszem egyébként.
3: És aztán ez majd később ugye élsporttá vált, azóta 16 világbajnoki aranyom van, és most még nem adtam össze, hogy mennyi az Európa
2: mennyi száma? Mond még egyszer? 16
3: világban.
2: Jól értettem.
3: Igen. És ugye, ami kiemelkedő a dologban, hogy sajnos a vesék nem mindig mennek örökké, és nekem 10 év működés után volt szükségem 3 év dialízisre, ami egyébként nagyon kemény, és le a kalappal mindenki előtt, aki ezt a mai napig csinálja. Sőt, most volt kint velünk több olyan sportoló, akikre és én is nagyon büszke vagyok. Például a Tóth Irma is nagyon régi sportolónk, és most elindult 5000 méteres utcai futásban dializáltként. Amit egyébként meg is nyert a kategóriájában.
1: Fantasztikus.
3: És ugye még annyi, hogy én 8 éve már, vagy 9. éve már a nővérem veséjével sportolok, ami pedig megint egy olyan dolog, hogy ez egy olyan felajánlás az ő részéről ebbe az életbe, amit az ember tényleg csak egyszer tehet meg. És ő ezzel megmentett az életemet, és visszaadta a lehetőséget arra, hogy úgy éljek, ahogy szeretnék, aktívan, sportosan.
1: Libabőr ez, akárhányszor hallom ezt a történetet, mind a kettő tökélet természetesen, illetve minden ilyen történetet, azt kell mondanom, hogy ha létezik az emberi nagylelkűségnek kifejezhető legmagasabb formája, akkor azt gondolom, hogy az, amikor valaki felajánlja valamelyik szervét, vagy egy szervének egy darabját, hogy egy másik ember élhessen. Szerintem ennél nincs feljebb, én azt gondolom, hogy ennél nem lehet valaki önzetlenebb.
3: Igen, szerintem is ez egy nagyon
1: és minden szempontból nem nagyvonalú, erre nem is jó az a szó, de tényleg ez az emberi
3: önzetlenségnek
1: szerintem a csúcsa. És ilyenkor egyébként, amikor nyilván egy picit az anyalánya sztori, azt gondolom valamelyest más, bár azért amikor erre sor került, akkor még a élődonoros szervátültetésnek azért nem volt akkora komoly múltja itt, ugye? De nem is itt történt a műtét, azt tudom.
4: Nem, nekem Hamburgban történt a műtétem, és egyébként minden olyan májbeteg gyermeknél, akinél az egyik szülő alkalmas lehet donornak, annak külföldön, Németországban végzik a műtétet. Uh-huh. Volt egy idő, hogy Kielben, vagy Essenben, de most már újra Hamburgban. Uh-huh. Úgyhogy ez ott egy nagyon bevált műtéti folyamat, és oda küldik.
1: Tulajdonképpen ez a Eurotransplant belül egy jól működő együttműködés minden szempontból. Aha. De amikor a nővéred döntött így, Gergő, ez hogy megy egy ilyen családi diskurzus? Mert én ezt így magammal le sem tudom igazából játszani, hogy nekem, amikor ez a pillanat eljön, akkor erre hogy kerül sor erre a beszélgetésre?
3: Én amikor az első vesémre vártam, akkor nekem az édesanyám egyébként felajánlott, és oda sem tudtam adni, csak még volt egy gomba a szervezetében, amiben még kellett dolgozni, hogy amikor egy legyengített immunrendszerhez megérkezik ez a transzplantációval, akkor ez ne legyen gond. Úgyhogy annó ő nem tudta odaadni, hamarabb kaptam listáról vesét. Most pedig az édesapám és a nővérem versenyeztek egyébként, hogy ki is adja oda. Én megmondom őszintén, jobban örültem volna a nővéremnek. Illetve hát én igazából annak örültem volna legjobban, hogy legyen úgy, ahogy a legjobb mindenkinek. Uh-huh. Édesapám azért nagyon aktív, a mai napig rengeteget dolgozik. Nem véletlenül én is, hogy kitartok a sport mellett, és ezt én is már több mint 20 éve csinálom, ahogy a Szandi is. És a nővérem, ő látta azt, hogy tényleg valójában a dialízis alatt én szenvedtem, nagyon, nagyon nehezen viseltem az dialízis utáni részt. Én akkor is sportoltam, indultam én is országos bajnokságon, futottam ott is.
1: Azért azt szerintem mindenképpen érjünk arra ki, miközben azért a 0630 55 55 605-ös számot, kedves hallgatók, azért a figyelmetekbe ajánlom, hogy mit gondoltok egyáltalán erről, és mit gondoltok önmagában arról az életformáról, amikor valaki felajánlja az egyik szervét, hogy egy másik ember élhessen. Szerintetek hogy lehet ezt nevezni a tényleg az önzetlenség jelzőjén túlmenően, és mit gondoltok Szandi, illetve Gergő teljesítményéről, sport teljesítményéről elsősorban. Szóval, hogy amikor egy ilyen diskurzus felmerül, akkor ott, ahogy mondod, lehetőség szerint mindenkinek a legjobb legyen.
3: Igen.
1: De itt azért nyilván valakinek ezt Igen. a kockázatot vállalnia kell.
3: Az élődonációnál ott mindig a felajánló egészsége az első. Egyébként ez meg számtalanszor meg is mutatkozott ismerősi körben, és sokan felajánlották. És akinek volt valami olyan probléma miatt, ami később veszélyeztethetni az egészségét, azt egyből el is vetették. Ugye a nővéremmel ez pedig úgy volt, hogy ő tényleg a vérvételtől is rosszul volt, mielőtt elkezdtük ezt a procedúrát, és azért elég sok vizsgálaton kell keresztül menni, hogy az ember is a szervátültetésig. És egyszerűen csak egyik lépés követte a másikat, és egy nap ott kötöttünk ki, hogy őt már vitték be a műtőbe, én még leültem egy kicsit meditálni, amíg őt műtötték, a szüleimnek adtam egy könyvet, hogy tudják a fókuszukat egy helyben tartani. És aztán pedig már ott
1: gondold el egyébként egy szülőpárnak, Feri. Egyik gyereket az egyik műtőasztalon, a másik a másikon.
3: Nagyon aggódtak, és az egyik gyerek menti meg a másik gyereknek az életét.
5: Pont ezt akarom kérdezni, hogy azóta, amióta megtörtént ez a műtét, azóta más a lelki kapcsolat a testvéred és te között?
3: Szerintem nem csak a testvérem és én közöttem, hanem az egész családban.
5: Az egész családban
3: egy szenzitívebb, nyitottabb légkör lett. A melléke már előtte is elkezdődött persze, de ez mindenkit megérint. Mi annó Klárával voltunk óriás plakátokon is Budapesten, elég sok helyen kirakva. Volt egy ilyen kampányunk, hogy merj, hogy te is adj vesét, hogyha egy donációról lenne szó, vagy akár kadaverről. Ugye Magyarországon a kadaver donáció az elég szerencsés helyzetben van, mert ugye egy kormányrendelet, egy kormányrendelet szabályozza.
1: Ezt mondjuk el, ugye ez a nyilvánvalóan nem, ugye már a nem élőkből, tehát tulajdonképpen.
3: Így van, tehát hogyha valaki életében nem tiltakozott, egyébként erre van lehetőség, ezt meg lehet tenni, akkor úgy veszik, hogy automatikusan felajánlotta a szervét. Ugye ez Magyarországon ez egy nagyon kedvező
5: nagyon
3: dolog,
5: fontos.
3: Mert nagyon sok helyen még a donorkártyás rendszer működik, ami azt jelenti, hogy neked ott kell lenned a zsebedbe egy kis kártyácskának, ami azt mutatja, hogy te szervdonor vagy, hogyha arra kerül sajnos sor, hogy úgy ér véget az embernek az élete. És próbálják egyébként Európa szerte is egyre több helyen ezt a verziót átvenni, ami nálunk van, de nem egyszerű.
1: Tényleg nem. Szóval ezt az ember szülőként nehezen tudja ezt az élethelyzetet elképzelni, amikor az egyik gyermeked, a másik gyermeked életét menti meg tulajdonképpen. Valóban így van. Klára, hogy kezeli az azóta megkövetkező sportsikereidet? Hát nyilván gondolom, hogy az egész család a drukkered, de azt felfogod, hogy egy kicsit része tulajdonképpen minden sportsikerednek ő?
3: Ő ezt vallja is, hogy akkor fut a veséje, meg sportol a veséje. Szerencsére ő is az egyre többen sportol mostanában. Szerintem tényleg a sport az mindenkinek nagyon fontos. Eddig minden versenyemben ott volt, amióta adott a veséjét. Most idén nem tudott kijönni, idén csak a húgom jött ki támogatni és segíteni. Mert ugye most annyira intenzív munka időszaka, hogy nem tudott eljönni, de remélem jövőre újra ott lesz. És persze ez tényleg ez az ő érdeme is, amit én ezzel a vesével, amit tőle kaptam, véghez viszek. És amikor versenyzek, meg amikor készülök rá, akkor tényleg nem csak magamra gondolok, hanem arra gondolok, hogy egyrészt neki is tartozom ezzel, hogy ezt jól használjam, ezt a lehetőséget, amit kaptam tőle, és élvezzem azokat a dolgokat, amiket tudok az életben, és másrészt pedig mutassak egy olyan példát, vagy egy olyan lehetőséget azoknak, akik találkoznak velem, akár social médián, vagy bárhogy én motivációs adásokat is tartok, hogy igenis merjünk kilépni a komfortzónánkból, és kezdjük el megvalósítani az álmainkat. Próbáljuk ki azt, amit szeretnénk. Tényleg merjünk lépni.
1: Igen, hát ti vagytok az élő példái valóban ennek a fajta bátorságnak, hogy ez mennyit tesz hozzá, és mi mindent jelent. És tényleg én emlékszem, hogy azért, amikor hát most már jó 20 éve először találkoztam ezzel a jelenséggel, akkor valóban még majdhogy nem ilyen kétes dolog volt, hogy most jó a sport, nem jó a sport, hogy lesz ez, mint lesz ez, és aztán ez egyre inkább kezdett ugye elfogadott dologgá válni, hogy egy szervet ültetett embernél a sport tulajdonképpen, mint mindenkinél a fizikai aktivitás egy életminőség javítást jelent, ugye, Szandi? Tehát, hogy erre így lehet tekinteni, hogy nem veszélyes, jaj, úristen, hanem épp ellenkezőleg.
4: Igen, ugye a szervátültetést követő sporttevékenység az 30%-kal tudja megnövelni a beültetett szerv élettartamát, úgyhogy ha itt nagyobb számokban gondolkodunk, akkor azért az elég sokat hozzá tud adni.
1: Hogyne.
4: Plusz azért így a mindennapok munka, nem tudom, gyerekek, család világában, ha van egy óra én idő, amit mondjuk sporttevékenységgel lehet tölteni, akkor szerintem az teljesen működőképes és teljesen jó, mert feltöltődik vagy hogy feltöltődünk, és akkor az tök fontos. Azt gondolom, hogy mindenkinek meg kell találni a testhez álló, vagy a számára szimpatikus sportot, tehát például engem asztali teniszezni nem fognak látni, se teniszezni, de az úszoda vagy az atlétika világában azt mindig is szerettem. Atlétikát inkább nézni, az úszást csinálni.
1: Igen, az úszás az úgy alkatilag is nagyon neked való. Mik a te versenyszámaid? Miben érzed otthon magad? Melyik?
4: A gyors úszásban, és nagyon szeretem a 200 és a 400 métert. Nálunk a 400 a legtöbb, de ha lenne 800, azt is bevállalnám. Sokan nem értik, hogy miért, de én nem vagyok egy sprinter alkat. Nem tudok úgy felpörögni, úgyhogy nálam az 50 gyors az mindig ez az ilyen csak úgy mókából ússzuk le. De most ugye az EB-n csak 400 volt, úgyhogy azt viszont nagyon élveztem, hogy végre nem is az volt a lényeg, hogy hányadiknak érek be, mert azon már túl lendültem egy jó pár éve, hogy hányadik lettem, de sokkal fontosabb az időeredmény, és most végre sikerült egy olyan időt jönnöm, ami előre lendíti azt, hogy így folytassam ebben a tempóban, akkor jövőre még jobb lehet.
1: Ezt milyen időt tudhatjuk?
4: Hát nálam ilyen 6 percen belül az már jónak számít, és most 5:56-ot jöttem, úgyhogy nagyon szeretném, ha ezt még tudnám jövőre faragni.
1: Fantasztikus, de azért most úgy szerénykedsz, hogy hát nem az eredmény számít, azért hány éremmel jöttél most haza?
4: Most 5 éremmel jöttem haza.
1: Bocs, tehát azért így tegyük ezt.
2: Hogy néz ki nektek az érem kollekciótok? Tehát egy mekkora szekrény kell, hogy ennyi érmet meg kupát? Egy kis mini múzeum?
4: Hát körülbelül igen, de tehát én minden érmemet Herenden, ahol felnőttem, ott mindig hazaviszem, és akkor berakom a vitrínbe, szó szerint. Amiket néha, ha eszembe jut, vagy nem vagyok motivált, akkor átpakolászom, és akkor rájövök, hogy ja, igen, nekem ezt kell csinálnom, mert ez jó, és ez erőt ad. Úgyhogy nálam ez így néz ki.
2: Na, kis szakora, motivációs
1: átrakás. Igen. A mostani éremtáblázaton, vagy a mostani érem színeket tekintve, meg versenyszámokat tekintve, akkor hogy sikerült neked ez az Európa játékok?
4: Egy aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzérmet nyertem.
1: Hát azért ez eléggé rendben van. És akkor már úszószámokban, mert mondtad, hogy a 400 az egy picit más, de...
4: Igen, 100 méter háton lettem első, 400 méter gyorson, 50 gyorson és 50 háton második, és 100 gyorson harmadik.
5: A leggyengébb szám az 50 gyorsan.
4: Igen.
5: Második. De jó.
1: De jó, ég, gratulálunk. Gergő, neked az országéti ugye, kerékpárt most már részleteszed, és tényleg izgalmas lehetett ez a verseny, de jó, hogy megfogtad azt a bicajtot, amikor leért a pedálod. Mi a helyzet az atlétikával? Mert ugye tudom, hogy alapvetően az a másik
3: az atlétika a másik szerelmem. Igen, most az utóbbi években inkább a kerékpár felé mozdultam egyébként el, sajnos sokat fájt az idei szezonban is a futás alatt. A bicó nem fáj a térdem. Uh-huh. És emiatt ez merítette ki a felkészülésen fő részét, sőt a kerékpározásra készültem a futásra is. Ugye ez korábban sérülés miatt volt már így, hogy vannak azok a technikák, amivel nagyon jó felett a nyilván, ha az ember valamit tud futni, akkor fel tud készülni a kerékpáros edzés munkával is elég jól a futószámokra. És az olyan jól sikerült, hogy az egyetlen futószámban, amiben el tudtam indulni az 5000 méteres utcai futásban, azt megnyertem a férfiak között abszolútban. Úgyhogy azt szerintem eléggé lehengerlő teljesítmény. Ilyen azért elég ritkán van, hogy abszolútban tudok nyerni. Mellette megnyertem még az országúti mezőnyversenyt is, ugye egy sprint befutóval, lehajrázva a tavalyi világbajnokot. Amit egyébként, amikor elkezdtük a sprintet, akkor nem gondoltam, hogy ez sikerülni fog. Egyszerűen csak csináltam azt, amit begyakoroltam, és figyeltem a mozgást, figyeltem azt, hogy mögül, hátulról nem jönne valaki. És kicsit úgy nézett ki, mint volt ez a film, ez a Halálos Iramban, amikor a végtelenségig váltották a sebességeket. És akkor tényleg így méterenként kicsit előzgettük egymáshoz, az egyikünk, akkor a másiknak volt előrébb a kereke. És akkor az utolsó 20-30 méteren éreztem azt, hogy na most fogtam meg, és akkor most még ráteszek egyet, és akkor meg lesz. És emlékszem, hogy jött oda, hogy hát csak 200-addal vettem meg, mondom, tavaly én is annyival kaptam ki tőled.
1: Ez jó, akkor ez egy igazi revans. Ez egy igazi revans volt.
3: Hát ez 30 kilométer.
5: 30 kilométeren 200-addal.
3: Igen.
5: Elképesztő.
1: Elképesztő,
3: micsoda szoros volt. És akkor mondta is, hogy hát akkor jövőre őt következik. Mondom, nem.
1: Jövőre én nagyon különbséggel foglak
3: megvenni. Aztán időfutamban egyébként végül is ő nyert. Nekem volt egy kis technikai gondom, meg nem annyira feküdt az időfutam pálya. És még az 5000 méteres utcai csapattal is megnyertük egyébként a versenyt, ami azt jelenti, hogy az Ilaj Csaba és a doktor Simon Dezső volt a másik két csapattagunk. És sajnos az atléták eredménye az nagyjából ennyiben kimerült. Mert
1: hiszen említettétek, hogy a meleg miatt.
3: A atlétikai számokat egyáltalán nem rendezték meg. És nekem tényleg nagyon nagy volt az együttérzésem. Én szerencsés, hogy meghoztam 4 éjjelmet 3 Európa-ban, neki címet egyezést 4 számból.
1: Fantasztikus.
3: Ugye ezt tavaly kezdtem el, ezt az új módit, hogy minden számban, ahol elindulok, érmet szerzek.
1: Nem sikert. Rossz. Ilyen módit én is
3: jó
1: szívesen.
3: Hobbi, ez.
1: Rossz. Igen, gyűjtögessük.
3: Tavaly sikerült először a világbajnokságon. És azt javasolták, hogy minél többet váltsak aranyra, az ezüstökből, de tavaly 5 ezüst érmen volt, 1 ezüst, 1 bronz és 1 arany. És akkor most ugye átváltottam aranyra az ezüstöket.
1: Nekem tetszik ez a mintázat. Maradjon így.
3: Jó ötlet volt. Majd elmondom az ötletgazdának, hogy akkor ezt köszönöm utólag is.
1: Még gyorsan térjünk ki arra, amit már itt a bevezetőben elmondtunk, hogy Szandi, ez óriási dolog, hogy egyhangú szavazásra megválasztottak az Európai Szervát, ültetettek és művesek kezeltek szövetségének, sportszövetségének elnökévé, elnökasszony. Mit jelent ez? Milyen feladatokat ró majd ez rád, illetve nyilván az ember, ha elnök lesz valahol, akkor azért van egy program, egy elképzelése. Ez hogy néz ki nálad?
4: Igen, ez hatalmas megtiszteltetés, de ugyanakkor felelősség is, és már érzem így a feladatokat, ahogy nyomják a vállam. Nyilván azért vállaltam el a felkérést, mikor jött, hogy esetleg elvállalnám-e, mert ez a közeg az, ahol én felnőttem, ahol olyan emberek vettek körül mindig is, akiket lehet az egy francia, az egy német, az egy osztrák, de teljesen tudtunk mindig kapcsolódni pont azáltal, hogy valami rosszon ő is átment, de utána ő is ugyanúgy ott van. Szóval nekem tulajdonképpen ez a szervát ültetett közösség így a második családom. Van egy sportásunk, aki úgy hívja, hogy B-család. és azt éreztem, hogy az elmúlt 4 évben, bár történtek előlendítések, az elmúlt 4 évben elnökségi tagként figyeltem a munkát, és segítettem, de úgy éreztem, hogy remélem, hogy az energiámmal, a lendületemmel egy kicsit tovább tudok lendíteni még ezen, és még több szervát ültetettet, vagy művesek ezáltat esetleg belehozni ebbe a sportvilágába, mert nem feltétlen csak az érmek számítanak, hanem az idei évnek a mottója az volt, hogy celebrate life, vagyis hogy az élet ünneplése, és ez tényleg mindig ott volt a pályán, meg minden egyes célba érkezéskor is, hogy nem feltétlenül a saját sikerünknek, hanem a társaink sikerének is ugyanúgy tudunk örülni. Úgyhogy mindenképpen az első és legfontosabb feladat, hogy találjunk olyan országot, olyan várost, aki a 2 év múlva megrendezésre kerülő versenyt megrendezni. Uh-huh. Szóval ez az első napi rendi pont.
1: Világos.
4: Minél hamarabb kellene megtalálnunk.
1: Abban is van esetleg fejlődési potenciál, ugye most 24 európai ország vett részt, tehát neked célod az, hogy Európából még több nemzet nyilván hez jusson el az, hogy egy szervát ültetett, vagy művesekezett sportolónak van komoly sportolási megméretési lehetősége?
4: Szerencsére így a szövetségben van kapcsolat minden európai ország szervát ültetéssel foglalkozó szövetségéhez, de nem minden ország nyitott arra, hogy részt vegyem.
1: Érdekes
4: szerintem is, de így a nagyobb nemzetek azért teljesen ott vannak mindig, hát most is ugye a házigazda hollandok voltak az éremtáblán az első helyen, viszont ott a balti államokat lenne még jó belehozni ebbe a közösségbe, meglátjuk.
1: Na hát akkor program és feladat van, Szandi, ifjú elnökasszony, szívből gratulálok, ez egy nagyon komoly sportdiplomáciai siker, és én azt gondolom, hogy a te álhatatosságoddal, szorgalmaddal a legjobb embert választották, úgyhogy nagyon jó munkát kívánok ehhez.
4: Köszönöm szépen, igyekszem, nagyon szerencsés vagyok, mert az elmúlt 2 évben, mióta a Magyar Szervet Ültetetek Szövetségénél dolgozom, nagyon sokat tudtam tanulni a szövetség működéséről is, úgyhogy bízom benne, hogy ezt a tudásomat az Európai Sportszövetségben is tudom használni.
1: Egy friss elnök, női vezető Magyarországról, hát ezt csak megtapsolni tudjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük nektek, hogy újjájöttetek, beszámoltatok erről a rendkívül jól sikerült Európa játékokról. Mezei Gergő volt itt velünk, illetve Gyurko Alexandra elnök asszony, most már ezt állandó jelzős szerkezetben fogjuk így mondani, de természetesen aktív sportolók is vagytok, illetve te ugye edzőként is ténykedsz. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélhettünk erről a nagyon szép útról, amit ti folyamatosan jártok be most már évtizedek óta, és adtok szerintem óriási inspirációt nagyon sokszor mindannyiunknak, hogy az élet és az élet ünneplése és a pozitív dolgoknak a szemlélete az miről szól. Szerintem erre most nagyobb szükség van, mint valaha. Nagyon szépen köszönöm.
5: Gratulálunk és sok sikert
3: kívánok. Mi is köszönjük.
1: Folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelét rövidesen.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
1: Olyan alabanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
2: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
0: Sem erőszakkal.
3: Mit fizetnek a jószágért?
4: Eszni! Vissza is adom!
0: Sem szép szóval.
2: Itt a mi ez?
4: Rebellió!
5: Az egész bandát megmutatom!
0: De csellel sem egyszerű.
6: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
0: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Jó reggelt kívánok, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban Csisztu Zsuzsa és Bene Ferenc. Most pedig következik a Nemzeti Sportjegyzet Deák Zsigmond gondolataival.
8: Párduc, oroszlán, gorilla nélkül. Deák Zsigmond jegyzete. Az 1990-es világbajnokságon teljes szívemből szurkoltam Kamerunnak. Többek között azért, mert olyan poénos nevű játékosok alkották, mint például Cyril Makanaki, Eugène Ekeke, Émil Buch, nem beszélve a gólvágó táncos komikusról, Roger Milláról. Egy bohém magyar egyetemistának ez bőven elég volt ahhoz, hogy értük szorítson, ha már a sajátjaiért nem lehetett. És ezek a srácok még focizni is tudtak, nem véletlenül robogtak be egészen a nyolc közé, és ott Angliát is kis helyen kipöckölték, csak a hosszabbításban Gary Lineker klasszisának hála maradtak alul. A nagy áttörés akkor és azóta elmaradt. Pedig szurkolói és szakmai berkekben egyaránt sokan jósolták azt, hogy a fekete-afrikai régió válogatottjait a jóisten sem menti meg attól, hogy előbb-utóbb a legnagyobb futballnemzeteket lepipálva az éret törjenek. Nos, momentán ez még mindig nem aktuális, pedig évtizedek teltek el, és nagyjából maradt ugyanaz a koreográfia. Vagy momentum nélküli búcsú a csoportból, vagy az egyenes kieséses szakaszban a bravúr megkísértését követően szomorú elhasalás. Ami esetleg változott, legalábbis a számomra, az a szereplők romantikájának, egyediségének, egyéniségének elveszte. A maiak túlnyomó többsége már nem is abban az országban született, amelyet képvisel és ahová a gyökerei kötik, Európában szocializálódott, itt is játszik. Eközben a csapatok stílusa teljesen uniformizálódott, legfeljebb valaki magasabb, a másik meg alacsonyabb színvonalon teszi-veszi a labdát körbe-körbe, amelyért a kézilabdában már rég passzívat jeleznének a bírók. Az idei VB-n a fekete-afrikai térségből 6 gárda verekedte be magát a legjobb 32 közé, ahová az abszolút újonc, mindenki kedvencének számító zöldfoki szigeteket még ők maguk sem várták. És most a címvédő argentinok elleni esetleges sikerük lenne,

0: pedig már most nagy csapatnak számít, amint azt 4 éve és idén is bizonyította. Természetesen nem az afrikai romantika, hanem a földrész független pragmatizmus, taktika és a jellemzően Európában megszerzett szakmai tudás eszközével.
1: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Milák Kristóf is rajthoz áll a párizsi Európa-bajnokságon, és kikapott Hollandiától a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcad döntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált, a horvát klasszis Luka Modric pedig az utolsó VB mérkőzését játszotta. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához. Cristiano Ronaldo, aki 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól.
2: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
1: Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Most következzen egy összefoglaló a spanyol gólokról a kommentátor Tóth Béla.
3: Spanyol akció. Pedri 16-os csücskéhez, Cucurella újabb keresztezés, és ott a vezetés. Oyarzabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák

0: Oyarzabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Kukurellyi a lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba Mikel Oyarzabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a harmadik gólja. A mérkőzés 37. percében tehát előnyben Spanyolország. Olmo akár lőhet lassan, belelép egy védő, Kukurellyához pattan, Kukurellyi tovább gyötri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezett Baena, és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro a jobb hátvéd fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri, két csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van, Kukurellyi újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Oyarzabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
1: A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik majd a dallasi 8-ad döntőben. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Mikel Oyarzabal. A 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
2: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
1: Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és került a legjobb 16 közé. A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8-ad döntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak szintén Vancouverben. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már mindössze csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. Az ausztrálok 2006 és 2022 után 3. alkalommal juthatnak be a 8-ad döntőbe, ahol Egyiptom csak egyszer 92 éve szerepelt, amikor még 16 csapattal rendezték a VB-t. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöld Foki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8-ad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton.
3: Nemzeti Sport Krónika.
1: Rajthoz áll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja a Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott az Európa-bajnok Hollandiától felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. 3 napon belül másodszor találkoztak egymással a csapatok, kedden a magyar együttes 14-10-re nyert Szolnokon. Ezúttal azonban a hollandok stabilabban védekeztek, így végül megnyerték a Sydney világkupa döntőre hangoló mérkőzést. A találkozón a csapatkapitány Keszthelyi Rita 380. alkalommal játszott, amellyel beállította Stiber Mercedes válogatottsági rekordját. A mérkőzés után pedig Cseh Sándor szövetségi kapitány értékelt.
4: Hát egy kicsit olyan, mint egy ilyen mérleg. Az egyik oldal a játékosokat, sok a fiatal játékos, de azért vannak rutinosak is. Szinte látszott a szemükön, hogy teljesen megfogta ezt, hogy most Budapesten játszunk, be kell vonulni. Azt, hogy itt most a bemutatás során mindenféle nagyon-nagyon szép dolgok történtek. Ezért egy nagyon jó lecke, mert hát akkor hogy akarnak Budapesten 12 ezer nézőt VB-t játszani. Tehát ilyen értelemben nagyon-nagyon mérges vagyok, hogy abszolút úgy kezdtük a találkozót, hogy mindenki mindent ledobjon magáról, nem merek a kapura nézni, nem merek lábtempózni, és ebből nagyon nehezen jöttünk vissza. Ez a rossz oldal. A jó oldal az, hogy még ilyen teljesítménnyel is, ezzel a sok fiatal játékosokkal, vagy akár 16-19 éves játékosokkal azért végig küzdöttünk, és egy szoros meccset tudtunk végig csak csinálni, és a végén talán még esélyünk is lehetett volna. Tehát nagyon sok a rossz, de egyébként meg nagyon büszke is vagyok bizonyos dolgokra. Nyilván ők sokkal felszabadultabbak voltak, a miénket megfogta ez a hazai pálya, meg ez az egész, ami történt, és abban nagyon nehezen jöttünk vissza a játékba, alapvetően csak ennyi. De aztán utána meg küzdöttünk, úgyhogy összességében nagyon hasznos volt, de hát nyilván az edző meg folyamatosan bosztankodik, próbálunk változtatni, fogán pörgetni őket. Annak nagyon örülök, hogy a végére így is azért egy nagyon jó meccset csináltunk ebből. Most a Smuk Tündi, aki beállt életébe, először ugrott válogatott medencébe, és rengeteg fiatal játékos végigjátszotta, ugye az Alexa Kingától kezdve a Hetzadőtől a Lendvai Zoigig, aki egy kezemben meg tudom számolni, eddig hány válogatottságuk volt. Tehát rengeteg apró hiba volt, rengeteg gyengébb teljesítmény, viszont összességében mégis nagyon küzdöttek, ugyanannyira, amennyire elégedetlen vagyok, ugyanannyira büszke is. Hát nyilván az meg egy dolog, hogy akárhányszor leülök egy tévéközvetítés elé, mindig azt hallom, hogy a magyarok ellen fújnak, egy EB-n, egy VB-n valahol, hát ne csodálkozzunk rajta, mi vagyunk az egyetlen olyan nemzet a vízilabdában, akiknél mindig a saját játékvezetőnk is a végén beszúrja a kést. Hát most ezzel mit csináljak? Itt van 16-17-18-9 éves lányok, végig küzdik, és a végén egy olyan 5 méteres kapunk, ami azért nem 5 méteres, mert egy lepattanó labda volt, nem nekiadták a labdát. Tehát szóval, na, jó, hagyjuk.
1: Cseh Sándor szövetségi kapitányt hallottuk, a magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt, akit Korsos Kristóf kérdezett.
5: Talán az elején látszódott, hogy nem kellő dinamikával és agresszivitással szálltunk a vízben. Próbáltuk ezt a hátrányt lefaragni, ami szerintem egész jól sikerült mérkőzés végére, de azon leszünk, hogy a fizikumunkat, és tényleg bármit, azt kicsit felerősítsük a továbbiakban, esetleg amit Ausztráliában egy kis kupán fogunk játszani, vagy a világkupán. Én minden nap azért járok le az úszodában, hogy megnyerjek minden egyes címet, úgyhogy sehogy másképp nem ülnék fel a repülőt gépre, hanem azzal, hogy megnyerjük a világkupát. Természetesen húzós az út odafele, a spanyolokkal fogunk először játszani, de láthattuk, hogy ez a csapat bármire képes, és én hiszek abban, hogy további edzés munkával sikeresen jöhetünk majd ki a vízből.
6: Egészen korán összejött neked az 50 válogatott mérkőzés. Mit szólsz ez a mérföldkőhöz, mennyit jelent ez neked, hogy ilyen gyorsan sikerült?
5: Én őszintén úgy értem, hogy nyilván nem szeretnék semmit se elkiabálni, remélem, hogy ez a kezdet, mert még rengeteget szeretnék játszani a magyar színekben. Ez alatt a magyar közösség előtt, mert nagyon jól esett, és az természetesen a szemem előtt van a jövő évi világbajnokság, amit már kimondva is nagyszerű, és nagyon nagy megtiszteltetés lenne játszani. De mit mondjak, szeretem a vízilabdát, és minden nap próbálok jobb és jobb lenni.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Pogacsár 5-5-ször, Vingegor 3-szor, vagy esetleg valaki más nyeri az idei Tour de France-t? Ez a nagy kérdés az idei francia kerékpáros körverseny kapcsán, amelyet most először élőben közvetít az M4 Sport. A hivatalos csapatbemutatót tegnap tartották meg Barcelonában, ahol holnap rendezik meg az első szakaszt. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok Tadej Pogacsár is az idei túron. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-hetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogacsár akár 10 etap megnyerésére is esélyes, erre reagált az M4 Sportnak a címvédő.
7: Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
1: Tadej Pogacsár legnagyobb riválisa, Dan Jonas Vingegaard is nyilatkozott az M4 Sport stábjának.
7: Már az első szakaszok is nagyon fontosak. Több alapemberünk sem tarthatott velünk, de így is kiegyensúlyozott erős csapatunk van, sík terepen és emelkedőkön egyaránt. Résen kell lennünk az első perctől kezdve.
1: Befejezésül pedig teniszbe jutott a legjobb 32 közé a címvédő Iga Świątek és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is a Wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében. A lengyel címvédő Karolina Pliskovát búcsúztatta 6-1-6-3-mal a második fordulóban, míg a tavalyi finálé másik résztvevője, az amerikai Anisimova 6-2-4-6-7-6-ra győzte le honfitársát, Sofia Kenint. A férfiak versenyében pedig ott lesz a legjobb 32 között az idei Roland Garros bajnoka, a német Alexander Zverev, miután három játszmában legyőzte a francia Roert. A Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával játszik majd az egyesek harmadik fordulójában. Női párosban az első fordulóban búcsúzott Udvardi Panna és holland partnere, ugyanis három játszmában vereséget szenvedtek egy ukrán-amerikai kettőstől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszonthallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Lép a kormány az egészségügyi várólisták ügyében. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. Szerződtette a bajnoki címvédő Eto FC labdarúgó csapata Csinger Márkot. A 23 éves hátvéd tavaly kölcsönben szerepelt a győrieknél. Az Eto most 3 évre szóló megállapodást kötött a Dunaszerdahelyről távozó Csingerrel. Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árult el a Nemzeti Sport Rádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Kiesett Udvardi Panna a holland Isabel Haferlag oldalán a női párosok versenyének első körében a wimbledoni tenisztornán, miután 3 játszmában kikapott az ukrán-amerikai kettőstől. A Fucsovics Márton, Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Ez szerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot a szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány megszüntetné az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán alakult meg az állatjólétért felelős helyettes államtitkár, így további állatjóléttel kapcsolatos intézkedések várhatók. Megtalálták a Balatonban vasárnap eltűnt férfi holttestét. A 41 éves kaposvári férfi egy vízi bicikliről esett a vízbe a Siófoki strandnál, majd elmerült. Az ügyben segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomozást rendelt el a rendőrség. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt háromszabas strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére.
0: Közlekedés.
2: Az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze a De a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot zárták le. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak.
0: Időjárás.
2: Jelenleg 19 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 23, a Tisza tó 29 fokos. A hétvégén is marad a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, 8 óra 39 perc van, és július 3-a, és egy picit talán enyhült az idő, nincs az őrült forróság, most már legalább egy olyan két napja, bár aki a stúdióban éjszakázik, annak ez mindegy, ugye, drága Bene Feri?
2: Jó reggelt kívánok, így van, drága Csisztus Zsuzsi. Hajnalban mindig hűvös volt.
1: Igen, összefolynak már az éjszakák nappalok itt a harmadik hetén a világbajnokságnál?
2: Nem, de rendszeresen nekem az alvás időszakom az a 11 és 2 közötti, tehát ott szoktam nagyon szépen alukálni.
1: Rendesen, alukálni. Igen, egy kis délutáni hajcsi helyett az az éjszakai hajcsi előrehozva. Na hát, hogy így van ez, ami drága állandó pénteki szakértőnkkel, Banki Dodival, majd ő megválaszolja, hogy neki mennyire folynak össze már az éjszakák és a nappalok, hogy a világbajnokságot nézi. Szia, jó reggel, Dodi!
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Jó reggel,
3: hát mindent a VV ural. Hát a Ferikének ez a stúdiója, meg az jutott eszembe, amikor az öltözőbe annak idején az edzések után öltözködtünk, és mondtuk, hogy megyünk majd egy hidratálni, hogy akkor megyünk a könyvtárba. Szerintem most várnánk, hogy megyünk a stúdióba.
1: Lehetséges. Abszolút, így igaz. Még mielőtt itt a világbajnokság által uralt térben kicsit sétálgatnánk veled, hogy mit látsz, hogy látod, és a többi. Hogy látod, hiszen döbbenetes, hogy zajlik a világbajnokság, és ezt évek óta mondjuk, hogy és közben indul egy új idény a nemzetközi szintéren, és lassacskán most már a Ferencvárosnak is ugye meg kell méretnie magát a jövő héten. Ugye volt itt egy ilyen felkészülési mérkőzés a Karabag ellen. Játékosok inkább mennek, de azért persze jönnek is, ugye azt hallhattuk, hogy az ifjabb lisztes Krisztián ugye kölcsönben marad, például a Ferencvárosnál. Szóval van-e időd arra, hogy a szeretett csapatot házatáján szétnéz, és hogy látod, hogy miként alakul Borbély Balázs keze alatt ez a csapat?
3: Nem nagyon láttam, hát itt az edzőmeccseket igen, de egyébként nem látom a csapatot, járok, kellek ott a ligetbe, de hát üres most a Népliget is, mert ugye a csapat edzőtáborozik, átalakul a keret, én mindenki örül Borbély Balázs érkezésének, egy egységes jó csapatra számítunk, és vannak nagyon pozitív események, például Nabi Keita a szerepe az meghatározó lehet, mert ha azt a játékot nyújtja, amit Isztambulban láttuk a Fenerbahce ellen, akkor az valami parádé lesz. Nagyon bízunk a Borbély Balázsba, és nagyon bízik mindenki a csapatban. Pozitív a szemlélet és a várakozás.
2: És az, hogy a védelemből többen távoztak, mondjuk Sziszé és Gartenmann is, ez szerinted megzavarhatja a Ferencváros stabilitását?
3: Két nagyon fontos és jó játékos távozott, de egyik nagy erénye Balázsnak, Borbély Balázsnak, hogy rendkívül jól megszervezte az Etónak is a védekezését, sőt a Dunaszerda helyen is. Én úgy érzem, hogy össze fog állni. És annyi változás azért lesz, hogy nem három védős rendszer, hanem a négy védős. Én úgy tudom, hogy ő azt kedveli jobban.
1: Jó, tehát akkor azt mondod, hogy független attól nyilván nehéz ilyenkor a klubfutballra koncentrálni, de hát kell, szóval azért úgy nagyjából minden ha kicsit csikorogva is, de be fog indulni.
3: Hát hogyne, persze. Hát 9-én már Újvidéken játszik a csapat. Egy óra alatt elment az összes vendégjegy, ami nem volt nehéz, mert hát mindenki nagyon várja már az új Fradinak a szereplését, a visszavágóra már 16-17 ezer jegy elment, a B közép az teljesen tele lett. Úgyhogy ez egy remek dolog a magyar futballban, hogy ilyen van, hogy nem látod, elveszítesz egy bajnokságot, mert ezt a Fradi elveszítette, továbbra is tartom, de mindenki várja már, és ekkora vállalkozás előzi meg, miközben meg a világbajnokság zajlik meglehetősen zajos sikerrel.
1: Abszolút így van, és ha már itt tartunk, akkor galoppírozunk is át erre a témára, annál is inkább, mert ugye, hát itt A 32 között ez az egyenes kiesés, ez mindenképpen egy új fordulata ugye ennek a mostani VB rendezésnek, és ez bizony, hát láthatóan, hogyha nüanszokon is, de hoz nagy bukásokat. Ugye Németország, Hollandia szerintem mindenképpen a meglepetés kieső nemzetek között van, még akkor is, ha tudjuk, hogyha egy ilyen sorsdöntő mérkőzés eljut a 11-es párbajig, ott valóban bármi lehet, és hát ugye nem csak a csapatok, hanem úgy tűnik, hogy a mesterek is buknak, ugye Nagelsmann lemondását szinte követelik Németországban, Koeman ugye magától megy, szóval egyáltalán önmagában meglepe, hogy ez a két nagy foci nemzet hát már nincs ott a VB-n.
3: Mert nekem az első világbajnokság 1974 volt gyerekfejjel, és az pont Németország és Hollandia játszott, az egyik oldalon Franz Beckenbauer, a másikon Johan Cruyff, és meglepett, és itt a különbség, hogy azért Ronald Koeman érezte, hogy neki le kell mondani, Nagelsmannt meg fel kellett szólítani, miközben egy teljes nemzet várja el ilyenkor a lemondást, és ezt szerintem meg is kéne tenni ilyen Nagelsmannnak.
1: Szóval, hogy akkor ez ilyenkor nem nagyon menthető, független attól, hogy tényleg akár egy nüanszon, egy 11-esen múlt, hogy itt nem arról van szó, hogy nyilván a kapitány nem tudja berugni, tehát ezt a játékosoknak kell, és azért ne felejtsük el azt a jelenetet, ugye, hogy ott a 11-es rúgás előtt azért ott könyörögni kellett, hogy ki rúgja majd, ki lesz a hatodik. Hát azért az egy, én nem tudom, hogy ez önmagában nagyobb probléma-e, hogy ilyen lelkületűvé vált ez a német válogatott, hogy nem azt mondom, hogy a versenyszer úgy ki hunyt, vagy mi lehetett az oka, vagy inkább az a probléma, hogy valóban nem jutott a 16 közé ez a német válogatott?
3: Hát az érzés értékű volt, hogy a 11-esnél ott hezitáltak, egyik elakadta vállal, a másik nem. Hát itt is azért egy edzőnek karakánabbnak kell lenni. Julian Nagelsmann rendkívül felkészült edző. Hihetetlen, sokat tud a futballból, egy nagyon tanult elme, de nem tudott olyan egységet teremteni a német válogatott öltözőjében, mint amit mondjuk Jürgen Klopp tudna, vagy Ottmar Hitzfeld, vagy akár korábban, nem, Helmut Schönig, már nem akarok visszamenni, de nem volt meg, nem éreztem azt az egységet a németeknél, ami mindig is jellemezte őket, nem véletlenül betöltött fel Jürgen Klopp neve is. Egyébként ő sem volt nagyszerű Bundesliga játékos, ő maga is elmondta, hogy középszerű játékos volt Bundesliga 2-es szinten, de viszont edzőként meg hihetetlen. A Mainznál is, a Dortmundnál is, meg a Liverpoolnál is nagyon nagy egységet teremtett, és ez hiányzott most a németeknél.
2: Nem lehet, hogy a német válogatottnál egy igazi vezéregyéniség hiányzott a pályáról? Mert a csapategység sem volt meg, hogy említett, de egy vezéregyéniség, ami azért jellemezte a németeket az elmúlt évtizedekben, aztán összetudta volna fogni ilyen válsághelyzetbe a csapatot.
3: Hát én Kimmichet annak tartom, de ő nagyon hátul játszik. Tehát azért az angoloknál Harry Kane viszi az ügyet ott erről, és el is döntötte a továbbjutást a góljaival. Kimmich abszolút halka vezérnek tűnik, de én itt éreztem némi problémát is most. Undáv nagyon jó játékos, nagyon fontos gólt szerzett, de egy Musiala azért jobb, tehát ott összeállításbeli problémákat is éreztem, de főleg az egységet nem volt az igazi, és ez nem csak egy Falka vezére múlik, hogy ott elkezdenek hezitálni a 11-esnél, ott már el kell dönteni, hogy ki az öt, aki lövi, és a sorrendet is.
2: Igen, akkor...
3: Ott te tudod a legjobban, Ferike, ott már azt is tudják, hogy ki merre lövi az ellenfél.
2: Olyan, készülnek egymásra. Így van. Akkor egy fontos konkrét kérdésem van a hollandok kiesésével kapcsolatban, hogy sok kritika érte Ronald Koemant, és valljuk meg őszintén, egy picit én is hajlok erre, hogy ez a holland válogatott úgy éreztem, hogy előrejátékban nemzetközi top szintet képvisel, mondjuk ezen lehet vitatkozni, de mindenféleképpen a támadó játéka erősebb, mint a védekezése. Ennek ellenére Ronald Koeman szinte úgy viselkedett, és úgy állította be a csapatát, úgy kalibrálta, mint egy olasz edző, ezt Ibrahimovicot idézek, ezáltal őt idézem, hogy inkább kivédekezni akarta a mérkőzéseket, nem pedig a holland támadó játékot erőltetni.
3: Hát igen, van benne igazság, mert rendkívül gyors és attraktív játékosokkal rendelkezett Hollandia, és éppen ezért nekem hiányzik is az a stílus, mert elkapták a fondalat, akkor nagyon jó futballra voltak képesek. Hát, Koeman megítélése Hollandiában eleve vegyes és megosztó. Itt, ebben igazsága van azoknak, akik azt mondják, hogy nagyobb autonómiát kellett volna adni, és nagyobb a támadó...
2: Hát két meccsen rúgtak 8 gólt. Tehát nagyon komoly, a legszebb hagyományokat idézte a támadójátékuk. Erre Marokkó ellen nem a holland támadójáték és a marokkói védekezésről szólt a meccs, hanem inkább Hollandia védekezett, meg visszállt 5 védőre a bizonyos periódusaiban a mérkőzésnek.
3: Mert rátállt az egyenes kieséses rendszerbe erre, tehát itt az eredményre ment, és a saját stílusodat így elvesztett, és ez is veszítette. És ez nagyon sokba került Hollandiának. Nem szabad, soha nem szabad feladni a stílust.
2: Így van.
1: Na hát akkor beszéljünk azokról, akik nem adták fel a stílust, és a nagyok közül ugye ott vannak. Szerintem Franciaország egészen elképesztően felül loki, tehát ők beindítottak egy olyan fordulatszámot, amit jelenleg úgy tűnik, hogy nem nagyon akarnak lejjebb tekerni, és ez lehet, hogyha ezt bírják, hiszen elképesztő bőséges a keret, akkor akár ez végig is mehet. Brazília azért egy hát, kis szerencsével, de mondjuk a rendes játékidőben továbbított, hogy csak most a nagyokat említsem, és ugye itt voltak a további nagy kérdések. Ugye egyrészt az, hogy a három házigazda ott van a 16 között, azért az is megérne pár gondolatot szerintem. Mit gondolsz erről, Dodi?
3: Há, igen. Az fontos a nézettség meg a hangulat miatt, de itt még minden lehet. Tehát aki látta tegnap a spanyolokat, az mindenféleképp számol.
1: Hogyne, hogyne.
3: Mert nagyon jól játszottak. Svájc szintén egy üdeszín volt, nagyon jó játékosokkal. Ráadásul Murat Yakin betette Manzambit és Vargászt, akik az első fordulóban nélkülözött. Most jönnek az igazi meccsek, és itt jön képbe az, amit az előbb a Ferike mondott, hogy valaki taktikailag úgy készíti fel a csapatát, hogy jaj, akár hosszabbításra mentsük, csak jussunk tovább valahogy, vagy a saját stílus játszana. Most a spanyolok nagyon jó példa erre. Egy pillanatig nem adják fel a saját stílusokat. Szenzációsan játszottak tegnap, és nem ismertek elveszett labdát, ami a labdabirtokában pedig azonnal támadásba lendültek. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett a spanyolok játéka.
1: Hogy feladták a stílusukat, nem tudom, de tovább jutottak méghozzá, ez egy nagyon harcos horvát válogatott ellen, ugye a portugálok. Nagyon érzelmes volt az a pillanat, egy fotón is megörökítették, ahogy Cristiano Ronaldo és Luka Modric összeölelkezett, és hát ez nagyon valószínű, hogy Luka Modric utolsó komoly fellépése volt a nemzetközi futball színpadán.
3: Hát ez egy többszörösen érzelmes meccs volt. Hát ugye Diogo Jota-nak és André Silva-nak testvérének a halála pont egy éve. Ugye Modricnak is és hát ugye mutatott fel a győzelem után az égre Diogo Jota-nak, André Silva-nak, Cristiano Ronaldo. Nagyon, nagyon érdekesen és nagyokat cserélt Martínez, tehát a négyes csere plusz Ronaldot is levitte. Hát aki ezt látta, ezt a meccset nem felejti egy ideig, de aki nem látta, az nézze meg, mert a végén a horvátok úgy nyomtak, és hát ha visszaváltós üvegek vannak, ott dúsgazdag rendben lett volna, ha valaki fölszedi azokat a poharakat, amiket bedobáltak a végén. A horvát turkolók, meg nem adott gólok, fantasztikus volt a meccs vége. Az első fél idő felejthető volt, de ami a második fél időben történt a Perisic gólja után, az fantasztikus volt, nagyon jó meccs volt. Én meghozkáztatom, a legjobb félidő volt talán ez a portugál-holland a világbajnokságon.
1: És mi a helyzet például a norvégokkal? Holland, ez fantasztikus, egészen elképesztő.
3: Hát történelmet írnak, és nagyon egységesek. Uh-huh. Nagyon steril és tiszta, jó futballt mutatnak be, és vannak olyan egyéniségek, amelyek soha nem voltak jellemzőek az északiakra. Egy-egy van mindig, hát ugye Ibrahimovic-tól kezdve Brolinig a svédeknél volt egy csomó jó játékos, de itt most az egység nagyon, nagyon erősek, nagyon gyorsak, nagyon kemények, és nagyon nehéz ellenük játszani. Úgyhogy meg a szurkoló táboruk, hát szóval az is egy
1: gyűjtek
3: a védőnek. Nagyon.
1: A vikingek, ugye, hogy így együtt húznak, ez tényleg fantasztikus.
3: Igen, és hát a hollandék is ugyanígy ünnepeltek a pályán, tényleg élmény nézni, és nagyon-nagyon jó a hangulat. Tehát amit terveztek így bevételben, meg marketingben így az amerikaiak, a mexikóiak, meg a kanadaiak, az szerintem bejött, mert nagyon-nagyon hangulatos és jó a VB. Hát itt a egyenes kiesése szakadban most jönnek a nagyon-nagyon éles dolgok, és hát vannak meglepetések. Németország, Hollandia nincs, Kolumbia, Gána meccs lesz majd, Svájcnak az ellenfele, vagy Kolumbia, vagy Gána, tehát ilyenekre azért nem nagyon számítottunk, de ez a jó, ez az érdekes, és ez a futballnak az ereje, meg a sármia.
1: Abszolút, és hát majd azért a spanyol-portugál összecsapás sem lesz akármi.
3: Az bizony,
1: ne feledkezzünk el tavalyi Nemzetek Ligája döntőjéről, ahol a portugálok legyőzték a spanyolokat, úgyhogy még azt se lehet mondani, ez teljesen egyértelmű.
3: Igen, de az tavaly volt.
1: Az tavaly volt, így van. Na hát szóval sok érdekesség vár még ránk. Dodi, nagyon szépen köszönjük, veled együtt természetesen nyomon követjük az eseményeket, és hát figyelünk most már a magyar csapatokra is, hiszen nekik meg elindul lassan a nemzetközi kupaszezon. Nagyon-nagyon szép hétvégét neked, és további jó VB fogyasztást kívánunk, akár itt a Nemzeti Sportrádióban is.
3: Köszönöm, mindenkit, vigyázzon magára, vigyázzon egymásra.
1: Köszönjük. Köszönjük,
2: szia,
1: igen.
2: Dodi.
1: Szia, Dodi, és vizet is.
3: Vizet is, igen.
1: Szia, köszi, tőled tanultam. Hello, hello, hello.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel, egész reggel. Itt vagyunk együtt Bene Ferivel. Jó reggelt, Feri!
2: És Csisztu Zsuzsival, jó reggelt
1: neked mindenkinek! Neked is jó reggelt, illetve te már egy kicsit korábban itt voltál, ugye, mert hogy itt volt egy aprócska dolgod a labdarúgó világbajnokság szakkommentálásával kapcsolatban. Éppen ugye a Svájc-Algéria meccs volt Porontón, és majd ki is fogunk mindjárt térni természetesen, mert mindig érdekel minket a véleménye drukkerként is, és hát természetesen csapatsport mesterként is kemény Dénesnek, aki itt van velünk ma reggel a vonalban. Jó reggelt kívánok, szervusz, mester!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Jó reggelt, mester!
1: Picit térjünk még vissza egy sportágathoz közelálló történethez, mielőtt itt belemerülnénk a labdarúgó világbajnokság történéseibe. Ugye a nyár az természetesen a vizes sportoké is, illetve a vizes sportokon belül azért sajnos van egy szomorú aktualitása is a közelmúltnak, ugye Benedek Tibor halála 6 évvel ezelőtt közelmúltban volt ennek az évfordulója, és ennek kapcsán hangzott el, hogy bizony egy sétányt fognak elnevezni a Margit-szigeten Benedek Tiborról. Ezt mennyire tartod jó ötletnek, hogy egyáltalán a kezdeményezés mögött valahol felelhető vagy-e?
3: Én hozzám olyan információk is azok, hogy ez még nem egy végleges döntés, illetőleg család szeretne ebben aktívan részt venni, úgyhogy én többet most nem is tudok erről mondani. Az, hogy a Tibor neve szerepeljen fontos helyen, az azt gondolom, hogy teljesen természetes. Sajnos tényleg ez egy, abból a szempontból ez egy ilyen szomorú háttere, hogyha megnézzük, pont a birkozó csarnok jutott eszembe, azt hiszem a szövetségnek a saját csarnoka, szintén egy fiatalon elhunyt olimpiai bajnok nevét viseli, a Kozma István. Vannak ezek a olyan földgyorsító helyzetek, és azt gondolom, hogy egyfelől abszolút normális, és találkozik a közeg gondolatvilágával, elvárásával, másfelől azért mégiscsak az ember megtartja nem csak a sportsikereket, hanem a tragédiát is, maga az elnevezés. Tehát ez szerintem a közelebbi jövőben majd véglegesedik, vagy így, vagy úgy. Nem tudok most én erről sajnos ennél többet mondani, de az minden évben ugye itt gyakorlatilag sorozatban kapjuk az évfordulót, az egyik a Tibi elhunytának az időpontja, a másik pedig a születésnapja közel egymáshoz, és ez így mindenkibe feltépi azért a sebeket, de hát ezzel már együtt érünk.
2: Én kétszer találkozhattam személyesen Benedek Tibivel, és az egész pályafutása és a lényen nagyon nagy hatással volt rám, de ha mondjuk a gyermekeim megkérdezik tőlem, hogy ki volt Benedek Tibor, mit tudnál mondani?
3: Ez egy fantasztikus sportember és fantasztikus ember. Többször beszélgettünk, 3 olimpiai aranyat követően, 2-szer, 4 szem közt, így a 2-szer úgy, hogy vagy az eredmény hirdetés után mentünk vissza az öltözőbe, a másik alkalommal pedig az öltözőből mentünk ki a buszhoz, és mind a 2-szer ilyen, hogy úgy mondjam, bennem erősen megmaradt, de ahogy hallottam, hogy férfi elő benne is, mert hívták meg ilyen eseményekre, és idézte ezeket hasonlóan, mint ahogy én nekem is elő szokott jönni, mert nem csak arról beszéltünk, hogy na, este fröccsöt fogunk inni, vagy sört ünneplésre. És az aténi döntő után mondta azt, hogy végül a különbség, hogy mi föl tudtunk állni, és meg tudtuk fordítani a meccset, az a csapat belső energiája, a csapat kohéziója, a csapat belső szeretete, amiben sokkal jobban voltunk az ellenfélnél. És hogy ő ennek tulajdonította azt, hogy visszajöttünk, és ez nagyon megmaradt bennem. Nyilván én sok oldalát láttam ennek a visszajövetelnek, mint főnök, aki ugye dönt a parton akár taktikai dolgokról, akár tanácsokról, akár személyekről. menet közben, hogy a vízadó folyamatosan lehet, vagy kell is cserélni. De az az igazság, hogy nagyon elgondolkozhatom, mert nyilván, hogyha ez nincs meg, akkor bármilyen stratégia is vagy a kispadon, akkor nem lesz belőle eredmény.
1: Ez valóban így van. Érdekes egyébként, hogy végül is Tibor ugye a szakvezetői munkát folytatója volt, illetve melletted dolgozott egészen addig, aztán amíg át nem vette ugye a szövetségi kapitányi feladatokat, és érdekes, hogy azt mondott, hogy tulajdonképpen azért olyan nagyon sok méreható beszélgetésre, vagy szakmán túlira nem nagyon volt idő, de hogy azért mégis volt néhány olyan pillanata ennek, ami ezek szerint hát ilyen mélyen megmarad.
3: Hát ezek úgy adódtak, ugye sétálhattam volna másik játékos mellett is, mind a kétszer így volt ez Sydney után is, meg Athén után is, és pont valahogy ikletetten tudtunk olyan

0: például a magyar vízilabdázásnak ugye készülni ugye az Európa bajnokságra. A hölgyeknek most itt ugye volt például egy hollandi elleni összecsapásuk, és nyilván a férfiak is megkezdték a munkát. Abból, amit ezekből a hírekből látsz, hallasz, hogy látod, milyen formában vannak válogatottjaink?
1: Úgy kell ezt az egészet kezelni, vagy hát legalábbis nyilván a szurkoló nem így kezeli, de szakmailag, és azért a két szövetség a pénze tisztában van, hogy ennek az évnek a legfontosabb eseményei azok januárban voltak. Férfi és a női Európa-bajnokság külön helyszíneken. És a nyár az a következő évre, ami már az olimpiai felkészítő év, tehát az olimpiát megelőző év, ott már azt régebben is mondtam, ott már nem lehet firkálgatni, aztán a hétvégén szép dolgozott filmi, ott már azért mutogatni kell a körmöket, meg a fogakat, és ez az év az utolsó olyan nyár, ahol a Sydneyben fog játszani a fiú meg a lánycsapat és világkupát, ami gyakorlatilag egy 8-as mezőny, egyenes kieséses, mint a tenisz, vagy mint most már a foci VB, hogy három mérkőzés a világkupa, hogy Isten igazából, negyed döntő, elődöntő, döntő. És ez is a Sydney esemény, ami világkupának hívjuk, és egy trófea, hogyha megnyered, ez is igazából egy felkészítés már arra az évre, ami már az olimpiának az előszabálya. Úgyhogy most a lányok játszottak, azt hiszem kétszer a hollandokra, a fiúk váltó játszanak a hétvégén három mérkőzést, Hollandia, Szerbia és talán Grúzia, Georgia.
0: Igen.
1: Úgyhogy ez felkészülés a felkészülésre. Tehát ki kell kezelni. Nyilvánvaló, most itt a fiúknál ugye van egy forró krumpli, hogy most tér vissza az Alánki a csapatban. Neki nem az lesz, hogy nyilván be akarja rúgni az ajtót, mert a Zsolt is, Barga Zsolt is az Alánkival kapcsolatosan nyilván kísérletezget. De a Zsoltnak megvan most az esélye, hogy sok olyan játékos is kipróbáljon, akiket megnézve tisztul majd a kép a következő évre, ami már majd, hogy nem a bemelegítő éve az olimpiának. Úgyhogy ez most a bemelegítés bemelegítési éve, azt szerint kell kezeljük, nem kell rögtön örömtüzeket gyújtani, hogyha most minden meccsen nyerünk, de akkor sincs tragédia, hogyha a halványabban szerepel a csapat. Valószínű, hogy az ellenfelek is egyébként úgy állnak hozzá. Nem a legeslegerősebb csapattal fog szerintem senki sem szerepelni, talán a grúzokat kivéve, de a hollandoknál is most már egész jó a merítés, ugye az Európa-bajnokságon lehetett látni, hogy milyen szoros meccseket játszottak. Mindenkivel ugye a szerbek egy utolsó másodperces vitatott góllal tudták csak megverni őket, mert már a hollandok is állnak úgy, hogy előfordulhat, hogy néhány meghatározó játékost pihentetnek, hogy több lehetőséget adhassanak azoknak, akik majd jövőre már bekerülhetnek a csapatba. De most én ezzel nem akartam elvenni senkinek a kedvét, hogy kimenjen a Margit-szigetre. Én például ki fogok menni, mert ez is érdekes. Csak annyit akartam ezzel kapcsolatosan mondani, hogy ha jövő pénteken beszélünk az eredményekről, akkor inkább a látottak lesznek fontosabbak, mint az, amit majd kiírnak a scoreboardra.
0: Értem, jó. Hát ugye azt, amit az imént még a csapat kohézió és a belső szeretet kapcsán, ugye Tiborral ezelőtt beszélgetés, ebből idéztél. Most érdemes egy kicsit itt az alánkigerő jelenségre még szerintem ráigazítanunk, mert ugye azt tudtuk, láttuk, hogy az elmúlt időszakban talán volt ott surlódás, és azt tudjuk jól, hogy ő egy remek játékos és fantasztikus képességekkel rendelkezik. Beszéltünk a múltkor ugye itt a csapatváltásáról, most vissza a Rekóba, és a többi, és a többi, hogy tulajdonképpen el kellett jönnie, telni egy bizonyos időnek, meg kellett változnia a nevezzük így belső dinamikának, hogy most úgy tűnjön, hogy Zalánki Gergő ehhez a válogatotthoz képes lesz most visszaidomulni? Hogy látod az ő visszajövetelét és ajtóberúgását, hogy te fogalmaztál?
1: Hát az az ő szándéka lesz. Tehát szerintem ő neki nem felkészülési torna lesz, hanem újra szerintem meg akarja mutatni, hogy nélkülözhetetlen. Az, hogy esetleg korábban, akár Párizsban, akár később voltak feszültséget, hogy nem a csapatban, azt nyilván a csapat meg a szövetségi kapitány tudja jobban. Az, hogy most mi mindent lehet hallani, az nyilván nem

0: nem lehet készpénznek venni. Én azt gondolom, hogy most semmi probléma nem lesz, hogyha valaki két éven keresztül nem válogatott, majd újból az lesz, akkor én szerintem itt minden rendben lesz. Ez igazából jövőre, vagy leginkább majd az olimpián fog elválni, hogy jól működik-e. De hát vannak szakemberek, akik nem csak vízilabda szakemberek, hanem mentális szakemberek, és a szövetségi kapitány is egyúttal az is, mert az összes döntés legvégül is az övé, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők mindent figyelembe fognak venni. Az nagyon fontos, hogy az olimpián ne legyen olyan feszültség, ami esetleg az eredményen megláthat. Ezt mindenképpen ki kell védeni, lehetőleg az alánkival, és nem pedig az alánkinek.
1: Na hát nyilvánvalóan itt nagy egyéniségekről, meg egókról is szó esik, úgyhogy ebbe kapaszkodva akkor egy kicsit most már lendüljünk át az egók szintjéről a labdarúgó világbajnokság történéseire, hiszen azért ott is bizonyos csapatokban azt gondolom, hogy egészen elképesztő egyéniségeket és természetesen egókat láthatunk tündökölni. Itt hogy látod a világbajnokság ezen formájának alakulását, hiszen azért itt nagy nemzetek estek áldozatul, Hollandia, Németország feltétlenül. Itt azért persze például nagy kérdés volt, hogy vajon a horvátok ellen sikerül-e Cristiano Ronaldo-val, vagy nélküle. Ferivel kapcsolatban erről megoszlik a véleményünk. Én azt gondolom, hogy Cristiano Ronaldo-val, ő azt mondja, hogy lehet, hogy nélküle még eredményesebb lenne. A portugál válogatott egy szó, mint száz. Tovább jutottak, legyőzték a horvátokat. A spanyolok kezdenek világbajnoki formába lendülni, a franciák abban is voltak, szinte a kezdetektől. Szóval, hogy látod egyrészt, hogy ez az új lebonyolítás, ez ilyen szempontból tényleg halálosnak tűnik néhány nagy csapatra, hiszen nincs javítási lehetőség.
0: Tulajdonképpen egyel több az annak a mérkőzésnek a száma, ahol nincs javítási lehetőség, mert eddig ugye a 16 között volt az egyenes kiesés, most már 32 között van. Az az érdekes, hogy ugye hígnak nevezzük ezt a mezőnyt, ehhez képest akár a kieső csapatok egy-egy nyanszon estek ki, most nagy csapatokra gondolok, mint a hollandok vagy a
1: igen.
0: A németek, akár a további jutó csapatok, akár Brazíliát is vehetem ide, hogy egy-egy nyuansza jutott tovább, vagy a Harry Kane kitalálta magát az utolsó negyed órára világsztárnak.
1: Ott azért súrolja szerintem a világsztár kategóriát, én legalábbis azt gondolom.
0: Persze, csak addig titkolta, és akkor aztán megmutatta. Azt gondolom, hogy ezek a kifejezetten, ugye, akiktől vártuk, hogy csillagai lesznek a világbajnokságnak, nekik lehet, hogy jót tett, hogy valamivel hígabbak voltak a csoportmeccsek, mert nyilván, hogyha 48-ra emeljük a létszámot, akkor bekerülnek gyengébb csapatok is a csoportmeccseken, és ott el tudták úgy már kapni a fonalat egy-egy könnyebb meccsel, ahogy most már a nehezebb meccsen is tudják azt mutatni, ami miatt úgy hívják őket, ahogy. És ez nagyon jót tett abból a szempontból a VB-nek, hogy ugye a nagy csillagoktól emlékezetesek a világbajnokság, ugye a 86-os szinte mexikói világbajnokságon ugye a Maradonáról, de hát mindegyiknél el tudjuk mondani, hogy kik azok a kiemelkedő játékosok, akiknek emlékszünk. És most itt jó néhány van, hát majd a legvégén nyilván csak egy fogja tudni ezek közül fölemelni a serleget. Nekem tetszik, ezt talán egy héttel ezelőtt is elmondtam, igen. Tehát én nem a fanyagók között vagyok, sőt azt kell mondjam, hogy nem szeretnék ünneprontó lenni, de nem az a sirámunk alapja, hogy csak 16 európai csapat játszott a világbajnokságon, mert azt hiszem, hogy 7, hogyha megmaradt most a legjobb 16-ra. A 16-ból, tehát 9 már kiesett, tehát azt gondolom, hogy a 16 nem irreális, hanem inkább az lehet nekünk a sírámunk, hogy nem kerültünk be a 16-ba. De nagyon erősek az afrikai csapatok, az hihetetlen, hát itt most 2 olyan csapatot is tudunk kapásból mondani, akik nagyon közel voltak, igen, a továbbjutáshoz, és egy-egy momentumon mentek el, de a portugálok is, hát hogyha megnézzük ezt a hajnali vagy éjszakai les gólt, ami az attól lett les, hogy a passz miközben odaért a játékostárshoz, közben hozzáért valaki. Mert egyébként a távoli passz esetében, a Javicski fejjel nem jól mondom, nem volt lesen a horvát játékos, hanem azzal lett lesen, hogy közben ő már túllépett a lesvonalon, ahogy jött a passz, és aztán azt nézték, hogy az valaki megcsúsztatta a labdát, vagy nem csúsztatta meg a labdát. De most nem is akarok ezekbe a szűk szakmai részletbe belemenni, de hát ez is egy nüansz. És akkor egy olyan aranyéremre esélyes portugál csapat eshetett volna ki, aki most viszont ugye rághatja a körmét, hogy mi lesz a spanyolok ellen, akik most már először tényleg megmutatták, hogy nem csak kamuznak, amikor azt mondták, hogy ők a franciák szintjén vannak, tényleg a franciák szintjén vannak.
2: Igen, itt alapjában jövő a 48 csapatos világbajnoksággal van szerintem baj, tehát ott higul egy a mezőny igazából, mert ha belegondolunk, a 10 afrikai csapatból 9 bejutott a 32-be, igaz, egyelőre csak egy jutott be a legjobb 16-ba. Talán a közép-amerikai és közel-keleti csapatok nem ütötték meg a színvonalat, viszont egy olyan kérdésem lenne, ami érdekes, hogy a Ronald Koeman a hollandok kiesése után azonnal lemondott. És most pedig a német sajtó Nagelsmann lemondását is követeli. Ugyanakkor, ha belegondolunk, a hollandok a tavalyi négy közé jutott Marokkó ellen 11-esekkel estek ki. A német válogatott pedig, ha mondjuk Jonathan Tannak megadják a fejes gólját, akkor meg valószínűsíthetően tovább jut. Tehát nagyon nüanszokon múlott a két európai nagycsapatnak a kiesése. Ilyenkor, ha azért valamelyest működik egy válogatott, de nüanszok miatt kiesik, akkor is indokolt-e egy kapitánynak a lemondása, vagy törvényszerű-e, vagy csak azoknak a kapitányoknak kell lemondaniuk, akik úgy sikertelenek, hogy kilátástalan a csapatuk játéka?
0: Hát az, hogyha kilátástalan a csapat játéka és sikertelen, hogy ott változtatni kell, az egyértelmű, az szerintem kár beszéljünk. Ezekben az esetekben ugye a dilemma az ott van, és ezt nyilván a sportvezetőknek kell eldöntsék, hogy mennyire csorbulhat meg a hit a játékos állományban a szövetségi kapitány irányába, annak ellenére, hogy nüanszokkal estek ki, mert az, hogy feszültségek vannak az öltöző meg az edző között, az teljesen természetes, az akkor is így van, amikor egyébként a végén a csapat aranyérmes lesz, mert az edző olyan döntéseket hoz, ami nem mindig tetszik, és most csapatszintről beszélek, aztán hoz olyan egyéni szintű döntéseket, ami meg aztán sokszor nem tetszik a játékosoknak, akár egy számonkérés, akár egy-egy játékos cseréje, ez az amaz. Tehát a győztes csapat és az edző között is vannak feszültségek, amit a győzelem, meg a himnusz is, a aranyérem átadása, meg az ünneplés eltompít, megmaradhat a hit. Na most ugyanezek a feszültségek, annak ellenére, hogy csak nüanszal estél ki, vagy nüanszal nem nyersz, föl tudnak erősödni, tehát ilyenkor az lehet amellett az érv, hogy változtassanak, hogy nagyobb lendületet kapjon a játékos állomány, illetőleg a hit, a kölcsönös hit a vezető, tehát az edző és a játékosok között, ez van mellette. Ami pedig ellene van a váltásnak, és gondolom ebbe kapaszkodik a Nagelsmann, hogy egyébként jól játszott a csapat, vagy legalábbis tulajdonképpen egy vitatott ítélet miatt esett ki, mert azt a vitatott ítéletet azt elkerülhették volna a döntéshozók, és akkor ők tulajdonképpen is senki nem beszél se erről. Ugyanakkor én egy érdekes dolgot vettem, és ezt már láttam egyébként a vízilabda vonalán is, hogy megemlítette, hogy a német futball bizonyos szemszögből nem tartja a lépést a legjobb nemzetekkel, mondjuk 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, ahol vagy ők vitték a prímet, vagy nem voltak senkinél sem úgy általában, mint német foci gyengébbek. És ezt szerintem egy szövetségi kapitány szájából azért nem hangzik jól, mert ez 10 hónapon keresztül megbeszéléseken, értekezleteken ezt szóvá teheti, megpróbálhat így úgy amúgy beavatkozni a napi munkába klubszinten, de nem akkor kell elővenni, amikor egyébként ennek a hatására, de a csapat nem kiemelkedő, és végül nem jön meg az eredmény, akkor, akkor is igaz, csak akkor szerintem nem elegáns erről beszélni, ezt mondom, ezt láttam videóban is, hogy klubmunkáról beszél egy világversenyt követően egy egyébként utánpótlás szövetségi kapitány esetében volt ez. Lemaradtunk erről, 8 hónappal hamarabb kellett volna erről beszélni, és most egy ilyen esetben magáról a világeseményről kell beszélni, és az ottani esélyekről, amiket esetleg elszalasztottunk.
1: No, hát az időzítés is egyik olyan dolog a te szakmai életedben, aminek a mestere voltál, ez most az elhangzottakból is kiderült, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a mai értékelő elemző gondolataidat, mint mindig, és hát természetesen neked is további jó meccsnézéseket kívánunk, mert hogy bőségesen jönnek izgalmak, sőt egyre több a labdarúgó világbajnokságon is. Köszönjük szépen, Kemény Dénes volt velünk, nagyon szép hétvégét mester. Neked.
0: Köszönöm nektek.
1: Szép köszönjük. Köszönjük. Mi pedig rövidesen jövünk vissza a záró résszel.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Kikapott a női vízilabda válogatott Hollandiától. Nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között éjszakától. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöldfoki Köztársaság, éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban, ezzel beállította a Stieber Mercedes rekordját. Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja a Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek tudjanak segítséget nyújtani. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón emellett közölte azt is, hogy a kabinet megtárgyalta az arab törvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elő. Pályakarbantartás miatt ma éjszakától nem közlekednek a vonatok Budapest és Veresegyház között. Az érintett szakaszon július 19-ig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok részeként a szakemberek síneket és talpfákat cserélnek, átjárókat építenek át, ellenőrzik a felső vezeték hálózatot, valamint rendezik a vasúti pálya melletti növényzetet. A vágányzár ideje alatt néhány éjszaka további változásra is számítani kell, mert a nyugati pályaudvaron is felső vezeték karbantartást végeznek majd. Részletek a MÁV csoport honlapján olvashatók. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán, a Postás strand és a Budakalászi Ebihal büfé között. Az indulók egyesével rajtolnak majd. A hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendelnek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométert tesznek meg a nyílt vízen.
0: Közlekedés.
2: Az M0-es autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányába egy személygépkocsi és egy kamion ütközött össze korábban a Deák Ferenc híd előtt a 6-os főút csomópontjának környékén. A 14-es kilométernél a gyorsító sávot zárták le. A 6-os főút felől érkezők lassulásra, nehezebb besorolásra számítsanak.
0: Időjárás.
2: Jelenleg 21 és 27 fok közötti a hőmérséklet az országban. Budapesten 24-27 fokot mérnek. Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és a Kisalföldön néhol egy gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél, délután 27-33, késő este 19-26 fok várható, a Balaton 25, a Velencei-tó 23, a Tisza-tó 29 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egész reggel itt voltunk, és vagyunk Bene Ferivel.
2: És Csisztu Zsuzsival. Szia Zsuzsi, és jó reggelt továbbra
1: is mindenkinek. Jó reggelt mindenkinek, és hát azt kell mondom, széles palettán mozogtak itt a dolgok, hiszen kezdtük a labdarúgó világbajnokság elemzésről, sőt, mitől kivételesen a mai reggel első óráját ugye még elvitte a Svájc-Algéria mérkőzés élőben, amely végül is szerintem azért nem meglepetésre svájci győzelmet hozott, ugye?
2: Így van, abszolút, teljesen frissiben, 2-3 perccel lefújás után már itt voltunk és beszéltünk.
1: Igen, tegnap ugye egy nagyon-nagyon sima spanyol győzelem volt az osztrákok ellen, és hát nem volt annyira sima, de azért azt gondolom, hogy talán mégis inkább ez lehetett a papírforma, hogy Portugália nyert Horvátország ellen, bár ha az érmek számát nézzük az elmúlt világbajnokságokról, akkor nem ez volt a papírforma, de én azt gondolom, hogy a Zeniten az a horvát csapat már túl van.
2: Igen, de azért a horvátokat soha nem lehet leírni, tehát nagyon-nagyon jó mentalitású sportoló nemzet, de a portugálok azért, ez a jelenlegi portugál csapat, én úgy gondolom, hogy egy góllal jobb.
1: Aha, hát így is történt, való igaz. Na, ugye hát végül is itt a 32 mezőnyében három komoly összecsapás van még hátra, és nagyon érdekes, hogy azért az nyilván a későbbiekben alakíthatja majd a továbbjutás, hogy ki milyen ellenfelet kap, illetve a már továbbjutottak milyen ellenfelet kaphatnak. Készülsz ezekre?
2: Feri. Igen, kétségtelenül ugye az Ausztrália-Egyiptom mérkőzés lesz ma este 8 órától. Ez a mérkőzés mindkét csapat számára egy történelmi lehetőség, hiszen legjobb 16 között még egyik sem szerepelt, és azért egyrésztről az ausztrál szervezet védekezés fog összecsapni véleményem szerint egy kreatív és domináns egyiptomi támadó játékkal, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az egyiptomi válogatott fog tovább jutni.
1: Ez érdekes lenne. Nagyon érdekes. Ausztrália tovább megy mindenképpen. És ugye akkor az azt jelenti, hogy megint egy kicsit tágul az a spektrum, amely országok, illetve inkább kontinensek ugye beszállnak itt a nagyobbak csatájába. Hát azért azt hiszem, hogy nagy biztonsággal fogadhatunk az argentina zöldfoki szigetek mérkőzése. Attól függetlenül, hogy a zöldfoki szigetek összársaság egy rendkívül felkészült futballt mutatott eddig, nem?
2: Igen, igazából szerencsésen jutottak tovább, mert volt azért olyan csapat, amelyik 3 ponttal kiesett harmadikként, és ők meg másodikként jutottak tovább. Nagyon-nagyon szimpatikus csapatot ismertünk meg bennük, és egy tényleg egy igazi kuriózum a világbajnokság során, de azért Argentina át fog rajtuk gázolni, ebben nincs semmiféle kételjem. Nem azt mondom, hogy ez most egy 5-6 gólos győzelem lesz, de szerintem itt nem forog az argentinok továbbjutása a veszélyben.
1: Oké. Kolumbia-Gána összecsapás jósolható-e, vagy pedig az pont az a két esélyes mérkőzés, amiből bármi lehet?
2: Na hát ez pontosan az utóbbi. Elképesztő nüanszok fognak múlni. Eltérő stílusban futballozik a két csapat, a klasszikus dél-amerikai stílus, egy nagyon szervezett és nagyon dinamikus gánai válogatottal. Itt tényleg a fordulópontokból, amelyik csapat jól jön ki, azt fog nyerni.
1: Na és hát ugye aztán már egy picit előrébb is kell, hogy tekintsünk, mert már itt a horizonton ugye a legjobb 16 között várható további jó néhány nagyon izgalmas összecsapás, majd a Kanada, Marokkó, Paraguay, Franciaország, Brazília, Norvégia, Mexikó, Anglia, fú, azt nem is tudom, mit gondoljunk. Portugálok ugye a spanyolokkal találkoznak, ez most már biztos, és az Egyesült Államok pedig Belgiummal csap össze, tehát én azt kell mondanom, hogy ezek közül a mérkőzések közül mernél te olyanra fogadni, amire azt mondod, hogy szinte talán, hát meg azt sem
2: merem. Én egyre mernék.
1: Ja, Franciaország, Paraguay.
2: Igen, én szerintem Paraguay olyan emberfeletti teljesítményt nyújtotta, nem 120, hanem most már ilyenkor 130-135 perces csaták ezek, és ugyan nem érdemtelenül, de tovább jutott Németországgal szemben, viszont általában ez úgy kiszokta filézni úgymond a csapatokat, hogy nagyon-nagyon meglepődnék, ha még egyszer ilyen futómennyiségbeli és minőségbeli teljesítményt tudna nyújtani Paraguay. Szerintem a francia válogatott az esélyeshez méltóan fog szerepelni.
1: És hát azért azt gondolom, hogy a francia, illetve most a tegnapi játék alapján a spanyol válogatott egészen elképesztően fölül lók ki itt a világbajnokságon. Mind játékos állomány, mind taktikai felkészültség, mind
2: hát
1: minden szempontból.
2: Az argentin
1: is, természetesen, és az argentinnak ugye nem hiszem, hogy ez probléma, de még az oda kell kerülni. Ugye,
2: az, bocsánat, ez igaz.
1: 16 közé,
2: már megelőlegeztem neked.
1: Öt még nincsenek ott. Na, szóval a lényeg, hogy a labdarúgó világbajnoksági minden mennyiségben természetesen, kedves hallgatóink, itt a Nemzeti Sportrádióban is, úgyhogy akár kocsiban ülve, akár bárhol de érdemes minket hallgatni, hiszen kitűnő kollégáink, illetve nagyszerű szakértőink elemzése mellett minden mérkőzés előéletét, a történéseket, és hát persze az utózöngéket is itt nálunk hallják, hallhatjátok, úgyhogy ebben a tekintetben is érdemes minket követni, de már azért ma elhangzott, hiszen ugye itt volt Gyurgo Alexandra és Mezei Gergő, két kitűnő transzplantált sportoló, hogy az élet azért más kontinenseken és más sportágakban sem áll meg, és nagyszerű eredmények és büszkeségre okot adó eredmények, mindenféle fajta fontos dolog történik a mi magyar sportolóink körül. Többek között például, ne felejtsük el, hogy ugye úszóink készülnek majd a párizsi augusztus elején, július 31-én rajtoló idei kontinens viadalra, ugye, ami a legnagyobb hazai megméretés, vagy nem hazai, legnagyobb megméretés lesz tulajdonképpen, lesz majd persze rövidpályás világbajnokság az év vége felé, de azért mégis ez ugye a szezon legnagyobb versenye. És a legnagyobb versenyben a legnagyobb kérdés az az volt, ugye, hogy Milák Kristóf, aki az elmúlt hetekben, hát ugye nem csak a magyar bajnokságon mutatta meg, hogy mire képes, döntötte meg például ugye néhány kitűnő úszótársa rekordjait, gondolok itt például Szabó Sebastian 50 méteres pillangóúszás országos csúcsára, hanem ami tavaly nem történt meg, sőt Párizs óta nem történt meg az olimpia óta, hogy a nemzetközi mezőnyben megmérette magát, ugye a Mare Nostrum és a Sette Colli versenyeken mutatta meg, hogy fantasztikus formát fut. Te mernél abban állást foglalni, hogy megye tovább és indul-e például az Európa-bajnokságon?
2: Hát Kristóf Asszem kapcsolatban én nem merek semmilyen jóslatot tenni. Én egyszerre félek egy kicsit tőle, és aggódom érte, és egyszerre csodálom a zsenialitását. Ez a fajta szélsőség csak a zsenikre jellemző.
1: Igen, szerintem nagyon sokan vagyunk ezzel így. Én nálam azért a csodálat az nagyobb, hogy úgy mondjam, arányban jelenik meg. Régóta ismerem Kristófot, és tényleg félelmetes személyiség. De van még valaki, akit csodálok, méghozzá Szabó Álmos, az ő mestere, aki valami elképesztő, és most rád, mint edzőre is pillantok, hihetetlen pedagógiai érzékkel, finomsággal, a tereléseknek a legjobb módján tartotta pályán tulajdonképpen Milák Kristófot.
2: Hát nem a legkönnyebben kezelhető versenyző, az biztos.
1: Sőt, és nem csak, hogy tartotta és tette ezt csendben, és mindenféle fajta felhajtás nélkül, hanem én is azt gondoltam, hogy ezek a kérdőjelek, amik benned is megfogalmazottak, talán akkor egyenesednek ki, hogyha az autentikus szakember válaszol, aki a legközelebb áll hozzá, mármint Milák Kristófhoz, és beszélget vele. Úgyhogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy ezzel a beszélgetéssel búcsúzunk. Szabó Álmossal készítettem tegnap egy beszélgetést, arra volt kíváncsiak, hogy ő hogy látja, hogy a mostani nemzetközi eredmények alapján visszajött-e például Milák Kristóf versenyészsége, harap-e újra, hogy ezt mondani szokták itt sportnyelven, és láthatjuk-e majd őt a párizsi Európa-bajnokságon. Ez vált tehát ennek a kérdésnek, vagy ennek a beszélgetésnek a fő kérdése. Úgyhogy nagyon köszönöm, Feri, az egész reggelt, meg a hosszú,
2: köszönöm,
1: neked a hosszú nyújtott műszakot, nyilvánvalóan.
2: És
1: Big Falmi Tominak is nagyon-nagyon köszönjük a mai reggelt itt a szerkesztés folyamán, és az összes többi kollégánk, hogy elkészülhetett ez a mai műsor technikailag is. Maradjanak velünk itt a Nemzeti Sportrádióval, mert ahogy mondani szokás, ha minket hallgatnak, akkor semmilyen fontos hazai vagy nemzetközi sporteseményről nem maradnak le. Úgyhogy legyen mindenkinek nagyon szép a hétvégéje és a napja, most pedig búcsúzóul következnek akkor tehát az a beszélgetés, amelyet Milák Kristóf mesterével, Szabó Álmossal készítettem. Viszont hallásra!
2: Sziasztok!
1: Ha nyár, akkor természetesen számos sportág mellett nemzetközi úszó idény is van, és aki az utóbbi időben figyelte a tudósításokat, szerintem nagy örömmel láthatta és tapasztalhatta, hogy hazánk egyik legeredményesebb aktív sportolója, Milák Kristóf, remek időket hoz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy itt legalábbis európai összehasonlításban nagyszerű eredményekkel készülhet ugye a közelgő párizsi kontinens viadalra, amennyiben így lesz, de természetesen azt is megszokattok az utóbbi időben, hogy Milák Kristóf körül azért számos kérdőjel van, úgyhogy szerintem a legegyszerűbb, hogyha a legautentikusabb forrásból, ha nem is tőle, de az őt felkészítő mestertől, Szabó Álmostól kérdezzük meg, hogy milyen formában is látja tanítványát, Milák Kristófot, aki itt van velünk most a vonalban. Szerbusz Álmos, szeretettel köszöntelek itt a Nemzeti Sportrádióban.
3: Jó napot, szia Zsuzsi! No, hát én azt gondolom, hogy aki végignézi az eredménylistán, az igen, igencsak szép dolgokat lát. Ugye legalábbis az utóbbi időben az egyik legeredményesebb versenyszáma, amelyben ugye Pár Zsolt olimpiai bajnok és 100 méteres pillangon Milán Kristóf jelenleg nem csak Európa, de a világ legjobb idejét tudhatja magáénak. Az 50 méteres pillangó is egy remek versenyszám lett, és ugye az elmúlt időszak nemzetközi versenyén is oda tette magát, és hát a 100 gyors is tulajdonképpen azt kell mondanom, kiemelkedő. Úgyhogy aki csak ezeket az eredményeket nézi, annak úgy tűnik, hogy minden rendben, és minden a régi kerékvágás szerint van. De valóban így van-e, és azt hiszem, hogy ezt leginkább te látod közelről.
4: Igen, hát ha röviden akarok válaszolni, akkor azt gondolom, igen, minden a legnagyobb rendben van. Ha meg bővebben ki akarjuk fejteni, akkor nyilván itt a versenyszámokban még azért keresgetjük, hogy mi lesz az igazán prioritás. Ezt az évet egyébként is arra szántam, hogy felmérjük a terepet, a nemzetközi terepet, és Kristóf hogyan idomul ezekhez a versenyszámokhoz, és majd igazából az igazán komoly dobások azok majd jövőre és azután lesznek.
3: No, hát akkor ez egy picit sok mindent előrevetít, ugye a jövőre és az azután, ez mintha egy picit azt sejtetné, hogy elláttok akár együtt is, nyilván Los Angeles-ig szerintem a legtöbb úszásért, vagy a magyar sportért rajongó embert ez a kérdés foglalkoztatja, ismerve a Milán Kristóf tehetségét. De amikor tavaly beszéltünk egy hosszabb interjúban, ugye akkor arról beszéltél, hogy egy egészen más fázisban a vízhez való visszaszoktatás, annak az újra történő megszerettetése volt a feladat, és úgy tűnik láthatóan, hogy ez a türelem, ez meghozta az eredményét. Jól érzékelhetjük ezt kívülről?
4: Egyébként igen, tehát azt kell mondjam, hogy most már nincsenek ilyen nagyon ellentétes harcos álláspontjai a vízzel, amit kell, azt nagyon szépen meg is csinálja, úgyhogy így azért lényegesen könnyebb fejlődni, de hát ezt a szintet el kellett érni, ez még mindig hullámzik, talán egyszer ideális is lesz, de igazából azt gondolom, hogy ezen az úton már nagyon szépen el tudunk haladni.
3: Akkor most egy picit térjünk át a versenyszámokra, szerintem nagyon érdekes, ugye akár a idei magyar bajnokság, bár az a tavalyi szemszögéből is nagyon jól sikerült. Az idei magyar bajnokságban nagyon biztató volt, de aztán ugye a nemzetközi szereplés az elmaradt. Most azért ugye ezek a versenyek, ugye a Mare Nostrum, meg a Sette Colle is azt gondolom azt mutatta, és mutatja az eredmények alapján is, hogy nem csak a kontinensen, de a világon is Milán Kristóf újra mindenképpen a legmagasabban jegyzendő úszók közé tartozik. Szóval ennyi, illetve ennél több is van ezek szerint benne?
4: Hát az bizonyos, hát nyilván szakmabeliek tudják, hogy azért ő benne valószínűleg van több is. Az, hogy ezt most sikerül-e majd kihozni, azt majd csak a jóisten tudja, de én mindenképpen szeretném, és azt érzékelem, hogy ő is, úgyhogy majd valamikor megtudhatjuk azt is, hogy hol lehetnek Kristóf határai bizonyos versenyszámokban. Úgyhogy igen, hát a cél ez, a nehézséget az okozza, hogy azért ez sok versenyszám, és mindegyik nagyon-nagyon specifikus, és hát azért gyorsan még nem feltétlen tartunk ott, ahol kellene. És az 50 pille is még egy kicsit új ebből a szempontból. Az ő technikájának sajnos ez bután hangzik, túl gyors. És amint ezt el tudja sajátítani, akkor ott is lehet akár a világ egyik legjobbja, vagy ha már most is ott van mondjuk, akkor... Na mindegy, szóval hát a cél az a legteteje.
3: Egyértelmű, de ha már az 50 pillét említetted, azért az fontos dolog szerintem, hogy Szabó Sebastian mondjuk így hosszú regnálását is megtörte ezen a verseny számon.
4: Igen, nem cél volt igazából, tehát Szebinek ez a főszáma, Kristófnak nem feltétlenül jelenthetjük ki azt, hogy főszám, de gyakorolja még ennek a helyes leúszását. Így elsőre nem rossz, hát 23-3-mal kezdte az évet, most azért 5 tizeddel már gyorsabb az akkori önmagánál, az mindenképpen jó jel. Szerintem ebben még fogunk találni néhány tizedet. Ha ebből le tudunk hozni akár fél másodpercet is, akkor az már egy nagyon szűk elit, ahova ő tartozhat.
3: és ennek a dupla ilyen hossza, a 100 pilla, amelyben most ugye a világ idei legjobb eredménye az övé, és vezeti a világranglistát, ez mennyire kezd tulajdonképpen az abszolút favorit versenyszámmá válni, hiszen azért Milán Kristófot a világ ugye úgy ismerte meg, hogy a 200 pillangónak volt tulajdonképpen a zsenie. Valószínűleg maradt is, csak lehet.
4: Így van. Hát ezt igazából a 100 és a 200 pillangot, az bármilyen aspektusból nézzük, annak mindenképpen ő ennek a korszaknak, és amíg ő úszik, addig ő a zsenie. Tehát, hogy ezt nem tudjuk jobb, szebben se csúnyábban elmondani, extra klasszis ezekben a számokban. A 100 az nagyon-nagyon ideális neki jelen esetben. Én azt gondolom, hogy a 200 ugyanúgy ideális tud lenni, most jelenleg azzal nem foglalkozunk annyit. Úgyhogy ez a két szám, ez mindenképpen ott van, mondom, az 50-et azt még nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy igazán jó legyen, és mellette ott van a gyors, ami plusz sok-sok munka.
3: Egyértelműen. Akkor ez azt jelenti, hogy kirajzolódott, hogy a Párizsi Európa bajnokságon egyáltalán indul-e, kijelenthető-e biztosan, hogy Milán Kristóf részt vesz, és ha igen, melyik versenyszámokban?
4: Az, hogy indul, azt kijelenthetem, hogy igen, indulni fog. Azt, hogy milyen versenyszámokban, azt még nem szeretném elmondani, mert még én sem tudom pontosan, hiszen itt azért beszélgettünk sok-sok versenyszámról, középfutam döntős a verseny, tehát ezt hárommal felszorozzuk, az nagyon-nagyon sok rajt, és mindegyik kifejezetten intenzív szám. Nagyon sokszor vannak számtalálkozások, tehát közel vannak egymáshoz, és a regenerációra figyelni kell, úgyhogy azért az még nem végleges, hogy mely számokban fog indulni.
3: És hát ráadásul több magyar kitűnő úszó közöttük Kós Hubert is megfogalmazta reményét, ugye, hogy Milán Kristófra esetleg a váltókban is számíthat akár a magyar válogatott. Ennek látod-e bármilyen esélyét?
4: Beszélgettünk róla, de egyelőre még 100%-os és pontos információt erre nem tudok adni.
3: Akkor ezek szerint ez még a következő, hát most már szűk egy hónap kérdése, ha jól értem.
4: Hát még az, szerintem egy 5-7, igen, ez alatt az időszak alatt azért ez. Hát nyilván kiderül, meg ki is kell, hogy derüljön, hiszen a váltónak így kell számolnia, hogy ő van vagy nincs.
3: Egyértelmű.
4: Úgyhogy ki fog derülni hamarosan, így van.
3: Azért ugye tudjuk, hogy világ egyik legeredményesebb edzője vagy a paraúszó válogatottnál, több olimpiai bajnok, illetve paralimpiai bajnok tanítványod is van, és hát Milán Kristóf mellett pedig egy egészen másfajta szakmai feladatot kaptál el most, amit úgy tűnik, hogy hihetetlen türelemmel és hozzáértéssel oldasz meg az elmúlt, hát most már azt kell mondom, 2 évben. Hogy érzed per pillanat, mert azért nyilván ebben voltak meg vannak, gondolom, döccenők, mély és magas pontok, hogy mennyire tekinthető most ez a te edző-tanítvány működésed Milán Kristóffal, hát mondjuk így kiegyensúlyozottnak?
4: Hát itt külön kiemelni semmiképpen sem szeretném a saját szerepemet, mert egyébként én eddig is itt voltam, csak parasportolókkal foglalkoztam. Ebből látszik, hogy azért a parasport milyen szinten van árnyékba. Tehát, hogyha én elkezdek foglalkozni egy Milán Kristóffal, akkor borzalmasan érdekes vagyok, de ha csinálok néhány paralimpiai bajnokot, akkor gyakorlatilag egy halvány taps, és köszönjük szépen viszontlátásra. Tehát, hogy igazából én eddig is ezt csináltam. A Kristóffal való munkám az emelhet abból a szempontból kijött, hogy reflektorfénybe, bár annyira nem sokszor nyilatkozom. Úgyhogy az, hogy a mi munkánk harmonikus-e, azt gondolom, hogy igen, és hogy ennek köszönhető-e, az volt a kérdésed, ezek az eredmények most?
3: Hát nyilván azért ez a közös munka eredménye, hogy most Milán Kristófot újra a nemzetközi
4: hát jelenleg ebben az időszakban, amiket úszik, az nyilvánvalóan igen. Uh-huh. Tehát amit korábban úszott, nyilvánvalóan az előző edzőnek a munkája kapcsolódott ahhoz, de hát ez egy evidens dolog, hiszen az edző-versenyző páros az időben is, meg valahogy ez együtt jár.
3: Ugye, nem is feltétlen erre szerettem volna kérdezni, hanem inkább arra, hogy ugye azt az edzői, mondjuk így, kommunikációs repertoárt, amit Milán Kristóf mellett kellett neked azért nyilvánvalóan szélesíteni, mennyire tett rugalmassá ebben a tekintetben a vele való munka?
4: Hát igazság szerintem parasportból annyi sok tapasztalatot hoztam, és akiket én ott készítettem meg minden, az egy olyan mély érzelmi világú lét, meg felkészülési mód, hogy engem ebből a szempontból olyan nagyon nagy újdonság nem ért azzal, hogy a Kristóffal dolgoztam, vagy esetleg arra gondolsz, hogy mennyire tud deviáns lenni. Mindenki tud, nyilván ő is, ezt tudjuk, de nekem olyan extrémen nehéz dolgom nem volt vele egyébként. Nem állítom, hogy nem is volt, mert nyilvánvalóan igen, de azt gondolom, hogy el tudom kormányozni a hajót.
3: Ez nagyon úgy tűnik, hogy így van. Most ugye véget értek ezek a nemzetközi megméretések, akkor a hátralévő időben most már ez nagyjából egy ilyen itthoni felkészülés jelent? Hogy látod az Európa-bajnokságig terjedő időszakot?
4: Hát még csinálunk egy edzőtábort, és a maradék rész az itthoni lesz, igen.
3: És gondolom,
4: mindenképpen.
3: Igen.
4: Úgyhogy annak a vége meg már a Párizs.
3: Természetesen. És akkor úgy látod, hogy Milák Kristófnak így a versenyészsége, hiszen tudjuk jól, hogy ő egy elképesztően versenyző alkat. Ez úgy van. Visszajövőben van?
4: Szerintem ez itt van már a jelenben, abszolút. Tehát én olyan pozitív jeleket tapasztalok, amiket most nem fogok itt elárulni, de abszolút. Tehát olyan konkrét céljai vannak, hogy hát akkor ha ő ennek neki lát, akkor szerintem abban nagyon szép dolgok sülhetnek ki.
3: Ez nagyon ígéretesen hangzik, és azt kell mondanom, hogy szívből gratulálunk, hogy ezt a munkát így együtt, ilyen csendesen és tényleg a háttérben ezek szerint nagyon alaposan elvégeztétek, mert ez minden magyar sportszerető számára egy nagyon pozitív irány. Úgyhogy köszönjük szépen, akkor a hátralévő egy hónapban nagyon sok sikert kívánunk, és nagy izgalommal várjuk, hogy kiderüljön, mely versenyszámokban láthatjuk a világ egyik legfantasztikusabb úszóját, Milák Kristófot.
0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
5: Önök kérték minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Egy sportág legendája, egy ország kedvence. A pofonok völgyében Paplacit nem lehetett legyőzni, azon kívül pedig egy melegszívű, jóhumorú, kellemes ember volt. A következő két órában a háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlóról lesz szó, különböző aspektusokból, különböző műfajokat használva.
8: A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bende Gusztó, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László.
7: Papp László 1926. március 25-én született Budapesten. A BVSC, a Budapest Bástya, majd a budapesti Vasas ökölvívójaként közép, majd nagyváltósúlyban boxolt, 1946 és 1956 között 7 országos bajnokságot nyert. Kétszeres amatőr Európa bajnok, az 1948-as londoni olimpián középsúlyban, az 1952-es Helsinkin és az 1956-os Melbourne-in nagyváltósúlyban lett olimpiai bajnok. Profiként 1957-től 29 találkozót vívott, ebből 27-et megnyert és 2 döntetlenül zárult, azaz veretlen maradt.
8: Mestere a legendás Adler Zsigmond volt, akivel majdnem tökéletes párost alkottak. Adler verhetetlen volt abban, hogy tudta, mikor, milyen instrukciókkal kell a kötelek közé küldeni tanítványát. Pap László visszavonulása után edzőként tevékenykedett, a válogatott szövetségi kapitányaként Adler Zsigmond társaságában is számos sikerkovácsa volt. A legemlékezetesebb talán a papírsúlyú Gedő György olimpiai aranyérme Münchenben 1972-ben. 2003-ban bekövetkezett halála után nem sokkal az ország akkori legnagyobb sportcsarnokát, a Budapest Sportarénát róla nevezték el. Azóta hívják Pap László Sportarénának. Hát címszavakban ennyit, minden idők egyik legsikeresebb és legeredményesebb magyar sportolójáról, most pedig arról, hogy mit hallhatnak a róla szóló műsorban. Sportpályafutásáról sajnos kevés hanganyag maradt meg, de két olimpiai döntőinek közvetítéséről vannak részletek. Visszavonulása utáni rádióriportjai közül is csak kevés maradt meg, de ami van, azt hallhatják a visszajátszás mai adásának első negyedében. A második negyedében egy vele 1990-ben készült beszélgetést elevenítünk fel, a harmadikban egy világklasszis utódja emlékszik rá, majd a negyedik negyedben egy igazi kuriózum, egy 1952-ben, még egyszer mondom, 52-ben készült rádiójáték, amelyet a már akkor is nagyon népszerű és sikeres Pap László ihletett meg, és tulajdonképpen róla szól, de most még csak annyit mondanék róla, hogy felejthetetlen élményt kap az, aki meghallgatja. De előtte kezdjük a múltidézést Pap László első olimpiai döntőjének felidézésével, pontosabban azzal a kevéssel, ami megmaradt az 1948-as londoni közvetítésből. A minőség nem az igazi, de ne feledjék, a múlt század első felében készült felvételről van szó.
9: A közönség bíztatása megint csak megkezdődik, amely természetesen az angolnak szól. Ebben a hatalmas pusztításban elvész a magyar tábornak a hangja, pedig az is szól, az is bíztatja papot. A mérkőzés vezető szint, hogy a széket kíjebb kell tenni, ezért átmegy egy pillanatra a küzdelem, rögtön utána azonban megint csak pap jön előre, elhajol az angol versenyző előtt, nem ütött azonban még egyetlen egyet, most az első ütötte hatalmas balegyeneset állott be újra az angol fejére, annak hátra csuklott szinte a feje, utána azonban megint csak frissen és lendületesen állott a talpára, vigyázva, így kell ütni, megint egy hatalmas balegyenes, már kétszer ütötte meg tisztán az angolt, az pedig még egyetlen egyszer sem tudott sem a fejére, sem a testére egyetlen ütést sem bevinni, megint egy gyomorütés volt, pap remekül dolgozik, most a harmadik menetben is megszápolja azt, hogy nem tud a harmadik menetben küzdeni, dehogy nem tud, ragyogóan küzd, és úgy képeli megint az angol, mint az első menetben, amikor szintén ilyen ragyogó ütésekkel igyekezett lerohanni ellenfelé. Az ellenfél az angol, rájt azonban most is friss, és eleven még mindig ki tudja szorítani újra a kötélen papot, aki azonban elugrik onnan, még újra ő lendül támadásba. Közép is van most, amikor kiszorítja újra a magyar versenyzőt az angol fióda a kötélen, minden tábor mondja a magyar közönség, gyerünk bele pap, így ilyen gyomor ütésekkel kell dolgozni, aztán ilyen felütésekkel remekül csinálja most is, de bizony meg kell megint ráznia magát egy kicsit, utána frissen tudjon tovább támadni, remek volt ez a bal felütés, ragyogó volt, óriás ez a jobb felütés, kim van az angol a kötélnél, most kell támadni, úgy látom az óra is elkezdett érezni már az angolnak, pap elhajol az angol ütés előtt, utána megint kap az angol egy jobbat, majd egy bal egyenes, így tovább pap, gyerünk bele ez az ütés, haj, de óriási volt, szinte rekkent az angolnak a feje, hallani lehetett ide, ahogy papnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére, rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyenese száll be az angolnak a fejére, remekül kint most pap a harmadik menetben is, úgy szépeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik most, vagy fejre, az angol versenyző kidobja onnan a fogát védő kovát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdelmet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenes, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, pap azonban megrázza magát, megfújja magát, kifújja magát, és újra rettenetes erővel üti, veri az angol versenyzőt, az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt pap, ragyogó volt a gyomorütés és a felütés, amit a gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bíztatja az angol versenyzőt éthetőket, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem pap ellenében, hiszen pap olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, hogy őt kell mindenki mindenképpen győztesre kihozni. Remek volt, ez a bal harag ütés, és gyerünk bele, pap, most támad meg, most nyisd ki az ellenfelet, ki lehet ütni, kim van egész a kötélnél. Megint hátra csuklott a feje, aztán újra pap jön előre oda, hogy beütsön neki egy hatalmasat a bal kezével, de nem, most a jobbal ütött, az angol versenyző megint nem tudja megütni, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés. Remekül csinálod, pap, így menjél tovább, ne támadkod, hagyd, hogy az angol versenyző jöjjön, vége van a mérkőzésnek. Átviszik oda megint a mikrofonhoz, mikrofonnál már várják, hogy megkapják a pontozólapokat, oda teszik most le, és megszólal majd a megafon.
10: Ladies and gentlemen, that of Hungary in the race.
9: Győzött, pap, kitált újabb olimpiai bajnok.
7: Ez volt a Magyar Rádió 1948-as eredeti közvetítése Papp László első olimpiai győzelméről, és maradva a témánál egy igazi kuriózum, ugyanez a mérkőzés a BBC magyar nyelvű adásából.
11: Papp támad, támad, erősen támad, de inkább a lendülete erős, mint az ütései, és ő is fáradtnak látszik, az angol fiú pedig szintén nagyon kimerültnek, de talán... Papp látszik e pillanatban a harmadik menet vége felé kimerültebbnek, és nem látjuk azokat az ütéseket tőle, amelyekhez hozzászoktunk, és abban a pillanatban, amikor fölhangzott a gong, Papp bizony kissé fáradtan dűlt neki a kötélnek. A közönség tombol, a küzdelemnek vége is, bizony nehéz lenne tudni, és nem merné megjósolni, hogy ki volt az, aki ezt a küzdelmet megnyerte. Elég nyílt küzdelem volt, az az érzésem, hogy talán Papp az első menetben mutatott fölényével főleg győztesként kerülhet ki, de viszont az angol fiú is mutatott sok szépet, és főleg a harmadik menetben határozottan az angol fiú volt frissebb, és ha nem is támadott talán sokkal többet, mint Papp, kétségtelen, hogy ő is sokat mutatott, és ez a küzdelem talán a legnyíltabb mindazok közül, amik eddig lezajlottak. A bíró már szedi össze a szavazó cédulákat, és most már le is adták a jegyzőnek. Várjuk meg, amíg a hangszóró kihirdeti, hogy ki ennek a küzdelemnek a győztese.

0: harmadik olimpiai győzelmet aratták ezen a napon a magyarok.
1: Ez volt Papp László első olimpiai győzelme 1948-ban, és maga Papp László így emlékezett erre az olimpiára.
2: A háború alatt vittek el, mint Leventét Németországba, aztán hál' Istennek időben hazakecmeregtem. Vasútnál dolgoztam, a keleti pályaudvaron voltam, olasz szakmám volt, Trogerovics Milán. Beérkezett a vagon, ki kellett pakolni, indult a vagon, be kellett pakolni.
3: Emellett járt edzése, hiszen ez borzasztó erős fizikai munka.
2: Hát nem mondom azt, hogy nagyon könnyű volt, de hozzáerősödött az ember, és akkor nem volt semmi baj.
3: Angliában egy angolt legyőzni a döntőben, azt hiszem, hogy ez szinte szentségtörés.
2: Hát föl kellett kötni a textilnemet, pláne ráadásul, hogy akkor a srác volt, hogy föl kellett néznem rá, jó két fejjel magasabb volt. Mondjuk egy vékonyabb gyerek volt, nem volt egy olyan, nem tudom milyen izomkolosszus, de hát az angolok általában jó masszív ügyes gyerekek, és hát a ökölvívóik is, hát ez is olyan masszív volt, vagy háromszor vagy négyszer volt a földön, pontozással nyertem meg a mérkőzésre.
3: 48-ban egy olimpiai bajnoknak milyen elismerés járt?
2: Kaptunk 10 000 forintot. És hát olyan lehetőséget kaptunk, hogy csak a sporttal foglalkozhattunk. Vittem és adtam anyámnak, mert hát otthon kellett a pénz, és anyám volt a pénzügyminiszter, úgyhogy én odaadtam a pénznek.
3: Mennyire változott meg az élet ez, hogy végül is ilyen fantasztikus eredményt ért el?
2: Sokkal többet kellett treníroznom, mint először. Javultak a helyzetek, mondjuk a fizetésem is jobb lett. A vasútnál kaptam egy rangot is, nem is tudom, főtiszt, vagy mit, nem tudom. Kaptunk ilyen élsportolói pénznek nevezendő valami. Van 7-800 forint.
3: Nem akarták utána a pártba beléptetni, hiszen 48 után a politikai társadalmi viszonyok eléggé keményé váltak.
2: De azt hiszem, benn voltam a pártba. Igen, be kellett lépnem egyszer. Ja, várjunk, 48-ban az olimpia után.
3: Megkeresték?
2: Meg. Mondtam, jó, rendben van, hát most mit nem akar, mondjam azt, hogy nem lépek be. Tényleg nem voltam sehol. Csak volt a pártkönyvem, és ugye minden hónapban kellett a párt tagdíjat fizetni.
1: Papp László a második olimpiai aranyérmét 1952-ben Helsinki-ben szerezte.
4: Papp László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és lenn van a földön, egy jobboroktól van sárkik. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb forogütés, a győzelmet jelenti. Ez most már biztos, kedves hallgatóink, bár még 2 perc van hátra a harmadik menetből. Megint egy jobb forog, bal forog, nem van a földön, újra a dél-afrikai. Most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene. Papp László most lendületesen támad, ma még egyszer talál, de Laci, még egyszer. Most azonban nem tudja még eltalálni a dél-afrikai ökölvívó magához tér. Újabb jobb forog, újabb bal forog, megint ki van a kötélnél a dél-afrikai fiú. Van Sárkis, megrázza magát, elugrik a kötéltől. Most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobb forog, nagyszerű volt. Eldug egy másik jobb forog, a dél-afrikai Van Sárkis feje fölött. Most már támaszkodik a dél-afrikai ökölvívő, kibontakozik a támaszkodásból Papp László. Újabb jobb forog, bal forog, na most még egyet. Nem. Eltáncol előre Van Sárkik, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek. Most azonban már biztosra veszik Laci győzelmét. 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 tiltéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Papp László a dél-afrikai Van Sárkikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobb forog, bal forog, támaszkodik már Van Sárkik, igyekszik menekülni Papp László ütőköréből, Papp azonban követi, megint egy pillanatra megigrom. Na most még egyet, Laci, még egyet, várt ki az alkalmas pillanatot. Van Sárkik igyekszik most támadni, úgy látszik magához tér, megállítja ezt a támadást Papp Laci. Jobb forgával, majd bal forgával újra támaszkodik a dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzés vezető szétválasztja őket. Újabb támadás sorozat, Papp Laci megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas, nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó. Cselez egy pillanatra Papp László, cselez, még mindig cselez, elhajol. Megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni. Papp László egy pillanatra kivár, itt van már a szorító másik sarkában, jobb forog.

0: Még mindig áll a dél-afrikai. Balhorog, újra csak áll, támaszkodik. Paplászló egy pillanatra kivár. Na most még egy balhorgot. Balhorog betalált, nem ment le a földre. Jó, előtere tartja a jobb karját, Paplászló. A kötél mellett van egy pillanatban. Onnan jön el. Onnan ugrál el gyönyörűen. Aztán ködépe kerül újra. Nem lehet már sok idő hátra. Emelik már a talpácsot, megszólalt a gong. Nem lehet vitás, kedves hallgatóink. Meg lesz a 16. győzelem. Paplászló, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sárkikkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatotta 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon.
1: Lászlót közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a taps, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Paplaci, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Paplászló föllép az emelvényre.
2: Ez volt Paplászló második olimpiai győzelme Helsinkiből 1952-ből Szepesi György közvetítette, és akkor most hallgassuk meg Szepesi György emlékeit Paplászlóról.
3: Paciról rengeteg az emlékem, de talán a legfontosabbat említem azt, amikor 1952-ben az olimpiai dobogó tetejéről észrevéve, hogy a kamera veszi őt, belekacsint az egész világ szemébe. Ez a kacsintás, ez Paplaci. Benne van a csibészség, az angyalföldi vagányság, benne van az, hogy nem sír, mert hiszen ott áll a dobogó legmagasabb posztján, hogy már másodszor lett olimpiai bajnok, hanem örül, és úgy örül, ahogy csak Paplaci tud örülni, mosolyogva, derűsen. Tehát ebben benne van minden, ebben a kacsintásban, és ezért hódította meg az egész világot ez a kép.
4: Olyasmi lehetett ez, nem mint amikor Farkas Péter beleharapott az aranyérembe.
3: Így van, így van. Hát ezek a gyerekek azok, akik igazán szeretik ezt a sportot, és a játék az, ami magukkal ragadja őket.
4: És mindig játszotta az ökölvívást?
3: Ő mindig. Hát ez ilyen technikás, ilyen csodálatos mozgást. Hát ez megint valami egészen káprázatos dolog, hogy ezzel a mikrofonnal végig kísérhettem ezt a káprázatos pályafutást. Magát azt a játékosságot, ami Paplacit jellemezte. De az első emlékem 1947. január 12-e. Kétszer ütötte ki ezen a versenyen az osztrák Kasper Czákot. Egyszer kiütötte, úgy rászámolt a vezetőbíró tizet, de aztán fölpattant a gyerek a földről, és az edzője is intett, hogy tovább-tovább. Laci ránézett, megrándította a vállát, újra középre, elkezdődik a tánc, eltelik 20 másodperc, puff, még egy bal, nem van újra Kasper csak a földön, tehát egy mérkőzésen kétszer kellett kiütni ahhoz, hogy az övé legyen a győzelem. Jöttek az olimpiák, 1948, ott volt Mező Feri bácsi, mindig velünk együtt, őt szeretném idézni, Laci fiam, én téged csak a szicíliai Naxos szülöttje, Tiszandrosz csodálatos pályafutásához tudlak hasonlítani, aki nem csak háromszor, hanem négyszer is elnyerte a tölgyfa babér koszorút. Mert hiszen ő volt időszámításunk Krisztus előtt 540 és 528 között a legnagyobb öklész. Ilyen öklész azóta csak te vagy, Laci fiam. Hát ez volt a szónoklat, egy kicsit talán sikerült visszaidéznem, ahogy ez a különleges képességű tudós, a sportnak ez a tiszta szívű szerelmese jellemezte Lacit. Fönt a szorítóban persze Laciról mindig az is eszembe jutott, hogy mennyire imádta az édesanyját. Tehát amikor néztem Lacit, egy kicsit mindig a mamára is gondoltam, mint hogy meggyőződésem, hogy a mérkőzés előtt és a szorítóból való távolás után is mindig egy kicsit anyuka jutott eszébe. Amikor Helsinkibe elindultunk, akkor anyuka, a mama ott volt kint a repülőtéren. Én is hallottam többek magammal, amikor azt mondta, tudod fiam, már nyertél egy olimpiát. Ha most összekerülnél egy ilyen fekete bőrű, erős fiúval, hagyd ott az egészet, nem kell nekem ez a második aranyérem. Hagyd ott a szorítót, megtettette már a magadét. Na és hát mit tesz Isten? Laci a második fordulóban Helsinkiben az amerikai Webbel került össze. Hát egy félelmetes külsejű fiú volt. Az első menetet meg is nyerte, de aztán jött a másik menet eleje. Látta, hogy rálép a Webb a Laci lábára. Ettől aztán úgy megdődöz, hogy valami akkorát húzott be neki, hogy ez ilyen szép lassan, mint egy zsák, amelyet leejtenek, hogy szépen nem lepuffant, hanem lezuhant, és még az a tekintet, az üvegesedő tekintet is előtte magyar ránéz Latira, meg a környezetre, hogy hát lehetséges ez?
2: Sajnos Papp László harmadik 1956-os olimpiai győzelméről nincsen hanganyag, ugyanis a Magyar Rádió Melbourneből akkor az űrös viszonyok közepette nem közvetített. Volt viszont egy 1978-as műsor, amelyben Papp László emlékezett a legendás időkre.
5: Hát én ökölívással még jóval a háború előtt kezdtem el foglalkozni, akkor még úgy foglalkoztak a ökölvívókkal, ha lejött egy új gyerek, akkor az volt a szólásmondás, ezt jó megverjük, ha vissza jó boxoló lesz. Hát én is így jártam, amikor az első edzésre elmentem, úgy megvertek, mint szódás a lovát, komolyan mondom, akkor hazamentem, még a vacsorát se tudtam megenni, akkor egy jó pár évre ott hagytam az ökölvívást. Utána a focival foglalkoztam hosszú ideig, és 1944-ben az egyik nagyon kedves jó barátom unszolására mentem le a budapesti vasutasokhoz.
6: És aztán 1948-ban Londonban az ifjú Papp László már olimpiai bajnok lett.
5: Az első három mérkőzésemen, amikor túlestem, mind a hármat kiütéssel nyertem meg, akkor már volt egy kis respektem az ellenfelek között. És a döntőbe jutásért egy olasz gyerekkel verekedtem, egy jó nagy darab fiú volt, három menetet boxoltam vele, az már látta az előző mérkőzéseimet, úgy látszik, mert megfogta kezem, lábam, úgyhogy hát három menetet boxoltam vele. Persze megütöttem egyszer-kétszer, és a döntőbe pedig az angol ellen nyerte meg a mérkőzést. Én először csak a mérlegelésen láttam, úgy ülve láttam a gyereket, nem mondom, ezt mellbevágom, nem lesz semmi baj, de amikor fölállt, nem akart vége lenni, majdnem egy kétméteres magas gyerek volt. Hát három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és így sikerült megnyernem az olimpiát.
6: És aztán sikerült 1952-ben és 1956-ban is olimpiai bajnokságot nyerni, de mégis valahogy különbség volt a 48-as és az 52-es, az 52-es és az 56-os győzelem között.
5: Londonban öt mérkőzésem volt, és mind az öt mérkőzésem közül mind az öt ellenfelem európai volt. Ezzel szemben Helsinkiben szintén öt mérkőzésem volt, de Amerika, Kanada, Argentin, Dél-Afrika. Egyedül egy európai ellenfelem volt a bulgár. Tehát itt már tényleg fel kellett kötni a textilneműt. Megérkeztünk a mérlegelésre, és hát illedelmesen bemutatkozom a jövendőbeli ellenfeleimnek, és hát általában abban a súlycsoportban minden jó fejjel magasabb ellenfeleim voltak, és hát általában a magasabb emberek a kisebbekkel úgy szoknak kezet fogni, olyan szervusz öcsi, félváró. Természetesen én ilyenkor mindig azt mondom, nem a mennyiség, a minőség a fontos, és elkövetkezett az első mérkőzés. Elsőnek én érkeztem a ringbe, már föl voltam öltözve, és az Adler a vállamra, azt mondja, nézsek át oda a másik oldalra, átnézek, azt hittem, hogy szívbajt kapok, egy nagy darab, a hordófejű fekete jön a szorító felé, ma azt hittem, hogy eltévesztették, ha nehéz súlyon. Hát én az első és második kötél között lépek be, ez meg a harmadikat átléptem. Na mondom, László, jó fogsz kinézni. Mikor meglátom a feketét, eszembe jutott szegény anyának a mondása, azt mondta, Lacikám, ha összekerülsz valami nagy darab ellenféllel, akkor hajtod az egészet, az gyere haza. Egy olimpiát ma úgyis megnyerti, azt ma úgyse vehetik el tőled. Az első menetet jelző gongütés után megyek, és még így illedelmesen nyújtom a kezem, és ő már ütött is. Hű, elöntötte a vér az agyamat, és hát persze mérgesen nem lehet semmit csinálni. Vége van az első menetnek, akkor az Adler azt mondja nekem, te jó Isten, mit csinálsz? Hát mondom, könnyű magának itt ül kint, és én kapom a pofonokat, mondom, hát mesélni én is tudok. Azzal együtt igaza volt neki, hát nyugodtabbnak kell lenni. Második menetben már sokkal nyugodtabb voltam, és a második menet közepe táján egyszer el is kaptam a fiút egy bal jobbhoroggal, és kiszámolták. Minden fáradtságom elmúlt, mikor kihirdették a győzelmet, akkor fölálltam a dobogóra, én voltam a középen a legmagasabb, és mindegyik egy fejjel alacsonyan fort, mint én. 56-ban megint más volt a helyzet. Első ellenfelem volt egy argentinának, megsérült a szem, a második gyerek volt a lengyel. Hát ez nagyon érdekes volt, mert a lengyel olyan maga biztosan jött ki az olimpiára, hogy egy fél évvel előtte döntő fölénnyel megverte a legnagyobb riválisát, hát ő biztos volt, hogy megnyeri az olimpiát. Persze ő nem tudta az én esetemet is, hogy milyen állapotban voltam akkor. És bizony ugyanúgy jött előre, mint Lengyelországban, bizony itt a padlóra került, vagy négyszer, vagy ötszer a három menet alatt, úgyhogy négy kézláb mászkált a szorítóba, de ugyan pontozással, meg végigállt a három menetet, pontozással vertem meg. Amit aztán a végén el is ismer. Egy amerikai Torres nevezetű gyerekkel volt a döntőmérkőzésem, nagyon kemény kötésű, három menetet boxoltam vele, pontozással vertem meg, és még nagyon érdekes volt a fiú, még mérkőzés után azt mondta, hogy már régóta boxol, de még ekkora pofonokat nem kapott. Én erre mit tudok mondani? De a minőségi pofont akarsz, gyere Magyarországra.
6: De a három olimpiai bajnokság között eltelt 2x4 év nagyon sok munkával. Hát miből is állott ez a nagyon sok munka?
5: Az biztos, hogy nagyon nagy munkába került, és nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy az ember hosszú éveken keresztül formába tudja magát tartani. Én nekem egy célom volt, erre adtam az életemet, sportember voltam, és eredményeket akartam elérni, és tudtam, hogy eredményt ebbe a sportágba csak úgy lehet elérni, ha az ember szívvel, lélekkel dolgozik, és mindent megcsinál, amit az edző mond.
6: Hallottuk, hogy mennyi munka van Papp László mögött. Megérte-e?
5: Hát, erre nagyon nehéz válaszolni. Minden esetre az a szeretet és az a kedvesség, amivel az országba az emberek elhalmozzák az embert, ezt a szeretetet és a kedvességet, ezt nem lehet elfelejteni, és nem lehet felváltani semmire.
7: Nagyon örülök, hogy a gyerekek nagyon jó haverjaim, nagyon jó barátaim, és az is nagyon jól esik, hogy hát már én nem vagyok 12 éves, de a gyerekek tényleg úgy hívnak, hogy Papp Laci, és ez nagyon jó esőérzés. Az igazi népszerűségnek azt tartom, ha 30 év múlva végig megy az ember az utcán, és akkor a járókelők azt fogják mondani, na nézd meg, itt van a Papp Laci, aki háromszoros olimpiai bajnok volt.
2: A műsor, amelyből ezt a beszélgetést kiemeltük, 30 évvel Papp László első olimpiai győzelme után 1978-ban készült, és valóban nem csak 30 év után, hanem mindig minden magyar ember megismerte őt, akárhol is látta. Ha megengednek egy személyes emléket. 1989-ben, amikor Moszkvában rendezték az ökölvívó világbajnokságot, a Kraszna Presznyán, a Magyar Kereskedelmi Kirendeltség vendégházának éttermében töltötte minden válladati kiküldetésben lévő magyar a szabad idejét, mert a Szovjetunió végnapjaiban az egész városban nem nagyon lehetett máshol minőségi, meleg ételhez jutni. Nekem is volt szerencsém ott mulatni az időt 1989-ben, amikor egyszer csak, ahogy Arany János írta, szóben szakad, hang fennakad, lehellet megszegik, ajtó megöl. Hát igen, ajtó megöl, egyszer csak megjelent a magyar ökölvívó delegáció vezérkara Papp Lászlóval az élen. Szinte vigyázva állt mindenki, amikor meglátta őt. Papp László gyakorlatilag egyenként köszönt az étteremi minden vendégének, majd a vacsora után távozóban ugyancsak. Nekem még a vállamat is megveregette azokkal a világot végig pofozó kezeivel. Azért volt Moszkvában egyébként Papp László 1989-ben, mert visszavonulása után kis megszakítással több mint két évtizeden keresztül szövetségi kapitányként ténykedett, és kedvenc sportága minden szegmensére odafigyelt, és már a 80-as években érezte, hogy elkezdődött itthon egy kis hanyatlás. A fiatalok nem özönlöttek a box edzésekre. Erről így beszélt 1984-ben a Magyar Rádió pécsi körzeti stúdiójában.
5: Ökölvívással nagyon kevesen foglalkoznak mostanában, mert ez egy kemény játék. Egy ökölvívónak bizony sokkal többet kell dolgozni, mint amit ma is rácok csinálnak.
8: Legutolsó alkalommal Ajkán az egyik mérkőzésen mindössze 16 versenyző jelentkezett.
5: Gyenge a ökölvívással kapcsolatos propagandánk, kevés jó versenyzőnk van, és egy, ami a legfontosabb a sportban, ha valaki jó versenyző, rendes embernek is kellene lenni. Sajnos nagyon sokszor előfordul, nem csak nálunk, más sportákban is. Egy kiváló versenyző sajnos nem úgy viselkedik, mint egy rendes ember. És a fiatalokat nem szívesen engedik a mamák, papák a ökölvívó edzésre.
8: Azelőtt is voltak ökölvívók, annak ellenére, hogy mindezek a nehézségek akkor is megvoltak.
5: A papa, mama egy kicsit jobb lehetőséget tud biztosítani a srácnak, akkor az ugyanúgy el tudja vinni jobbra-balra. Azelőtt csak akkor tudott elmenni valaki, ha valamiben kiváló volt. Úgy mind, ahogy abban az időben én is úgy tudtam külföldre járni, hogy kiválóbb lettem az ökölvívók között, és hát ezen keresztül. Én, ahogy visszaemlékszem arra az elmúlt 25-30 évre, amit boxoltam, komolyan mondom, az alatt az idő alatt játszottam.
8: A magyar ökölvívóknak a külföldi hírneve is egy kicsit megkopott az utóbbi időben. A magyar ökölvívó csapatbajnokság hosszú ideig tartó stagnálása nem játszott ebbe közre?
5: Természetes, az is közre játszott, de nem lehetett megoldani a csapatbajnokságot. Na most ez mit jelentett? Volt egy olyan műsor, ahol négy csapatnak kellett szerepelni, és a négy csapatnak kellett volna, hogy legyen 22 mérkőzés, ezzel szemben volt 11, a többi feladás, vagy nem állt ki az ellenfél, vagy döntőfölényű volt, nem volt értelme. Az ökölvívás nem szabad megengedni, hogy sokkal nagyobb differencia legyen a két ellenfél között.
8: Mondják azt is, hogy akik a legjobbak terveznek egy olyan megoldást, hogy újra hírnevet szerezzenek a magyar ökölvívásnak, hogy profiként, miként ezt az egyéb sportágokban labdarúgás és egyebekben is megteszik szerepelni.
5: Semmi akadálya nincs, úgy hallottam, de tessék nekem megmondani, ezek, akik amatőr alapon nem tudnak eredményt elérni, mit akarnak a profiknál, mert ott dolgozni kell, sokkal jobban dolgozni kell. Van egy két-három gyerek, hát mondjuk most a név nem lényeges, csak a létszám, 2, 3, 4, esetleg 5, akik alkalmasak lennének arra, hogy hivatásosan szerepeljenek. Én természetesen minden segítséget megadok nekik edzési vonatkozásban, és hát olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy aki az én menedzserem volt, már beszéltünk vele kint Franciaországban, menedzseli a mi gyerekeinket, csak ez őtőlük függ, hogy akarják-e csinálni, vagy nem.
8: A Magyar Ökölvívó Szövetség hogy áll ehhez a kérdéshez?
5: Hát erről még ilyen konkrét beszélgetés és ilyen konkrét megfogalmazás nem volt, de már utána kéne nézni ennek és megfogalmazni azokat a lehetőségeket, amik elősegítenék ennek a munkának a előrelépését. Minden esetre az biztos, hogy akkor a versenyzőnek semmivel nem szabad foglalkozni, csak az ökölvívással. Reggel, délbe, este tréning, és szombat-vasárnap nem kirándulni, menni nyaral, hanem tovább trénírozni. Hát ez természetesen, hogy nagyon nagy segítségre van szükség a családban. Ha a család nem adja meg azt a segítséget, akkor a fene megette.
8: Összetudnának-e boxolni annyi pénzt, hogy a maguk ellátását ez biztosítaná?
5: Természetes, az adottságuk, tehetségük megvan, akaraterővel párosítani ezt a tehetséget, akkor biztos, hogy mindenki megkeresné a magáét. A jövő évi Európa-bajnokság lesz itt nálunk, és azután meg fogjuk tudni ezt oldani.
2: Ez a beszélgetés az akkor szövetségi kapitányként ténykedő Papp Lászlóval 1984-ben készült. Hamarosan egy 6 évvel későbbi, a rendszerváltás környékén készült Papp László interjúval folytatjuk a visszajátszást.
9: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
10: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
11: Kéri egy hatalmas nagy hajrát!
9: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Augusztus végéig több rendőr lesz az utakon. Szeles napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
9: Sporthírek.
12: Nyolcaddöntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került. Végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcaddöntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata a zöldfoki köztársaság, éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcaddöntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Keszthelyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban, ezzel beállította a Stieber Mercedes rekordját. Rekordbeállításra készül a 4-szeres bajnok szlovén Tadej Pogácsár az idei Tour de France-on. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-7-es körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogácsár, aki akár 10 szakaszt megnyerésére is esélyes. Legnagyobb riválisa a dán 2-szeres túrgyőztes Jonas Vingegaard lehet. A körverseny holnap egy barcelonai csapat időfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport.
9: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Kiemelkedően sok közlekedési baleset történt az elmúlt 3 hétvégén. Ezekben összesen 18-an haltak meg. Emiatt a rendőrség országszerte elrendelte a nyári közlekedésbiztonsági protokollt. Augusztus végéig több rendőr lesz a legforgalmasabb útszakaszokon, balesetveszélyes csomópontoknál, valamint azokban az üdülő övezetekben, városokban, ahol a legtöbb emberre lehet számítani. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején, munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy a dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítőitalt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csak nem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól. De 38 000 eltűntet továbbra is keresnek. A 2 erős földmozgásban csak nem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. Közepes erősségű földrengés rázta meg Ródosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a 2 turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. A térségben gyakoriak a földrengések. Tibeti zászlóval a kezében felgyújtotta magát egy ember az ENSZ New York-i székház előtt. A férfi a kórházban belehalt súlyos sérüléseibe. A hatóságok nyomozást rendeltek el az ügyben.
9: Közlekedés.
12: Lassul, szakaszosan torlódik az M1-es autópálya forgalma Budapest felé, a Tata és Budaörs közötti kiépített terelésben.
9: Időjárás.
12: többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, a szél több felé megerősödik, napközben 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 1926. március 25-én született Papp László, a világ első háromszoros olimpiai bajnok ökölvívója, minden idők egyik legsikeresebb és legnépszerűbb magyar sportolója. A visszajátszás előtte tisztelgő adásának második negyedében egy vele 1990-ben készült beszélgetést elevenítünk fel. Az adás harmadik negyedében egy világklasszis utódja emlékszik majd rá, majd a negyedik negyedben egy igazi kuriózum, egy 1952-ben készült rádiójáték, amelyet a már akkor is nagyon népszerű és sikeres Papp László ihletett meg, és tulajdonképpen róla is szól. De akkor, ahogy ígértem, egy rendszerváltás környékén készült beszélgetés. Az akkor 64 éves Papp Lászlóval a népszerű konferanszié Szolnoki Gyula beszélt 1990-ben.
13: Láttam önt az oktogonon. Önt felismerték. Felismerték a fiatalok. És az egyik megbökte a másikat, hogy te, itt megy a Papp Laci. De azt mondta, nézd, hogy miért? Ilyen kicsi? Ez a fiatal ember úgy látszik, még előtte van annak, hogy megtudja. A minőség nem azonos a mennyiség.
14: Igen, ő még nem tudja azt, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos.
13: Így. Aztán figyeltem mások korosztálybeli embereket is, amikor önt látták. Megváltozott a tempóritmusuk, lelassultak, megálltak, ön után néztek és bólogattak. Érdekes módon ezek többnyire férfiak voltak, úgy megálltak és bólogattak. Ebben hatalmas elismerést éreztem, amely az ön teljesítményének szól. Én mindig úgy éreztem, hogy ön tisztességes szembejátékot játszik. És gondolom az emberek néha elelkeseredhettek, mert őket nem mindig szembe támadták. Engem is, ha támadtak, ritkán támadtak szembe.
14: Sajnos.
13: Nos, nóta műsor, ami enk. Hallgatói kívánságokat elégíti.
14: Remélem, nem nekem kell énekelni. Mert az katasztrófa.
13: Ettől meg kímélem. Viszont, ha szólna arról, hogy szórakozásában tölt ebbe szerepet a nóta.
14: Megmondom őszintén, én nagyon szerettem a nótát, a feleségem vidéki lány, Nógrád megyébe való, és még annak idején, mikor udvarolgattam neki, akkor én nagyon sokat jártam oda, és ugye vidéki viszonylatban meg általában nótáznak az emberek. Én nagyon szeretem egyébként is a magyar nótát, ha valahol a rádióba vagy a televízióban, de hát általában a rádióban, a magyar nótában én örömmel kapcsolom be a rádiót. Megnyugtató érzés. Egyik szép lassú nóta, a másik meg egy olyan gyors nóta, és akkor a lassúnál egy kicsit elmálézik az ember, a gyorsnál meg is felvédő.
13: Gondolom, annyira nem mélyed bele ebbe a műfajba, hogy lenne esetleg kedvenc zenekara, vagy kedvenc énekese, vagy fűződnék ezekhez valamelyes fajta élmény.
14: Nem igen, mert eléggé ritkán járok én olyan helyre, ahol ilyen műsorok vannak. Hát mondjuk a zongora, meg egyéb azokhoz nem értek. Hát hallom, hogy szép dallam, de szóval nem értem úgy, mint ahogy egy olyan szöveges, érdekes és gyors, ritmusos dalt énekelnek.
13: Hogyan tölti Papp uram napjait most?
14: El kell mennem egy-egy szakosztályt meglátogatni, hogy mit csinálnak a gyerekek, hogy csinálják a dolgokat. Meg bemegyünk a szövetségbe, ott is a intézni való ügyeket megbeszéljük. Jó, erről jut eszembe, hogy
13: tessék,
14: telefon, engedjék meg, meg hagyd telefonáljak meg.
13: Közben hadd kérdezem meg, hogy a kávét bedughatom-e?
14: Jaj, nem kérem nem. Kávét.
13: Meg. Alkohol?
14: Alkohol is a szabad én van.
13: Mustot?
14: Ah, mustot azt lehet.
13: Nagyszerű, van egy kis hűtött must.
14: Akkor megteszik engedni.
13: Tessék.
14: Jó.
13: Mindig meg szoktam kérdezni a stúdió vendégeket, hogy ők szeretnek-e főzni. papul most, amikor talán kevésbé kell vigyázni a vonalaira, most megengedhet magának olyat, hogy jó ízűen megevédelje meg vacsorázza?
14: Megengedhetem magamnak. Már annál fogva is, mert az asszonykám nagyon jó főz. Nagyon szeretem a demizsonomat, a bendőmet, és a jó ennivalóért elmegyek akárhova.
13: Nem adódott alkalom olykor-olykor, hogy egy kicsit kiránduljon a konyhába, és maga is cselekvőlegesen próbáljon maga.
14: Előfordult, hogy meglátogattam az asszonyt, mikor a konyhában van, de hát tudtam azt, hogy azt úgyis megcsinálja, és nagyon finom.
13: Kedvenc étele?
14: Sráckoromban volt a mákos tészta, meg a diós tészta. Hát ugye azt azóta már változott, és hát most nagyon szeretem az ilyen pörköltes dolgokat.
13: Magyaros
14: pörkölteket, igen.
13: Az kellett is.
14: Fohászos uborkával.
13: Uh-huh. Igazán szólhat hozzá a cigányzene.
14: Így is van. Ez tényleg, hogy nagyon is jó a cigányzene. Annak idején, mikor jártam kiversenyezni, akkor nagyon sokat jártam Franciaországba. Ausztria, Franciaország, Németország. Egész másféle zenék vannak ott, mint nálunk. Egyszer Franciaországba, Párizsba felfedeztünk egy ragyogó kis kocsmát, magyar cigány játszott benne. Attól a pillanattól kezdve állandóan oda mentünk reggelizni, ebédelni, vacsorázni.
13: Ezt a mi műsorunkat nem kizárólag csak az idősebb korosztály hallgatja, hiszen a nótát kérő hallgatók jó negyed része, több mint negyed része fiatal. A fiatalok is tisztelik önt. Vajon kíván-e üzenni valamit Papp László a mai fiataloknak?
14: Minden cigány a saját lovát dicséri, és nekem az a véleményem, hogy a ökölvívás az egy nagyon jó nevelőhatású sport a gyerekeknél. Én már az iskolában is kezdeném tanítani az ökölvívás alapelemeit, az ökölvívás ütés technikáját, és a gyerekek, amikor megtanulják ezt, akkor magabiztosan érzi magát, és akkor biztos vagyok benne, hogy a gyengébet nem fogja bántani. Még ha vitatkozik vele, akkor se, de viszont az erősebbel minden további nélkül.
13: Lényegében tehát akkor ez azt jelenti, hogy nevelő hatású tud lenni ez a sport. Ha bölcsebb lesz az illető, ha feltétlen nagyobb lóerő számot érez önmagában.
14: Előfordult már velem is számtalanszor, amikor nagypofájú illetékeseket tárgyaltunk, csak mondom, maradjatok nyugodtan, ne játszátok meg magatokat, és akkor így megugrottam. Megugrottam, és utána bim-bum helyett ütögetni, elhúztam a fejem kétszer-háromszor, és akkor bizonytalan lát, és akkor mondom, látod, vigyázz magadra, meg kapsz egy pofont. Magabiztossá is teszi az embert, mert a civil életben, ha valaki így fölemeli a kezét, és így pofán csapja a másikat, és csak így néz, és lehet, hogy meg is üti. De ha nálam így fölemeli a kezét, már akkor én tudom, hogy miért emeli föl a kezét.
13: Igen. Csacsi a kérdés, mert én sajnos nem sportoltam. De vajon, ha fiatalkorban kezdik el, mondjuk az ökölvívást, akkor már maradjunk csak ugyanennyiből, nem hat a gyerekre károsan egészségileg egy-egy? Ez bebizonyosodott?
14: Mikor felkészült valaki, egészségileg rendben van, akkor nem lehet semmi probléma.
13: Ön tehát akkor lényegében azt mondja, hogy még önvédelmi tudásnak is jó az, ha valaki részt
14: vesz ilyen. Biztos. És azért mondom, hogy én már az iskolába is kezdem tanítani. Mert az iskolától kezdve beidegződik a gyerekeknél a szemtől szembeni küzdelem, és akkor nem fordul elő, hogy kint az utcán hárman összeállnak és egyet megvernek.
13: Nagyon érdekes gondolat, mert azt hiszem minden szülő számára elgondolkodtató. Mert bizony, azt ne ragozzuk, hogy itt éjszakánként mik adódnak a kapuajban olykor.
14: Igen, sajnos.
13: Papu, kérem, ön nagyon sokat járt külföldön. Nyilvánvalóan akkor szórakozásai közé nem feltétlenül elsődlegesen tartozik, hogy most elmegy külföldre világot látni. Magyarán a kérdés, mi kapcsolja ki igazán, mi pihenteti, mi szórakoztatja, mi a hobbija?
14: Sajnos nagyon ritkán jutok hozzá, nagyon szeretek horgászni.
13: Melyik partot részelteti előnyben?
14: Az a helyzet, hogy van egy kis vikendházam a Szelidítónál, és oda szoktam járni horgászni. Annak idején, meg még sráckoromban, amikor eljártam, akkor a Dunára jártunk, később, mikor a Zsiga bácsival összebarátkoztunk, akkor a Zsiga bácsival is nagyon sokat jártam, ő is nagyon szeretett horgászni, és ezen keresztül én is annyira megkedveltem, csak hát sajnos most kevés időm van rá, úgyhogy most nem tudok menni. De engem nagyon elszórakoztat, pihentet, nem beszél arról, hogy megvan a zsák, majd megy haza az ember.
13: Nyilván,
14: akkor az, az érdekes, igen.
13: Továbbra is sportosan élt a
14: program. Hát nem mondom, a borsör pálinkát nem ittam meg, de most a vérnyomásommal baj van. Sajnos az is az oka neki, hogy most annyi szaladgálni valóval itt jobbra-balra, tetszik tudni, hogy nem érek rá elmenni edzésre mozogni. Abba hagytam a melót, és ez is biztos hatása. Most megfogadtam, hogy semmivel nem törődök, lemegyek, és a magam mozgását megcsinálom, a saját szempontomból lényeges.
13: Persze, persze. Milyen kevés szó esik arról, ami nagyon is része ennek a sportnak, meg gondolom, hogy más sportoknak is részlegesen, a fizikai fájdalom. Bizony. Hogy lehet az, hogy vállalják ezt az emberek?
14: Először nem tudja, hogy milyen az. Mondjuk hát otthon megpofozták, már kapott pofot a haverjaitól, de az első héten egész biztos, hogy megtudja már az, hogy milyen az, hogy orrba vágják az ember, meg aztán álom vágják, akkor nem bír este vacsorázni otthon. Azért kell annyira odafigyelni a technikai, taktikai dolgokra, hogy a gyerek megtanulja a védekezést, az elhajlásokat, és így sokkal kevesebb ütést kap. Hát ez nagy probléma, mert a srácok szeretnének boxolni, szeretnének világbajnokok lenni, csak ne kéne annyit dolgozni. Ne kéne annyit trenírozni.
13: Tulajdonképpen önben feltétlenül kellett, hogy legyen hatalmas győzni akarás.
14: Természetesen, csak ha kint vagyunk az utcán, és összeállunk ketten fejelni, mindegyik nyerni akar. Vagy ha iskolában van egy futóverseny, ott is mindenki nyerni akar. Természetesen a versenysportnál ott meg döntő dolog a győzni akarás, de ahhoz, hogy én a győzelmet el tudjam érni, ahhoz nekem el kell végezni az előtte lévő összes edzési időt.
13: Igen, igen. Feltételezhető, hogy ez a körülmény, tehát hogy győzni akar az adott egyén a páston vagy a szőnyegen,
14: igen.
13: Ez az élet más területére is kihat?
14: Biztos.
13: Okay. Biztos. Konkrét példa adódna?
14: Például a munkahelyen, ahol dolgozik az ember. Annyira természetes nála a kötelességtudás, hogyha valamit el kell intézni, akkor azt addig nem nyugszom, amíg azt el nem intézem. Elmondja a főnök, hogy mit kell csinálni, akkor elmegyek és elintézem, és addig nem nyugszom, amíg nem tudom elintézni. Most a bunyónál itt is így van. Jó, hogy hát előfordul, hogy kap egy pofont és kiszámolják, és akkor vége a mérkőzésnek. De van olyan eset, amikor kap 3-4 olyan pofont, amitől ugyan megrázkodik egy kicsit, de annyira túl tudja tenni magát akaraterővel, hogy a harmadik menetben meg is nyeri a mérkőzést.
13: Így hathat tehát ki a sport, az élet egyik
14: az élet
13: és állóképesség, igen. Következetesség.
14: Igen, és pláne, ha valami nem sikerül a civil életbe, akkor a sporton keresztül addig nem nyugszik az ember, amíg ezt nem tudja megcsinálni rendesen.
13: Tulajdonképpen, ha szemben áll velem valaki, és öklözni kell, akkor ott nem lehet csupán csak gyűlölettel kiállni. Ugye? Nem lehet csak haraggal, düvel kiállni.
14: Persze, hogy nem. Hát sajnos voltam én is így. Mellbe vágtak, és hű, irtózabos lettem hirtelen. Na most ezért is van jó nevelőhatás az ökölvívásnak, mert ugye megütik az ember, és azt el kell viselni, és nem szabad haragudni az ellenfélre. Ugyan megpróbálja az ember visszaadni, de nem úgy, hogy minden áron meg...
13: Nem öntél agyát a
14: vér. Igen, hanem visszagondolva az előző edzésekre, a technikai, taktikai dolgoknál, és azt igénybe venni, és azzal éppen megfordítani esetleg egy vesztésre álló mérkőzést.
13: Nagyon kellemesen lett meg engem, papúr, hogy ön, aki hatalmas ütés lehetőségek birtokában van, és azt várná az ember, hogy egy nyers, kemény ember, milyen sok-sok szeretettel szól. Kis beszélgetésünk alatt már 3 ízben a gyerekekről, a fiatalokról, a fiaimról. Ennyire szereti a fiatalokat?
14: Hát természetesen szeretem a gyerekeket, a fiatalokat, az idősebbeket, meg pláne, mert azok jobban rászorulnak mondjuk a szeretetre. De én tudom, mert abban az időben, mikor én srác voltam, akkor is voltak olyan emberek, akik szeretettel beszéltek, vagy fiatalokkal is voltak, akik olyan flegmán, meg nem is törődtek vele. Hát nekem se esett jól. És ezen keresztül nyilván, hogy én is úgy vagyok vele, hogy ha a gyerekeknek valamit segíteni kell, akkor nyilván, hogy segítek nekik minden vonatkozásban.
13: Szeretik önt a gyerekek?
14: Igen, igen. Nagyon jól esik az, mikor megyek az utcán, és jönnek az iskolából ki a gyerekek, olyan második, harmadikosok, hát hol voltak akkor, még ezek, mikor én boxoltam. És azon nézd itt a paplaci. Mondom, szevasztok, gengszterek, hogy vagytok? Hát, meg vagyunk.
13: szép dolog ez a népszerűség, és nagyszerű.
14: Igen, nagyon, nagyon jó esély, és nagyon kedves.
13: Olyan személyiséggel találkozott, aki nem él vele vissza, éppen ellenkezőleg.
14: Hát vannak azért sajnos ilyen süket mentalitású emberek, de azok nem boxoltak.
13: Köszönöm a beszélgetést akkor.
14: Kérem.
2: Szolnoki Gyula 1990-ben beszélt Papp Lászlóval, és ezt követően már kevés rögzített riportot adott a legenda, de népszerűsége töretlen volt. A 70. születésnapján 1996-ban például a parlamentbe volt hivatalos.
15: Születésnapján kitüntették Papp Lászlót, vagy ahogy mindenki mondaná, Papp Lacit.
16: Eddig a 3-as volt az igazi szerencse száma, mostantól a 7-es is kíséri egy csodálatos sportember életét. Ő Papp Laci, azon kevés magyarok egyike, akit az egész világon ismernek. 3 olimpián pofozta végig a szorítóban ellenfeleit a villámgyorskezű magyar ökölvívó, ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára, ezt a csodát addig senki nem tudta véghez vinni. Neki a kültelki munkás vagánynak sikerült. Ő volt ez, aki mindannyian szerettünk volna lenni az egyen hazában egy kicsit. Ő a nagyjá lett kisember, akinek csodálatos tehetsége és óriási szorgalma egy kicsit az akkori szegény Magyarországnak is meghozta a sikert. Papp Laci, csak így szólítja mindenki, így szólította a köztársasági elnök Göncz Árpád is. A sikerek a világhírnév idején is az maradt, aki volt, egyszerű mindennapi ember. Éppen 40 esztendeje nyerte az utolsó, a 3. olimpiai aranyat Papp Laci, a bunyós, akit ma, 70. születésnapján Göncz Árpád a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével tüntetett ki, Kuncze Gábor pedig miniszteri díjjal köszöntötte a sportembert.
2: Papp László 70. születésnapján kapta a rangos elismerést, a visszajátszás előtte tisztelgő műsorának folytatásában pedig a méltó utód beszél majd róla.
9: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 1926. március 25-én született Papp László, akiről a nagy utóddal, az amatőr és profi világbajnok, olimpiai bajnok Kovács Istvánnal beszélgetek a következő percekben. Szervusz, Kokó!
2: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, Fialat!
1: Először, mint olimpiai bajnok ökölvívót kérdezlek az olimpiai bajnok ökölvívóról. Szakmai szemmel tekintve, mitől volt verhetetlen Papp László?
2: Ezt így nagyon nehéz visszatekintve a Laci bácsit, nem a személyes ismeretségünkből, meg az érzelmeimet félretolva értékelni az ő szakmai teljesítményét, de azt te kell látni, hogy az 1940-es, 50-es években az ütőerő az elképesztő mód dominált ebben a sportágban, tehát ott akkor abban az időben a nagyon erős embereknek volt ez a sportja, még talán a technika kevésbé tudott érvényesülni. Ellenben Laci bácsi már akkor tudta ötvözni a technikás ökrölívást az elképesztő ütőerővel, és mivel ő fordított alapállású volt, ráadásul, ahogy mondtam, akkor még a védekezésre talán kevesebb hangsúlyt fektettek, az előlévő keze elképesztő erős volt. Tehát dacára annak, hogy a fordított alapállásúaknál is általában a hátsó kéz, az ütőkéz az az erősebb, neki az előlévő keze, jelen esetben a jobb keze, borzasztó kemény volt, és az ő csapotjai, horogütéseit egyszerűen nem tudták blokkolni az ellenfelek. Még a legkeményebb, a később a profik táborában sokszoros világbajnoki címet nyert ökölvívók is, akikkel volt szerencsém utána egyszer egy-kettővel beszélni, például José Torres, a portorikaiak egészen kiváló, a későbbiekben profi világbajnok, akit Laci bácsi egyszer egy olimpia döntőjében győzött le. Ő azt mondta, hogy életében ekkora pofonokat nem kapott, mint amekkorákat Laci bácsi tolapott az olimpia bajnoki döntőben. Tehát őt az ütőereje és az az elképesztően gyors ütései emelték ki a mezőnyből olyan szinten, hogy három egymást követő olimpián sem találtak ellenszert, pedig hát mindenki megpróbálta, tehát nagyon sok olyan ellenfele volt, több olyan ellenfele is, aki legyőzte őt, de általában ezeken sikeresen revansot vett, de nem nagyon volt olyan ellenfele, akinek lett volna megoldása Laci bácsi ellen. Ha le is győzték, mint például Piotr Rigovszky, akkor az azért volt, mert szintén egy nagyon-nagyon kiemelkedő képességű ökölvívóról volt szó.
1: Mondhatjuk azt, hogy Papp László sok tekintetben megelőzte a korát?
2: Mindenféleképpen, de legalábbis azt mondom, hogy amiket aztán későbbekben egy Mike Tyson vagy egy George Foreman, és most az beszélek elsősorban a profikról, hogy a kedves hallgatók is be tudják azonosítani, mert nem biztos, hogy az amatőr mezőny ilyen neveket hordozna magával, vagy ilyen mindenki által ismert ökölvívókat tudnék példaként említeni nekik, de például amiket ők tudtak ütőerőben kiemelkedve a mezőnyből, azt Laci bácsi már behozta az a 40-es, 50-es, sőt a profi éveiben, a 60-as években a szorítóba. Biztos vagyok benne, hogy ezt megpróbálták, ezt a fajta fizikai erőt, de egy született őserő volt. Tehát amellett, hogy természetesen komoly energiákat fektettek az ütőerő növelésére, hiszen a szavágástól kezdve a fizikai munkán keresztül nagyon sokat tett azért, hogy fizikálisan még erősebb legyen, és lehet is látni, hiszen a súlya is változott, tehát nem minden olimpiát ugyanabban a súlycsoportban nyertő a jelen időszakban már fél nehéz súlynak mondanánk, de középsúlyban vagy nagyváltóban olimpiát, és ahogy jöttek az évek, azért egyre erősebb és egyre nagyobb lett, de születéséből adódóan neki ez a székely magyar vér, ami az erejében csörgedezett, ez egy olyan elképesztő erő hozott magával fizikálisan és a csontozatától kezdve. Tehát nagyon alacsony volt a súlycsoportjában, és ahhoz képest nagy volt a súlya, mert borzasztó nagy volt a csontsűrűsége, meg a fizikális ereje, és ennek is volt köszönhető az, hogy egyébként mondom, talán nem volt 170 cm sem, de 75-80 kilós hozzáképes hatalmas nagy embereket tudott felborítani.
1: Kik velünk voltak az elmúlt percekben, azok hallhatták Papp Lászlónak a visszaemlékezését, amikor elmondta, hogy nagyon megijedt, amikor meglátta az ellenfelét, mert hát egészen másút lépett be a ringbe, mint ő, annyival magasabb volt tőle, aztán természetesen le tudta győzni. Ez a súlycsoportváltás, ez törvényszerű volt, vagy ennek volt valami különleges oka?
2: Viszonylag későn kezdte az ökölvívást Laci bácsi, és így az első olimpia viszonylag még ugyan korán volt az ő életében, de még fejlődőképes szakaszában volt ökölvívás fejlődésben is, meg emberi fejlődésben is, és itt szép lassan szerintem 30 éves kora körül, tehát amikor már a harmadik olimpia bajnoki címért lépett szorítóba, addigra érte el azt a fajta súlyt, amit aztán a profiknál is, ezt a félnehéz súly, nagy középsúly súlycsoportot, amit az a 75 és 80 kiló közötti súly, ez automatikus. Az ökölvívásban nagyon kevés olyan ökölvívó van, aki végig tudja tartani egy teljes pályafutás során. Valahogy az idővel rárakódnak az emberre, persze nem a háj, hanem az izom, ami ezért vízből áll, és azért az súlyt is jelent, és Laci bácsinál is bekövetkezett, de ezzel nem volt baj, mondom, ezt meg tudták oldani, mert hát, ha belegondolunk, Mike Tyson is, aki nehéz súlyú, vagy Mohamed Ali, aki aztán a nehéz súlyak, vagy most éppen Alexander Usyk, aki a nehéz súlyúak között volt világsztár, és lett világsztár, a pályafutásának bizonyos szakaszában még nem nehéz súlyú, hanem fél nehéz súlyú, vagy nagy középsúlyú ökölvívó volt, úgyhogy mindenkinél ez előfordul, meg mindenkinél ez megtörténik, és Laci bácsi ebből is előnyt tudott kovácsolni, mert valóban a nálánál magasabb és nehezebb ökölvívók ellen az ő gyorsasága volt a tökéletes ellenszer.
1: Kovács István olimpiai bajnok ökölvívó szakmailag elemezte Papp László olimpiai ökölvívót. Most Kovács Istvánt, az ifjú ökölvívót kérdezném, az edző is magánember Papp Lászlóról, hiszen azt hiszem, hogy tőled kevesebben ismerték jobban Papp Lászlót. Milyen ember volt te? Azt hiszem, többször dolgoztál vele is, többször utaztál is külföldre vele versenyre.
2: Én nagyon szerencsés vagyok, mert abban a generációban versenyeztem, amikor Laci bácsi volt a szövetségi kapitány, tehát én nekem a pályafutásom első 4 amatőr felnőtt válogatott éve az Laci bácsi szövetségi kapitánysága alatt zajlott, és igaz, hogy Szántóicsi bácsi volt Laci bácsinak a szánsegédje, és nagyrészt azért a szakmai munkát már Öcsi bácsi vezette, de a Laci bácsi jelenléte, akár az edzésen, akár a szorító mellett a mérkőzésen, az óriási pluszt és erőt adott nekünk. Ahogy te is említetted, volt lehetőségem nekem kettesben is utazni vele, megcsodálhattam az ő emberséges oldalát, megélhettem az ő edzői oldalát, és azt is láttam egészen közelről, hogy viszonyulnak hozzá az emberek, és hogy mit jelent Papp László neve, nem csak a sportágon belül, hanem úgy egyáltalán a nagyvilágban, ha Ausztráliába mentünk, ha Amerikába mentünk, hogy tekintenek rá külföldön, ami nekem megdöbbentő volt, hiszen ki gondolná azt, hogy egy magyar olimpiai bajnokot Amerikában, Tampában az utcán felismernek, vagy Ausztráliában az utcán felismernek, már pedig ez velünk nagyon sokszor megesett, és mi nagyon büszkék voltunk rá, hogy ez a Laci bácsi, ez a mi Laci bácsink, és mi dolgozhatunk vele, és igen, jelentett, egész biztos, hogy nagyon sokat jelentett sportdiplomáciailag is az, hogy az embernek a sarkában egy háromszoros olimpiai bajnok minden idők egyik, ha nem a legeredményesebb, legalábbis európai legeredményesebb olimpikon ökölvívója ül a sarokban, és még akkor is, hogyha már, ahogy mondtam, a pályafutásának, az edzői pályafutásának az utolsó éveiben már talán nem tett hozzá szakmailag annyit, az ő jelenléte, az ő személyisége, az ő aurája, amiben mi olykor-olykor megfülödhettünk, az nekünk nagyon nagy ajándék volt az élettől, és egy óriási erőt adott nekünk a mérkőzéseken is.
1: Abból a kevés riportból, amit én Papp Lászlóról hallottam, egy nagyon színes, jóhumorú egyéniséget ismertem meg. Ilyen sziporkázó egyéniség volt ő a magánéletben is? Tehát folyamatosan ford körülött a levegő?
2: Egész biztos, mert mi is láttuk és halljuk és olvassuk a róla szóló történeteket, meg rengeteg könyvet elolvastam, amit róla írtak, vagy olyat is, amit vele közösen írtak meg, mert riportkönyv volt. De az életeinek az utolsó időszakában, és talán már ez a 80-as évekre is igaz volt, egy picit megkeseredett és egy picit talán szomorúbb, mélabúsabb. Nagyon ritkán voltak jó pillanatai. Volt olyan, amikor a Mátrádi edzőtáborban, vagy amikor éppen Franciaországban együtt sütögettünk, szalonasütést rendezett Töcsi bácsi, és akkor ott elbohóckodtunk, és akkor mindig arra kértük őt, hogy meséljen, és amikor úgy elkezdett mesélni a bunyóról, akkor úgy kinyílt egy picit, és akkor nagyon látszott rajta, hogy örül és boldog, de úgy összességében nagyon sokszor láttuk őt szomorúnak, hogy ez a szomorúság honnan eredt, és hogy ez az életének vagy a betegségének volt a következménye, ezt nem tudom, de azt tudom, hogy mi annyira tiszteltük és annyira szerettük, hogy mindent megtettünk volna annak érdekében, hogy velünk jól érezze magát, és jól érezze magát a bőrébe, de ahogy mondtam, az életének az utolsó 5-10 éve már nem erről szólt, ott már a betegség nagyon sokat elvett az ő lehetőségeiből, és valószínűleg a kedvét is ez elrontotta.
1: A három olimpiai bajnoki címe után, ha jól tudom, 29 amatőr Európa-bajnoki mérkőzést is vívott, de világbajnoki címért nem engedték soha, hogy ringbe lépjen. Te tudsz erről valamit, hogy miért történt ez?
2: 29 profi mérkőzése volt. Ebből volt több címmérkőzés, Európa-bajnoki címmérkőzés. Ha minden igaz, és én ugye nem értem abban az időszakban, de a visszaemlékezések, meg a család elmesélése, vagy elbeszélése alapján, mert erről Laci bácsi soha nem beszélt nekünk, akkor az történt, hogy ugye akkor még nem ennyi világszervezet, hogy nem így működött a profilkövés, mint ahogy most, hanem ott végig kellett nagyon hosszú-hosszú ranglétrákon fel kellett kapaszkodni odáig, hogy kihívhassa a világbajnokot, és mire eljutott odáig, addigra ő már nagyon nagy sztár volt Ausztriában, nagyon nagy sztár volt Franciaországban, egy Girardello nevű profi világbajnok ellen kellett volna szorítóba lépnie, és azt is tegyük hozzá, hogy már az utolsó egy-két mérkőzése már nem volt annyira átütő siker, volt már benne döntetlen is, tehát már a pályafutásának tényleg az utolsó ilyen lehetősége lett volna. Meg nem mondom, de talán 36-38 éves lehetett akkor Laci bácsi, amikor végre megkapta ennek a lehetőségét, és akkor, ha jól tudom, akkor neki az akkori hatalomhoz kellett mindig folyamodni a kérvénnyel, hogy engedélyezzék az ő mérkőzését, és amikor az épp akkor regnáló kommunista diktatúra értesült arról, hogy Papp László Bécsben, vagy Párizsban, vagy bárhol a világ bármely pontján világbajnoki mérkőzésen léphet szorítóba egy imperialista ország ökölvívója ellen. Ráadásul ezért a mérkőzésért nem tudom a pontos adatot, de talán 100

0: hogy végleg szakított is az ökölvívással, legalábbis mint ökölvívó többet nem lépett szorítóba, de nem sokkal később azért már kapott megbízatást és felkérést, és akkor onnantól elkezdődött az ő edzői karrierje.
1: Hát évtizedek elmúltával is szomorúan hallgatom ezt a történetet, úgyhogy térjünk át valami vidámabb dologra. Most Kovács Istvánt, mint a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnökét kérdezlek. Milyen eseményekkel készültök, hogy emléket állítsatok a 100 éve született klasszisnak, Papp Lászlónak?
0: 100 éves centenáriumi emlékév, a születésének a 100. évfordulóját egész évben ünnepeljük több nagy rendezvényel, és én egy picit, engedjék meg nekem, hogy Laci bácsi iránti őszinte szeretetem, tiszteletem vezérelve azt mondjam, hogy ennek legalább olyan nagynak kell lenni, mint amilyen lesz majd valószínűsíthetőleg egy-két év múlva Puskás Ferenc öcsi bácsinak a 100 éves születésének az ünneplése. Nekem szívfájdalom, hogy ezt a két nálam legalábbis minimum egyenlőség jellel kezelt legendát nem ugyanolyan szinten ismerik, értékelik és érzik magukénak az emberek, mert nekem, és nem csak azért, mert Papp László neve nincs olyan szinten feltüntetve, nem működik olyan minőségű sportklub, mint mondjuk a Puskás Ferenc nevével, a Puskás stadionhoz képest a Papp László aréna nem olyan szinten hordozza Laci bácsinak a nevét, mint ahogy azt megérzem, de sok mindent kell nekünk itt rendbe tenni, hogy Laci bácsi emléke, és Laci bácsinak a magyar sportra, vagy a magyar közvéleményre, közéletre gyakorolt hatása, az hasonló értéket képviselje, mint Puskás Ferencé, Puskás öcsi bácsi, akinek még a FIFA-nál is van egy saját díja. Tudom, hogy ez egy nagyon hosszú és komoly munka, és hogy a Puskás örökség őrzői, azok ezzel nagyon komolyan dolgoztak, sajnos a Papp család őrzői, vagy a Papp erekje, vagy örökség őrzői nem tudták ezt a munkát így beletenni, majd mi most a szövetség részéről megpróbáljuk, ezért, hogy mondtam, az egész évet arra és annak szenteljük, hogy Papp László neve megkapja azt a őt megillető fényt, és be tudja tölteni azt a fajta űrt, amit érzünk Laci bácsival kapcsolatban, hiszen a háromszoros olimpia bajnok ökölvívó, és az ő egész pályája, élete olyan hatással van, és kell, hogy legyen a magyar sportra, a magyar sportolókra, mint példa, mint legenda, akinek az emlékének az őrzése számunkra kötelező, és mindennek kell annak érdekében tennünk.
1: Az 1926. március 25-én született Papp Lászlóról az amatőr és sokszoros profi világbajnok, olimpiai bajnok, ökölvívó, a MÖSZ elnöke Kovács István beszélt. Köszönöm, Kokó, a beszélgetést.
2: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Papp László 1926. március 25-én született, és hadd soroljam fel a legnagyobb eredményeit. Amatőrként háromszoros olimpiai bajnok 1948-ban Londonban, 1952-ben Helsinki-ben, és 1956-ban Melbourne-ben. Kétszeres Európa bajnok 1949-ben Oszlóban, 1951-ben Milánóban. 7-szeres magyar bajnok, és profiként is Európa bajnok volt. 29 mérkődésen veretlen maradt, 27 győzelem és 2 döntetlen volt a mérlege. A

0: Évutása közben, amikor már nem csak nagyon sikeres volt, hanem nagyon népszerű is, a Magyar Rádió a Világbajnok címmel sugárzott egy műsort, amely róla szólt, de irodalmi eszközöket használva. Ma talán rádiójátéknak mondanánk az akkori műfaj besorolást, eseményjáték, nem igazán ismerjük a jelenben. Úgy hallgassák, hogy ez 1952-ben készült. 74 éve. Ezt azért mondom, mert érthetően a minősége nem éri el a mai rádiójátékok technikai szintjét, de a különlegessége talán kárpótol ezért. Ízlegessék csak, 74 éves ez a műsor, 1952-es, és gyorsan gondolkozzanak azon, hogy vajon hány évesek voltak akkor a nagyszüleik, a nem egészen fiataloknak meg a szülei. Ha pedig van önök között, aki már élt 1952-ben, az számoljon magában. Tudott-e már számolni, olvasni akkor, vagy volt-e egyáltalán otthon rádió? Aki pedig már rádió hallgatói korban volt 1952-ben, hát azt külön köszöntöm, és még további sok-sok egészségben töltött évet kívánok neki. Egyébként ennek az 50-es évekbeli műsornak van egy különös bája is, amit nehezen ért az, aki nem élt akkor. Lesz ugyanis benne néhány olyan mondat, amelyet akkor vagy komolyan vettek az alkotók, vagy kötelező volt beleírniuk. Nem vágtuk ki ezeket, hogy ne csorbuljon a mű. Szerintem ma már mosolygunk ezeken a zöldségeken. Akik figyelmesen hallgatják a következő bő fél órát, azok majd megtudják, hogy miről beszélek most. És érdemes lesz nagyon figyelmesen hallgatni, mert több szálon futnak az események, és bele-bele hallgatva nem könnyű értelmezni a cselekmények sorát. Amikor ez a rádiójáték, eseményjáték készült, akkor még nem háttérzajnak használták az emberek a rádiót, hanem pisszenés nélkül hallgatták a dobozból érkező információkat. Ha van rá lehetőségük, tegyék ezt most a 21. század első negyedén túl is. Jó szórakozást ehhez az 1950-es évek elején készült műsorhoz, amelynek az eredeti stáblistáját is meghagytuk.
1: Kedves hallgatóink, a világbajnok tunnel eseményjátékot hallanak. Írta László Miklós, rendezte Csanádi György. A szerepoztás a következő. A gyermek Pat László, Kötél Jóska. A világbajnok Pat László, Sós Lajos. Apa, Balázs János. Anya, Völcsei Rózsi. Sziszár boxbajnok, Bodó György. Lantos, Győző László. Edző, Kovács Ernő. Újságíró, Kovács Aladár. Postás, Mátrai József. Telefonkezelő, Demján Éva. Mr. Brown, Nyújt Gyula, Mr. Johnson, Tassi András. Perkó az úttörő, Balázs Laci. Úttörők, Igali György, Kádár György és Fábián Pál.
2: Megszólalt a gong, kezdődik a harmadik menet. A prosszent támadásba lendül, megint egy jobborog. Nézzük a következő ütés. Egy-két lépés előre, aztán újra jobborog. Tehát megint középen van, gyomorítés, a következő pillanatban kap egy csel csinál jobboknével, aztán újabb csel, leelhajlás, balhorog, a balhorog után megint kap jobborga, egy kicsit megint újra igazlát, megrázza azonban újra magát, itt van egészen a kötés altában, újabb jobborog, aztán vissza merengete igazlát, jobborog megint, hogy mindig nincs lanaszolva, újabb jobborog, balhorog, neki támaszkodik újra igazlát, aztán újra csak megrázza magát, keményen állja a fejelzeket, a rettenetes erejű magyar ütéseket, újabb forogítés következik, tehát elhajol egy pillanatra, kicsit becsalni ellenfelét oda, hogy hagyja szabadon a fejét, az ellenfél azonban most elhajolva, igyekszik ezeket a támadásokat kivédeni, tehát követi újra, ott van megint a szorító sarkában, mint mondom már annyiszor ezen a mérkőzésen a jugoszláv, ez is elhajol, neki támaszkodik, szatnak átöleli, szat ellöki magától, aztán újabb balhorog, jobbforog, elhajol a jugoszláv, mind van egészen a kötél sarkában, a szorító sarkában a kötél mellett, fejelé teszi a két öklét, úgy ünnekezik, jobbforog, balhorog, felütés, micsoda ütőke kezek szallatlan erővel zúdulnak oda, a jugoszláv fejére megint átöleli a két karjával, már nincsen egész a magánál, a jugoszláv úgy támaszkodik neki, látszik a fenén és a mozgásán, pedig mindig oda teszi a két oklét, a feje elé és úgy igyekszik védekezni, aztán újra megrázza magát, szaplászó egy kicsit kiszázik vele, játszadozik vele, úgy macska az egérrel, úgy csinálja, aztán újabb jobbkorok, megint csak a megkötőnek támaszkodik, onnan ugrik el, aztán újra jugoszláv ökölnyúgó, egy-két ütős váltás, szap megint csak jobb korajával, majd zavorkával igyekszik megint a szél, de még mindig nincs a földön ez a jugoszláv. Mondom, kemény és nehéz ellenfélnek ígérkezett, jónek termesztő, erős az ökle, erős az álla, erős a feje, szap pedig oda fordítja egészen a kötőhez, ott azonban rátámaszkodik a jugoszláv, a érkezés vezető két választ jelített egymástól, csapkod már a jugoszláv teljesen, úgy igyekszik hárítani a támadásokat, most meg mindenki támaszkodik Szap Lászlónak, az elnöki magától, aztán újra támadásba rendül, na, gyerünk már bele, gyerünk bele, Lati, várjuk ezt a kiütést, úgy van most a gyomrát neki, a fejét aztán, megszorod az ellenfelét a belharban. Újabb ütős látok, hely, átöleli, lefogja a két saját Szap Lászlónak a jugoszláv, úgy igyekszik megakadályozni az ütéseket, úgy látjuk már csak arra megy, hogy kihúzza, kiütés nőtt lesz a meneket, azonban most egymás után jól forog, bal forog, neki támaszkodik, úgy igyekszik idén terni,
3: Kedves hallgatóink, helyszíni közvetítést hallottak Milánóból, az ökölvívó Európa-bajnokságról. Rövid szünet után hanglemez.
4: Te! Micsoda nagyszerű dolog boxolónak lenni!
5: Világbajnokság!
4: Olyan erősnek, mint pap! Perko, te mi szeretnél lenni?
6: Én? Bajnok! Olyan, mint Pap László. Már vettem is egy könyvet, az ökölvívás a címe. Rájöttem, hogy amit eddig csináltam, az csak verekedés. Mert tudod, az ökölvívásnál fontos a kéztartás, a lábmunka, az edzés. Ennek is megvan a fortéja, a technikája. Úgy, mint egy motornak. Én azt hallottam, hogy a Szovjetunióban a pionírokhoz ellátogatnak a világbajnokok. Az ökölvívók is. Mi lenne, ha én az őrs nevében, ha elmennék, meglátogatnám.
7: Mit? Hova akarsz menni?
6: Elmegyek Pap Lászlóhoz.

0: zászlópajtást keresem.
1: Én vagyok. Mit akarsz, kiskomám?
0: Magad. Na hát... Tényleg. Csodára hasonlít az a fényképet, amit a szabad névben láttam. Még a bajusza is egészen olyan. És milyen fiatal. Fiatalabb még talán, mint a bárja.
1: Hát te ki vagy?
0: Én Galambos Ferenc vagyok. A Váci úti általános iskola 6. osztályába járok. A Schönherr Zoltán őrs küldött. Ez tulajdonképpen nem is igaz. Hm. Ők azért küldtek, mert én jöttem. Kíváncsi voltam.
1: Gyere már bejjebb.
0: Köszönöm.
1: Hát, mire voltál kíváncsi?
0: Pappajtásra. Milyen is egy világ? Mutassa muszkliát.
1: Tessék.
0: Ezek aztán izmok, mintha csak kőből lennének. Hely, mikor lesz nekem ilyen? Mennyi ki, és érek. Népköztársasági érdemérem aranyfokozata. Mikor lesz nekem ilyen? Mert lesz. Én is boxbajnok akarok lenni. Olyan, mint pappajtás. Hát, lehet szebb annál, mint amikor az ember kiáll a szorítóba, címeres mezben, és küzd. Dicsőséget szerez a hazájának. Pappajtás, hogyan lesz az ember világbajnok?
1: Hogyan lesz az ember világbajnok? Hogyan tanul meg győzni? Ma tanul meg győzni. Hát elmondom. Ide. Ide figyelj. Mikor is kezdődött? Még akkor, amikor még olyan kiskoma voltam, mint te. Ilyen, de létse ilyen. Mert nem pajtás voltam, hanem srác. A Lehel úti elemibe jártam. A Pulti út 48 szám alatt laktunk. Édesapám gépkocsi vezető volt. Iskola után a Grundra jártam labdát. A Grundok kopár beépítetlen telek, azóta mi futballpályánk a hát rengeteget között. Itt az Ágy utcában vittük a rangadóinkat, a Váci útjaktól. És bizony, ha az eredmény nem úgy alakult, mint ahogy szerettük volna, hát a mérkőzés után ököllel próbáltuk kiigazítani a gólarát. Egy ilyen meccs után történt, sohasem felejtsem el, megvertek. Eltükörtek. De úgy, hogy hát nem tagadom, kikeregve mentem haza.
2: Ez is csókolom.
3: Mi van veled?
2: Nézd már ezt a gyereket. Csupa vér a képe. Mit csináltál megint, te ördögmotollája?
4: Semmit. Semmit. Holnapra elmúlik.
2: Verekedtél. Biztos megint verekedtél.
5: No és a verekedet.
2: Ne véd. Inkább taníts tisztességre.
5: Hát ide figyelj, Lati. Én nem bánom, verekedj, amennyit csak akar. De ne gyere haza sírva, mert akkor tőlem kapod a másik adagot. Érted?
2: Értem, édesapám.
5: Tanuld meg, hogy az ember bármikor, bárkitől pofon kap, ne hagyja magát.
2: Én nem hagytam magam.
5: Ha megütnek, üzd vissza. Keményen. És akkor is, ha látszólag a másik erősebb. Megütötted, fáj? Horítsd össze a fogad. Lehet, hogy még nem tudod legyőzni a másikat, mert te vagy a gyengéd. Te tanulj. Edd magad.
2: Apa, apa, mire tanítja a fiát?
5: Nézd meg, fiam, mindig, hogy miért verekszel. Itt tiszta maradjon a kezd. Nem mindegy, hova is. Érted?
2: Értem, édesapa.
5: Na, ne te. Itt van 50 fillér. Menj el az ökölvívó mérkőzésre. Tanuld meg, hogyan kell verekedni.
1: Akkor voltam először életemben ökölvívó mérkőzésen. Más meccs volt az, mint egy mai mérkőzés. Más volt a közönség is, meg a hangulat. Ám akkor még mit se tudtam arról, hogy kihasználják, kiuzsorázzák a bajnokok erejét. Akkor lelkesedtem, izgultam, a küzdelmet láttam, a harcot. és mérkőzés után belopóztam az öltözőbe a bajnok. Találkoztam a híres csipárral és lantosúrral, sportnevével. Ott álltam az ajtóban, és hallottam minden.
3: Lantosúr, megkapom a pénzt.
6: Tessék, rád húsz pengő, írd alá. Jól hozott ma a mérkőzés, telt ház volt. Még jegyüzérek is dolgoztak a bejárat előtt. Háromszoros áron adták el a jegyeket.
3: Nem azért mondom, de igazán hát jó pár ezer pengő bejöltetik ma ezt a státuszat kipótolhatnál. Adjon még egy.
6: Ne?
3: Jötvene.
6: Egy vasat se kap. Már úgyis nagy sztárnak érzed magad. Ha nem tetszik, találok én más versenyzőt is. Hát te kölyök, mit akarsz, ne? Autogramot?
0: Boxolni akarok. Meg szeretnék tanulni boxolni.
6: Micsoda? Boxolni? Menj, fiam, a fenébe. Hogyan gondolod? Csak úgy megy? Ki az apád, ne?
0: Sofőr. Taxisofőr. A Póti úton lakunk. Én szeretek verekedni. Szeretnék megtanulni boxolni. Tud a dolog az ökölvívás. És én azt hiszem...
6: Box nem mindenkinek való. Hogyan gondolod? Maradj te csak az angyalföldön. A boxoló elég. Még sok is. Több, mint kellene. Na, mit gondolt? Hogy már minden tejfeles képű csibészből bajnokot csinálunk? Hogy is? Ne. Majd 6 évig foglak nevelni. Rád költöm a pénzem, aztán... Kiderül, hogy fabatkát sem ér.
0: De hát ha?
6: Magyarországon abból lesz boxbajnok, akiből én azt akarok csinálni. Te belőled pedig nem akarok. Hogy kéne, mi?
0: Pap László.
6: Hát, jegyezd meg jól, te Pap László. Nem jut a szorítóba ebben az életben, érted? Ezt én mondom, Lantos Maxi. És amit én mondok, az biztos, mint egy betalált orogütés.
0: Pedig én bajnok leszek. Érti? Ökölvívó bajnok.

0: Persze, de nem ment ez olyan egyszerűen. A Pannónia utcai polgári elvégzése után a magyar optikai művekbe lettem műszeróttal. Egyszer meghallottam, hogy a Leventéknél van boxnakoktán. A barátaim biztattak, hát elmentem. Rejfelekszéki újonc voltam még akkor. Majd a könyökömig belástam a kettőn, amit az oktatóra adott. Nálamnál fejjel magasabb ifi bajnokokkal eresztettek össze. A súlykülönbség lehetett, vagy 15 kiló. Rettenetesen eltűzött. Agyba hőve belt. Két fogamat kitörte. A földre zuhantam, hiába védtem magam. Mielőtt elájultam még, hallottam a gúnyos nevetőt. Így vették el a kedvem az ökölvívástól. Majdnem örökre. A felszabadulás után ketten komolyan foglalkozni az ökölvívó sporttal. Akkor előbb Fehér István, a B-vasutas edzője, majd Podány Sándor foglalkozott elem. Ez már 1945-ben történt.
1: Igazán, Sanyi bácsi, valóságos kínzás, amit csinált velem.
2: Mi nem tetszik?
1: Te gyereket ugráltat kötélen. Csak a diaboló hiányzik nekem. Aztán ez az undorító homokzsák. Csak püfölni, püfölni. Úgy érzem magam, mintha a Wurfliban volnék a Városligetben, és a vasból készült popozó emberrel mérkőzni. Ez így nem érdekes. Nem tud visszaütni.
2: Tatikám, érj a bőrödben. Hány évig tanultad a műszerészséget?
1: 3 évig.
2: Na látod, boxolni meg 2 hónap alatt akart megtanulni.
1: Az más. Összeszerelni valamit, ahhoz tudni kell, hogy mi hova való. Hiszen különben használhatatlan lesz a műszer.
2: És azt nem kell tudni hová is. Hogyan véd magad? Hogyan hajolj el egy támadásnál? Meg azt, hogy milyen a jó belharc? A horogütés hova üljön? Laci, Laci. Te gyakorolt csak az ányboxolás. Na, rajta! 1, 2. 1, 2. Előre! Vissza!
1: De... Sanyi bácsi... Sanyi bácsi, kérem...
2: Hát gondolt, hogy az ellenfeleddel áll szemben. Ez budai! Húzd be neki! Hajolj szépen! Figyeld! 1, 2. 1, 2.
0: De én bizony nem dolgoztam alaposan, csak immelámmal. Ennek budai látta használt, aki engem 1945-ben legyőzött. Kifulladtam, elfáradtam, nem bírtam a 3. menetet. Szégyeltem magam, nem tudtam felfogni, hogyan esedett meg velem. Aztán megértettem, hogy Sanyi bácsinak volt igaza. Gyakorolni kell, alaposan, becsületesen, tanulás és munka. Sok és jó munka gyümölcsel győzelem. Edzőimnek, Podány Sándornak, később Adler Zsiga bácsinak nem volt soha semmi baja velem. És ma sem telik el nap anélkül, hogy legalább 2 órát ne gyakoroljak. De menjünk csak sorjában tovább. Csapatommal külföldi túrákra mentem. Bejártam Ausztriát, Csehszlovákiát, Lengyelországot. 1946-ban nagy fordulat következett be életembe.
3: Halló, itt sportújság.
4: Kérem a gépszobát.
3: Gépszoba beszél.
4: Igen, diktálni szeretnék. Csöngőt kérem.
3: Igen, írom.
4: A holnap reggeli napban feltétlenül jönnie kell. Feltétlenül.
3: Rendben van.
4: Diktálom. Nagy érdeklődés mellett tartották meg az ökölvívó válogatott selejtező mérkőzését.
3: Megvan.
4: A válogatott jelölt Picsák jelölt ellenfele nem jelent meg.
3: Igen.
4: Az intéző bizottság, miután majdnem biztosra vette Picsák válogatottságát, megvan, a nézők közül állította szorítóba A B vasutas egy fiatal doktorójának. A közönség és a szakértők legnagyobb meglepetésére a fiatal ökölvívó az első menetben, az első percben kiütötte Bicsátot. Az új válogatott versenyző neve Pap. Ismétlem, Pap László.
5: Az olimpiáról meséljen, Pap folytás.
6: Az olimpiáról?
5: Igen.
6: Hát az olimpiát tulajdonképpen nem is Londonban nyertem meg.
5: Hanem
6: itt, Magyarországon. A Tatra jelzője távolban.
7: Jó reggelt kívánok!
8: Leveled itt papnén.
9: Nekem? Honnan?
8: Papáról?
9: A fiam jött biztosan. Furcsa szórakozást keresett magának. Boxbajnok.
8: Maga pia az apa?
9: Jaj, úgy féltem, szegény. Mindig ütik. A múltkor még a feme is feldagadt. De nem tudom lebeszélni. Csak tudnám, mi öröme lehet abban, hogy tükölteti magát.
8: Mondja már, mit írt?
9: Kedves édesanyám, itt vagyok a tatai edzőtáborban. Megkaptam a csomagját. Igazán felesleges volt élelmiszert küldeni, annyit kapunk enni. Minden nap más. Alig bírjuk a bőséget. Mindig rohanok ebéd után a mérleghez, nehogy túlsúlyra kerüljek, és fogyasztanom kelljen. Túlsúly. Fogyasztani. Hát ez meg mi a csuda lehet?
8: Hát a versenyzők meghatározott súlycsoportokba indulnak. Na, érti, papnéni?
9: Nem.
8: Hát, olvasd csak tovább, papnéni.
9: Az Eszterházi park gyönyörű. A volt piarista gimnáziumban lakunk, amelyet az állam 300 000 forintos költséggel hozatott rendbe számunkra. 17 sporták, 200 versenyzője van itt, édesanyám. Minket, boxolókat külön épületbe helyeztek el. Sokat dolgozunk. A múlt héten itt járt nálunk Farkas Mihály és Vas Zoltán elvtárs. 20-án meg Gerő elvtárs látogatott meg.
8: Gerő elvtárs.
9: Sok sikert kívánt. Mégsem lehet olyan bolond dolog ez a boxolás. A Lati magával, Farkas Mihállyal és Gerő Ernővel beszélt. Jaj, csak aztán becsülje meg magát az a gyerek, nehogy szégyent hozzon a fejemre.

0: De tudod, Feri, Londonban győzelmet aratni sem volt könnyű dolog. Az olimpia rendezőinek gondjuk volt rá. Mindent megtettek, hogy az olimpián ne szülessenek magyar győzelmek.
1: De hát hogyan?
2: Halló? Halló, London? Halló? Halló? Halló, London? Halló? Halló? Halló, London? Halló? Halló, London? Adom New Yorkot. Tessék beszélni.
0: Hello! Hello, Mr. Brown! Itt Johnson beszél. How do you do, Mr. Brown? Hello! Nagy újság van! Megérkeztek a magyarok is. Nagyon sokan vannak. Az oroszok szerencsére nincsenek itt. Hello! Mi a véleménye, Mr. Brown?
3: Mr. Johnson, a fontos a sportisztasága. Érti? Győzzön a jobb, de azért mi nézzük meg alaposan, hogy ki a jobb. Nem lenne baj, ha ezek a csehek, lengyelek, magyarok, ahogy mondani szokták, népi demokrata lennének jobbak. Ez megérne nekünk mondjuk egy szép csekke.
0: Értem, Mr. Brown. Azt hiszem, helyes lenne a bírákat megválogatni,
3: hogy... Győzön a jobb.
0: Majd elfelejtettem, Mr. Brown. Van itt valami új ökölvívó csillag is. Az is magyar, valami...
3: Hogy, kicsoda?
0: Valami pap. Szóval majd arra is vigyázni fogunk.

0: László a finn Repco, a luxemburgi Welter, a belga Cavignac felett aratott kiütéses és az olasz Fontana ellen vívott pontozásos győzelme után 1948. augusztus 13-án pénteken lép a szorítóba, hogy megküzdjön a világbajnoki címért az angol tengerész Wright.
1: A közönség tisztatása megint csak megkezdődik, amely természetesen az angolnak volt. Ebben a hatalmas pusztításban elvész a magyar tábornak a hangja, pedig az is szól, az is bíztatja paput. A mérkőzés vezető, a szint, hogy a széket tíjebb kell tenni, ezért átmegy egy pillanatra a küzdelem, rögtön utána azonban megint csak pap jön előre, elhajol az angol versenyző előtt, nem ütött azonban még egyetlen egyet, csak most az első ütötte hatalmas bal egyeneset állott be újra az angol fejére, annak hátra csuklott szinte a feje, utána azonban megint csak frissen és lendületesen állott a talpára, vigyázva így kell ütni, megint egy hatalmas bal egyenes, már kétszer ütötte meg tisztán az angolt, az pedig még egyetlen egyszer sem tudott sem a fejére, sem a testére egyetlen ütés sem bevinni, megint egy gyomorütés volt, pap remekül dolgozik most a harmadik menetben is, megszámolja azt, hogy nem tud a harmadik menetben küzdeni, de hogy nem tud, ragyogóan küzd, még úgy tépeli megint az angolt, mint az első menetben, amikor szintén ilyen ragyogó ütésekkel igyekezett lerohanni ellenfelé. Az ellenfél az angol, rájt azonban most is friss és eleven még mindig ki tudja szorítani újra a kötélen papot, aki azonban elugrik onnan, még újra ő lendül támadásba. Közép is van most, amikor kiszorítja újra a magyar versenyzőt az angol fióda a kötélen. Mindábor mondja a magyar közönség, gyerünk bele pap, így ilyen gyomor ütésekkel kell dolgozni, aztán ilyen felütésekkel remekül csinálja most is, de bizony meg kell megint ráznia magát egy kicsit, utána frissen tudjon tovább támadni. Remek volt ez a bal felütés, ragyogó volt, óriási ez a jobb felütés is, kim van az angol a kötélén, most kell támadni, úgy látom az orra, hogy elkezdek érezni már az angolnak, pap elhajol az angol ütés előtt, utána megint kap az angol egy jobbat, majd egy bal egyenes, így tovább pap, gyerünk bele ez az ütés, haj, de óriási volt, szinte rekkent az angolnak a feje, hallani lehetett ide, hogy papnak az ütése beszállott oda az angolnak a fejére, rögtön utána megint elhajol, majd egy jobb egyenese száll be az angolnak a fejére, remekül kint most pap a harmadik menetben is, húz szépeli az angol versenyzőt, hogy ő akarja kiszorítja oda a kötélnek a sarkából, gyomorra dolgozik, vagy fejre, az angol versenyző kidobja onnan a fogát, védő kovát, aztán újra csak tovább folytatja a küzdelmet, eljön a kötéltől, most kapott megint egy bal egyenest, egy bal felütés, utána állentámadásba megy át, pap azonban megrázza magát, megfújja magát, kibújja magát, és újra rettenetes erővel üti, veri az angol versenyzőt, az angol szorítja most őt ki a kötélhez, így kell eljönni a kötéltől, remek volt pap, ragyogó volt a gyomorütés és a felütés, amit a gyerünk tovább, most már nincsen sok hátra, csak egy perc, az angol közönség persze bíztatja az angol versenyzőt éthetéset, hiszen angol győzelmet szeretnének, angol győzelmet remélnek, de nem pap ellenében, hiszen pap olyan óriási fölényben van az egész mérkőzésen, győz kell mindenképpen győztesse kihozni, remek volt, ez a bal horog ütés, és gyerünk bele pap, most támad meg, most nyisd ki az ellenfeledet, ki lehet ütni, kim van egész a kötélnél, megint hátra tudott a feje, aztán újra pap jön előre oda, hogy beütsön neki egy hatalmasat a bal kezében, de nem, most a jobban ütött, az angol versenyző megint nem tudja megütni, bal egyenes szállott be újra, megint a bal gyomorütés, remekül csinálott pap, így menjél tovább, ne támadtok, hagyd meg az angol versenyző, jöjjön, vége van a mérkőzésnek! Átviszik oda megint mikrofonhoz. Mikrofonnál már várják, hogy megkapják a pontozólapokat, oda teszik most le, és megszólal majd a megafon.
2: Ladies and gentlemen, Pap of Hungary in the ring.
1: Győzött Pap! Itt áll újabb olimpiai
3: bajnokságot! Sopjú Gilód, László Pap, Ungri!
4: Champion of the world, László Pap, Hungary.
5: Weltmeister László Pap, Ungarn.
0: Világbajnok Pap László, Magyarország.

Ákosi Mátyás elvtársnak Budapest, Magyarország. Az olimpiai versenyzők a jól végzett munka büszkeségével köszöntik Rákosi elvtársat. És köszönetet mondanak a magyar dolgozók pártjának, amely lehetővé tette számunkra, hogy méltóan képviselhessük az egész világ színe előtt népi demokráciánkat. Ígérjük, hogy a jövőben is úgy fogunk harcolni, hogy hűséget szerezzünk, drága hazánk.

0: Felejthetetlen volt a fogadás. A regély torkán köszöntött minket. Pesten, a pályaudvartól hazáig rengeteg ember az utcán. Olyan sokan voltak, mint ünnepkor vagy nagygyűlésen. A Rákóczi úton a Pórti úti fiúk a vállukra kapta. Tudod, Feri, nagy öröm az, amikor az ember élni, hogy szereti a nénit. Hogy megbecsülik a dolgozót, mert dicsőséget szerzett Magyarországon. Hogy jól figyelj, megpróbálom elmondani neked azt, amit Rákosi elvtárs mondott el nekünk akkor a nyitvacsora. Még most is emlékszem. Amit sportolóink Londonban elértek, mondotta a Rákosi elvtárs, önmagáért beszél, és hosszú kommentárok nem szükségesek hozzá. Mi mindig hangsúlyoztuk, hogy terves összefüggés van sportolóink londoni szereplése és demokráciánk között. Majd arra emlékeztetett minket Rákosi Mátyás, szó szerint tudom, hogyha nem csak sportolimpia volna, hanem újjáépítési olimpia is, minden bizonnyal az első közt lennünk. Azt mondta nekünk. Érted, Feri? Ez nagyobb dicsőség számomra, mint az olimpiai érem, hogy Rákosi elvtárs mondta. A magyar sportolók élcsapatát, amely Londonban olyan nagyszerűen képviselte nem csak a magyar sportot, hanem a népi demokráciát is, egyszerűen a demokratikus sport élmunkásainak nevezném.
1: Így mondta!
0: Így mondta, Feri.
1: Szépen mondta. Hány óra van, papaj?
0: Így van, nem jöjjek neki. 9 óra elmúlt. Ha most aztán bizony menned kell, hanem tudod mit? Mához egy hétre meglátogatom az őrt.
1: Hol

0: fajtások!
1: Öt perc múlva fél öt! Na, gyertek, fajtások! Megvan minden!
0: Mindjárt jön!
2: Mi van a felirattal?
1: Szögezzük már!
2: Négy perdén!
1: Bal oldalt egy kicsit feljebb! Na, na, így! Na, most jó! Nézzük csak! A mi célunk az, hogy a sportot a széles néptömegek részére hozzáférhetővé tegyük. Rákosi Mátyás.
2: Talán nem is jön el. Valami dolga akar. Vagy elfelejtettél.
1: Nem felejtettél. Amit egyszer megígér, azt meg is tartja.
2: Itt van, megjön.
3: Szervusztok, fajtások.
1: Előre. Bemutatom a Sörher Zoltán őrs tagjait. Kovács Tibi az őrsvezető. Radó Bandi a legjobb tanuló. Te, Gyuri, maradj, ahol vagy. Ő vele ne nagyon tessék beszélni, Laci bácsi, mert nem tanul. Ez Virág Géza, az álomfitén. Ez meg Nagy Miska, az iskola csapatának a jobb szélsője. Ez meg én vagyok. Engem már tetszik ismerni.
3: Hát szervusztok, gyerekek. Örömmel jöttem el hozzátok. Ajándékot is hoztam minden. Tessék. Olyan, amilyen neked pont jó.
1: Elpróbálhatom.
3: Tessék.
4: Én is én!
3: Várjunk csak sorjában. Majd egy hét múlva újra eljövök, és akkor máshol boxolok. Úgy, mint most Ferivel. Na, gyere, galambegy! Vigyázz! Öklöttel?
1: Igen.
3: Na, üss. Egy, kettő. Ugorj hátra!
1: Húzd be a fejed, te!
3: Most, most! Gyakorok!
2: Hajrá, pap! Majd magad,
3: Beli! Bam, bam, bam, bam, bam! Vigyázz! Védd magad! Csere!
1: Talált! Talált!
0: Megsoroztam a világbajnokot!

0: Pap László most az egyperces pihenő után a harmadik menet elején újra meg újra a támadásba lendül, és nem van a földön, egy gyakoroktól van sárki. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Föláll most a dél-afrikai, de ez a jobb poragütés a győzelmet jelenti. Ez most már biztos, kedves hallgatóink. Már még 2 perc van hátra a harmadik menetből. Megint egy jobb forog, bal forog, nem van a földön, újra a dél-afrikai. Most azonban föltápászkodik, mielőtt még számolni kezdene. Pap László most lendületesen támad, na még egyszer talál, de Lati, még egyszer. Most azonban nem tudja még eltalálni. A dél-afrikai ökölvívó magához tér, újabb jobb forog, újabb bal forog, megint kivar a kötélnél a dél-afrikai fiú. Van sárk is megrázza magát, elugrik a kötéltől. Most kéne egyszer kivárni az alkalmas pillanatot, jobb forog, nagyszerű volt. Elzug egy másik jobb forog, a dél-afrikai Van Sárkis feje fölött, most már támaszkodik a dél-afrikai öklözött, kibontakozik a támaszkodásból Pap László, újabb jobb forog, bal forog, na most még egyet, nem, eltáncol előre Van Sárkis, úgyhogy tovább kell folytatódni a harmadik menetben is a küzdelemnek, most azonban már biztosra veszik Lati győzelmét, 48 évi olimpiai bajnokunk most ma ismét ragyogó formában küzdött, de jó volt az eddigiek során is, hiszen néger ellenfelek egész sorát, 3 néger győzött le, egy amerikait, egy kanadait és egy argentinait, és legyőzte a bolgár Spasovot is, eddigi 4 mérkőzéséből 2 kiütéssel nyert meg, és ha van még egy kis idő, és egyszer igazán jól elkapja Pap László a dél-afrikai Van Sárkikot, akkor itt is kiütéses győzelem születik. Most jobb forog, bal forog, támaszkodik már Van Sárkik, igyekszik menekülni Pap László ütőköréből, Pap azonban követi, megint egy pillanatra megigrog. Na most még egyet, Lati, még egyet, várt ki az alkalmas pillanatot. Van Sárkik igyekszik most támadni, úgy látszik magához tér, megállítja ezt a támadást Pap Lati. Jobb horgával, majd bal horgával újra támaszkodik a dél-afrikai ökölvívó, aztán a mérkőzésvezető szétválasztja őket, újabb támadás sorozat, Pap Lati megáll egy pillanatra, úgy látszik a végső erőt gyűjti egy hatalmas, nagy erejű ütéshez, most szemben áll egymással a két ökölvívó, cselez egy pillanatra Pap László, cselez, még mindig cselez, elhajol. Megnézi jól ellenfele állát, a támadásba igyekszik átmenni. Pap László egy pillanatra kivár. Itt van már a szorító másik sarkában. Jobb forog, még mindig áll a dél-afrikai. Bal horog, újra csak áll, támaszkodik. Pap László egy pillanatra kivár. Na most még egy bal horgot. Bal horog betalált, nem ment le a földre. Jó, előtere tartja a jobb karját Pap László. A kötél mellett van egy pillanatban. Onnan jön el. Onnan ugrál el gyönyörűen, aztán középre kerül újra, nem lehet már sok idő hátra, emelik már a kalapácsot, megszólalt a gong, nem lehet vitás, kedves hallgatóink, meg lett a 16. győzelem. Pap László, a magyar olimpiai bajnok, a nagyváltósúlyban megnyerte mérkőzését Van Sárkikkal, a dél-afrikai ökölvívóval szemben, és így Magyarország csapata, Magyarország olimpiai válogatotta 16 győzelmet szerzett a 15. nyári olimpiai játékokon.
1: Látod, közben már hívják föl a szorítóba. Föláll a lépcsőre, nem, még egyszer megtörli homlokát, megfésülködik, lesimítja a haját, aztán fölveszi köpenyét. Fölmegy az emelvényre, átlép a kötelek között, megáll, meghajol minden irányban, és zúg a tap, zúg a hajrá! Mellette a helyezettek, kezet fognak egymással, súlyból zúg a köszöntés, a bíztató szó, amely oly sokszor adott erőt a további küzdelembe. Rá-rá, hajrá! S valóban Pap Lati, úgy, mint a többi magyar sportoló, ráment, hajrázott. Aztán Pap László föllép az emelvényre.
2: És Pap László föllépett az emelvényre, és Pap László belépett a halhatatlanok közé, ahogy ezt már 1952-ben is sejtették ennek az eseményjátéknak a készítői, amelynek sugárzásával is tisztelegtünk a 100 éve született 3-szoros olimpiai bajnok ökölvívó Pap László előtt. Akik figyelmesen hallgatták, azok talán egyetértenek velem, ha nem éppen 21. századi minőség ellenére sem volt elfecsérelt idő ez a 40 perc. És bízom benne, hogy az azt megelőző bő 1 óra sem. Ebben a reményben búcsúzik a visszajátszás stábja. A társszerkesztő Laki Barbara, Cserjés Bendegúz és a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
3: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad 1 István, aztán Vad 2 István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
6: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ütkeség számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
5: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
6: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályi mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan a FIFA keretig jutott, és akkor hát mi a testvéremmel igazából már ebbe születtünk bele. Ugye először a testvérem így nőtt fel, hogy az apukámmal mindig ment a foci meccsekre, először még játékos volt, labdaszedőnek, majd utána később, ugye, mikor már az apukám játékvezető lett, akkor azokra a mérkőzésekre, amiket ő vezetett, ugye már az egészen magas osztályban, NB1-ben is, és nemzetközi meccsekre, és akkor így adott volt, hogy hát ő is szerette volna ezt megpróbálni, és amikor én már így az eszemet tudtam, akkor már teljesen ebben nőttem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámére mentünk, ugye anyukámmal, vagy a tesómére, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magamtól jött, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
5: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük?
6: Hogy... De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre, néha játékvezetői bálba, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indult a külföldre mérkőzés, amik közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
5: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős közül a családból.
6: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de te alatt nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
5: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
6: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a legalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Ikarusz pályán volt. Hát az Ikarusz esen játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Ikarusz pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Ikarusz pályás meccsről.
5: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az
6: nagy hát különbség. Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyáltalán, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, de ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, mert ugye ez nem feltétlenül kővevésed, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődési lehetőséget, illetve, van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagy pálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
5: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs volt.
6: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát az tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jókor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben 4 fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell futni, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás, ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
5: Az miből áll egy ilyen fizikai? Ez Cooper teszt nagyjából?
6: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a nőjátékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly mondjuk leszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
5: Ez tehát a fizikai része, de igen, van elméleti része is, igen, a felkészítésnek. Azhoz zajlik?
6: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban, mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenjünk, úgyhogy...
5: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
6: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip levetítve,

0: bekerülésünket befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi megméretésed, arra hogy emlékszel?
0: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők, meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakire megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőnlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, Vadani, tehát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviselhetem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-em az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen úgynevezett single meccsekre, mi háromnapos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-be az de Európa EB. Bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens
1: döntő is volt?
0: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31 az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét.
0: Nem a csapat, az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal egy külön egy másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ezt úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a messzámát mondanánk, nem? Tehát, hogy és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se áll tudni, hogy milyen lesz taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vadanitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2000

0: 24. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
1: Igen, hát igazából ugye például, amikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe. Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kamaráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
0: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
1: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor bele nyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért, mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzésnek szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mi mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
0: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
1: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatosra, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
0: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
1: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy az adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előny szabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
0: És ezt hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
1: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz. Tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
0: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
1: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én női játékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én női játékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnöm, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
0: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
1: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztályon ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
0: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket. Igen. Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
1: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, alacsony bosszai mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit így akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
0: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
1: Nincs preferenciám. Mindegyik jó, is. Már voltam mindenféle
0: kombinációban,
1: igen, tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok voltunk, úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
0: Van-e valamilyen kitűzött cél? Tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
1: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk, de igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
0: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán. És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
1: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család, az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előre, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt a lezesét szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
0: Badanita, köszönöm szépen.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Pogácsár és Vingegaard újabb történelmi csatája következik a túron. Közzétették az elmúlt rendszer egyes titkos szolgálati iratait. Szeles, napos idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
3: 8. döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi 8. döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és került a legjobb 16 közé. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöldfoki Köztársaság, éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8. döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az NH-sporton is. Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportoszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. podcast, Helyi Rita 380. alkalommal szerepelt a válogatottban. Ezzel beállította a Stieber Mercedes rekordját. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok, szlovén Tadej Pogácsár az idei Tour de France-on. Ha ötödször is megnyeri a francia háromhetes körversenyt, akkor az örökranglista élén négy másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogácsár akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes. Legnagyobb riválisa a dán kétszeres túrgyőztes Jonas Vingegaard lehet. A körverseny holnap egy barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-ai előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt gond. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, üzletekre, valamint az utak melletti ideiglenes árusító helyekre is. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban. Holnap délután az ügetők és az angolagarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják. Az érdeklődők emellett póni és tacskó versennyel, gyerekprogramokkal és divatmustrával is várják. Az esemény ingyenes.
2: Közlekedés.
3: Az M0-as autóút déli szektorán az M5-ös autópálya felé az Anna-hegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás elérte a 3 kilométert.
2: Időjárás.
3: A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. Az ideinél melegebb csak 2019 nyarának első hónapja volt. Jelenleg 22 és 30 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 27-29 fokot mérnek. A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben több felé borult, másutt derült az ég. Elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Többfelé megerősödik a szél. Nagy tavaink vize 24-29 fokos.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Kikapott Hollandiától a magyar női vízilabda válogatott, Nagelsmann távozik a német kispadról, és az idei Tour de France nagy kérdése, Pogacsár vagy Vingegaard. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Szőke Viktória.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcad döntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált és 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul-e a válogatottságtól.
2: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
1: Cristiano Ronaldo 11-esből szerzett gólt, őt választották meg a mérkőzés emberének, majd az egy éve elhunyt Diego Jotára is megemlékezett.
2: A lehető legjobb módon szerettünk volna megemlékezni Jotáról, aki éppen egy éve távozott közülünk. Érte is nagyon akartunk nyerni, ő pedig mindig velünk lesz. Ez egy különleges nap volt.
1: A horvátok klasszisa Luka Modric pedig az utolsó VB mérkőzését játszotta. A világbajnoki ezüst és bronzérmes a 2018-as VB legjobbjaként aranylabdásként zárja le válogatott pályafutását.
3: Emelt fővel távozhatunk, főleg a második félidőben nyújtott teljesítményünk miatt. Többet érdemeltünk ezen a meccsen, de ez most sajnos így alakult. Illetve nem tudom, hogyha mondjuk néhány szituáció fordítva esett volna, akkor vajon ugyanezek a döntések születtek volna-e vagy sem. De ez van, megyünk tovább, az időt úgysem tudjuk visszaforgatni.
1: Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Oyarzabal duplázott és Pedro Porro is betalált, így az EB címvédő spanyolok ünnepelhettek, kapusuk pedig rekordot döntött. A VB-k történetében senki sem töltött a pályán annyi percet kapott gól nélkül, mint Unai Simon. A Bilbao kapusának hálója már 519 perce érintetlen. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott meccsén a 11. gólját szerezte Oyarzabal. A 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
4: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
1: A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játéka 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, Vancouverben, és került a legjobb 16 közé. Német Kornél foglalja össze a mérkőzésen történteket.
5: Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Ezt követően is maradt a mezőnyfölény az algériai csapat részéről. A svájci együttes viszont uralta az első fél időt, legalábbis ami a helyzeteket illeti, és egy óra vezetett is a szünetben. Épp hogy elkezdődött a második játékrész, hiszen még csak egy perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét, és mint később kiderült, ez a gól döntőnek bizonyult, hiszen ezt követően újabb találat már nem született a mérkőzésen. A svájciak végig nagyon taktikusan, nagyon higgadtan és nagyon pontosan játszottak, és tulajdonképpen a nagy helyzeteik jelentős részét értékesítették is. Még egyszer tehát a végeredmény a mérkőzésen. Svájc-Algéria 2-0.
1: Most pedig következzen Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.
6: Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kérnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptünk pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni a megoldásokat.
1: A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak majd Vancouverben. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be hivatalos oldalán nem sokkal ezelőtt a német szövetség, amelynek vezetői kérték Nagelsmannt, hogy távozzon a posztjáról a VB búcsút követően, ő pedig ezt követően úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német csapat hétfőn a 32 között 11-esekkel búcsúzott Paraguayjal szemben. A német közlemény szerint Jürgen Kloppot, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét, az Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetőjét szeretnék megnyerni utódjának. A VB rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak három mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcaddöntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el, szombaton hajnali 3:30 Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Benne pedig vízilabda, hiszen 12-11-re kikapott a magyar női válogatott az Európa-bajnok Hollandiától felkészülési mérkőzésen a Hajós Alfréd sportuszodában. A találkozón a csapatkapitány Keszthelyi Rita 380. alkalommal játszott, amellyel beállította Stiber Mercedes válogatottsági rekordját. A játékosok közül Tiba Pannát Katona László kérdezte.
7: Nagyon rosszul kezdtünk, és ezen nagyon kell változtatnunk, hogy ez ne forduljon elő többet, annak ellenére, hogy egymás után 4 nagyon komoly edzőmeccsünk volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül nem tudunk tovább lépni és fejlődni, mert egyszerűen ez kell, hogy megtapasztaljuk, mert egy EB-n, VB-n ugyanez lesz, hogy az olimpiáról meg ne is beszéljünk. Van egy nap pihenünk a két meccs között, ugyanilyen komoly mérkőzésekre kell számítanunk minden egyes nap.
8: Érdekes, amit mondasz, mert 4 gólos győzelemből jön a magyar válogatott az Hajós uszodába, és lesz egy 1 gólos vereség, minthogyha valami nagy probléma, gond lenne. Olyan érzésem volt, amikor mondtad. Van valami baj?
7: Nem, dehogy is, nem. Ez egy nagyon jó, ez tanulópénz volt, de szerintem csak mindenki nagyon-nagyon fáradt, és most jól fog esni ez a pár nap pihenő. Senkinek nincsen problémája, hogy hétfőn, ahogy újra kezdődik majd ez az egész felkészülés, ezt kell tovább vinnünk, ezt a, amit a hollandok játszanak, ezt a erőszakos ráderöltetem azt, hogy én mit akarok csinálni, és te alkalmazkodjál hozzám. Ebben kell nekünk nagyon sokat fejlődnünk.
1: Rajthoz áll az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon Milák Kristóf, ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sport Rádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai bajnoka és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 4 napja Rómában 50 méter gyorsan döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Szeretne dobogóra állni a Hungaroringen Molnár Martina brit Forma 3-as versenysorozat hétvégi magyarországi fordulóján, de ennél is fontosabbnak tartja azt, hogy továbbra is jó teljesítményt nyújtson a bajnokságban. A 17 éves magyar pilóta az esemény sajtótájékoztatóján nyilatkozott, ebből következik most egy rövid részlet.
9: Nem egy könnyű pálya, az biztos, elég technikás, sok helyen lehet hibázgatni. Előzni elég nehéz, nem lehetetlen, ezért kellni fog majd egy hiba az előttünk lévőtől. Kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz itt versenyezni, már nagyon várom. Sok mindenben fejlődtem vezetés technikailag is, úgyhogy lépkedünk előre, közeledünk már egyre jobban az elsőhöz, és remélem, hogy itt meg is tudom majd szerezni az első futamgyőzelmet. Viszont szerintem reális a dobogó, és ott tényleg elég sok összetevősi utána, hanyadik fokára állunk föl, de szeretnék a legtetejére felállni.
1: A címvédő Tadej Pogacsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a holnap rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, ahol rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok Tadej Pogacsár. Ha ötödször is megnyeri a francia háromhetes körversenyt a szlovén klasszis, akkor az örökranglista élén négy másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogacsár akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes. Erre reagált az M4 Sportnak a címvédő a hivatalos csapatbemutató alkalmával.
10: Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
1: Tadej Pogacsár legnagyobb riválisa, tehát a dán kétszeres Tour de France győztes Jonas Vingegaard is nyilatkozott az M4 Sport stábjának.
10: Már az első szakaszok is nagyon fontosak. Több alapemberünk sem tarthatott velünk, de így is kiegyensúlyozott erős csapatunk van, sík terepen és emelkedőkön egyaránt. Résen kell lennünk az első perctől kezdve.
1: Az idei Tour de France holnap egy barcelonai csapat időfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport. Bejutott a legjobb 32 közé a címvédő Jasjontek és a tavalyi döntős Amanda Anisimova is a wimbledoni tenisztorna női egyes versenyében. A lengyel címvédő Karolina Pliskovát búcsúztatta 6-1-6-3-mal a második fordulóban, míg a tavalyi finálé másik résztvevője, az amerikai Anisimova 6-2-4-6-7-6-ra győzte le honfitársát, Sofia Kenint. A férfiak versenyében pedig ott lesz a legjobb 32 között az idei Roland Garros bajnoka, a német Alexander Zverev miután három játszmában legyőzte a francia Roert. Női párosban az első fordulóban búcsúzott Udvardi Panna és holland partnere, ugyanis három játszmában vereséget szenvedtek egy ukrán-amerikai kettőstől. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
11: Indul a Mandula!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Tetszületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: interneten az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Stúdiónk vendége Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, akinek a családja vélhetően világrekordot tart, mert hogy a nagypapa, idősebb Vad István, aztán egy generációval később az apa, Vad I István, aztán Vad II István a fiú, és a lányunoka, Vad Anita, és játékvezetésre, asszisztensi munkára adta a fejét. Gondolkodtatok ezen már, hogy ez tulajdonképpen Európa és világrekord? Van egyébként minimális példa erre, hogyha megnézzük mondjuk a Brich vagy a Collina generációt, ott volt példa arra, hogy fiú, illetve apa vagy testvérek vezettek, de ez fantasztikus.
2: Köszönöm szépen. Igen, hát valószínűleg azért ezzel egy kuriózumot írt a családunk. Előfordul amúgy a szakmában, a játékvezetésben azért, hogy a gyerekek követik a szülői, illetve a testvéri példát, és erre a szép szakmára vállalkoznak. Igazából én úgy személy szerint sose ellenőriztem le, hogy van-e még ilyen, de azért valószínűleg az, hogy hárman is FIFA keretbe tudnak elérni, az ritkaság számban megy. Hát büszke vagyok az apukámra és a testvérem, illetve a nagypapámra is, és örülök, hogy nem csorbítottam a családi hagyományokat, és sikerült a FIFA keretig jutni.
1: Lehet ezt még fokozni, mert hogyha minden igaz, akkor a nagymamád a testnevelési főiskolán oktatta a fiatalokat. Egyébként jártál mondjuk a nagypapa által vezetett meccsen, vagy a más generációk családtagok meccsein?
2: Sajnos nem volt alkalmam tehát a nagypapámnak a mérkőzésére, mivel ugye ez nagyon régen volt, amúgy a Puskásnak volt a csapattársa, a Honvédban a nagypapám, és utána lett csak később játékvezető, de ugye ő csak megyei szinten, tehát alacsonyabb mérkőzéseken, alacsonyabb osztályi mérkőzéseken, és akkor utána az apukám, miután ugye a híres 70-es években a Dalnoki féle Fradiban focizott, és abba hagyta az aktív futballkarriert, és ő neki utána volt egy ilyen ötlete akkor, hogy akkor ő játékvezető lesz, mint a nagypapám, és hát azért az apukám túlszárnyalta a nagypapa karrierjét, és elég gyorsan

0: akkor már teljesen ebben ültem föl, hogy ugye minden hétvégén a foci meccsek, az apukámira mentünk, ugye anyukámmal vagy a tesómira, és akkor egyszer csak így 16 évesen, amikor néztem a női VB-t 2007-ben Kínában, akkor így kipattant a fejemből, teljesen önszántam volt, tehát senki nem adott ehhez semmi segítséget, vagy presszionált ebbe az irányba, tehát ez teljesen magam tojott, hogy hát akkor én is szeretném ezt megpróbálni, és akkor a testvérem kísért el az első tanfolyamra, még ugyanabban az évben, decemberben indult, és akkor így kezdtem el.
1: Ekkor voltál 11. osztályos gimnazista. Igen. Akik vizsgáztattak, vagy akik oktattak a tanfolyamon, akkor azért még nem volt olyan nagyon mindennapos, hogy hölgyek jönnek a játékvezetői tanfolyamon. Nem kerekedett el a szemük? Hogy...
0: De igen, meg hát főleg amiatt is, hogy mindenki ismerte ugye így a szüleimet, meg tesómat, meg hát igazából engem is sokan ismertek már személyesen, mivel ott én is mentem a mérkőzésekre, a játékvezetői összejövetelekre néha, játékvezetői bába, tehát hogy mi egészen kisgyerekként ismertem ugye apukám kollégáit, vagy ők jöttek hozzánk családi összejövetelekre, vagy indultak külföldre mérkőzés, amikor közel laktunk a repülőtérhez, és akkor nálunk volt az indulás tőlünk, tehát hogy igazából emiatt azért sok kollégát én ismertem már, akik aztán később az oktatóim, vagy vezetőim, vagy ellenőreim lettek.
1: Nem volt, aki egy kicsit óvott ettől a szakmától? Ez de sok anyukám. Ismerős közül, vagy a családból?
0: Anyukám, igen, ő nagyon féltett az elején, hát azért 16 évesen az akkori világban, ugye, akkor ez tényleg egy nagyon ritkaság volt, mert hát azért ez egy kemény közeg, főleg fiatal lányként, de teharadt nő a pálma, és most itt vagyok, úgyhogy nagyon örülök, hogy annó ilyen vállalkozásra adtam a fejem.
1: Később aztán teltél az első hölgy, aki NB1-es meccsen is asszisztensként dolgozott, de milyen volt az első meccsed? A melyik osztályban mely csapatok játszottak, és hogy emlékszel vissza erre?
0: Az első mérkőzésem asszisztensként az 2009-ben volt, és akkor még volt olyan kategória a Budapesti Labdarúgó Szövetségen belül, hogy blast tartalék. Szóval ez a leglegalacsonyabb osztály volt a felnőtt csapatok között, és az Icarus pályán volt. Hát az Icarus esen játszott, nem mondom őszintén, mert nem emlékszem, hogy ki volt a vendégcsapat, de hát most már ez 19 éve volt. és hát akkor asszisztáltam először, de én először vezetni kezdtem, szóval először utánpótlás mérkőzéseken vezettem egyedül, ugye hát ott nem voltak asszisztensek, és utána kerültem el nagypályás mérkőzésre, mint asszisztens, tehát ez volt az Icarus pályán, és az apukám végig mögöttem állt, erre emlékszem, meg egy-két jó kolléga, akik drukkoltak, hogy az első felnőtt nagypályás mérkőzésem, és igazából innen indult ez a asszisztensi karrier nekem egy blast tartalék Icarus pályás meccsről.
1: Hát és aztán utána egészen a FIFA vizsgáig vitted. Mennyiben érezted azt, hogy egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű tudás, amit elsajátítasz, illetve a követelmények mennyire nyomtak? Mert azért mondjuk blast 3-ban vezetni, meg mondjuk FIFA EB elődöntőt vezetni, azért az nagy
0: hát
1: különbség.
0: Igen, ugye teljesen más, de pont ezért is ez egy hosszú út, amíg ugye eljutottam odáig, hogy egyetlen, tehát ugye onnan indul, hogy ugye a BLASZ kategóriai bajnokságból eljutottam az országos keretig, akkor ugye bekerültem az országos keretbe, ugye ez folyamatosan mindig egy-egy lépcsőfokot ugrálunk föl, ha sikerül, hát ugye ez nem feltétlenül kőbevésett, hogy sikerül, ehhez fizikai teszteket kell folyamatosan teljesíteni, elméleti teszteket, mérkőzésen való teljesítményt elemzik, már ugye egészen az alsóbb budapesti kategóriákban, és akkor, hogyha elég jónak találnak ugye az ellenőrök, meg a vezetők, és látják az emberben a fejlődés lehetőséget, illetve van értelme ezzel a játékvezetővel tovább foglalkozni, akkor el lehet kerülni az országos keretig, és akkor ott is ugyanúgy elkezdeni a ranglétrát kiállni, női NB1, női NB2, férfi NB3 nagypálya, és akkor ugye ez így ment NB2, NB1. Szerencsére sikerült ugye 24. december 7-én erre a szintre eljutni.
1: Ez a Puskás Akadémia Győr meccs
0: igen,
1: volt.
0: Igen. Úgyhogy hát az nyilván az egy katarzis élmény volt, meg hát ez tényleg egy álom, szó szerint, szóval tényleg legmerészebb álmaimban se gondoltam volna annó, hogy ez valaha megtörténik, és sikerült, és azóta is nagyon-nagyon boldog vagyok, illetve utána voltam MTK meccsen is, szóval, hogy ezért dolgozok minden nap, hogy ezt a szintet, amit elértem, ezt tartani tudjam, szóval ez nagyon nehéz, egy hosszú kitartó munka, sok aspektusa van, tehát jó

0: akkor kell jó helyen lenni, jó döntést hozni, jó fizikállapotban lenni. Ezeken a teszteket, amiket elmondtam, ezek folyamatosak, tehát egy évben így fizikai teszt van itthon, és ezen kívül még bármilyen tornára meghívást kapok, előtte van egy szeminár, ahol ugyanúgy megnéznek, vannak asszisztensi összejövetelek, ugyanúgy ezeket le kell, tehát ez egy folyamatos készülést igényel, és hát azért nyilván azért ez egy nyomás. Ezt folyamatosan, ezeket az egyre növekvő fizikai felméréseket.
1: Az miből áll egy ilyen fizikai, ez Cooper teszt nagyjából?
0: Nem, hát ez ugye kétfajta fizikai teszt van az úgynevezett interval teszt, ahol ugye 75 méter, 25 méterre fel van a pálya osztva, és akkor így megyünk körbe-körbe a rekordtánon. A végén 10 kör, de ugye a 75 métert is időre kell beérni, meg a 25 méter sétát is, és így megyünk körbe bipszóra, és akkor ugye ebből vannak különböző szintek, hogy mennyi időt kell beérned, és akkor nekem nyilván a férfi tesztet kell teljesítenem most már az elmúlt 4 évben, ahhoz, hogy a NB2-ben és ugye az NB1-ben is, hogy működhettem. És külföldön is most már annyira nőtt az elvárás a női játékvezetésben is, hogy most már nekünk külföldön is férfi teszteket kell teljesítenünk, tehát hogyha mondjuk tavaly, mondjuk veszek egy példát, a legfrissebb ilyen nagy tornám az a tavaly nyári Európa-bajnokság Svájcba, akkor ugye volt egy kiválasztás, ahol kihirdették a neveket, hogy kiket hívnak meg, de akkor még mindig van egy lépcső, hogy teljesítenünk kellett egy megemelt férfi fizikai tesztet, tehát még a nemzetközi férfi szintnél is egyel erősebbet. Szóval, hogy mivel gyorsul a futball mindenhol, és ugye modern futballvilágában élünk, ezért most már tőlünk női játékvezetőktől is az az elvárás, hogy a férfi szintet ezen a szinten, aki ezen a szinten működik, az tudja teljesíteni.
1: Ez tehát a fizikai része, de van elméleti része is. Igen. A felkészítésnek azhoz zajlik?
0: Az hát úgy zajlik, hogy például minden edzőtáborban elméleti tesztet írunk, mind a játékszabályokban, mind a VAR protokollban. Mióta ugye van videóbíró, és akinek van videóbírós vizsgája, mint például nekem, akkor ugye nekem abból is folyamatosan frissíteni kell a tudásomat, illetve ezeken az asszisztensi szeminárokon például angolul kell ugyanezt az elméleti tesztet megírni, tehát és időkorlátos, tehát felvillan, mindenki másik kérdést kap, 50 másodpercet van, és meg kell választani a jó választ, és hát elég könnyű elbukni rajta, mert 90% ott kell teljesíteni ahhoz, hogy átmenj, úgyhogy...
1: És gondolom, meccs szituációk is vannak videón.
0: Igen, azok a videós tesztek, igen, tehát amikor levetítenek egy klipet, van 20 klip, levetítik, egyszer nincs második lehetőség ugye megnézni, és rögtön nekünk ki kell választani, hogy mi a jó megoldás. Mondjuk ez így pikpak lemegy 20 klippen keresztül, és ezt is folyamatosan csináljuk, tehát mind a FIFA-s rendezvényeken, ugye, hogyha U17-es VB-n voltam, vagy a nagy világbajnokságon, vagy voltam 21 barátságos férfi tornán is, vagy az EB-n, tehát ezt mindig mindenhol itthon is, az itthoni edzőtáborokban. Tehát,
1: és aki nem jól teljesít, ezt ki is szórhatják akár
0: ott a helyszínen? Hát igen, ez befolyásolja ugye a mérkőzésre való küldésünket, befolyásolja, hogy milyen keretbesorolásunk van, azért, mert valaki bekerül egy keretben, nagyon gyorsan ki is lehet kerülni, ha nem jól teljesítünk bármelyik részben. Tehát vagy a fizikai, vagy az elméleti, vagy a mérkőzés, mindegyik ugyanúgy egyaránt fontos.
1: Dolgoztál 2019-ben a női U17-es Európa-bajnokságon. Az ugye azért egy kicsit más, mert fiatal lányokról Igen. beszélünk, és a fiatal lányoknak az elfogadó készsége az talán egy picit simulékonyabb, mint egy felnőtt férfi meccs. Igen. Az volt az első igazán nagyon komoly nemzetközi Igen. megméretésed, arra hogy emlékszel?
0: Hát az nekem egy óriási élmény volt, ugye az nekem, az egy mérföldkő volt a karrieremben, mert 2017-ben bekerültem nemzetközi keretbe, de azért a nemzetközi keretben azért többen vagyunk, tehát ugye minden országból abban azért vannak többen játékvezetők meg asszisztensek is, azért önmagában az, hogy oda bekerülsz, az még nem jelent olyan semmi garanciát arra, hogy eljutsz ezekre a tornákra. Tehát azért ezek meghívásos alapon működnek, elkezdenek ugye figyelni az UEFA ellenőrök, és ha valakinek megfigyelnek, megtetszik a teljesítmény, a fizikai erőlét, és így komplexen maga az illető, mint játékvezető, akkor van esély arra, hogy egy ilyen tornára például meghívást kapjunk. Szóval ez nem úgy van, hogy én jelentkezem, hanem ide meghívnak név szerint engem, vagy Danitát mondjuk most az én esetemben Magyarországról, és azért ez egy óriási megtiszteltetés, hogy Magyarországot képviseltem egy ilyen tornán asszisztensként, és akkor ugye itt úgymond felkerül az ember a térképre, ha jól teljesít. És akkor az én esetemben ez így kezdődött, hogy akkor ezen az U17-en az elődöntőben asszisztálhattam, és utána jött a Covid, akkor ott volt ugye egy kis megállás, ott lát az élet, ugye nem jártunk nagyon külföldre, max ilyen single, úgynevezett single meccsekre, ami három napos, oda megyünk, levezetjük, hazajövünk, tehát a tornákat nem tartották meg, és akkor így találtam magamat 22-ben az Európa-bajnokságon, igen, hirtelen egy U17-es EB után, hogy jó, én ott akkor ezek szerint ugye utólag úgy néz ki, hogy jól teljesítettem, és így meghívást kaphattam, és akkor hát ugye ez mindig így működik, hogy az következő tornán újra megmérettetés, és újra ugyanúgy mindent teljesíteni, és még magasabb szinten is. Nyilván azért ezen az EB-n teljesen más nyomás volt, mint mondjuk az U17-es EB-n, tehát azért ez egy felnőtt Európa-bajnokság volt, kontinens fiatal.
1: Döntő is volt?
0: Hát ugye a két csoportmeccsen működtem az Európa-bajnokságon, tehát az U17-es VB-n voltam elődöntőn. De hát az akkor 30 évesen, 31, az volt az első nagy felnőtt tornám, tehát az akkor óriási siker volt kijutni magyar női asszisztensként.
1: Hogy készültök egy mérkőzésre? Tehát azt ugye nyilván lehet tudni egy idő után, mondjuk a tornarendszerben kevésbé, de mondjuk amikor egy bíróküldés van, akkor tudod, hogy mondjuk az USA Dél-Korea mérkőzésre kaptál felkérést, és akkor az ember elkezdi nézni az amerikai és a dél-koreai csapatok meccsét?
0: Nem, a csapat az adott csapatét. Tehát mindig, amilyen tornán vagyunk, azokból a csapatokból készülünk. Azért ugye lehet most már szerencsére a technikának köszönhetően bőven anyagot találni, illetve ugye vannak erre kifejezetten olyan platformok is, amihez kapunk jogosultságot, ahol meg tudjuk nézni a csapatoknak ezeket a taktikáit, hogy hogyan játszanak, és nagy tornán erre van külön felkészítésünk, tehát van külön egy vagy két instruktor, akinek ez a feladata, hogy minket az adott meccs előtt egy nappal egy külön egy-másfél órában csak a csapatok taktikájából készít fel. De nyilván ez csak a nagy, tehát mondjuk a VB-n, EB-n, meg női bajnokok ligájában mondjuk negyed döntőktől.
1: És olyanra is készültök, hogy mondjuk a csapatban van olyan játékos, aki többet reklamál például?
0: Igen, persze. Tehát, hogy itt kifejezetten azokat a játékosokat azért ismerni kell. Tehát azért ezen a szinten az elvárható, hogy ne a számot mondjuk, hanem tudjuk, hogy hívják, mert azért ez úgy illik, tehát, hogy fura lenne, ha Messinek is a Messi számát mondanánk, nem? Tehát, hogy... és hogy ez nyilván a női mezőnyben sem tér el, és akkor hát nyilván mi is készülünk a csapatokból, ugyanúgy az adott, ne vannak nehezebb játékosok, vannak könnyebb, tudni kell, hogy kit, hogy kell kezelni, tehát nekünk is azért ez egy mentális felkészülés is, nem csak fizikális, tehát mentálisan is, szellemileg is készülni kell, hogy helyezkedjünk, hogy most inkább a helyezkedés inkább a játékvezetőknek, mert nekünk asszisztensként fix, de nekünk se állt tudni, hogy milyen les taktikát alkalmaznak a csapatok, mire lehet számítani.
1: Vad Anitával, FIFA játékvezető asszisztenssel beszélgetünk, aki az első hölgy volt, aki 2024. decemberében egy NB1-es mérkőzésen asszisztensként dolgozhatott. Mi a helyzet a mérkőzések után? Tehát ugye a labdarúgók azok már hazafelé a buszon, a laptopról értékelik ezt a mérkőzést, mert megvan nekik a felvétel. Ti hogy juttok hozzá a felvételekhez? Jó, nyilván NB1-es csapatok azok ugye eddig az M4 sporton folyamatosan nézhették, azt onnan vissza lehet nézni, de mondjuk egy alacsonyabb osztályú mérkőzés kapcsán hogy jutsz hozzá ahhoz a felvételhez, amelynek alapján el tudod dönteni, hogy azok az ítéletek, amiket hoztál, azok helyesek voltak, vagy volt adott esetben egyet tévedésed is?
0: Igen, hát igazából ugye például, mikor én akadémista voltam, tehát bekerültem a Magyar Akadémiára, még ez azelőtt volt, mert nemzetközi kerettag lettem volna 2013-ban, és akkor abban a két évben nekem minden egyes hétvégén a mérkőzésemen volt egy ember, akinek külön az volt a dolga, hogy lekamerázzon. És akkor ugye ez az akadémiai két év, ez pontosan ez egy ilyen nagyon intenzív tanulási szakasz volt, fázis, megmérettetés, ahol minden egyes hétvégén én közvetlen visszacsatolást kaptam a hétvégi teljesítményemről, ki kellett elemezni együtt is, külön is a mentorunkkal, tehát ez egy elég komplex program volt, és ennek köszönhetően utána sikerült bekerülni a nemzetközi keretbe, Szóval már egészen úgy mond, hát az se alacsonyabb osztály, mert MB3-ról beszélünk, visszacsatolást kaptam a teljesítményemről, és ott ugye nyilván MB2-ben meg már minden meccsen ugye felvétel készül, meg kameráznak, illetve külön asszisztensi ellenőrök is vannak, tehát akinek csak az a dolga, hogy az én teljesítményemet értékelje, és akkor ugye rögtön mérkőzés után az öltözőben átbeszéljük az összes szituációt, ami engem érint.
1: Szóval... Egyébként kritikus vagy magaddal?
0: Igen. Igen, szerintem. Hát muszáj, mert hogyha hibázunk, és akkor belenyugszunk, hogy jó van, akkor utána legközelebb is valószínűleg nagyobb eséllyel, de hogyha kielemzem, hogy de vajon miért nem láttam jól, amit láttam, miért? Mert esetleg nem úgy álltam, nem ott álltam, kitakarta valaki, tehát hogy nem oda fordultam, pont elkaptam a fejem, szóval, hogy nyilván mindenkinek a saját maga érdeke is ezeket a mérkőzés szituációkat visszanézni, kielemezni, mert ezekből tanulunk nem csak a sajátunkból, hanem úgy máséból is, tehát hogy ugye azért is nézzünk sok mérkőzést, elemezzük a mérkőzés szituációkat, mert lehet, hogy holnap után meg a mérkőzésünkön fordul elő, és ha most két nap előtte pont megnéztem, átgondoltam, készültem már előre mentálisan, akkor sokkal könnyebben használom én a gyakorlatban mondjuk az adott szabálynak az értelmezését, vagy a megoldását egy bizonyos szituációnak, mert már végig gondoltam pont két nap előtte, hogy láttam egy hasonló szituációt, hogy kell ilyen esetben eljárni, és nem ott kell hirtelen rögtönözni.
1: Mennyire nézed más szemmel a mérkőzéseket, mint mondjuk egy labdarúgó, aki készül egy ellenfélre, te pedig ugye adott csapatra készülsz, tehát hogy folyamatosan azt nézed, hogy a szabálytalanságokkal, a lesekkel kapcsolatban mi történik, vagy el tudsz merülni abban akár pár percre, hogy hú, milyen jól kombinálnak ezek a brazilok?
0: Nem, nekünk nem szabad ilyen úgymond dekoncentráltnak lenni egy pillanatra se, tehát nekünk azért ott abban 90 percben megvan, hogy mi a dolgunk, azzal kell foglalkozni, azon kívül lehet gyönyörködni a csapatok futballtudásában. Ugye most nyilván egy torna alatt kimegyünk, nagyon sok mérkőzést megnézünk élőben, nem csak a sajátunkat, de az teljesen más annak a lélektana, amikor játékvezetőként a pályán vagyunk, akkor ugye nyilván kizárjuk a külvilágot, meg az ilyen egyéb dolgokat, tehát ott nekünk nagyon 90 percig full fókusz és koncentráltnak kell maradni, mert egy pillanat, tényleg egy másodperc alatt megvan a hiba, hogyha nem figyelünk, és pont látnunk kellett volna valamit, és én azon gondolkodtam volna, hogy milyen szép passz volt.
1: Van az asszisztenseknek stílusa? Mert a játékvezetőknél néha szoktuk látni, hogy esetleg engedi a keményebb játékot, nem nagyon ad sárgalapot, inkább szavakkal próbál operálni. Ugyanilyen van az asszisztenseknek is?
0: Igen, hát szerintem pont így mindig ezt szokták, hogy az egyéniségeket keresik. Nyilván mindenkinek megvan a saját egyéniség, ami már kifort az évek alatt, mondjuk főleg 19 év alatt, és igazából itt szerintem az a lényeg, hogy az játékvezetőnek a stílusához, meg az egyéniségéhez kell alkalmazkodni, tehát hogy azt egy asszisztensnek éreznie kell, hogy adott játékvezető mondjuk engedi a keményebb játékot, jól alkalmaz előnyszabályt, akkor nyilván nekünk is ehhez kell adaptálódni, de hogy azért valamilyen szinten meg nekünk asszisztensként is megvan már a magunk egyénisége, és akkor azért azt is fel kell vinni a pályára, hogy együtt egy jó csapat legyen a pályán, és azt érezzék a csapatok, hogy kontroll van, és kontroll alatt van tartva a mérkőzés, és menedzselünk mindent, és rend van a pályán, és ők csak focizhatnak.
1: És az hogy viseled, amikor a játékvezető felülbírál?
0: Hát itt jön az képbe, hogy nekünk asszisztensként alkalmazkodni kell, jól kell adaptálódni a játékvezető stílushoz, tehát nyilván tökéletes környezetben, nyilván mindig vannak hibák, jó esetben nem kerül erre sor, mert ha én jól alkalmazkodom, persze vannak kivételes szituációk, amikor nincs szerencsénk és előfordul, de azért, hogyha várunk egy ütemet, nem kapkodunk, figyelünk, ismerjük a kollégánkat, akkor azért ez jó esetben nem fordul elő. Most nyilván ez akkor nehezebb, amikor mondjuk egy új tornán új emberekkel vagy összezárva hirtelen egy hónapra, és akkor hirtelen kell adaptálódni, de hát pont ezért is válogatják ki az embereket, ilyen dolgokat is figyelembe vesznek, mondjuk asszisztensként, hogy ki hogyan tud alkalmazkodni.
1: Azt vettem észre, hogy a férfi játékosok nagyobb tisztelettel beszélnek a női játékvezetőkkel, mint a férfi játékvezetőkkel. Tehát amikor rohan, hogy ref, és rájön, hogy nő vezeti a mérkőzést, akkor egy kicsit megenyhül. Neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát, ez is. Szóval volt már olyan példa is, hogy azt tapasztaltam, hogy túlzott tiszteletet kapok azért, mert most én nőjátékvezető vagyok, de azért ennek az ellenkezője is előfordul, nyilván ez az adott játékostól függ. Én azért azt szeretem, hogyha ez a lehető legneutrálisabb, szóval én nem szeretném, hogy se pozitívan, se negatívan ne legyek én megkülönböztetve azért, mert én nőjátékvezető vagyok, ez akkor jó, hogyha ez nem jön ki a mérkőzésen, és nem derül ki, hogy itt bármi miatt más, mint hogy én se kezelem a játékosokat más, hogyha férfi vagy női mérkőzésen vagyok, nyilván a felkészülés más, mert másra kell felkészülnem, de attól függetlenül ugyanazt a tiszteletet megadom mindkét félnek.
1: Egyébként női vagy férfi meccset szeretsz jobban vezetni?
0: Hát ez nehéz kérdés, mert mind a kettőt nagyon szeretem, más a kettő, tehát nyilván egy férfi mérkőzésen a fizikális része az nem mindig, de attól függ, milyen osztály. De azért magasabb osztály, ez nagyobb kihívás, de most már ugye külföldön a lányok is nagyon, nagyon magas szinten vannak fizikálisan, ezért is kell nekünk is ennyire készülnünk. Viszont női mérkőzésen meg több a váratlan szituáció, nehezebb megoldani, nem mindig lehet következtetni mondjuk abból, hogy hogyan reagálnak egy szituációban, szóval azért a lányok néha őszintébbek szerintem, kevesebbet szimulálnak, úgyhogy más a kettő, de mind a kettőt szeretem.
1: Mondtad, hogy eleinte vezetted a mérkőzéseket.
0: Igen.
1: Hogy lettél mégis asszisztens? Tehát, hogy ez egy magától zajlik ez a kiválasztódás, hogy az ember egy idő után inkább asszisztens lesz, vagy inkább vállalja a nagyobb terhet azzal, hogy mérkőzéseket vezet?
0: Hát igazából én szerintem az én esetemben ez könnyen magyarázható az, hogy nagyon fiatalon kezdtem, tehát 16 évesen egyedül mentem ki az utánpótlás mérkőzésekre, azért azt tudjuk, hogy a szülők nagyon lelkesek tudnak lenni ezeken a mérkőzéseken, és azért az tényleg egy nagyon kemény időszak volt, és akkor emellett, amikor elkezdtem a férfi felnőtt mérkőzésekre járni a férfi kollégákkal, 16-17 évesen, akkor nekem az a közeg jobban tetszett, hogy ott már kicsit jobban lehetett a szakmára nyugalomban fókuszálni, nyilván ott sajnán egyszerű a körítés, ugye az alacsony mérkőzéseken, de valahogy én ott úgy komfortosabban éreztem magam, és akkor ebből jött az, hogy jobban szerettem menni a férfi kollégákkal a felnőtt mérkőzésekre asszisztálni, amit ugye akkor még nem vezethettem, viszont mellette vezettem az utánpótlás meccseket, és én jobban élveztem azt, amikor hárman voltunk, trióban, komfortosabb voltam vele, és hát valószínűleg jobb, tehát hogy volt hozzá affinitásom, és akkor ezt így észrevették már akkor a Budapesti Labdarúgó Szövetségben, és akkor így az asszisztensi vonalon kaptam több mérkőzést, és így elég gyorsan így be tudtam kerülni az országos keretbe.
1: És mi a jobb, hogyha a stáb többi tagja férfi, vagy az a jobb, hogyha csak hölgyek vezetik a mérkőzést?
0: Nincs preferenciám. Mindegyik jó. Is. Már voltam mindenféle
1: kombinációban,
0: igen. Tehát voltunk már úgy, hogy csak lányok, voltunk úgy is, hogy két lány, csak fiúkkal is, tehát, hogy tényleg ennyi idő alatt már mindenhogy, de a saját testvéremmel is volt a mérkőzésen, az is egy jó kombináció volt.
1: Van-e valamilyen kitűzött cél, tehát például mondjuk női BL döntőt vezetni, az úgy nehezen tudom elképzelni, hogy egy hölgy vezesse a férfi BL döntőt, de igen, semmit sem zárok ki. Esetleg foci VB döntő, felnőtt, női, adott hát esetben asszisztensként.
0: Ugye persze nyilván mindig arról álmodunk, hogy egy tornán a legvégéig ott tudunk maradni, és a lehető legjobb mérkőzéseket kapjuk. De igazából én ilyen szempontból mindig nagyon ilyen optimista vagyok, hogy én már annak örülök, hogy ott lehetek, és akkor azon belül mindig a következő kihívásra gondolok, tehát mindig az adott mérkőzés, amire elküldenek, hogy azon maximálisan a legjobb teljesítményemet, tudásomat tudjam kihozni a lehető legkevesebb tévedéssel, a hibákkal, és ennek mérten próbálok mindig készülni ugye a következőre, és hát persze álomszerű lenne mondjuk egy BL döntőn, női BL döntőn asszisztálni, vagy egy VB döntőn, de már ott lenni önmagában is, tehát az is már egy nagy álom.
1: Amikor beszélgetünk, akkor vagyunk egy nappal a születésnapod után, úgyhogy minden jót kívánunk ennek kapcsán.
0: Köszönöm szépen.
1: És beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy hát egy nagy generáció egyik tagja vagy, ugye már a nagypapa is mérkőzésvezető volt, játékvezető volt, hogy tervezett, hogy tovább folytatódik ez a hagyomány? Tehát...
0: Hát természetesen, most még ugye nem bővült a kis család az elmúlt időszakban elég sűrű volt, minden év elég sok tornán sikerült szerencsére részt vennem, de ha majd eljön ennek az ideje, akkor nem zárkózom előle, de majd szeretném, hogy majd a leendő gyerekem dönthesse el, hogy mint ahogy én is eldönthettem, nyilván ezt az esélyt szeretném megadni, de ha esetleg úgy dönt, hogy folytatja a családi hagyományt, akkor én büszke leszek.
1: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban vendégünk Vad Anita, FIFA játékvezető asszisztens, és zajlik a labdarúgó világbajnokság, és ugye 48 csapatosra bővítették a tornát. Ez hogyan változtatja meg a játékvezetők és az asszisztensek felkészülési mechanizmusát?
0: Hát ugye ezt többféle képpen is, például alapból azzal kezdeném, hogy nyilván sokkal hosszabb így az ott töltött idő. Tehát kinyúlik a tornának az ideje.
1: Különösen, hogy előtte gondolom itt is volt egy felkészülés, egy ilyen camp típus.
0: Igen, hát igen, tehát hogy biztos, hogy volt előtte nekik egy szeminár hét, ahogy ez mindig is szokott lenni a FIFA-val, de például most a női VB-ből kiindulva, a női VB július 20-án indult, és mi már július 2-án.
1: Ez majdnem 3 hét.
0: Igen, de pont emiatt, mert volt egy egyhetes szeminár, ahol még tesztek, felmérések, fizikai, szellemi, videóvírus, tehát mindenféle tesztek, felmérések, felkészítések vannak, tehát ugye a délutáni összejövetelek a meetingtermekben, csoportos foglalkozások, a videóbírok meg szimulátoron gyakorlások, és akkor ezután volt még egy torna, egy barátságos torna, mi vezettük a mérkőzéseket, és csak utána indult a világbajnokság. Ez volt a női. És hát most a férfi VB-n is nyilván így sokkal hosszabb az ott töltött idő a játékvezetőknek, meg a csapatoknak is. Illetve azért készülni kell több csapatból nekünk játékvezetőknek is, ismerni kell a csapatokat, ugye, amit már ugye beszéltünk, a csapatok taktikáját. Tehát nyilván így akár olyan kisebb országokból is fel kell készülni, akikből előtte eddig nem kellett, vagy nem találkoztunk velük a pályafutásunk során. Szóval ennek van egy ilyen.
1: Arra is gondolok, hogy egyrészt extrém hőség is előfordulhat egy ilyen tornán, másrésztről pedig soha nem tudja a játékvezető sem, és az asszisztens sem, hogy meddig marad.
0: Igen.
1: Mert adott esetben még a döntőt is ő vezetheti, igen, vagy közreműködhet, de lehet, igen, hogy a csoportmeccsek után hazaküldik.
0: Igen.
1: Tehát igen, erre felkészülni azért már csak a csomagolás szempontjából is nehéz.
0: Hát,
1: te ezt hogy oldod,
0: igen,
1: meg?
0: Hát igazából mindig úgy készülök, hogy szeretnénk a legvégéig maradni, ameddig csak lehet. Eddig szerencsére igazából az összes FIFA tornán sikerült a legvégéig maradni. De nem csak a döntő játékvezetői maradnak, hanem azok a játékvezetők is, akik mondjuk elődöntőben működnek, ők még maradhatnak, vagy akik még ott tartanak úgymond tartalékként, hogyha bármi történne valakivel, akkor mondjuk az a játékvezető kap még lehetőséget a tornán. Szóval az önmagában pozitív nekem, hogy a legvégéig tudtam eddig az összes FIFA tornámon maradni, már ha másért nem, azért ismeri így a döntőt mondjuk élőben a stadionba megnézhettem, és azért az egy világbajnokságon az egy óriási élmény volt, hogy a női VB döntőt élőben a tribünről nézhettem a saját kollégáimat, akikkel ugye együtt dolgoztunk előtte másfél hónapig, és egyáltalán ennek a fantasztikus élménynek a részese lehettem nézőként a végén.
1: Említetted, hogy VAR végzettséged is van, és most a videóbíró lehetőségeit is meglehetősen kibővítették a világbajnokságon. Most, hogy már az egyenes kieséses szakaszban tartunk, hogy érzed, hogy az eddigi mérkőzések tapasztalatai alapján ezek a változtatások elérték a céljukat?
0: Igen, mindenképpen szerintem ez egy jó, tehát ez egy siker most. Eddig nagyon pozitív szerintem ezeknek a változtatásoknak az eredménye, ugye nyilván ez egy igény volt mind a csapatok, mind a média, mind a nézők részéről, hogy ezeket a fölösleges időhúzásokat, időveszteségeket ugye valahogy menedzselni kéne, és hát eddig látszik, hogy...
1: Hát ugye mondjuk el, hogy ugye a kapusok nem húzhatják az időt, igen, végtelenség, igen, a bedobásokat záros határidőn belül el kell végezni.
0: A sérülések ugye egy fontos változtatás, tehát hogy innentől kezdve nincs annyi görcsölés.
1: Szetrengés, mert egy percre le lehet küldeni,
0: igen,
1: a
0: igen, tehát sokkal folyamatosabb a játék.
1: És a cserét is időben el kell végezni, igen. Tehát 10 másodperc igen. alatt bárhol van igen. a pályán, el igen. kell, hogy igen. hagyja igen. az igen. a játékos. Igen. Ezen túl menően általában a VAR-ról mi a véleménye? Tehát nagyon sokat megoszt például az a tény, hogy a tipikus, klasszikus gól öröm az nem valósulhat meg azonnal, amikor megszületik a találat, mert hogy akár az asszisztens is később igen. húzza be a lest, akár a varvizsgálat miatt lehet, hogy csak 4 perc múlva terül ki, hogy gól volt.
0: Igen. Hát igen, tehát hogy nyilván azt a pályán rögtön látják a játékosok, hogyha utólag az asszisztens késleltetett jelzéssel ugye lest jelez, de azért azt a játékosok is általában érzik, hogy gyanús-e. Azért így is látunk elég sok gólörömöt, mert nyilván ezt a játékos is azért érzi, hogy necces volt-e az indítás, vagy volt-e valami, tehát azért ezt általában ők tudni szokták. Igazából én szerintem akkor is ez így sokkal igazságosabb, tehát hogy igazságosabb lett maga a sport, és mondjuk nem döntenek lesgólok adott esetben, emberi hiba határon túl történő lesgólok, vagy belül, tehát hogy olyan dolgok, amik benne vannak, tehát hogy ez előfordulhat a legjobb asszisztens, a legjobb játékvezető, hogy elnéznek egy-egy fontos szituációban szabálytalanságot, vagy egy lest, és akkor ez mérkőzés befolyásoló hibához vezethet, és milyen jó, hogy most már ez kijavításra került, tehát igazságosabb.
1: Az asszisztensek kommunikálnak folyamatosan a játékvezetővel. Les helyzetnél mi a szitu? Tehát, hogy te, amikor látod, hogy les, de nem húzod be, mert meg kell igen. várni a támadást, már szólsz a játékvezetőnek, igen. hogy les. Tehát...
0: Hát akkor én a VAR protokoll szerint mondom, hogy delay. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy
1: késleltetni fogod a döntést.
0: Igen. Uh-huh. És akkor ugye ezt bemondom 3-szor, hogy delay. Ebből tudni fogja a játékvezető, hogy itt a végén, ha lement a játékszituáció, én be fogom emelni az ászlómat, és les fogok jelezni.
1: Egyébként ti mindent hallotok? Tehát te folyamatosan hallod a játékvezetőt, tehát azt igen. is hallod, hogy ő mit beszél persze. a vitatkozó igen. játékossal?
0: Tehát mi nekünk a communication az
1: ti nyitva van. Ti nem nyomtok gombot, mint
0: mi
1: az
0: nem,
1: ötödik
0: csak a
1: játék.
0: Tartalék, igen. Uh-huh. Csak a tartalék játékvezető nyom gombot, illetve a VAR, ha valamit szeretne nekünk mondani, vagy az a VAR.
1: És akkor te érzel valami rezgést a karodon, vagy
0: nem,
1: a derekod?
0: Nem? Nem, a rezgést csak akkor érzem, ha van gólvonal technológia, és erre van egy külön órám, ami azt jelzi, hogy a labda áthaladt a gólvonalon, akkor ezek az órám, illetve mondja a headset, hogy gól, és ki is írja, hogy gól. De ugye ez csak a mérkőzéseken van, ahol van gólvonal technológia.
1: Még egy megosztó dolog, ez a ivószünet, vagy hidratációs igen. szünet, ami hát többen azt mondják, hogy most már nem 2 fél időből áll a mérkőzés, hanem 4/4 áll, és ugye általában arra gyanakszanak az európaiak, hogy itt ugye az amerikaiak eladták reklámnak igen. azt a 3 percet, ugye 20 másodperccel az ivószünet megkezdése után lehet indítani a reklámot, és valamennyi idő a vége előtt igen. abba kell hagyni, de szerinted ez előre viszi? Tehát, hogy például az edzők ki tudják ezt használni arra, hogy tanácsokat adjanak bizonyos szituációkban a játékosaiknak?
0: Hát persze egy rövid megbeszélést tudnak tartani, de nem hiszem, hogy ennek azért annyira negatív hatása van most itt a mérkőzésre, hogy annyira szétdarabolna. Igazából ez tényleg csak egy rövid szünet, és hát most ez nyilván a VB-re ez egy különleges dolog, hogy minden mérkőzésen van. Alapból ugye ez hőmérséklethez kötött ugye általában egy rendezvényen, és megállapodnak előre a csapatok, illetve a játékvezető, hogy akkor lesz ivószünet. Itt ebben az esetben ugye ez most egy standard, de szerintem ennek annyira negatív hatása nincsen, meg esetleg nem is tesz rosszat a játékosoknak, hogy tudnak egyet fújni egy kicsit a púzus vissza.
1: Hát igen, csak furcsa, hogy esik az eső, és ők meg frissítenek.
0: Hát igen, de ugye attól, hogy esik az eső, még lehet esetleg
1: párás
0: vagy igen, tehát lehet rá szükségük, tehát hogy azért az, hogy egy kicsit lehűtik magukat, az
1: Az is picit megosztja az embereket, vagy hát új szabály tulajdonképpen, hogy a játékosok nem takarhatják el a szájukat, mert hogyha ezt teszik, akár piros lapot is kaphatnak. Ez mennyire nehezíti a játékvezető dolgát, mert hogy újfajta szituációban kell igazságot tenni.
0: Hát igen, ugye ez nyilván ez megint egy kicsit ugye szubjektív szabály, de én szerintem ezzel el akarják kerülni azokat a sportszerűtlen viselkedéseket, amikor ugye a játékosok egymást szidják, vagy egymást hergelik, és így nem akár rasszista megnyilvánulásokat is ugye azért ki lehet küszöbölni. Tehát itt ennek az a lényeg, hogyha a játékvezető megítélése szerint sértő vagy rasszista megnyilvánulása van a játékosnak, akkor ezt kell, azt büntetheti kiállítással. Tehát, hogy
1: egyébként bírói szempontból hogy ítéled meg a labdarúgó világbajnokságot? Tehát, hogy fejlődött a mostani új szabályokkal a sportág, gyorsabb lett?
0: Szerintem igen, szerintem sokkal gyorsabb lett a játék ezekkel az új szabályokkal. Nyilván nekünk a pályajátékvezetőként ez most egy plusz teher, plusz felelősség, de azért így tartalékjátékvezetővel, tartalékasszisztenssel, videóbíróval, avarral, tehát azért megvannak a pályán a játékvezetők annyira támogatva, hogy azért ezt így meg lehet oldani. Ez inkább az alacsonyabb osztályú mérkőzésekben, mondjuk nem egy VB-n, de mondjuk egy NB3-as mérkőzésen már nehezebb három embernek ezt mind lemenedzselni, de hát ezért vagyunk játékvezetők, hogy az ilyen kihívásokat is megoldjuk. Úgyhogy én szerintem így igazságosabb is, meg gyorsabb is lett a játék, és hát így csak ezzel lehetett elkerülni a felesleges szimulálásokat, időhúzásokat, sportszerűtlenségeket, tehát én szerintem ez egy pozitív változás, én úgy ítélem meg.
1: Nevek nélkül láttál olyan játékvezetőt, akit esetleg szíved szerint annak a mérkőzésnek a végeztével hazaküldtél volna a tevékenysége okán?
0: Nem, én szerintem mindenki megérdemli, akit oda kiválasztottak, hogy ott legyen, és azért ez egy nagyon alapos, hosszú kiválasztás, tehát ez nem egy nap eredménye, akik oda kijutnak, hanem hosszú évek munkája, éveken keresztül figyelik, folyamatosan monitorozzák a teljesítményüket. Az, hogy éppen bárkinek van egy rosszabb napja, vagy egy nehezebb, rosszabbul sikerült mérkőzése, vagy nem úgy találta meg a hangot a játékosokkal, attól ő még nem rosszabb játékvezető, és igenis helye van ott, hogy ha kiválasztották, és oda került, és meghívták, és ehhez minden teljesített, azért szerintem mindenki, aki eljut erre a szintre, megérdemli, és beletette a kemény munkát éveken át való, akár lemondásokat, családi eseményekről, tehát ez ezzel jár, szóval szerintem ezt ugye nem látják a nézők, az emberek, a média, hogy mi munka van egy játékvezetőnek a mögött, hogy ide kerül, de ez rettenetesen sok.
1: Volt egy-két meglepetés, volt egy-két olyan csapat, amely már búcsúzott a világbajnokságtól. Igen. Ez meglepett téged, vagy annyira rutinos vagy már a világversenyek tekintetében,
0: hogy
1: mindig számítani kell
0: erre? Ez mindig így van, tehát most azért van olyan meglepetés, aki ki se jutott, ugye? Tehát még más meg, akire nem számítottunk, igen. Úgyhogy hát ez ilyen. Ez szép a sport, hogy nem mindig az előre megírt dolgok történnek, hanem egy kicsi meglepetés is van benne.
1: Ennél még szebb lehetne, hogyha lennének magyar játékvezetők a világbajnokságon.
0: Igen, remélem, hogy a női világbajnokságon sikerül ezt prezentálni és ott lenni, mint az előzőn 2023-ban. Most benne vagyok a női VB programban. Most kaptam meghívást az U17-es világbajnokságra Marokkóba, októberbe. Úgyhogy nyilván ez egy elő szobája a jövő évi braziliai nagy női VB-nek, úgyhogy azért dolgozom most folyamatosan, hogy ez összejöjjön.
1: Marokkóban tegnap a Rabati stadionban nagyobb ünnep volt, mint a helyszínen. Igen. Mert ott összegyűltek a szurkolók, és úgy ünnepelték Marokkó továbbjutását. Nagyon fiatal vagy még, de gondolom a hölgyeknél is talán azonos, mint a férfiaknál, de van egy meghatározott időszak, ameddig lehet ezt csinálni, ez hány év?
0: Hát ugye ez nem, mert régen volt az ilyen kömbevésed, de most már ezt eltörölték, tehát amíg a fizikai tesztet tudod teljesíteni, és match fit vagy úgymond, addig ugye te működhetsz bármilyen osztályban, de hát azért általában azért ez a 40 plusz körül ugye abba hagyják, vagy már ugye egy kicsit nem a legtetején, azért 45-ig el lehet szerintem a legmagasabb szinten is lenni, hogyha tudjuk ezeket az elvárásokat teljesíteni, de ehhez kell ugye az alapos mindennapi munka, tudatos felkészülés, profi hozzáállás, és hát ugye ez az, ami nehéz ennyi éven keresztül ezt szintet hozni, annyi lemondással, de hát azért van az a pár játékvezető kiválasztva, mert ők ezt tudják hozni, és hát igen, ezt nem adják ingyen, hogy egy világbajnokságon képviselhessük az országunkat. Úgyhogy...
1: Amikor így abba adja egy játékvezető, az nem okoz törést, mert ugye sokakat ismerünk, akik benne maradnak a sportágban, mert vagy játékvezető küldők lesznek, vagy ellenőrök lesznek, de mi lesz azzal például, aki 40-45 évesen kikerül ebből, és mondjuk nem kérik őt fel?
0: Hát ez nehéz, igen, tehát nehéz az, ami egész eddig életedben minden nap az életed része volt, és a gondolataid a körül mozogtak ezt elengedni, de hát nem jut mindenkinek hely. Szóval, hogy nyilván ez egy nehéz, ugyanúgy, mint ahogy a sportolóknál is, amikor abba adják az aktív sportot, ez egy nagyon nehéz törés az életükbe, hogy akkor hogyan tovább. Ez nálunk is nagyon nehéz, de például én ezért is tartom meg a civil foglalkozásomat, és dolgozom emellett.
1: Ami?
0: Egy amerikai energetikai multinál dolgozom, és nyilván nehéz a kettőt összehangolni, főleg ezen a legmagasabb szinten ennyi világeseményen részt venni és teljesíteni, és erre felkészülni, de egyelőre még.
1: És amikor így odamész egy amerikai főnökhöz, és mondod, hogy elmennék másfél hónapra, igen, Ausztráliába, mit szólsz hozzá?
0: Hát igen, először igen, nem általában úgy meglepődnek, de hát én azért ezt előre szoktam kommunikálni, hogy ugye programban vagyok, tehát tudják, hogy van rá esély, nem tudom, ugye ki leszek-e választva, de mondjuk az előző években, az elmúlt 5-6 évben én ezt úgy csináltam, hogy mindig előre elmondtam, hogy EB programban vagy VB programban vagyok, és hogy van esélyem ebben az évben erre meg erre a tornára meghívást kapni, és ha meghívnak, akkor az ettől eddig nem lennék, hogy ezt meg tudjuk-e oldani, hogyan lehet megoldani, hogyan tudjuk, és akkor valahogy eddig úgy mindig megoldották. Nyilván változik a világ, minden változik, tehát most azért már egy más világot élünk, mint 5 évvel ezelőtt, szóval egy kicsit bizonytalanabb minden, egyelőre még ebben nem nincsenek olyan nagy problémáim. Volt már időszak, amikor könnyebb volt megoldani, mint most, de most például tavaly nyáron is egy hónapot úgymond fizetés nélküli szabadságot igényeltem, megkaptam, hogy az EB-re elmehessek, és akkor...
1: Július végén kezdődik az OTP Bank Liga, igen, újra így fogják hívni, és kezdődik a másodosztály is. Mikor, igen, lehet megtudni a bíróküldést? Hogy...
0: Mindig az adott hét csütörtök. Tehát a hétvégi küldés csütörtökön tudjuk meg, hogy hova.
1: Tehát akkor most hiába kérdezem tőled,
0: hogy... Nem, persze, még előtte tesztet kell futni, ez a táborba teljesíteni kell az elmélet és a fizikai tesztet, és hogyha az rendben van, akkor lehet... megkapni a küldést.
1: Úgyhogy akkor neked tulajdonképpen most kezdődik a felkészülés.
0: Igen, igen.
1: Vad Anita, nagyon szépen köszönjük. Játékvezető asszisztens volt a vendégünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Sok mérkőzést kívánok.
0: Hát szeretnék kijutni jövőre a női világbajnokságra Brazíliába, úgyhogy remélem, hogy esetleg akkor majd annak a kapcsán tudunk újra találkozni, hogyha ez megtörténik.
1: Hajrá, Vad Anita.
0: Köszönöm
1: szépen.
0: Köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente, pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 31. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Köszöntöm mai vendégünket, Bábszky Gergelyt, a Kimba Módszertani Központjának igazgatóját, a Testnevelési Egyetem küzdősportok tanszékének adjunktusát, és Deák Zsigmondot, az MBS Média Bizottságának elnökét is, aki természetesen ma is itt van a stúdióban. Gergő most érte haza Colorado-ból, a kötött fogású válogatott edzőtáborából. Milyen volt kint Amerikában, milyen méréseket végeztél?
4: Köszönöm szépen a meghívást. Egy hatalmas élmény volt. Én korábban szabadfogású birkózó voltam, és hát az amerikai szabadfogás azért az méltán híres. Ugye most kötött fogásúakkal voltam. Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy egy hetet kint lehettem. Ugye nekem a fő célom, illetve hogy kimentem, az volt, hogy a kötött fogásúakat különböző mérésekkel tudjam segíteni. A méréseknél, hogy milyen méréseket csinálunk, hogy a kiválasztásnál a fő cél az az volt, hogy a regenerációt tudjuk mérni. Ugye King Colorado-ban azért 8 óra idő eltolódás van, ami azért eléggé számottevő, és azért elég kemény edzés munkát is végeztek a sportolóink, és nem mellesleg még egyébként elég magasan is voltunk, viszonylag majdnem 1900 méter magasan. A méréseknek a kiválasztásában ugye ez volt a fő szempont. HRV mérést csináltunk, alvást monitoroztunk, ez volt a fő fókusz. Ugye a HRV mérés, ez a szívfrekvencia variabilitás méréshez egy képet tud kapni, adni, hogy a sportoló mennyire pihente ki magát, úgymond. Nyilván egy ilyen hosszú útnál alapból azért nehezebben pihenik ki magukat a sportolók. Volt egy protokollunk, mindig reggel mértük a versenyzőket, és az alapján, hát nyilván ugye van ennek egy edzés elméleti háttere is, de azért igyekeztünk egyénre szabni. Általában az első három nap, ami úgymond kicsit problémásabb, ott a regeneráció azért nehezebben megy végbe, utána már a 4. hetedik napon ott már azért nagyobb úgymond fejlődés figyelhető meg a pihenés szempontjából, és utána ilyen 10. nap környéken már azért visszaáll a szervezet. Nyilván azért voltak egyéni különbségek, ugyanúgy az alvásba is, illetve egy teljesabb mérést, laktátmérést végeztünk, pulzust monitoroztunk folyamatosan, és egy ilyen szubjektív borskálán néztük az edzéseknek a nehézségét, intenzitását, az alvás minőséget és a fáradtságot.
5: Ezért ne felejtsük el, hogy miért voltak ott, mert jövőre ugye olimpiai kvalifikációs világbajnokság lesz Las Vegasban, ugye? És aztán a Los Angeles-i olimpia 2028, igen, tehát igen. Nyilván ilyen luxusutakat a kollégák, de csak viccelek értelemszerűen, mert abszolút értelme volt, tehát nyilván modelleztétek, gondolom én, az időeltolódást, ahogy említetted is, meg a regenerációt, nagyon nem mindegy. Én 2015-ben újságíróként kim voltam, az is Las Vegasban volt VB olimpiai kvalifikációs.
3: De tényleg nem monitoroztak.
5: Monitorozhattak volna, mert minden délután, mint hogyha egy gumikalapáccsal felbevertek volna, egyszerűen nem tudtam átállni egyáltalán, ami az én újságíró teljesítményemen talán nem látszott annyira, de az biztos, hogy viszont ez egy viszonylag rosszul sikerült VB volt, tehát most nem akarok, te meg hát nagyon jó, mondhatom barátom, Sike Bandi, nem bocsánat, akkor még a Stulhás Gyuri volt a szövetségkapitány, de a Bandi is ki volt meg, tehát mindegy, egy nagyon komoly csapattal, és talán a mostani szövetségi kapitányunk Lőrisz Viktor volt, aki egy ötödik helyen kvalifikálta magát az olimpiára, de nem volt érmünk. Tehát magyarul azt akarom mondani, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon szükséges egy ilyen felmérés, és a szakembereknek a részvétele, mert látjuk, tehát ezt komolyan kell venni, mind a VB-t, mint pedig nem beszélve az olimpiáról, bocsánat, csak ezt el akartam mondani, hogy nem arról van szó, hogy hozzáteszem, hogy itt Magyarországot is mérnek Gergőjék, meg a világ, már ugye, hogy mit tudom én, Moldovában is, meg bárhol, tehát ahol szükség van rá, nem arról van szó, hogy csak a minél messzebb lévő helyeken, meg hát ugye ez fenn volt, ahogy említette is Colorado-ban, ugye ez a központi edzőtábor talán az amerikai.
4: Igen, olimpiai központi edzőtábor.
5: Tehát oda kellett menni, hiszen ott vannak az ellenfelek.
3: És akkor ugye az előttünk álló időben ezek alapján, a tapasztalatok alapján építitek majd fel a Las Vegas-i meg a Los Angeles-i terveket?
4: Hát adott egy képet, de nyilván az azért az teljesen más lesz majd, mikor versenyre mennek ki, nem lesz annyi edzés, lehet, hogy valaki mentálisan fogja nehezebben viselni a körülményeket. Itt ugye a nem is maga a mérés volt a legfontosabb, hanem majd az a visszacsatolás, amit adunk a sportolóknak, hogy mik azok az apró kis edzésen kívüli, vagy akár edzésen belüli kiegészítések, amikkel ugye ezt majd tudják, hát nem irányítani, hanem kismértékben befolyásolni. De nem gondolom, hogy ez a probléma lenne, mert a sportolóknak a hozzáállása az tényleg példás.
3: Ilyenkor rögtön adtok valami képet nekik, vagy valami visszajelzést, és hosszú távon is, vagy hogy működik ez?
4: Mindig érdeklődtek, nyilván minden mérés után.
5: Hogy aludtam?
4: Ez folyamatosan ment. Hát ugye egy ilyen trendet szeretnétem volna még összerakni. Egyébként a mérések még továbbra is mennek, illetve majd mikor hazajönnek, akkor is még szeretném monitorozni őket. Mindig adtam valami apró visszajelzéseket, igyekeztem nem elkeseríteni őket, hogy ha mondjuk nem olyan volt az alvás, vagy nem olyan volt a HRV, mert nyilván sportolók, ők folyamatosan egy számot akarnak, hogy hú, ez jobb lett, mint a tiéd, meg nem is feltétlen versenyeztek, csak ugye szerettek volna ebbe is, ugye minél hamarabb átállni, meg, de nyilván ez, mint mondtam, ez egyéni, és hogyha mondjuk van egy jobb mért eredmény, vagy egy rosszabb, az nem jelent semmit, de hogyha folyamatosan változik, akkor tudunk mondjuk valamit mondani. De nagyon érdeklődőek voltak, és azért igyekeztünk folyamatosan adni valami infót nekik is, és a Viktornak is.
3: A tudományos háttér az egyre fontosabb minden sportágban. Egyre többet lehet olvasni is, újságokban is, interneten is, hétköznapi embereknek is ilyen dolgokról. A birkózásban mi az, ami miatt ez kiemelten fontos?
4: Hát minden sportág fejlődik, köztük a birkózás is, és fontos azért, hogy itt is tartjuk a lépést a többi országgal, és nehéz egyébként a birkózó sportágban, mert elképesztő nagy munkát kell elvégezni ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a nemzetközi élmezőnnyel. Én úgy gondolom, hogy nagyon meg kell válogatni azokat a méréseket, amiket egyszerűen hatékonyan, nem terelve a sportolót meg tudunk valósítani, mert mai világban már nagyon-nagyon sok mindent lehet mérni, akár egy egyszerű karórával is, de meg kell választani azt a mérési rendszert, ami úgymond úgy nem befolyásolja a sportolót, hogy nem lesz teher neki. Sokat egyeztettünk a Lőrinc Viktorral is, illetve a Cifferszky Ákossal, hogy mik lennének jók, és ugye az alapján válogattunk ki egy-két mérést. Továbbá ugye dolgozom a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián is, és a Magyar Birkózók Szövetségével is elég szoros az együttműködés. ott is igyekszünk olyan, olyan mérési rendszereket kialakítani, amit egyszerűen mondjuk akár az ország bármelyik részébe meg tudnak csinálni az edzők és a sportolók.
5: Igen, ez szerintem az a fontos ebben, hogy meg tudja győzni a delikvenst, aki ugye, ahogy mondtad is, borzalmas munkát fektet bele, erős, ügyes, de mégis azt kell mondani neki, hogy meg kell győzni valahogy, hogy igen, ez a mérés azért fontos, mert akkor ennyivel, akkor utoléred az X-et, vagy megelőzöd, és le tudod győzni. Tehát szerintem ez minden sportában fontos, de főleg egy ilyenben, ahol egy küzdősport, és ahol eleve önmagában eszeveszett munkát kell elvégezni, úgy, ott még fontosabb, mert ugye mindenki keresi azt az utat, azt a módszert, hogy lehetne, tehát mindenki belerakja azt a borzalmas munkát, de nyilván nem tud mindenki nyerni, de ugye mindenki ezt keresi, és gondolom, hogy az egyik nehéz feladatotok az, hogy ezeknek a jó embereknek, edzőknek, stb. Meg tud őket győzni, figyelj, ezt így kell csinálni, higgyétek el, mert ezzel lesztek jobban.
4: Nyitottak egyébként, egyre nagyobb nyitottságot látunk így az edzők terén is, és igyekszünk olyan visszacsatolást is adni, amit tudnak hasznosítani. Nehéz néha, mert van, hogy nagyon-nagyon apró nyitott dolgokat tudunk mérni, amit mondjuk az edzői szem is lát, és ezek a mérések csak megerősítik azt, de ugye szokták mondani, hogy amit nem tudunk mérni, azt azért nehezebben is tudjuk fejleszteni.
5: Persze, ez is igaz, meg mondjuk vannak olyanok, hogy ami mondjuk más sportákban nincs, a fogyasztás. Tehát mondjuk egy fogyasztó ember oda menni és valamit elmagyarázni neki, az nem ugyanaz, mint egy jól lakott sakkozóhoz oda menni, elnézést, tehát értitek, nem a sakkozást akarom degradálni egyáltalán, csak a lélektanát. Tehát mondjuk én például, amiatt boldog vagyok, hogy mondjuk a Gergő is nagyszerű birkózó volt, tehát pontosan tudja, hogy nem úgy, tehát, de mondjuk ezt speciálisan is tudom, aki nem ott már jobb birkózó, de mindegy, tehát hogy tudom, hogy oda kell menni egy emberhez, aki fogyaszt, az teljesen más lelkiállapotban van mondjuk egy nappal a verseny előtt, mint az, aki nehéz súlyaképpen nem fogyaszt, és akkor a...
6: Főleg, ha még rosszul is aludt.
5: Igen. Na mindegy, tehát ezek tényleg, amit mondasz, nüanszok, de szerintem a hitelesség nagyon fontos, és az szerintem tök jó, hogy mondjuk tudományos munkát tud végezni egy volt birkózó, akkor így mondom, és akkor nem dicsérlek szembe, csak egyszerűen mondom, hogy egy volt birkózó, aki tudományos munkát végez, mert tudományos munkát végezni ez olyan sok birkózó nem tud. Tehát illetve sőt, az emberiségnek egy jó része nem tud, tehát szerintem ezért fontos, hogy ilyen szakterületen is erős legyen a sportágunk.
6: Az amerikai szabadfogású birkózókat említetted, mennyire láttad a nemzetközi trendeket az ilyen tudományos háttérrel kapcsolatban, mondjuk az amerikaiak mennyire dolgoznak hasonlóan?
4: Hát ilyen tudományos kutatásokból tudunk általában legtöbbször ilyen ötleteket meríteni, illetve ilyen mérési rendszereket. Kín Colorado-ban elég komoly komplexum van, és van egy külön szintjük, ahol nagyon komoly méréseket tudnak végezni. Nyilván ehhez kell azért a sportoló is, hogy nyitott legyen, illetve az edző is, hogy ezekre a mérésekre, és ebből azért úgymond valamikor az edzés mennyiségből is föl kell áldozni, hogy ezeket vagy mondjuk a pihenőidőből, hogy ezeket el tudják végezni. Nagyjából azért rálátunk a nemzetközi trendekre, és akár más sportágokba is, de nyilván azért a mi sportágunk eléggé speciális, egy elég komoly állóképességi sportág, szóval tudunk azért ötleteket meríteni onnan is.
6: Mennyire nehéz más sportágokból ötletet meríteni? Más sportágokból?
4: Hát...
6: Meg még sportágokból?
4: Nyilván egy tollaslabdából azért kevesebbet merítünk erőfejlesztés, speciális erőfejlesztés szempontjából, de nyilván ugye szelektálni kell, hogy mik azok a sportágak, amik mondjuk hasonlóak, mint a mi sportágunk, és nyilván ugye nagyon-nagyon sok mindent lehet mérni, ott is szelektálni kell, hogy melyiket tudjuk a legjobban adaptálni a mi sportágunkba.
6: A Kimba módszertani központjának a megalapítása az milyen hasonló lehetőségeket teremtett, mint például a Colorado-i központ?
4: Ugye a akadémiai sportágokban nyílt lehetőség módszertani központoknak a létrehozásán

0: ugye majdnem azt mondta, hogy magyarra fordítva, de értjük mit mond Gergő, de a lényeg az, hogy az edzőképzésről beszélünk, vagy hát a képzésről, azt hiszem ez a pontos. És még azt, hát kiemelve a birkózást, ugye két egyéni sportág van, amelyik akadémiai szintű most Magyarországon, a kajakkenu és a birkózás. Tehát azt hiszem ez mindent elmond, meg az is, hogy nyilván nekik is a módszertani központjuk, nekünk is, és tudomásom szerint ráadásul még működik is a kémia, meg a fizika, meg minden egyéb, tehát az egyéb interdisziplinális területen, tehát tudományközi területeken magyarul egymással beszélnek, és megosztjátok a tapasztalatokat.
1: Mióta dolgozol ott a Kimba módszertani központnál?
2: 22-ben kértek föl, hogy úgymond fogjam össze ezt a területet, és nagyon egy segítségemre volt a Birkóz Akadémia és a Birkóz Szövetség, hogy ahogy kialakult ezek a képzési rendszerek, továbbképzések, mérési rendszerek, és hát azóta csináljuk és dolgozunk együtt.
1: Az edzőképzés rendszere miben változott mondjuk ebben a 4 évben?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfőbb változás az volt, hogy a Birkózó Szövetség, a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem és a Birkózó Akadémia közti együttműködés sokkal szorosabb lett, és sokkal többet tudunk együtt dolgozni. Most jelenleg alapfokon és középfokon a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia indít képzést, ahol alapfokon egy rövid ciklusú képzésben tudnak az edzők, versenyzők részt venni, középfokon pedig egy éves képzésen, illetve ugye felsőfokon pedig a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetemre lehet jelentkezni. Ezek mellett a végzettsége rendelkező edzők, ők különböző konferenciákon, továbbképzéseken tudnak részt venni. Ebben egyébként a Magyar Edzők Társaságával van egy megállapodásunk. Ugye elég szoros együttműködésünk, online konferenciákon is részt tudnak venni az edzőink, úgymond akik már papírral rendelkeznek, és ezek mellett még egyébként szerintem rendkívül fontos, hogy úgymond mindenki képezni szeretné magát tovább, hogy van egy edzői minősítési rendszerünk is, ahol az edző akkor tud tovább lépni, hogyha egy magasabb licenc kategóriába, hogyha magasabb szintű végzettséget szerez meg. Én úgy látom, hogy ebbe az irányba is azért sikerült előrelépni. Korábban a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen nem volt olyan nagy létszámú birkózó csapat, fogalmazhatom így. Most szeptembertől már 3 évfolyam BSC edzői csoportunk lesz, 1 évfolyam mesterképzés, emellett rendkívül sokan járnak testnevelő tanári képzésre, illetve hát sportszervezések, reáció képzés szakra is jelentkeztek sokan. Most nagyjából egy ilyen 60 fő birkózó jár az egyetemre, ami szerintem azért a többi sportákhoz képest is kiemelkedő.
1: Emellett az MBS képzésein hányan tanulnak?
2: Ott ugye van egy limit, amivel el tudunk indulni. Az alapfokon egy 30 fővel szoktunk elindulni. Középfokon ott 50 fő a limit, bármint úgy értem a maximum, amennyi fővel el tudunk indulni. Most eddig 2 évfolyam indult el, szeptemberben szeretnénk a 3. évfolyamot elindítani.
0: Csak annyit szeretném mondani, hogy nyilván mindenki érti, hogy gyakorlatilag átalakult, modernizálódott az edzőképzés, és hát nyilván a módszerek is, tehát egy 21. századi szakmai képzés csináltak meg Gergőjék ez alatt a pár év alatt, úgyhogy és hál' Istennek, hogy ahogy említetted is a TFN is, mondhatom így a Testnevelési Sporttudományi Egyetem a hivatalos neve, de a TFN is ugye adjutnusként dolgozik, és hát az a 60, az szerintem ez rengeteg, tehát teljesen igazad van, hogy kiemelted ezt, hogy összességében 60 birkózó. Kicsi sportág, és mégis ez az arány szerintem remek.
1: Gyanítom, hogy a tanulóknak a nagy százalék, vagy lehető 100%-a rendelkezik birkózó múlttal. Mennyire fontos a tudományos részén a sportnak a birkózó múlt?
2: Ugye saját

0: tapasztalatomból tudok kiindulni. Köszönöm a korábbi dicséretedet, de egyébként hát sajnos nem voltam annyira sikeres birkózó, mint szerettem volna lenni, és azért szerettem volna a sportágamat valamilyen szinten támogatni, és azért is örültem ennek a lehetőségnek. A módszertani központba szerintem azért fontos, hogy legyen birkózó múltja, aki annak, aki ott dolgozik, legalábbis a szakmai stábnak a nagy részének, mert ugye így jobban át tudják érezni azokat a nehézségeket, azokat a problémákat, amelyeket egy versenyző, edző minden nap találkozik, és úgy gondolom, hogy a gyakorlati tapasztalatokra építve érdemes elmenni a idézelve a tudomány irányába is, és akkor tudunk a leghatékonyabban dolgozni.
1: És ez szerintem fordítva is igaz, tehát, hogy a Gergő megy oda, akkor neki nagyobb a hitele a gyűrött fülével, meg a sportos alkatával, meg a kiismert, most tényleg nem viccelek. Hozzáteszem, újságíróként is könnyebb, hogy ha tudják, hogy birkoztál, vagy esetleg ismertek is, egészen más a közegnek az ellenállása, hogy így mondja, vagy éppen a befogadása. Tehát azért mondom, hogy ez nagyon fontos a hitelesség, ahogy a korábban is beszéltük, hogy az egy dolog, hogy tudományos szempontból mit lát előremutatónak, de azt el is kell fogadnia az edzőknek és a versenyzőknek, mert különben mondhat, amit akar.
2: Sose volt ezzel gond?
0: Hát vannak mindig nehézségek, ezeken igyekszünk.
1: Ez a diplomáciai képzésre is el kéne menned, illetve nem kéne, mert már nagyon jól mondod.
0: Nyilván mindig vannak nehézségek, de ugye, versenyző is voltam, utánpótlásba válogatosságig eljutottam, edzőként is dolgoztam, nem is olyan sokáig. Lehet, hogy lehetne nagyobb tapasztalatom is, de igyekszem azért nyitott szemmel járni, és ezeket a hiányosságokat pótolni.
2: Mennyire vezetett egyenes út erre a tudományos pályára, mert mondtad, hogy edzőként is dolgoztál, el is végezted a TFN, ha jól tudom, a birkózó edző képzést.
0: Igen, én ugye testnevelő, gyógytestnevelői végzettségem van, edzői végzettségem, meg nemrég szereztem tudományos fokozatot. Mikor elkezdtem a TF-et, akkor jöttem rá, hogy van ilyen lehetőség, hogy PhD képzés, és úgy voltam vele, hogy ha majd eljutok egyszer odáig, akkor mindenféleképpen szeretnék egy ilyen végzettséget is, meg érdekelt is ez az irány. És mikor végeztem a testnevelői gyógytestnevelői képzésen, akkor ugye egyből jelentkeztem is, és nagyon jó helyre sikerült kerülnem a Radák professzorhoz, aki hát így a tudományos világban egy elég ismert név, és nagyon sokat tudtam tanulni tőle ott a PhD-s éveim alatt. Mondjuk leginkább azt, hogy milyen nagy hiányosságaim vannak, mert tényleg nagyon nagy világnyílt
1: jelentem. Szóval mondani, és, aki minél többet tud, annál jobban rájön, hogy milyen keveset tud. Ugye?
0: Igen, és azért így a tudományjal is azért így óvatosan szoktam fogalmazni, mert még azért úgy érzem, hogy messze állok tőle, de hiába meg a fokozatom, még azért még kicsit távol érzem magam tőle. Igen, szóval jelentkeztem, sikerült elvégeznem, és akkor lehet, hogy ez is segített a mostani munkámban való előrelépést.
1: Hozzáteszem, hogy egyébként szerintem tökéletes példa is a Gergőnek ez a útja, mert nyilván mindenkinek megvan a maga útja. Ő neki, tehát nem lehet mindenki olimpiai bajnok, de itt van egy ember, aki mondjuk PhD-t végzett, és most tényleg nem azt mondtam, a tudomány nem azért említettem, mert ez, tehát azért, mert erre is szüksége van a magyar birkózásnak, hogy legyenek olyan emberei, akik ezt csinálják, mert különben nem haladunk együtt. Persze más újságírókra is van szükség szerintem, akik szintén segítenek, meg hát nem beszélve a versenyzőkről, de tényleg szerintem nagyon jó példa, akár a kimbás gyerekek előtt is, hogy a pályafutás mellett, vagy a sport mellett a tanulás ez legalább olyan fontos. Gondolom, hogy erről is beszéltek, amikor esetleg valaki érdeklődik.
0: Igen, és egyébként már PhD képzésre is jelentkeznek birkózók, tehát hogy most már azért eljutottunk.
1: Hát a személyes példa az
0: van,
1: a legjobb.
0: Van érdeklődés is, és örülök azért tényleg, hogy azért jó az egyetemen is a birkózók nagy részének a megítélése, szerencsére.
2: Te ebben mennyire tudod őket motiválni, támogatni, segíteni, mint adjunktus?
0: Igyekszem, nyilván sok a nehézség, azért sokan levelező tagozaton csinálják, sok e-sportoló is részt vesz a képzéseken. Mindig mondom a birkózóknak, hogy bármikor, bármilyen kérdéssel megtalálhatnak. Hál' Istennek a többi tanárral is jó a kapcsolat, úgyhogy ez igyekszem segíteni mindenkinek a munkáját. A Farkas Gábor kollégámmal is, ő a Küzdő Sportok Tanszék mesteroktató, illetve Takács Ferenc tanárúrral is, ő is mesteroktató. Takács Ferencet nem kell gondolom bemutatnom.
1: Volt is itt ugye vendég, Takács István, Európa bajnokunk édesapjáról beszélünk.
0: Igen. Hát ugye így hárman igyekszünk segíteni a birkózóknak az előrehaladását.
2: Nemrég írt alá egy megállapodást a Testnevelési Egyetem a Magyar és a Nemzetközi Birkózó Szövetséggel. Ez milyen új lehetőségeket teremthet?
0: Igen, korábban volt egy megbeszélésünk, és a Nemzetközi Birkózó Szövetség nagyon boldogan hallotta, hogy a TFN angol nyelvű képzések is indulnak. Most jelenleg egy sporttudományi képzésre tudnak jelentkezni, illetve majd később sportmentál trénerképzés, illetve sportpszichológiai angol nyelvű képzések is fognak indulni. Emellett ilyen rövid ciklusú képzésre tudnak angol nyelvre jelentkezni külföldi hallgatók. Most volt egy két hónapos képzés, ahova négy fő birkozó jelentkezett, Kenyából, Zambiából, Salvadorból és Sri Lankából jelentkeztek. Ugye itt a Nemzetközi Birkozó Szövetség igyekszik azokat az országokat is támogatni, ahol még nincsenek olyan nagy birkozó hagyományok. Nagyon lelkesek voltak a hallgatók, nagyon jó volt megismerkedni új, úgymond népszokásokkal is, új emberekkel, és hát a jövőben is majd fog ilyen hasonló képzés is indulni.
2: De akkor ez nem sportág specifikus, ha jól értem?
0: Ez a rövid ciklusú, de ez birkózó képzés volt.
1: És a UVV, tehát a Nemzetközi Szövetségen keresztül jönnek, ez úgynevezett felzárkóztató program, nem tudom, mi a pontos kineve. Így van, így van. Hogy magyarul a Sri Lankai birkózás is induljon el, és Kenya is a többi, tehát abszolút ez beleillik a képbe, és hát az mondjuk szerintem nem kis dolog, hogy a TF-et és a Gergőjéket látják arra alkalmasnak, hogy ezeket a képzéseket ide jöjjenek ezek a felzárkóztató programnak a szakemberei tanulni.
2: Mennyire egyedülálló ez a nemzetközi birkózásban?
0: Ez a rövid ciklusú képzés, vagy a...
2: Egyrészt, másrészt, hogy ez lenne, hogy nemzetközileg ide hozzák Magyarországra, ha tanulni a embereket.
0: Indult más sportágban is egyébként, ami úgymond más volt a többi sportághoz képest, hogy ez a négy fő még itt maradt a Birkózó Akadémián egy két hét elég intenzív elméleti és gyakorlati ilyen képzésen vettek részt. Két hétig reggeltől délutánig folyamatosan nyomtuk a birkózást, és ebbe egy kicsit másabb volt a mi sportágunk.
2: És birkózáson belül más országban van hasonló?
0: Hát biztos infót nem tudok, szerintem nincs. Egyébként azért is a Nemzetközi Szövetség minket választott. Van a Nemzetközi Szövetségnek saját képzése. Korábban ez a level 4-es képzéssel vettek részt a Nemzetközi Birkózó Szövetség, ugye a magyar edzők, válogatott edzők tudtak rajta részt venni. Az ilyen úgymond felzárkóztató képzés az ilyen formában azt hiszem volt meg korábban is, de most újra fel lett pofozva, és újra indultam az egyetemem.
2: Az időnk lejárt, úgyhogy Gergő, köszönjük, hogy itt voltál. Bábszki Gergely, a Kimba Módszertani Központjának igazgatója és a TL Küzdősportok Tanszék adjunktusa volt a vendégünk. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál, további jó munkát.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Mindenhez. Zsiga, neked is köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
2: Rád számítunk két hét múlva is.
1: Jövök.
2: A kedves hallgatókra is természetesen, viszont hallásra.
3: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
5: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
6: Milyen nyár vár rád?
5: A legjobb zenék, nyári történetek.
7: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
5: Különleges ízek.
8: Nem akarsz minden nap főzni rá?
5: Izgalmas programok.
9: Fantasztikus!
5: Emlékezetes találkozások.
10: Na, elmondom, mik a legendák.
11: Mondjad.
5: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
3: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Nagelsmann távozik a német válogatott éléről, kezdődik a balatoni hajózási főszezon, folytatódik a többnyire napos meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
12: 8-a döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi 8-a döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és bekerült a legjobb 16 közé. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Jelentette be hivatalos oldalán a német szövetség, amelynek vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően. Ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptomban játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8-döntős helysorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogačar az idei Tour de France-on. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3 hetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogačar akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes. Legnagyobb riválisa a dán 2-szeres túrgyőztes Jonas Vingegaard lehet. A körverseny holnap egy barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légitámadásokban legkevesebb 4-en, köztük 2 nő és 1 kisgyermek meghalt. Csaknem 10 megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Harkív megyét támadta. Közben már 30-ra emelkedett a Kijev elleni tegnap hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990 áprilisra előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A dokumentumokat a tervek szerint októberben hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamos vonalnak 2029-re kell elkészülnie. Holnap kezdődik a hajózási főszezon a Balatonon. Augusztus végéig a menetrendben szereplő járatok mellett sétahajókat, programhajókat, bulihajókat is indít a Bahart. Ponyód és Badacsony, valamint Balatonfüred és Siófok, illetve Tihany között naponta 10-10 járat közlekedik késő estig.
3: Közlekedés.
12: Az erős forgalom miatt torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tata és Budaörs között. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti. Aki teheti és Budapestre tart, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Aztán az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között időszakosan torlódik a kocsisor. Hosszabb menetidővel számoljanak. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
12: A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másutt derült az ég, délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Három pontosokban gazdag péntek délutánt kívánok mindenkinek, Péter Ágostont hallják. Reméljük, hogy valóban sülni fognak a magyar kezek Helsinkiben, hiszen kevesebb, mint három óra múlva Finnország-Magyarország VB-selejtező mérkőzés kezdődik. Erre hangolódunk tehát a mai adásban, és a válogatottól már visszavonuló játékosok helyzetével is foglalkozunk majd. Halm Roland szakértőnk lesz a segítségünkre, mint tripla specialista. Szia, Roli!
2: Szervusz Ágoston, üdvözlöm olyan sok kedves hallgatókat!
1: Szóval Finnország-Magyarország mérkőzés ma 17 óra 30 perctől. Ugye ebben a fordulóban, az első fordulóban már négy meccset lejátszottak a csapatok, ugye a négyes fogadban 2-2-es magyar mérleggel jön tehát a folytatás Finnország ellen. Itthon sikerült meglepni őket, mire számíthatunk a visszavágón?
2: Igen, itthon fantasztikusan győzelmet arattunk a fénynek ellen. Nem csak azért, mert nyertünk, hanem mert a játék is kiváló volt. Tehát még a harmadik negyedben is vezettünk 20 ponttal, negyedik negyedben 15-tel, a vége kicsit szorosabb lett, de így is maga biztos győzelem volt, és ezzel ne felejtsük el, hogy ez egy hihetetlen erős csapat, a finn válogatott. Hát én azt gondolom, hogy nyilván nagyon nehéz lesz, hiszen most Finnországban lesz a mérkőzés, ráadásul plusz-minusz egy sztárral vagyunk, ugye mi mínusz egy meghatározó játékossal, ugye a Nate Rivers személyben, ugye nem tud pályára lépni sérülés miatt, egyébként az első hazai mérkőzésen kiválóan játszott, alapillére volt a magyar válogatottnak, míg a finneknél ugye megérkezett az NBA sztár Mark Allen, aki ugye a Utah Jazznek a klasszisa, az NBA-ben is sztárnak számít. Úgyhogy a finnek erősödtek, mi picit stagnálunk. Nyilván nagyon nehéz mérkőzés lesz, de azt gondolom, hogy még így sem elképzelhetetlen egy bravúr.
1: Igen, ha már szóba hoztad, akkor talán érdemes végig szaladni a 12-es meccskereten, amit okormester hirdetett, ugye Csebotont, Golomán György, Krinyánszki Boris, Lukács Norbert, Maronka Zsombor, Meleg Gergő, Pallai Tamás, Perl Zoltán, Somogyi Ádám, Tanoktez András, Valérió Bodon Vincent, valamint Váradi Benedek alkotja a mai 12-t. Így első hangzásra szerintem nagyon aggódnivalónk nincsen. Viszont ha egy picit posztonként nézzük ugyanezt, akkor azért hát az ötös posztra Golomán Györgyöt és Meleg Gergőt tudjuk talán elképzelni, utánuk szerintem Maronka Zsombor és Lukács Norbert következik. Mennyire kritikus a helyzet szerinted így Rivers hiányában a palánk alatt?
2: Hát nyilván most nem ez lesz az erősségünk. Én azt gondolom, hogy azért a center poszt az mindig kritikus a válogatottnál. Kevés meghatározó magas emberünk van jelen pillanatban. Valóban ugye Rivers nem lesz ott. De azt gondolom, hogy ugye eleve sok sérült van, tehát Benkétől, Filipovicsig azért vannak sérültek a válogatottban, de ez a 12-höz képest jelenleg ugye sérülteket is figyelembe véve nem nagyon lehetett volna erősebb csapatot összehozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván azokra a klasszis játékosainkra óriási szerep hárul, és nem tudom, hogy majd akarsz arról a beszélni, vagy szóba hozni. Nyilván egy újoncot is fogunk várhatóan avatni a mai mérkőzésen. Úgyhogy azt gondolom, hogy a csapat az nagyon erős, nyilván nem a center posztja lesz a leghatékonyabb, de azt gondolom, hogy a válogatott másokszor bizonyította, hogy kiváló játékosokból áll, és méltó ellenfele szerintem Európában bármelyik csapatnak.
1: Ígérem, hogy a jövőben azzal foglalkozunk, aki most hadrafogható, viszont ha már Rivers többször is szóba került, egy pillanatra álljunk meg nála, illetve Kovács Adriánnál, mert kíváncsi vagyok, hogy te hogyan értékeled az ő szezonjukat. Ugye fantasztikus bravúrt értek el Valenciában, a Valenciával. Azóta kiderült, hogy Kovács Adrián egészen máshol folytatja majd vezetőedzőként Ázsiában. Próbálja ki, hogy milyen az a szerepkör. De tényleg nagyon büszkék lehetnek erre, ami mögöttük van, és nyilván a szövetség is büszke lehet arra, hogy Nate Rivers azért már egy ideje magyar állampolgárnak mondhatja magát, és egyértelmű, hogy azóta felfelé száll a pályája.
2: Igen, én azt gondolom, hogy ő egy jó döntés volt a honosítása és a magyar válogatottban szerepeltetése, hiszen szinte ahogy magyar állampolgár lett és bekerült a magyar válogatottba, tényleg, ahogy te is mondtad, úgy ível felfele a karrierje, tehát egyre jobb csapatokban, egyre jobb eredményt ér el, ugye most bajnok lett a Valenciával, azt gondolom, hogy a Kovács Adrián volt, hogy te is említetted a másodedző, én azt gondolom, hogy egy spanyol bajnok csapatot úgy, hogy közben a bajnokságban ott van egy Barcelona, Real Madrid és a többiekről ne is beszéljünk, az mindenféleképpen egy óriási dolog, egy hatalmas bravúr, úgyhogy friss spanyol bajnokként sajnos nem soha válogatott rendelkezésre állni. Kovács Adriánról meg, amit kérdeztél, én abszolút értem az ő döntését, hiszen óriási csapatoknál volt másodedző. Ugye volt Németországban, most a Valenciában bajnok lett, és ugye tovább lépett Japánban, de első számú edzőnek, tehát vezető edzőnek. Ez nyilván szerette volna magát főedzőként is kipróbálni és bizonyítani a sok-sok siker után. És hát azért ne felejtsük el, hogy Ázsiában elképesztő mennyiségű pénz van a kosárlabdában, tehát Japán, Dél-Korea, Kína, elképesztő összegekből gazdálkodnak a csapatok, úgyhogy itt egy japán top csapat vezető edzője, az nagyon-nagyon is egy elismerésre is méltó állás.
1: Na hát akkor térjünk vissza a mai meccskerethez, utaltál itt egy újoncra, kíváncsi vagyok, hogy mennyire vagy biztos abban, hogy az újonc avatás is megtörténik ténylegesen.
2: Hát igen, ugye Kránszki Borisról van szó, ugye a Szolnok kupagyőztes és bajnok játékosáról, nem idén volt bajnok, hiszen idén a Falkó volt bajnok, de azt gondolom, hogy az ő emberi és szakmai kvalitása alapján abszolút ott van a helye a válogatottban. Ugye ezt már régóta követelte a szurkolói közeg, hogy hívják meg a válogatottban, most ez megtörtént. Én azt gondolom, hogy az a felkészülési meccsen, amit most a VB selejtezőnek játszott a válogatott, mi Oroszországot győztük le a hazai pályán, ott is kiválóan játszott, tehát edzőmérkőzésen már megvolt a debütálása, és jól is sikerült. Én nagyon drukkolok neki, és nagyon bízom benne, hogy tét meccsen is helyt fog állni, és sikerül a bemutatkozásra.
1: Hát ugye a bajnoki döntő párharc után szerintem különösen izgalmas ez, hogy a Krinyánszki Borisz, Somogyi Ádám, Pallai Tamás és Per Zoltán Váradi Benedek is ott van a keretben, nyilván ilyen csupa jó formában lévő játékos. És nem felejtsük el azt sem, hogy a Finnországban zajló mérkőzést követően hétfőn hazai pályán szerepel a magyar válogatott, majd Belgiumot fogadják még hozzá Székesfehérváron a Met Arénában. Roli, mit szólsz a helyszínválasztáshoz?
2: Hát én azt gondolom, hogy ideje volt már Fehérváron újra válogatott meccset rendezni, hiszen ez a nagyon-nagyon rég volt már válogatott mérkőzés, hivatalos válogatott mérkőzés Fehérváron. Az új sportcsarnok adott ehhez, én azt gondolom, ráadásul ugye érkezhetünk úgy arra a hétfő esti mérkőzésre, hogy már világbajnoki továbbjutó a válogatott, tehát adhat neki egy ilyen kvázi, egy kicsit ünneplő szerepkört is. Ugye nyilván a mai mérkőzés az nagyon fontos, hiszen ebből a kvalifikációs rendszerből minden egyes győzelmet visz magával, minden válogatott a következő körbe, de azt azért gondolom elmondhatjuk, hogy ha a ma esti mérkőzésünk vereséggel is zárul, ennek ellenére a belgák ma kikapnak Franciaországtól, akkor mi már tovább jutottunk ebből a csoportból, teljesen függetlenül a hétfői mérkőzés eredményétől. De ugye miután minden mérkőzés üztek magukkal a csapatok az augusztusi következő világbajnoki selejtező körre, hát nyilván nagyon fontos lenne, hogy ma esetleg tudjunk nyerni, illetve hétfőn a hazai pályán meg tudjuk verni a belga együttest.
1: Így van, érdekes ez a kettőség, hiszen egyrésztről lehet, hogy már hátradőlhetünk ma estére, a legkedvezőbb forgatókönyv egyike alapján, másfelől pedig minden egyes mérkőzésnek óriási tétje van, mert hogy ez még csak az első forduló itt a selejtező során.
2: Igen.
1: No és akkor, ha már hétfő, akkor a mérkőzést megelőzően egyébként lehet majd találkozni a válogatottól már visszavonuló sztárjátékosokkal, Vojvoda Dáviddal és Hango Ádámmal is. Ha a hírek igazak, akkor aláírásokat osztogatnak, majd lehet velük talán beszélgetni is néhány mondatot, úgyhogy már csak emiatt is érdemes hamar érkezni Székesfehérvárra, aztán pedig buzdítani majd a magyar csapatot. Hango Ádám pályafutásával kapcsolatban pedig újabb fejlemények kerültek napvilágra. A Badalona játékosa nyilatkozott is Csanádi Kristóf kollégánknak, úgyhogy ebből hallgatunk most meg egy részletet, aztán Roli reagál rá, mert jól ismeri Ádámot.
3: 54 meccset játszottál le ebben a szezonban, 20 perces átlaggal, hogyha jól számoltam, akkor ez nagyjából 1100 játékperc. Hogy vagy fizikailag?
4: Jó, köszönöm szépen, ez az érdekes, hogy ugye az elmúlt két szezon volt az a szezon, hogy igazából nem nagyon hagytam ki mérkőzést. Idén egy mérkőzést hagytam ki, mert kiment a bokám, és azt mondtam én, hogy mondom, most tényleg egyet hagyjunk ki már, mert már nagyon sok volt. De nagyon-nagyon jó vagyok fizikailag, tehát hogy tényleg nagyon odafigyelek, nyilván mind a táplálkozásra, mind a kosárban kívüli életre, a prevencióra, mindenre nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettem az elmúlt tényleg 3-4 évben, és ez talán most igazolódott be. Tehát, hogy nyilván még ugye, amikor a Belgrádban voltam, akkor volt egy hosszabb sérülésem, de az is olyan volt, ami ugye igazából önhibámon kívül volt, tehát nem egy izomsérülés volt, vagy olyasmi, ami esetleg azért, mert nem lennék formában, hanem kaptam egy ütést a térdemre, és egyszerűen nem bírta ezt el a térdem. De tényleg az elmúlt két évben majdnem minden mérkőzésen ott voltam, minden edzésen ott voltam, tehát edzést is csak akkor adtam ki, hogyha az edző azt mondta, hogy jó, most kicsit pihenjél. Úgyhogy fizikálisan én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokáig tudnám ezt még csinálni. Ami itt ugye nagyobb kérdés, az a mentális oldala. Tehát azt gondolom, hogy az, ami egy kicsit nehezebb kezd lenni számomra, de nyilván miért? Az edzések. Hát azért edzésre már, most azért nem akarok hazudni, edzésre azért már nem mindig úgy megyek le, hogy azért most akkor ma szeretnék 100%-ot beleadni. Tehát azért vannak nehezebb, vannak szürkébb időszakok. Nyilván a szezon eleje azért sokkal nehezebb időszak. Persze ezt a februártól nagyon élveztem a szezon, csak hát ugye odáig el kell jutni. Tehát azért a szezon augusztusban kezdődik, és az ember, amíg eljut februárig, azért eltelik 6 hónap, ahol hideg van, nem annyira jó, nagyon sokat kell edzésre járni, nagyon sok utazás van. Ez a része ezért már nehezebb volt. Tehát ez egyértelmű. Fizikálisan nagyon-nagyon jól éreztem magam, és azt gondolom, hogy továbbra is toppon tudok maradni. Ezt a mentális oldalt kell úgy megközelíteni, hogy nyilvánvalóan meg kell nekem találnom azt a motivációt, vagy azt a pluszt, vagy azt a dolgot, amiért nekem még megéri ezt csinálnom. Úgyhogy ez a kérdés az, ami mondjuk a nagy kérdés, hogy megéri-e majd még a jövőben.
3: Gondolkodtál már ezen, hogy mi lehet az a motiváció egy ilyen pályafutás végéhez közeledve?
4: Mindig van. Nagyon könnyen tudok találni bármilyen motivációt. Tehát ha kell, akkor pont az lesz a motivációm, hogy mostantól minden edzésre lemegyek, és aki az én posztomon van nálam 25 éve fiatalabb, azt szeretném minden nap a földbe tiporni. Ezt is tudom motivációként kitűzni magamnak. Csak kérdés az, hogy szükségem van-e még erre. Azt szeretném megvárni, hogy jöjjön meg azzal az érzés, hogy nagyon-nagyon szeretnék újra játszani. És hogyha ez az érzés újra megjön, és azt a vizsgálgést fogom érezni, akkor egyértelműen az lesz, hogy akkor oké, rendben van, akkor most nézzük meg, hogy akkor milyen lehetőségek vannak.
1: Hát reméljük, hogy sokat szorra is megjön majd az a vizsgálgés, ami Ádám legjobbját hozza ki belőle. Az m4sport.hu oldalon egyébként teljes terjedelmében meg tudják hallgatni ezt a beszélgetést, amelyben nagyon sok érdekesség elhangzott. De hát lényeg az, hogy Badalonától elbúcsúzott Hango Ádám méghozzá elég érzelmesen, és 16 év légióskodás után hazatért családjával, és igazából egy ilyen nyugvó ponton, békében várja, hogy mit hozhat majd a folytatás, mi az, ami egyrészt belülről jelentkezik, mik azok, amik egyébként kívülről jelentkezhetnek, mint megkeresések. És ugye érdekesség az is, hogy elhangzott, nem zárja ki, hogy Magyarországon folytatja vagy fejezi be pályafutását, de akár egy Euroliga is elképzelhető, még hogyha olyan megkeresés érkezik, szóval a spektrum igen komoly. Roli, te mit gondolsz az ő pályafutásáról? Nyilván a legörömtelébb az talán az ebben a periódusban, hogy gyakorlatilag mindenfajta sérülés elkerült ebben a szezonban.
2: Igen, hát azt tudja mindenki, hogy Ádámmal én hihetetlen elfogult vagyok, hiszen ugye 15 és fél évesen én hoztam le a BNF-től Fehérvárra, és gyakorlatilag onnan indult el a nemzetközi karrierje, ugye az Albából ment ki először Spanyolországba a Marrezához, és utána járt a Diego Landreta egészen odáig, hogy ugye a Real Madrid és a Barcelona tárgyai között kezdőjátékosként bajnoki címeket és Euroligát tudott nyerni. Tehát egy fantasztikus nemzetközi karrier, nem csak kosárlabdázóként, hanem az összmagyar sportágokat tekintve is kiemelkedő karrier. Hát én bízom benne, hogy látjuk őt még Magyarországon, azért sok esélyt nem adnék rá. Nyilván adná magát a dolog abszolút, hogy ugye az Albába kezdte a pályafutását az NBA-ben, és ott is fejezze be. Nyilván ez nagyon közel van a családi fészekhez, és ugye Budaörsről 20 perc alatt ott lehet lenni. Csak éppen sportszakmailag nem biztos, hogy most a legjobb választás lenne. De azt gondolom, hogy bízom benne, hogy Ádámot a magyar kosárlabda szurkolók látják még Magyarországon játszani. Ha meg esetleg mégis vállal még egy évet külföldön, akkor meg külföldön nyilván szurkolunk neki. De tényleg egy kivételes karrier, elképesztő csapatokban játszott meghatározóként. Azt, amit az elején kérdést feltettél pedig, hogy most elbúcsúztatják Hang Ádámot is, hogy volt a Dávidot a válogatottal méltó körülmények között, az meg azt gondolom, hogy tényleg nagyszerű dolog, és képi a játékos esetében pedig abszolút megérdemelt, és minimum nyilván egy sportág, ha nem becsüli meg a múlt nagy sztárjait, vagy a leköszönő sztárjait, annak nem is nagyon lehet jövője, és ez méltó búcsú lesz ennek a két játékosnak. Úgyhogy én bízom benne, hogy nagyszerű hangulat és megfelelő körülmények között lehet őket búcsúztatni hétfőn.
1: Márpedig nekem kettejükről mindig az jut eszembe, hogyha valaki meg akarja szeretetni azt a sportágat egy gyerkőccel, akkor fogja meg a kezét, vigye ki a lelátóra, és mutassa meg neki Vojvoda Ádámot, vagy Hang Ádámot, akár már a bemelegítésüket a mai napig, mert egészen hihetetlen. Úgyhogy ha nem is a válogatottban, de klubcsapatokban még azért élvezzük ki azt, ami nekik a pályafutásukból hátra van. Tekintettel arra, hogy Hanga Ádám nem nagyon szeretett volna további találgatásokba bocsátkozni, ezért én sem csámcsognék és rágódnék ezen. Nyilván az érezhető azért nála, hogy a legfelső polcon és fókuszban a családja van ezen a ponton már. Viszont érdekelne, ha már visszautaltál a közös múltra, hogy neked mi az egy vagy egy-kettő kép, pillanat vele, róla, ami beugrik a közös munkátok időszakából?
2: Hát van rengeteg pozitív élmény. Én azt gondolom, hogy azt se felejtem el soha, hogy fiatalként 17 évesen ott tanult és készült az érettségére az irodámban, mert ugye a klub azért nem csak a pályán kívül is próbált neki segíteni mindenben. Temesváron nyert az Albával ő nemzetközi kupát, ezt a közép-európai csapatok kupáját. 11-ben sajnos volt egy nagyon-nagyon szívszorító élmény, amikor 2-0-ra vezettünk a Szolnok ellen a bajnoki döntőbe, és onnan visszajött a Szolnok, és az utolsó melletti hazai meccsen, amit be lehetett volna húzni. Az utolsó pillanatban ment egy zicserre föl, és ott elég csúnyán lefantolták, de a sét néma maradt, és elmaradt ott a bajnoki aranyére. Azt nagyon sajnálom vele kapcsolatban, hogy nem bajnokként ment ki külföldi karrierjébe, hanem ott nem tudtuk megnyerni a bajnokságot. De egyébként egy fantasztikus ember, egy végtelen, alázatos, rendkívül jó szellemű, igazi példaképről van szó.
1: Halm Rolandnak nagyon szépen köszönöm a mai segítséget. Várjuk tehát Hanga Ádám döntését, és várjuk a Finnország-Magyarország összecsapást is ma 17 óra 30 perctől. Én mostanra köszönöm szépen a figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vitaműsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István, szerkesztő kollégáim Szabó Szilvia és Turi Gábor nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk. Tegnap ilyenkor még csak 10 hely kelt el a 8-döntő 16 csapata közül, most már 13, egyébként holnap ilyenkor pedig már teljes lesz a 8-döntő táblázata. Ebből is kiderül, hogy 3 mérkőzést játszottak tegnapról mára. Tovább jutottak a spanyolok, tovább jutottak a portugálok, és tovább jutottak a svájciak. Kreisz Bálint összeállításából az is pontosan kiderül, hogy hogyan.
2: Spanyolország, Portugália és Svájc is biztosította a helyét a legjobb 16 között. Az elmúlt órákban újabb 3 mérkőzést játszottak az egyenes kieséses szakaszban, vagyis a labdarúgó világbajnokság 22. játéknapján is búcsúzott 3 csapat. A következő percekben felidézzük a legfontosabb történéseket. Érdemes lesz velünk tartani. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó VB legutóbbi játéknapja egy európai rangadóval, a Spanyolország-Ausztria mérkőzéssel kezdődött. Az előzetes esélyek alapján egyértelműen a dél-európai ország számított favoritnak, és viszonylag hamar kiderült, hogy ezúttal nem borul a papírforma. Tóth Béla közvetítésében meg is hallgathatjuk a gólokat.
3: Spanyol akció. Pedri, 16-os csücskéhez, Cucurella, újabb keresztezés és ott a vezetés. Olyár Zabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország-Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Olyár Zabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Cucurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba. Mikel Olyár Zabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a 3. gólja, a mérkőzés 37. percében, tehát előnyben Spanyolország. Olmo akár lőhet lassan, belelép egy védő, Cucurellához pattan, Cucurella tovább gyötri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a 2. gólt a spanyol válogatott Pedro Porro fejes góljával. Centerezer Baena és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro a jobb hátvéd fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. Pedri, 2 csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van. Cucurella újabb gólpasszát, Olyár Zabal váltja gorra, Olyár Zabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Olyár Zabal, a 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
2: A spanyol válogatott ismét nullára hozott le egy mérkőzést, ezzel Unai Simonnál több időt senki nem töltött a kapuban, kapott gól nélkül. A lefújás követően elsőként a duplázó Mikel Olyár Zabal értékelt.
4: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
2: Most a spanyolok szövetségkapitányát, Luis de la Fuentét hallgathatjuk meg.
5: Mindannyian ezt kívántuk. A nagy válogattak akkor teljesnek jól, amikor szükséges. Nagyon ott voltunk a legfontosabb mérkőzésen. Tudjuk, hogy milyen ez a kieséses szakasz. Mindenre odafigyeltünk, ami az előző napokban történt. Nagyon nagy mérkőzést játszottunk. És igen, nagyon boldog vagyok, hiszen minden szempontból nagyon teljesítettünk, a tökéletességet közelítettük, de azért javulnunk kell. Mindig azt mondja, hogy javulnunk kell, nehéz javulni ehhez képest. Vajon melyik szegmens javulhatna, hiszen nagyon odafigyelt a védekezésre a csapat. Ihletett volt támadásban, nagyon szépen letámadott középen. Mit lehetne még javítani? Nos, mindezen szempontokat még egy kicsit jobban. Igen, minden mérkőzés nehéz, a 8-döntő még nagyobb ellenfelek vannak, hiszen nagyon fontos szakaszban vagyunk, már csak 16 csapat marad. És a mentalitásunk mindig az, hogy javulni kell, lehet is javulni, hiszen ezt meg is követeli a VB, és ez adja a játékosok nagyságát is. Nos, még egy nap jön, és be kell bizonyítani, hogy milyen tudással bírunk. Minden nap bele kell adni mindent, és minden játékos nagyon szépen teljesített, nagyon örülök nekik, hiszen akik beszálltak a cserepadról, azok is nagyon jók voltak. És még egy utolsó, ki a kedvenc ellenfél, Portugália vagy Horvátország? Mindkettőt nagyon ismerjük. Kiváló csapatokra van szó, aki jön, az jön, szívesen látjuk, az a lényeg, hogy mi ott vagyunk.
2: Az osztrákok részéről Marcel Sabitzer nyilatkozott.
5: Marcel, együtt álmodtunk veletek, meg akartátok ragadni ezt a pillanatot, úgy gondolom nem tudjátok igazán hibáztatni, hiszen csak el kell ismerni az ellenfél minőségét. Nos, összességében igen, jobbak nálunk, megérdemelték a győzelmet, gratulálunk Spanyolországnak, úgy gondoljuk, hogy az első 20 percet az Ivosnetig egész jól álltuk, voltak pillanataink, de kis részlegben utolsó passz, utolsó akció. Ott látszik, hogy hiányzik a kvalitás, hiányzik a pontosság. És igen, ebben rég a különbség, ezért főt kell hajtanunk. Úgy gondolom, hogy Spanyolország megérdemelte majd győzelmet. Konival együtt nagyon keményen kellett dolgoznod annak érdekében, hogy megállítsátok, megfékezzétek Lamint. Nem csak Lamintról van szó. 11-en játszottak ők is, és akik a cserepadról beálltak, azok is a legjobb szintet képviselik. Megpróbáltuk egymást kisegíteni, tömören, kompaktan állni. De összességében egyszerűen jobbak voltak. 28 évet követően először képviseltétek Ausztriát egy VB-n. Mit viszel magaddal emlékül erről a VB-ről? Ez majd később lepedik le. Ez megmozgatta az embereket, ez a VB Ausztriában. Úgy gondolom, hogy azonosulhattak az emberek velünk, de ilyen röviden a mérkőzés követően nem igazán gondolok erre. Szerintem ez érthető, és egyszerűen csak csalódott vagyok, hiszen tovább szeretnénk volna jutni. Sajnos csődöt mondtunk, elbuktunk, és ezt el kell ismerni. Köszönöm szépen!
2: A következő percekben bemutatjuk, hogy közvetítették a gólokat az érintett országok rádiósai. Az első találat a spanyol RNS szemszögéből.
6: Cucurella, Cucurella, Pancentro, Yarzabal!
2: Most pedig az osztrák Ö3 kommentátorait hallhatják.
7: 36. Minute, Spanien 1, Österreich 0, und da kommt der nächste Angriff, Lamine Yamal, und Alexander Schlager kann halten, ja, leider.
2: A második gólra így reagáltak az RNM munkatársai.
6: Baena, Siga Baena, Bonfentro,
2: Most az osztrák kollégákat hallhatjuk.
7: Wenn sich Penélope Cruz und Javier Bardem, die Hollywood-Stars aus Spanien, in den Armen liegen, heißt das nichts Gutes. 2-0 für Spanien. Pedro Porro, der Kopf nach einer schönen Flanke von links.
2: A harmadik spanyol gól közvetítés az RNE rádiójában.
6: Cucurella, új, Cucurella, Balespacio, Oyarzabal, Oyarzabal,
2: és így szólt ez a találat Ausztriában.
7: Nein, wir haben gerade das 3-0 kassiert. Jetzt ist der Deckel endgültig drauf.
8: Perfekte Überleitung.
7: Mikel Oyarzabal.
2: A Spanyolország-Ausztria mérkőzést így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
9: Mérkőzés előtt azt vártuk, hogy a spanyolok nagy labdabirtoklási fölénnyel fognak játszani, az osztrákok pedig berendezkednek védekezésre. Ehhez képest az első 15 percben azt kaptuk, hogy az osztrákok nagyon bátran kezdtek, többször meg tudták tartani a labdát, és az ellenfél tér felén is tudtak labdabirtoklást eszközölni, és a spanyol labdakihozatalt meg tudták akadályozni annyiban, hogy 6-7 emberrel is fölmerészkedtek az ellenfél térfelére, csirájába próbálták már elfojtani a spanyoloknak az építkezését. Aztán az első ivószünetig nem is tudott igazán nagy helyzetet kidolgozni Spanyolország. Talán egy Olmo lövés, ami Jamal visszakészítését Pedri adta be, és Jamal tüzel 14 méterről, de blokkolták az osztrák védők. Ez gólba tartó lövés lett volna egyébként. Ezt az egyet tudjuk feljegyezni az első negyedből, hogy így mondjam, mert ugye a világbajnokságon 4/4-re bontjuk az ivószünetekkel. Az ivószünet a spanyoloknak tett nagyon jót, ugye ez a 23. percben következett. Utána a spanyolok ritmust váltottak, sokkal gyorsabban, sokkal lendületesebben játszottak. Jött is a gól Oyarzabal révén, hát ki más, ugye mostanában ő a gólfelelőse a spanyol válogatottnak. Érdekesség, hogy ő nem egy nagy termetű center, amit elképzelnek az emberek, hogy erőcsatár, hanem egy alacsonyabb, fürge mozgású, de remek futballista gólokat, gólpasszokat szerez. 1-0-al fordultak a csapatok, a másik fél időben kettős cserével jött ki Ausztria, próbálta Ralf Rangnick frissíteni Ausztriát és a csatársorban erősíteni. Ez igazán nem mutatkozott meg a játékban, mert keveset volt az osztráknál labda, a spanyolok egyre inkább birtokolták, és a másik fél időben a bal szélen volt egy 3-3 elleni szituáció, Cucurella, Olmo és Baena teljesen megbolondította itt a jobb oldalát az osztrák védelemnek. Olmo lövését még blokkolták, Cucurella tovább tette Baenának, aki levitte az alapvonalig. Gyönyörű beadása, és Pedro Porro, a jobb hátvéd érkezett, 5 méterről középről befejelte. Azért részleteztem ezt a gólt ennyire, mert ez döntött el tulajdonképpen azt találkozott. Innentől kezdve a macskaegér játék folyt a pályán. A spanyolok tulajdonképpen, mint edzésen, amikor leviszik a kapukat, labdatartást eszközöltek, altatták az osztrákokat, akik egyre idegesebbek lettek, próbáltak keménykedni. A játékvezetőbe partner volt, mert későn vette elő a sárgalapot, a 80. perc után Pos kapta az első sárgát.

0: fejes lehetőség, amit Zabicer beadásából, ez 2-0-nál volt fölé fejjel, de Kukureja nagyon jól kitolta a labda alól még szabályosan. Összegezve az egészet, ezen a mérkőzésen még nagyobb arányban is nyerhetett volna Spanyolország, tehát a reális eredmény itt egy 5-1 lett volna szerintem Spanyolországnak, de ez a 3-0 teljesen hülyen tükrözi a minimális különbséget, ami a két csapat között volt.
1: A nap második mérkőzésén Portugália és Horvátország küzdött meg egymással. Drámából, elvett gólokból nem volt hiány. Szalai Kristóf tudósítása következik.
2: Jött a dráma, Luka Modric és Horvátország búcsúzik a világbajnokságtól. Az első félidőben nem esett gól, mindössze egy Ruben Dias sárga lapot tudtunk felírni. Na de ami következett a második játék részben, azt nehéz lesz szavakba foglalni. Először is a másik félidő 8. percében Ivan Perisic góljával megszerezte a vezetést Horvátország válogatottja. Aztán a 61. percben Cristiano Ronaldo betalált először, de ezt a gólt még anulálta a játékvezető Les miatt. Cristiano Ronaldo a fél feje volt, ami belógott, emiatt érvénytelenítették a találatát. Aztán jött egy szögletrugás, ami után Vlasic, a horvát 13-as lerántotta a portugál 13-ast Renato Veigát, emiatt a játékvezetőt pedig kihívta a Varszóba, hogy nézze vissza az esetet, a varozás után pedig a norvég játékvezető 11-est ítélt Portugáliának. Ki más állhatott volna a labda mögé, mint Cristiano Ronaldo, aki nem jobb oldalra, nem bal oldalra, hanem középre lőtte a büntetőt, Livakovic elugrat jobbra, Ronaldo pedig küldte a hűt helyére a labdát. A 81. minutumban, amikor azt lehetett gondolni, hogy már berendezkedtek a csapatok a hosszabbításra, akkor jött Sucsics, és hát egy nagyon-nagyon kétes szituáció és varozás után végül elvett gólja nem tette Horvátországot újra előnybe. Maradt az állás 1-1, Nuno Mendes lógott be, de még pont nem annyira, hogy Sucsics les helyzetbe kerülhetett volna. Cristiano Ronaldo lejött, Gonzalo Ramos viszont bent volt a pályán, és a 94. percben a jelzett 10 perces hosszabbítás 94. percében egy beadás után, amit Rafael Leao eszközölt, megverte a két horvát hátvédet, Sutalót, illetve Pongracsicsot fejjel, és Gonzalo Ramos találtával Portugália már megszerezte, nem csak megfordította, meg is szerezte a vezetést. Később kiderült, hogy ezt meg is tartotta, ugyan a 90 plusz 13, tehát a 103. percben egy nagyon hosszas varozás után Josko Guardiolának nem adták meg a gólját. Ez a találat valószínűleg még a következő napokban is beszédtémát fog szolgáltatni, hogy Renato Veiga fejéről pattant oda, vagy esetleg Matanovic kezéről csúszott tovább a labda. Minden esetre nem az én feladatom ezt eldönteni, ami biztos, hogy Josko Guardiol gólját is elvette a norvég játékvezető. Így már nem maradt más hátra, mint hogy a bíró lefújta a mérkőzést. Diogo Jota napra pontosan egy éve hunyt el, Portugália pedig a 21-es számú mezben ünnepelte ezt a továbbjutást. Így Portugália ott van a 8-döntőben, Horvátország és Luka Modric búcsúzik. Még egyszer a végeredmény, Portugália, Horvátország 2-1.
1: A portugálok tehát hátrányból fordítva 2-1-re nyertek, és bejutottak a legjobb 16 közé. Az eredmény már csak azért is különleges lehet a déleurópaiaknak, mert napra pontosan egy éve, július 3-án hunyt el Diogo Jota. Nem meglepő, hogy Rafael Leao többször is megemlékezett róla lefújás követően.
3: Não, as emoções, nós sempre acreditámos desde o início e como disse anteriormente.
1: Ami az érzelmeket illeti, végig hittünk magunkban, már a kezdetektől fogva. És ahogy korábban is említettem, volt még egy rendkívül fontos tényező, Diogo Jota. Lélekben velünk van, és ő is erőt adott nekünk. Néha egyszerűen így alakul egy mérkőzés, ilyen a futball természete, kiszámíthatatlan. Ahogy korábban is mondtam, Horvátország kiváló játékosokkal rendelkezik. Portugáliaként természetesen minden alkalommal győzni akarunk, lehetőleg minél nagyobb különbséggel. A futball azonban nem mindig így működik. Ahogy a találkozó végén is láthatták, szerintem minden futball szerető számára igazi élmény nyújtott a mai meccs. Fantasztikus összecsapás volt. Ha lelátón ültem volna, elégedetten mentem volna haza. Úgy érzem, a pályán mi is azon dolgoztunk, hogy ezt az élményt átadjuk a szurkolóknak, és hozzátegyünk valamit azok öröméhez, akik szeretik ezt a sportágat. Most viszont ideje pihenni. Egy újabb rendkívül erős ellenfél vár ránk, olyan csapat, amelynek játékosai a világ legjobb klubjaiban szerepelnek, és Európa bajnoki címet is nyertek. Tiszteljük őket, de Portugália a győzelemért lépünk pályára. Mindig megadjuk az ellenfélnek a kellő tiszteletet, ugyanakkor olyan futballistáink vannak, akik képesek eldönteni a mérkőzéseket, és őszintén hiszem, hogy messzire juthatunk. Cristiano Ronaldót hallhatjuk.
4: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövő.

0: Ömet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban.
1: Most a horvátokat irányító Zlatko Dalic értékelése következik.
2: Izvanić šokantani i bolan poraz golomu u sudačkoj nadoknadi. Što reći?
3: Ez šokkoló és fájdalmas vereség volt. Mit tud mondani szövetségi kapitány? Nem tudok semmit mondani. Nagyon sajnálom, hogy elvesztettük ezt a mérkőzést. Jobb ellenfelek voltunk, nagyon sok helyzetünk volt, nagyon sok helyzetet teremtettünk, és aztán a VAR alapján ellenünk ítéltek a gólt illetően. Hát ez nagyon sok érzelmet generál. A játékosok mindent megpróbáltak, mindent kiadtak magukból, sajnálatos módon nem sikerült. Hihetetlen, hogy mennyi helyzet és pillanat volt a horvát csapat számára. Igen, de nem tudtuk ezeket gólra váltani. Nagyon jó helyzeteink voltak, de nem tudtuk bebiztosítani a győzelmet. És hát ennyi, erről van szó. Nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz és fájdalmas, hogy veszítettünk, hogy kiestünk. Lehet, hogy nem érdemeltük meg, hogy kiessünk, hiszen nagyon jók voltunk, különösen a második fél időben. Mitől mi következik ezután, egy ilyen befejezés után? Ez világbajnokság, ilyen befejezés után. Nem tudok erre mit mondani most, majd később beszélünk erről.
1: A horvátok vezető találatát így közvetítették a HRT rádióban.
4: Stanišić diže na 5 metara, pa na drugoj strani Perišić, Perišić gol! Gol!
1: A portugál RTP kommentátorai így élték meg az első gólt.
5: Lásta Vlazic, Lásta Vlazic, Kovol, Vlazic, tak atrás, Tanizic, Kruzemet, ajeita está sozinho para marcar gol. Gol da Croácia.
1: Az egyenlítő gól itt szólt Portugáliában.
5: Cristiano Ronaldo vai tentar, aí está Ronaldo, a paradinha, Ronaldo bateu gol!
1: És így hangzott Horvátországban.
6: De može krenuti prema lopti, Ronaldo zastaje, Ronaldo puca i pogađa. 1-1.
1: A portugálok így közvetítették a mindent eldöntő találatot.
5: Já cruzou, balão na área, que se mete, gol!
1: Most a horvát kollégákat hallják.
6: Portugal z desne na lievu stranu, opet lopta Rafi Leao, ispred njega Stanišić, Leao diže u 16, dobili skok, gol je. Portugal vodi.
1: A portugália-horvátország találkozót így látta Vukovics László.
7: Modric utolsó világbajnoksága, pont őt mutatja a kamera, fantasztikus sportember, tudja, hogy véget ért neki a VB, tudja, hogy ez volt a horvát válogatottban is az utolsó meccse. Függetlenül attól, hogy kikinek szurkolt, nagyon sajnálom a horvátokat, mert rengeteget tettek azért, főleg a második fél időben, hogy megnyerik ezt a mérkőzést. 1-0 után lezárhatták volna a találkozót, nem tették meg. Ronaldo 11-esből egyenlített. Utána úgy nézett ki, hogy hosszabbításra fog sor kerülni, de bejött Ramos, és nagyon jó cseréje volt Roberto Martineznek, egy beadást befejelt, de a második fél, az első fél idő elején a portugálok voltak sokkal jobbak, az ivószünet után egy kicsit följöttek a horvátok, a második fél időben a horvátok remekül játszottak, megszerezték a vezetést, lezárhatták volna a találkozat többször, ez csak saját maguknak köszönhetik a horvátok, hogy nem ők jutottak most tovább. Portugália, Ronaldónak megy tovább a karrierje a világbajnokságon. Portugália végül is most, hogy megérdemeltem, vagy nem megérdemeltem, azt mindenki eldönti saját maga, de itt az egész mérkőzés nézve közben egy nagyon megható jelenet, hogy Ronaldo és Modric, a két Real Madrid volt csapattárs, összeülelkezik együtt ketten, 81 évesek, fantasztikus karrier mind a kettőjüké, de visszatérve, tehát most, hogy Portugália megnyerte a mérkőzést, ez lehet mondani, hogy helyzetek alapján, de nem lehet mondani, hogy megérdemeltem, mert ugyanannyi helyzete volt a horvátoknak. Én azt gondolom, hogy itt a döntetlen lett volna legigazságosabb, és aztán tudom, hogy a 11-es nem mindig igazságos, de lehet, hogy elment volna odáig a mérkőzés. Ez egy dráma volt a végén, hát gondoljunk bele, hogy kiegyenlítenek a 108. percben a horvátok, megünneplik a gólt, elveszik, hát itt síró embereket látunk, érett meg lett férfiak, és zokognak a gyepen a horvátok. Hát 4 évente van világbajnokság, ez legközelebb 4 év múlva tudja megpróbálni, már aki még a korba benne lesz, Modric vigasztalja a társait. Portugália játszik Spanyolországgal, Horvátország búcsúzott. Time to say
1: goodbye. A játéknapot a Svájc Algéria összecsapás zárta le. Az európai csapat magabiztosan jutott tovább. Hallgassuk meg a gólok közvetítését. A kommentátor Németh Kornél.
8: Anzami már a 16-oson belül, leviszi az oldal, az alapvonal felé, és gól! Megszerzi a vezetés Svájc, Embolo! Az első helyzet, kereken 10 perc játék után. Egyszer jött át az európai csapat a felező vonalon. Manzambi bolondot csinál az algériai védelemből. Svájci lehetőség, új, de nagy mentés. Belgáli volt az, de aztán utána az ismétlésből nem tud felszabadítani Algéria. 1 perc telik el, sőt 1 perc sem. A második félidőből Endoy révén 2-0-ra vezet Svájc.
1: Most meghallgathatjuk az érintett feleket. Svájci részről a szövetségkapitány Murat Yakin értékel.
9: Ja, es war eine Statik, die nicht ganz aufgegangen ist in der ersten oder die ersten 10-15 Minuten, bis wir dann
1: Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kérnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyeni képességű játékosok ellen léptek pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni a megoldásokat. Az algériai csapatból is a szövetségkapitány Vladimir Petkovic nyilatkozott.
10: Arrivare dopo 12 anni in una competizione di genere è già un grande successo.
1: Már önmagában óriási siker, hogy 12 év után ismét részt vettünk egy ilyen rangos tornán. Az pedig, hogy történetünk során mindössze másodszor sikerült továbbjutnunk a csoportkörből, szintén kiváló eredmény. Természetesen szerettünk volna még ennél is többet elérni, de ez most nem sikerült, így el kell fogadnunk ezt a végeredményt. Tanulnunk kell a hibáinkból, ugyanakkor számos pozitívumot is magunkkal vihetünk. Ma este több mint 1 órán át kimagasló színvonalon futballoztunk, sajnos azonban nem tudtuk gólra váltani a helyzeteinket. Ezekre a biztató jelekre kell építenünk. Úgy gondolom, a pohár inkább félig tele van. Most időre van szükség, hogy feldolgozzuk a történteket, és ismét a megfelelő szintre kerüljünk. Bízunk benne, hogy a jövőben tovább fejlődünk, és egyre versenyképesebbé válunk. A találkozót így látta Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője.
11: Először is az algériai válogatott magához ragadta a mérkős elején a kezdeményezést. Bár mindkét csapat hasonló játékrendszerrel játszott a mérkőzésen, az algériai válogatott igazából a labdabirtoklási fölényéből nem tudott különösebben prosperálni, hiszen nem alakított ki komoly gólhelyzetet. A svájci válogatott a teljes mérkőzés folyamán egy nagyon-nagyon szervezett védekezésre épített a játék stratégiáját, és abból az ellentámadásokra, és ez maximálisan be is vált, hiszen Manzambi szólójának köszönhetően Embolo góljával vezetést szereztek, ez tovább kedvezett ennek a játék stratégiának. Az algériai válogatottban nem volt olyan minőség, amely túl tudta volna futballozni ezt a nagyon-nagyon szervezett svájci védekezést. A második félidő során még markánsabban kijött a két csapat közötti különbség. A svájci válogatott egész mérkőzés folyamán elképesztő mentális fölénybe volt, sokkal nyugodtabban és magabiztosabban, önbizalommal teli futballoztak a labdarúgói, olykor szép akciókat is vezettek, teljesen megérdemelten nyertek 2-0-ra végül. Ki kell emeljem a svájci két belső védőt, Akanjit és Elvedit, illetve akik nagyon-nagyon fontosak voltak a csapatjáték szempontjából, Freuler és Saka, elképesztő tudással rendelkező két labdarúgó, akik mind védekezésben, mind támadásban uralták a középpályát, ezen túl pedig Manzambi és Embolo rendkívül veszélyesen futballoztak mindvégig, úgyhogy Svájc teljesen megérdemelten ilyen arányban is, ezzel a 2-0-val is megérdemelten jut tovább a legjobb 16 közé.
1: Három európai csapat jutott át tovább a labdarúgó világbajnokság 22. játéknapján. A nyolcad döntőben Spanyolország Portugáliával találkozik majd, míg Svájcra a Kolumbia-Gána mérkőzés győztese vár. A következő órákban pedig véget ér az egyenes kieséses forduló első köre, 20 órától Ausztrália-Egyiptom ellen lép pályára, éjféltől Argentina és a Zöldfoki Köztársaság küzd meg egymással. És ezt a szakaszt a már korábban említett Kolumbia-Gána mérkőzés zárja, amely holnap éjjel 3 óra 30 perckor kezdődik.
12: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
13: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
12: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
14: Ruhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
15: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
12: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
17: Spanyolország, Portugália és Svájc is nyolcad döntős a labdarúgó VB-n. Új villamosvonal épül Budapesten, folytatódik a többnyire napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
12: Sporthírek.
17: Nyolcad döntőbe jutott a spanyol válogatott a labdarúgó világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Portugália a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a horvátokat. Egy lépéssel tehát közelebb került pályafutása egyetlen hiányzó címéhez, a VB trófeához, Cristiano Ronaldo. A portugálok hétfőn a spanyolokkal játszanak a dallasi nyolcad döntőben. Svájc pedig magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben, és bekerült a legjobb 16 közé. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, jelentette be hivatalos oldalán a német szövetség, amelynek vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően. Ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője lehet Nagelsmann utódja. A világbajnoki rájátszás első szakaszából, vagyis a legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra. Ma este 20 órától Ausztrália Egyiptommal játszik Dallasban. A torna egyik legnagyobb meglepetés csapata, a Zöldfoki Köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcad döntős hely sorsa pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogacar az idei Tour de France-on. Ha ötödször is megnyeri a francia háromhetes körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. A körverseny holnap egy barcelonai csapatidőfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport.
12: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
17: Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krihír városát támadta. Közben az ukrán hadsereg drónnal támadta a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát Zaporizsja megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van. Idehaza megjelent az ügynök aktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivatalnoknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Több mint 350 éves fa templom égett le hajnalban az erdélyi Máramaros megyében. Senki nem sérült meg, de a pusztafentősi műemlék nagy része azonban megsemmisült. A 17. századi templom a térség épített örökségének értékes darabja volt. Korábban a görög-katolikus napjainkban az ortodox egyház használta. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat.
12: Közlekedés.
17: Az erős forgalom miatt torlódnak a járművek az M1-esen Budapest felé Tata és Budaörs között. Aztán az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma. Ezért Érd és Székesfehérvár között időszakosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
12: Időjárás.
17: A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másút derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos.
12: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
12: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
18: Pontosan 15 óra 36 perc, mikrofonnál továbbra is Elpap István, ez itt a Hazafutás. Gyenge Balázs van velem itt a stúdióban, a Nemzeti Sport labdarúgó szakírója. Az apropó az dupla, mert egyfelől Portugália ünnepel, még ha nincs is van túl sok mindent ünnepelni azon, hogy nagyon rezgett a léz, de végül is azért csak-csak az előző két VB érmesét maga mögé utasítva a csapatot van a 16 között, viszont Portugália gyászol is, mert pontosan egy évvel ezelőtt hunyt el Diogo Jota, akinek, ugye a Jota az egy becenév, ugye ez a José, igen. Te is erre vagy mi?
19: Igen, igen, meg da ugye, meg ugye azért rövidítés, mert a J betűt a portugálok Zsotának mondják, tehát alapvetően az a nevének a kezdő betűje.
18: Diogo J.
19: Igen, pont, igen, igen.
18: Jó, és André Silva testvére, aki meg ugye Zsota is Silva, igen. Da Silva,
19: igen.
18: Aki portugál másodosztályba játszott, ugye?
19: Igen.
18: Zsota pedig, ez az, ami szintén egy elég erős meghatározó magyar szál, hogy a akkor friss Premier League bajnok Liverpoolnak volt a csatára, Szoboszlai Dominik csapattársa. Téged akkor hol ért ez a hír, és mi volt az első gondolatod?
19: Nehezen találom a szavakat még mindig, de emlékszem, hogy akkor már készültem ki Liverpoolba aznap, és Ráadásul akkor ott úgy jól alakultak a dolgok aznap. És nem néztem rá a hírekre valamilyen furcsa módon reggel. És már akkor néztem rá először a hírekre, ráadásul telefonon, amikor...
18: Ugye ez éjfél után történt, igen, ez az autóbaleset valahol Spanyolországban.
19: Igen, de hogy délelőtt mentem be a szerkesztőségbe, és akkor néztem rá először a hírekre. Na most én úgy olvasom a híreket, hogy elsősorban ugye a portugál sajtónak a híreit, a Rekord című újságnak... Na csak
18: a rendkedvért, azért hosszú egyet érté Portugáliában, mert ennyi szóval is portugál szakosnak, vagy mondható a labdarúgó szakírók között, harmadrészt pedig az elmúlt egy évben a Nemzeti Sportnak, a Spiller TV-nek és társult részeinek voltál a liverpooli tudósítója, tehát téged ez a hír,
19: ez a háttér.
18: Aztán ha ennek a hírnek, ha valaki van a metszetében, mondjuk a magyar médiából, az te vagy.
19: Igen, bár itt azért nem szeretném magamat feltétlen ebbe a hírbe ilyen tételbe beemelni.
18: Én se azért mondtam, csak a rendkedvéért.
19: Viszont mondom, hogy olyan markáns volt az a pillanat, amikor láttam a telefonomon a Rekord című újságnak a címlapját, illetve hát az első írt, amit földobott, úgyhogy mondom, én előfizetője vagyok ennek a lapnak, hogy ezt el sem akartam hinni. Tehát így kétszer megnéztem, hogy akkor jól értem-e, amit ott közölni akarnak velem. És olyannyira mellbevágott, hogy egyből utána megnéztem az Abbólát is. Hát mondom, hát ez a lehetetlen kategória.
18: Tehát egy helyről megerősítetted.
19: Igen. Tehát ilyen abszolút mellbevágó szituáció.
18: Hát még amikor Fehér Miklós meghalt, az mondjuk egy magyar közvélemény számára is egy kicsit hasonló lehetett.
19: Ha szabad, akkor tényleg egy picit behmelni.
18: De mondjuk az is Portugáliában történt.
19: Igen. Hát ott is alapvetően ilyen teljesen mellbevágott a szituáció, ott pedig éppen a Nemzeti Sporttól mentem haza ügyeletből, és úgy telefonáltak rám, már gyakorlatilag majdnem otthon voltam, hogy akkor nézzem a portugál híreket otthon, hogy akkor most mégis mi történt.
18: Tudom, én voltam az ügyeletes szerkesztő, mentem is föl lapot csinálni egyedül hajnali, egy-fél-kettőkor.
19: Igen, és aztán indultam el gyakorlatilag másnap reggel.
18: Mert ugye Fehér Miklós nem egyből halt meg, akkor még egy darabig csak azt lehetett tudni, hogy nagy a baj, megállt a szíve. Jó, kicsit térjünk vissza Zsoltához, nyilván vb-zünk is, portugálozunk, de azért nem mehetünk el még szó nélkül, ezért Diogo Zsoltának az emlékét, azt nyugodtan mondhatjuk, hogy egészen példás módon őrzi Liverpool. Ebben a kicsit kaotikus évben sem feledkeztek meg róla, minden mérkőzés 20. percébe, mert ugye 20-as volt a messzáma, a válogatottban meg azt hiszem 21-es, ha jól jött szembe, hogy tegnap ezért a 21. percben mutatták a portugál szurkolókat, meg ezért a 21. percben emlékeztek Diogo Jotára. Ugye most már szobra áll, ráadásul közös szobra, azt hiszem, a testvérével, vagy a szobor kettejüket idézi meg.
19: Ez úgy pontos, hogy egy emlékmű.
18: Emlékmű, bocsánat,
19: egy
18: igen.
19: Egy szobor jellegű emlékmű, amelyen nem csak Diogo Jota van feltüntetve, mert értelemszerűen Liverpool játékos, hanem André Silva.
18: Igen.
19: Megjegyzem, nem szeretnék elkalandozni nagyon, de már ugye jóval korábban, tehát ugye már egy éve halt meg, több falfreskót is készítettek a számára, mind a kettőn, vagy hát azon a két meghatározón, szintén rajta van az öccse.
18: Hát hiszen együtt haltak meg. Ugye, ha minden igaz, akkor Diogo Jota vezetett, mert nem akart repülni, és valami kompal akart átkelni Spanyolországból Angliába, és ott, hát mondjuk a megengedénél, ha minden igaz, nagyobb sebességgel vezette az autóját, és ott történt egy defekt, amiből meg egy becsapódás, hát szörnyű. Ráadásul ugye azt hiszem, talán frissen nősült gyermek.
19: És ráadásul ugye úgy frissen nősült, hogy nagyon hosszú ideig, tehát nagyon hosszú ideig nem vette el a gyermekei anyját.
18: Igen.
19: És a tragédia előtt egy héttel, ha jól emlékszem, vagy pár nappal korábban volt az esküvő.
18: Mondjuk egy tragédia nem tud jókor jönni, és ez tipikusan az eset. Liverpoolban hogyan dolgozták fel? Nem a szurkolók, hanem most hangsúlyozottan a klub, vagy akár Arne Slot, akár a csapattársak. Ő egy kifejezetten népszerű srác volt a csapaton belül.
19: Igen. Meg egyébként úgy általában véve az volt, tehát Portugáliában is mindenhol szerették. Tehát az a karakter, akit a riválisok is úgy elfogadnak. És hát megdöbbentő volt számomra az első időszakban fölfogni, hogy tényleg milyen mélyen és komolyan őrzik az emlékét. Viszont emlékszem, hogy Liverpool érsek, és akkor még a tévéből láttam, még itt a nyári felkészülési időszak során Liverpoolból, már meg nem mondom, hogy melyik csapat ellen játszott a Liverpool, de Liverpool érsekének volt egy mondata a mérkőzést felvezetően, hogy...
18: A helyszínen,
19: hogy Liverpool sajnos már jól tudja kezelni a gyászt. És akkor úgy utólag, vagy a mondataiból csapódott le bennem, hogy
20: de még a helyszer is.
19: Hillsborough, így van, igen. És aztán, amikor kiköltöztem Liverpoolba, és úgy alaposabban is felfedeztem magát a klubot, de leginkább az Anfieldet, tehát a stadiont, hogy hogyan néz ki a stadion, hogy milyen állandó emlékművek vannak jelen a stadionon, és azokat milyen becsben tartják a stadionon belül, hát azt kell mondjam, meg aztán az egész éves ott létem során, hogy mik voltak a témák, milyen aktivizmus volt a szurkolók részéről bizonyos helyzetekben. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a tragédiákat, ez nem jó szó rá, hogy nagyobb becsben tartják, hanem az emléküket tartják nagyobb becsben, mint a diadaljaikat.
20: Tehát abból is volt.
19: Tehát azért az sokat elmond, hogy a Liverpool mezén a Hillsborough tragédiának az áldozatainak a száma van rajta. Mm. Tehát ott van egy ilyen kis hímzés.
20: Nem a meggyőzelmeknek, abból is van pedig
19: jó,
20: néhány.
19: Jó, de érted, tehát hogy van egy ilyen attitűd. És ezek az emlékművek a stadion körül gyönyörű karban vannak tartva. Megjegyzem, a legtöbb, vagy nem is a legtöbb, de azt mondanám, hogy a riválisoknál, tehát az Evertonnál és a Manchester Unitednél is van megemlékezés róluk, de tehát az is, hogy az Everton stadionján van egy plakett arról, hogy a Liverpool hősi halottaira emlékeznek a szurkolókról. És ugyanezt a kegyeletet kapta meg Diogo Jota. Ott a stadion mellett kialakítottak spontán egy jó nagy területet, ahol le lehetett róni a kegyeletet. És hát azt talán te is láttad a tévében, hogy amikor meghalt, akkor ott spontán kialakult egy ilyen, tehát mindenki oda vitte a sálakat, mezeket, mi egymást.
20: Mécsesek, virágok, minden, persze.
19: De tényleg ilyen végtelen, de város szerte is. Mm-hmm. Tehát nem csak ott úgy lokálisan. És aztán az a hely ott az év során, az konkrétan zarándok helyé vált. Mm-hmm. Voltam úgy fönn a stadionnál, hogy mondjuk nem volt semmi, hétközben tényleg nulla ember, vagy csak lézengés.
20: Egy szürke csütörtöki napot.
19: Mondjuk, igen. De ott mindig volt valaki, mindig, folyamatosan. És most
20: nyilván turisták is, mert Liverpool azért egy világszerte népszerű klub.
19: Na jó, de oda nem, tehát nem fotózkodni mentek az emberek.
20: Világos, persze.
19: Tehát természetes, hogy volt, hogy ott valaki fotót készített magára, de nem ez volt az általános, hanem a kegyelet. Uh-huh. Tehát az, hogy tisztelettel gondoltak a játékosra. És most egy évvel, bár akkor meghirdették, hogy akkor hogy elkészítik az emlékművet, és akkor most az egy éves évfordulóra át is adták.
20: Most lett átadva. Így van.
19: Igen.
20: Hát azt tudjuk, hogy milyen, hát 2025-ben amúgy Jota haláláig sütött a nap Liverpool fölött.
19: Igen.
20: Friss Premier League bajnok lett a csapat soraiban, ugye Szoboszlai Dominikkal. És aztán tudták, hogy nyáron óriási nagy bevásárlás lesz, vagy van, mert már lehetett hallani Iszakról, lehetett hallani Ekitikéről, Kerkezről, Frimpongról, tehát Virszről mindenek előtt, tehát megvoltak a nagy érkezők, megvolt a sok-sok-sok számjegyű kiadott pénz. Ehhez képest tudjuk, hogy milyen kaotikus idénye lett belőle a Liverpoolnak. Direktben Jota halála szerinted ebbe mekkora szerepet játszott? Nyilván sok minden játszott ebbe szerepet, de Jotáé mekkora szeret abból, hogy így alakultak a Liverpool dolgai?
19: Sajnos mérhető. Tehát meggyőződésem, hogy először is volt egy olyan lelki-pszichikai trauma, ami azért megviselte a csapatot. Tehát tehát nem lehet így egyik napra a másikra túltennie magát senkinek, nem, hogy, mert itt nem is csak egyszerű sportásról van, szóval ez már az a szint, ahol bajtársiasság van, tehát ahol a célok, ahol a befektetendő energia olyan magas szinten vannak, hogy ott már feszültséget szít az, hogyha nem sikerül a célt elérni, tehát itt tényleg az van, hogy bajként tekintenek a profi játékosok arra, ha nem sikerül a célt elérni. Tehát itt egy bajtást veszítettek el, És az látszódott már, amikor Gondomárban eltemették Diogo Jotát és az öcsét, hogy milyen megrendülten érkezik meg a Liverpool.
20: Van Dijk ott volt, tudtam már.
19: Gyakorlatilag a fél csapat ott volt.
20: Robertson.
19: Igen. És aztán ugye jött az előszezon felkészülési meccseken, hát ott is, ugye hát ott végig zokogták azt az időszakot a játékosok. És hát azért össze kell szedniük magukat értelemszerűen az idényre. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elején talán még erőt is adott nekik a portugál játékos hiánya.
20: A szoros meccseket megnyerték.
19: És aztán utána ugye jött egy ilyen hirtelen és nagyon éles törés az eredményekben, egy szabadesés, ha úgy tetszik. Na ott már azt mondom, hogy nem a pszichológiai hatás dominált, hanem effektíve az a hiány, amit Diogo Jota, mint futbalista, mint játékos a Liverpool egyik lánceme hagyott maga után, mert hirtelen nagyon rövid lett a kispad.
20: Ugye Darwin Núñezt eladták.
19: Így van.
20: És sérült van, és az Ekitike Isakból
19: kettő
20: együtt gyakorlatilag sose állt rendelkezés.
19: Hogy így van, mert Isak ugye gyakorlatilag onnantól kezdve meghalott, hogy a Liverpool szeretné vinni, nem akarta a Newcastle-ben maradni, a Newcastle azt mondta, hogy áron alul nem adja el, erre a svéd azt mondta, hogy jó, akkor ő sztrájkol, és kihagyta a teljes felkészülést, és gyakorlatilag úgy érkezett meg Liverpoolba, hogy hát szerintem az, hogyha gyalog kellett volna fölmenni a stadionhoz, már az elfárasztja. Tehát szörnyű állapotban volt, nem is játszhatott. Na és ott ezeken a meccseken, ahol már a kispadról kellett volna minőséget behozni, és vagy minden második, vagy harmadik
20: Zsota mérkőzésen... Zsota erre egy csodálatos példa volt a múltban, ő nem sértődött, padról bejövett, rengeteg meccset döntötte.
19: Így van, de mondom, és vagy minden második, harmadik meccsen kezdőnek kellett volna egy friss láb.
20: Közös kollégánk, most mindegy a neve, óriási Liverpool szurkoló, ő egész évben a minden Liverpooli kihagyott helyzetnél azt mondta, hát Zsotánál ott biztos, hogy volt. Tehát ennyit a szurkolói lélektanról, hogy nem bírt leszakadni erről.
19: De hidd el, hogy a Liverpooliak sem.
20: Hát gondolom.
19: És még most gyorsan utána néztem, hogy nehogy elrontsam a messzámot, mert egyébként ez is ugye végigkísérte az idényt, és amikor először hallottam, hogy a 20. percben egyébként föláll a komplett stadion, tapsolva énekelnek, tök mindegy, hogy milyen helyzet van, teljesen mindegy. De volt alapvetően két kiemelt meccs oda-visszavágó alapon, a Wolverhampton-Liverpool párosítás.
20: Ja.
19: Mert ugye
20: onnan jött.
19: Sőt, ugye ők az FA kupában is találkoztak.
20: Tényleg.
19: És ott alapvetően azért volt még inkább, azt mondanám, hogy megindítóbb, mert ott a 18. percben is ugyanez lement.
20: Mert Wolverhamptonban az volt a szám.
19: Viszont, és ez jellemző volt, és visszakanyarodnék arra, hogy milyen karakter volt Diogo Jota, hogy szerették a riválisok is, hogy amikor az Anfield-en tök mindegy kijátszott, elérkezett a 20. perc, és a szurkolók őt éltették, az ellenfél szurkolói kivétel nélkül mindegyik megtapsolta. Tehát még a Manchester United, vagy a Leeds United, tehát a nagy ellenfelek, az örök riválisok, az Everton, igen, megtapsolták. A Wolverhamptonnál még együtt is énekeltek velük, és fordítva. Tehát itt volt egy ilyen nagyon erőteljes kapocs, azért, mert nem csak jó játékos volt, hanem egy kiváló ember.
20: Szerencsére a portugáloknak nem kellett azt megélniük, hogy ezen az egyéves évfordulón még a futballcsapatukat is sírassák, mert végül aztán kis túlzással maguk se tudják hogyan, de végül sikerült hátrányból 11-essel, meg nem adott horvát gólokkal. Az utolsó volt a leginkább, ami minden idők leghosszabb varozása után lett végül elvéve. Szóval sikerült 2-1-re legyűrniük a portugáloknak Horvátországot. Mit szólnak hozzá Portugáliában ahhoz, ami ma hajnalban történt?
19: Hát én úgy látom, hogy óvatos eufória.
20: Hát jönnek a spanyolok, tehát a nagy eufóriára azért még nincs sok.
19: Azért van eufória, mert minden egy, tehát ez, ugye, ez a portugál lélektan, de a spanyol az ugyanilyen, tehát nyernek, akkor övék a világ, veszítenek, akkor ott a világ vége.
20: Tehát most egy 3-4 napig övék a világ, aztán
19: most,
20: majd...
19: Igen, de ugye az üzbégek elleni meccs után ez volt, pedig hát azért ez, tehát ez a röhely kategóriája, de hogy most is az van, hogy van egy kis eufória, Ronaldot adott esetben az egekig magasztalják.
20: Belőtt a 11-et.
19: Na jó, de egyébként nem játszott olyan tehát jó, sokkal jobban játszott, mint az első meccsen tragédia volt. De azért érzik, hogy még hátrább az agarakkal. Azt most mondom, akkor szabadul majd igazán a világ, vagy a hangot, hát, ha a spanyolokat kihelytik.
20: Ja, hát az persze.
19: Akkor gyakorlatilag megnyerték a VB-t. És te nem tudom, meg kivel játszottnak.
20: Hogy borzalmas távolságra vannak egyébként természetesen még a VB-nyel.
19: Persze.
20: Hát mert ugye azzal jutnának be a 8-ba.
19: A 8-ba, igen. És azt mondom, ott most így fejből meg nem mondom, kivel játszanának, de hogyha most tegyük fel, teoretikusan kapnak egy a spanyoloktól gyengébb ellenfelet, ami azért nem olyan nehéz, na ott könnyen elhasalhatnak. Mert egyébként hasonlóan meneteltek ők a VB-ken eddig is, tehát legutóbb is úgy voltak, hogy na hát akkor Marokkót, hát simán ütik.
20: Azzal még nem tudnak, azzal a franciák fognak találkozni.
19: Igen, hogyha, nem ezt az előző,
20: Paraguay, VB-ről mondom. Azt majd megverik, mert Marokkó meg Kanadával játszik, ezek a meccsek majd mindjárt jönnek.
19: Na de figyelj, most olyan euforikus, tehát hogy mi az, amiben kapaszkodnak? Ronaldo megszerezte az első VB gólját a kieséses fázisban. Hurrá! Hát ebből olyan Dunát lehetne rekeszteni. Na, annyi módon.
20: De úgy egyáltalán pályafutása során, úgyhogy már 2006-ban
19: és mind a 6 VB-jén szerzett gólt. De kieséses fázisban most először. Hát gyakorlatilag minden, tehát a fickó csinál valamit, vagy elér valamilyen eredményt, akkor azonnal piedesztárra emelik, mégpedig a lehető legmagasabbra.
20: Hát tudjuk, olyan hosszú pályafutása van, meg annyi mindent csinált már, hogy biztos van legalább 500 dolog, amiben ott van a ranglistákon valahol elől, és akkor abból egyet-egyet mindig megjavít, és igen, akkor van mód azt ünnepelni.
19: Igen, és akkor ilyenkor az a vicces, hogy azok a kritikus hangok, amelyeket egyébként máskor nagyon erőteljesen lehet hallani, nem csak, hogy elhalkulnak, hanem gyakorlatilag elnémulnak. Tehát így kritikák ilyenkor, igen, tehát hogy nincs egy ilyen figyelmeztetés, hogy jó, gyerekek, nem volt rossz a Ronaldo, de azért még emlékeztek, hogy 2 nappal ezelőtt azon vitatkoztunk, hogy miért nem a Gonzalo Ramos kezd?
20: Hát igen, de erre találták ki a nem is mit akartam mondani. Na mindegy, nézzük meg, mi lesz, hogyha mondjuk a spanyolok nyernek majd a spanyol-portugálon, mert az nyilván egy merőbb más helyzet lesz.
19: Azt most mondom, hogy ha Portugália nem nyeri meg a világbajnokságot.
20: Most tudom, mit akartam, Amerika-Belgium, USA-Belgium győztesével játszik. Azt kerestem, és kiestem a menetből, Amerika-Belgium győztesével. Ami szintén nem lesz könnyű falat, azzal játszik a spanyol-portugál győztese. Igen, de hát mondjuk az nem biztos, hogy Portugália
19: lesz. Igen, de lássuk be, hogy ha most a portugálok választhatnának ebből a háromból, hogy Spanyolország, Egyesült Államok vagy Belgium, hogy kivel játszanának legszívesebben, hát a spanyolokkal legkevésbé, ez tiszta sor.
20: Hát persze.
19: Tehát ha a spanyolokat kiütik, akkor teoretikusan úgy
20: hát
19: fogják érezni,
20: hát akkor ők már világbajnokok, persze.
19: Hogy a következő lépés az gyakorlatilag egy ilyen díszmenet.
20: Na jó van.
19: És akkor olyankor esnek aztán arcra.
20: Így van. Na jó van, hát Gyenge Balázsnak köszönöm szépen, akkor erről a kettősségről, hogy egyfelől gyász meg emlékezés, mert egy éve hunyt el Diogo Jota, a Liverpool-Portugál válogatott támadói autóbalesetben, másfelől meg a mégiscsak egy portugál eufória, mert a VB-n vették az újabb kanyat, és azért mégiscsak egy az előző két VB dobogósa Horvátországot sikerült legyűrni. Jönnek a spanyolok, az megint ad majd témát bőséggel. Gyenge Balázsnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, mindjárt jövünk a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: És a Nemzeti Sportkörben 16 óra 1 perckor mikrofonnál továbbra is Elpap István, szeretettel köszöntöm Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, Turi Gábort, aki ugyanez, csak adásunk társszerkesztője is, és Kis Tamást, az MTI kiváló sportszerkesztőjét. Na hát vébézzünk, nagyon sűrű, hosszú éjszaka volt, nem tudom, van-e ember a Földön, Cselőtei Márkon kívül, aki minden meccset megnéz, van-e ember a Földön, aki minden meccset most is látott, minden esetre három európai tovább jutott, ami nem egy óriási szenzáció, mert 6-ból 5 európai volt, aki ugye tegnap, vagy amely csapatok tegnap pályára léptek. Kezdjük a portugálokkal, ugye Gyenge Balázsral beszélgettem, itt ma van Diogo Jota halálának az egyéves évfordulója. Legalább az a tragédia nem esett meg Portugáliával, hogy a VB-ről meg pont most búcsúzik, de azért így se lehet nekik olyan nagyon könnyű. Pontosan tudtuk, milyen nap van, mondta Cristiano Ronaldo, aki megszerezte az első gólját a 2006-tól, tehát 20 éve játszik VB-ken az első gólját a kiesése szakaszban 11-esből, de azért itt nagyon rezgett a léc a portugáloknak, itt tulajdonképpen elhasalhattak volna, az egyébként a VB-n eddig olyan túl sokat nem is mutató horvátok
3: ellen. De a második félidőben lefocizták őket a horvátok.
2: Igen, azért. Igen.
3: Tehát ez fontos dolog.
4: Én csak annyit szeretnék mondani, mielőtt rátértek a szakmára, mert azt nem szeretnék. Szokás szerint most egy órakor ébredtem, úgyhogy én ma most egész tartalmas éjszakám volt ebből a szempontból, tehát hogy pont a legvégét láttam annak a meccsnek is. És aztán utána elolvastam egyébként a kommenteket is, meg a szakmai kommenteket is. Nem tudom, hogy érintette a hátát a... Tehát, hogy én nem... Én,
2: a hátát, én, hát, a haját, mármint, fejét a haj, inkább, vagy a haját. A hátát a, érintette a portugál védőnek.
4: Ez így van, de én az a baj, hogy én a lassításnál biztos a szemem a hiba.
2: De ott mutatta, a gép mutatta.
4: De ti láttát, szabad szemmel ezt úgy értem, hogy ti látni véltétek?
2: Nem.
4: Jó, ebbe...
2: Ugye, de két dolog, vagyunk hinni.
4: Én is, de nem a portugál továbbjutást vitatom, sőt, ugye...
5: Lehet egyébként vitatni, mert hát a futball attól szép, hogy mindig vannak ilyen vitat. Még a VAR korszakában is vitatkozunk különböző dolgokat. Igen, ugye egyrészt nem tudom, hogy hány száz kamerával közvetítik ezeket a meccseket, de borzasztóan sok, tehát nyilván ugye mindenféle szögből meg lehet mutatni ezt a szituációt. A visszajátszásokból nem volt ez teljesen egyértelmű, legalábbis amit mi láttunk a tévébe.
2: De ugye, ha nem ért bele, akkor nem lesz.
4: Így van.
2: Ha beleért,
5: de ez
2: akkor
5: nem
2: lesz.
5: Igaz, nem igaz, mert aztán közben Újvári Máté kiváló M4-es kollégánk, ugye, aki kint van a világbajnokságon, ő kitett egy videót ezzel kapcsolatban, hogy itt ugye van egy olyan szabályrész, vagy szabályrészlet, hogyha hozzá is ér a játékos labdához, de ez nem egy szándékos mozdulat, akkor érvényben marad a les. Tehát az, hogy ő ott egyébként felugrott, és a hajához hozzáért a labda, hogy egyébként ő szerintem le akarta húzni a fejét, mert hogyha nem ér hozzá, akkor viszont les lett volna. Érted, mit mondok?
2: Mi az, hogyha nem ér hozzá, akkor les lett volna?
4: Hát les miatt.
2: Hát amiatt futott les.
4: Bocsánat. Fordítva.
5: Igen. Fordítva beszélek, mert itt annyira el meg akarom magyarázni a dolgot.
2: Pedig nagyon figyelem.
5: A videó alapján, de igazatok van, igen. De értitek,
4: tehát, hogyha nem ér hozzá, hozzáér vagy nem
2: hozzá
4: ér hozzá mindenképpen.
2: Ha de az nem szándékos mozdulat, akkor én nem tudom, hogy ilyen a szabály. Ha ilyen a szabály, akkor viszont akkor nem volt jogos az ítélet. Már az ítélet, hogy elvették a gólt.
5: Nem, mindjárt összeszedem ezt a dolgot, és akkor elmagyarázom.
4: Modric miért mondta azt, hogyha ez fordítva történik, a VAR...
2: Hát a Modric az csak arra utalt, hogy a portugálokkal nem szúrtak volna
3: hogy
2: ki
3: a portugálokkal, igen, mert az nagyobb csapat, mint a horvát, és az ez nem
2: történik. Mondjuk nem tudom, mitől nagyobb.
3: Nem tudom, világos.
4: De a négy meccsen engem egyáltalán nem győztek meg a portugálok.
5: De hát szerintem senki nem.
3: Majd erről beszéltünk, de most visszatérve, a Modric azért ott mondott még valamit itt ezzel a varrozásról. Van ugyanannyi probléma van, mint annak előtte. Magyarán ezt szűrtem le abból, amit mondott.
2: az, ha jól értettem Tamás szavait.
5: Igen, most mindjárt vagyok biztos. Megkeresem, és
2: addig mondom, tehát ha jól értettem a szavaidat, akkor nem feltétlenül van önmagában annak jelentősége, hogy egy gép, amely tudja mutatni, hogy bármiféle kontakt volt-e a labdával, de mert a gép ugye kimutatott, volt egy kis eltérés, tehát tényleg mintha felborzolta volna a horvát hajszálat, és az akkor már hozzáérésnek minősül, de ez legfeljebb annyit von maga után, hogy amivel a VAR azért túl azon, hogy tönkreteszi a futball szellemiségét, ez biztos, de ettől még mondjuk lehetne abszolút igazságos, de mondjuk a VAR-t szoktuk, vagy szokták azzal bírálni, hogy ott is emberek ülnek, de most ebben az esetben itt akkor nem emberek ülnek, mert ebben az esetben majdnem arról van szó, mint a gólvonal mögött volt-e a labda, amihez megint nem kell ember, mert ugye bevonalazzák a kaput.
4: Hogy Modric mondott valamit a varrozásról, és az jutott.
2: De ha portugál haj borzolódik, akkor lehet, hogy
4: nem lesz. De nekem
2: a
4: varrozás az már gyakorlatilag olyan, mintha káromkodnának az emberek. Tehát amikor már arról beszélnek, persze, akkor nekem ez már olyan kvázi szitokszóként megtaláltattam más. Mert igen, engem most már nagyon érdekel, hogy mondott.
5: Na, tehát onnan indulunk, hogy ugye a labdában, ezekben az Adidas labdákban, amiben most játszanak a világbajnokságon, mindenféle érzékelők vannak, és ezek az érzékelők ugye azt is közvetítik, hogyha valaki, tehát egyértelműen jelzik, hogyha hozzáérnek a labdához. Most ugye ott a beadásnál felugrott a horvát játékos, és amikor ő megcsúsztatta a labdát, akkor az egyértelműen jelezte ez a jeladó egység, hogy ott hozzáért a labdához. Ugye itt előállt a les helyzet, mert egyébként a kapu előtt lévő horvát játékos...
2: Abban a pillanatban lesen volt.
5: És ugye az volt a vita tárgya, hogy egyébként azt szoktuk ugye mondani, meg azt mondjuk a labdarúgásban, hogy ellenféltől kapott labdánál ugye nincsen les, és ugye az volt, hogy a csúsztatás után a portugál játékos... Na de itt viszont van egy olyan szabály, hogyha ez a mozdulat, amikor ő ott hozzáér a labdához, most a portugál játékosról beszélek, mondjuk a háta, ez nem egy szándékos mozdulat.
2: Akkor nem
5: befolyásolja a játékhelyzetet, érvényben marad a les.
3: Tehát az úgy mondod, azért kivesszük.
5: Ezért les lett. Tehát értem.
2: Azt hittem, hogy a hajborzolásra mondod, hogy abban semmi szándékosság nem volt, és akkor mindegy.
5: Nem. Tehát az a lényeg, hogy a labdában benne van ez az érzékelő, ez ugye mindenfélét mutat, és akkor ott, amikor a horvát játékos megcsúsztatta a labdát, akkor egyértelműen volt a les helyzet, csak ugye az volt a vita, hogy egyébként a labda igazából a portugál, mondjuk hátáról, került oda, és akkor most akkor van eles vagy nincs les?
4: Mármint nem a portugális.
2: Nem, bennem ilyen vita nem volt, mert nekem eszembe...
4: De van írva a szabálykönyvbe?
2: Hát igen.
5: A Máté azt mondja, hogy ez le van írva.
2: Hiszem, hogy ez így
5: hogy,
2: van.
5: Hogy, hát hogy a szándékos vagy nem szándékos a mozdulat, az ugye megítéli, hogy akkor van les helyzet, vagy nincs lesz.
2: Hátával ritkán szándékos.
4: De azért láttatok annál a gólnál, míg gól volt, vagy míg volt érvénytelenítve a Ronaldo feje, az azért sok mindent elmondott.
2: Tehát, aki az... már akkor revolt cserélve, ugye, ott ücsörgött a padon.
4: De akkor is
2: látta
4: a fejét, hogy ugye 0-1-ről 2-1, igen, a legvégén kapsz egy gólt, amit aztán nem, de hogy az azért mindent nekem nem tetszenek a portugálok. De tudok még ilyen másik csapatot.
2: Hozzáteszem, ha valaki kap így egy gólt a legvégén, nincs ez az ember, akinek nem ilyen a feje.
4: Tehát ez így van, csak azért innen visszajönni lélektanilag azért...
5: Nem tudom, hogy a kollégák hogy gondolkod, vagy hogy látják a játékukat a portugáloknak. Értem, hogy neked nem tetszik a... Nem tetszenek
4: nem
5: a portugálok. Vagy nem meggyőző.
4: Igen.
5: Egyébként nekem se. Tehát nem ezen, ebben nincs vita.
2: Esetlegesnek nevezném. Igen, nem látom,
5: de
2: hogy mit akarnak csinálni.
5: Én a hajnal 5-kor a Svájc-Algéria mérkőzést tudósítottam, úgyhogy a portugál-horvátnak csak az összefoglalóját néztem meg, de az összefoglaló alapján én azt láttam, hogy azért igyekeztek, vagy próbáltak focizni a portugálok is, de mintha nekem az összefoglalóban az jött volna át, hogy összességében azért mégiscsak a horvátok voltak jobbak, ha a játékot nézzük.
2: Hozzáteszem, hogy a meccs elején volt egy iszonyatos védés horvát részről, uh-huh, és ez lehet, hogy egy sima portugál győzelem lett volna, ha az első, mert az első félidőben jobbak voltak a portugálok.
3: Igen.
2: Na de a második félidő alapján meg gond nélkül ki is esettek volna.
3: Most egyébként a portugálok játékáról beszélünk, ugye itt a Roberto Martinez nevét meg kell említeni, mert egyébként a belgák azt mondták rá, hogy sikerült a nagy generációval semmit, ami egyébként hát nem igaz, mert 18-ban voltak, de tulajdonképpen a belgák úgy, belgákban ez úgy csapódik le, hogy semmit nem ért el a De Bruyne-féle brigáddal, és most, hogy akkor továbbállt, és a portugáloknál csinálja ugyanezt.
2: Most várjuk, nem ér el semmit.
3: Itt van egyébként itt egy nagyobb puttonya szerintem teherként, ugye vinni kell a Cristiano Ronaldot. Szerintem ezen a VB-n a Cristiano Ronaldo teátrálisabb, sokkal inkább pozőr, mint eddig. Régebben többet futballozott, és kevesebb volt a színjáték.
2: Egyébként most ezen a meccsen nem volt rossz.
4: Igen. Ettől függetlenül furcsa volt, hogy cserélték. Nem?
3: Igen, de én azt mondom, és egyébként...
2: Ez jelzi, hogy mekkora volt a baj.
3: Nálam is...
5: Igen, ezt akartam én is mondani. Amikor ég a ház, akkor már nem lehet...
2: Úgy érezte Martínez, hogy most már fordítunk, de ezt valahogy meg kell tartani, mert mi lesz itt, ha még 2x15 perc, és úgy érezte, akkor kell egy ember, aki ehhez többet tud hozzátenni.
3: Így van, de egyébként ebben a vitákban az volt a konklúzió, hogy azért rossz a Martínez taktikája, mert nem hagyja egyedül, tehát egyedül kellene hagyni a Ronaldot, egyedül aztán vagy megoldja, vagy nem. Hogy így bezsúfolódik ezzel a sok rövid passzossal az egész portugál csapat, és akkor hiába indul a Ronaldo, akkor már nincs tere, mert azért még mindig gyors. Tehát magyarul, tehát azt mondták az okosok, hogy a Roberto Martínez talán gajra teszi a portugálok játékát is.
5: Mondjuk a belgák lehet, hogy aztán majd ennek a világbajnokságnak a vége felé vissza fogják sírni
2: Hozzáteszem, hogy azért különleges, hogy a portugáloknak dadog a játéka, vagy alig van játéka, játékuk, mert hát azért itt a BL győztes Paris Saint-Germain és a Premier League sztárjaiból áll Ronaldo körül, mögött a komplett. Tehát itt Vitinhák vannak, Bernardo Silvák vannak.
3: Úgy érzem egyébként.
2: Itt nagyon komoly futballisták vannak, és mégse. Valahogy
3: ismerem a Ronaldót. De azt kell, hogy mondjam, kicsit úgy néz ki, mint hogyha többen kerülgetnék. Tehát néha elég sűrűn ez a néha, mintha rossz helyen lenne a csapatnak a Ronaldo. Ezért bízunk, mert egy gyors pali meg tud futballozni is, de ugye lekapni, ahogy te mondtad, csak a végén, amikor már úgymond gáz van. Nem tudom. Ez egy nehéz helyzet a kapitánynak, azért mondjuk ki.
2: Két dolgot hadd vessek fel, az egyik az csak egy, azt egyszerűen jó volt nézni, hogy egy Cristiano Ronaldo és egy Luka Modric vezeti ki a két csapatot, akik ráadásul egymást nagyon szeretik. Tehát
4: még, a végén is. Még végén is
2: tehát ez azt mondom, ez le a kalappal, meg hát ketten együtt, ugye ez még csak 200 évesek, úgyhogy ez jó egy ilyen futball VB látni ilyet, és többet azért őket már, hát Modricot már nem fogjuk látni, és Ronaldo se valószínű, sokat látjuk. A másik meg az, hogy amikor megmutatták azt a tényleg hajszányi jelet, ami azt jelentette, hogy hozzáért ott a horvát hajhoz a labda. Arra gondoltam, hogy ha ezt így ki tudja mutatni az a szerkentyű, ami a labdában van, akkor ez hogy jelez ki, mondjuk, amikor Ronaldo 30-ról rárug egy szabadrugást?
4: Ott mi lehet?
2: Annak milyen amplitúdója lehet?
3: Ezt nem tudom, de egy érdekes kérdés az eztéppen, mert vagy egy kommentelő, vagy egy horvát játékos, hogy mi van akkor egy légyszárra? De tényleg, ezek szerint azt is mutatni kéne.
2: Lehet, hogy ez volt az. Egy légy.
4: Hogy ahogy repült rá, szállt.
2: Egy portugál légy.
3: Ez jó.
5: Ronaldo ügyre visszatérve, meg a támadó szekcióra, a portugál válogatottak

0: hogyha, amit a Gábor felvetett, hogyha nem kellene kerülgetni a Cristiano Ronaldo-t, vagy nem lenne ott a Cristiano Ronaldo, szerintem simán kezdő lenne a Ramos, és nem vagyok benne biztos, hogy ő nem tartana mondjuk körülbelül olyan gólszámnál, mint mondjuk Haaland a norvégoknál.
1: Azért kíváncsi leszek, hogy a spanyolokkal folytatják a portugálok. Kíváncsi leszek, hogy az a meccs azért alakulhat úgy, hogy Martineznek már a saját állására kell tekintettel lennie, és akkor azért lehet, hogy Ronaldo kevesebbet lesz pálya, meg alakulhat úgy is, hogy berúg két szabadrugást, és kiverik a spanyolokat, tehát bárhogy alakulhat, de azért az előbbire talán egy picit nagyobb az esély az eddigi játékokat látva.
2: Én azt gondolom egyébként, ugye most akkor ugorjunk egy pillanatra a spanyol-osztrákra. Azért a spanyoloknak nem csak a játékerőbeli különbség miatt, bonyolultabb a portugálok ellen játszani, a portugáloknak pedig könnyebb a spanyolok ellen, mert ugyanolyan labdatartásos játék van, tehát én azt gondolom, hogy itt igazán veszteni valójuknak jó persze az eredmények, és a spanyoloknak
1: van. Hát ez világos persze. Még csak ők az Európa bajnokok.
2: És a portugálok pedig, hogy mondjam, tehát nyugodtan játszani, ez egy hasonló stílusú csapat, mint az övék. Tehát,
1: én sem mondom, hogy lejátszott az
2: a meccs. Nem egy lejátszott meccs.
0: Én sem gondolom, hogy lejátszott meccs. Igazatok van ebben, amit mondtok. Én visszakanyarodva félig az előzőhöz, megnézném azt, hogyha nem a Ronaldóval kezdene. Martin, ez nem fog előfordulni nyilván.
1: Azt én is megnézném, mert ilyen nem
0: biztos,
1: lesz.
0: Hogy kezdeni fog Ronaldo, de hogy megnéznék egy olyan portugál-spanyol csatát, ahol a portugáloknál nem a Ronaldo a kezdőjék, hogy akkor milyen futballt látnánk, meg milyen esetleges adókapokot, vagy
1: mennyire
0: nem.
1: De azt a meccset képzeld el, hogy nem ő a kezdő, és a 20. percben 2-0-ra vezetnek a spanyolok, hát onnantól.
0: De akkor ugyanaz, mintha ő a kezdő, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok, tehát tulajdonképpen nincs jó.
1: De a megítélése más, mert onnantól kezdve.
0: Hát onnantól kezdve a Ronaldo lesz a hibás, ugye?
3: Nem Ronaldo, hanem.
1: Nem, a Martinez.
0: Vagy a Martinez.
1: Nem, a Martinez mindenképpen hibás lesz, de onnantól Ronaldo
3: hőség.
0: Próbáltam keresni, hogy nem az edző lett, de hát mindenképpen ő lett, vagy a szövetségi kapitány lesz a hibás. Nem tudom, de nekem egyébként a spanyoloknak a osztrákok elleni meccse az szimpatikus volt a játékuk, meg ugye a VB előtt azért sokat beszéltünk róla, hogy hogy Ausztria jó focit játszik, meg...
1: De annyira nem.
0: És hát itt most kiderült, hogy ez egy bizonyos szintig elég volt,
1: yeah.
0: De amikor már egy ilyen jó erőkből álló spanyol csapat jön szembe, akkor ez már nem elég.
3: Olyan nagyon csúnya dolgokat mondani, hogy bár itt lettünk volna mi, tehát mi játszanánk.
0: Hogyne, de hát amikor
1: nem, néztem... Ausztria előttünk jár, most Ausztria önmaga a valós tudásához képest egyébként gyengén szerepelt ezen a VB, a valós tudásához képest, hát, önmagához képest is gyenge volt.
3: Most már egy éve van egy osztrák kapcsolódási pont, és pont úgy jött hozzánk a fiú, hogy a Géliával játszottak, ugye?
1: Na jó, hát ott.
3: De nem is az, hanem hogy pont azt mondta, hogy tovább jutunk, hogy kiessünk. Tehát, hogy ugye előre ez volt az álláspont.
1: Hát ott még most se tudják, hogy jutottak végül tovább, de
3: igen,
1: de mindegy.
3: Tehát, hogy,
1: de így ők hazajöhetnek. Tehát
2: Pista jól mondja egyébként, ez az osztrák csapat önmagához nem egy jó, de önmagához képest rosszul játszik.
1: A selejtezőkben, meg az előkészületi meccseken extra dolgaik voltak, és valahogy ez a VB-n nem jött ki, nem a spanyolok ellen nem jött ki, hanem mondjuk Jordánia ellen is alig jött ki, ugye ott nyertek, de nagy nehezen. Argentinok ellen ugye egyáltalán nem, bár stabilak voltak, de nem volt pillanatnyi kétség se, hogy az argentinok nyernek, és a Géria ellen se jött ki, mert hát lett egy ilyen krimi beillő 3-3, és ők örültek, hogy élnek, igen, hogy életben maradtak.
0: És aztán utána meg ugye, amiről beszélünk, hogy utána szembe jött a valóság itt a spanyolok elleni meccsen, persze, mert igazából, persze. Hogyha valaki látta azt a meccset, olyan nagyon nagy momentumaik nem voltak az osztrákoknak.
3: Na, semmi. Viszont de én belealudtam, megmondom
1: őszintén. Én a spanyol-osztrákot azt simán végignéztem.
3: Én belealudtam, valószínűleg ezért tudtam felkelni, és jobban jártam a portugál-horváttal.
0: Igen, de rettentő érdekes mérkőzés is lehet a spanyol-portugál, meg lehet nagy bukta is.
1: De ugye mindenki a portugál támadó fociról, meg a Ronaldo helyéről a támadásba beszél, de a portugáloknak világklasszis is védőik is vannak. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy...
2: Sőt! Hát van, egyszerre mondjuk. Egy, kettő, három, sőt!
1: Szóval itt amikor arról beszélünk, hogy spanyol-portugál mi lesz, azért beszéljünk arról, hogy a Jamalnak se lesz feltétlenül a nagyon könnyű dolga, vagy a Bajnának, de nem lesz feltétlenül könnyű dolga, vagy az Oyarzabalnak, aki most mennybe ment, mert mekkora találmány.
0: Egyébként, ha már a Gonzalo Ramost említettem a portugáloknál, hogy alulértékelt támadó, szerintem az Oyarzabal ilyen a spanyoloknál, tehát hogy rengeteg fontos gólt szerzett, és nincs annyira sztárolva.
2: De La Fuente kitalálta, így van.
0: Pedig egy nagyon meghatározó játékos,

0: És ő még hozza azokat a jeleket, amit a klasszikus 9-esektől láttunk régebben, tehát a helyezkedésében, meg abban, hogy egy érintésből, ahogy ugye az osztrákoknak is lőtte a gólt. Úgyhogy szerintem még ő is egy kiemelkedően jó játékos, de valahogy nincs annyira a Rivalda fényben.
1: Majd most lesz.
2: Valaki azt mondta azért, mert nem sztárklubban játszik, és egy játékostárs mondta.
1: De majd fog.
0: És egyébként egy valamelyik spanyol játékos, aki nincs kint a VB-n a keretbe, láttam valamelyik közösségi oldalon a VB előtt, hogy akkor tippelje meg, hogy ki lesz a, nem tudom, tornajátékosa, meg ki lesz a világban, mint is. És volt egy olyan kérdés, hogy ki lesz a gólkirály, és ő Oyar Zabal nevét mondta be, amin én meglepődtem, de hát aztán persze messze van most még a Messi-től, meg a Bappé-tól, akik ugye hát ott azért nem
1: itt
0: vannak.
1: Öten fognak 10 gól felett rúgni a végén, ami összesen azt hiszem 3-szor fordult elő a VB-k történetében.
3: Igen, de ő abból a megfontolásból, hogy meglepetés kell tippelni, mert csak akkor lehet egy 40-es.
0: Hát de ezért mondom, hogy olyan értelemben meglepetés, hogy ugye mindenki a Bappéra figyel, a Messire figyel, a Haalandra figyel, a gólszerzés, Kane, stb. És hát közben van a spanyoloknál egy ilyen figura, aki egyébként...
2: De van ezzel kapcsolatban egy érdekes dolog szerintem, ugye, mert az ilyen labdabirtoklásos csapatoknál nem tudni, hogy most annak a következménye, hogy sakmatra játsszák a helyzeteket, és tulajdonképpen már elnézést te is állhatnál, és berugnád, vagy az olyan Zabal, tehát egy olyan jó futballista, aki nem, tehát nem, hogy mondjam, nem véletlenül van jókor jó helyen, tehát ez számomra még nem tisztázódott.
0: Én tegnap próbáltam nézegetni az ő mozgását, meg a helyezkedését, hogy pont emiatt, amit te most felvetettél, hogy akkor ő csak úgy valahogy megtalálja a labda,
2: Mert erre
0: egyébként
2: gondoltam.
0: Mindig jó helyen van, vagy hogy ő tudatosan helyezkedik egyébként úgy, és azért én vélek felfedezni nála valami olyasmit, hogy ő pontosan tudja, hogy mi a játékuk, nyilvánvalóan.
2: Ja, hát ez az a spanyol válogatott.
0: Igen, tehát tudja, hogy mi fog történni, és ő annak megfelelően helyezkedik, és ott annál a gólnál is szerintem az egy teljesen tudatos mozgás és elmozgás volt a védőtől.
2: Jó, meg ahogy berúgta, igen,
1: mint
2: szóval nem...
1: Müller,
2: nem,
1: aki mindig mondták,
2: hát,
1: ha megint a Müller elé pattant a labda, de ez nem lehet véletlen,
2: igen,
1: hogy egy ember 10 évet végigjátszik úgy, hogy minden labda ő elé pattant. Azért, mert tudta, hogy hova. Tudta, érezte, elővételezte.
0: Hát, sok ilyen játékos volt már a futballszerteben, láttunk ilyeneket, meg láttunk olyanok.
1: Az igazi gólgyárok, azok általában ilyenek voltak, persze.
0: Ugye ennek a állatorvosi ruha volt az Inzaghi, akinek mindenhonnan bepattant a labda, mindig arra járt, és akkor valahogy eltalálták.
1: És a fő állatorvosi lovak azok, akik egyébként nem, de egy VB-n igen, mint Rossi vagy Szkilácsi.
0: Igen.
1: Akik,
0: igen.
1: Főleg Szkilácsi, mert Rossi azért menő volt, csak ő sem rugott ennyi gólt, de Szkilácsi az semmit sem csinál, csak azon a VB-n viszont rugott 6 gólt.
0: Igen, de ennél a spanyol fiúnál én úgy látom, hogy azért itt van tudatosság abban, hogy esetleg ő rá játsszák ki ezeket a helyzeteket, és ő majd be fogja rúgni, mert
1: és azonnak... melyik csapatba fog játszani ősztől?
0: Hát azt... Mert
1: a jóisten sem menti meg a VB-n, a VB-n csillogó, nem nagy csapatba játszó játékosokat attól, hogy egy nagy csapatba folytassák, az általában így szokott lenni.
0: Az biztos. Meg de szerintem látjuk is, főleg a kisebb országok játékosainál, ugye adott esetben a kapusoknál, az elején ugye a zöldfoki köztársaság kapusáról beszéltünk, most itt a kongói kapus.
1: Hát most hajnalban Argentina ellen.
0: Most majd megint beszélünk róla, vagy lehet, hogy beszélünk róla. De aztán itt volt a kongói kapus, ugye, aki itt az angoloknál az első fél időben mindent gyakorlatilag nem, semmilyen módon nem tudtak neki gólt rúgni. Hát ők megpróbálják, gondolom, magukat eladni egy ilyen eseményen.
1: De 40 éves mozinja nagyon már nem adja el magát szerintem.
0: De az Insta oldalát eladta.
1: Azt el.
2: Pickfordnál jobban
3: már így jól is van.
2: Pickfordnál jobban, szeretném még egyszer megjegyezni.
1: Empasi, az a kongói, ugye?
3: 40 évesen a közösségi média követői szám növekedésével ő már meg is van, nem?
0: Persze. Ez ilyen a világ, ezt tudjuk, hát ez teljesen természetes.
1: Na, ha már góllövők, beszéljünk egy kicsit Erling Haalandról, akivel kapcsolatban ugye az a hír jött, hogy született egy norvég kislány, akit Haalandról neveztek el. Egy pillanatra azt hittem, hogy az a neve, hogy Haaland, de nem, Erle, az lett a neve. Mert abban a pillanatban született, amikor Haaland a győztes gólt rúgta a kongóiaknak, és
3: ő kislány, ugye?
1: Ő kislány, mármint. Hát a kislány született abban a pillanatban, amikor Haaland a győztes gólt rúgta a kongóiaknak, és állítólag a papa akkorát ordított, mint a...
3: És ugyanazt a nevet kapta, mint egy férfi. Erre akartam utalni.
1: Nem, mert nem Erlin, hanem Erle, a női változat.
3: Ja, jó, nem értem. Jól van, csak mert úgy elnyelte.
1: A papa földön túli boldogságába ordítozott, de nem amiatt volt földön túli boldog, mert kislánya született, ami teljesen normális lett volna, hanem a hanem
3: ha bent volt, hanem a, lehet, hogy egy másik szobában volt.
1: Hát úgy másik szobában, de ott. Tehát,
3: azt értem, na, csak lehet, hogy még nem szóltak neki.
1: Mert a mama hallotta.
3: Igen. Azért így átélve, hogy négy ön közül én éltem át ezt kétszer, tehát az, aki arra tud figyelni, hogy a másik szobában éppen amikor... Azért, vagy nagyon kellett visítani, üvölteni, vagy nem tudom, vagy már megszületett
0: ugye itt szerencsétlen véletlenek játszhattak közre, mert
3: mondom,
0: ugye...
2: Ugye Holland utána lépett egyébként, mert úgy érezte, hogy, pláne, hogy rosszul pattantal, hogy lépett is utána.
1: Nem volt egy klasszikus zicserti
0: használat. Én szerintem még ott, amikor futott el a kapu előtt a gólörömében, még akkor se hitt el, hogy ez gól lett, mert ő nem egészen erre számított.
1: Utána indult a labdának, hogy belecsúszik Szalai Ádám módra, hogyha a kapus mozdulna felé. Persze.
0: Igen, de már arra gondolok, hogy ugye a baba éppen akkor érkezett meg, amikor egyébként egy továbbjutást érő gólt szerzett, mert ugye itt valószínűleg a papa azért izgult ennyire, mert hát nem állt akkor tovább. Tehát, hogyha ez 4-0, és az ötödiket rúgja a Holland, akkor valószínűleg a gyerek mellett van, meg az anyuka mellett.
1: De ha már van négy gyereke, és az az ötödik, akkor meg ugyanúgy meccset nézett.
0: Akkor meg lehet, hogy érdekesebb a meccset.
3: De kedvesek.
1: Na, beszéljünk Harry Kane-ről, mert most már szó volt. Wow. Ole Zabarról szó volt, Bappéről, Messiről, Harry Kane-ről még nem volt szó. Egy nem különösebben jó játszó, már-már kudarcba fulladó angol válogatottat gyakorlatilag egyedül a Münchhausen báró módjára saját hajánál fogva kihúzott, és egyedül megnyerte nekik, nem? És a második, a győztes gól az mindegy, hogy kinek, mindegy, hogy ki ellen rúgja az ember az elkezdődik.
3: Én akartam is, ha másnap megjelent a címlapjára reagálni ennek kapcsán, mert tökéletesen igaz volt, ami ki volt írva, de ez mégiscsak egy csapat.
1: Igen, de ez mind csapat,
0: igen, csak
1: mind
0: csak
1: csapat.
0: Körül. Csapat.
1: Ez az Anglia, mint csapat, nem biztos, hogy tovább jutott volna, hogyha nem Harry Kane.
3: Azt értjük, de mivel csapattag, tehát hát szerintem ez ezt nem, a kettőt nem lehet külön kezelni, szerintem. Én nálam.
1: De azért megpróbáltuk.
3: Nem nyugodtam, de több ilyen csapat van,
1: minden
3: nem?
1: Esetre.
3: Az egyikben az a nagy név kerékkötő, a másikban ugyanúgy viszi, nem tudom.
1: Hát mondjuk
2: lefotbolozta Kongó egyébként, maradjunk annyiba, tehát lefotbolozták őket, és egyébként a sokak által már elnézést a lábjátéka miatt, a passzjátéka miatt, a agyon értékelt Pickford, aki egyébként szerintem, aki egy kapus védjen, ne arra legyünk büszkék. Persze. Szóval ezért, tehát gyakorlatilag nem akarok ilyet mondani, de hát nem tartozik igazán jó kapusok közé. Lehet, hogy lábban nagyon jól épít, de megoldják
1: az
2: mások.
1: Most az elmúlt mit tudom én, 70 évben Gordon Banksen és Peter Shiltonon kívül volt normális angol kapus, mert szerintem egy se. Szímen se. Tehát már a világszinthez képest.
2: Nem, ebben mondjuk igazad hát, van.
1: Valahogy Anglia, amelyik azért mondjuk mezőnyjátékosban azért kikitermelt megfelelő klasszisokat, valahogy a kapusok
0: lehet,
1: azok
0: lehet,
1: nem ott
0: hogy
1: születnek.
0: Fel kéne dobni a magyar-angol futball együttműködést úgy, hogy a kapus tudásunkat
1: igen,
0: az
1: igen.
0: Mert
1: meg
0: segítsenek a mezőnyjátékosokat.
1: Megadják ide Bellingham.
3: Mondjuk Bellingham pont kihagyta a második gól. Tehát én azt hittem, ő fogja azt berúgni. Tehát szerintem akén hát én nem tudom, hogy ti azt gondoltátok-e, hogy a bogol lesz, mert szerintem azt lehet, hogy ő se gondolta.
1: Ja, hát...
3: Hát ugye ott elment a Bellingham,
2: hát
3: és én azt hittem,
2: a második gól az, ami csodálatos
3: és
2: gól.
3: Én azt hittem, hogy ő azt ott szépen berúgja, de ezt nem sikerült.
0: Hát
3: azért az nagyobb helyzet volt annál, mint
0: igen,
3: ami
0: igen,
3: lett belőle.
0: Igen, de a Kane-nek a megoldásai... Tehát, hogy
3: te gondoltad, tehát, hogy jó, így utólag már könnyű, de az egy hatalmas gól volt szerintem.
0: Persze.
3: Az egy gyönyörű gól volt.
0: De ezért mondjuk azt, amit mondunk, hogy persze csapatjáték, csak Kane körül jelenleg nincsen csapat.
3: Tehát az, nem kell kerülgetni.
0: Az van. Hát kerülgetni nem kell, meg ő próbál segíteni.
1: Maximum azért, mert visszamegy a kezdőkörbe labdát összeszedni, meg irányítani,
0: meg hát,
1: mert ő azt is csinálja.
0: Próbálja segíteni a csapatot a legjobb tudása szerint, ami egy nagyon magas szint, és amikor 83 percig nem sikerül segíteni a csapatot, akkor kénytelen egyedül megoldani. Az egy másik kérdés, hogy ő egyedül meg tudja oldani. Tehát az nem kérdés, hogy főleg ugye, mivel a Bayern Münchenben is ezt a kicsit ilyen hamis kilencest játsza, vagy nem tudom, hogy nagyon sokat jön vissza a labdák, és sokszor ő veszi fel a félpályán a labdát, és indítja a szélsőt, és tehát, hogy ő nem az a klasszikus középcsatár már, ami mondjuk még a Tottenhames idejében volt,
1: hát,
0: hogy ott van elől, és akkor rá lehet rúdosni a labdákat, és akkor fejjel meg, gólt szerez meg, minden. Ennél már sokkal többet tud, de lehet, hogy az angolok már nem lennének versenyben, hogyha nem lenne Harry Kane-jük.
1: Könnyen elképzelhető, hogy innen folytatjuk, mindjárt csak előbb jönnek a hírek.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Az Zalaegerszeg védője Várkonyi Bence a Kerebákhoz igazolt. Folytatódik a budapesti nosztalgia szezon, marad a többnyire napos, meleg idő. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
6: A legjobb 32 között már csak 3 mérkőzés van hátra a labdarúgó világbajnokságon. Ma 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. A zöldfogi köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó nyolcaddöntős hely pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az N4 Sporton. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról, a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően. Ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, az Elsborgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. A Zalaegerszeg labdarúgó csapata bejelentette, hogy Várkonyi Bence az azeri bajnokságban szereplő Karavágnál folytatja pályafutását. A Nemzeti Sport információi szerint a 24 éves védőjátékos 1 millió eurós átigazolási díj ellenében válthat klubot. Várkonyi 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt a Zete. Stoller Fanni és az amerikai Elsa Muhammad kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt dúó a nyitókörben ukrán-japán párossal csapott össze. Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíj pénteki szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyben harmadik Hamilton mögött a VB éllovas olasz Kimi Antonelli, illetve a monakói Charles Leclerc lett a második és a harmadik. A Silverstone-i program 17 óra 30 perckor a sprint kvalifikációval folytatódik.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
6: Az ukrán hadsereg sikeres légicsapást hajtott végre katonai célpontok ellen az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten. Repülőgépeket és drónokat tároló hangárokat ért találat. Az ukránok drónokkal támadták a frontvonal közelében fekvő Tokmak város piacát is, a dél-ukrajnai Zaporizsia megyében. Az incidensnek 5 halottja és 18 sérültje van, közölte az orosz ellenőrzés alá vont terület kormányzója. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az 58 éves oligarha, a felesége és a fiúk is megsebesült. A 39 éves elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él a Monakóban. A hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre a több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a munkálatok, a villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Júliusban is folytatódik a budapesti nosztalgia szezon. Hétvégenként múzeális villamosok, autóbuszok és trolibuszok várják az utasokat a főváros fővonalán. Szombatonként a Pesti rakparton, vasárnaponként a budai Dunapart mentén lehet utazni történelmi villamosokkal. Zugló és Zugliget között ugyancsak vasárnap nosztalgia trollibuszok állnak forgalomba.
4: Közlekedés.
6: Az erős forgalom miatt torlódnak a járművek az M1-esen Budapest felé Tata és Budaörs között. Az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma. Ezért Érd és Székesfehérvár között időszakosan torlódik a kocsisor, számoljanak hosszabb menetidővel. Aztán távol a Fonyódnál kigyulladt az útmenti növényzet. A 151-es kilométernél lévő Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról. Illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott, vezessenek fokozott figyelemmel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
6: A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, máshogy derült az ég. Délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 36 perc, továbbra is Nemzeti Sportkör, Kovács Erikával, Turi Gáborral és Kis Tamással. Azért még VB-zünk, nem is tudom, már hirtelen hol hagytuk abba, Herikénnél nagyjából.
0: Heriként próbáltuk dicsérni nagyon, és nem dicsértük a csapattársait.
1: Így van.
3: Mi a helyzet? A kapusokról.
1: Mi a helyzet Lionel Messi csapattársaival? Ezt mondom azért, mert ugye ma Argentina is pályára lép, mégpedig a már emlegetett zöldfoki szigetek ellen, alig ha ezen a meccsen születik meg a VB legnagyobb meglepetése, pontosabban ha a zöldfoki szigetek jut tovább, akkor ezen a meccsen születik meg, de erre mondjuk ezreléknyi esély. Igen, sem látni.
0: Amikor tegnap próbáltam valamiféle előzetest írni erre a mérkőzésre, akkor kerestem a zöldfokiaktól valamiféle nyilatkozatot, és a másodedző álltotta a sajtó rendelkezésére a világbajnokságon. És
1: hát ki mást küldenének egy ilyen meccs, fontos meccs sajtótájékoztatójára?
0: Hát a többiek dolgoznak, hát a másodedző. Ugye a többiek készülnek, meg edzenek, a másodedző meg elment nyilatkozni a médián. És ő azt mondta, hogy megtiszteltetés számukra, hogy egyáltalán
1: hát nyilván
0: pályára léphetnek, ami nyilvánvaló, de hogy nem fognak különösebben eltérni a saját stílusoktól, és nem akarnak csak a Messire koncentrálni, stb. Tehát elmondta ezeket a, mondhatjuk úgy, hogy lózungok, mert nem hiszem, hogy hogy egyébként a szövetségi kapitány mondjuk azt mondja nekik, hogy ne, azzal a tízessel ne foglalkozzatok, hanem úgy mindenki ne találja meg az emberét, biztos, hogy oda fognak figyelni Messire.
1: De hát kieséses meccsről van szó, alig ha azt nekik volt egy szabálytalanságuk az első meccsen,
0: hát
1: Spanyol,
0: valószínűleg nem egy lesz.
1: Valószínűleg nem egy lesz, valami azt súgja.
0: Igen, az első mérkőzésükön, amikor a spanyolokkal játszották azt a 0-0-át, az csodálkoznék, hogyha ugyanazt meg tudnák csinálni az argentinokkal, már csak azért is, mert van egy Messi, aki bármit is, bármit is nyilatkoznak, hogy nem fognak figyelni, hát
1: Jamal.
0: Ott azért... igen, de ott Jamalra valamikor a 70. percben...
1: Tudom, de azért utána sokat volt nála labda, a spanyolok nagyon játszottak Jamalra, miután
0: igen,
1: beállt.
0: Igen, és ott erőlködtek is ugye azon az oldalon, Jamal oldalán, de hát ott valahogy kihúzták. Hát
1: Limerra szemben ötször annyi se sikerült neki, mint az öltfoki bal hátvéddel szemben, akinek, bocsássatok meg, de nem tudom a nevét,
0: igen,
1: az ott leszedegette a lábáról a labdát folyamatosan.
0: Igen, de hát itt ugye a 0-0-val olyan sokat nem nyer a zöldfoki köztársaság, mert akkor hosszabbítás lesz, meg aztán persze el lehet papíron, ugye el lehet jutni a 11-eseig, aztán történik, ami történik.
1: Azt jön Vozinja.
0: Igen, de nem gond, tehát hogy ez tényleg úgy, ahogy a felvezetőben mondtad, ez valószínűleg bármi is történik utána a VB-n, ez a VB legnagyobb meglepetés lenne, hogyha a címvédőt meg tudnák viccelni az
3: úrfokja. Nem tudom, emlékeztek-e néhány hete a BL döntő előtt, azt mondta Tamás, hogy ő ráhatása van a meccs végkimenetelére, úgyhogy itt most megjósolta a tuti argentin sikert, úgyhogy ezért fel fogok kelni éjjel. Hogy vajon mi fog történni?
1: Hát, na, azt jósoljátok meg inkább, hogy az argentinoknak, persze erről ők is tehetnek, mert stabilan csoport elsők lettek, és nem kell magyarázkodniuk, de hihetetlen könnyű águk van. Tehát pont aki igazán nagy ellenfél lett volna az ágon, az átkerült a másik ágra, tehát nekik az elődöntőig, hát azt onnantól már semmi se könnyű. Na de ha Argentina mondjuk bejut az elődöntőbe, ugye ahhoz még két meccset kell nyernie, illetve kettőt. Most hármat. Nekik még hármat, mert ők még a 16-ban. Na de akiknek már csak kettőt kell nyerniük, ott mi, ez megjósolhatatlan. A brazil, norvég, mexikói, angol négyes, ugye ezek vannak egy kupacba, innen egy jut be az elődöntőbe, mondjuk az adott esetben az játszhat Argentinával, vagy aki onnan bejut, de onnan ki jut be. Tehát brazil, norvég, mexikói, angol, ugye mindegyik másért és másért lehet erre esélyes, de ti ott onnan kit tippeltek?
2: Angolokat nem tippelem.
3: Én meg csak őket.
1: Na
3: pont
1: jó.
3: Azért.
2: Szóba került itt a kén és az angol válogatott, most egy kicsit messzebb megyek el a dologtól, ugye a Premiership-et a világ legjobb, legerősebb, legjobb bajnokságának tartjuk, ezt egyébként fenntartom, én is ezt mondom. Ugyanakkor az a véleményem, ami persze nem biztos, hogy 100%-ig igaz, de van benne egy ilyen spúrom, hogy nem mindig az értékük alapján fizetnek a játékosokért. Most őszinte leszek.
1: Soha.
2: Persze, meg ugye azt is lehet mondani, hogy emberért annyit nem fizetnek, tehát már csak a humánum miatt sem. De például ott van az angol válogatottban ez a Gordon nevű gyerek. Ezt megmondom, hogy a Krapek mit csinál 10 perc előre. Tehát van egy egysíkú játéka, szóval ez nálam nem igen fedi le, hogy most...
1: De abban az egysíkú játékból szerezte a Kén a két gólját egyébként.
2: Ez igaz, ez is igaz.
1: Azt azért ne felejtsük, ezért küldték be.
2: Jó, ezt elfogadom, de...
0: Amikor a VB előtt, bocsánat, csak annyi, hogy amikor a VB előtt beszéltünk arról, hogy az angol keretet hogy állítottat össze Foden, és hogy kiket nem vitt el, ugye akkor említettem rendszer alapú gondolkodást, ami a német edzők többségére jellemző, hogy valamiféle adathalmazból kihámozzák, hogy ahhoz, amit ők elképzelnek, mire van szükségük. És akkor lám-lám, itt van ez az Anthony Gordon, akit valamiért oda vitt a Tuchel, és most lehet, hogy most láttuk meg, hogy miért vitte oda, amit ugye eddig nem láttunk, mert ezt különböző mérésekkel ők megnézték, hogy akkor a Gordon nagyon jól alkalmas.
1: Ők arra, mérték, hogy, nem mi.
0: Igen, hogy kiszolgálja a Kane-t, és akkor abból ugye lehet valami. Lehet, hogy ez bejött, ez a húzás, és lehet, hogy azért működik ez a dolog, de hát a Gordon például nem a Premier, most már nem a Premier League-be fog ugye játszani.
1: Illetve lehet, hogy igen, hát az majd kiderül. Na, de ahhoz mit szóltok, mert az már tényleg nem mindennapos. Ugye eleve az, hogy három országban rendezik a VB-t, tudjuk, ez így van. Mexikó se játszik már sokáig otthon, hát lehet, hogy nem is játszik már sokáig, de az angolok ellen még otthon játszanak, ugye több mint 2200 méteren, onnan nekik ki se kellett mozdulniuk, amióta elkezdődött a VB. Az angoloknak pedig, ha minden igaz, Kansas City-ben van a főhadiszállásuk, és Tuchel megmondta, hogy több nap kéne az átálláshoz, több napjuk viszont nincs, így viszont akkor gyakorlatilag a meccsre esnének be, de ezt meg a FIFA nem engedi, mert egy nappal előtte már ott kell edzeni, meg sajtótájékoztatót tartani, és hát ez most minden szimpátiától vagy antipátiától függetlenül, ez nem egyszerűsíti az angolok dolgát, viszont nagyban segíti Mexikóit. Mekkora az esély elősége?
8: Nyilván ez így volt kitalálva, hogy Mexikó.
3: Nincsenek kétségeim. A rendezéskor is tudtuk, hogy ez lesz.
1: Ja, hát persze, csak mondjuk az angolok most szembesültek vele, mert most nem gondolkoztak ők szerintem még három héttel ezelőtt azon, hogy majd a
2: nem is kell egy
1: nyolc közéjutásért Mexikóba kell menni.
3: De szerintem magas taton játszani.
0: Az igazság, hogy Erikát el kell, hogy keserítsem, én sem az angolokra tenném a voksot.
3: Én sem tennék.
1: De az egy érdekes mester, ez az a Mexikó.
0: Nagyon érdekes, szerintem az egyik legérdekesebb, nem biztos, hogy a legjobb meccs lesz.
1: De hogy az egyik legjobb hangulatú, én azt imádom, azt a stadiont.
0: És nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy mondjuk ezt a terhet, tehát így, hogy Mexikóban, ebben a stadionban, Mexikó ellen egy nyolcadöntőbe, hogy mennyi teher rakható még Harry Kane-nek a vállára, tehát mikor jön az, hogy ezt már ő sem tudja elcipelni, vagy mennyire tudnak a társak segíteni neki.
1: És nyernek ennek a brazilok.
0: Itt szerintem ezen fog múlni, hát aztán meg
3: vagy ugye... Vagy azon, hogy igen. Mexikó vállá, mint házigazda, mekkora teherben. Tehát, hogy ők pszichésen hogy fognak. Nem azt gondolom, hogy ők összecsukkanak.
1: Az teljes flóba vannak, azt hogy Borsos Laci kollégánk jelentéséből az jött le, hogy amióta megy a VB, gyakorlatilag nem üzemel Mexikó. Tehát a boltok sem nagyon vannak
0: nyitva. Úgy kezdték az egészet.
3: Csak ahogy megyünk előrébb, szerintem egyre nagyobb
0: Hát azért én azt látom, meg a, ugye a számok, és nem is tudom, azt hiszem Mexikó nem kapott még gólt.
1: Így van.
0: Ugye? Jól mondom.
1: Meg a spanyolok se, ez a kettő.
0: Talán 8-0 vagy valami ilyesmi a gólkülönbség. Tehát, hogy annyira beindultak erre a hazai VB-re, mármint maguk a játékosok, meg a válogatók, meg a csapat, meg íze, és a szurkolók, és...
1: Jó, hozzáteszem, hogy viszonylag víz ellenfeleik voltak, már ugye az egész VB mezőny tekintve.
0: Nyilván most lesz az első igazi erőfelmérő, persze, hát az
2: okay. Szerintem egyébként kevés ismerik, de az Aguirre egy nagyon jó edző. Tehát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy nem jobb edző, mint most persze a Nagelsmann nevét mondani, könnyű dolog, de nem, mondjuk azért a Tuchel és a Nagelsmann között a különbséget zongorázni lehet, de szerintem lehet, hogy a Tuchelnél is jobb szakember az Aguirre, csak itt nem látjuk, nem tudjuk, de amit csinált ezzel a mexikai csapattal egyenőre, lehet persze, hogy az van, hogy a vége
1: lehet,
2: felé
1: hogy
2: buknak
1: szakember,
2: korra.
1: De még lelövik az utcán, ha kikapnak az angoloktól, mert azért annak van hagyománya.
0: Jó, de hát ez egy másik téma.
1: Ja, arra felé. Tudom, hogy Kolumbiába inkább, de azért igen. Mexikóba se lennék vesztes szövetségi kapitány.
0: Hát nem nagyon éri meg. De hogyha azt kérdezed, hogy a másik, tehát hogy ebből a négyesből, amit mondtál,
1: az is nagyon jó meccs lesz.
0: Szerintem is jó meccs lesz. Én is azt gondolom, hogy ha Mexikó tovább jut, vagy ha az angolok leküzdik Mexikót, akkor a brazilokkal fognak találkozni.
1: Egy menetben vannak a brazilok, nem? Nekem van egy
0: nehezen indult be a szekér, megdöcög. Ancelottin azért érzem azt, hogy ő azért nagyjából tudja, vagy hát sejti, csak nem tudja, vagy tudja, de nem sejtette, nem tudom, hogy voltam oda, hogy mit akar csinálni, és hogyan jutnak, és azt ne felejtsük el, hogy azért a norvégoknak a két húzó embere, ugye Haaland és Ødegaard, hát a brazil védelemnek az oszlopa az Arzenálba futballozó Gabriel, az Ødegaard a csapattársa nagyon jól ismeri, a Haalandá meg gyakorlatilag a Premier League
1: ellene játszik folyamatosan.
0: Állandóan küzdenek, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon érdekes meccs lesz, de egy hajszállal talán a brazilokat esélyesebbnek érzem, ha összekapják magukat. Aztán lehet egy nagy összeomlás, mint ahogy ugye volt annó a németek elleni 7-1-nél.
1: Hát azt talán azért kevésbé tudom elképzelni. Norvégia ellen, meg ugye általában ezen a VB-n. De azért ez most már Ancelotti csapata, nem? Szóval...
2: Igen, ezt akartam mondani. Tehát ez egy fontos dolog, tehát... Nekem is nagyon rútó nézett ki az
1: de azért most már úgy megbarátkoztam.
0: Nem mondom, őszintén a japánok elleni mérkőzésen nem értettem, hogy mit játszik Brazília. És még mondtam is a kollégáknak, hogy most tényleg ez a brazil futball? Ne vicceljetek már, hát én nem ezen nőttem föl, én nem ezt láttam a braziloktól, hogy és akkor kiteszi oldalra, és akkor beíveli, és aztán a végén, végül is aztán ezekből a beívelgetésekből
1: a japánok ellen nem kifizetődő ívelgetni, mert annyira nem magasak.
0: Igen, de hát ugye vártam volna ezeket a brilliáns megoldásokat, meg a különböző...
2: Nincsenek már.
0: És most már nincsenek.
2: Ezek nem azok illetve... a brazilok.
1: De vannak, csak az nem megy be, mint amikor Viniciusot befűzte magát.
0: Ezt akartam mondani, hogy azért Viniciustól még néha látunk azért olyan igazi brazilos megmozdulásokat, nem olyan sokat, mint régebben, de azért néha látunk.
1: Na, ma jönne tőle.
0: Hát, na, ja, és igen, és az a másik. Ha már beszéltünk, hogy Ronaldo, meg Roberto Martinez, hát Ancelotti a sztárjátékost, ugye a PR és marketing sztárjátékost, vagy nem tudom, mi volt a mondás, hogy milyen szempontból van ott.
2: Nej marketing.
0: Na, ő viszont úgy látom, hogy jól kezeli, mert
1: és
0: minden sajtótájékoztató, de elmondja, hogy igen, hát úgy volt, hogy akkor majd...
2: De nagyon jó, hogy velünk van.
0: Nagyon jó, hogy velünk van. A japánok ellen úgy volt, hogy úgy néztem, hogy akkor majd a hosszabbításra majd beállítom, és mindig ilyen jókat mosolygok a nyilatkozatain, tehát hogy ő szerintem pontosan tudja, meg valószínűleg a Neymarnak el is van mondva, hogy akkor mi a mechanizmus, meg
2: persze.
0: Hogy kezeli, de hogy ott szerintem rend van, tehát nincs ilyen, hogy miért nem játszik Neymar, meg szerintem a srácok se kérdezik.
1: Az öreget ezért szerződtették, véletlenül.
0: Ő rendet tud tartani.
1: Tudták, hogy milyen állapotok bírnak lenni az öltözőbe.
0: Igen.
1: Na, szerintem a VB nagyjából ennyi, illetve az még
0: ez az egyik ág volt, és még van egy másik ág, azt nem mondtad.
1: Nem, hát ez már több ág volt, mert azért már spanyol-portugálról is beszélgettünk, hogy az a felső ág. De inkább beszéljünk arról még, hogy Nagelsmann távozik, mert ugye az most arra lett faktum, pedzegették, mondták, hogy le kéne mondania ezzel együtt.
0: Eredetileg azt mondta, hogy nem...
1: Eredetileg nem tervezte nem annyira, de most már írt egy olyan hosszabb posztot,
2: amiben... Nem tudom, hány millió euró, ez megolajozta a szándékot.
1: Írt egy hosszabb posztot arról, hogy tulajdonképpen mégis az a legjobb, hogyha beadja a lemondását. Jó, abban nincsen sora, hogy az előző két VB hogy szerepelt Németország, mert egyébként még ennél is rosszabbul, de azért ez se különösebben értelmezik, de ennél sokkal izgalmasabb, hogy szokás szerint megint felerősödött, hogy Jürgen Klopp kellene, mert ki más hogy most már bújjon elő a Red Bull irodájából, ahol most már évek óta tartózkodik, és vállaljon feladatot, és legyen ő a kapitány. Jürgen Klopp habitusának mennyire felel meg az, hogy szövetségi kapitány szerintetek? Mert őt jellemzően a Kloppot mindenki szereti. Én nem nagyon találkoztam olyan emberrel, aki a nagy Klopp gyűlölő lenne, mert egy jó figura, egy igazi rock'n'roller.
0: Eleve egy olyan figura, szerethető figura, tehát hogy most a szakmától függetlenül, hogy most ő szakmailag mit csinál, egyébként is egy olyan...
2: Hát igen, most nem megbántva sem a Tuchel, sem a Nagelsmann kinézete, két savanyú Jóska, most legyünk őszinték.
1: Tehát... Főleg a Tuchel. Igen, aki amúgy az utódja volt Dortmundba a Kloppnak.
2: Jó, ez egy más kérdés, de amikor oda, most csak példaként mondom, nem tudom melyiket tudjuk, mely csak nem mondhatom, melyik reklám volt van, és akkor felét fordulok, és azt mondja, hogy ez az, vagy valami ilyesmi. Hát ezért tényleg ez egy optimista ember. De egy dolgot azért ne felejtsünk el, amikor ő, most 14-be vagy 15-be került Liverpool, hogy volt? Tehát kellett neki jó pár év, talán négy is, míg 19-ben megnyerte, azt hiszem, akkor kettőt is, de tehát az első trófa, tehát volt abban már 3-4 év meló. Na most a német válogatottnál itt 3-4 év melóra nem igen van.
1: Tehát pedig VB-t 4 év múlva rendeznek.
2: Igen, tehát ahhoz most nagyon be kéne kapcsolódni a munkába, hogy 4 év múlva megnyerjék.
1: De azért ez egy alapvetően egy teljesen más jellegű munka.
0: Na, teljesen.
1: Szövetségi legalábbis
2: a hát igen, csak nagy kérdés, hogy nem fürdesz ebbe az adott legjobb játékosaid, de mint hogy a Nagelsmann is tulajdonképpen befürdött, mert ennél kit válogatsz még be a német csapatba? Mert én megmondom, hogy kit nem, tehát, de most ebben nem akarok belemenni.
3: Én megmondom, hogy kit
0: nem. Azok közül, akik ott voltak,
2: igen, de most nem akarok ebbe belemenni. Ez legyen német dolog.
3: Nagyon helyes.
1: De azért lehet, hogy Kloppnak esetleg más elképzelései vannak, lehet, hogy bizonyos játékosokra más hatással van, tehát azért...
2: Hát én örülnék, ha Klopp lenne, tehát már elnézést.
1: Edző személyének ne becsüljük le a jelentőségét.
2: Nem, abszolút. Én imádom a Kloppot, tehát nekem egyik kedvenc edzőm, hanem a leginkább. Most a Rossit nem számítom meg a Bognár Jurit, de mert most ez egy más, ez Magyarország, de most nem, tényleg most...
1: Bogeszt a német válogatott élére. Na igen.
0: Ja, csak annyit szerettem volna mondani, hogy én sosem voltam, meg most biztos sokan nem fognak szeretni, sosem voltam, és sosem leszek nagy német szurkoló, főleg a válogatott szempontjából, tehát valahogy nekem sosem.
1: De Kloppot te is bírod.
0: De ha, igen, tehát, hogy Klopp viszont az edző.
1: Hát erre akartam kiukadni az előbb.
0: Ezt akartam mondani, hogy Klopp viszont hát az
1: én nem azokról az emberekről beszélek, akik egyébként a németeknek szúkolnak, mondok, persze, hogy szeretik a Kloppot, hanem a Kloppot azok
3: de
1: is szokták szeretni,
3: meg akik nem. Iratkozatát végtelenül.
2: Abszolút.
0: Nagyon, nagyon szórakoztató, jókedélyű, teljesen rendben van.
3: Komolyan is tud meg, tehát hogy minden.
0: Nem fogok attól a németeknek szurkolni egyetlen egy tornám vagy eseményen se, hogy ő az edző, de kétségtelenül, hogy mondjuk szimpatikusabb, mint Nagelsmann vagy Tuchel, ez igaz.
1: Még Flick egész jó volt ebből a szempontból.
0: És egyébként látom, igen. És egyébként látom azt is, hogy ő benne azért van annyi spiritus, amit te pedzegettél itt, hogy hogyan tud bánni a játékosokkal.
1: Hát a klubjaiba sikerült neki az esetek többsége.
0: Hogy esetlegesen, hogyha összeválogatja az általa legjobbnak gondolt 20-akárhány embert a válogatottba, a játékost, akkor azokkal megtalálja a közös hangot, és tud egy olyan játékrendszert építeni, amiben mondjuk egy Virc, vagy mondhatnánk még néhány nevet, akik most gyengébben játszottak magukhoz képest, mondjuk jobban érzik magukat, és ki tudnak teljesedni, és eredményesebb játékra képesek.
1: De van egy ismerősöm, hölgyre van szó ráadásul, aki Dortmundba él, és az ő tribünnek bérletese, tehát minden meccsen ott van, és amikor Klopp elment, és Tuchel jött, akkor találkoztam vele teljesen véletlenül Pesten, és teljes összeomlásban volt a nő, mert azt mondta, hogy minden sajtótájékoztatót élőbe követ a Dortmundnak a média felületein, aha, és hogy a Klopp minden sajtótájékoztatója az maga volt a gyönyörűség, mert mindig mondott négy olyan dolgot, amit egész héten azon röhögtek, meg azt idézgették, azt mondja, hogy az a Tuchel az meg valami katasztrófa, tehát megnézte két sajtótájékoztatóját, és fel akarta vágni az erejét, mert annyira nem beszél, ha igen, az is.
2: Szóval... Nem az a baj, hanem az angolok játéka is olyan egyébként, aki hétre számít.
0: Ez egyébként, amit mondasz, ez...
1: Átültette? Ja.
0: Jó. Ez könnyen elérhető, mert bármelyik videó megosztó oldalra, hogyha beütjük, hogy Best of Klopp sajtótájékozott tele van.
1: Hát persze.
0: Na, írjuk be, hogy Best of Tuchel, hát nem biztos, hogy találunk ilyeneket.
1: Hát majd ha megverik Mexikótak, mert akkor meg mindegy, mit mondok.
0: Hát akkor mindegy.
1: Akkor talán igen. Na, jöjjünk haza, meg jöjjünk ki egy kicsit a futballból, beszéljünk Milák Kristófról két szót, főleg amiatt, mert Hát egyrészt úszik, mert azért láttuk többször is az elmúlt időszakban, ebben óriási különbség az előző évekhez képest, másrészt egész jó időket és jó eredményeket ér el, harmadrészt meg ugye viszonylag frissen kiderült Szabó Ámostól, aki világ felkészítésért felelős, vagy nem tudom, hogyan fogalmazzak, hogy indul az EB-n, ami ugye eddig nem volt... Ura. Nem volt önmagától való, meg az utóbbi években azért ez viszonylag ritkán fordult elő.
3: Na, és most tapintottál rá a lényegre. Engem nem fog senki sem kollégák, sem a szúszószakma szeretni. Én azt gondolom, hogy ezzel nem kell foglalkoznunk. Tehát 19 éve vagyok úszószakíró a Nemzeti Sportban, sehol máshol nem jelenik meg Szabó Ámos interjú. Nem kell megkérdezni, megúsztad a szintet, benne vagy az EB csapatba. Miért kell letérdelni azért, hogy ő elinduljon, és most is mellébeszélés volt, mert nem fog váltóban indulni. Tehát, hogy félre ne értsetek.
1: Pedig az kulcs kérdés lenne.
3: Félre ne értsetek, marhára örülök annak, hogy újra szeret úszni. Nagyon szeretem, ahogy úszik, meg amit tud, de azt gondolom, hogy ő már minden szinten túlment azon a határon, hogy kérdezgessük adott esetben az edzőjét, mert ő ugye nem beszél. Én ezért is nem foglalkozom ezzel a témával, mert szerintem nem tényező már az a része, hogy most vajon van-e kedve indulni az EB-n, vagy nincs-e kedve indulni az EB-n. Mert én azt gondolom, de mondjátok, ha nincs igazam, hogy aki egy ilyen szinten van és megúsz az EB-t, és gondolkozik azon, hogy a magyar válogatott mezét felveszi egy világversenyen, hát nem tudom, hogy az a bajnok kategóriában állam bele tartozik-e, vagyis hát nálam biztos nem. Nekem ennyi a véleményem. Szóval, hogy, és én azért még tennék egy 3 pontot a mondat végére, mert ha minden így marad, én ott leszek ezen az Európa-bajnokságon, ha majd ott feláll a rajtköre és beér a célba, akkor majd leírom, hogy elindul az EB-n. Én hát nekem azért
1: vannak ilyen... Remélhetőleg akkor mást is le tudsz írni, hogyha... Ha már beért,
3: hát a nyilatkozatban biztos nem. Én borzasztóan csalódott vagyok azért, hogy van egy német Nándink, aki elkeseredett annak kapcsán, hogy nincs
2: indul a váltóba. Így van.
3: Cserben hagyott nagyon sok embert Párizsban, hogy egy Kós Hubert, aki a világ legjobbjai közé tartozik, gyakorlatilag könyörög mindenfajta fórumon, azért, hogy legyen váltótag.
1: Mondta, hogy már mellen is hajlandó úszni, és csak ez, jöjjön. Ezt mondta Kós, nem
3: tudom. Szerintem minden szempontból rossz hatással van. Tényleg örülök neki, kívánom, hogy legyenek eredményei. Nyilván valószínűleg 100 pillangón lehetnek, ott mindenképpen jól halad. Bár áprilishoz képest azért rosszabbakat úszik, ezért ezt látni kell. Kíváncsi leszek én nagyon. Nekem
2: 50 pillangó.
3: Hát igen, ott most úszott egy országos csúcsot, az nagyon vicces volt, mert a úszószövetség kiírta, hogy nyert.
1: De régi az világcsúcs volt valamikor, nem? Vagy nem, az már nem az volt?
3: Rövid pályán volt.
1: Ja, rövid pályán. Szabó Szevasztán.
3: És kiírta az úszószövetség, hogy nyert, és hogy pálya egyéni csúcs, meg stb. És így írtam a sajtósnak, hogy ez országos csúcs. És akkor visszajött, hogy basszus, azt nem is néztem. Mert ugye nem vagyunk hozzászokva. Azért most tehát tavasszal még nem szedett országos csúcs úszásban, ami nekem mindig felvett kérdéseket, akár gyorsmedence, akár nem, meg az is felvett kérdéseket bennem, hogy egyetlen egy Márton Richárd úszott most EB-szintet az utolsó alkalomnál Rómában. Nem tudom, Sós Csaba erre azt mondja, hogy nem a szintek erősek, hanem a mezőny lett erősebb. Szóval nekem van most egy kicsi hiányérzetem, így úszás, magyar úszás kapcsán, cáfoljanak rám, de...
1: Te Kós jön az EB-re.
3: Igen, de nekem, és sőt, hamarosan hazajön, de hogy nekem vannak fenntartásaim.
1: Aztán, hogy a váltókban mi lesz, mert a váltókkal nyilván fel lesz dúsítva ez az EB csapat, gondolom én. Mert,
3: igen, csak ugye erre mondja német Nándi az, hogy természetesen legyen váltó, nagyon örülünk neki, de csak ő is hátradőlhetett volna, és nem megúszta 100 gyorsan az OB-n a szintet, és nem időzít például a csúcsvonalat, mert hogy úgyis betesznek a váltóba, ha meg már ott vagyok, úszhatok másikba. De ő nem akar más ellen menni, csak nyilván ez nem szül feltétlenül jó.
1: Ezzel együtt Miláknak speciál szintjei megvannak.
3: Nem arra Milákra gondoltam, nincs hanem probléma. A többiekre, tudom. Mert például belegondolsz, nincsen 4x200 gyors váltunk. Most
1: megmerülszunk.
2: Pedig volt Indianapolisban.
3: Hát de úgy, hogy most valószínűleg ezért fog a Késai Anyna csapatba kerülni szín nélkül, nem akarok sorsába lenni, mert nyilván nem Jakub Vivien úszta a 200 gyorsot. Tehát, hogy nincs annyi, tehát nincs 200-ös gyors úszónk.
1: Na, időnközben leketyegett, ez volt a mai Nemzeti Sportkör. Hát egyfelől várjuk szeretettel, hogy mi lesz a párizsi Európa-bajnokságon, másfelől pedig ma is 3 mérkőzést rendeznek ugye a labdarúgó VB-n, köztük a legjobban várt Argentina-Zöldfoki-szigetek meccset valamikor éjfélkor, vagy egykor, nem is tudom pontosan mikor. Mi viszont akkor nemzeti sportkör itt végeztünk. Köszönöm szépen Kovács Erikának, Turi Gábornak és Kis Tamásnak. Mindjárt megyünk tovább az a futással.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A kosárlabda parketről a futballpályákra kalandozunk a Nemzeti Sportrádió közvetítéseiben. Délután 17:30-tól a magyar férfi kosárlabda válogatott Finnország ellen lép pályára sorsdöntő világbajnoki selejtező mérkőzésen. Este 20:00-tól már a labdarúgó világbajnoksági a főszerep, ahol az ausztrál Szakkerosz és Egyiptom csap össze. Éjfélkor a címvédő argentin Albi Celeste a zöldfoki köztársaság ellen folytathatja remek sorozatát. A közvetítés sorozatot pedig éjjel 3:45-es kezdettel a dél-amerikai Kolumbia és az afrikai Gána izgalmas mérkőzése zárja.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál Elpap István. A múlt hét végén 15-ször lett világbajnok Majtényi Szabolcs és Domokos András repülő Hollandiba vitorlázásban. Ebből az alkalomból Majtényi Szabolcssal Szabó Szilvia beszélgetett.
10: Elmúltatok 50 évesek, 14 VB címmel a hátatok mögött. Milyen motivációval mentetek Németországba?
11: Szerencsére a motivációnk az adott. Szerintem gyerekkorunk óta ugyanaz a motivációnk, hogy szeretünk vitorlázni. Úgyhogy ez adja meg az alapot az egészhez. Mivel nem egy ilyen húsdarálóban vagyunk, mint mondjuk egy olimpiai osztály versenyzői, akiknek kötelező a vízen lenni, illetve ezzel foglalkozni 300 napot per év. Ezért mi inkább szomjazunk arra, hogy a vízre szállhassunk és csinálhassuk, amit szeretünk. Úgyhogy talán ebben a felállásban szerencsésebbek vagyunk, mint egy olimpiai osztály. Ugye a normál életünk mellett csináljuk ezt, tehát gyakorlatilag ez egy, hogy úgy mondjam, hobbi, de azért annál sokkal több, mert ez az életmódunká vált, és az életünk részévé vált a vitorlázás. Nekem annyiban még pluszban, hogy a munkám is ide köt gyakorlatilag a vitorlás klubhoz, és ezért egyfolytában vízparton vagyok. De ez a repülő hollandizás, ez nagyon megtalált minket. Gyerekkorunk óta ezt szerettük volna csinálni. Mindig is ez volt az az osztály, amiben szerettünk volna vitorlázni, és ez a mai napig nem változott. Még a mai napig ezt tartjuk a legjobb osztálynak.
10: Ugye most Balatonföldváron vagyunk, itt van a munkád, itt élsz. Egyáltalán mennyi lehetőségetek van, vagy hogy oldjátok meg a közös edzéseket?
11: András Budapesten lakik, bár most már tihanyi lakossá vált, úgy emlékszem, hogy nemrég átjelentkezett, úgyhogy van Tihanyban egy házuk, ahol elég sok időt töltenek, és akkor, ha ott vannak, onnan sokkal könnyebb összeegyeztetnünk a saját vitorlázó időnket, tehát én rugalmasan el tudok szakadni, amikor nincsen itt olyan kötött program, egy nagy verseny, vagy egy rendezvény, amihez muszáj, hogy itt legyek, akkor tudom úgy alakítani szerencsére a munkaidőmet, hogy mellette ki tudjunk menni egy-két órára vitorlázni, ami nagyon fontos, hogy ki tudjuk választani azt az időpontot, amikor megfelelő szél van, és olyan körülmények, amiket szeretnénk gyakorolni. Ezért szerencsés, hogy így össze tudjuk egyeztetni. Hát az Andráshoz alkalmazkodom azért inkább én, mert az ő munkája nem teszi lehetővé, hogy minden pillanatban elszakadjon onnan, ahol dolgozik, de ezt előre egyeztetve a szabadságait úgy kéri, hogy a nagy versenyeinket, meg az összes versenyünket, hogy meg tudjuk csinálni, amit megtervezünk, és az edzőtáborainkat is ebben be tudjuk illeszteni.
10: Az Európa-bajnokságok, világbajnokságok különböző kontinensen, különböző országokban, különböző vízviszonyok között rendezik meg. A Balaton az teljesen alkalmas arra, hogy az edzések során megtapasztaljátok azokat a körülményeket is, amik bárhol várnak rátok?
11: Nem teljesen, tehát azért nem teljesen alkalmas, hiszen itt tavi körülmények vannak, édesvíz, más hullámzás, teljesen más körülmények, viszont forgolódósabb szél, nem egy kifújt szél, hanem változékony szél, amivel abból előnyünk van, hogy egy tengeri vitorlázó ezeket a körülményeket ritkábban tapasztalja meg. Amikor olyan világversenyre készülünk, ami nem ilyen vízen zajlik, akkor úgy készülünk olyan helyszínen, ami azt teszi lehetővé, hogy azt a szélviszonyt tudjuk gyakorolni. Tehát idén is az volt a cél, hogy a Kiel ugye egy tengeri körülmények között, most az mindegy, hogy északi tenger vagy nem, de a tengeri viszonyok azok olyanok, mint máshol. De pont ezért mi Olaszországból készültünk tengeri körülmények között tavaszi időszakban, és aztán a VB előtt két héttel Dániába, ami egy ugyanolyan víz, és ez az is hozzájárul természetesen, hogy milyen partnerekkel tudunk készülni. Tehát egyedül készülni sokkal nehezebb és kevésbé hatékony, ezért mindig edző partnereket keresünk magunknak. Idén a legjobb olasz csapattal készültünk, olasz versenyen is mentünk együtt, magyar versenyen is, és aztán pedig Dániába a klasszikus kopenhágai felkészülésünk, az szinte minden évben megcsináljuk, mert a legtapasztaltabb partnereink pedig ott vannak, a Boyzelmöller testvérek, akik a vitorláinkat is készítik. Nagyon sokat tudunk egymástól tanulni, és a leghatékonyabb edzéseket ott tudjuk végezni. Úgyhogy szerintem nagyon jól sikerült ez a felkészülés. Ennek ellenére az időjárás teljesen máshogy alakult, mint ahogy mi azt gondoltuk.
10: Egy kicsit beszélj a hajótokról, ha jól olvastam, ez egy új hajó, egy új modell volt, és volt benne egy speciális műszer, amit András tervezett, és ez is gondolom, hogy előnyt jelentett nektek, vagy valamiféle újítást.
11: Maga a hajó annyiban új, hogy tavaly is már ezzel mentünk, nekünk új, mert mi egy olasz hajóval versenyeztünk több mint 10 éven keresztül, ami egy nagy fejlesztés volt, és azzal egy kicsit előrébb is léptünk a mezőny elejéhez képest, és aztán ehhez fölzárkoztak a többiek is, és egyéb hajógyártók is elkezdtek ebbe az irányba elindulni. Itt nagyon kötöttek a lehetőségek, tehát a szabályok nagyon pici tűrést engednek meg. A hajónak az alakja egy szigorú felmérésnek vetik alá, amikor elkészül egy ilyen hajó, akkor gyakorlatilag szekciónként föl van mérve a hajónak a formája, és ez egy 6 méteres hajó, és azon belül centiméteres tűrések vannak, ami egy 6 méter hosszan aztán összeadódhat, és akkor lehet egy kicsi elváltozás az alakok között. De beindította ez az olasz hajó ezt a fejlesztést, és ezért a német gyártó is előrébb lépett, és odáig eljutottunk, hogy most már egy olyan hajót csinált, ami számunkra is érdekes volt, és egy együttműködés keretében elkezdtük ezt a hajót kipróbálni, és most úgy néz ki, hogy ez bevált, bár még nem vagyunk a végén ennek a dolognak, mert egy éve használjuk, sokkal több idő kell ahhoz. De azóta is sok minden változott, amit említettél, ez a svert, a hajónak az úszonya, ami egy nem fixen a hajó tengelyében álló úszony, hanem el tud fordulni, és ezáltal egy extra élességet ad a hajónak. Ez egy automatikusan beálló párfokos szöget pluszba engedély ez a hajónak, és amikor nagyobb szél van, akkor ez hátráltatja a hajót, mert akkor keresztbe áll gyakorlatilag, és az áramlási viszonyokat elrontja, és ehhez kell egy olyan fixáló egység az uszonyhoz, amit az András tervezett, és ez nagyon jó bevált. Úgyhogy ennek köszönhető az, hogy ezt a svertet elkezdtük merni használni versenysorozaton, mert régen azért nem használtuk, mert kockázatos volt, hogy egy gyenge szélbe előnyt jelentett volna ez a svert, de amikor meg bejön az erős szél, akkor meg hátrányt. Így viszont csak előnye van, úgyhogy ezzel mindenképpen előrébb léptünk. Ez egy nagyon innovatív hajóosztály, szigorú szabályok közé vagyunk szorítva, hát a Forma 1-ben is ugye meg vannak határozva a szabályok, de azon belül vannak lehetőségek, hogy egyedi dolgokat kitaláljanak. Nálunk is ugye az aerodinamika meg a hidrodinamika az egy nagyon fontos kérdés. Folyamatosan fejleszteni kell, tehát nincs megállás, mert az ellenfelek is mindig kitalálnak valami újat. Úgyhogy mi kicsit előrébb tartunk a többi csapatnál, mert mindig is bennünk volt ez az újító szándék, és ehhez nagyon sok tapasztalat is kell, hogy van egy alap, amiből kiindul az ember, és ahhoz képest iszonyú mennyiségű adattal kell rendelkezni, ez nekünk megvan ugye több mint 30 évre visszamenőleg, és tudunk hova nyúlni. És aztán ezek a kis fejlesztések egymásra épülnek, és ennek megvan az eredménye, hogy sebességbe vagy fölé kerekedünk a mezőnynek, vagy legalább ugyanazt a szintet tudjuk tartani, az már egy nagyon jó dolog.
10: Említetted a rutint, ha most a Kieli világbajnokság mezőnyét nézzük, itt ti már mindenkit ismertek, évek, esetleg évtizedek óta együtt vagy egymás ellen versenyeztek, vagy vannak azért olyan fiatalok, akik hirtelen megjelennek, és számotokra is új riválisok?
11: Mindig vannak fiatalok, szerencsére. Az élmezőny nagy részét ismerjük, és tényleg több mint 10 éve együtt vitorlázunk, egymás ellen vitorlázunk. Például az olaszok, akikkel most együtt edzettünk, ők benne vannak legalább 10 éve az élmezőnybe, de például velük nem nagyon edzettünk eddig együtt. Szerintem most ők is megérettek erre az együttműködésre. Tehát ők például nálunk jelentősen fiatalabbak, de abszolút versenyképesek. És hát most is volt még rajtuk kívül olyan fiatal, a 6. helyen zártak a német fiatalok, ismerjük őket már régebb óta, de jóval fiatalabbak, mint mi. Ők gyenge szélbe erősebbek, és ez most ki is jött náluk. Úgyhogy a többiek meg azért jobban ismertek számunkra, és már régóta tudjuk, hogy mire képesek, de ők is fejlesztenek. Tehát ugye most ezt a hajót, amit mi használunk, ez az élmezőnyben már ott van, ezt ki fogja szélesíteni ott az élmezőnyben a esélyeket.
10: Németországban Kielben rendezték a világbajnokságot, és ahogy lehetett olvasni, azért nem voltak ideálisak a körülmények, hiszen mindössze 4 futamot sikerült megrendezni. Ez a siker értékét növeli, vagy csökkenti? Tehát kevesebb futamon kellett jobbnak lennetek, mint a riválisok, vagy mindössze 4 futamát rendelkezésre, hogy kell ezt értékelni?
11: Ezt sokféleképpen lehet értékelni, szerintem sokkal nehezebb volt, mint normál körülmények között. Tehát Kielről azt kell tudni, hogy egy erőszeres hely. Csak olyan legendák vannak évtizedekkel korábbra is, hogy itt mindig csapóeső, hideg, szeles idő. Ugye mi már tapasztaltunk mást is, tehát ez a Kielerwoche, ez egy hosszú verseny, mert 2 részből áll. Először az olimpiai osztályok versenyeznek, aztán a nemzetközi osztályok. Tehát több mint 8-9 nap, amíg ott vagyunk. Sose volt még olyan, hogy végig gyenge szél lett volna. Volt már ilyen, hogy meleg és gyenge szél 1-2 napig, de hogy ez 7-8 napon keresztül végig ilyen legyen, ezt még az ottani nagy öregek se tapasztalták meg. Szerintem ez volt az első, és most valószínű, hogy egy pár évig nem is lesz ugyanilyen. Abból a szempontból volt ez nehéz, hogy gyenge szélben sokkal több ellenfelünk van. Tehát a gyenge szelet sokkal többen ismerik, nincsenek olyan kihívások, hogy meg kell küzdeni a nagyobb széllel, a nagyobb hullámzással, kevesebb edzés munkával is el lehet jutni olyan szintre ilyenkor, hogy csak úgy rutinból lehet úgy vitorlázni, hogy több ellenfelünk akad, és hát ez látszott is, tehát a gyenge szelekben azért jobban meg kellett küzdenünk, és nagyon fókuszáltan és koncentráltan kellett versenyeznünk. Amikor kezdett frissülni a szél, ugye a második versenynapunkon, ami már gyakorlatilag a 3. nap volt, mert az első nap nem is volt futam, akkor már frissebb szélbe kicsit letisztult a mezőny, egy picivel egyszerűbb volt a helyzet, de nem sokkal. Jobban ki tudtuk használni azt az előnyt, ami a saját rutinunk és az edzés munkájából adódott. De az, hogy ilyen kevés futam volt, ez viszont abból a szempontból volt nehéz, nem lehetett hibázni. Tehát pont ezért voltunk szerintem mi a mezőny előtt, mert ha az összpontszámunkat megnézzük, akkor több mint 7 ponttal nyertünk. Az azt jelenti, hogy ha a kieső helyeket is beleszámítjuk, tehát nekünk 9. helyünk volt a legrosszabb, és a többi pedig ugye első meg második helyek. Az ellenfelünk, aki mögöttünk második helyen végzett, ő pedig 20 kívüli helyet is csinált, és az összes többi csapat is 10 kívüli helyeket is csinált, amit szerencsére 4 futamból lehetett egyet kiejteni, és akkor így alakult ki a végeredmény, de nekünk van egy külön díjunk, ami a kieső nélkül számít, és mi azt is megnyertük. Úgyhogy
10: ez az ezüst szombréro, ugye?
11: Igen, ez az ezüst szombréro, és ezzel gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy mi vitorláztunk a legjobban.
10: Még volt egy külön díj, ez a plusz 100-as, ez mit takar, mit jelent?
11: 100 plusz trofi, ez életkorra a legjobb olyan egység, aki a 2 versenyző összéletkorra 100 évet meghaladja, hát sajnos a miénk már meghaladja. Ez még, amikor 20 évesen elkezdtük, akkor egyébként még 75 plusz trofi volt, csak megöregedett a mezőny, most már 100 pluszra kitolták, de úgy néz ki, hogy mi még mindig fiatalabbak vagyunk, és most gondolkodnak rajta, hogy még följebb kéne emelni. Úgyhogy hát benne vagyunk a korba, úgyhogy hát most ezt is, mint díjhalmozók, ezt is hazahoztuk.
10: Amikor nem rendeznek futamot, és ott ültök, és vártok, ezt is tudjátok ti az előnyötökre fordítani, hogy ti már találkoztatok ilyen szituációval, nem új ez a dolog, és hogy valahogy úgy meg tudtátok őrizni a fókuszt, tehát ilyenkor ez is számít, hogy ki milyen mentális állapotban van?
11: Természetesen, ugye ehhez az is kell, hogy az ember jó pozícióból várja a következő futamokat, mert akinek futam kell, az sokkal türelmetlenebb, és ugye az akár még presszionálja is a rendezőket, hogy miért nem megyünk, ott már van szél, tehát ilyenkor van egy WhatsApp csoport, amiben elkezdenek azonnal irogatni az emberek, hogy a versenyrendezőt egy kicsit motiválják, de mi ezzel már nem foglalkozunk, tehát amikor futam van, akkor megyünk, amikor nincs futam, akkor nem megyünk, amikor látszik, hogy ebből nem lesz futam úgy, hogy kim vagyunk a vízen és elrajtol, és látszik, hogy ez le fog állni, vagy annyira elfordul, mi akkor is, ameddig nincsen jelzés, hogy vége van, vagy törölték azt a futamot, addig mi teljes fókusszal vitorlázunk, sőt, még utána is. Pont az utolsó napon ugye volt egy próbálkozás, hogy még csináljunk futamot, gyakorlatilag még 4 órát vízen voltunk, és próbáltuk a futamokat befejezni, és az utolsó lelőtt futam után odajött a médiahajó, és akkor gratuláltak, meg próbáltak minket ott interjúvolni, és akkor kérdezték, hogy miért nem örülünk, hogy itt már megnyertük a VB-t. Hát mondom, mi még másba vagyunk, mi még nem tudunk örülni, először még le kell csengni annak, hogy mi még itt 1-2 perccel ezelőtt full fókuszba arra figyeltünk, hogy maradjunk az élen, és menjünk tovább. Úgy,

0: Az ember úgy szereti ezeket az etapokat valahogy megugrani, de leginkább az volt, hogy az utóbbi 4 évvel nem úgy jöttek ki a dolgok, ami engedte volna az, hogy nyerjünk. Igaz, hogy ott voltunk a dobogón, de mindig volt valami problémánk. Most minden összejött, minden jó volt, azon kívül, hogy az én derekam egy kicsit bekrepált, az ott a gyengeszeles futamokba, de ezt túl tudtam tenni magam. Igazából most összeállt minden, és ezért tudtunk nyerni.
1: Hogyha egészségileg rendben vagytok, akkor hány éves korig lehet ezt a... Akkor maradjunk a repülő hollandénál csinálni, és a ti fejetekben mennyire terveztek előre?
0: Hát mi azt terveztük, hogy addig csináljuk, amíg jól esik, tehát nem akarjuk erőltetni, hogyha már úgy érezzük, hogy ez már nem megy olyan szinten, hogy élvezzük, és már hátráltat minket a korunkból adódó kopás, akkor majd abba adjuk, nem tudom, nem tervezzük. A legjobb ellenfeleink, a dánok, az olimpiai bajnok Boyzenmüllerék, ők 70 éves és 70 év fölött vannak. A mancsafnak 2 új térde van, úgy áll a trapézra, és most is 5. helyen végeztek, és előrébb is tudtak volna végezni egyébként. Nekik kifejezetten hátrány volt ez a kisebb szél, hogy sokat kellett ott ugrálni ki be a trapézon. Szerintem nem sok limit akadályoz minket még eddig. Az egészségügy helyzetünk az majd behatárolja, igen, hogy mit hogy bírunk. Igen.
1: Mindig megemlített, hogy Domokos Andrásra egy olyan párost alkottok, ami hát tényleg különleges, mert soha nem mással. Ti emberileg is ennyire passzoltok, ott a vizen nincs probléma közöttetek, és ez az igazi sikeretek titka?
0: Persze, tehát ez emberileg, ha valaki nem jön ki a társával, akkor ne is kezdje el. Tehát úgy nem lehet együtt vitorlázni valakivel, hogy emberileg nincs jó kapcsolat. Tehát az biztos, hogy az eredmény rovására megy. Mi szerencsére gyerekkorunk óta ugye együtt vitorlázunk, most már 40 éve egy hajóban megyünk, tehát ez nagyon sok. És nagyon jól ismerjük egymást, tudjuk a másiknak a nyűgyeit, hibáit, úgy állunk egymáshoz, hogy megpróbálunk egymásnak segíteni, ha ilyen van. És természetesen vannak nézetkülönbségek, meg máshogy gondolunk bizonyos dolgokat, de ezeket meg tudjuk beszélni. Illetve félretesszük addig, amíg arra kell koncentrálni, hogy a versenyen minél eredményesebben vitorlázunk. Ebben van szakmai kérdés is, tehát van, amikor nem vagyunk azonos véleményen egy taktikai megoldásnak a kérdésében, de akkor is olyankor mindig az jön, hogy akkor viszont én döntöm el. Tehát ugye a kormányos az, aki a végső döntést meghozza.
1: De tiéd is a felelősség.
0: Hát enyém a felelősség, de általában azért mindig közösen vállaljuk a felelősséget mindenért, de természetesen van, amikor egyértelműen én hoztam meg a döntést, akkor az én felelősségem, de az néha azért az nem igaz az Andrásnak se, hogy nem ő döntött így. A lényeg a nekünk az, hogy egymást kiegészítve a legjobbat ki tudjuk hozni a hajóból, és hát ez jól működik szerencsére továbbra is.
2: Formabótó módon ennyi volt a hazafutás. Szerkesztő kollégáim Szabó Szilvi és Turi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Azért vagyunk ilyen rövidek, mert 17 óra 30 perctől már kezdődik a körkapcsolás benne a Finnország-Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező élő közvetítésével, Tóth Bélával és Károlyi Andreával. Elba Pistvánt hallották, viszont hallásra.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
5: Nagyon jó megúszó voltam.
6: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
7: Mondom, hát ez nem lehet.
8: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
9: Imogoszú!
10: Úszogumi!
9: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: A nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A Zalaegerszeg védője Várkonyi Bence a Karabákhoz igazolt, Nagelsmann távozik a német válogatott éléről, Stolár Fannék párosban tovább jutottak Wimbledonban. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Hátrányból fordítva egy 94. percben szerzett góllal jutott nyolcaddöntőbe Portugália, amely 2-1-re győzte le Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. Cristiano Ronaldo betalált és 11. VB góljával beérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A portugál klasszis értékelte a mérkőzést, azt a sajtóhírt viszont nem erősítette meg, hogy a torna után visszavonul a válogatottságtól. Cristiano Ronaldo 11-esből szerzett gólt, őt választották meg a mérkőzés emberének, majd az egy éve elhunyt Diogo Jota emléke előtt is adózott.
2: Nagyon kemény mérkőzés volt. Az első fél időben uraltuk a játékot. Ez megváltozott a szünet után, de ez benne van a labdarúgásban. A horvátoknak több helyzetük is volt, kellett nekünk néhány perc, hogy összekapjuk magunkat. Jött a lesgólom, majd a büntetőm, és így tovább. Ami a jövőmet illeti, nem hozok meggondolatlan döntéseket, csak a világbajnokság után döntöm el, hogy mi legyen a folytatásban. A lehető legjobb módon szerettünk volna megemlékezni Zsotáról, aki éppen egy éve távozott közülünk. Érte is nagyon akartunk nyerni, ő pedig mindig velünk lesz. Ez egy különleges nap volt.
1: A horvátok klasszisa Luka Modric az utolsó VB mérkőzését játszotta. A világbajnoki ezüst és bronzérmes a 2018-as VB legjobbjaként aranylabdásként zárja le válogatott pályafutását.
3: Emelt fővel távozhatunk, főleg a második félidőben nyújtott teljesítményünk miatt. Többet érdemeltünk ezen a meccsen, de ez most sajnos így alakult. Illetve nem tudom, hogyha mondjuk néhány szituáció fordítva esett volna, akkor vajon ugyanezek a döntések születtek volna-e vagy sem. De ez van, megyünk tovább, az időt úgysem tudjuk visszaforgatni.
1: Nyolcaddöntőbe jutott a spanyol válogatott is a világbajnokságon, miután 3-0-ra győzött Ausztria ellen. Oyarzabal duplázott és Pedro Porro is betalált, így az EB címvédő spanyolok ünnepelhettek. Kapusuk pedig rekordot döntött. A VB-k történetében senki sem töltött a pályán annyi percet kapott gól nélkül, mint Unai Simon. A Bilbao kapusának hálója már 509 perce érintetlen. A spanyoloknál egymást követő 10. válogatott mérkőzésén a 11. gólját szerezte Oyarzabal, a 29 éves csatár a 3-0-ás győzelem ellenére nem élte meg könnyen a meccset.
4: Boldog vagyok, mert segíthettem a csapatomnak, és ezzel tovább jutottunk a következő körbe. Most ránk fér a pihenés. Elég nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Ausztria kemény, fizikális játékot mutatott, amivel alaposan megnehezítették a dolgunkat. Összességében nagyszerű mérkőzést játszottunk, és nagyon örülünk a győzelemnek.
1: A spanyol válogatott hétfőn Portugáliával játszik a dallasi nyolcaddöntőben. Svájc magabiztos játékkal 2-0-ra bizonyult jobbnak Algériával szemben Vancouverben, és bekerült a legjobb 16 közé. Német Kornél foglalja össze a mérkőzésen történteket.
5: Svájci továbbjutás a labdarúgó világbajnokságon. Az európai csapat 2-0-ra nyert Algéria ellen a legjobb 32 között. Óriási afrikai mezőnyfölénnyel indult a mérkőzés. A 10. percben mégis Manzabi nagyszerű egyéni alakítását követően Embolo góljával Svájc szerezte meg a vezetést. Ezt követően is maradt a mezőnyfölény az algériai csapat részéről. A svájci együttes viszont uralta az első fél időt, legalábbis ami a helyzeteket illeti, és egy múlva vezetett is a szünetben. Épp hogy elkezdődött a második játékrész, hiszen még csak egy perc sem telt el fordulás után, amikor Endoy duplázta meg az európai csapat előnyét, és mint később kiderült, ez a gól döntőnek bizonyult, hiszen ezt követően újabb találat már nem született a mérkőzésen. A svájciak végig nagyon taktikusan, nagyon higgadtan és nagyon pontosan játszottak, és tulajdonképpen a nagy helyzeteik jelentős részét értékesítették is. Még egyszer tehát a végeredmény a mérkőzésen. Svájc-Algéria 2-0.
1: Most pedig következzen Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.
6: Az első 10-15 percben nem igazán működött a játékunk, egészen addig, amíg meg nem szereztük a vezetést. Attól kezdve a középpályán sikerült változtatnunk. Bár ellenfelünk nem játszott klasszikus csatárral, a védekező játékosaik is rendre felléptek a támadásokhoz, ezért rendkívül nehéz volt üres területeket találni. Visszaszorítottak bennünket, és a letámadásunk sem működött azonnal. Néhányszor sikerült kijönnünk a nyomás alól, és nagyon fontos volt, hogy a megfelelő pillanatban szereztük a gólt. Az első találat után úgy érzem, már mi irányítottuk a mérkőzést, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel, hiszen kiváló egyéni képességű játékosok ellen léptünk pályára. Kézben tartottuk a meccset, bár időnként kissé türelmetlenek voltunk. A szünetben elmondtam a játékosoknak, mind kell javítanunk, és ez is megmutatta, hogy ez a csapat közösen mindig képes megtalálni a megoldásokat.
1: A svájciak 88 év elteltével nyertek mérkőzést a VB egyenes kieséses szakaszában, és a nyolcad döntőben Kolumbiával vagy Gánával találkoznak. A legjobb 32 közötti párharcokból már csak 3 mérkőzés van hátra a VB-n. Ma 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban, a zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban a címvédő argentinok ellen, az utolsó kiadó 8-a döntős hely pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombaton hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról a Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően, ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. Az Zalaegerszeg labdarúgó csapata bejelentette, hogy Várkonyi Bence az azeri bajnokságban szereplő Karabagnál folytatja pályafutását. A Nemzeti Sport információi szerint a 24 éves játékos 1 millió eurós átigazolási díj ellenében válthat klubot. A védő 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Magyar játékvezetői párost is jelölt az Európai Kézilabda Szövetség a decemberi női Európa-bajnokságra. Az EHF honlapján megnevezett 16 bírókettős között szerepel Dáné Rita és Marton Zsófia is. A kontinens viadalon 18 játékvezetői duó ténykedik majd. Stollár Fanni és az amerikai Ázsia Muhammad kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt duó a nyitókörben ukrán-japán párost búcsúztatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája volt a leggyorsabb a Formula 1-es brit nagydíj pénteki szabad edzésén. A világbajnoki pontversenyben harmadik Hamilton mögött a VB éllovas olasz Kimi Antonelli, illetve a monakói Charles Leclerc lett a második és a harmadik, míg a múlt héten Ausztriában győztes George Russell a negyedik időt autózta. A Silverstone-i program 17 óra 30 perctől a sprint kvalifikációval folytatódik. Szeretne dobogóra állni a Hungaroringen Molnár Martin a brit Forma 3-as versenysorozat hétvégi magyarországi fordulóján, de ennél is fontosabbnak tartja azt, hogy továbbra is jó teljesítményt nyújtson a bajnokságban. A 17 éves magyar pilóta az esemény sajtótájékoztatóján nyilatkozott, ebből következik most egy rövid részlet.
7: Nem egy könnyű pálya, az biztos, elég technikás, sok helyen lehet hibázgatni. Előzni elég nehéz, nem lehetetlen, de kellni fog majd egy hiba az előttünk lévőtől. Kíváncsi vagyok majd, hogy milyen lesz itt versenyezni, már nagyon várom. Sok minden fejlődtem vezetés technikailag is. Lépkedünk előre, közeledünk már egyre jobban az elsőhöz, és remélem, hogy itt meg is tudom majd szerezni az első futamgyőzelmet. Viszont szerintem reális a dobogó, és ott tényleg elég sok összetevős után a hanyadik fokára állunk föl, de szeretnék a legtetejére felállni.
1: A címvédő Tadej Pogácsár és legfőbb kihívójaként Jonas Vingegaard párharca várható az összetett elsőségért a holnap rajtoló 113. Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, amelyen rekordbeállításra készül a négyszeres bajnok szlovén Tadej Pogácsár. Ha 5-5-ször is megnyeri a francia 3-7-es körversenyt, akkor az örök ranglista élén 4 másik sportági legendához csatlakozna. Szakértők szerint Pogácsár akár 10 szakasz megnyerésére is esélyes.
8: Ha lehetne, mind a 21 szakaszon a győzelemre hajtanék, de a 10 etap megnyerése is lehetetlennek tűnik. Igyekszem minél több napon az élen zárni, de az a legfontosabb, hogy a végén rajtam legyen a sárga trikó.
1: Az idei Tour de France holnap egy barcelonai csapat időfutammal kezdődik, és július 26-án Párizsban ér véget. A világ legrangosabb körversenyét először közvetíti az M4 Sport. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
10: A szerkesztő Erdei Márk, munkatársam Balogh Bence, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Károly Andrea, Olasz Gergő, Regős László Pál, Tóth Béla és Vukovics László. A mikrofonnál Szegő Tibor. Pillanatokon belül kezdődik a Finnország-Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező Helsinkiben, úgyhogy kapcsoljuk kollégáinkat, Károly Andreát és Tóth Bélát.
11: Megismételhető-e a Finnország elleni tavaly novemberi bravúr Helsinkiben is? Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket! A magyar férfi kosárlabda válogatott bő fél évvel ezelőtt Szombathelyen egyszer már legyőzte a finneket, méghozzá 89-82-re a világbajnoki selejtező sorozat első fordulójában. Egy újabb magyar győzelem továbbjutást érne a kvalifikációs sorozat következő fázisába. Ebben a pillanatban megtörtént a feldobás, a magyar csapat vezetheti az első akciót. Nálunk benn a pályán Maronka Zsombor, Lukács Norbert, Perla Zoltán, Golomán György, valamint, hát kit hagytam kit gyorsan a felsorolásból, ránézek a jegyzetemre, Somogyi Ádámot. Ez tehát a kezdő ötös a magyar válogatottnál, és az első betörést követően kihagyja ezt a feltett labdát a magyar részről Lukács Norbert, miközben a finnek az első támadásukat szintén elhibázzák. Lehet rohanni előre, Somogyi osztja a labdát Golománhoz. Golomán újabb duplát hagy ki, jól védekezett vele szemben Myro Little, és most már a finnek jönnek előre. A cél az első kosár megszerzése ugye a házgazda részéről, de pontatlanságok egyelőre vannak az északiak játékában is. Egy bejátszás most Salintól, a jobb oldalról a tripla kísérlet már behullik, amelynek szerzője Elias Valtonen. Ezzel a triplával indult tehát finn részről a mérkőzés, egy perc telt el a találkozóból. A magyar csapat pedig ismételten azért támad, hogy megszerezze az első mezőny kosarát a találkozón. Golomán a festéken belül szépen fordul, és a parány segítségével felteszi ezt a duplát, 3-2 a finnek javára. A finn férfi kosárlabda az összességében előrébb tart, mint a magyar, hogy más nem mondjak, a tavalyi Európa-bajnokságon a negyedik helyet csípte meg a finn csapat, ráadásul itt azért a játékosok névsorát, ha végignézzük, fogunk majd róla részleteiben beszélni, de egyrészt a legnagyobb sztár, Lauri Markkanen, az NBA-ben, a Utah Jazz együttesében palírozódik, ő a legnevesebb játékos a finn válogatottnak, de van a francia, a spanyol, a görög ligából, az olasz ligából játékos a finneknek, és a rendszeres Euróliga győztes, illetve Euróliga résztvevő Fenerbahce is ad játékost a finnek keretébe. Magyar akció Maronka a szélről, ez a sarok tripla szintén nem jó, a lepattanó pedig a finneké, 3-2-es finn vezetésnél jönnek előre a kékmezes hazaiak, jó a váltás a palánk alá be most már Markkanennek, és a betörés követően Markkanen elzárásának is köszönhetően, illetve Valtonen elzárásának köszönhetően Markkanen megszerzi az első pontjait a mérkőzésen, ezzel a duplával 5-2 a finnek javára, és megint elhamarkodjuk ezt a támadást. Somogyi pedig kénytelen a kontra végén szabálytalanul megállítani Elias Valtonent. 5-2, tehát 2 perc elteltével a finnek javára. Károlyi Andrával, állandó szakértőnkkel követjük a mérkőzést. Szia, Andi! Mire lehet számítani a finnek ellen? Te mennyire tartod megismételhetőnek azt a bravúrt, amit a magyar csapat tavaly novemberben elért?
12: Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Engem nagyon meglepne, hogyha itt Finnországban ugyanolyan bravúrra lennénk képesek. Remélem nem lesz igazam, de igazából ez nem az a mérkőzés, amit nekünk okvetlenül meg kell nyernünk. mert ha a hazai pályán a belgákat majd képesek leszünk megverni, akkor tovább tudtunk menni ebből a körből, és azt gondolom, hogy az lenne a lényeg. A finneknek meg nagyon fontos ez a mérkőzés, mert ha ezt nyerik, akkor a hátralévő utolsó találkozójukon a csoport elsőségért játszhatnak.
11: És egyáltalán nem mellékes, hogy mondjuk a következő szakaszban milyen mutatóval jutnak tovább a csapatok, mert hogy itt a kvalifikációs sorozatnak ezen fázisában a négyesből a három legjobb jut a következőbe, ahol majd egyébként várhatóan, mert a szlovén együttes lesz az egyik, amellyel találkozik majd a magyar együttes, a cseh, észt, svéd trióból még további két csapattal, és a hatos csoport három legjobbja jut ki a jövő évi katari világbajnokságra. Magyar szempontból maratoni ez a kvalifikációs széria, már csak azért is, mert tavaly augusztusban kezdődött számunkra a Románia és Észak-Macedónia elleni előselejtezővel. Lukács Norbert kapott büntetőt, mind a kettőt értékesítette, az első finn falt volt az a mérkőzésen, és mivel a finnek elszórták a labdát a támadásuk végén, 5-4-es finn vezetésnél a magyar akció, Perle végigjár a labda golomán, jó a csel, aztán tovább hoz ki a labdát Csomogyinak, és ez így már sok volt, támadó hiba miatt elvették a labdát a játékvezetők. 3 perc telik a mérkőzésből, lett litván török játékvezetői hármas fújja a sípot ezen a mérkőzésen, a finnek szövetségi kapitánya Lassi Tuovi pedig változtat, érkezik többi között a pályára most már Enkamua, valamint benn van finn részről Gustafsson is, próbál változtatni tehát az Európa bajnoki negyedik helyen végző válogatottnak a kapitánya. Ketten a földön ennél a finn támadásnál, Markkanen és Golomán került a padlóra, már fel is pattantak onnan. Markkanen bejátszása festéken belőle, visszakapja Markkanen, ez a hármas kiváló. 8-4, Markkanen egy dupla után egy triplát is hozzátesz a csapat a teljesítményéhez. Hát egy kolosszus Markkanen, 213 cm magas, kimagaslik a teljes mezőnyből, és a felépítése is hát olyan, amilyen egy NBA játékosnak lennie kell. Perle fordul szépen, kiváló a blokk vele szemben, aztán a visszahulló labda hozzá pattan, és ezt már elnyúlva az őrzőjétől szépen beéti a gyűrűbe 8-6, ezzel a Perle kettessel, és a finn támadás építésnél Maronka ütközte le riválisát, ezt a játékvezetők szerencsére nem vették észre, vagy fogalmazzunk úgy, hogy e fölött szemet hunytak. Markkanen egy betörés a festéken belülre, és hát Golomán Györgynek jut az a megtiszteltetés, vagy hát embertelen feladat, hogy valahogy Markkanennel szemben védekezzen.
12: Én nagyon bízom benne, hogy ő ezt megtiszteltetésnek veszi, vagy ha nem is annak, de egy jó kihívásnak. Én játékos koromban mindig szerettem, amikor olyan embert kellett védenem, aki az ellenfél legjobbja volt, és hát azt gondolom, hogy Markkanen személyében meg aztán tényleg egy extra klasszist védhet, és minden olyan szituáció, amikor Golomán jön ki győztesen belőle, az óriási löketet adhat neki.
11: Újabb finn támadás fejeződött be kosár nélkül, lehet támadni az egyenlítésért, vagy akár a vezetés megszerzéséért egy hármassal, 8-6-os finn vezetés, Somogyi Cselez a festéken belülről kiosztja 5 másodperc, Maronka sarokból, hosszú ez a tripla, éppen rövid volt, mert hogy a hozzá közelebbi részéről a gyűrűnek pattant tovább, de ott Lukács Norbert a festéken belül, hát érdekes körülmények között elterült, a játékvezetők pedig úgy látták, hogy volt ebben segítségül néhány finn játékos. Jöhet majd az alapvonalról a magyar csapat. 14 másodperc a támadóidő, ugye ide ugrott vissza a számláló, Somogyi dobta be Golomán, magyar támadás a mérkőzésnek az 5. percében, Somogyi, Perle, már festéken belül megint fölteszi, ez a dupla rövid, kiről pattan ki, finn kézről, ott egész pontosan Olivier Enkamua az, aki belekapott, belepaskolt a labdába, ő az olasz Varese játékosa, 15 pontos átlagot nyújt ebben a VB-selejtezőben Enkamua. Magyar bedobás az alapvonalról, Maronkához emelt oda Somogyi, Perle, Ivár kap egy elzárást, ez nem volt az igazi, végig jár a labda, a bal szélről a sorokból Lukács nem tudja a triplát értékesíteni, és megint a magyar kézhez pattan a labda, úgyhogy ez egy maratoni távú magyar akció, jó lenne kosárral befejezni a festékből, Somogyi, Homály, visszaszerezzük, Maronka beleáll a hármasba, ezt már bedobja. Számoltad, Andi, hogy hanyadik dobásunk ment be ennél a magyar támadásnál?
12: Hát, ha jól számoltam, akkor három támadó lepattanó volt benne, és egy
11: labdaszerzés.
12: És egy labdaszerzés Maronka személyében. Egyébként ezek nagyon-nagyon fontos momentumok a mérkőzésben, mert ez egyrészt mutatja azt is, hogy a fiúk sokkal jobb elánnal vannak jelen a mérkőzésben, mint ahogy ugye tavaly nyáron az előselejtezőben, amikor a románokkal és az észak-macedónokkal játszottunk, az nagyon halovány volt. Tovább jutottunk a csoportból, de nagyon-nagyon kevés energiát raktak bele a fiúk, de most azért látszik rajtuk, hogy már úgy ráéreztek az ízére, hogy igen, ebből akár világbajnokság is lehet.
11: Megint egy magyar akció végén Golomán György értékesíti az ittszert, és korábban szintén egy duplával járult hozzá a magyar csapat teljesítményéhez, úgyhogy villámgyorsan 9-8-as magyar vezetésről 13-10-re lépett el a magyar csapat, úgyhogy 3 ponttal vezetünk, akkor amikor megint a palánk alatt szépen vérekezve Somogyi hozza előre, és Perle fejezi be, 10-15 finn szempontból, tehát 5 ponttal vezet a magyar együttes, akkor, amikor először időt kér valamelyik szövetségi kapitány a mérkőzésen, és azt hiszem, hogy látva ezt a magyar szériát, nem meglepetés, hogy Lassi Tuovi, a finnek szakvezetője él először az időkérés lehetőségével. Itt ugye egész pontosan 8-6-os finn vezetésről teljesített a magyar csapat egy olyan szériát, amivel 15-10-re fordított, tehát ez alatt az időszak alatt 9 pontra jutott, 9 magyar pontra mindössze 2 finn pont. És ugye említette, Randi, hogy nyári időszakban rendezik meg ezt a két mérkőzést, hétfőn majd Székesfehérváron a belgákkal játszik a magyar válogatott. Ide illik az a gondolat, hogy májusban, egész pontosan május 27-én a bajnoki döntő 5. mérkőzésen volt feladata a szolnoki és szombathelyi kosarasoknak, és májusban befejeződött a bajnokság a magyar csapat nagy részének. Mennyire estek ki a ritmusból a játékosok, lévén, hogy itt eltelt tétmérkőzés nélkül, nyaralással, pihenéssel talán megszakítva egy hónap, anélkül, hogy kellett volna nekik kosárlabdázniuk?
12: Én azt gondolom, hogy mivel ugye profi sportolókról beszélünk, és ahogy mondtam, úgy látszik rajtuk az, hogy már azért elérhető közelségben van ez a világbajnoki szereplés. Szerintem a játékosok maximum egy hetet hat, ha adtak saját maguknak pihenőre, amire egyébként szükségük is volt. És nagy valószínűséggel mindenki kapott egyéni edzéstervet, futás, kondi, és hát azt például tudom, hogy Somogyi Ádám jár egyéni edzésekre, kosárlabda egyéni edzésekre, és szerintem javarészt így tesznek a többiek is.
11: Most viszont az időkérés követően finn tripla 15-13, a bal oldalról Max Huni emelte a kosárba a labdát. Magyar akció, Váradi, egy betörés, aztán teszi föl, falttal együtt, nem ment be, de dobhat majd 2 Váradi Benedek. És hogyha már pont Somogyi Ádámot említetted, Andi, hozzá tartozik Somogyihoz, hogy ő egyrészt klubot váltotta nyáron, mert hogy a Bilbao együttesében, az Eurókupa győztes spanyol együttesben, Baszk klubban folytatja majd a pályafutását. 1+1 éves megállapodást írt alá a Szolnoktól távozó Somogyi Ádám, aki ráadásul a bajnoki döntőben orrcsontörést szenvedett a Szombathellyel szemben, és még mindig egy speciális maszkot, egy az orrát védő felszereléssel játszik. Váradinak az első büntetője nem megy be, cserélt egyébként Gasper Okorn szövetségi kapitány, érkezett a pályára Váradin kívül Krönyánszki Boris, valamint Cseh Botond is. Váradi Benedeknek jön a második büntetője, ez már bemegy, 16-13 magyar szempontból, tehát vezetés, és mindenképpen említésre méltó az is, hogy akkor, amikor még van szűk 3 perc az első negyedből, a finnek már 3 hibánál járnak az egy magyar személyével szemben. A földön Váradi, törölni kell majd, a játékvezetők viszont itt a Váradival szembeni szabálytalanságot fújták le, bizony lerántotta Jantunen ellenfelét, úgyhogy a labda a magyar csapaté, egyelőre a mi szájunk kize szerint alakul ez a negyed. Krönyánszki, fönnmaradnak a finnek, letámadnak már a térfelünkön, de sikerül időben átvinni a labdát Váradinak. Váradi, Krönyánszki kéri el, próbál meg ott valamilyen elzárást biztosítani a társaknak. Meleg Gergő is csereként a pályán. Váradi ki a jobb oldalra, 4 másodperc, Maronka bele kell állni valahogy a dobásba. Maronka Zsombor elvállalja, hosszú ez a tripla kísérlet. Ugye a Dudaszót megelőzően mindez, Krönyánszki pedig odaüt ellenfelének, Max Huninak még a felezővonal közelében, úgyhogy megvan a második magyar személyi ebben a negyedben. Van még hátra 2 perc az első játék részből, 16-13-ra vezet a magyar várgatott Finnországban, Helsinkiben. Finn támadási építés. Adler, ő nem volt ott a tavalyi Európa-bajnokságon, egyébként a mostani 12-es keretből 10 finn játékos részese volt annak a történelmi finn sikernek. Megint csak egy magyar falt, rövid időn belül már a harmadik, illetve a második, mert összességében csupán a harmadik személyi ebben a negyedben, ezt most a legutóbbit Cseh Botond ütötte be. Finn akció, 10 másodperc még a támadó idejükből, belelép ebbe az átadási kísérletbe Meleg Gergő. Megint csak oldalról következhetnek majd a finnek. Egyébként a szövetségi kapitányokat illetően érdekesség, hogy amíg Lassi Tuovi 2022 óta dolgozik a válogatott mellett, addig Gasper Okorn második évét tölti a magyar válogatott élén. Finn lepattanó a rossz kísérletet követően, és a betörés az bizony jónak bizonyult, csak éppen nem tudta Matsuni a kosárba juttatni a labdát, maradt tehát a 3 pontos magyar előny. És most már, mivel a lepattanó a miénk, így támadhatunk növelni ezt az előnyt. Valerio Bodon, bejátszás Melegnek ez sok volt, ott volt az ember Meleg Gergő mellett, és aztán viszont a kellemetlen védekezés pont Valerio Bodontól fizetődik ki, és felteszi az ittszert Meleg Gergő, ezzel a duplával ismételten 5 ponttal vezet a magyar csapat 18-13-ra. Beléptünk az első negyednek az utolsó 5 percébe. Megint csak egy falt, hát elkezdték a játékvezetők odafújni a személyi hibákat most már a magyar csapat részére.
12: Hát így azt gondolom, hogy jól gazdálkodtunk a faltokkal, hogy 1 perc van hátra, és most fújták be a negyedik faltot. Alapvetően mind a két oldalra engedték a keményebb játékot. Ugye ott az elején már Kenennek volt egy, vagy Maronkának volt egy, majdnem ugyanaz a kettő, Maronkának volt egy olyan faltja, ami hát örülhetünk, hogy nem vették észre a játékvezetők, vagy nem akarták észrevenni, de úgy alapvetően hagyják a kemény játékot.
11: Finn támadás, ez a kísérlet megint csak rövid, duplával próbálkozott volna Jantunen, tripla, ez is lejön magyar kézről, meg ki nem finnről, úgyhogy miénk a labda. Ezen a támadáson belül volt próbálkozás a Madsennek is, valamint Jantunennek is, mind a kettő kimaradt, jól védekezik tehát a magyar válogatott, és ez mindenképpen dicséretre méltó, hogy 13 ponton tartjuk a finneket, akkor, amikor az első negyednek az utolsó percében járunk már. Lauri Markkanen visszatér a pályára, az elmúlt percekben a kispadon ücsörgött. Krönyánszki Borisnál a labda. Még 40 másodperc a szünetig. Jó lenne azért ezt az 5 pontos előnyt növelni. A festéken belülre Meleg megcsinálná magának a helyzetet. Ketten voltak vele szemben, közte és a palán között, úgyhogy ez veszett fejszennyele volt. Jönnek a finnek, Markkanen, egyelőre a három pontos vonalon kívül meleggel szemben. Little a festékben, szép a csel, és aztán a dupla az kimarad, pedig egész szépen elvitt a labdát Valerio Bodon mellett. Magyar akció. Még van 10 másodperc a negyedből. Krinyánszki most már az órát is figyeli. Krinyánszki a triplával, rövid, a lepattanó az övék. Még egy indítási kísérlet, hova kerül, finkészbe, de már Duda szó. Úgyhogy itt ér véget az első negyed. 18-13-ra vezet a magyar férfi kosárlabda válogatott Helsinkiben, Finnország vendégeként, világbajnoki selejtező mérkőzésen. És mindenképpen amellett, hogy én kiemeltem a 13 pontot, mármint hogy annyit gyűjtöttek csupán a finnek, azt azért el lehet mondani, hogy a magyar csapat nem csak hogy kiváló ütemben kezdte a mérkőzést, és nem látszik az, hogy valóban tétmérkőzést a játékosok nagy része egy hónapja nem játszott, de azt hiszem, hogy a csapat kohézióra se lehet gond.
12: Igen, ez abszolút látszik rajtuk, hogy jó egységet alkotnak. Ugye most igazából szerintem most értünk egy fiatalítási hullám végére. Az összes, hát jó, nem az összes, mert azért Váradi és Perzoli még ott vannak, de ők azért a fizikumukból adódóan szerintem még ott is lesznek egy jó pár évig. De nagyon szépen a fiatalok beépültek a válogatottba, jó teljesítményt tudnak nyújtani, és mondom, egy jó egységet alkotnak, és igen, ez a 13 pont, ezzel dicsérhetjük a védekezésüket, ugyanakkor azért látni kell, hogy a finnek kintről nem nagyon találtak be eddig, ami nagy valószínűséggel nem így fog a mérkőzés teljes egészében zajlani. Úgyhogy nagyon észnél kell lenni egész végig. És hát ez a finn csapat, ez a negyedik negyedekre nagyon erős tud lenni. Nem egy mérkőzésüket hozták vissza, most a világbajnoki selejtező alkalmával is az ellenfelek ellen nagyobb, tetemesebb hátrányból tudtak felállni a negyedik negyedben. És ha csak azt nézzük, akkor az elmúlt Európa-bajnokságon, amikor a görögökkel játszottak a harmadik helyért, akkor is visszajöttek a negyedik negyedben a mérkőzésbe. Azt a meccset nem sikerült végül megnyerniük, 3 ponttal nyertek, ha jól emlékszem, a görögök, de ott újra élettek és visszajöttek a meccsbe.
11: Említetted a kinti dobásokat, 9-2 a finneknél, tehát 2 triplájuk ment be. A magyar csapatnak sem több, 6-1, és Maronkának volt ugye egy 3-asa még a negyed első felében. 18-13, tehát ide egy negyedet követően jön a második játékrész. Említettük, hogy hétfőn Fehérváron majd a belga csapat ellen folytatja a magyar csapat, azzal véget ér ez a világbajnoki selejtezős fázis, ugye a csoportkörnek az első része. A belgákkal versenyzünk azért, hogy a kvartett harmadik helyén tovább jussunk, mert hogy a finn, valamint a francia együttes már biztosította a kvalifikációt a VB selejtező sorozat következő szakaszába. Markkanen jöhet majd a finnek eddigi legeredményesebb játékosa, 7 pontot gyűjtött már Markkanen büntetőkkel, az első az kimaradt, hosszúnak bizonyul. A Utah Jazz játékosa az NBA mögöttünk hagyott idényében 26,7 pontot átlagolt, majdnem 7 lepattanó mérkőzésenként és 2 gólpassz a finn magas ember részéről. A második büntető már jó, 14-18. A magyar csapat továbbra is előnyben. Jöhet az első akció magyar részről ebben a negyedben. Cseh visszateszi Krinyájszkihoz. Krinyájszki ketten támadják meg, visszaszerzi valahogy a labdát, pedig már finn kézben volt, finn birtokban a játékszer. Kívülről egy dobás Váradi, ez is lejön, úgyhogy a 7. tripla az most már a 6. kihagyott 3-ast illeti, jelenti. És ami ennél nagyobb baj, hogy Váradi aztán a vérekezésnél odaüt ellenfelének, Little-nek. Ezt csupán egy személyi hibával minősítik a játékvezetők. Nem találták sportszerűtlennek. Hát váll a váll ellen keményebb ütközet volt. Little, Markkanen, üres tripla helyzet, viszont kimarad. Azért Markkanen egyelőre olyan dobó helyzeteket, amely kristálytisztán adódnak előtte, kihagy. Viszont Golomá ráemeli ezt a triplát, ez is kimaradt, pedig tiszta dobó helyzet volt Golomá számára is. Rohannak a finnek előre, a bal szélen elmegy Valtonen, és még mindig ő, Valerio Bodon üldözte addig, amíg végül is le nem fújták a faltot. Valerio Bodonra tehát ez a személyi hiba, ő a budapesti Honvéd játékosa. Jöhet majd tehát a finn együttes, Elias Valtonennel szemben szabálytalankodott Valerio Bodon, a spanyol Granada kis csatára egyébként Valtonen. 18-14-es magyar vezetés, a második negyedből egy perc telt el. Nem volt támadó szabálytalanság Markkanen a részéről, Little pedig beejti ezt a hármast. Azzal indult mindez, hogy Markkanen feldöntötte egy magyar játékost, és úgy tette tovább Littlenek. Ezt már nem vétette el Myro Little. 2-3-as rövid időn belül, tehát finn részről. 18-17. És Csebotond ezzel a triplával megint csak nem jó, viszont összeszedt a lepattanót Valerio Bodon, és feltette a duplát. 20-17, még mindig magyar előny. Finnek viszont egy hármassal legalizálhatnak, Markkanen kihagyja. Valerio Bodoni a lepattanó, tehát támadás után védekezésben is egy lepattanó. Krinyánszki, Golomán. Cseh, végig jár a labda, Váradi a jobb szélről befelé indul, jó az elválás, viszont Golomán nem tudja föltenni a védővel szemben, aztán viszont megtalálja a dobó helyzetet, kiválóan vitt el a labdát Jantunen mellett. Hát egyelőre villog ezen a mérkőzésen Golomán György, a legeredményesebb magyar játékos. És tényleg védekezésben, támadásban is fontos az a munka, amit beletesz.
12: Igen, és azt gondolom, hogy amit ugye mondtam, hogy ha sikerélménye van védő oldalon, az mindenképpen hozzá fog tenni a támadó oldalhoz, és szerintem ezt is láthatjuk, hogy amikor érzi azt, hogy ú, hát igen, a Markkanennel szemben megnyertem egy szituációt, az eredményességet hozhat neki a támadó oldalon is.
11: Úgyhogy Golománnak a legújabb duplájával már a magyar csapat 5 ponttal vezet ismételten a második negyedben. Golomán kintről, illetve a bal oldalról középtávolit értékesít. Nem csak 5, hanem 7 pont most már a magyar csapat előnye. 24-17 ide, eltelik lassan 3 perc a második negyedből. Little, finn akció, Valtonen beemeli Markkanenhez, Markkanen mellett most Somogyi maradt ott, 2 fejjel magasabb a finn, végig jár a labda és a bal szélről ez a tiszta tripla, Salin ünnepel. Ő a csapatkapitány, 35 évével rangidős a finn válogatottban, elkezdte kintről egyre eredményesebbeknek lenni a finn játékosok. Valerio Bodon, Perle, hát kihámozt onnan a labdát, Golomán menti meg, pedig aztán már 2 vetődtek oda Golomán mellé finn oldalról. 10 pontos már egyébként Valerio, illetve 10 pontos már Golomán György a mérkőzésen. Valerio Bodon Vincentet pedig lecseréli majd minden jel szerint Okorn. Akkor, amikor novemberben ez a két együttes találkozott és Szombathelyen nyert a magyar csapat, akkor Markkanen nem volt a tagja a finn válogatottnak. Tőlünk pedig ott volt a pályán Nate Rivers, aki ezúttal kimaradt a keretből. Különböző okok miatt jó néhány játékosra nem számíthat Okorn. Erről majd később részletesen beszélünk. És hát az ő teljesítménye egyelőre nem hiányzik. Már csak azért sem, mert Valerio Bodon fölteszi ezt a tripla kísérletet még a Dudaszó előtt, de nem volt ez eredményes. A betörés követően pedig Nkamua kap egy faltot, illetve fújnak egy faltot a magyar védőkre a játékvezetők. Dobhat majd 2 Nkamua. Átemelte még a labdát meleg fölött, és valóban a magyar játékos visszanyúlt, és odaütött ellenfelének, úgyhogy 2 büntetővel jön Nkamua. 203 cm magas fiatal erőcsatár, Olaszországban a Varese együttesében pallírozódik. Nkamua, az első az jó a részéről. A magyar csapatnál Benke Szilárd és Filipovic Márkó sérülés miatt maradt ki a keretből, Nate Rivers pedig spanyol bajnok lett a Valenciával, a bajnoki döntő mérkőzésein játszott is, viszont beinjekciózva, tehát fájdalommal a lábában, úgyhogy az ő játékát most ezen a két világbajnoki selejtezőn nem kockáztatja Okorn. Somogyi! Nkamoa büntetőjét követően, Nkamoa a másodikat kihagyta, Somogyi pedig erre válaszol egy duplával, 26-21 a magyar csapat részére, ott viszont a túloldalon falttal együtt sikerül Váltonennek bedobni ezt a kettest, dobhat majd egy pluszt is, Valérió Bodon csapott oda Váltonen karjára, Maronka pedig visszatér a pályára. 4 perc telt a második negyedből, 26-23-ra vezet a magyar csapat, és én azt korábban mondtam, hogy Valérió Bodont lekapja a pályáról Gáspár Okorn, azt megelőlegeztem, mert ez a váltás most történt meg, az ő helyére érkezett Maronka. A büntető pedig a plusz egy dobás az bizony jó Váltonen részéről, úgyhogy a magyar 5 pontos előny az hirtelen ennyiben 2-re olvadt. Így is lehet azért támadni. Perl elcsúszik, Somogyi kivár egyelőre, aztán a kettő a végén, a bejátszás és a kosár, hát az a zsákolás útján Meleg Gergő részére azt jelenti, hogy újabb 2 pont, egészen elképesztő mozdulatsor Meleg Gergőtől, 4 pontos már, a sorokból jön a tripla, ez a finn válasz, ez bizony most nagyon hamar érkezett, 28-27, továbbra is magyar előny, Váltan nem pedig egyre forró kézzel játszik. A jobb oldalról egy betörés, Perl Zoltán, hát taszajtották meg Váltonennek, nagyon levakarhatatlanul védekezett vele szemben. Dobás közben már a falt, úgy ítélték meg a játékvezetők. És megint csak 2 finn csere, akkor amikor Perl készülődik a büntetőre, akkor érkezik Amzil, valamint Jantunen vissza a finn válogatottba. 5 perc, 10 másodperc maradt még a második negyedből. 28-27-re vezet a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen Finnországban. Perl Zoltán egy pontról most először 2-re növelheti az előnyünket, ez sikerül. És majd a második büntetője is a szombathelyi klasszisnak, aki bajnoki címre vezette együttesét a mögöttünk hagyott idényben, visszahódították a trónt a szolnoki olajtól. Perl a második is kiköt a helyéb, 30-27 ide, és megkezdődik a második negyednek a második fele, büntetőből egyelőre hibátlan Perl Zoltán. Finn akció, kivár egyelőre Maxuni, tovább játsz aztán a bal oldalra, onnan pedig hát úgy indult Amzil, hogy már rálépett a vonalra.
12: Igen, kilépett az oldalvonalra, azt fújták le a játékvezetők, de ugye most, hogy beesnek a hármasok finn részről, ebben a negyedben 4-ből 3-szor betaláltak, egyből a pontjaik is megugrottak, mert ugye az előző negyedben összesen dobtak 13-at, most 5 perc 20 másodperc elteltével már 14-nél járnak.
11: Somogyi pattogtat a felezővonal közelében, 5 másodperc a támadó időből, Somogyi azt ki, aki a betörés után viszont megint csak vissza a labda Somogyihoz, letelt a támadó idő. Nem figyelte sem Somogyi, sem Lukács a számlálót, hogy akkor, amikor már Somogyi tovább tette Lukács, az akkor maradt nekünk 4 másodperc a támadó időből, és még Lukács is eltöltötte kis időt a labdával, visszatette Somogyihoz, Somogyi meg nem vette észre, hogy hát már nagyon időhíján vagyunk. Nkamoa, finn akció, akár egyenlíthetnek egy triplával. Maxuni ki a balszélre, onnan a betörés a festéken belülre, Maxuni a tripla, odaütöttünk neki, dobhat majd 3-at Maxuni, Somogyi Ádám találta el ellenfelét. És ez felelőtlenség, mert hát nem tudom, te jó dobásnak vélted el Maxuni mozdulatát.
12: Hát ez kapkodott dob, kicsit...
11: Ezért nem volt ez előkészített dobóhelyzet.
12: Nem, egyébként kíváncsi ennek a visszajátszásra, bár nagy valószínűséggel ezt, ha hozzáértő a finn tévések, akkor nem fogják lelassítani, mert nem tudom, hogy ez valójában falt volt-e, de befújták a játékvezetők, úgyhogy három dobáshoz jutottak a finnek.
13: Maxuni pedig az elsőt beejti. Hátvéd, a francia Dunkerque játékosa, évek óta egyébként már Franciaországban kosárlabdázik. Edo Maxuni 21-es számmal a finneknél. Jöhet a második büntetője, ez is hibátlan. Ezen a mérkőzésen Maxuni immáron 5 pontos, lehet 6 is, és azzal egalizálhat a finn válogatott. Időközben egyébként Valtonen lett a legeredményesebb játékos a finneknek, 9 pontos már Valtonen, nálunk pedig jó a harmadik büntető is, úgyhogy 30-nál utolérnek minket a finnek. A magyar csapatnál továbbra is Golomán György a maga 10 pontjával a legponterősebb. Somogyi, 4 perc még a nagyszünetig. Somogyi a festéken belülre, Maronka széle nem vállalja el, Várad, igen! Jó a tripla, Váradi Benedek! 33-30, marad a magyar előny, és ne engedjük át a kezdeményezést a finneknek. Második magyar tripla egyébként, 12 kísérletből. Azért a kinti dobásokban a magyar hatékonyság tud még fejlődni hova. Ez azért egy olyan része Gáspár Okorn csapatának, ahol lehet fejlődni a folytatásra. És ráadásul mindezt egy finn támadó szabálytalanság követte. A labda tehát a magyar csapaté ismételten. Vissza lehet építeni ezt az 5 pontos előnyt. Somogyi. Váradénak rossz az átadás, és ezzel végig viheti a labdát Amzil, zsákol egyet, aztán a végén a földre kerül, ez nem volt egy klasszikus zsákoló mozdulat, és most itt a nagy rohanás közepette, valamint az előbbi pontatlan átadás után Gáspár Okorn dönt úgy, hogy időt kell kérnie. Továbbra is vezet a magyar csapat 33-32-re a finnel szemben, a nagy szünetig bő 3 perc van még hátra, de fel-fel ütik most a fejüket a magyar csapat játékában különböző hibák.
12: Igen, ez általában egyébként, hogyha két olyan csapat játszik egymás ellen, ahol azért az erőkülönbség, illetve a játéktudás különbség jelentős, és én azt gondolnám, hogy azért a finnek előrébb vannak, mint mi, akkor addig, amíg az a lendület visz, amivel most mondjuk a fiúk elkezdték a mérkőzést, addig az egész játék képe olyan, hogy úgy azt a magabiztosságot, azt az erőt, azt a gyorsaságot látod a csapaton, és ahogy ez alább hagy, elkezd az ellenfél betalálni kintről labdákat szerezni, lepattanókat visszaszedni, akkor azért ez a magabiztosság egy kicsit elkezd elfogyni, és szerintem ezt látjuk most a csapaton, de Gáspár Okorn abszolút végig biztatja őket, és bármilyen hiba van, nagyon teátrálisan tapsol be a pályára, hogy nem baj, csinál tovább. Szerintem folyamatosan azt akarja érzékeltetni a fiúkkal, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik ezen a mai találkozón, játsszák ki magukból azt, ami bennük van.
13: 2024-ben vette át Ivković Stojan helyét Gáspár Okorn, aki ugye korábban a Falkóval volt magyar bajnok. Magyar akció az időkérés követően Maronka játsza meg Golománt, aki meg egész egyszerűen elejti a labdát, és a gyors finn ellentámadás végén a tripla Samu Adler részéről, úgyhogy 35-33-ra már a finnek vezetnek, legutóbb náluk az előny 8-6-nál volt még az első negyedben. 35-33-nál a magyar akció, hátrányban vagyunk hosszú idő után, Maronka be a festéken belőle Golomán, Somogyi, jó a csel, Somogyi, jó a flóter. Átívelte a rárontó védőjátékossal szemben, és egyenlítünk, 35 mind, van még 2,5 perc a nagyszünetig. A finnek szurkolnak bőszen, miközben egy labda nélküli szabálytalanság, és itt megadják a triplát is, mert azt viszont tényleg semmi nem zavarta, hogy Enkamua beemelje hármasát. 38-35. A márka nem pedig visszatérésre készen a kispad mellett. Maronka rántotta le egyébként az emberét a palánk alatt. Emiatt a sípszó, emiatt a plusz egy dobás. És oda ítélték a három pontot is természetesen a játékvezetők. Most itt az időkérés magyar részről nem igazán terelte más mederbe a mérkőzést. Az első büntető kimarad Jantunen részéről, jöhet a második. Ő is Euróliga szereplő együttesben, a török bajnok Fenerbahçe-ban játszik. Ugye bejutott a négyes döntőbe is az Euróligában a Fenerbahçe, az elődöntőben az Olympiakos állta útját. 39-35, vezetnek a finnek, 2 perc, 16 másodperc maradt még a második negyedből. Magyar támadás, Váradit szabálytalanul állítják meg. Nem volt az más, mint Mustafa Amzil. Ő Koszovóban a Tripcsa együttesében kosárlabdázik, 24 éves játékos. A koszovói bajnokságon kívül még az Eurókupában is pallérozódhat az együttesével. Folytatódik a magyar támadás, 8 másodperc még. Maronka ráemeli a triplát, jó! Nagyon fontos hármas, Maronka Zsombornak pedig azért egyelőre kívülről megy, ez a második triplája, igaz, volt három rontott kísérlete is. 39-38, vezetnek a finnek egy ponttal. Belül az utolsó 2 percen a második negyedben. Markkanen 1-1-ben hogy maradhatott olyan üresen, az Itzert megértékesíti. 41-38, és erről majd beszéljünk, hogy Markkanen hogy maradhatott fönn ilyen teljesen egyedül. Somogyi cselez a hármassal, Homály, Somogyinak kívülről nem megy, aztán meg elszórjuk a labdát, gyorsítanak a finnek, ez is bemegy, ez az Itzer. Villámgyorsan 5 pontos előnyre tesznek szert a finnek, Gustafssonnak a duplájával. És akkor itt a második időkérés Gasper Okorntól, úgyhogy beszélhetünk arról, hogy Markkanent hogy nem sikerült őrzésben részesíteni, és hogy most mi vezetett oda, hogy hirtelen a finnek nyúltak el a magyar csapattól.
12: Hát ugye letámadtuk a finneket, de Golomán nem jött föl magasan Markkanennel, és azért, ha Markkanen lendületből tudja támadni a védőjét, akkor szerintem nagyon kevés az a védő, aki meg tudja fogni, és tényleg egy testcsellel beültette a hintába a Golománt, és egy sima zicsert tudott dobni. Utána meg a másik oldalon egy Homály Somogyi dobás után leszettük a lepattanót, vagyis hát nem is pattant le, hanem ahogy ívből jött a labda, azt megszereztük. De hát alapvetés, hogy támadó oldalon nem, igazából semmelyik oldalon nem passzolott be találomra a labdát a pályára, mert ebből abszolút finn kézbe adtuk a labdát, és egy teljesen üres zicser tudtak belőle dobni. Amennyire jó volt ez a Maronka hármas, hogy visszajöttünk egy pontra, most ez a két dupla nem esett jól, mert azt gondolom, hogy mindenképpen úgy kéne menni szünetre, hogy ott vagyunk közel, és minden egyes ilyen hullámvölgyel adjuk nekik a lehetőséget, hogy nagyobb különbséget rakjanak a két csapat közé.
13: A két időkérés között 11-5-re nyerte meg a mérkőzés azon szakaszát a finn csapat, és 33-32-es vezetésről, magyar vezetésről 5 pontos előnyre 43-38-ra húzott el a házigazda. Magyar akció, megkapja a Golomán, bal szélen 10 másodperc még, Lukács tovább Perlehez, Perla körtéből, egy csel követően fölteszi, bedobja, és még oda is nyomtak neki egyet, plusz egyet dobhat majd Perl, 43-40 tehát. Van még hátra egész pontosan 73 másodperc a nagyszünetig.
12: Jó azt látni, amikor egy dobócserrel két fint elugratott Per Zoli, nagyon szépen megtalálta a megoldást ebből a szituációból, pedig már alig állt a lábán, de hál' Istennek nagyon jól jöttünk ki belőle.
13: Jöhet majd a büntetője Perl Zoltánnak. Nagyokat fújtat, koncentrál, a finn közönség pedig fújjol. Perl ráemeli, behullik, 43-41, hogy ebből is kihoztuk most a maximumot ebből a támadásból. Finneknél a labda Little, tovább teszi, 21-essel Maxuni, Ivar ráemeli a triplát távolról, és hát ez behullik. Egészen szenzációs dobás volt Maxuni, a három pontos vonaltól is nagyjából 3 méterre dobta.

0: behullott. Elképesztő mozdulat.
1: És a passz is gyönyörű volt, hogy Somogyi Ádám a védője háta mögött megtalálta a golománt. Nagyon-nagyon szép támadás volt. De alapvetően egyébként, amikor tudjuk a saját ritmusunkat játszani, akkor tényleg gyönyörű támadásokat játszunk. Nagyon szépen megy a labda, sokszor még több is, mint kellene. Mindig próbálunk egyel többet passzolni, amikor már ott van az üres helyzet, még azt is elpasszoljuk. Nem egy támadásunkért úgy a végére, hogy túlpasszoltuk magunkat, de azt jó látni, hogy mindig megvannak a helyzetek. Aha, a saját lendületünkkel tudjuk játszani a játékot.
0: 46-43 tehát, a finnek vezetnek, és most éppen zajlik az időkérés a finnek szövetségi kapitányának, Lassi Tuovinak. Egyébként amellett, hogy hazája válogatottjának élén dolgozik, a japán klubot is menedzsel, a Yokohama együttesét. Már 2022 óta egyébként szövetségi kapitány Finnországban, Tuovi. A magyar csapat ebben a selejtezős csoportban tavaly novemberben 7 ponttal verte meg Finnországot, aztán Belgiumban december 1-én 2 pontos különbséggel nyert, tehát 2 győzelemmel rajtolt a selejtező sorozat ezen szakaszában a magyar csapat, és azt követte februárban, illetve március legelején 2 vereség a franciák ellen idegenben és hazai pályán. Itthon egyébként 3 ponttal kaptunk ki a franciáktól. A nagyszünet előtti utolsó finn támadás, 15 másodperc van még hátra, beemelik Markkanennek, nincsen ott dobóhelyzet, aztán valahogy csak be tudta gyötörni, és mivel volt egy falt is, dobhat majd 2-t Lauri Markkanen, a Utah Jazz játékosa. Egyáltalán nem mindegy, hogy itt a nagyszünetre hogyan mennek a csapatok, de az, amit nyújtott a magyar válogatott a mérkőzés első 15 percében, az mindenképpen olyan, amire lehet építeni, és ki lehet küszöbölni azért a hibákat, amelyek adódtak a legutóbbi 5 percben.
1: És ezért most a Superstar bónuszt megkapta Markkanen, mert ez is egy olyan szituáció volt, ami ha nem fújnak faltot a játékvezetők, akkor se reklamált volna szerintem senki, kivéve Markkanen.
0: Az első dobás jó a büntető vonalról. Jöhet a második. Lett litván török játékvezetők bíráskodnak a mérkőzésen. Markkanen a másodikat is a helyére küldi. 48-43. 5 ponttal vezetnek a házigazdák. Van még hátra 9,7 másodperc a nagyszünetig. Pallai Tamás először a pályán a magyar csapatban. Saját alapvonalunkról jöhetünk, még mire elég ez a 9 másodperc. Perle végigviszi, aztán viszont kap egy sapkát, aki azt kiosztotta, Enkamua. Óriási szerelés volt. Jöhetünk a finnek alapvonaláról. Somogyi dobja be, 4,4 másodperc, golomán egy csel, rádobja a körtéből. Nem jó, a lepattanó az övék. Ezzel ér véget az első félidő. 5 ponttal 48-43-ra vezet a finn férfi kosárlabda válogatott. Helsinkiben a vendég a magyar csapat, az esemény pedig egy világbajnoki selejtező mérkőzés. 5 ponttal is vezetett a magyar együttes az első félidőben, és hogyha végignézem az első játék résznek a történéseit, valamint a második negyednek az alakulását, akkor az látszik, hogy nagyjából a magyar csapat ellenfele fölé tudott kerekedni 15 percen át, viszont a második negyed utolsó fázisában, utolsó felében már adódtak hibák, amikkel a finnek élni tudtak. Mik azok a játékelemek, hogy látod, Andi, amiben a magyar csapat a képességeinek megfelelően teljesít, és hol kellene fejlődni?
1: Hát azt mondanám, hogy talán a dobás kiválasztásban lehetne változtatni, mert tényleg, amit ugye előbb is említettem, hogy túl szépen szeretnénk játszani. Sokszor lehet, hogy az első szituáció a jó helyzet, és azt kell elvállalni. Az egy-egy védéseink azok olyanok, hogy szerintem sokkal jobban

0: Készen kéne lenni a védőknek, hogy ne verjenek meg minket könnyen. Támadó lepattanóban nagyon jól, vagyis hát alapvetően a lepattanóban jók vagyunk, 22-t szedtünk a 13-mal szemben, és hát a külső dobásaikat meg kéne akadályozni, mert azért a második negyedben 9-ből 6-szor betaláltak.
1: Egy fél időt követően tehát a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőn Finnország, Magyarország 48-43, a szó a stúdiójé.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Stollár Fanniék párosban továbbjutottak Wimbledonban. Holnap délelőtt nem közlekednek a hajók Szentendrénél. Folytatódik a napos, meleg idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: A legjobb 32 között már csak 3 mérkőzés van hátra a labdarúgó világbajnokságon. Ma 20 órától Ausztrália játszik Egyiptommal Dallasban. A zöldfoki köztársaság éjféltől lép pályára Miami-ban, a címvédő Argentína ellen. Az utolsó kiadó 8-at döntősej pedig a Kolumbia-Gána összecsapáson dől el szombat hajnali 3:30-tól Kansas City-ben. Mindegyik mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sport Rádióban és az M4 Sporton. Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték a szakembert, hogy távozzon posztjáról. A Paraguaytól elszenvedett világbajnoki búcsút követően, ő pedig úgy döntött, hogy beadja a lemondását. A német közlemény szerint Jürgen Klopp, a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, az Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője lehet Nagelsmann utódja. Az Alegerszeg labdarúgó csapata bejelentette, hogy Várkonyi Bence az azeri bajnokságban szereplő Karabágnál folytatja pályafutását. A Nemzeti Sport információi szerint a 24 éves védőjátékos 1 millió eurós átigazolási díj ellenében váltat klubot. Várkonyi 2023 nyarán először kölcsönben érkezett az MTK-tól, majd a következő idényben végleg megvásárolta őt az ETE. Zalenki Gergő világ és Európa bajnok vízilabdázó ismét az olasz Prorecco játékosa lesz. A 31 éves sportoló 2021 és 24 között szerepelt már a Proreccóban, míg az elmúlt két idényben a görög olimpiákhozban légióskodott, és 2 héttel ezelőtt jelentette be távozását. A sajtóhírek már akkor arról szóltak, hogy visszatér az olasz klubhoz, amelyel 2-szer nyert bajnokságot és bajnokok ligáját is. Magyar játékvezetői párost is jelölt az Európai Kézilabda Szövetség a decemberi női Európa-bajnokságra. Az EHF honlapján megnevezett 16 bírókettős között szerepel Dáné Rita és Marton Zsófia. A kontinens viadalon 18 játékvezetői duó tevékenykedik majd.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Az EU szankciókat vezetett be 6 orosz állampolgár ellen, akik részt vettek Alekszej Navalnyi megmérgezésében. Az uniós tiltólistára került tudósok, illetve kutatók vegyi fegyverek fejlesztésében vettek részt. Ezt a toxint találták meg az ellenzéki politikus testéből vett mintákban halála után. Navalnyi az orosz elnök Vlagyimir Putyin legismertebb bírálója volt. 2024. februárjában halt meg egy szibériai büntetőtelepen, ahol 19 éves büntetését töltötte. Az orosz hatóságok szerint a halálát szívritmus zavar miatti magas vérnyomás okozta. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpai szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Úszóverseny miatt vasárnap délelőtt nem közlekedhetnek a hajók a Duna-Szentendrei szakaszán. Az indulók egyesével rajtolnak majd, a hatóságok ezért reggel 9 órától délig teljes hajózárat rendeltek el. Az eseményre 600 jelentkezőt várnak. A versenyzők több mint 5 kilométer tesznek meg a nyílt vizen.
0: Közlekedés.
1: Ég a tarló az M0-ás mellett Szigetszent Miklósnál. A 17-es és a 21-es kilométer közötti szakaszt az M1-es felé lezárták, a forgalmat megállították. A látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. Az M7-esen a Balaton felé elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Érd és Székesfehérvár között időszakosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel. Aztán távol a Fonyódnál kigyulladt az út menti növényzet. A 151-es kilométernél lévő Fonyód-Lengyeltóti csomópontban a határ felé vezető oldalon nem lehet lehajtani az autópályáról, illetve az erős füst miatt a látótávolság is korlátozott. Vezessenek fokozott figyelemmel. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: A Dunántúlon, valamint az északi középhegységben többfelé borult, másút derült az ég. hideg, délután a felhősebb tájakon elszórtan lehetnek még záporok, zivatarok. Holnap már országszerte napos idő várható eső nélkül. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 4 percen járunk, 6:30 után. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szegő Tibor. Lewis Hamilton, a Ferrari hazai közönség előtt szereplő versenyzője volt a leggyorsabb a Formula 1-es brit nagy díj mai sprint kvalifikációján, így a szombati rövid támú futamot ő kezdheti az éről. Mellőle az olasz Kimi Antonelli indul majd, a második sorból Verstappen és Leclerc, a harmadikból Russell és Norris, a negyedikből Piastri és Adjar, amíg az ötödikből Lawson és Lindblad. Rövidesen elkezdődik a második félidő a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőn Helsinkiben. 2 negyed után 48-43 a finneknek. Hogyan tovább? Tóth Béla és Károly Andrea.
2: Kezdődik a második félidő, Somogyi Ádám dobhatja majd be a felező vonal közeléből. 48-43-ra tehát vezetnek a finnek, és valóban ami szembeötlő, hogyha ránézünk a statisztikára, az az, hogy a házigazda 14 kísérletéből 9 triplát bedobott. A magyar csapat ezzel alig ha tudja felvenni a versenyt.
3: Hát sajnos nem, mert mi 8-ból 2-t tudtunk értékesíteni. És ha hozzátesszük azt, hogy büntetőből ők 12-ből 9-et dobtak, mi 3-ból 3-at, azt gondolom, hogy a mérkőzés állása még kedvező ahhoz képest, hogy a játék két elemében ekkora a különbség a finnek javára. Úgyhogy amit ugye az előző félidő végén is mondtam, hogy a finn három pontosokra sokkal jobban oda kell érnünk, nem szabad engedni, mert hát megtalálták a gyűrűhöz vezető utat, és nagyon jó százalékkal is dobnak.
2: Ennek ellenére a második félidőt egy magyar dupla indítja, Somogyi jó voltából, aki aztán labdát szerez, Perle végigvinni, nem volt falt, ezek szerint nem. A labdát pedig begyűjtik a finnek, aztán igaz Little vissza kell, hogy lépjen ezért a pattogó labdáért, és már ott vannak a palánkunk alatt, ahol meg nem hibáznak. Ezt az ittszert föltette Nkamua, illetve nem is Nkamua volt az, hanem Jantunen. Úgyhogy ezzel a duplával 50-45-re vezetnek a finnek, 1 perc telt el a harmadik negyedből. Perl ki a szélre, Lukács főleg előre hiányzik az extra, már csak azért is, mert elszórja. A játékvezetők pedig már közbe fújtak, ezzel mentenek meg minket egy finn zicsertől, amit végig cipelhetett volna Salin. Golománt elütötte. Mit láttak itt a játékvezetők, Andi?
3: Még Lukács lendületéből adódóan egy támadó faltot fújtak, mert ugye ő bepasszolta, vagy próbálta bepasszolni a labdát Golománnak, de nem tartotta meg a lendületét, és felborította a finnvédőt.
2: Úgyhogy jöhetnek a finnek. Markkanen 12 pontos, hozzá hasonlóan Maxuni is 12 pontot jegyzett. Megint egy magyar szabálytalanság. Ezt is lefújják a játékvezetők. Itt Somogyi indult meg, és torolta le ellenfelét Salint. Fájt ez Somogyi Ádámnak is, de a játékvezetők úgy látták, hogy ő rohant bele Salinba, úgyhogy 2 hiba már a magyar csapat neve mellett, a finnek folytatják az akciójukat. Harmadik negyed, 45 pontnál a magyar csapat, 5 ponttal vezetnek a finnek Markkanen, Somogyi mellett tört volna be a festéken belülre. 3,6 másodpercnyi támadó ideje maradt a finneknek, mert hogy Somogyi egyébként közben nyúlt, és ki tudta kotorni a labdát Markkanen karjából. A bedobás követően Little, jó a blokk, és akkor így telt le a támadó idő. Most Somogyi védekezett kiválóan, a Markkanennel szemben is, meg most Little sorok triplájánál is ő nyúlt közbe.
3: Ez kellett a lelkének, ez látszott, hogy fújtak a játékvezetők, hogy lejárt a finnek támadó ideje, a levegőbe csapott Somogyi Ádám, hogy igen, ez az, megcsináltam. Mert ugye ő, nem is emlékszem már, itt az előző szituáció.
2: Lukács adta el a labdát, ja, hogyha arról gondolsz a hibára.
3: Bocsánat, Barkalen betörését keresztbe tudott nyúlni, és ott... megakadályozta a támadást, és utána meg egy csapkát osztott ki, úgyhogy ez nagyon, nagyon jól jött neki.
2: Ez viszont most nem, hogy Golomán, viszont elkaszálja Valtonent, és emiatt jön majd egyébként a finn együttes. Amellett, hogy ez már a harmadik személyi hiba, nagyon rövid időn belül 2 perc telt el a negyedből, és már 3 magyar szabálytalanság színesítette a játékot. A finnek pedig még egyetlen egy faltot sem ütöttek be.
3: Hogy örültünk az első negyedben, amikor 1 perccel a vége előtt ütöttük be csak a negyedik faltunkat.
2: De ez most ennek a pepitája. Jöhetnek a finnek oldalról Markkanen, Jantunen, Valtonen, bejátszás teljesen szabadon maradt ott a festéken belül, a palánk alatt a finn, Jantunen, a Fenerbahce játékosa. Úgyhogy először a mérkőzésen 52-45-nél 7 ponttal vezetnek a finnek. Somogyi, fontos magyar támadás, Maronka le a szélre, Perle betörése, ez meg kiköt Valtonen kezében, felérnek a finnek, Little triplája, rövid, a lepattanó a miénk, Perle, Maronka, átvisszük a labdát idejében, Somogyi támadja a kosarat, de ott kénytelen megfordulni Markkanen mellett. Azért mégiscsak egy előnytelen párosítás volt ez most Somogyi részéről. Sanyargatják aztán Golomán Györgyöt is a finn védők. Valtonenre fújják ezt a faltot most a játékvezetők. Ott tartunk, hogy 43 pontot szerzett az első 2 negyedben a magyar csapat, és most már amikor lassan eltelik 3 perc a harmadik játékrészből, akkor csupán 2 magyar pont.
3: Igen, hát a harmadik negyedeknek, harmadik negyed kezdésének mindig óriási szerepe van egy mérkőzés alakulásában, és ez nem a legjobban alakul sajnos a mi szempontunkból.
2: Perle beláll a triplába, jó! Dudaszós tripla! És ez nagyon kellett, mint egy falat kenyér, 52-48, oda, beejtik a labdát, aztán viszont... a festék környékére, Jantunennek, Perle 12 pontos már, ő is azért szépen utolérte Golománt, említettem még az első fél időben, hogy Golomán a legeredményesebb magyar játékos a maga 12 pontjával, mellé zárkózott most Perle, ő is már 2 szemjegyű ponttermésnél. Megint egy kiváló magyar védekezést követően jöhetnek az alapvonalunkról a házigazdák, némiképp szakadozottabbá vált a játék a szünetet követően. Maxuni dobja be, és szegényesen Enkamuához, ő meg pattintva elszórja, Maronka végigviheti, Zitzerben leosztja, ez pedig Golomán zsákolja be. 52-50, ez most a magyar csapat részéről egy 5-0-ás futás, Golomán 14 pontos, megint csak egy jó védekezés kellene. Adler... tovább teszik még, aztán Maxuni emeli rá, ő meg nagyon sül a keze, triplával Maxuni, 55-50. A magyar csapat gyorsan átviszi a finnek térfelére, Perle vár ki, 15 pontos már Maxuni, és 4-szer is triplával járult hozzá a finneknek az eddigi teljesítményéhez. Lukács ki a szélre, Maronka, sarok tripla, rövid, a lepattanó az övék, 55-50-nél. Megint finn labda vezetés, 4 perc telt el a harmadik negyedből, Enkamua, ez rövid ez a tripla, a lepattanó a miénk, hát itt most szertelenség a pályán, de ebből most mi jövünk ki jobban, újabb zsákolás Golomán Györgytől, 55-52, és időt kér a finnek szövetségi kapitánya Lassi Tuovi.
3: Ez nagyon jól jött nekünk alapvetően ez az időkérés. Most kíváncsi vagyok, hogy ez elég lesz-e Golománnak, mert lehetett látni rajta, hogy most elérkezett nála az a pillanat, amikor egy kicsit leülne. Bízunk benne, hogy itt az időkérés alatt ki tudja pihenni magát, és nem kell lecserélni, mert nagyon jó szériát fut, és szó szerint fut, mert indításban is ott volt most az elmúlt 2 alkalommal. Fontosak nagyon ezek, az, hogy labdaszerzésből vagy lepattanóból tudjunk indulni, mert minél több könnyű kosarat tudunk dobni, annál jobb lesz az önbizalmunk, és hát azért az, hogy egy ilyen finn csapat ellen, aki ugye mondhatni, hogy majdnem bronzérmes volt az Európa-bajnokságon, mert csak 3 ponttal kapott ki Görögországtól, ott tudunk lenni partiban, az egy nagyon-nagyon jó jövőt vázolhat föl előttünk, de nagyon észnél kell lennünk, és az ilyen apró, előbb például Golománnak volt a védekezésből egy kiugrása, ami után teljesen elrotálódott a védelem, és 3-ast kaptunk a végén, úgyhogy ezeknél nagyon észnél kell lenni, hogy semmi ilyen hiba nem fér bele.
2: 16 pontos, és emellett még 5 lepattanót is leszedhet Golomán György, egyértelműen a mezőny egyik legjobbja. Finn akció az időkérést követően, lassan eltelik 5 perc a harmadik negyedből, Max Hunival szemben egy falt, aki elkövette az Meleg Gergő, akit frissen cserélt be Gasper Okorn. Max Huni pedig tényleg azért szenzációs, mert 5 tripla kísérletéből 4-et bedobott, és a finnek 55 pontjából ő szerzett 12-t csak kintről. Most büntetőkkel járulhat hozzá megint csak a házigazda teljesítményéhez, és már bónuszban a finnek 56-52, mert az elsőt a Max Huni behajítja. Jöhet a második, és ha már Golomán Györgyöt említettük, ő Spanyolországban a Iopos Lleida együttesében játszik, és bajlódik azért az elmúlt időszakban a bokájával. Folyamatosan van vele valami problémája, komolyabb sérülés szerencsére ebben az idényben elkerülte, de elmondta a mérkőzés megelőzően Golomán, hogy a bokája az még mindig nem 100%-os. Max Huni második büntetője is a helyére került, 5 pontos finn vezetésnél a magyar akció. Lukács a betörés követően Perle! Teljesen szabadon maradt Perle, kiváló játék volt, mert támadta a gyűrűt, és duplát szerzett, Max Huni pedig megint csak egy duplával, floaterrel, 59-54. Max Huni és Perle minisója most, tehát itt a harmadik negyednek a közepén, Somogyi pedig rá pöttyinti egy finn bokára, Gustafssonéra. Jöhet majd oldalról Gasper Okorn együttese, visszatér a pályára Váradi. 4 perc, 49 másodperc van még a következő szünetig. A oldalról pedig bedobhatja Perle, Somogyi. Maradt a támadóidőnkből 10 másodperc, Maronka. Perle elvállalja a 3-ast, hosszú, a gyűrű tövéről jött ki, Gustafsson gyűjtötte be, és aztán egy indítás előre finn részről, Madsen bedobja a duplát. 61-54, itt most megint az időkérés követően már a finnek vannak jobb paszban. Somogyi pattogtat, vele szemben ott marad Enkamua, kivár most már Váradi is. 8 másodperc maradt a támadó időből, Váradi nem tud mit kezdeni, mert nem kap egy elzárás Madsennel szemben, Maronka triplával kiperdül ez is. Hát tényleg finn acélból készült az a gyűrű. Rohannak a hazaiak, kimarad, visszapöcizik, ez is kimarad. Megúsztuk, Somogyi indít, és Perl bedobja. Hú, ebből a lóti futiból most úgy jöttünk ki, hogy végül is ahelyett, hogy elnyúltak volna 10 pont közelébe a finnek, visszajöttünk 5-re, 61-56 oda, megint szól a duda, a labda a miénk. 13-12, ami a gyors indításos támadásokból szerzett pontokat illeti, és itt a legutóbbi dupla az nagyon kellett, mint hát sivatagban a korty víz. Perl zárta le ezt a flúgos futamot, ami tényleg volt a pályán az elmúlt bő egy percben.
3: Igen, és azért ennek a flúgos futamnak nem volt szereplője Markkanen, úgyhogy azért ez is mutatja azt, hogy azért fáradnak a fiúk, és már egy kvázi gyengítettebb finn verzió ellen is becsúsznak a hibák, úgyhogy most meg kéne próbálni ebbe, erre a 3,5 percre még elővenni erőtartalékokat itt a harmadik negyedben, hogy ez az 5 pont, ez kevesebb legyen, és ne több.
2: Maronkát dobó mozdulat közben tolták meg a levegőben, dobhat majd 2-t Maronka Zsombor. 64-56-ra vezet Finnország világbajnoki selejtező mérkőzésen a férfi kosárlabdázóknál. A magyar csapat 5 pontos hátrányban, akkor, amikor a harmadik negyedből 3,5 perc van még hátra, és mire mindezt befejeztem, addigra az első büntetőjét Maronka Zsombor kihagyja, jöhet a másodikkal. A Hamburg játékosa Maronka, ott kapott most a legutóbbi idényben szerepet, és végre volt egy olyan idénye, amikor elkerülték őt a komolyabb sérülések. A második büntető sem jó, úgyhogy marad Maronka Zsombor egyelőre 6 pontos. Mind a kettő egyébként már mint triplából volt eredményes, kétszer is így jön össze a 6. Finn akció, a befejezés az most nem igazi Markkanen részéről, de valahogy ott a palánk alatt összeszedik a labdát, és Madsen fölteszi. A duplával már 7 ponttal vezetnek a finnek. Krynjanski, Gáspár Okorn is frissítette most a válogatottját. Maronka, meleg. Krynjanski kap egy faltot, aki szabálytalankodott, az Alexander Madsen. 208 cm-es centere ő a finneknek. Egyébként Görögországban a Kardicas együttesében játszik Madsen. Jön a pályára nálunk Valerio Bonon Vincent is. Belül az utolsó 3 percen a harmadik negyedben. Valerio Bononhoz ívelte volna a labdát Krynjanski, ezt kihasználják a finnek, mennek előre. Valerio Bonon pedig lerántja a padlóra Amzilt. Dobhatnak majd a finnek. És tényleg ez abból indul, hogy frissen becserélik Valerio Bonon, de azt hiszem, hogy nem ő itt a főbűnös, hanem az, hogy Krynjanski úgy tette oda a labdát Valerio Bodonhoz, hogy rajta volt az ember.
3: Igen, azért alapvetően mindenkin, ha a finnek elkezdenek védekezni, akkor mindenkin lesz ember, de tény, hogy két ember hibája volt ez az eladott labda, és bár a finn játékos nem attól esett el, hogy bántotta volna őt Valerio, de egy kicsit nyúlt a meze, és arra fújtak faltot a játékvezetők.
2: Az első büntető jó, 64-56, és először a mérkőzésen ekkora a távolság a két együttes között, és a labda a finneké. Ugyanis itt akkor a játékvezetők technikait ítéltek? Illetve hát sportszerűtlennek tűnik?
3: Nem.
2: Talán még, vagy?
3: Nem, szerintem.
2: Mert a labda finneké maradt.
3: Igen. Faltot fújtak, mindenképpen faltot fújtak, de nem volt sportszerűtlen, attól függetlenül, hogy húzta a mezét.
2: 64-56-nál jön előre a magyar együttes, Krynjanski kimarad, aztán behullik, szerencsénk van, a Gyuri tövéről pont úgy perdült fel a labda, hogy ez behullott a kosárba, és megint egy falt, ráadásul a dobás jó, Amzil, és jöhet majd a plusz egy, és Ermár Gáspár Okorn is csóválja a fejét, mert végigviszi Amzil, dobó helyzetben nem hibázik, bármint bedobja a saját helyzetét, és még oda nyúl, oda jut a kezére. Itt nem is tudom, hogy Meleg Gergő volt az, vagy Váradi Benedek. A játékvezetők minden esetre észrevették ezt, és jöhet a plusz egy dobás.
3: De ebben az a nagyobb probléma, hogy amikor ez a falt megtörtént, akkor még 18 másodpercük volt a támadásból hátra, tehát 6 másodperc alatt eljutottak ideig a finnek. Úgyhogy az átmeneti védekezésünk az ebben a támadásban, vagy ebben a védekezésben egyelő volt a nullával, úgyhogy nagyon-nagyon észnél kell lennünk.
2: Váradira fújták az előbbit egyébként, és 4 hibánál Valerio Bodon a magyar csapatból, úgyhogy már a veszélyeztetett kategória, és most ennél a magyar támadásnál megint csak jön a hiba. Rossz átadás követően a finnek a saját alapvonalukról vezethetik a labdát. 67-58-ra vezet Finnország, az utolsó 2 perc kezdődik a harmadik negyedben. Finnország-Magyarország tehát 67-58. Támad a házgazda, Little, kivár, aztán a körtére passzolja Madsen, vezethette volna akár közvetlenül a gyűrűre, ő inkább kiosztotta volna a bal szélre, abba meg még valahogy belekaptunk, úgyhogy nem jutott el Adlerhez. 6 másodperce maradt a finn csapatnak ebből a támadásból, Adler dobhatja be az alafonalról, Markkanenhez, Markkanen a triplával behullik, és teljesen szabadon maradott Markkanen, neki pedig bőven elég annyi távolság, annyi hely, amennyiben részesíti a magyar csapat. 12 ponttal vezet Finnország 70-58-ra, 1 perc 45 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, és korábban beszéltünk arról, hogy a harmadik negyed döntő fontosságú lesz majd ezen a mérkőzésen. Egyelőre úgy tűnik, hogy ebben a játék részben a finnek tényleg akár meg is nyerhetik a mérkőzést.
3: Igen, most nagyon ezt mutatja a játék képe, hogy megtalálták a játékukat, és mi ezzel nem nagyon tudunk mit kezdeni, illetve összeestünk attól, hogy már nem azt tudjuk érvényesíteni, amit mi szeretnénk. Ezt kéne elkerülni, mert ez akár még a belgák ellen is veszélyes lehet. Meg kéne próbálni szerintem ezt a mérkőzést úgy befejezni, hogy most az, hogy kikapunk, az nem egy nagy dolog, ha kikapunk. Igen, ha kikapunk. De az, hogy tudsz lejönni egy ilyen mérkőzés után a pályáról, az a nem mindegy, hogy mész bele a következő belgák elleni otthoni mérkőzésbe. Mert hogyha most levesszük ezt az elmúlt 3 percet, és tegyük fel, hogy úgy megy végig a mérkőzés, és 4-5 ponttal kikapunk a végén, akkor megsüvegelendő, mert tényleg mindent megtettek a fiúk. De hogyha ez most így megy tovább, hogy volt 4-5, most 12, nehogy Isten lesz több is, az azért lelkileg összetörheti a csapatot.
2: Magyar támadás, Krinyájszki betörés követően visszaosztja a labdát a balszélre, na ki fogja azt elvállalni. Rövid ez a tripla Lukácstól, és aztán a finnek kiváló megoldás Madsen ezzel a duplával, 72-58, picit ilyen Air Jordan-es módon repült a gyűrű felé Madsen, és egy támadó szabálytalanságot vesznek észre a játékvezetők Váradival szemben. Váradi és Little találkozójánál úgy gondolom, hogy te szerinted eljátszott a Little.
3: Nagyon. Hát ha most ez tőlem furán hangzik, mert én tényleg mindig nagyon segítettem a játékvezetőnek észrevenni a támadófajtot, amit rajtam követtek el, de itt annyira egyértelműen dobta magát hátra, és nem az elsőre, mert az elsőt megtartotta, a másodikra dobta el. Mindegy, azt gondolom egyébként, hogy ahogy megy a játék, úgy pont beleillett ez a szituáció, hogy a finnek már nagyon magabiztosak, mi meg nem annyira.
2: Nyerekben érzik magukat a finnek, Markkanen Gyötri a labdát, kap majd egy büntetőt, illetve egész pontosan 2-t, mert addig emelgett ott a gyűrű felé a labdát, amíg le nem fújták a magyar faltat a játékvezetők. És amiben nem tudjuk tartani a lépést a finnekkel, az a dobó hatékonyság. Mezőnyből 53%-os pontossággal dobálnak, és ami tényleg szédületes teljesítmény, 20 tripla kísérletből 11 sikeres.
3: Igen, és az első fél időben egyébként a 2 pontosokat jobb százalékkal dobtuk, mint ők, mert 66...
2: Ez megfordult.
3: Igen, 66%-kal dobtuk a ketteseket, de ugye ott már ott ők a 3-as sokkal jobb százalékkal dobták, ennek is köszönhető volt a félidei vezetésük, de...
2: Illetve egy pontosítás, a kettesek még nem fordult meg, mert ott továbbra is 60%-kal állunk mi, és 52-vel a finnek. De minden más mutatóban ők a jobbak.
3: Igen, és hát viszont a hármas statisztikájuk az szerintem egészen kiemelkedő.
2: 74-58 Markkanen mind a két büntetője jó volt, fél perc még a harmadik negyedből, Krinyájszki, Váradi a triplával, ez nagyon magas, palánkról pattan le, Ráadásul már a támadó idő is lejárt, a finnek jönnek előre Amzil, Litül, és most már azért a finnek is érzik, Markkanenen kívül a második sor van fönn a pályán szinte, hogy itt nem kell rohanniuk. 10 másodperc maradt még ebből a játék részből. Litül pattogtat, most indul meg a festéken belül, Litül visszanyúl, aztán éveli oda Madsenhez, aki meg nem tudta rámelni. 7-10 másodperc itt még marad az órán, de itt volt egy erős dudaszó, ami azt is jelezheti, hogy a játékvezetők már véget is vetettek a harmadik negyednek. Az tény, hogy na itt a vége akkor a harmadik negyednek, hogy ennél még az előbbi lehetőségnél Madsenről ment ki a labda. Ez a 7-10 pedig pont arra volt elég, hogy elvégezzünk egy bedobást. A magyar csapat tehát most már 16 pontos hátrányban Helsinkiben, Finnország vendégeként világbajnoki selejtező mérkőzésen, és azt hiszem, hogy a harmadik negyednek a statisztikáját, hogyha megnézzük, valamint a teljesítményét magyar részről, akkor ez az, ami adott esetben még Belgium ellen sem fér bele hétfőn, de mi az, amiben lehet, illetve miből lehet táplálkozni az utolsó negyedre? Mert el nem szabad engedni ezt a mérkőzést.
3: Nem, semmiképpen. Azt gondolom, hogyha két és fél negyeden keresztül tudtunk úgy játszani, ahogy akkor arra is képesek lehetünk, hogy valahogy ezt a elmúlt 5 percet magunk mögött hagyjuk, és visszatérjünk arra az útra, ahol jártunk a mérkőzés jelentős részében, de ahhoz ez a testbeszéd, ez a jelenlét a pályán nem lesz jó, nem lesz elegendő, mert már most abszolút az jön le a fiúkról, hogy kész, kikaptunk, ebben a meccsben nincs több, és ezt a finnek érzik, persze miért ne éreznék, akkor nagyon-nagyon sok, vagy nagyon nagy különbséget tudnak tenni a két csapat közé, és az nem lenne jó nekünk a belgák elleni találkozóra. Meg kell próbálni még előtartalékokat elővenni, és valahogy visszakeveredni ebbe a mérkőzésbe. Bármennyire is szeretem Lukács Norbi játékát, de szerintem őt ma nem kéne tovább erőltetni, mert úgy van a pályán, hogy azt látni rajta, hogy az önbizalomnak a csírája nincs jelen.
2: 2 pontja van, mind a 2 büntetőből, mezőnyből 3-0 a mutatója. A Nyizsnyi Novgorod játékosa Oroszországban légióskodik, tehát Lukács Norbert. Egyébként 9. helyen zárt az alapszakaszban az együttes. Átlagban 27 percet játszott és 10 pontot szerzett mérkőzésenként Lukács Norbert. Úgy tűnik, hogy jó formában nem érkezett meg erre a válogatott ablakra, miközben Golomán egy duplával megint csak egy szépségtapaszt helyez el a magyar válogatottnak a testén. 18 pontos már Golomán, azért az ő teljesítménye egyáltalán nem kivetni való. Emellett van ugye 5 lepattanója, Markkanen emeli rá a triplát, lejön, és begyűjtik a labdát még a vonal előtt a finnek. Markkanen bedönt 2 magyar játékost, játékvezetők pedig, hát itt a magyar játékosokra fújtak egy faltot,
3: hát
2: ezt nem is értem.
3: Ott a közelebbi játékvezetőt, védőt fújt, a távolabbi az indította a kezét, hogy befújja a támadót, de egyből ahogy látta, hogy a másik játékvezető faltot fúj, akkor már nem fejezte be a mozgást. Szerintem ez egy teljesen egyértelmű támadó falt volt.
2: Somogyi mutatta, hogy meg kellene mindezt videózni, akkor most valamit magyaráz a játékvezetőknek a zsűriasztalnál. Nem lesz ebből videózás, a labda finneké. Tehát itt, hogy Markkanen neki ront 2 magyar játékosnak, feldönti őket, ez az, amit mondtál, hogy a szuperstár
3: bónusz. Abszolút.
2: Markkanen most ebben nem lehet kivetni valót találni, mert Somogyi elveszi tőle a labdát, végigviszi, jó az ittszer. 74-62, 4-0-val nyitjuk a záró negyedet. Finnek pedig jönnek előre, még egyetlen egy VB-selejtező mérkőzésükön sem ebben az idényben nem jutottak 90 pont fölé. 83 volt a legtöbb, amit elértek a franciákkal szemben hazai pályán, tavaly decemberben 83-76, a finneknek két mérkőzésen 71 és 78 pont, ellenünk pedig Szombathelyen 82 pont, időarányosan ugye 74 pontnál tartanak, időarányosan az a 90 pont elérhető, de reméljük, hogy erre nem kerül majd sor.
3: És most fújták vissza a játékvezetők azt a támadófaltot, amit Markkanennek nem fújtak, mert ez meg vagy némasíp, vagy védőfalt volt.
2: Kompenzáltak most a játékvezetők. Igen. Jöhetünk megint csak a labdával azért, hogy 10 ponton belülre kerüljünk. Somogyi Perlhez, Perle, 10 másodperc a támadó időből, Perl elszórja a labdát, Mace nem elkerett, lehúzta levegőből, aztán pedig visszaadja az ajándékot, Valerio Bodon 4 hibával benne a pályán, most vele szemben egy szabálytalanság, Valtonen a felező vonal közelében a derekánál átkorolta, emiatt tehát a magyar csapat a labdával. Golomán György mellett még nagyon pont erős teljesítménnyel Perlen Zoltán 16-nál Perla triplával, rövid, lepattanó az övék, kiről ment ki, finn játékosról, ugyanis Markkanen összeszedte a levegőből és rádobta Valtonenre, és úgy perdült ki a labda a játéktéren kívülre. A finneknél most mintha lenne némi deficit a koncentrációban, nem úgy tértek vissza a szünetről, hogy teljesen élesek maradtak volna. Golomán a földre viszik, de nem volt szabálytalanság. Mehet tovább a játék a finneknél. Little oldalról a tripla nem jó, a lepattanó az övék. Markkanen zsákol egyet, aztán majdnem magára rántja a palánkot. Szerencsére a helyén marad azért az üvegszerkezet, illetve az a vas szerkezet, ami tartja az üvegpalánkot. 76-62, Markkanen egy hiány 20 pontnál. 2 perc telt el a záró játék részből. Perle, Somogyi, ott marad vele szemben Valtonen, és labda nélküli szabálytalanság, Csebotondra, nem Golomán Györgyre fújták, feldöntött egy mozgás közben egy fint. Hát egész pontosan a könyökével eltávolított maga mellől egy finn védőt.
3: Igen, és mutatta is, hogy
2: Túlpörgött?
3: Hát szerintem talán elege lett ebből a mai mérkőzésből, és cserét is kért. Nem hiszem, hogy már vissza fog jönni. Nekem ez mindig fura, amikor egy játékos cserét kér.
2: 8 percen a vége előtt. Oké, hogy vesztes helyzetben, de és csak címeres mezben játszik.
3: Igen. És azért nem tűnt úgy, hogy olyan nagyon-nagyon el lenne fáradva.
2: Csebotton mutatja itt a játékvezetőknek, Somogyi Ádámmal egyetértésben, hogy megint csak kim volt a könyöke a finnek játékosának, Enkamuának.
3: És van benne valami.
2: Ennek ellenére Csebotondot látták elsőre szabálytalannak a bírák, akik most megvideózzák ezt az egészet. Némi konzultáció meglepne volt, de videózás nincsen, csupán megbeszélték egymás között egyelőre.
3: Igen.
2: Enkamua pedig valóban akkor, amikor áthúzza a labdát se feje fölött, akkor könnyékkel bizony eltalálja az orrát a magyar játékosnak.
3: Igen, ugyanakkor azért olyan széles mozdulat nem volt, ami nagyon nagy reklamációra ad okot. Azt gondolom, hogy ha ez is egy érthető fújás, ha az ellenkezőjét fújták volna, az is. Úgyhogy szerintem nagyobb baj az, hogy túlságosan elkezdtünk foglalkozni a játékvezetőkkel. Voltak hibáik az első fél időben is, de amikor lendületben van egy csapat, nagyon megy a játék, akkor sokkal kevésbé foglalkozik a játékvezetéssel, mint amikor nem.
2: Magyar akció, Somogyi pattogtat, betörés, kioszkja Valerio Bodon, bedobja a triplát, 78-65, ezzel 13 pontos magyar hátrány, 7 perccel a vége előtt, de aztán ott találja a folyosót Gustafsson maga előtt, és beszáguld abba a résbe, az ígyszert pedig fölteszi. 80 ponton A finn együttes 15 pontos magyar hátránynál támad a magyar válogatott. Somogyi pattogtat, aztán megint megindul. Gyömöszölte ott a labdát, kigyúzott át a finn védő között. Faltot fújnak a játékvezetők, úgyhogy jöhet a magyar együttes.
3: Egyébként az előző finn kosárnál azt érdekes módon nem vették észre a játékvezetők, hogy Markkanen konkrétan két kézzel lefogta Cseh Botondot.
2: Igen, és némiképp késve frissült itt a statisztika is, úgyhogy már 67 pontos a magyar együttes. És ez a büntető kimarad most Somogyi részéről, a plusz egy. A játékvezetők pedig mutatják, hogy akkor így a finneké. A támadásnál Valtonenben tovább teszi Jantunen. Egy betörési kísérlet, ott a festéken az elbizonytalanodás, aztán Adlertől, illetve Maxuni volt az. Egyre több azért a finnek játékában is a hiba, igen, ebben a negyedben már négy technikai hiba a finnek részéről, és Meleg Gergő maradott a palánk alatt, és teszi fel a duplát. 80-69. Jó lenne azért, hogyha 10 ponton belül zárnánk a házigazdához képest. Enkamua, tripla kísérlet, rövid, a lepattanó a miénk, Valerio Bodon gyűjti össze, és például már Markkanen sincsen. Igen, ott a pályán a finneknél, tehát az azért jelzi a szándékokat finn részről is, hogy már pihentet a szövetségi kapitány. Meleg, Cseh Botond, egy az egyben ott marad az emberével a három pontos vonal környékén. Meleg, befordul palánk felé, nincsen falt, gyötörte ott a védőket, Meleg, nem volt szabálytalanság. Jantunen, ő meg megtartja, lassítja egy picit a csapata játékát Jantunen. Maradt még 12 másodperc a támadó idejükből. Sportszerűtlen reklamált az a finn, aki a földre került. Maxuni lehetett az, így is van. Meleget kicselezte, és aztán még utána nyúlt ellenfelének Meleg. Ne is fújták sportszerűtlennek.
3: Igen, ott elkapta a térdét, és kicsit visszahúzta, ami mondjuk egy nagyon veszélyes szituáció, mert azért a nem mondom, hogy a tért könnyen sérül, de ha egy olyan irányba mozdítják el, ami nem feltétlenül éppen az idegrendszernek egy adott információ lenne, akkor ez veszélyes lehet.
2: Úgyhogy a sportszerűtlen miatt a büntető, Maxuni, ő tényleg egészen emberfeletti teljesítményt nyújt ezen a mérkőzésen, az első nem jó. Egyébként a részéről ez az első elhibázott dobás a büntető vonalról. 19 pontos már Edon Maxuni, és azt már ugye megénekeltük, hogy 5 tripla kísérletéből 4 jó volt. Mezőnyből kiválóan dobál, a második büntetője az már a helyére kerül, úgyhogy először a finn csapatból ő tud 20 pontig eljutni. Ezt még Markkanennél is hamarabb teljesítette, mert Markkanen továbbra is 19 ponton, és hogyha szövetségi kapitányon Nasi Tuovi múlik, akkor ott is marad. Mert hogy padozik Markkanen. 5 perc maradt a mérkőzésből, és hát padozott egészen eddig Markkanen, mert visszatért a pályára, és ő húzta le a levegőből ezt az átadást. 81-69-es, tehát 12 pontos finn vezetésnél történik mindez. Markkanen pedig dobhat majd két büntetőt. Az első behullik. Jöhet majd a második Lauri Markkanentől. Amellett, hogy most már 20 pontos, 4 lepattanója van. Emellett még gólpassz is, 2 a neve mellett. Pont pedig most már 21, mert mind a két dobás az bizony hibátlannak minősül. 83-69. 14-el vezetnek a finnek, van még hátra szűk 5 perc. Ez azért még nagyon sok. Somogyi, Perle, 3 pontos vonalon kívül még Perle, vele szemben ott van Markkanen. Bejátsza a körtébe Valerio Bodonnak az ő dobása. Ez rövidnek bizonyul, de a finnek hibáznak, hozzánk kerül a labda vissza. Valerio Bodon betörés követően fölteszi a duplát, hát emberrel a nyakában, illetve Itt végül is Valério Bodon került a finn védőnek a nyakába, és úgy dobta be. 83-71. Gustafsson kiemeli Markkanenhez. Max Huni kap egy elzárást, ez nem volt tökéletes. Markkanen a körtében kioszt ki a balszélre. Adler a tripla kísérlete rövid, és mivel még közbe kapott Nkamua, jöhet majd a magyar csapat, ugyanis Nkamua karjáról pattant ki a játéktéren túlra. 83-71, 4 perc és 4 másodperc még a mérkőzésből. Krönyelszki Boris tér vissza a pályára, volt néhány perce felfrissülni. Perle, ott van előtte a folyosó, gyenge oldali betörés követően Gustafsson kioszt egy sapkát. A finneki a labda, Nkamua beláll a hármasba, a palánkról pattan vissza, egyenesen Valério Bodonhoz. Hozhatjuk mi. Krinyánszki. Nincs most játék megszakítás, tényleg folyamatos a játék. Perle megáll, ott van mögötte ugyanis Max Huni. Krinyánszki, Perle, most a jobb oldalról egy betörés, még kioszt ki a palánk alatt, és ez tökéletes játék volt, Meleg Gergő. Ezzel a duplával 10 pont a differencia, 83-73, egy minimális célkitűzés most elérve, mert hogy 10 ponton belül jó lenne maradni azért a finnekhez képest. 3 perc még a mérkőzésből. Max Huni, 5 másodperc a finnek támadó idejéből, Markkanen valahogy ráfordul, Markkanen a palánk tetejéről hullik vissza magyar kézbe, gyorsít Meleg Gergő, majd aztán Valério Bodon, már ő a labdával, Krinyánszki, ő meg megáll szemben a palánkkal, most indul meg, kiosztja, és újabb középtávoli, ez lehullik, vissza pöcizi Valério Bodon. Úgyhogy ezzel a kettessel már csupán 8 pont a differencia, 83-75, és most azért itt észleli Lassi Tuovi, a finnek szövetségi kapitánya, hogy ez még egy nyitott mérkőzésé is válhat, hogyha nem figyelnek, van még hátra a mérkőzésből 2 perc, 41 másodperc.
3: Igen, egy picit ráültek az eredményre, mi meg ezt megérezve aktívabbak lettünk támadásba, ezt akartam most ezzel meg a

0: Zenemmel kezdtük ezt a selejtező sorozatot, a finneket hazai pályán vertük meg 7 pontos differenciával, a belgákat idegenben 2 ponttal múlták felül Gasper Okorn tanítványai, és ezt követte a franciák elleni. Igazából kalkulálható két vereség, és a hazai mérkőzés az mindenképpen megsüvegelendő volt magyar szempontból, mert ott csupán 3 ponttal tudtak nyerni a franciák. Itt pedig 8 pont a távolság a két csapat között, és egymás elleni összevetésben akár még arra is kellene figyelni, hogy ha kevesebb mint 7 ponttal kapunk ki, akkor egymás elleni összevetésben jobbak leszünk, mint a finnek, de hát az csak akkor lehet majd igazán fontos, hogyha tovább jut a következő fázisba a világbajnoki selejtező sorozatban a magyar válogatott. Finn támadás, jobb oldalon most Adler emeli be Markanenhez, Markanen ott marad Valerio Boronnal, Markanen kioszkja, és a hármas Maxuni a második tripla, amit elront, ez is ritka példány, és a magyar csapat még közelebb léphet ellenfeléhez, bő 2 perc még a mérkőzésből. Krünyájszki zavarja őt, Amzil, Krünyájszki, majd aztán Váradi, pici állóháború, 10 másodperc a támadásunkból, Váradi, most indul meg, már a körténél, Váradi a triplával, rövid, behúlhatott volna, mert akkor még szorosabb, így viszont marad a 8 pont, és jönnek a finnek, akik meg lassítják a játékot természetesen, Maxuni, Markanen, visszakapja Maxuni, Amzil, nem tudja bejátszani, Krünyájszki kis híján elvette, és labda nélküli szabálytalanságot fújtak le a játék vezetők, hát azt hiszem, hogy Metzen maradt ott a festéken belül, és valami nagyon csúnya dolgot követett el a magyar játékossal szemben. Gasper Okorn cserél, lejön a pályáról Meleg és Váradi, valamint Krünyájszki, úgyhogy 3, hát mondjuk azt, hogy friss játékos tér vissza, lement Meleg, úgyhogy én azt mondom így látatlanban, hogy Golomán György is vissza a pályára. Somogyi biztosan ott van, Valerio Bodon csinál Pár neki teret. Úgyhogy Somogyi pattogtat, Golomán, Maronka Zsombor van még ott mellette Golománnal, a kettő Golomán teszi föl, kimarad ez is. Egymás után volt 2 olyan dobásunk, ami hogyha bemegy, mert tiszta dobó helyzet volt, akkor már rögtön egy nyílt mérkőzésről beszélünk. Van még hátra 70 másodperc, 8 ponttal vezetnek a finnek, és nagyon okosan játszanak itt a végjátékban. Litül kivár most is Markanen, 5 másodperc alatt Markanen szépen csinálja, és nem hullik be szerencsére, viszont rólunk megy ki.
1: De az alapvonali játékvezető nekünk adja.
0: Pont akkor be, viszont pont köszönjük szépen.
1: Pont belógott a képbe, és lehetett látni, hogy ő kifelé ítélt.
0: És akkor itt dönt úgy Gasper Okorn, hogy ő is időt kér. Maradt hátra 57 másodperc. 83-75-re vezetnek a finnek, és hogyha itt a magyar csapat valami varázslatos módon meg tudná még magát rázni az időkérés követően, akkor izgalmas lenne a végjáték valóban. Viszont itt a játékvezetők...
1: Visszafújták az időkérést.
0: Mi történhetett? Most egyelőre a játékvezetők jelzik a magyar csapatnak, hogy nincs időkérés. Megvideóznak. Azt videózhatják, hogy kiről ment ki a labda?
1: Nagy valószínűséggel, igen.
0: De ez miért most ötlik a fejükbe, hogy ezt mindenképpen meg kell videózni? Hány olyan dolog volt a mérkőzésen, amit nem videóztak meg? Hiába tévedtek. Most ezt miért nézik meg?
1: Hát, most mondjam azt, hogy Finnországban vagyunk. És az előző, amit megnézhettek volna, azok meg olyanok, hogy nem is lassították vissza Markanen a Finn TV-s kollégák.
0: Valóban tényleg remekül csinálta Markanen azt, hogy ott 2 védőt táncba vive, lerázta magáról előbb a magyarokat, aztán rámelte, onnan viszont lehullik a labda, és hát a visszajátszás alapján tényleg Maronka kezéről, karjáról pattanhatott ez ki. Egyébként még Amzil van ott Maronka mellett, és Amzil paskolja tovább a labdát, azt hiszem, hogy Maronka kezére, ezt lassan

0: pikkánk a játékvezetőknek, és ezt nézi.
1: Egyébként a mozdulat irányát, ha nézzük, akkor a finn játékosnak lendül túl a készfeje, amivel a labda irányt válthat, de hát hogyha a játékvezetők ez alapján, a kép alapján megváltoztatják az ítéletüket.
0: És ugye ezt a videózást egyébként a finnek kérték, tehát azért nézik meg a játékvezetők, nem saját döntésük, hanem a finnek kérték.
1: Igen, na, talán ez egy jobb kép.
0: Amit a hallgatók nem láttak, de mi itt a visszajátszás alapján próbáljuk kitalálni, hogy valóban akkor kinek a karjáról mehetett ki a labda.
1: Ez a Milyenk lesz. Amit mondtam, ahogy a készfeje a finn játékosnak ott rácsap a labdára.
0: Igen. Innen ebből az állásból úgy tűnik, mi azt tudjuk mondani önöknek, hogy mintha Amzil ütötte volna, paskolta volna ki a labdát, de jönnek a játékvezetők, és a videózás követően ideítélik a labdát, úgyhogy vissza minden, és akkor most azt hiszem, hogy Okor jelezhető, hogy az időkérés az érvényben marad, vagy nem szeretne most már időkérést?
1: Hát szerintem ez alatt a videózás alatt megbeszéltek mindent, csak nem ülve, kellett, hanem állva. Igen, úgyhogy...
0: Úgyhogy végül is maradt egy időkérés a talomban a szlovén kapitánynak. És miénk a labda? 55 másodperc. Somogyi, egy triplával nyitott lehetne ez a találkozó. Somogyi, Perle, egyelőre nem gyorsítjuk a játékot, Perle betörése, visszalép, aztán pedig belefordul az emberébe, de bedobja, csinál magának egy pici területet Perle Zoltán, és 83-77 ezzel a kettessel. 6 pont a különbség, és Lassi Tuovi még egyelőre nem a nyugalomnak a szobra. Ő is érzi, hogy belekényelmesedett a finn válogatott ebbe a találkozóba. Labda egyébként a házigazdájé, 40 másodperc. Maxuni a pegy elzárás Markanentől. Somogyit választotta le egyébként emberéről Markanen, aki most áll a labdával, játszik az órával. 10 másodperc maradt a támadó időből, 25 a nagy órán. Markanen most végigviszi Zitzerék, bedobja. Hát ennyit jelent az, hogy valaki az NBA-ben játszik, ennyit jelent az, hogy jó pillanatban elér egy duplát. 85-77.
1: Hát igen, azt gondolom, hogyha azért mérlegre kell tenni Golomant és Markanent, akkor elég egyértelmű, hogy melyik felé billen, még akkor is, hogyha Golomant ma tényleg nagyon-nagyon jól játszott, és mind a mellett, hogy Markanent sok pontot dobott, de alapvetően jól védte Markanent.
0: Ha már azt mondtad, hogy mérlegre kell tenni, ugye, itt azért mégiscsak egy robosztusabb felépítése van Markanennek, most pontos kilogramm számot nem tudok mondani, bár keresem, de...
1: Lehet, hogy úgy is több, igen, de mind a mellett, hogy 213 centire azt mondott, hogy robosztus, de egyébként elképesztő gyors. És 213-mal gondolnánk azt, hogy egy palánk alatti stabil ötös centerről beszélünk, de egyébként egy úgy dobja a hármast, mint kevés mezőny, betörései vannak, indul, úgyhogy egy nagyon-nagyon sokoldalú játékos.
0: Kétszer is triplát szerzett Lauri Markkanen 6 kísérletéből, ugye úgy 23 pontos, hogy a mezőnyből 50%-kal dob. 14/7 ez a mutatója.
1: És egyébként, ha már a Golomán jó védekezése, akkor ha egy extra klasszist fogsz, és azt el tudod érni, hogy 14-ből 7-et dobjon, ne 14-ből 11-et, akkor jól védted, akkor is, hogyha 23 pontos.
0: Golomán pedig emellett, hogy védekezésben azért okozott némi gondot Markanennek, amellett támadásban mégiscsak 18 ponttal hozzájárult a magyar csapat 77 pontos terméséhez. 10 másodperc maradt még az időkérés követően Perl. Szeretnénk azért ponttal befejezni ezt a találkozót. Perl, 3-as, Golomán. Ez a rövid, a lepattanó maronkája, és nem tudja visszaemelni. 85-77-re nyernek tehát a finnek, és ez azt jelenti, hogy folytatják a kiváló sorozatukat ebben a világbajnoki selejtező sorozatban, mert egymás után a negyedik mérkőzésüket nyerik meg. a magyar csapat pedig egyelőre nem biztosította a részvételét a következő selejtezős fázisban. Ahhoz vagy az kellene, hogy ma este a franciák megverjék a belgákat, vagy majd akkor Székesfehérváron mi hétfőn megverjük Belgiumot. Hogyan összegeznéd ezt a találkozót, Andi?
1: Nagyon jó volt látni azt, ahogy a fiúk beleálltak ebbe a mai találkozóba, mert tényleg azt lehetett látni, hogy szeretnének meglepetést okozni. Nagyon-nagyon sokáig ott voltunk a nyakukon a finneknek, és megnehezítettük a dolgukat. Ugye hát nem titkolt szándékuk volt a finneknek az, hogy ők nyerni akarnak, mert aztán majd az utolsó mérkőzésen csoport elsőségért akarnak játszani, de mi ezt 2,5 negyeden keresztül nagyon jól bírtuk. Ott a harmadik negyed második felében volt egy rosszabb periódusunk, ahol meg tudtak lépni a finnek. Ennek az eredményét még nyögtük a negyedik negyed elején, de utána újra talpra álltunk, és bejöttünk 10 pont alá. Azt gondolom, hogy úgy tudtuk befejezni ezt a mai találkozót, hogy a belgák elleni utolsó meccsre önbizalommal teli állhatunk ki, és nagyon bízom benne, hogy Fehérváron nagyon-nagyon sok néző ki fog látogatni, és hozzásegítik a fiúkat ahhoz, hogy az utolsó meccset meg tudják nyerni.
0: A nagy szünetig tartotta a lépést ellenfelével a magyar férfi kosárlabda válogatott. Világbajnoki selejtező mérkőzésen Finnország-Magyarország 85-77. A finn válogatottat tavaly novemberben már legyőzte egyszer a magyar csapat VB selejtezőn, most viszont az NBA-s Utah Jazzben játszó Lauri Markkanennel megerősített házigazda várta magyar csapatra Helsinkiben. A finnek 213 centis kolosszusa pedig kitűnően kezdett, a triplájával 3 perc után már 8-4-re vezetett Finnország. Ekkor azonban megtalálta a ritmusát a magyar válogatott is, egy 9-2-es futással villámgyorsan 5 pontos előnyre tettek szert Golomán Györgyék. A magyar válogatott centere védekezésben és támadásban is villogott, az első félidőben 12 pontot ért el. A finnek csak 13-at, igaz azt az első negyedben, a második játékrészben már mellé pakoltak 35-öt, a finnek 9 triplát dobtak, így aztán a második negyed elején hiába vezetett a magyar csapat 24-17-re, a nagyszünetre már a finnek vonultak előnnyel 48-43. A harmadik negyedben tovább építette az előnyét a házigazda, azzal annak a Max Huninak köszönhetően, aki kiválóan triplázott, már elnyúlt 10 ponton túlra is Finnország, a harmadik negyedben 26-15-re nyert a finn válogatott, kiválóan védekezett is tehát a házigazda. A zárójáték részben a magyar csapat még megrázta magát, vissza tudott jönni, mert hogy Valerio Bodon pöcizésével 8 pontra csökkentette a hátrányát 2,5 perccel a vég előtt, innen viszont okos játékkal menedzselték a hátralévő időt a finnek, és végül is 8 pontos különbséggel is megérdemelten nyertek. A magyar csapat még nem biztosította részvételét a világbajnoki selejtező sorozat következő fázisában, ahhoz a belgákat majd hazai pályán a székesfehérvári hétfői mérkőzésen minden bizonnyal meg kell verni. Még egyszer a végeredmény, Finnország-Magyarország 85-77. A magyar csapat legeredményesebb játékosa 18 pontjával Golomán György lett, hozzá hasonlóan 18 pontot ért el Perle Zoltán, a finneknél pedig Markkanen 23 ponttal lett a mezőny legeredményesebbje. Károly Andrának, szakértőnknek nagyon szépen köszönöm a szakértő segítséget, önöknek a figyelmet, a szó a stúdiói.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Visszatér a Prorekóhoz Zalenki Gergő. Belgrádban tárgyalt a magyar belügyminiszter, folytatódik a napos meleg idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
2: Sporthírek.
3: Távozik posztjáról Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A német szövetség vezetői kérték erre a szakembert, miután a válogatott kikapott Paraguaytól és kiesett a világbajnokságról. Nagelsmann pedig úgy döntött, beadja a lemondását. A német közlemény szerint az utód Jürgen Klopp lehet, aki a Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője, illetve a Salzburgi központú Red Bull globális futballcsoportjának vezetője. Zalenki Gergő világ és Európa bajnok vízilabdázó ismét a Proreco játékosa lesz. A 31 éves sportoló 2021 és 24 között szerepelt már az olasz csapatban. Míg az elmúlt két idényben a görög olimpiákhozban légióskodott, és két héttel ezelőtt jelentette be távozását. Stoller Fanni és az amerikai Aisha Muhammad kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a Wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt dúó a nyitókörben ukrán-japán párossal csapott össze. Egyesben a világ első és címvédő Jannik Sinner, a 24-szeres Grand Slam győztes Novák Djokovic és a volt világranglista vezető Osaka Naomi sikerrel vette a harmadik fordulót. Ezzel mindhárman bejutottak a nyolcaddöntőbe. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari hazai közönség előtt szereplő versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíj sprint kvalifikációján. Így a holnapi rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről. A 41 éves pilóta mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli zárt másodikként a Mercedes-szel, míg a négyszeres VB győztes Max Verstappen a Red Bull holland pilótája lett a harmadik.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Megrádban tárgyalt a magyar belügyminiszter. Pósvai Gábort szerb kollégája fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témái az aktuális biztonsági helyzet, különösen a nyugat-balkáni migrációs útvonal, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépés voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanács Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátorok egy összetevői gyártó debreceni Semcordnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Az eset miatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai Debrecen polgármesterének lemondását követelik. Pap László nem távozik, szerint az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól idehaza. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Vajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatoknak. Ég a tarló az M0-áson Szigetszent Miklósnál. A 17-es és a 21-es kilométer között újra lehet mindkét oldalon közlekedni. A torlódás azonban mindkét oldalon 7-8 kilométeres. A látási viszonyoknak megfelelően vezessenek. Aztán szintén az M0-áson az M5-ös felé Dunaharasztinál több autó összeütközött. A forgalom a 26-os kilométernél a középső sávban halad. A torlódás itt meghaladja a 10 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Holnap már országszerte napos idő várható. Éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tiszató 29 fokos. A következő napokban is folytatódik a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 4 perc múlva 3:48, a mikrofonnál Szegő Tibor. Jó estét kívánok! Vucsovics Márton 7-6-6-2-6-3-ra kikapott Alejandro Davidovics Fokinától a wimbledoni tenisztornán, így búcsúzott. Férfi vízilabda válogatottunk felkészülési tornán a Hajós Alfréd sportuszodában, a félidőben 11-3-ra vezet Hollandia ellen. Silverstone-ban túl vagyunk a Formula 1-es brit nagydíj első napján. Erről készített összeállítást Balogh Bence.
2: A hétvégén rendezik a Formula 1-ben a 77. brit nagydíjat a Silverstone-i pályán. Az ikonikus helyszín már az első 1950-es versenynaptárnak a része volt. Az első futamot a sportág első világbajnoka, az olasz Giuseppe Farina nyerte meg az Alfa Romeo-val. A brit az olasz mellett az egyetlen nagydíj, amelyet folyamatosan megrendeznek, azonban a futamoknak nem csak a Silverstone-i pálya adott otthont. 1955 és 1962 között 5 alkalommal a Liverpool melletti Aintree-ban tartották a futamot, 1963-tól 1968-ig évenként felváltva a Silverstone-i pályán és a kenti Bretts Hedge-ben versenyeztek a pilóták. 1987 óta pedig csak a mai helyszínen rendeznek futamot. A versenyzők nagy része szereti ezt a történelmi pályát, de sokan aggódnak az idei viadal miatt. Erről is beszélt Zsoldos Barna, a Nemzeti Sportújságírója.
3: Ja, tulajdonképpen arról van szó, amit az idény elején hallottunk heteken, hónapokon át. Ugye ebben az idényben most már a teljes összteljesítmény nagyjából felét az elektromos hajtás biztosítja, és egy elég kicsi akkumulátor áll a rendelkezésre, amit folyamatosan a féktávokon vagy a kanyarokban visszalasítva kell újra töltögetni. Ugye ez az ilyen pályákon, mint a Silverstone, ahol villámgyors kanyarok vannak, és ezeken a korábbi években nagyon élvezetes volt átszágoldani, óriási erőhatások hatnak a pilótákra. Itt idén ezekkel az új autókkal, ezekkel az új hajtóegységekkel ez az élmény már kevésbé van meg, mert minden versenyzőnek az a célja, hogy az egyenes szakaszokban minél jobban fel legyen töltve az akkumulátora, mert köridő szempontjából ez a legkedvezőbb, ez az optimális. És emiatt voltak panaszos, kritikus hangok a hétvége előtt, hogy tulajdonképpen ezek a nagyon jó, ikonikus, fantasztikusan gyors kanyarok gyakorlatilag töltőállomásra silányodnak, vissza kell venni a tempóból, elfogy majd az energia folyamatosan. Ugye ez a hétvége további részében lehet majd inkább kritikus, mert az időmérőn, mind a sprinten, mind pedig a normál időmérőn ugye visszavágják, korlátozzák, hogy mennyi elektromos energiát lehet újra tölteni az akkumulátorban. Tehát az időmérőn talán kevésbé lesz látványos a spórolás, ennek a veszélye inkább majd versenykörülmények között lesz meg. Ebből ugye ízelítőt kaphatunk holnap a sprintfutamon, és aztán vasárnap lesz a fő nagydíj. Történelmi jelentős pálya, hiszen 1950-ben itt indult el a világbajnoki sorozat az F1-ben. Ez egy korábbi második világháborús katonai repülőtérnek a térnek a területe, és azt alakították át a 40-es évek végén, és azóta gyakorlatilag folyamatosan zajlanak itt a különböző versenyek. Ugye a történelme miatt is nagyon fontos szerepe van az F1-ben, és azért is, mert az évtizedek során folyamatosan végig megőrizte ezt a gyors jellegét, annak ellenére, hogy azért jelentős átépítések is történtek, legutóbb 2010-ben. Tényleg ezek nagyon jó kis élvezetes kanyarok a korábbi generációs autókkal, úgy fogalmaztak a pilóták, hogy olyan, mintha egy vadászrepülőgépet vezetnének rajta. Úgyhogy a versenyzők is nagyon szeretik, és hát a brit szurkolók is nagyon lelkesek, nagyon szenvedélyesek, és nagyon értik az egész F1-es sorozatot. Most is 10,000-ével özönlették el a pályát már az első nap, és a jegyeladások alapján valószínűleg meg is dől majd a látogatottsági rekord. Összesen több mint 500,000 nézőt várnak a három nap során, ami ugye óriási szám.
2: Te még emlékszel arra, amikor 2003-ban ember volt a pályán?
3: Igen, természetesen. Hát ugye, amelyik pályának ennyire régre nyúlik vissza a története, és ilyen sok F1-es VB futamot rendeztek, azon rengeteg emlékezetes sztorit tudunk felemlegetni. Ez is többek között egy hírhedt epizód, amikor ember futott a pályára, és a nagyjából 300 országoldó pilótákkal szembe futott. Szerencsére a biztonsági személyzet még időbe le tudta vinni a pályáról, de hát igen, ez is egy emlékezetes epizód a sok-sok közül, amit Silverstone hozott.
2: A brit nagydíj történetében a legtöbbször Lewis Hamilton diadalmaskodott, szám szerint 9 alkalommal, a második Holt versenyben 5 sikerrel a szintén brit Jimmy Clark és a francia professzor Alain Prost, míg az előző idényben a 2025-ös brit világbajnok Lando Norris győzött. A mostani nagydíj egyetlen szabad edzését a Ferrarival Hamilton nyerte, így a sprint időmérő edzés előtt talán ő bizakodhatott a legjobban.
3: Az első tréning alapján már valószínűleg ő is bizakodhatott, de a hétvége előtt például a tegnapi sajtótájékoztatón még nagyon lemondó volt a Ferrari esélyeivel kapcsolatban, mert úgy érezte, hogy ezek a hosszú egyenesek, ezek abszolút nem fekszenek az autónak és a motornak. Úgy vélte, hogy elfogy majd az elektromos energia, mert ezen a téren a Ferrari még le van maradva a Mercedeshez képest. Ehhez képest azt láttuk, hogy itt a sprint időmérő mind a három szakaszban ő volt a leggyorsabb, és az időmérő utáni nyilatkozatában is szó szerint úgy fogalmazott, hogy ez egy lenyűgöző meglepetés volt az ő részére, és egyáltalán nem számított rá. Igaz, ugye nagyon szoros volt a vége, mert csak 11 ezred másodperccel futott jobb időt Kimi Antonellinél, de akkor is az előzményeket tekintve, és tekintve, hogy a Silverstone tényleg nem úgy tűnt, mint amelyik a Ferrari erős pályája lehet, ez egy meglepetés eredmény, és ugye megint alaposan legyőzte Leclerc-t, ő 0,3-del lemaradva csak negyedik lett, de érdekes, hogy az első sor után is mennyire szoros volt a különbség, hiszen néhány század, tulajdonképpen csak 7 század másodperc választja a harmadik és a hetedik helyezettet, úgyhogy szoros csatára van kilátás a folytatásban is. Mindenki a Mercedes-t kiáltotta ki fő esélyesnek, és a második helyről indulva azért erre jó esélye is van, annak ellenére, ugye, hogy ez csak egy 100 kilométeres minifutam, nagyjából a nagydíj versenytávjának a harmada, de a Mercedes Antonelli előtt végig erősnek és stabilnak tűnt, úgyhogy lehet, hogy egy érdekes küzdelmet látunk majd Hamilton és közte. Egyébként egy ilyen rövidebb versenytávon is azért oda kell figyelni a gumikra, a gumikezelésre, és azt még nem tudhatjuk a hétvége során, arra még nem, abból még nem kaphattunk ízelítőt, hogy a Ferrari és a Mercedes egymáshoz képest hogyan kezeli az abroncsokat, úgyhogy valószínűleg ez is egy tényező lesz a kettejük csatájában a holnapi sprint futamon. A Red Bull óriásit lépett előre Ausztriában, egyetlen nagy átfogó fejlesztési csomaggal tulajdonképpen a semmiből megérkezett az élmezőnybe, és ez főleg a versenytempónál domborodott ki. Nagyon jó volt az autónak a gumikezelése, végül Verstappen 2 másodpercen belül végzett a győztes Russellhez képest Ausztriában, és azt gondolom, hogy itt Silverstone-ban egyetlen mért körön ez a 0,3-es lemaradás sem tragikus egyáltalán, és hogyha hasonló hosszú etapos tempót tud villantani a Red Bull-lal, mint Ausztriában, mindenki is lehet keresni valója az első helyért folytatott harcban. Ez ugye abszolút egy ugrás az ismeretlenbe, de a Red Bull már egyáltalán nem játszik olyan alárendelt szerepet, mint akár csak 1-2 hónappal ezelőtt is.
2: A mezőnyre mozgalmas hétvége vár, hiszen szombaton sprint futam lesz, majd időmérő edzést rendeznek, vasárnap pedig jön a futam.
3: Én nagyon nehéz jósolni az esélyeket, mert tényleg azt látjuk, hogy szintre nagy díjról nagy díjra változik az erős sorrend, és hogyha maga Lewis Hamilton is ennyire meglepődött, hogy mennyire erős teljesítmény nyújtott ezen a sprint időmérőn, akkor kívülről még nehezebb belelátni, hogy hogyan is alakulhat majd a folytatás, és akárhogy is alakul a sprint verseny, utána megint új fordulatot vehetnek az események, mert a sprint futam után újra hozzá lehet nyúlni az autók beállításaihoz. Nyilvánvalóan minden csapat, minden versenyző nagyon sokat tanult a szabad edzésből, a sprint időmérőből és majd a sprint futamból, és ezek tapasztalatait felhasználva is rengeteget változhat még a kép. Nem egyszer, nem kétszer láttunk olyan sprint hétvégét, hogy az első eseményeken mondjuk volt egy versenyző vagy egy csapat, amelyik végig küszködött, aztán hirtelen az időmérőre pedig olyan beállítást találtak, amivel rögtön felugrott az élmezőnybe. Úgyhogy többek között ezért is érdekes egy ilyen hétvége, szinte lehetetlen pont emiatt megjósolni a folytatást, de azért nyilvánvalóan a négy top csapatnak abszolút lehet keresni valója, hiszen hogyha itt a sprint időmérőn 3-4 tizeden végeztek egymáshoz képest, akkor a folytatásban is kitarthat ez a szoros harc.
2: Talán egy picit érdemes beszélni a vasárnapi pilóta parádéról, ami mondhatjuk, hogy különleges lesz, mégis sok pilótának nem tetszik.
3: Igen, a tavalyi Miami futamhoz hasonlóan ezúttal is Lego autókkal fognak körbe menni. Ugye tavaly olyan autókat láthattunk, amelyek két személyesek, és tényleg Legóból vannak megépítve abszolút működőképes autók. Most egy picit módosítottak, variáltak ezen a formátumon. Most jóval kisebb, ilyen go-kart méretű autókat építettek, amivel a tervek szerint mind a 22 versenyző majd a pilóta parádén részt fog venni. Ugyanakkor voltak olyan hangok valóban a versenyzők között, akik nem feltétlenül rajonganak már ezekért az eseményekért. Valaki túl soknak tartja ezt a sok média és PR kötelezettséget, főleg úgy, hogy hát igazából a Lego volt az F1-nek a globális partnere, tehát közvetlenül a versenyzők ebből anyagilag nem járnak annyira jól, és Verstappen például azt mondta, hogy ő nem is szereti, amikor elvonják a versenyzésről a figyelmét, ő szereti a koncentrációt feltartani, de én azt gondolom, hogy amikor már tényleg ott lesznek vasárnap a verseny előtt is beleülhetnek ezekbe a különleges mini járgányokba, szerintem nagyon jó hangulatú kört fognak megtenni egy-két koccanással. Nyilvánvalóan a sebességet limitálják 25 km/h, úgyhogy ez egy érdekes kis játékos esemény lesz.
2: A Formula 1 világát nem csak a brit nagydíj tartja lázban. A pilóta piacról friss hírek érkeztek, amik Max Verstappent és Fernando Alonsót is érintik.
3: A nyár közepe felé haladva ezek szokás szerint beindulnak ezek a találgatások. Főleg Verstappen áll a középpontban, hiszen mindenki azt találgatja, hogyha esetleg nem látja a Red Bullban a potenciált, akkor más top csapat felé kacsingathat-e, de egyelőre még nem lehet kizárni annak lehetőségét, hogy a Red Bull továbbra is fenntartja ezt a fejlődési ívet, amit Ausztriában láthattunk tőle. Én azt gondolom, hogy a szerződése alapján meg lenne a lehetősége a csapatváltáshoz, tehát minden szerződésben vannak kilépési záradékok, főleg teljesítmény alapú, illetve a DB tabelán elfoglalt helyezésen alapszik. Viszont azért nem is olyan könnyű a helyzete még egy Verstappennek sem, hiszen a jövőt őt sem láthatja, ő sem tudja megtippelni, hogy közép vagy hosszú távon melyik másik csapat lesz majd a domináns erő, és hát azért valljuk be, a Mercedes is elégedett a jelenlegi felállásával, a McLarennél is folyamatosan azt kommunikálják, és annak ellenére, hogy vannak ilyen puhatolózó tárgyalások, azért nem feltétlenül jelenti azt, hogy kipöckölnék bármelyik pilótát is egy másik kedvéért. Nyilván meglátjuk majd a fejleményeket, de a pletykák azok folyamatosak. Alonsónak a sorsa a saját kezébe van, őt az Aston Martin nagyon szeretné megtartani, viszont idén már betölti a 45. életévét, és folyamatosan úgy nyilatkozott az elmúlt hetekben, hogy még át kell gondolni a terveit, azért most nemrég megszületett a kisfia is, tehát a magánéletét is figyelembe kell venni, és bár tagadta, hogy most az Aston Martinnak a magyar nagydíjon bevetett első és nagy fejlesztési csomagja befolyásolja majd a döntését, én azt gondolom, hogy ez is szerepet játszik majd abban, mert hogyha látja a fényt az alagút végén, hogyha tényleg úgy érzi, hogy esetleg 2027-ben vagy 28-ban ez egy győztes konstrukció lehet, az Adrian Newey által megépített autó és a Honda által alkotott hajtóegység, akkor szerintem maradni fog, és nagyobb motivációval veti bele magát a jövőbe.
2: A hétvégén rendezik tehát a 77. brit nagydíjat. Az eseményekről beszámolunk majd itt, a Nemzeti Sportrádióban.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 2 perc múlva 8 óra férfi vízilabda válogatottunk felkészülési tornán a Margit szigeten a harmadik negyed végén 15-6-ra vezet Hollandia ellen. Hamarosan kezdődik viszont a labdarúgó világbajnokságon Dallasban az Ausztrália-Egyiptom mérkőzés, úgyhogy kapcsoljuk a kommentátorokat, Erdei Márkot és Olasz Gergőt, a szakkommentátor pedig Vukovics László.
3: Ausztrália VB egyenes kiesése szakaszában még csak a későbbi nyertestől szenvedett vereséget. Jó estét kívánunk, köszönjük a kedves hallgatókat! 2006-ban az olaszoktól, 2022-ben meg ugye az argentinoktól szenvedtek egy-egy gólos vereséget az ausztrálok. Nagy kérdés, hogy mire lehetnek képesek majd most az egyiptomi válogatott ellen. Azzal az Egyiptom ellen, amely még ezen a világbajnokságon nem kapott ki, egyszer nyertek két döntetlen mellett a csoportkörben, míg az ausztráloknak ugye volt mind a három műfajból egy-egy-egy, úgyhogy azért másféle előjelekkel várják a csapatok ezt a mérkőzést. De nézzük is rögtön az ausztrál kezdő összeállítást. A kapuban természetesen megint Patrick Beach kezd, egy sorral följebb a védelemben Alessandro Csirkáki, Harry Sutár, valamint Lucas Harrington. Ők kezdtek legutóbb is, és igazából elárulhatjuk, hogy semmilyen változás nincs az ausztrál kezdővel a legutóbbi mérkőzésükhöz képest. Tony Popovics vezetőedző szövetségkapitán, tehát nem változtatott. Még egy sorral följebb a két szélső Jordan Boss, valamint Aziz Bihic lesznek, középen O'Neill és Irvine, egy sorral följebb, vagyis legfölül pedig Metcalf, Irán Kunde és Volpától lesz az a hármas, amely majd rohamozhatja az egyiptomi kaput és kapust. Nézzük az egyiptomi kezdőt!
4: Már zajlik a visszaszámolás, csatlakoznak hozzá a szurkolók, a nézők is, és ebben a másodpercben akkor a sípjába kellene fújni a játékvezetőnek, de hát akkor késett valószínűleg a visszaszámlálás, vagy éppen pont korai volt, ez lehet a megoldás. Az ausztrálok kezdték a mérkőzést, jön egyből egy előreívelt labda, a fejpárbajt viszont megnyerik az egyiptomiak, és akkor az egyiptomi kezdőcsapatban 5 változtatás az előző mérkőzéshez képest, bár az előző összecsapáson Iránnal mérte össze tudását az egyiptomi válogatott, és az azért már nem volt egy olyan hatalmas nagy téttel bíró találkozó. Na de, Sobeira kapuban, Hani, Rabia, Ibrahim és Hafez a 4 hátvéd jobbról balra, előttük a 2 védekező középpályás, Atia, valamint Fati, a jobb szélső Ashur, a bal szélső Zico, a támadó középpályás, ezek szerint Szala, de majd meglátjuk úgy is, hogy a centerrel, Mármussal hogyan alakítják ezt. Az is elképzelhető, hogy a 2 ég, a 2 center, Szala, valamint Mármus lesz majd így az egyiptomi válogatottban. A 2 legmagasabban jegyzett egyiptomi futballista, rajtuk kívül egyébként még Trezegi az, aki jelenleg a kispadon szerepel az egyiptomniaknál, de komolyabb európai futballmúlttal rendelkezik. Ő az Aston Villában, valamint a Trabzonsporban és a Kasimpásában is futballozott, sőt, hát Anderlechtben töltötte fiatal éveit. Volt mindenre idő, hiszen most még csupán a második percében járunk a találkozónak. 0-0 az állás az Ausztrália-Egyiptom összecsapáson, amelyet a világbajnokság legjobb 32 csapattal között rendeznek, a tét a 8-at döntőbe jutás.
3: Na és hát ugye mindig egy kérdés, hogy vajon a szakértőink hogy várják a különböző mérkőzéseket itt a világbajnokságon, úgyhogy rögtön fordulnánk is Vukovics Lászlóhoz, mivel még mindig csak passzolgatás van, most éppen az egyiptomiak adogatnak leghátul. Laci, mit vársz ettől a találkozótól? Talán benne van a pakliban egy hosszabbítás is.
5: Sziasztok, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, elmondtad, hogy melyik csapat milyen előjekkel jött erre a találkozóra. Ausztráliának a 7. VB részvételük, 6. zsinórba, és mind a két csapatnak a legjobb szereplését, ha innen tovább jutnak, az fantasztikus bravúr bármelyik nemzetnek. Én teljesen egyenlőnek látom az esélyeket. Szalának volt egy combhajlító izom sérülése, de vállalta a játékot. Hát óriási a tét, hát aki bejut a 16 közé, azt szerintem már túl teljesítette, amit elvártak önmaguktól, az utána meg már minden ajándék.
3: Így van, Szalának van már ezen a világbajnokságon 1 gólja és 2 gólpassza, úgyhogy ő a legeredményesebb egyiptomi játékos. A tulajdonon pedig az ausztrálok eddig 2 gólt lőttek és 2 gólt kaptak, úgyhogy 0 gól különbséggel 4 ponttal léptek tovább a csoportból, és természetesen az első meccs 2 gólt szerzője, Metcalf, valamint Irán Kunda most ott vannak, annak ellenére is, hogy érdekesség volt a második meccsen az ausztráloknál, hogy akkor ők kimaradtak a kezdőből, és mind a ketten csak csereként álltak be a szünetben. Talán emiatt is volt köszönhető az, hogy akkor a társházigazda amerikaiak ellen elvesztették azt a mérkőzést. hanem nézzük közben, hogy mi zajlik a mi találkozónkon itt a harmadik perc legvégén. Szutárnak kell mentenie és kirúgnia oldalra a labdát, vele szemben már Ashour volt az, aki felmerészkedett és kapott volna egy jó labdát, viszont nyilván jobb helyzetben volt a Leicester City belső védője, ezt követően ő keresztbe futva szépen kivágta oldalra, nem vállalva nagy kockázatot a labdát. Most az egyiptomiak birtokolják azt, Hafeznél van a labda, aztán ő rakja be középre a társnak, Fatinak, Fati pedig már átforgatja a jobb oldalra Hanihoz, és ő az, aki most beadja, ez nem néz ki rosszul, érkezett a labda 16-oson belülre, tehát nyilván a jó kötésű ausztrál védők, amerről már többször beszéltünk itt a világbajnokság folyamán, most is föl tudnak szabadítani, aztán jöhet egy ausztrál kontra, de az sem tűnik túl jónak. A negyedik perc közepén Ausztrália-Egyiptom 0-0.
4: Kijött a kapujából az egyiptomi kapus, de aztán csak az oldalvonalon túlra juttatta a labdát, és egy kis érdekesség, Ausztrália a D csoportban indult, Amerikával, Paraguayjal, valamint Törökországgal egyetemben. Már az meglepő volt, hogy Törökország nem jutott tovább ebből a csoportból, az talán még nagyobb meglepetés lenne, hogyha ma Ausztrália legyőzné Egyiptomot, akkor mind a három a D csoportból tovább jutó csapat ott lenne a legjobb 16 között, hiszen Amerika bejutott már, Bosznia-Hercegovinát győzte le 2-0, Paraguay meglepetésként kiejtett a német csapatot, és akkor megvan az esélye Ausztráliának is, hogy Egyiptomot legyőzve ott legyen a nyolcaddöntőben. Az egy egészen érdekes forgatókönyv lenne. Most jöhet a mérkőzés első lövése és egy felső léc rögtön 23 méterről tűzte kapura a labdát Volpato. Egy szenzációs próbálkozás volt. Két egyiptomi játékos között, a két védekező középpályás között forgott be. Nagyon messze volt egymástól a két középpályás, helyet hagyva ott az ausztrál támadó középpályásnak. Ő pedig nagyon bátran nagyjából 23 méterről kapura tűzte a labdát, a felső léc tetején csattant ugyan a labda, így el is hagyta a játékteret rögtön az alapvonalon túl, de egy nagyon élénk próbálkozás volt, és jól kezd ezáltal az ausztrál csapat 5 perc után.
5: Kenguruk a fáraók ellen, így is mondhatjuk, hát meglátjuk, melyik kerekedik ki győztesen. Sakkerú ez az ausztráloknak a beceneve, egy nagyon szimpatikus csapat számomra, nem is gondolnánk, mert nagyon ritkán látjuk az ausztrál focit, de nagyon egységes, jó futballt játszanak, minden csoport mércsükön pariba voltak az ellenféllel. Én azt gondolom, változatlanul itt teljesen 50-50%-os a továbbjutási esély.
3: 6. percben ebben a pillanatban léptünk be, Ausztrália-Egyiptom továbbra is 0-0, és valóban Volpato sem akárhol játszik, azért az olasz élvonalban a Sassuolót erősíti, azért több jó nevű ausztrál játékossal találkozunk itt a világbajnokságon, de mindenképpen meglepetés az, hogy mennyire is jól szerepelnek eddig. Érkezik most egy fellőtt labda az egyiptomiaktól, de megint az ausztrál magas védők közül, most éppen Csirkáti lefejelte azt, aztán pedig már a társánál Bosznál van, aki inkább visszapasszolja Csirkátinak, aki szintén az olasz élvonalban játszik, és most ő rette tovább a kapusához, Beach pedig most már balra forgat át. Úgy látszik, hogy magukra húzzák az ausztrálok most az egyiptomiakat, de egyelőre ez működik, hiszen jól néz ki a felívelt labdod a Bosz felé, ő meg is iramodhat vele a jobb szélen. Nézzük, mit kezd vele, jó csel után már áthúzza magát a védő, és az utolsó pillanatban tisztáz. Az egyiptomi középső védő Rabia volt az, aki kiválóan keresztezett, és elvitte a labdát a másik ötös Bosz elől, pedig Bosz előtte egy szép esernyőcsellel elvitte az egyik egyiptomi védő mellett, ezt követően érkezett óriási lendülettel Rabia, és szépen eltolta előle a labdát. Ezután pedig most már jöhet egy ausztrál bedobás, hiszen kiment a labda oldalt. Irán Kunda próbálta még elérni, ezzel szemben végül nem is bedobás lesz, hanem szögletrúgás a mérkőzés első szöglete az ausztráloktól. Bal oldalról érkezhet majd. Metcalf volt eddig minden meccsen, aki ezeket beemelte középre. Lehet, hogy most nem ő lesz, mert úgy tűnik, hogy változtatott ezen a taktikán, vagy ezen a stratégián a mester. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Tehát bal oldalról most megkapta a jelet egészen pontosan O'Neill, ő az, aki csak legurítja, kis szöglet, akár ebből még lehet veszély is. O'Neill most visszakapja, egy kényszerítő után, de nem jó a beadása, hiszen kiválóan ér ki az egyik egyiptomi védő, beleblokkol a labdába, és végül ez a másik térfélre, az ausztrál térfélre kerül, egészen ott van hátul, leghátul, Beachnél. A 7. perc legvégén Ausztrália-Egyiptom 0-0.
4: Két olyan futballistája van jelenleg az egyiptomi válogatottnak, aki nem a hazai bajnokságát erősíti, tehát nem Egyiptomban futballozik, abból az egyik Mohamed Salah, aki jelenleg szerződés nélkül szabadon igazolható játékos, ő eddig a Liverpool futballistája volt, de jelenleg még nem egyezett meg egyik csapattal sem, csak azt mondják, hogy lehet, hogy Amerikában köt majd ki, a többi nagy névhez hasonlóan, most például Robert Lewandowski igazolt nemrégiben Amerikába, de Antoine Griezmann, a világbajnok francia futballista is majd a tengeren túlra helyezi át székhelyét a 2026-2027-es idényt megelőzően, és a másik pedig Omar Marmus, Mohamed Salah mellett, aki a Manchester City futballistája, és még egyébként korábban a Frankfurt futballistájaként hívta fel magára a figyelmet, és Pep Guardiola igazolta le őt az előző idény, pontosabban a 2024-2025-ös idény fél évében, tehát másfél évvel ezelőtt. Az egyiptomiak építik saját támadásukat a középpályán egyelőre, most kikerül a jobb oldalra, onnan lehetne befele cselezni, de inkább egy továbbított labda a jobb szélsőnek Haninak, ő megpróbálna beadni, de inkább egy lövő csellel visszaveszi és átforgatja a labdát a bal oldalra, Assur, aztán visszakerül a jobbra, a csapatkapitány Salah centerezne, de sikerül kifejelni, úgyhogy megint építkezhet előről az egyiptomi válogatott, de minden mezőnyjátékos az ausztrál térfélen. 9. perc, Ausztrália, Egyiptom a világbajnokságon a legjobb 32 csapat között 0-0.
3: Attiánál volt most a labda egyiptomi részről, adott ki a bal oldalra, Hafezad, aki rendre felmerészkedik a bal oldalon segíteni a támadókat. Egyelőre még beadás nem érkezett tőle, de lehet, hogy majd ennek is eljön az ideje. Fati most kidobja a jobb oldalra, Haninál van, ő is egy szintén egy gyors szélső védő, gyakran segíti a támadásokat. Aztán most érkezne egy ívelés középre, de ezt leblokkolja Irán Kunda, és ismerjük, ő az óriási gyorsaságával és lendülettel már meg is indul az egyiptomi kapu felé, aztán egy kisebb szabálytalanság. Irvine volt az, aki ezt elszenvedte, le is fújta az uruguayi játékvezető teljes joggal. Ott a felező vonal környékén Irvine kapott egyet a lábára, miután eltolt az egyiptomi védő mellett. Egy picit ott tartott neki az egyiptomi, és valóban összekoccantak a lábak, úgyhogy teljesen jogos volt ez az ítélet. Aki vele szemben szabálytalan volt, az éppen Rabia volt, akinek a nevét már említettük, legutóbb szépen tisztázott. Most Sutár az, aki feléveli az égbe a labdát, egészen oda a jobb oldalra, megint Bost keresik. Bost szépen át tudja venni ezzel átverve, mármint a labda átvétellel átverve egy egyiptomi védőt, aztán viszont csak hátrafele tud vele elindulni. Megint Sutár, aztán ő passzolja tovább a labdát, már ott van Csirkátinál, a harmadik belső védőnél, a hármas számú játékosnál, aki aztán most megpróbálta Irvine felé felemelni. Ez nem volt jó, végül Bosthoz pattant, de Bosszal szemben kiváló Hafeznek a becsúszó szerelése, úgyhogy jöhet Ausztrália egy bedobással. Érdekesség egyébként, hogy Egyiptomnak ez már a második meccs ezen a világbajnokságon, óceániai térségből érkezett válogatott ellen. Ugye Új-Zélandot a csoportkörben 3-1-re le tudták győzni, míg hogyha megnézzük ugyanezt a túloldalon, hogy Ausztrália mikor találkozott legutóbb afrikai csapattal, akkor azt mondhatjuk, hogy 2010-ben találkoztak Gánával, akkor 1-1-re végeztek, majd legutóbb 2022-ben pedig Tunéziával, azt a meccset 1-0-ra megnyerték, úgyhogy nagy kérdés, hogy mire fog menni ez a két együttes egymással. Ugye mondtuk már, hogy Bosznak volt egy jó megindulása, de abból végül nem lett semmi, most pedig jó az ausztrál letámadás, Metcalf szerez labdát, de ezt követően már szabálytalan az egyiptomi védővel szemben, most éppen Ibrahim, a másik középső védő volt ez, aki szépen fedezte a labdát, ő csak vissza tudta rántani közép, él hátulról egészen pontosan az ausztrál játékos Metcalf, úgyhogy megint jöhet Egyiptom egy szabadrúgással, de hát az saját alapvonalúktól ez 10 méterre van. A 11. perc legvégén Ausztrália Egyiptom 0-0.
4: Egy kis érdekesség, ami magyar érintettséggel is szolgál. Egyiptomnak mindössze ez a második egyenes kieséses szakaszban játszott mérkőzése a labdarúgó világbajnokságok történetében. Az eleddig egyetlent 1934-ben Magyarország ellen vívta az egyiptomi válogatott.
3: Mekkora meccs volt?
4: És a 4-2-re nyert akkor Magyarország egyébként azon az összecsapáson. Azóta nem került egyenes kieséses szakaszba Egyiptom, sőt, történelmet írt az észak-afrikai válogatott, hiszen a leghosszabb veretlenségi sorozatát jelenleg is írja, hiszen 3 mérkőzés óta nem talált legyőzőre, 1 győzelem és 2 döntetlen volt ugye a mérlege a csoportkörben. Most egy szabálytalanság közben a 16-os csücskétől nagyjából egy 3-4 méterre az alapvonal felé járhatunk, onnan jön majd Egyiptom egy nagyon veszélyes helyről elvégezhető szabadrúgással. Mohamed Salah áll a labda mögött, ami azért érdekes, mert ez sokkal inkább volna egy jobb lábas szög. Bal oldalról jön majd ez a labda, a 11-es pontot, ha széltében meghosszabbítanánk, akkor a 16-os oldalvonától még kijebb az oldalvonal fele, 3 méterre lehetünk. Onnan azért kapura lehetne tekerni élesen a labdát, és az még akkor is nagyon veszélyes, ha nem ér bele egyetlen játékos sem, mert a kapusnak az utolsó pillanatig ki kell várni. Nem is Salah, hanem majd a csapattársa Assur lesz az, aki kapura tűzi. Salah legurította neki, de egy blokkról lejött, aztán jön a hosszú oldal a labda, Assur pedig megszerzi a vezetést az egyiptomi válogatottnak. Rengeteg ausztrál kéz a magasba lendült azonnal a játékosok közül, mutatva, hogy talán le sem volt az egyiptomi jobb szélső, de érzésem szerint teljesen szabályos gól született most, és Egyiptom meglepi Ausztráliát hiszen nagyon gyorsan megszerzi a vezetést. A 13. percben járunk, jobb oldalról jött egy beadás, a szabadrugást követően, a kipattanót követően jött ez a jobboldali beadás, és Asur pedig teljesen üresen fejelhetett, nagyjából 6 méterről a rövid oldalt választotta, nem visszafeje fejelte, ahonnan jött a kapus, hanem inkább a rövidbe bólintotta, és esélyesen volt Beachnek a hárításra. Az ismétlés alapján pedig egyértelmű, hogy beszorult Harrington, a 25-ös ausztrál belsővédő, és ezért szabályos találatot szerzett Egyiptom. 1-0 vezet tehát az észak-afrikai válogatott Ausztrália ellen 13 percnyi játékot követően. Vukovics László.
5: Az oldalszabadrugást megúzták az ausztrálok, kipattant a sorfalról a labda, akkor azt gondolták, hogy elhárult a veszély. Az összes játékosa az ausztrálok részéről a saját 16-osán belül volt, és ez azért tud veszélyes lenni, mert ilyenkor azt hiszik a csapattársak, hogy itt vagyunk mind a 10, majd a másik kifejeli, rengetegen állunk itt benne, nem tud fejelni az ellenfél. Eltolódtak, szabadon maradt az egyiptomi játékos, és a hosszú oldalról 5 méterről tisztán fejelt. Egyébként a beadás a jobb szélről visszavette az egyiptomi játékos, és ballal tekerte a kapu elé. Nagyon szép fejes volt, az már vétetetlen volt, csak üresen hagyták az egyiptomi játékost. Még egyszer mondom, hogy 10 voltak az ausztrálok a saját 16-osukon belül.
3: Aki beragadt Harrington, ő egy 18 esztendős játékos. Lehet, hogy éppen a rutintalanságának volt ez köszönhető, hogy ennyire belógott. Ugye neki ez a 6. válogatott meccse, most debütált nagy tornán a legutóbbi találkozóján az ausztráloknak, úgyhogy őt azért nem lehet egy oszlopos tagnak jellemezni, nyilván a fiatal kora ellenére sem, de a túloldalon már az ausztrálok lőhetnek, lepattan a blokkról, aztán egy újabb próbálkozás, az meg csúnyán mellé megy, nagyjából 16 méterrel tévesztettek célt az ausztrálok, aki pedig tüzelt, az O'Neill volt, ő volt az, aki ballal, onnan a 16-os bal csücskétől megpróbálta, de hát kifelé is sodrodott, nem volt egy egyszerű próbálkozás, előtte egyébként Metcalfnak a lövését blokkolták, úgyhogy nincs meg az első igazán veszélyes ausztrál próbálkozás. És ha már beszéltem arról, aki belógott Harringtonról, akkor mondjuk el Ashurról, hogy neki ez már a második gólja a VB-n, ő Belgium ellen egyszer be tudott már találni, a 33. válogatott meccsén ez neki a második gólja, úgyhogy neki úgy tűnik, hogy ez a 2026-os világbajnokság az, ahol be tud robbanni, és ki tudja, lehet, hogy az Alakliból valaki majd el fogja tudni őt vinni, mármint valamelyik nagy európai együttes. Beléptünk a 16. percben, egy egyiptomi bedobást követően eladják villámgyorsan a labdát, és ezt követően talán vissza is szerzik, még Metcalf az, aki belerakja a fejét, Harrington most jól lépett föl, szépen belerakta a kobakját, ezt követően pedig egy törölközőt lassan rá kellene dobni a labdára, mert ide-oda pattog ebben a pillanatban, talán le tudja majd venni Volpátó, így is van, szépen fejjel maga elé teszi, a jobb oldalon járnak, aztán egy két csel után végül elveszíti, hiszen nyert az egyiptomi túlerő, és talán dobta is magát Volpátó, nem volt ez egy jó megoldás tőle, de mire befejezem a mondatot, Egyiptom már el is adja a labdát, éppen a gólszerző Ashur üldözte aztán az ausztrálokat, végül sikerült is visszaszerezniük a labdát, és most egyiptomi gyors kontra indulhat, ami eddig nem volt még a mérkőzésen. Már most kap egy jó labdát a 16-os vonalánál a bal oldalon, befele húz, aztán lő, ide egy jó blokk volt Cutártól, pedig hogyha ott mellette elment volna a labda, akkor abból lehet, hogy akár meg lett volna a második egyiptomi találat. Hát nézd,

0: kifejezetten jól teljesített Törökország ellen, például nullán tartotta a török válogatottat, és 8 hárítása volt azon a találkozón. A mezőny legjobbjának is megválasztották az ausztrál kapust. Aztán Paraguay ellen is voltak védései, ráadásul azt az összecsapást is lehozta kapott gól nélkül. Most ezt a mait, ezt egészen biztosan nem sikerül már, hiszen azt, mint már korábban említettük, a 13. percben Ashour révén megszerezte a vezetést az egyiptomi válogatott, amely most is birtokolja a labdát, és saját térfelének közepén teszi mindezt. Aztán hazakerül a kapushoz is a labda, ő ívelhetné előre, de inkább odapasszolja a jobboldali belső védőnek, Ibrahimnak. Ő pedig gondolkozik egyelőre, hogy mit tegyen vele. Az ausztrálok nem támadnak le olyan nagyon magasan, tehát nem mennek fel egész pályás letámadásra, de zavarják már a labda kihozatalát is az egyiptomi játékosoknak. Úgyhogy nem egyszerű az építkezés az észak-afrikai együttesnek. Hát Ausztráliának pedig a helyzete nem egyszerű, mert vezet továbbra is Egyiptom. Egy hosszú indítás, de ez túl hosszú volt Zikónak, nem tudta elérni. Így jöhetnek megint csak az ausztrálok. 18. perc, Ausztrália, Egyiptom 0-1. Ha minden így marad, akkor Egyiptom is csatlakozik a 8. döntős mezőnyhöz, és bejut a legjobb 16 csapat közé a világbajnokságon.
1: De még bőven van arra ideje Ausztráliának, hogy vagy fordítson, vagy egyelőre nyilván csak kiegyenlítsen. Szutánában megint a labda, aztán ő passzolja tovább Irvinehoz, bevonják a passzolgatásba. Harringtont is, ő az, aki átlépeti a labdával a felező vonalat. Egyelőre még nem teszi, úgy látszik, az utolsó pillanatban megtorpan, és inkább visszapasszolja Sutárnak. Na most Irvine az, aki kap egy labdát középen, Iránkundához passzol, teljes indulás a bal oldala az ausztráloknak, de végül nem kapta meg ott a labdát, mert Metcalf nyilván rázza is az öklét, nem érti, hogy ezért miért nem kapta meg, pedig óriási üres terület tátongott előtte. Most megint Irvine az, aki tovább passzolja, rendre a jobb oldalon roham az egyelőre Ausztrália, lehet, hogy abban bíznak, hogy Bosz majd valamikor ott el tud szaladni, és talán most is jöhet majd egy szöglet, de nagyon ünnepel az egyiptomi játékos Rabia, úgyhogy lehet, hogy mégsem róla, hanem a másik ötösről, Bosszról ment ki, bár az is azért sokat mondó, hogy egyből mutatta is, és egyből rúgta oda a kapusának, hogy gyorsan végezzék el, hogy ne tudjon közbeszólni a videóbíró, már pedig teljesen egyértelmű volt, hogy itt az egyiptomi játékosról ment ki a labda. Belépünk közben a mérkőzés 20. percébe, jöhet előre Egyiptom, és egy jó csel után Zico még mindig megtartja, sőt nem is ő az, nem Salah, ő az, aki most már tovább passzolja, és most ott van a labda a gólpaszt adónál, Hafeznél, aki aztán visszarakja hátra középre Rabiának, Rabia pedig Fatit választja. Egy újabb támadásépítés jöhet most az egyiptomiaktól, eddig ezek nem voltak a leggyorsabbak a meccsen, de hát nyilván hova is siessenek az afrikaiak. 20. perc közepe, Ausztrália, Egyiptom 0-1.
0: Hamarosan következik majd a hidratációs szünet, úgyhogy akkor bőven lesz ideje Vukovics Lászlónak majd az eddig látottakat értékelni. Addig is viszont az egyiptomiak építhetik továbbra is saját támadásokat. Most azért a vezető találat óta egy picit csillapodott a mérkőzés. Azért az első negyed óra az jónak mondható volt, hiszen született ausztrál kapufa, a felső lécet találta el Volpato a 8. minutum környékén. Aztán utána jött egy egyiptomi helyzet, majd utána az egyiptomi vezető találat is megjött. Azóta egy picit csendesebb mederben csordogál ez a találkozó, de hát Egyiptom tökéletesen elégedett azzal a helyzettel, amelyet Ashour góljának köszönhetően őriz, hiszen 1-0-ra vezet továbbra is Ausztrália ellen. A 21. percben járunk már, most viszont lehet egy ritmusváltás az egyiptomiak terén, egy hosszú indítás, ezt még be lehet futni, és a leshatáron lépett ki Zico, és mellé lövi a labdát a 11-es pontról. Más kérdés, hogyha kaput talált volna, vagy esetleg gólt szerez, akkor is érvénytelen lett volna a találat, hiszen már lesről lépett ki, de ez most egy ígéretes támadás volt, valóban szabad szemmel is azért jól látható volt az, hogy Zico lesről lépett ki, 1 méter biztosan volt közte, és az utolsó előtti ausztrál védőjátékoshoz képest, hiszen az utolsó a kapus, és a les szabály az így érvényes. Úgyhogy nem duplázza meg előnyét Egyiptom, megúszta ezt Ausztrália, meg egyébként is Zico kihagyta ezt a nagy lehetőséget, még akkor is, hogyha lesről lépett ki. Ausztráliának valamit csinálnia kell. Fel kell pörgetni egy picit a játékát ahhoz, hogy itt gólt szerezzen majd Egyiptom ellen. A 22. percben tehát az állás változatlan, Ausztrália, Egyiptom 0-1.
1: Bár azért látva az összes ausztrál meccset, azért nem arról híresek, hogy jó támadásokat vezetnek, inkább tényleg a jó gyors kontrákra tudnak appellálni. Meglátjuk, hogy ebből ezen a meccsen most lesz-e. Most egy jó felpassz volt Sutártól, aztán most lemegy a labda a balszére, érkezett egy beadás, középen ott van egyedül Iránkunde, ő nem egy magas növésű játékos, de most nem is kellett, hogy eljusson hozzá a labda, hiszen egy egyiptomi lábról az kiment. most teljesen egyértelmű.

0: volt, talán az imént is, de most a játékvezető számára is, hogy Ashur lábáról ment ki a labda, úgyhogy jöhet balról a második ausztrál szögletrúgás. Az elsőből ugye nem lehet semmi, egy kis szöglet volt, azt követően egy kényszerítő után rögtön leblokkolták a kiválóan védekező egyiptomi védők, most pedig már Volpato lesz az, aki kikocog oda a baloldali szöglet zászlóhoz, és elvégzi majd ezt a szögletrúgást. Közben belépünk a 23. percbe, amikor az uruguayi játékvezető még ott nagyban mutogat középen a Boynak. Érkezik a labda középre, Sutáron átszáll, viszont Harringtonnak még jó lehető belerakja a kobakját, de onnan kimegy a labda az alapvonalon túlra. Még a gólszerző, az egyiptomi gólszerző, Ashur nagyon okosan leúzta a fejét, tudta, hogy ott mögötte már senki nem lehet, és hát ahogyan azt már említettük, annak rendje és módja szerint a mérkőzés 23. percébe 1-0-ás egyiptomi vezetésnél jön a már jól megszokott hidratációs szünet, avagy az ivószünet, ami lehetőséget teremt Vukovics Lászlónak arra, hogy az eddigieket értékelje.
1: Minden meccsen gondolkozni szoktam az elején, hogy mit tesz a legjobbat a semleges nézőknek, hogy melyik csapat szerez előbb volt. Hát itt az ausztráloknak jobban örültem volna, mert akkor az Egyiptomnak kell jobban jönni. Itt az ausztrálok most, ők nem erősek abba, hogyha felállt védelem ellen kell játszani. Egy nagyon jó fizikumú, erős emberekből álló csapat. Rendkívül jól játsszák azt, amit megtanított nekik Tony Popovics szövetségkapitány, de ők nem igazán kreatívak. A klasszisabb játékosok, a minőségibb játékosok azért az Egyiptomnál vannak, ugye gondoljunk Szalára vagy Marmusra. Hát a gól előtt is mindenki azt várta baloldalról, hogy Szalá ellövi azt a szabadrugást, ez 14 méterre volt az alapvonaltól a 16-os oldalvonalánál. Visszagulította, kipattant, és utána Hafez beadása után Ashur fejjel gyönyörű szép volt, amivel megszerezte a vezetést Egyiptom. Ez a semleges nézőknek szerintem nem fog jót tenni a mérkőzésnek, de jól lenne rámcáfolna Ausztrália, mert jönnek előre, de nincs bennük olyasmi, amivel meg tudnák lepni egyelőre Egyiptomot. Igazán abba bízhatnak az eddig látottak alapján, hogy a pontrugásoknál, mivel Olasz Gergő is mondta, hogy rendkívül magas játékosaik vannak, mind a három belső védő 190 centi fölött van, nagy bedobásra is vannak képes játékosaik, ebbe látok esélyt, vagy pedig Volpátónak volt egy gyönyörű lövése 23 méterről, ami a felső kapufát érintve hagyta a játékteret, ez még 0-0-nál volt. Nincs lefutva ez a mérkőzés, egyénileg Egyiptom jobb játékosok alkotják, de az ausztrálok, amit kért tőlük a szövetségkapitány, és amit megtanított nekik, azt ők bármikor hozzák, csak hát a képességek egy bizonyos szint fölött behatároltak ebben. Nem azt mondom, hogy gyenge csapat Ausztrália, csak most már 16 közé megyünk a világbajnokságon, ez az ág az argentinák, tehát ugye Argentina a zöldfoki szigetekkel játszik, mindenki mondja, hogy Argentinának tiszta, sima útja van befelé, fölfelé jutni, tehát ezek a csapatok nem így gondolják. Azért lesz jó ez a mérkőzés, mert Ausztráliának nincs vesztenivalója.
0: De biztos, még nem is lőttek egyébként gólt soha Egyiptomnak. Volt egyszer egy gól nélküli döntetlen, még annól 1987-ben, és 2010-ben egy barátságos meccset 3-0-ra tudott megnyerni Egyiptom.
1: Hát akkor itt az idő, hogy ez megtörjön, és az egyiptomiaknál Szalá utolérheti Hassant, a szövetségi kapitányt, aki 167-szeres válogatott, 69 góllal, ő az egyiptomi gól lövőlista vezetője a válogatottnál. Szalá jelen pillanatban 68 gólos. Nem bánná Szalá, ha nem éri utol, csak tovább jutna Egyiptom, de ez egy óriási szám. Igaz, hogy Szalá ezt csak 117 válogatottságból már elérte. Folytatódik lassan a mérkőzés. Azt várom, hogy Ausztrália megpróbál mindent, de Egyiptomnál a kontrák, mint ahogy láttuk Marmusnál, az, hogy nem blokkolják, az is gólba tartó lövés volt.
2: Térnek vissza a csapatok a dallasi stadion gyepére, és akkor a kapus, az egyiptomi hálóőr kocog vissza a kapujába. A Sobey lesz az, aki majd elvégzi a kirúgást, hogyha mindenki készen áll erre, és a játékvezető is jelt ad. Most már tényleg senki nem maradt ott a frissítő zónánál, vagyis hát az oldalvonal mellett a kispadok előtt, és elkezdődött a játék is. Rabia kapja meg a kapusától a labdát, aztán átforgatják a jobb oldalra Ibrahimhoz, de még mindig a belső védők járatják egymás között a játékot, a labdát. A bal oldalra kerül most megint Rabia. Most följött Ausztrália, lehet, hogy a vezetőedző, pontosabban a szövetségi kapitány Tony Popovics ezt kérte tőlük az ivószünet alatt, hogy próbálják meg egy picit megnyomni ezt a következő néhány percet, ez majd kiderül úgy is hamarosan. Az egyiptomi szövetségi kapitány is nagyon vehemensen mondja magáét saját válogatottjának, amely vezet tehát továbbra is. 27 perc telik el szépen lassan a találkozóból. Ausztrália-Egyiptom 0-1.
0: és most jól működött az egyiptomi letámadás, hiszen az ő lábukról kiment ugyan oldalra a labda, de nem volt esélyük az ausztráloknak arra, hogy ezt fölhozzák a bal oldalon, akinek nem kellett mondjuk a nevét, az Beach, nála most van ott először a labda, egy bedobást követően majd lassan azt eldöntő, hogy kit is játszon, illetve kit is hozzon játékba, most behajítja oda Irán Kunda felé, aztán szépen Irán Kunda sarokkal teszi tovább, rosszul tolja meg elsőre az ausztrál játékos, de végül még előtte marad, aztán annyira, hogy végül kivezeti a pályáról Metcalf. Ez nem volt tőle egy jó megoldás, ugye az ausztrálok eddigi két gólszerzője játszott össze itt a világbajnokságon. Irán Kunda tette szépen sarokkal Metcalf felé, aki elsőre sem tolta meg túl jól a labdát, de másodjára már kivezette azt a pályáról. Jöhetett Haninak a bedobása, ez meg is történt, behajította a labdát, ráadásul társhoz. Ezt követően viszont én úgy láttam, hogy jó volt az ausztrál letámadás, és szerintem egy egyiptomi lábról ment ki. Ezzel szemben az uruguayi Sporiu azt jelzi, hogy szerinte folytatja támadását egyiptomai bedobásnak köszönhetően. Irán Kunda most még nem adja oda az egyiptomi játékosnak a labdát, abban bízik, hát ha majd ezt így valahogy visszakapják a videóbíró segítségével, de azért legyünk őszinték, még a bedobás az egyetlen olyan szituáció, helyzet körülbelül, ahol még nem kell játékba avatkoznia a videóbírónak. Most egy szépen átlőtt labda Hafez felé, aki előtt óriási üres terület van, át is lépi a felezővonalat, aztán ott hagyja végül a labdát a társának. Ez sem volt rossz elképzelés. Attia az, aki elkérte tőle, de ezzel le is lassult eléggé az egyiptomi támadás. Beléptünk a 29. perc, amikor Fati kapta meg a másik belső középpályás Attiától, ők jártanak most sorra össze, aztán Ibrahimot is beveszik a passzolgatásba, most kint van a labda a jobb oldalon Haninál, Hani pedig tovább tette, egy jó gyors kényszerítő volt Szalával, aztán már Mármus kapta meg középen, aki szintén szépen lépett vissza. 30 méterre vannak az egyiptomiak az ausztrál kaputól, Haninál van megint a labda, aki Ashurhoz a gólszerzőhöz passzol, aztán Hani megint visszakapja, egyelőre ezzel nem tudnak feljebb jutni az egyiptomi játékosok, sőt lehet, hogy hazaadják a labdát, így is van, Sobeirtől lőhet majd a következő támadás építés, a 29. perc közepén továbbra sincsen változás, Egyiptom-Ausztrália 1-0.
2: Érdekessége a találkozónak, hogy egyik nemzet sem európai, amely ma pályára lép, Ausztrália ugye abból az ausztrália és óceániai térségből kvalifikált, míg Egyiptom az afrikai nemzetek közül jutott ki ide a világbajnokságra. Ahhoz képest azért sok olyan futballistája van, például Ausztráliának, aki Európában játszik, ehhez képest már említettem, hogy mindössze kettő olyan Egyiptomnak, aki nem a saját hazájában játszik, Mármus valamint Szalá személyében, de az ausztráloknak ott van például Csirkáti, aki a Parma futballistája, Sutár, aki a Leicester Cityben játszik, Bósz, aki a Feyenoord játékosa, és akkor még említhetném például csak a kezdőcsapatból Volpátót a Sassuolóból, vagy éppen Irán Kundát a Watfordból. Egy hosszú indítás, de ezt nem lehetett elérni, úgyhogy kirúgással jön majd Ausztrália válogatottja. Ha a padra nézünk, akkor ott már azért kevésbé ismert nevek mind a két oldalon. Talán az egyiptomiaktól Trezegi neve jelenthet bárkinek valamit, hiszen ő az Aston Villa futballistája is volt korábban, de úgy általánosságban azért elmondható, hogy az európai labdarúgás szeretők számára ezek a játékosok ismeretlenebbek, mint mondjuk azon nagy európai nemzetek futballistái, amelyek akár már búcsúztak is a világbajnokságtól, mint például Hollandia, vagy éppen Németország, ahol világsztárokkal tele tűzdel csapatok vannak. És elmondható, hogy innen az egyik csapat biztosan ott lesz majd a legjobb 16 nemzet között, tehát a 8-at döntőbe kerül, míg Németország, Hollandia és társai már búcsúztak, például Szenegál is egy kifejezetten érdekes mérkőzésen Belgium ellen. Bőven van időnk beszélni az ilyenekről is, hiszen a vezető találat megszerzése óta csillapodott a mérkőzés irama. Mint azt már említettem korábban is, most egy csines passz, de még sikerül megmenteni az egyiptomi hátvédnek. Aztán ő adja el, és akkor Irán Kunda megindulhat, megtolja a labdát védője mellett, de elüti őt az egyiptomi belső védő. Ez akár még sárga lapot is érhetne, de még az is lehet, hogy belesérült Hani ebbe a szerelésbe. Egyelőre Irán Kunda fekszik a földön, akit nem Hani ütött el, hanem Ibrahim. Haninak nem is értem, hogy milyen probléma
0: lehetett. Irán Kunda szerintem.
2: Irán Kunda megtaposta valószínűleg, igen. Ahogyan csúszott oldalra, megtaposta a térdét. Jöhet majd Ausztrália egy szabadrúgással. Nagyjából 35 méterről, és akkor amíg az ápolás beérkezik a pályára, akkor megint Vukovics Lászlót kérdezném. Most már fél óra telik el, ugyan most volt nemrég az ivószünet, változott-e azóta az elmúlt pár percben Ausztrália játéka?
1: Igen, az ivószünetek, megszoktuk a világbajnokságon, hogy 4/4-ből áll a mérkőzés, itt mindig valami változás történik, ez egy időkérés tulajdonképpen a szövetségi kapitányoknak. Ausztrália megpróbál magasabban a labdát szerezni, közelebb az ellenfél kapujához, hogy hamarabb helyzetet tudjon kialakítani. És még rákapcsolódnék a magyar szára, amit mondtál Egyiptommal kapcsolatban, hogy 1934-ben a magyarok kiverték, hogy az aranycsapat legendás centere Hidegkuti Nándor az Al Ahlinál edzősködött az 1970-es években, aki most is a gerincét adja az egyiptomi válogatottnak, 5-szörös bajnokcsapat edzője volt Hidegkuti Nándor.
0: Beszéltünk már arról is egyébként itt legutóbb, mikor Geri pedzegette azt, hogy az afrikai csapatoknak mennyi esélye van itt a világbajnokság későbbi szakaszában. Ugye tudjuk azt, hogy Dél-Afrika Kanada ellen már kiesett, Marokkó ugye továbbjutott a hollandok ellen büntetők után, úgyhogy ott van egy afrikai továbbjutó, Belgium óriási nehézségek árán ugye kiverte Szenegált, Norvégia is hát viszonylag nagy nehézségek árán, de búcsúztatta Elefántcsontpartot, ugye volt még egy Anglia, Kongó, hát ott meg aztán végképp nem kell mondjuk, hogyha Harry Kane nem lett volna, akkor vajon mi lett volna az angolokkal, vajon az a szégyenfolt lett volna, hogy Kongó kiveri őket, de hát nyilván nincsen haj és nincsen volna a labdarúgásban. Ugye Argentina zöldfoki szigetek lesz majd éjféltől, ott sem zöldfoki szigetek a továbbjutásra esélyes együttes, miközben érkezik a beadás középre, hiszen megy tovább a játék, Örmájról lepattan egyik egyiptomi védő, ennek köszönhetően a játékvezető rögtön a sípjába fúj, és jöhet majd egy kirúgással Egyiptom, illetve egy szabadrúgással, de egy kirúgással felérő szabadrúgással. Ugye ezen a meccsen az afrikai együttes egyelőre jobban áll, hiszen 1-0-ra vezetnek Ausztrália ellen, de volt már ugye még afrikai csapat, amely búcsúzott, Svájc verte ki 2-0-ra Algériát pár órával ezelőtt, és még lesz majd éjszaka egy Kolumbia-Gána, ahol nagy kérdés, hogy vajon Gánának mennyi esélye van a dél-amerikai csapat ellen, az is majd hamarosan kiderül, és valóban megint volt időnk arra, hogy meséljünk kicsit az érdekességekről, hiszen megint állt a játék most nagyjából egy percet, mire végre elvégezte az egyiptomi kapus ezt a szabadrúgást, vissza is kapta rögtön a társától, Rabiától, aztán felrúgja az égbe, amibe bele tud ugyan csúsztatni Zico, de végül ez csak az ausztrál kapusúg jut. 34. perc közepe egy ausztrál támadás indulhat, Egyiptom továbbra is 1-0-ra vezet.
2: És voltak olyan videók is az interneten, a közösségi médiumokban, a közösségi médiában, amelyek azt mutatták be, hogy egyes egyiptomi szurkolók mit áldoztak azért, hogy kijussanak oda Amerikába, Dallasba egészen pontosan erre a mai mérkőzésre, hiszen mindössze a második egyenes kieséses szakaszban játszott találkozója ez Egyiptomnak a világbajnokságok története során. Volt, aki például az autóját adta el, volt, aki felmondott a munkahelyén, mert nem engedte volna el másképpen a főnöke, úgyhogy valóban egészen elképesztő dolgokat mondtak. Valaki egyéb jégszereket árult azért, és adta is el saját örökségeit például, hogy most kijusson és nézze ezt az egyiptomi válogatottat, amely eddig örömet okoz a szurkolóinak, de hát azért még hátra van a mérkőzésből. Egy egész félidő, sőt, még ebből a játékrészből is legalább 10 perc, ami a rendes játékidőt illeti, valamint 1-2 perc hosszabbítás, sőt, inkább 3-4 perc hosszabbítás biztosan, hiszen ápolás is volt a hidratáló szünet, tehát az ivószünet, úgyhogy várható majd hosszabbítás. És egy nagy bedobás készül Csirkáti, középen Szuttár is például, aki csúsztathat. Irvine az, aki ott okoz egy kisebb kalamajkát, aztán visszakerül a labda a csatárhoz, Irán Kundához, aztán mire végzek a mondatommal, addigra már egy lövés is volt, de teljesen veszélytelen. Behics volt az, aki megpróbálta laposan az alsó sarokba, a rövid alsó sarok irányába rúgni a labdát, de Sobej könnyedén ért le, és hárította ezt a próbálkozást. Eltelik a találkozóból most már több mint 35 perc. Ausztrália, Egyiptom 0-1.
0: 7 kapura lövése volt eddig az ausztráloknak, 3 Egyiptomnak, de hát nyilván nem azt számít, hogy kinek mennyi van, hiszen ezek alapján Ausztráliánál kellene, hogy legyen az előny. Ezzel szemben ugye Egyiptom vezet 1-0-ra. Egyiptomnak eddig az egyetlen kapura lövéséből, mármint kaput eltálló lövéséből rögtön meg is született az első gólja. Viszont azóta sem volt azért nagy egyiptomi lehetőség, még akkor sem, hogyha Szala most átvert egy labdát, talán gyorsabb volt, mint az ausztrál védő, de ezt követően az ő lábáról kipattan oldalra a labda, úgyhogy jöhet Ausztrália. Ha már Szala nevét említettem, akkor azért azt el lehet mondani, hogy őt eléggé jól semlegesíti egyelőre az ausztrál védelem. Nem nagyon veszjük észre, Laci, hogy ő a pályán van.
1: Igen, Szalán érződik a sérülése, combizom hajlító sérülése volt. Vállalta a játékot, mert ez egy kulcsmérkőzés Egyiptomnak, de eddig nem sokat mutat, és ha már Hidegkuti Nándort említettem, akkor említsük meg Ausztráliáról is, hogy Puskás Ferenc még film is készült erről, a Kenguruk földjén címmel. 1991-ben Puskás Ferenc bajnok volt a South Melbourne Hellasszal Ausztráliában, és ott is legenda lett. Tehát a két aranycsapat fantasztikus sztárja a mai két csapat országaiban edzősködött nagy sikerrel.
0: Hát egyelőre támadásban, ami az ausztrálokat illeti, szerintem egy Puskás Ferenc kaliberű játékosnak a felével is elégedettek lennének.
2: Hidegkutiról nem is beszélve.
0: Így van, lehet, hogy az is már azért jó sokat segítenek. Közben egy szép zidáncsel volt most az ausztrál játékostól. Jobb oldalon ott az oldalvonal mellett, őt fel is rúgta az egyiptomi, emiatt jöhet természetesen a jól megérdemelt szabadrúgása Ausztráliának. Volpátó volt, aki szépen elhúzta az egyiptomi védő mellett, Zico pedig egy picit elkésett, és ugyan a labdával együtt talált el a lábát, de ennek ellenére a játékvezető lefújta ezt a szabálytalanságot. Csirkáti az, aki most már tovább passzolja, miután elvégezték a szabadrúgást. Irvine-t is bevonják a passzolgatásba, majd Cutár és Csirkáti játszik össze. Megint Irvine aztán egy jó megoldást választ, szépen felpasszolja a bósz felé, aztán vissza is kapja a labdát, futhat vele. Ott a jobb oldalon most nagy az üres terület, de egy újabb szögletrúgás, hiszen megint kiválóan ért oda az utolsó pillanatban az egyiptomi védő Attia, úgyhogy most jöhet egy ausztrál szöglet. Ha jól emlékszem, a jobb oldalról még nem is volt, csak a bal oldalról kettő, úgyhogy ez egy újdonság lesz itt a mérkőzésen. Vajon ezt is Volpátó végzi-e majd el? Így van erre a kérdésre is egy igen a válasz. Ő az, aki a bal lábával most sokkal jobb helyzetbe hozhatja az övéit, hiszen jobbról egy jobb szabadrugás érkezhet. Érkezik a labda középre, inkább a túloldalra, de ezt lefejlik könnyedén az egyiptomiak. Egyelőre nem tudják megnyerni ezeket a fejpárbajokat a magasabb növésű ausztrál játékosok, ezzel szemben kiválóan védekezik Egyiptom, akik már közben előre is vágták a labdát. Ezzel lépünk át a mérkőzés 39. percébe. Továbbra is egy gól esett a meccsen, amelynek a szerzője Egyiptom volt.
2: Beachhez jutott hátra a labda, a kapus pedig Behichez passzolta ismét. Aztán a bal oldalra kerül, oda Harringtonhoz, aki az egyiptomi vezető találatnál szarvas hibát követett el, hiszen nem sikerült jól védekeznie ott középen. Aztán most oda kerül Csirkátihoz, a jobb oldali belső védő pedig íveli előre Irán Kunda irányába, de hát szó szerint csak irányába, hiszen ez borzasztóan hosszú volt ez az átadás, egészen az egyiptomi kapusig, Schuberig repült a labda, ő pedig azt a kezébe vette, és már gurítja is ki a bal oldali belső védőjének, Rabiának. Aztán egy picit sokat várt vele, Irán Kunda sebességével nem számolt, majdnem lecsapott az ausztrál csatár a túl könnyelmű kapusra, de végül még időben el tudta passzolni az egyiptomi játékos a labdát, és azóta is birtokolja nemzeti válogatottja a labda birtoklást, pontosabban a labdát. Egy bal oldalra kiforgatott labda Hafezhez, aki egyébként jól játszik a mai mérkőzésen. Ha rápillantunk így az egyik ilyen eredmény állás követő alkalmazás értékeléseire, amely folyamatosan monitorozza a játékosok teljesítményét, akkor Hafez, a bal hátvéd, az egyik legmagasabb pontszámmal rendelkezik eddigi teljesítménye alapján, Ashurral egyetemben, aki az eddigi egyetlen gólt szerezte a találkozón. Úgy szabálytalankodott az ausztrál játékos, hogy nála volt a labda, ráadásul az egyiptomi a földön maradt, és próbál felkelni, de oda paskolt neki egyet, arcon csapta az ausztrál boss az ellenfelét, próbálta távol tartani, mindkettőnek magasan volt a keze. Nem tudom, hogy mennyire volt ez valóban fújandó szabálytalanság. Az tény, hogy eltalálta az arcát boss, de csak próbálta tartani a labdát, nem pedig szándékos volt. Jöhet egy szabadrúgással Egyiptom a 41. percben, amikor 1-0 vezet Ausztrália ellen.
0: Közben pedig megint hullámoz a közönség, ami szerintem nem annak köszönhető, hogy mennyire jól érzik magukat, hanem próbálnak nem elaludni, hiszen nem egy túl izgalmas mérkőzés, miután Egyiptom ugye belőtte azt az első gólját. Most Salah, valamint a gólszerző Ashour maradnak ott a labda mögött. Salahnak van fent tovább a jobb keze, most aztán Ashour is fölteszi. Érdekes, hogy vajon ki fogja majd ezt elvégezni. Ugye volt már egy olyan szabadrugás variáció, amelyet követően végül aztán be tudtak találni. Irán Kunda van ott a labdához túl közel, ezt mutatják az egyiptomiak. Szerintem sincsen meg az a bizonyos távolság. Nincs, nem elég arra, ezért a játékvezető hátrébb is parancsolja. Az urugvái ezt most jól szúrta ki. Szala lesz az, aki majd beíveli. Talán így van, hiszen Ashour elfut. Szala végül nem íveli be, hanem oda passzolja a mellett álló társához. Érkezik egy labda középre, ezt viszont most kifejelik az ausztrálok. Most jó volt a védekezés Cutártól. És egy kirúgással, illetve szabadrúgással jöhet majd Ausztrália, hiszen lesen volt az egyik egyiptomi támadó, úgyhogy innentől kezdve nincs is már miről beszélni, hogyha gól lett volna, akkor sem adták volna ezt meg. Megvolt már közben a szabadrúgás, Sutár megkapta a labdát, majd Harringtonhoz passzol, aki a bal oldalra játsza tovább a labdát, Beichhez, aztán Beichnek a passzába pedig belelép az egyik egyiptomi szépen fellépő középpályás, úgyhogy az ő lábáról megint kipattant, Behics jöhet egy bedobással a mérkőzés 42. percének a közepén.
2: Az első félidő utolsó 5 percében az egyiptomi válogatott is most nagyon magasan fent marad az ausztrál nemzeti 11-en, és nem hagyja, hogy kihozzák az ausztrálok a labdát. Most is Irvine-nak dobja oda Behics, de azonnal ott van 2-3 egyiptomi. Salah is letámad, aztán jön egy előreívet, átadás, és aztán Irán Kunda akkor egy szellős védelem ellen vezethetne támadást, de elveszik tőle, aztán kicsorog, mondom én, az egyik ausztrál lábról a labda, Irán Kunda még ráesik egy egyiptomira, jöhet majd egyiptom bedobással, ha jól láttam, ráadásul Irán Kunda ráesett valóban úgy az egyik egyiptomi belső védő lábára, hogy az lent maradt a földön, Ibrahim az, aki nagyon fájlalja a bokáját, lehet, hogy szerencsétlenül érkezett rá az ausztrál támadó, szándékosságot azért nem vélek felfedezni, és annyira komoly sem volt azért ez a sérülés, inkább csak ráesett a bokájára, de nem fordult maga alá, úgyhogy annyira nem lehetett kellemetlen. 43. perc, Ausztrália, Egyiptom 0-1. Van-e bármi az előző megszólalásához képest Vukovics Lászlónak, ami említésre méltó?
1: Ausztrália próbálja csípkedni magát, de hátul felesleges kockázatokat vállalnak a labda kihozatalal, amelyik a fönn van 6 egyiptomi, akkor Ausztrália nem annyira labdaügyes játékosokkal rendelkezik, hogy bevállalja azt, hogy a 16-oson belül ilyen bátran kipasszolgatják a labdát, mert az óriási veszélyt rejt magába, mert ott egy eladott labda, akkor lezárhatja a mérkőzést Egyiptom. Előrefelé Irán Kundában van sebesség, ő agilis is többször összeakadta az egyiptomi védőkkel, de Egyiptom eddig jól állja a sarat, és Egyiptom most várja azt a lehetőséget, amikor már most ki tudja ugratni. Ő rendkívül gyors, jó futballista, ma még csak egyszer tudta ezt megmutatni, a lövését blokkolták, ami gólba tartott, tehát ha őt meg tudják játszani minőségbe, egy az egyben rá tud gyorsítani, akkor az ellen nem hiszem, hogy lesz ellenszere Ausztráliának. A pontrugásokba bízhatnának az ausztrálok, de eddig abból 3-ból nem hoztak ki semmit.
0: Na de majd hátha a következőből. Harringtonnál van most a labda leghátul, ő Sutárhoz passzol, Sutár pedig csirkát itt játsza meg már a jobb oldalon. A három belső védő a pálya nagy részét lefedi, már ami a saját térfülüket illeti. Aztán egy jó felpassz jött volna Irán Kunda felé, ő jóba állt az egyiptomi játékos elé. Ezzel szemben viszont nem tudott ezzel a labdával megiramodni, és az egészen az egyiptomi kapusig Sobeirig került, aki már ki is passzolta természetesen Rabiához. Rabia pedig megint nem siet él, aztán végül felével éppen már most játszotta volna meg, akinek a lábáról lepattan, de szerencséje van, hiszen Salahhoz pattan a labda, aki odapasszolja Hanihoz, Salah megint visszakapja, most nagyon mélyen a saját térfele közepére lépett vissza egy labdáért. Egyelőre teljesen veszélytelen az egyiptomiak legnagyobb sztárja. Most megint ott van a labda hátul Rabiánál, aki kidobja a bal oldalra Atiához, aki rendre kimerészkedik oda, általában Hafeznek a helyére, aki ilyenkor fellép szárnyvédőként, most is nyilván várja a labdát, de még az nem érkezik felé. Jó megint az ausztrál letámadás, aztán közben összerúg két játékos, de a játékvezető tovább atint, jöhetett volna egy gyors egyiptomi ellenakció, de Mármus eladta a labdát, amelyet már meg is szerzett az ausztrál játékos. Hát ez egészen elképesztő, gyakorlatilag oda passzolta föl a jobb oldalra, de hát 20 méteres körzetben nem volt ausztrál játékos ott, ahol O'Neill játékostársat vélt felfedezni. Közben ő is már feltápászkodott szerencsére, mert ugye jobban volt, indított is egy rosszat, de a másik játékos, aki lent maradt, Atia is már jól van, és így lépünk be az első félidő ráadásába. 5 perc hosszabbítást mutat a negyedik játékvezető, Ausztrália Egyiptom 0-1.
2: Egyrésztről indokolt ez az 5 perces hosszabbítás, másrésztről viszont egy picit azért soknak tűnik. Volt valóban hidratációs szünet, ápolás is jött be egy egyiptomi játékoshoz, de azért nem hiszem, hogy 5 perc az annyira fontos így az első játékrész végén, pláne úgy, hogy még egy egész fél idő hátra van a találkozóból. Mármus kapja meg most a labdát a bal oldalon, és próbálja megjátszani csapattársát, Hafezt, aki megint remekül lépett fel a támadásokkal, ő rendre megteszi ezt. Jön egy középre ívelt labda Salának, Salá csúsztat, de aztán Beach könnyedén szedi össze a labdát kapujából kiérkezve, és már gurítja is ki Irvine-nak. Azért most felpörögtek az események az elmúlt percekben. Ausztrália is érzi még magában, hogy az első fél időben, ha kiegyenlítene, akkor a második játékrészben gyakorlatilag egy teljesen új tiszta lappal indulhatna. és aztán jön egy hosszú indítás is a jobb oldalra, ráadásul jól veri meg emberét, Volpato, és a hosszú irányába tekeri, de ismét csak az irányába, mert nem találta el a kapu felületét, ráadásul jó 5-6 méterrel, ez azért elkerülte a jobb oldali kapufát. Nem volt ez egy jó próbálkozás, de egy ígéretes lehetőség volt, talán még tovább tudta volna passzolni, akár Bósznak, akár Irán Kundának is, a labda pedig éppen eltalálta a kamerát.
1: Ez egy szép ausztrál támadás volt, mondhatja, hogy a legszebb az első fél időben. Volpato nagyon jó labát kapott, egy fölpassz, visszapasszból a jobb szélen, és mint a tegnap, ha látta valaki Kukurellájék meccsét, ahogy benyeste Oyar Zabal elé, jobbal benyeshette volna, mert Irán Kunda egyedül volt középen, de ő a cselt választotta, behúzta jobb szélről befelé, és ballal elég gyengén a hosszú sarok mellé lőtt.
0: Igen, Volpato eddig nem nagyon próbálkozik a jobb lábával csinálni semmit, mindig bal lábbal ér a labdához. Ugye az első fél idő elején, vagy itt a mérkőzés elején, az 5. percben már volt egy jó lövés a távolról, középről, majd 25 méterről kínálta meg a kapust, az végül a felső kapufáról csúszott fölé. Az egy jó próbálkozás volt, ezzel szemben ebben most azért nem volt túl sok veszély. Jöhetne most előre az ausztrálok, ott van náluk a labda, méghozzá O'Neillnél, aki tovább passzolta Irvinehoz, most már Csirkát ki, ez aki belép a támadó harmadba, ő passzolja át a bal oldalra, ez nem volt egy jó beadás, de Bihic még beütheti azt az oldalvonal előtt, ő ezt meg is teszi a bal oldalon, érkezik egy újabb beadás Irán Kunda felé, és hát a legalacsonyabb ausztrál játékos végül nem tudta jól beletenni a fejét. Ő azt mutatja, hogy szerinte lepattant egy egyiptomi játékosnak a kezéről. Meglátjuk, hogy olyan a videóbíró majd vizsgálja-e ezt az esetet. Közben pedig egy egyiptomi játékos lent is maradt. 15-ös számmal Hafez volt az, aki fájlalja valamelyik testrészét. Ennek köszönhetően az uruguayi játékvezető pedig azt mutatja, hogy várjunk még kicsit. Lehet, hogy Irán Kundának igaza van, és lehet, hogy egy büntetővel jöhet majd Ausztrália. És ebben a pillanatban mutatja, hogy mehet tovább, úgyhogy nem volt semmi szerinte. Rápattant ugyan az egyiptomi játékos kezére, de hát ez teljesen ott volt a teste mellett, úgyhogy ez egy kiváló ítélet volt most a videóbíró szobából. Rabiának a jobb kezéről csúszott tovább a labda, de hát emiatt butaság lett volna ezt tovább vizsgálni. 2 perc van hátra hivatalosan az első fél időből. Ausztrália, Egyiptom 0-1.
2: És a jobb oldalra megint Bosshoz kerül a labda, az ausztrálok jobb szélső szárnyvédője, remekül futballozik egyébként. Ő az egyik, aki Európában pallérozódik, a Feyenoord játékosa, és egész eredményesen szerepelt ebben az előző, tehát a mögöttünk hagyott idényben, hiszen 4 gólig és 7 gólpasszig jutott jobb hátvédként, jobb szélsőként. Ez jónak mondható azért egy holland első osztályban. Egy előreívelt labda az egyiptomiaktól megint, ezt a fejpárbajt szinte biztosan megnyeri Sutára, hogy meg is tette, aztán megint ott a kavarodás, Bosz emeli meg, mintha szabálytalan lenne vele szemben az egyik egyiptomi, de Bosz tovább tud menni, és még mindig tovább tud menni, de egy nagyon nagyot kap, aztán Irán Kunda jön hatalmas lendülettel, és viszi el a labdát ellenfele elől, Volpato megint egy lövéshez készül, de most egy lövőcsellel átveri védőjét, aztán mintha egy egyiptomi kezet ért volna a labda, de mehet tovább a játék, ez is szerintem leszorított helyzetben volt ez a kéz, aztán most sikerül felszabadítani a Egyiptomnak ezt a labdát, de Salah nem tudja megnyerni az 1-1 elleni párharcot Harringtonnal szemben, aztán most megint egy óriási kavarodás, Metcalf jön ki onnan valahogy, hát telnek múlnak a másodpercek, próbál támadni Ausztrália, Bosz a földön fekszik közben továbbra is, az állás pedig változatlan, úgyhogy már csak fél perc van a jelzett 5 perces hosszabbításban az első játékrész végén. Ausztrália, Egyiptom 0-1.
0: De kirúgja a labdát a másik ausztrál Csirkát, ilyen miatt majd ápolásra lesz szükség itt az első fél idő legvégén. Hát szerintem ez az a pillanat, amikor a játékvezető nyugodtan mondhatná azt, hogy menjenek pihenni a fél időre a csapatok, és akkor majd a szünetben tudnák ápolni. Szegény Bószt, aki óriásit kapott a lábára, teljesen vétlen volt a másik ötös Rabia, ők már ugye nem először találkoznak a mérkőzés folyamán, közben pedig már Sutár is feljött oda az óriási termetével, megfélemlíteni a játékvezetőt, hiszen odaállt fölé és megkérdezte, hogy ez miért nem volt semmi. Ebben a pillanatban szerencsére a játékvezető véget vett az első fél időnek. Hát nem ez volt a világbajnokság legjobb első játékrésze. Az 5. percben ugye Volpatónak volt egy nagyon veszélyes lövése, az ausztrál középpályást nagyjából 25 méterről középről kínálta meg az egyiptomi kapust. Az egyiptomi kapusnak, Sobeirnek akkor nem kellett játékba avatkozni, hiszen a labda az tovább csúszott a felső lécen. Aztán 8 perccel később megszületett az eddigi egyetlen gól a mérkőzésen, akkor Ashour volt az, aki kiválóan tört be, oda az ötös magasságába érkezett a labda jobb oldalról, méghozzá Hafeztől, és ebbe szépen belerakta a fejét Ashour, onnan pedig a jobb alsó sarokba vándorolt a labda, úgyhogy ezzel a találattal vezet egy fél időnyi játék után Ausztrália ellen Egyiptom. Szűk négy óra múlva jön majd a folytatás, a Szóval stúdiói.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Kikapott a finnektől a magyar férfi kosárlabda válogatott a világbajnoki selejtezőben. Szamócákat vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság. Folytatódik a napos meleg idő. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
3: Sporthírek.
4: 85-77-re kikapott a magyar férfi kosárlabda válogatott a legutóbb Európa-bajnoki negyedik finnektől Helsinkiben, a világbajnoki selejtező sorozat 5. fordulójában. A mieinknek viszont még van esélye a továbbjutásra, de ez az esti Franciaország-Belgium találkozótól is függ. Magabiztosan nyert a magyar férfi vízilabda válogatott Hollandia ellen felkészülési mérkőzése a Hajós Alfréd sportuszodában. A világkupára készülő magyarok 21-12-re győztek. Zalenki Gergő világ és Európa bajnok vízilabdázó ismét a Proreco játékosa lesz. A 31 éves sportoló 2021 és 24 között szerepelt már az olasz csapatban. Míg az elmúlt két idényben a görög olimpiákhozban légióskodott, és két héttel ezelőtt jelentette be távozását. Nem jött össze a bravúr, Fucsovics Márton a harmadik fordulóban búcsúzott a wimbledoni teniszbajnokságon, miután három szedben kikapott a 22. helyen kiemelt spanyol Davidovics Foginától. Stoller Fanni és az amerikai Ése Mohamed kettőse 7-5-6-2-es győzelemmel jutott tovább a wimbledoni teniszbajnokság női páros versenyének első fordulójából. A 16. helyen kiemelt duó a nyitókörben ukrán-japán párossal csapott össze. Ondár Anna a lengyel Magdalena Freh oldalán viszont kiesett, mivel 6-7-6-3-6-3-ra veszített egy ausztrál-amerikai kettőssel szemben. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton a Ferrari hazai közönség előtt szereplő versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es brit nagydíj sprint kvalifikációján. Így a holnapi rövidtávú futamot ő kezdheti majd az éről. A 41 éves pilóta mögött a VB pont versenyt vezető olasz Andrea Kimi Antonelli zárt másodikként a Mercedes-szel, míg a négyszeres VB győztes Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája lett a harmadik.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Újabb lépést tett a kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint az állami szerveknek át kell adniuk az 1990 előtti állambiztonsági iratokat az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. A minősített dokumentumok esetében pedig kezdeményezni kell a titkosítás feloldását. A tervek szerint ősszel több eddig nem kutatható irattípus is hozzáférhetővé válik. Az innováció Magyarország jövőbeni sikerének kulcsa és legfontosabb erőforrása, mondta a tudományos és technológiai miniszter egy konferencián. Tanai Zoltán hangsúlyozta, hogy a kormány kiemelten támogatja a tudomány, a technológia és a startup ökoszisztéma fejlesztését. Hozzátette, fontos előrelépés, hogy létrejött a Tudományos és Technológiai Minisztérium, ami azt jelzi, hogy a kormány stratégiai területként tekint a tudományra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre, több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós forrásból. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a fogyasztóvédelmi hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök vizsgálata alapján a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt legtöbbször gond. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki.
3: Közlekedés.
4: Eloltották a Fonyót külterületén keletkezett tüzet, így az M7-es autópályán ismét zavartalan a forgalom. Közben az M0-es autóúton is jelentős fennakadások vannak. Szigetszent Miklós térségében tarlótűz miatt a 17-es és a 21-es kilométer között több kilométeres a torlódás. Emellett az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében több autó összeütközött a 26-os kilométernél. A forgalom csak a középső sávon halad, a feltorlódott kocsisor hossza meghaladja a 10 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Holnap már országszerte napos idő várható, éjszaka általában 12-17, holnap napközben 25-30 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó egyaránt 24, a Tisza tó 29 fokos. A következő napokban is folytatódik a meleg, de a korábbi napokhoz képest kissé enyhébb idő.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Pontosan 9 óra van, a mikrofonnál Szegő Tibor, jó estét kívánok. Férfi vízilabda válogatottunk 21-12-re legyőzte Hollandiát felkészülési tornán a Hajós Alfréd sportuszodában. A telefonnál Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, tőle tudjuk meg, miről olvashatunk a holnapi labban.
2: A Nemzeti Sport szombati számában továbbra is a labdarúgó világbajnokság játssza a főszerepet. A Mexikóból tudósító Borsos László kollégánk arról ír, hogy a társrendező mexikói válogatott hogyan várja az Anglia elleni találkozót. Hugo Sánchez például azt üzente az angoloknak, hogy Mexikó készen áll a csodára, de természetesen a szurkolók is nagy bizalommal tekintenek az összecsapás elé. Mindenki úgy gondolja, hogy most itt az alkalom, hogy egyrészt legyőzzék az angolokat, másrészt pedig, hogy még egy fordulót nyerjenek az egyenes kieséses szakaszban. Borbola Bence kollégám Sallói Dániellel beszélgetett, a Torontóban futballozó magyar válogatott játékos, ugyancsak egy házigazda, másik társ házigazda kanadai együttesről beszélt, arról, hogy Marokkó ellen mire lehetnek képesek a nyolcaddöntőben, és az is kiderül, hogy az is kiderül Sallói Dániel elmondásából, hogy a kanadai futballra milyen hatással volt már eddig is a csapat szereplése. Természetesen a napi mérkőzésekkel is foglalkozunk, miként azzal is, hogy Cristiano Ronaldo gólja is kellett ahhoz, hogy a portugálok tovább menjenek, de ugye ez a mérkőzés volt az egyenes kieséses szakasz eddig talán legizgalmasabb összecsapása, olyan végjáték volt, ami valóban ritkaság, a fordulatos összecsapás végén pedig a horvátok búcsúztat, és ők igen dühösen kommentálták a történteket. A világbajnokságtól kicsit elszakadva a képes sport mellékletünket is ajánlom, szombatonként jelenik meg rendszeresen, ezúttal Botka Endrével készített nagy interjút Borbola Bence kollégám, aki sok mindenről beszélt, a ferencvárosi időszakáról, arról, hogy hogyan érzi magát a korábbi bajnokcsapatnál. Nagyon-nagyon érdekes beszélgetés. A futball mellett mást is ajánlanak, például kosárlabdát, hiszen férfi válogatottunk a Finnországban VB selejtezőn szerepelt. Fetekas Zoltán kollégánk a helyszínről tudósított, és számolt be mindenről, ami a találkozón, illetve azt követően történt. Figyelünk természetesen a nap kiemelkedő nemzetközi eseményeire, így a Wimbledoni tenisztornára, ahol Fucsovics Márton révén ezen a napon is volt magyar vonatkozása az eseményeknek, illetve a Formula egy hétvégi nagydíjára is fókuszálunk, hiszen újabb érdekes futam várható ezen a hétvégén, illetve maga a futam pedig vasárnapon. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
1: Szűcs Miklós, köszönjük szépen! Egy fél időnyi játék után Egyiptom 1-0-ra vezet Ausztrália ellen a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért. Van még hátra tehát egy fél idő, úgyhogy kapcsoljuk kollégáinkat, Erdei Márkot, Olasz Gergőt és Vukovics Lászlót.
0: Nemzeti Sport Rádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ahogyan Szegő Tibor is említette, 1-0-ra vezet tehát Egyiptom Ausztrália ellen, és hát innen jön majd hamarosan a folytatás, a csapatok már szállingoznak vissza természetesen a gyepre, az ausztrálok már ott vannak, az egyiptomiakat még várjuk, de az ausztrál keret sem teljes egyelőre, hiszen érkezni fog, ha jól láttuk, 15-ös számmal Kai Trevin, akinek azért nem ismeretlen ez az amerikai stadion, ő a New York City-t erősíti, eddig 6-szor volt válogatott, és eddig még nem lépett pályára ezen a világbajnokságon, de kérdésre választ is kaptunk, hiszen Bósz az, aki az első fél idő végén megsérült, emiatt ő már nem tud visszatérni a folytatásra, és hát akkor Trevin be lesz dobva az első nagy tornáján a mély vízbe, rögtön itt az egyenes kieséses szakaszban a legjobb 32 között, és már viszont jönnek vissza Szalájék is, úgyhogy hamarosan kezdődhet majd a második játékrész. Szala vezérletében jöhetnek majd vissza a csapatok. Érdekes, hogy a szünetben ránéztünk a nagyon divatossá vált XG-re, vagyis expected goals-ra, várható gólokra, és az ausztráloknál ez a szám 0,4, míg Egyiptomnál 0,41. Lehet, hogy ez az egyszázadnyi különbség jelenti azt az egyetlen egyiptomi gólt, amely volt eddig a mérkőzésen. Ugye annak a gólnak a szerzője Ashour volt, és közben megmutatták nekünk azt is, hogy Boss hogyan is sérült meg. Ugye Rabiával csúszott össze az első félidő végén, ahogy Vukovics László említette, ha szabad így kiadnom, hogy ugye Rabia gyakorlatilag jött, és teljesen mindegy volt neki, hogy mit talált, talált labdát és babát is. Végül szegény Boss volt az, aki ezt megsínlette.
4: Ez egy érzékeny veszteség Ausztráliának. Nagyon sajnálom Boss, mert a legjobb játékos volt az ausztrál csapatban az első fél időben. Gyors, lendületes, jöttek onnan beadások is. Mielőbbi felépülést kívánunk neki.
5: És még az is kérdéses, hogy tudja majd folytatni a tornát egyáltalán Boss, hiszen ha még sérüléséből fel is épülne, esetleg a nyolcaddöntőre egyáltalán nem biztos, sőt jelenlegi állás szerint biztosan nem jut be Ausztrália a legjobb 16 csapat közé, és nem kerül a nyolcad döntőbe, de hát még van egy fél ideje az ausztrál válogatottnak arra, hogy megváltoztassa az állást, és az eredményt is ezáltal megváltoztassa a találkozó végi kimenetelét. Ashour góljával tehát elkezdődik a második fél ide, és Ashour góljával 1-0-ra vezet Egyiptom, és rögtön egy lehetőség! Azt a mindenit, hogy maradt ez ki, Marmoush! 8 méterről a kapu mellé passzolta a labdát a Manchester City csillaga, az egyik legnagyobb név jelenleg már az egyiptomi válogatottban. Sokan tőle többet vártak már ezen a világbajnokságon, mint magától, Mohamed Salah-tól, hiszen Marmoush sokkal fiatalabb, sokkal jobb formában futballozik az elmúlt időben, mint a liverpooli Salah, de kimaradt. Ez a lehetőség is, talán a mérkőzés legnagyobb helyzete volt a góllal beleértve.
4: Igen, de gyönyörűen vette át pedig a labdát, a bal összekötő helyén kapott egy kiváló labdát, befele átvette, kizárta már a védőjét, 14 méterről a kapus jött ki, de pont jó volt csatár szempontból a távolság, el tudta volna passzolni a bal alsóba, de egy méterrel céltévesztett. Hát az ő szintjén lévő játékosnak illik berúgni az ilyet, és akkor nagyon közel került volna Egyiptom a továbbjutáshoz.
3: Közben vigyázni kell arra az uruguayi játékvezetőnek, nehogy elharapozzanak itt az indulatok, hiszen most több eléggé durva ütközés is volt itt a második félidő legelején. Nyilván jó ezt látni semleges szurkolóként, hogy mind a két csapat nagyon-nagyon szeretne tovább jutni, de azért így Boss sérülése után is szeretnénk azt, hogy ne legyen több ilyen sérülés. Irán Kunda is lent van a földön, Csirkáti, valamint Zico is összeakadtak, úgyhogy hát érdekes, hogy mit fog kezdeni ezzel a játékvezető. Ráadásul Csirkáti eléggé csúnyán még a földön fekve vissza is rugott egyet Zicóra. Irán Kunda, amiért lemaradt, az teljesen vétlen volt, hiszen egyszerre felugrottak az egyiptomi játékossal, majd az afrikai az ő lábára érkezett, úgyhogy ez abszolút nem volt szándékos, szerencsére Irán Kunda már jobban is van, tudja folytatni a mérkőzést. Jöhet tehát majd 35 méterre egy ausztrál szabadrúgás, kicsi jobbról. Picit megzavart egymást a két játékos, mind a ketten mutatták, hogy mi fog következni, aztán szinte összeszaladtak a labda előtt. Ez elég érdekes volt, ennek köszönhetően nem is volt túl jó ez a szabadrúgás. De már Szutár visszafejeli, Irvine pedig lefejeli, lehetne egy lövés onnan jobbról, egy beemelt labda, és nincs meg a gól. Pedig ez jó próbálkozás volt, Metcalf volt, aki érkezett, és közben mutatják, hogy óriási a baj, mert lenn maradt az egyik egyiptomi játékos, Hani fekszik lenn a földön, és mintha elvesztette volna az eszméletét, mert szaladnak oda a játékos társak, szalad oda az orvosi stáb, és hívják a mentősöket is, hogyha jól látjuk. Hát reméljük, nincsen komolyabb probléma, lehet, hogy összefejelt egyet az egyik ausztrál játékossal, Metcalf volt az, aki ott berobbant és próbálta valahogy kapu felé terelgetni a labdát. Hát végül az nem jött össze, de Hani meg megsérült, és hát eszméletlen, hogy sétál be a mentős stáb. Hát ennél azért talán jobban kellene sietni, de reméljük, hogy tényleg ők látják jól, és nincsen akkora probléma. Talán, mintha már eszméleténél lenne, még csak távoli képet mutatnak nekünk, nyilván ilyenkor azért ritkán szoktak rá közelíteni. Nem engedik a különböző jogok, de úgy látszik talán, hogy nem akkora az aggódalom. Hán itt már föl is segítik. Hát lehet, hogy agyrázkodás miatt neki el kell hagynia majd a pályát, de azt jó látni, hogy tényleg már talpon van, illetve ebben a pillanatban most már talpon van, felsegíti őt az egyiptomi stáb. Hát lehet, hogy nagyobb volt az ijegység, de az első nagyon rosszul nézett ki. Laci, te hogy láttad?
4: Én azt gondolom, hogy ilyen esetben a játékos védelme meg egészség érdekében cserét kell eszközölni. Itt volt egy lábteniszes mozdulattal egy ilyen beemelt labda a hosszú sarok felé, Metláv tiszta izomból érkezett, a egyiptomi játékos csak a labdát figyelte, és összefejeltek úgy a levegőbe, hogy miközben a labdát figyelte, telibe fejelte őt is. Hátulról teljes lendületből érkezett, és elsodort a labdástól mindenestül, és egy pillanatra el is vesztette az eszméletét. Most, hogy fejsérülésnél nem kötelező lemenni a pályáról, ez az új szabály, de minden egyes fejsérülés valamennyire egy minimális agyrázkodás, és nem akarok orvosi dolgokba belemenni, de mindenképp egy ütést kap a játékos, és ilyenkor az orvosi stáb dönti el, hogy folytathatja vagy sem.
5: És most a játékvezető közben megállítja valamiért az eseményeket, hiába végezte el a kapus már a kirúgást, visszarendeli most a kapushoz a labdát a bíró, és el kellett hagynia most Hanninak mégis a játékteret. Gondolom akkor lehet a negyedik játékvezetőnek is meg kell néznie, vagy ott esetleg van valami a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségtől esetleg valamilyen hivatalos orvos, mondjuk a csapatorvosokon kívül, aki megvizsgálja ilyenkor a játékost, hogy visszamehet egyáltalán. Az egyiptomi orvosi stáb továbbra is pöröl a negyedik játékvezetővel, mert a főbíró leküldte a pályáról a jobb hátvédet Hanit, de a játék már folytatódhat, és megint egy fejpárbajt nyer meg, nem véletlen és nem ritkaságnak számban menve Szutár, aztán eltüntetik ott a bal oldalon Mármust, azért az ausztrálok is most egy picit váltottak, érezték, hogy az egyiptomi válogatott átment a keményből, már-már néha azért talán, ha nem is az alattomos jelző, de valóban a tekintélyt parancsoló futballba és a tekintélyt parancsoló habitusba. Most az ausztrálok is váltottak, és hát azóta már volt egy-két komolyabb belépő az ausztráloktól is. Most pedig egy még bent tartott labda, amelyet lehetne centerezni, de rövid az ausztrál játékos középre tett labdája. Aztán megint Harrington az, aki jól lesz le egy átadást, és jöhetnek az ausztrálok. Most azért éledezik az ausztrál csapat. 51. perc, Ausztrália, Egyiptom, a labdarúgó világbajnokság legjobb 32 csapata között, ahol a tét már a 8. döntőbe jutás. 0-1 vezet Egyiptom.
3: Igen, hát azért, hogyha megnézzük az ausztrál nemzeti sportágakat, akkor mondjuk ott a rögbi az feljebb szerepel, mint a labdarúgás. Ennek is köszönhetően azért valóban elkezdtek komolyabban odalépni a testükkel, de egyelőre még azért egy bizonyos határon belül mozognak az ausztrál játékosok. Megkapta a labdát közben Harrington a kapusától, Beach-től, egészen addig került hátra a labda. Aztán most megindultak a jobb oldalon, Csirkáti az, aki felpasszolja, ez egyelőre jól néz ki, sikerül is megfordulni a Volpátónak, szokás szerint a bal lába fele cselezett, aztán Iránkundát játszanak itt, mint a felborítottak volna, de végül még időben vissza tudta passzolni Volpátóhoz, aki szépen cselezget, aztán végül kénytelen visszapasszolni egy jó beadás jobb oldalról, de végül nem érkezett rá társ az ausztrálok részéről. O'Neill az, akinek a bal oldalon már össze kell gyűjteni ezt a labdát, közben megint egy jó becsúszás az egyiptomiaktól. Ashour mutatja azt O'Neillnek, hogy tessék csak szépen gyorsan föltápászkodni, mert semmi nem volt. Ennek köszönhetően viszont jöhet egy ausztrál pardobás, 3-4 méterre járhatnak az egyiptomi alapvonaltól, de a játékvezető szerint végül ez az ausztrál játékosról ment ki. Megmondom őszintén, számomra ez egy érdekes ítélet, de most Hani az, aki visszatérhetett a felsérülése után a pályára, és ő az, aki behajíthatja majd a labdát középre, vagy éppen oldalra, meglátjuk, hogy mit választ. 53. perc legeleje, Ausztrália-Egyiptom 0-1.
5: Még csak 7 perc telik el a második játék részből, de Vukovic Lászlóhoz azért fordulnék, lehet, hogy kicsúszik majd ez a mérkőzés a játékvezető kezei közül.
4: Igen, az ausztrálok váltottak, próbálják fönntartani az egyiptomot a saját kapuja előtt, Egyiptom pedig érthetetlenül teljesen visszaállt. Ez első másodpercben, tehát 10 másodperc alatt gólt rúgott volna Mármus a második félidő elején, azóta teljesen visszaállt Egyiptom. A játékvezető, mivel nem következetes, erre ráéreznek a csapatok, meg hát a bajtársiasság működik ilyenkor a csapaton belül, hát Boost azért körülírhatnám, de elég keményen lerúgta tulajdonképpen az egyiptomi játékos. Igaz, ott volt a labda is, de mindent gázolt, és itt ilyenkor a játékosok szeretnének elégtételt venni, nyilván nem lerúgni az ellenfelet, de sokkal keményebben játszanak az ausztrálok. Itt a játékvezető feladat, hogy ne duruljon el a mérkőzés.
5: Most egy beadás a bal oldalról Ausztráliától, de sikerült tisztáznia a középső belső védőnek, Rabiának. Ibrahim volt az, aki rosszul vette át a labdát egyébként, és ebből indulhatott meg az ausztrál válogatott. Az 54. percben járunk, a bal oldalt pedig az egész mérkőzésen aktívan futballozó Behics kapja meg a labdát, bepasszolja középre Irvine-nak, aztán Metcalf húzna meg a szélét, na ez biztosan szabálytalan, O'Neill volt az, aki kiharcolta ezt a szabadrúgást az ausztrál csapattól, megtolta a labdát, és őt ütötte el a egyiptomi játékos Zico, és ez egy megint ígéretes pozíció. Az ausztrálok, mint azt már említettem, nagyon magas belső védőkkel rendelkeznek, sőt a középpályán is azért Irvine fizikuma tekintélyt parancsoló, ráadásul ezt egy jobblábas végzi majd el bal oldalról. A kapu felé is tekeredhet ez a labda akár, úgyhogy amint azt már az első fél időben is említettem, akár még úgy is gól születhet, ha nem ér bele egyetlen ausztrál játékos sem a szabadrúgás elvégzését követően. O'Neill a labda mögött, középen már természetesen megtalálható Sutar, Harrington, Csirkáti, Irvine várja az összes nagy ausztrál játékos a labdát. Jön a középreívelés, és ott a gól az ausztráloktól. Sutar egyelőre, akit ünnepelnek, de Harrington is ott van. Kiegyenlít Ausztrália az 55. percben. Most már egy baloldalról érkező szabadrúgás, amely a kapu irányába tekeredik. O'Neill remek rúgó technikával csavarta ezt oda az 5-ös és a 11-es pont közé, és egy ausztrál fejen megpattan ez a beívelés, és utat talál magának a hosszú felsőbe. És akkor újra kezdődik minden gyakorlatilag az 55. percben Ausztrália.

0: volna a mérkőzést, ajtóablak helyzetben hibázott. Azóta az ausztrálok ott vannak, az ellenfél kapuja előtt több szabadrugás szögletet kiharcoltak, és azt mondtuk többször a mérkőzésen, hogy a legnagyobb szansa Ausztráliának a pontrugások, mert fizikálisan sokkal magasabbak, mint az egyiptomiak. Ez most ült is ausztrál részről, hogy szabadrugást be tudtak fejelni. Igaz, hogy öngól volt, de mivel az ausztrálok ott vannak ilyen termettel, ezért csúsztatott a saját kapujába szegény Honey. Most egy újra kezdődik a mérkőzés egál helyzetből. Az Egyiptom már úgy nézett ki, hogy nyerekbe van, de most újra kell megszerezni a vezetést.
1: Vagy éppen az ausztrálok jöhettek most lendületbe, és lehet, hogy megszerzik majd a vezető gólt. Ki tudja, valóban elsőre Sutárnak a neve mellé könyvelték el ezt a gólt, de villámgyorsan kijavították, és ők is észrevették, hogy Honey a jobb hátsó védő volt az, akinek a buksijáról végül ez becsúszott a kapuba. Most éppen nála van a labda, és Egyiptom támadhat. Gyorsan tovább is teszi Ashournak, Ashour pedig szinte átcipeli az egész pályán jobbról indulva, végül középen megáll, Irán Kunda mutatja neki, hogy ne siessen ennyire, inkább passzolja vissza. Aztán most már Rabia dobta ki a bal oldalra a labdát Afeshez, középen megkapja Atia is, aki aztán most átíveli a jobb oldalra, ez rövidnek tűnik, így is van. Behics kiválóan lépett oda és fejelte el üres területre a labdát, ahol végül egyiptomi védő érkezett a leggyorsabban, aki pedig odalépett, az Fati volt, ő passzol megint Atiához középen, Atia pedig most nem jobbra, hanem balra lövi ki a labdát, egészen oda Hafezig, aki nem tud most előrefele menni. Hát nem sieti el ezt a támadást. Egyiptom szépen megfontoltan passzolgatnak ide-oda, meglátjuk, hogy vajon hova fog ez kifutni. Most megkapta megint Honey a jobb oldalon, Szalával játszik össze, Szalá pedig mutatja, hogy akár vissza is passzolhat, mert neki végül nem kapta meg, Szalá pedig szögdécsel vissza a saját kapuja felé, végül 35 méter az ausztrál portától, megkapta a labdát, de ő is csak befelé tudott passzolni, de Ibrahimék felé, aztán megint Rabia az, aki a bal oldalra passzol, most egy jó megmozdulás lett volna ez Zikótól, az egyik egyiptomi támadótól, hiszen átlépte a labdát, de számított erre az ausztrál védő is, aki szépen elpasszolta a labdát, és most már Trevin nyújtja meg oda egészen Irán Kunda felé, de ez egy borzasztóan hosszú átadás, szépen lép ki a kapujából Subir, aki le is húzza ezt a labdát, kigurítja közben, jöhetnek megint az egyiptomiak, de már döntetlen állásnál.
2: Honey passzolja oda Ashournak, aki egy kicsit könnyelműen teszi oda csapattársának, sikerült még megmentenie ott a középpályán a labdát az egyik csapattársak, de nem múlott sokon az, hogy megint egy labdavesztés legyen, és akkor abból jöhetett volna akár megint egy veszélyes ausztrál támadás. Irán Kunda támadja meg a kapust, aki ezáltal előreíveli, Harrington a mezőnybe fejeli vissza, aztán indíthatják Marmust megint. Marmust egy az egyben védőjével, de aztán jönnek a segítő ausztrál társak, Mohamed Salah 16-oson belül nem tud lőni, Irvine pedig felszabadít, de Egyiptom is azért éledezik itt a második félidő elején, eltelik már a második játék részből is 13 perc, lassan ott járunk, hogy jön az ivószünet ismét a második félidőben, és az nagyjából ugye 67-68. Percben szokott bekövetkezni, most az 59-ben járunk. A félidő felénél szokták a bírók alkalmazni ezt a hydration break-et, tehát a hidratáló szünetet, ivószünetet. Egyiptom támad az ellenfél térfelének a közepén, a második félidő 59. percében, a mérkőzés 59. percében. 1-1 az állás az Ausztrália-Egyiptom találkozón.
1: Megint Fati volt az, aki kipasszolta a bal oldalra a Hafeznek, aztán vissza is kapja. Egyedül nem tudnak feljebb jutni az egyiptomiak, főleg így, mikor eladják a labdát, és akár lehetne futni is az ausztráloknak. Végül ez nem jön össze, Irán Kunda ugye megtolja a labdát, van egy szabálytalanság, amelyet természetesen le is fúj a játékvezető. És hát valóban hiányoljuk most már azért a sárga kártyát, lehet, hogy lassan elő kellene venni, mert egyre durvábbak ezek az egyiptomi faltok. Most éppen Ibrahim volt az, aki teljesen lekésett, egy vagy két ütemet minimum elkésett, és telibe találta Irán Kundának a jobb lábát, aki most lent van a földön, mellette természetesen az ausztrál szövetségi kapitány Tony Popovics is azt nehezményezi, hogy miért nem kapott ezért sárga lapot az egyiptomi játékos. Végül ezt még engedi az urugvái Spori. Popovics még mindig pöröl, most éppen már a negyedik bíróval, negyedik játékvezetővel, és mutatják közben O'Neillnek a játékvezető, hogy vigye az kijebb az oldalvonal felé a labdát, ez is majd bal oldalról jön, hogyha visszaemlékezünk, pár perccel ezelőtt volt már egy veszélyes szabadrúgás a balról az ausztráloknak, nyilván a sokkal mélyebbről volt, sokkal inkább az alapvonal felé, ez nagyjából 20 méterre van az alapvonaltól, abból gól lett. O'Neill beíveli középre, érkezik a labda megint Sutár felé. Sutár most nem tud ebbe egyáltalán belecsúsztatni, de még mindig ott van náluk, mármint az ausztráloknál. Volpától egy picit rossz megoldást választ, de végül O'Neill még az be tudja gyűjteni, és megint beíveli középre, de ez sem volt egy jó átadás. Még mindig ott van, de most Harrington lövi be középre, ez sem volt jó. Harmadjára fejelik ki a egyiptomiak, és ugyanígy megteszik negyedjére is. mert közben ugyan visszafér.

0: megverték az ausztrálok, miközben beszéltem, de ötödjére is kifélik. Hát egyelőre megpróbálják az ausztrálok valahogy átlőni ezt a falat, mert mint átívelni, nem nagyon jön össze, de talán majd most Volpato iránykundát játsza, mert 16 méterre vannak az ausztrálok az egyiptomi kaputól. Most balról érkezett volna egy beívelés Metcalftól, végül iránykundához passzon, azért kézre felpattant, de teljesen egyértelmű volt, hogy az egyiptomi játékosnak a lábáról, már pedig ezt nem szokták lefújni, hogyha felpattant. Ezt követően pedig egyik egyiptomival szemben, ha jól láttam, Marmussal szemben szabálytalankodnak az ausztrálok, úgyhogy most felszabadult az egyiptomi kapu, és jöhet majd Egyiptom. Salah volt az egyébként, aki a másik csapatkapitánnyal, Sutárral találkozott. Hát van köztük egy jó két fej, és hát azért jó pár kiló is. Ennek is köszönhető volt az, hogy azért jó messze pattant Sutárról Salah. 62. perc, Ausztrália, Egyiptom 1-1.
1: Sutárral nem csak a játék téren belül, de még talán az utcán sem szívesen találkoznék, amilyen fizimiskával rendelkezik.
0: Talán nem sötétben.
1: Tényleg 2 méter magas játékos, lehet, hogy 100 kiló környékén mozog, és csupa izom, gyakorlatilag, mintha bronzból öntötték volna, úgy néz ki Sutár. Elképesztően jó fejjátékkal rendelkezik, ezt ki is használja Egyiptom a második játék részben, amelynek most már a harmada eltelt, hiszen a 62. percben járunk. 1-1 az állás az Ausztrália-Egyiptom találkozón, és az egyiptomiak próbálnak támadni az ellenfél térfelének a közepén. Átkerül a jobb oldalra a játék, onnan centerezhetné az öngolt jegyző Hani, akinek így gyakorlatilag a találatával egyenlített Ausztrália. 2 egyiptomi gól, de 1-1 az állás. Ashour még a 13. percben szerezte meg az egyiptomiak számára a vezetést. Ismét egy centerezés, amelyből aztán próbálják átforgatni a jobb oldalra a labdát, ez sikerül is, majd még tovább Ashour, Mohamed Salah a 16-oson belül találja már magát, aztán Hani-nak passzol, de Salah már lesen kapta, úgyhogy megint csak jöhet Ausztrália egy szabadrúgással a 63. percben. Az ivószünetig még nagyjából 5 minutum marad a rendes játékidőből, pedig a találkozó rendes játékidejéből hátra van 27,5 perc, plusz a hosszabbítás a mérkőzés végén, és akkor ki tudja, hogy milyen állás lesz, amikor letelik a 90 perc után is a jelzett hosszabbítás. Ha döntetlen, akkor még kétszer 15 perc is várhat akár a csapatokra, sőt, akár egy 11-es párba is. De ne szaladjunk ennyire előre. 63. perc, Ausztrália, Egyiptom 1-1.
0: Érkezik egy magas labda Beach-től oda iránykunda felé. Meglehetősen érdekes, hogy mindig iránykundát próbálják ezekkel a magas labdákkal megjátszani, akit inkább futtatni kellene az üres területekbe, mert ő egy villámgyors játékos, de nagyon alacsonyan van a súlypontja, emiatt sem érdemes neki felívelgetni a labdákat. Harringtonnál van most, már átmennek a felezővonalon az ausztrálok, mire ezt befejezem ezt a mondatot, addigra már visszakerül egészen Beach-ig, a kapusig, aki felé érkezik Zico letámadni, de nem nagy rösssel, emiatt simán ki tudja azt passzolni, már mint a labdát oldalra Beach. Aztán most megint egy magas átadás iránykunda felé, és hát most bizonyította azt is, hogyha érkezik felé egy jó labda a fejére, azt sem tudja átvenni, mert középről nemes egyszerűséggel nagyjából 30 méterre pattant tőle a labda, és ami így elhagyta a játékteret. Kettős cseréhez készülődnek közben az afrikaiak, érkezik majd 12-es számmal az egyik játékosuk, aki nem más, mint mindjárt megtalálom, Haizem Hassan, akinek még nincsen meccse ezen a világbajnokságon, csak úgy, mint az ausztráloknál a félidőben beállt Trevinnek sem volt, úgyhogy ő is egy új játékos, valamint a 4-es számú Abdelmagid, akinek már van ugyan egy mérkőzés, hiszen a legutóbbi is csereként dobta őt pályára, Hossam Hassan. Jöhetnek most tehát az ausztrálok, birtokolják a labdát, amint a labda elhagyja a játékteret, nyilván jöhet majd a kettős egyiptomi csere. Irvine-nál van a labda, ő passzolja ki most a jobb oldalra éppen Trevinhez, Trevin pedig visszarakja Csirkátihoz, Csirkáti jól átíveli a bal oldalra, végül két társa közé ment, Metcalf még be tudja azt gyűjteni az oldalvonal előtt. 65. perc közepén járunk, az ausztrálok birtokolják a labdát, és már ki is egyenlítettek, vagyis Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: Sutár volt, aki felpasszolt a mélységben a labdát, de hosszan vette át a középpályán a csereként beszállt jobbszélső Truwine, és most már a jobb hátvédhez kerül a labda Hanihoz. Aztán ő passzolja be középre, a saját tér felén járatja most a labdát az egyiptomi válogatott, nem sikerül előrébb menni az ausztrálok a felező vonalnál, meghúzzák a védekező vonalukat, az első védelmi vonalukat, annál előrébb csak Irán Kunda próbál lesőharcsaként lecsapni a labdákra, hogyha esetleg csines passz érkezik, akkor az ő sebességével azért el lehet érni egy-egy ilyen átadást. Most egy jó mélységi passz az egyiptomiaktól, aztán rögtön egy eladott labda, a gólszerző Ashour volt az, aki elpasszolta, aztán most szépen forgatja ki a játékot Ausztrália jobb oldalra, mondom én, de egy jó labdaszerzés az egyiptomiaktól, és akkor létszám azonosan is támadhatnának akár, de nagyon sokat vár az egyiptomi játékos, aztán eljut valahogy Mohamed Salahhoz a 11-es pontnál, de ő nem tudja lekezelni, mert egy nagyon erős labdát kapott. Marad a labda Egyiptomnál egy beadás, ezt is kirúgja Sutar. 65. perc, most már 66. perc egészen pontosan. Ausztrália, Egyiptom 1-1.
0: És kint van a labda most a jobb oldalon, egyelőre nem tudják megszerezni az ausztrálok, ehelyett az egyiptomiak passzolgatnak. Ott van most a labda Fatinál, aki Atiához passzol, Atia pedig most jobbra játsza ki a labdát Hanihoz, akinek ugye a fejéről bepattant az ausztrál egyenlítő gól. Ez most egy jó kényszerítőnek tűnik, egyre közelebb vannak az egyiptomiak az ausztrál kapuhoz, megint Hani az, aki beíveleti középre, de ez a lapos beadás ez nem volt túl jó, és szögletre sem megy ki a labda, hiszen Beic összegyűjti azt még a vonal előtt. Most ebben a pillanatban viszont kimegy oldalra a labda, hiszen jól ért bele ebbe a felpasszolni kívánt labdával az egyik egyiptomi játékos, és 11-es számmal látjuk azt, hogy el is kell hagynia a pályát. Éppen Zikónak, aki most kiválóan védekezett, az ő helyén tehát a folytatásban Hassan, míg 4-essel Hosszám érkezik a 14-es Fati helyére. Hassan és Hosszám a két beállt játékos. Hát ez szinte egy nyelvtörő is kezdődhetne így. Meglátjuk, hogy ők mire lesznek képesek, mert az utóbbi pár percben azért nem gondoljuk azt szerintem egyikünk sem, hogy itt még sok gólt láthatunk ezen a mérkőzésen. 68. percben belépünk közben Ausztrália, Egyiptom 1-1, és kérdés, hogy vajon miért nem volt most meg az ivószünet?
1: És megtarthatta volna egyértelműen, de lehet, hogy akkor a bíró még vár egy játék megszakítást, sőt, hát biztosan vár majd egy játék megszakítást, hiszen ha elhagyja a játékteret a labda, talán akkor majd elrendeli az ivószünetet, de most az ausztrálok egyelőre építenének egy támadást, egy szabálytalanság. Most elküldi a bíró vajon inni a csapatokat? Behicsú volt az, aki kapott egyet, és fájlalja is a fejét. Jó szállt be a mérkőzésbe az egyiptomi válogatottban. Hassan egyből az első megmozdulására, sőt, Hosszám volt az egyből az első megmozdulására, aki szabálytalankodott. Elrendelte a hidratáló szünetet, tehát az ivó szünetet. A játékvezető a 68. percben, Ausztrália, Egyiptom 1-1, ezen a találkozón, amely csapat nyer, itt a legjobb 32 között bejut a 8-et döntőbe, és a legjobb 16 között találhatja magát. De hogyan alakult eddig a találkozó, Kovics László?
2: Az egyiptomiak szövetségi kapitánya Hosszán Hassan, akik most a pályára léptek, Hosszán és Hassan, ők nem a szövetségi kapitány fiai, csak névrokonok, csak ugyanúgy hangzik a nevük. 167-szeres válogatott, már említettük, a szövetségi kapitány, aki egy óriási szaktekintély egész Egyiptomban. De a második fél időben, attól függetlenül a 10. másodpercben ott Marbus, ha berúgja azt az óriási helyzetét, az első labdaérintése kiváló volt, kapussal szembe került és mellé passzolt óriási helyzetbe a bal kapufa mellé. Ha ez bemegy, 2-0-ra vezet Egyiptom, ez nem történt meg. Utána átvette az irányítást Ausztrália. Ez nem kreatív támadásokban mutatkozott meg, hanem beívelésekben, egy-egy pontrugásban, szögletekben. Azt említettük, hogy fizikálisan erősek az ausztrálok, magas játékosok alkotják, és egy szabadrugás, ami az első fél időben az egyiptom is onnan szerzett gólt, hogy egy kipattanó szabadrugás után lett egy második beadás, azt fejelte be akkor Ashour. Itt most a beadás után a hatalmas ausztrál védők jöttek föl fejelni, de szegény Hani, aki előtte körülbelül 5 perccel ütközött és a földön maradt, egy pillanatra el is ájult, Hani fejéről a saját kapujába csúszott a labda. Ez a bal szélről volt, 14 méterről a szabadrugás, jobbal a kapu felé nyeste az egyipt az ausztrál játékos, és szegény Haninak a saját kapujába csúsztatta a labdát. Az ausztrálok ekkor nem érdemtelenül egyenlítettek, de ezt Egyiptom magának köszönheti, mert Ausztrália nem diktált akkora ritmust, ő meg nem játszott annyira jól, hogy ennyire beszoruljon a saját kapuja elé Egyiptom. Most próbálnak váltani, de sokkal nehezebb akkor váltani, amikor egy csapat visszavesz az energiaszintből, akkor 2-3-szor akkora energiabefektetés kell, hogy visszagyere úgy a mérkőzésbe, ahogy szerettél volna játszani. Én azt érzem, hogy Salah óriási sztár, az ismeri mindenki a Liverpoolból, ugye Szoboszlain keresztül még többet nézik a magyarok, de most én azt érzem, hogy Salah, tudjuk, hogy sérülésből jött vissza, hogy nem, nincs formában, és nem tudom, hogy meddig hagyja őt pályán a szövetségi kapitány. vagy mit beszéltek meg. Nyilván egy ilyen képességű játékos bármikor képes villanni, de én úgy látom, hogy most tehát saját teljesítményének a 20-30%-át adja ezen a mérkőzésen. Nem nagyon tud segíteni Egyiptomnak. Elképzelhető, hogy őt is le fogja cserélni a szövetségi kapitány.
0: De könnyen lehet ugye, hogy ő majd a 11-eseknél, hogyha eljutunk odáig, akkor egy nagyon komoly fegyver lehet az egyiptomiaknak. Ugye Salah már játszott a Bázelben, a Chelsea-ben, a Rómában, és hát nyilván a legtöbbeknek most Liverpoolból lehet ismerős, ahol ugye klubikonná vált, Bajnokok Ligáját, Premier League-et, és szerintem felesleges felsorolni, elég annyit mondani, hogy mindent megnyert, amit csak lehetett a Liverpool-al. Valóban most már azért csak második számú játékos a Liverpoolnál, mióta Szoboszlai Dominika csapattársa. Semmi elfogultság nem volt ebben a mondatban természetesen. És időközben újra elindult a játék, hiszen Ausztrália játékba hozta azt. Vége volt a hidratációs szünetnek, és most már Truvin kap egy labdát a jobb oldalon. Ő az, akivel szemben most jó a szerelés, de aztán az ausztrálokhoz pattan, hogy folytatják továbbra is a támadást. Ez most nem volt egy jó átadás, de még jöhet csirkáltatóra egy beívelés középre, megint Iránkunda fejét keresik, de ez sem volt jó, és talán most jöhet egy gyors egyiptomi kontra. Átlépik már lassan hosszámék ott a félpályát, ebben a pillanatban ez meg is történt, Hassannak a lábáról viszont kimegy a labda, de Behic hatható segítségével, úgyhogy végül azt mutatja a játékvezető, hogy egyiptomi bedobás fog következni. A mérkőzés 72. percének a közepén továbbra is két gólt láttunk, egyet-egyet mindkét csapattól.
1: Irán Kunda nem tudja kamatoztatni sebességét egyelőre, hiszen nem kerül olyan helyzetbe, hogy le kelljen futni a védőket. Talán a hajrára az ausztrálok is jobban tennék, ha egy jóval fizikálisabb csatárt alkalmaznának, hiszen akkor már jöhetnek a beadások, és nem olyan magasak ám az egyiptomi belső védők, fizikálisan nyilván erősek, de attól függetlenül a magasságuk az eltörpül a szó szoros értelmében az ausztrálokéhoz képest. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy Sutar, Harrington, Csirkáti, Irvine mind 90-190 cm fölötti játékosok, és akkor még azért a kispadról is szállhatnak be olyan játékosok, akik akár ott bonyodalmat okozhatnak a kapu előtt. A védők közül például Burgess lehet az, aki veszélyt okozhat ott a 16-oson belül, de éppen Velupilei is lehet a csatárok közül, aki remek fizikai adottságokkal rendelkezik, és azt kihasználhatná az ausztrál válogatott a beadásokkal. Átkerül a jobb oldalra a labda a 73. percben. Ausztrália, Egyiptom 1-1, az egyiptomiak támadnak.
0: Megint Haniná volt a labda, aki tovább passzolta az imént beállt Hassannak. Most aztán vissza is kapja Hani, beíveli középre, de ez nem volt jó. Aztán átveszik a labdát, és atya világ. Hát erre szokták azt mondani majdnem, hogy szép lövés, bedobás, hiszen Ásúr átvette a labdát a 16-os vonalánál, picit jobbra sodródva, onnan gondolta, hogy merészet egy pattanás után ellőtte volna jobban, de hát nagyjából egy 15-20 méterre mellé ment ez a próbálkozása, és hát nem a már említett játékosok érkeznek az ausztráloknál, hanem Volpato helyére Frust is lesz az, aki a folytatásban, tehát ott lesz, a legutóbbi meccsen is csereként lépett pályára, és nem csak ő, hanem a szintén kiváló fizikai adottságokkal rendelkező Touré, Mohamed Touré is jön a pályára, őt majd mindjárt megváltjuk, hogy kit váltott, Irán Kundát, úgyhogy magasságban mindenképpen óriási változás történt az ausztráloknál. Turénak azért már láttuk azt a játékát az elmúlt meccseken, hogy nem a legtechnikásabb játékos, viszont a gyorsasága az neki is megvan, lehet, hogy ezt majd fogja tudni kamatoztatni. Lényeg a lényeg, hogy nagyjából kereken 4 óra van hátra a rendes játékidőből, Ausztrália Egyiptom 1-1.
1: És akkor Touré jött a center pozíciójába, Touré egyébként a Norwich játékosa, a Championship-ben játszik, tehát hétről hétre az angol másodosztályban, ahol idén 11 mérkőzésen 9 gólig és 3 gólpasszig jutott, fél évkor igazolt oda, az egészen elképesztő, minden mérkőzésen legalább, hogyha leosztjuk, akkor volt közreműködése gólban, hiszen ez a szám akkor 11 meccsen 12 gól közreműködés, 9 góllal és 3 gólpasszal. Előtte játszott a Dán Superligában, a Randersnél, még korábban 2023-24-ben a Paris FC-ben, ott 10 mérkőzést a Ligue 2-ben, tehát a másodosztályban, a francia másodosztályban. Hát ő is azért remek adottságokkal rendelkezik, és valóban, ahogy már említettem korábban, azért jöhetnek még ilyen hóri-horgas ausztrál játékosok bőven a pályára, és akkor hát egyiptomi legyen a talpán, egyiptomi védő legyen a talpán, aki a fejpárbajokat megnyeri majd a 16-oson belül. Most Touré próbálja megverni emberét, majdnem sikerül is neki, de aztán jól zárt vissza az egyiptomi belső védő Ibrahim, marad a labda viszont az ausztráloknál, és megint egy ígéretes támadási lehetőség a bal oldalról. Jöhetne egy beadás is, a centerezésbe belelépnek az egyiptomiak, és bent is tartják a labdát. Úgy néz ki, Egyiptom hozhatja a támadást a 76. percben. Ausztrália-Egyiptom 1-1.
0: De már el is adták az egyiptomiak a labdát, és jöhet emiatt egy gyors kontrával akár Ausztrália. Mondom én, ehelyett viszont inkább hátrafele passzolgatnak, Harringtonnál van a labda, középre passzol Sutárhoz, Sutár pedig Irvine-t játsza, meg nem, egyelőre inkább a másik belső védő társát, Csirkátit, Csirkátit pedig keresgéli onnan jobbról, hogy kinek lehetne passzolni, végül átforgatja ide a bal oldalra O'Neill helyzet egyelőre jól néz ki, hiszen ő passzolja tovább Behichez, és végül Harrington megint a végállomás, aki felpasszolja. Ez is jó egyelőre. O'Neill most a jobb oldalra rúgja ki a labdát, ez egy szép átadás volt. Truvin az, aki ezt át tudja venni, és már Csirkátihoz passzol, megint Truvinnál van. Truvin pedig most szépen feljebb passzolja. Na, ez egy tetszetős ausztrál akciónak tűnik eddig. Sok-sok jó passzal. Krusztycsot is bevonják a játékba, úgyhogy neki is megvan az első labdaérintése ezen a mérkőzésen. Aztán rögtön az elsőt követi a második is, és már ott vannak a jobb oldalon, de most vissza kell menniük egészen Beachig. Hát nem vállalnak nagy kockázatot, a felező vonaltól visszapasszolták Csirkáték a kapusukig, úgyhogy onnan indult megint egy újabb ausztrál támadás. Ott van most Sutárnál középen, aztán megint Csirkátinál, 70. percben járunk egyébként, aztán Irvine kap majdnem csínybe egy labdát, jól lépett oda az egyiptomi belső középpályás, Hosszán volt az, aki szépen fellépett, de végül nem tudta elvinni a labdát. Harringtonnál van az, most már ő lépi át a felezővonalat, kint a bal oldalon, Behichnél, Behich pedig aztán Harringtonhoz passzol vissza, és hát bármennyire is szépen passzolgatnak egymáshoz, gyakorlatilag egy métert nem haladnak följebb az ausztrálok. Na talán majd most egy ívelés oda a jobb oldalra, Truvin felé, nézzük, hogy mit kezd ezzel a egyiptomi védő, végül felemeli az égbe, és várjuk, hogy mit fog mutatni a partjelző, ha és amennyiben kimegy a labda, hiszen végül nem megy ki, megmentették az ausztrálok az oldalvonal előtt, egy lövés lehet akár, de ez is lepattan, belépett már a 16-oson belül az ausztrál játékos, de ezt követően megint volt egy jó egyiptomi blokk. Annyi pekjük van, hogy aztán nem hozzájuk pattant a labda, hanem továbbra is az ausztráloknál van, megint a jobb oldalon rohamozhatnak. Truvin passzolja tovább a labdát, megint nem van a 16-oson belül, aztán Irvinehoz passzolják ki, és most ott vannak a bal oldalon Metcalfnál. Metcalf egyelőre nem tudja, hogy mit kezdjen a labdával, hogy végül visszapasszolja Harringtonig, Harrington pedig hátranéz a kapusára, ezzel becsap a Mohamed Salah. Továbbra is az ausztrálok birtokolják a labdát, nem tudom, mi lesz ebből, már nagyjából 3 percen náluk van, egyiptomiak nem találkoznak vele maximum akkor, hogyha blokkolni kell. Megint Krusztycsnál volt a jobb oldalon, aki Truvinhoz passzolt, majd Irvine is megkapja, aztán megint ugyanez a hármas játszik össze, de most O'Neill-t is beveszik a passzolgatásba, ő sem forgatja át a bal oldalra, pedig talán bölcs dolog lett volna. Megint ott van Truvinnél, Truvin aztán jó passzal játsza meg az ausztrál társát, már a 16-oson belül járnak, de most kiváló volt Rabiának a szerelése, és nézzük, hogy mit kezdenek az egyiptomiak. Semmit, hiszen az egyik egyiptomi kiengedi a lába között. Éppen Hafez volt az, aki ezt követően le is ül a gyepre, ami azt jelzi, hogy nem azért engedte ki, mert ügyetlen, hanem azért, mert megsérült. 79. percben léptünk be, Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: Egy beadásban nyúlt bele úgy, hogy éppen a lábfejének a legelejével, gyakorlatilag a láb ujjaival ért hozzá a labdához, és laza volt a térde, ez azért tud fájni ilyenkor, egy picit kicsavarodik a lába az embernek, ha így találják el, és lehet, hogy akkor a térde fáj, de elképzelhető, hogy úgy általánosságban nem fogja tudni folytatni majd a játékot, és akkor megint egy cserét kell majd alkalmaznia a vezetőedzőnek, Hussein Hassannak, és kettőt már változtatott, akkor jött be Hussein valamint Hassan, de nem a szövetségi kapitány természetesen, ahogy erre korábban Vukovics László is utalt, hanem két cserejátékos, és akkor most kellene talán majd még egyet változtatnia, mert ledőlt a földre teljesen egy másfél perccel ezelőtt Hafez, és azóta fel sem tudott kelni, most pedig már el is hagyja a játékteret, és Trezegi érkezik a helyére, aki korábban, tehát neve ismerős lehet, mert a francia válogatottban volt egy kiváló támadó, akit Trezeginek hívtak, de ő nem az természetesen, ő az egyiptomi Trezegi, aki szintén rendelkezik európai futballmúlttal, játszott az Anderlechtben még fiatal korában, aztán a török első osztályban a Kasim Pasa futballistája is volt, majd Angliában a Premier League-ben az Aston Villa csapatában játszhatott, hát 3 idényen keresztül, aztán megint visszament Törökországba, ahol a Başakşehir-ben, valamint a Trabzonspor-ban futballozott, majd utána hazatért az egyiptomi első osztályba, az egyiptomi Premier League-be, ahol az Al Ahly csapatában tavaly 11 gólt, valamint egy gólpaszt szerzett 21 mérkőzésen. Ő tehát a pályán, Trezegi egy támadó szellemű játékos, úgyhogy valahogyan majd átszervezi a csapatát a szövetségi kapitány, de jöhet egy ausztrál szabadrugás még előbb. Nagyjából 40 méterre a kaputól, lehet, hogy az van egy kicsivel több is, és egyelőre úgy tűnik, hogy veszélytelen helyzetből, de azért ebből bármikor lehet csúsztatni. A szabadrugás elvégzése előtt viszont Lukovics László, 10 perc van még a találkozóból, a 81. percben járunk. Most már inkább az ausztráloknak áll a zászló.
2: Igen, a játékvezető nem hozott magával sprét, ezt azért hozom föl, mert az ausztrálok mindig 10 méter előrébb dobják a labdát, ezt meg tudná előzni, ha lefújná a fűre, ezt nem teszi meg. Az egyiptomiak nagyon belekényelmesedtek a második fél időbe, nem szerezték meg a második gólt ott az elején az óriási helyzetükből, azóta az ausztrálok akarata érvényesül. Hát ebből látszik, hogy mekkorát tud változni egy mérkőzés. Azokban a periódusokban, amikor uralod a mérkőzést, el kell tudni dönteni. Ha nem teszed meg, akkor így tud változni ez a meccs, hogy az ausztrálok sokkal közelebb vannak most a vezető gólhoz, mint Egyiptom. Egyiptomnak az egyéni villanásokba bízhat, Ausztrália meg változatlanul a pontrugásokba.
0: Touré felé érkezett megint egy labda, aztán egy óriási összecsapás, megint lent marad egy egyiptomi játékos. Szutár érkezett meg óriási lendülettel. Hát, ha beszéltünk arról az első fél időben, hogy volt itt labda, baba, minden, hát itt is volt minden, bár Szutár nyilván labdát fejelt el elsőre.
2: Hát Szutárt elmondta Olasz Gergő, hogy hogy néz ki, tényleg, mint egy kétméteres szobor. Megérkezett itt, úgy képzeljék el a kedves hallgatók, a 16-ostól indult Szutár, a labda gyertyába a 11-es pontnál ment föl, és lendületből letarolta az egyiptomit úgy, ahogy van. Hát ő szegény most fekszik a földön. Hát ebben benne volt minden, a bosszal kapcsolatos első fél idei sérülés, ami az ausztrál csapatból a kiválását jelentette. Itt a hátvédek ilyenkor, hogy fogalmazok, hogy
1: elég tétet vesznek. És ki volt az, aki odalépett Bosznak?
0: Rabia.
2: Hát Rabia, igen, hát azt meg pláne megegyezték, mert utána oda ment, hogy bocsánatot kérjen, de hát az milyen dolog, hogy ez olyan, hogy mondták, hogy a kórházba te mennyi látogatni, ne téged jöjjenek. Hát itt ez a szituáció, fennáll Rabion, hogy utólag bocsánatot kér, hát köszönöm szépen, de hát Szutárral találkozott, most megtudja ő is, hogy mi az ausztrálok istene.
0: De nézzük a mérkőzést, mert Ashur passzolja tovább Trezegi ez a labdát, aki aztán behúzza a 16-oson belőle, de egyre nem tud vele mit kezdeni, mert jó az ausztrál védekezés, mondom én, aztán végül nagy ügyjel bajjal rárúgják az őt kisegíteni próbáló Mármusra a labdát, és ha már Trezegi, akkor azt azért mondjuk el, hogy neki nem Trezegi az eredeti neve, hanem nyilván a francia David Trezegiről kapta a becenevét. Ő neki a teljes neve Mahmoud Ahmad Ibrahim Hassan. Így hívja őt otthon az édesanyja, nem hiszem, hogy Trezeginek.
1: Hát akkor kérlek a közvetítés során is majd ezt a nevét alkalmazd, így teljesen kiejtve. Mondjuk amikor megkapja a szélén a labdát és elkezd befele cselezni a 16-oson belőle, akkor ezt mondd végig.
0: Azonban nem lesz rá elég idő, mert szerintem közben tekere egy gólt, de maradjunk a Trezeginél. Valóban ugye a francia kiválóságról kapta ezt a betenevét, bár ugye ő teljesen más poszton játszott. Mindenre megint volt időnk, hiszen egyiptomiak megszerezték a labdát leghátul, és hát nyilván megint nem egy rövid, gyors támadást fognak vezetni, hanem inkább egy hosszabbat, ha és amennyiben hagyják ezt Szalának, aztán ő eladja a labdát, nem válaszott egy jó passz, még akkor sem, hogyha őt megráncigálták hátulról, és végül, ha már nem jó passz, akkor O'Neill is ugyanebbe a csapdába esik, kipasszolja az oldalvonalon túlra a labdát, amit már az egyiptomiak hoznak újra játékba. 84. perc közepe, hát repül az idő, nem mondom, hogy egy ilyen jó meccsen, de repül az idő, egyelőre Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: És most lépünk lassan majd a 85. minutumban, ami azt jelenti, hogy a rendes játékidőben jelenleg még 6,5 perc maradt, plusz a hosszabbítás az biztosan lesz majd egy 5 perc a hidratációs szünettel együtt, valamint két ápolás is volt, ugye itt a második fél időben, ami hosszabb volt, úgyhogy lehet, hogy ilyen 7 perc is lesz ez a ráadás itt a 90 perc végén, ami azt jelenti, hogy nagyjából negyed órája van egyik, vagy éppen a másik csapatnak, hogyha szeretné eldönteni még a rendes játékidőben a mérkőzés sorsát, és nem szeretne beleszaladni egy 2x15 perces hosszabbításba, aztán egy esetleges 11-es párbajba. De hát az egyiptomi válogatottan egyelőre nem érzem azt, hogy meg lenne az az átütő erő, amely kell ahhoz, hogy feltörje ezt a most már nagyon masszív ausztrál védelmet. Az első fél időben azért valóban az első felében jobban nézett ki Egyiptom sokkal, mint Ausztrália, aztán valahogyan Ausztrália megtalálta az ellenszert az egyiptomi támadójátékra, és azóta pedig azt is megtalálta, hogy hogyan lehet érvényesülni ott a támadó harmadban, tehát az egyiptomi védekező harmadban, és hogyan lehet gólt is szerezni akár. Hát ez a fizikális fölény kihasználása. Most egy jobboldali beadás a hosszúra az egyiptomiaktól, átmegy teljesen a túloldalra, nincsen centerezés és egy labdaszerzés is lehetne, de elpattan, úgyhogy jönnek újra az egyiptomiak a 86. percbe lépve. Ausztrália-Egyiptom 1-1.
0: de azért legyünk őszinték, az ausztrálok nem a szép fociukkal egyenlítettek, hanem ami várható volt tőlük, hogy a nagyszámok törvénye alapján valamelyik beívelésből majd érkezik egy gól, ezzel szemben most az egyiptomiak ívelgetnek sorra, és lehet akár egy lövés, de ez lepattan, aztán egy újabb próbálkozás Ashurtól, de végül inkább kitolja a jobb oldalra Hassan felé, nézzük, hogy ő mit fog vele kezdeni. Inkább visszatolja a bal lábára, beíveli, és lemaradnak róla középen az egyiptomi játékosok, mert Beach megint kiválóan lépett ki a kapujából, és szépen a jobb kezével kiöklözte azt egészen a felező vonalig, ahol aztán végül az egyiptomiak gyűjtedik ezt be, természetesen. Ibrahimnál van a labda, aki Hassanhoz passzol ki oda a jobb oldalra. Hassannak a beállása egyébként jót tett az egyiptomi válogatottnak, ő azért eléggé jó húzogat mind a jobb lába, mind a bal lába felé. Trezegi felé íveli át most bal oldalra, aztán végül ezt lefejelik az ausztrálok, és ki is bombázzák onnan a veszélyes területről, de nem annyira jól, hogy Turi azt összeszedje. Aztán Irvine-ék összeszedik, és most megindulnak az ausztrálok, 2-2-ben hozhatják. Nézzük, hogy mit fognak ezzel kezdeni. Truvinnál van kint a jobb oldalon, középen Turi csinálja neki a helyet, Truvin aztán belelövi a védőbe, de visszaszerzi, megint beadná középre, és ebből sincsen semmi. Mázlia volt most itt az egyiptomi védőknek azért, mert ide-oda pattant a labda a lábukról, de végül nem került oda az ausztrál játékosok elé. Sutter az, aki aztán megszerzi, és szépen kidobja a jobb oldalra. Nézzük, megint Truvin. Beadja középre, nem adja be középre, mert lepattan az első blokkról, Rabiának a jobb lábáról. Úgyhogy jöhet egy ausztrál szöglet a jobb oldalról. A 87. perc közepén Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: Jó lett volna megint ez a beadás, és az ausztrálok nagyon közel állnak ahhoz, hogy lezárják a mérkőzést.
2: Egyiptom sokkal jobban várja, hogy vége legyen, hogy újra rendezzék a sorokat, hogy Hossa Hassan tudjon nekik valamit mondani. Most nem találják a játék ritmusát, az ausztrálok pedig ráéreztek arra, hogy ezt a mérkőzést akár itt az utolsó percekben, mert lesz a hosszabbítás, hogy megszoktuk, egy 6-8 perc biztos, tehát akkor összesen még van hátra, hogy legalább egy 8 perc vagy 9, tehát meg lehet még nyerni ezt a meccset, és ehhez most sokkal közelebb van Ausztrália.
0: Rust is lesz az, aki most beíveli a jobb oldalról. Ő az, aki most lehelyezte a labdát, annak ellenére is, hogy nyilván eddig Volpato volt, aki elvégezte ezeket, az ő helyére jött Rustic. Beíveli középre, nézzük, mi lesz ebből egy csúsztatás! Irvine-tól, de ezt követően megint fel tudnak szabadítani az egyiptomiak, aztán Trezegi volt az, aki belevetette magát a kipattanó labdába, szépen kiment oldalra, de az Rusticshoz pattant, aztán egy beadás, most pedig jól lép ki Subir a kapujából, ő volt az, aki előklözte azt messze a saját portájától, aztán van egy pici szabálytalanság, amelyet talán az uruguayi játékvezető valamennyire meg is eszik. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy 2,5 perc van hátra, tehát a mérkőzés rendes játékidejéből. Nyilván itt is várható majd a hosszabbítás. Most egyébként Sutter volt az, akinek a fejéről nem a kapu felé ment a labda, hanem kifelé, aztán pedig Ashurral szemben O'Neill szabálytalankodott, tolta meg egy picit hátulról. 2 perc, 10 másodperc a mérkőzés, rendes játék idejének a végéig, Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: És támadnak ismét az egyiptomiak, a gólt szerző játékos Ashur passzolja a jobb oldalra Hassannak a labdát, Hassan pedig rávezeti a védőjére. Marmus indulna a mélységbe, sőt nem is Marmus az, hanem Hani. Hassan eltűnik a földön, ez nem ér szabadrúgást a játékvezetőnél, sőt a partjelzőnél sem emelkedett a zászló. Úgyhogy kirúgásra jöhetnek az ausztrálok, és megkezdhetik a rendes játékidőben az utolsó nagy hajrát. Megpróbálta eladni Hassan. Hát érdekes. Biztos, hogy nem volt szabálytalan. Hassan feldobta magát, óriásit vetődött. Egy picit azért ilyenkor azt jó látni, hogy a játékos, aki megpróbálja eladni az ilyen faltot, nem kap érte szabálytalanságot, és forr a saját levében. De valahogy úgy igazságot szolgáltat ilyenkor az élet. Beach már előre is íveli a labdát, és csúsztathatja egy ausztrál játékos, de nem sikerül, úgyhogy inkább a levegőbe fejeli Csirkáti. Most jön csak az ausztrál csúsztatás, aztán Irvine bök bele egyet a labdába, jöhet egy egyiptomi bedobás, amikor a rendes játékidő utolsó percébe érünk. A 90. minutumban Ausztrália-Egyiptom 1-1, a legjobb 32 között a világbajnokságon, a tét a 8-at döntő.
0: A mérkőzés elején is beszéltünk arról, hogy talán kevés olyan meccs van itt a 32 között, amikor annyira egyértelműnek tűnik, hogy lesz hosszabbítás. Hát erre azért alapból is megtippeltük, és valóban jó irányban haladnak e felé a csapatok. De itt, amivel birtokolják most a labdát, középen van az éppen Attiánál, aki tovább passzolja Ashurig, akinek igazából a gólján kívül nem volt sok említésre méltó megmozdulása itt a mérkőzésen. Most megint a jobb oldalon vannak Hassan beállásával, végig ott vannak. Salah igazából csak bujkál középen, az ő nevét sem kellett mondjuk itt a második játék részben. Ibrahim passzolja most már tovább a labdát. Ott van most már egészen a bal oldalon kint Hossamnál, Hossam aztán Fatiát játsza meg, és Atté az, aki most már tovább passzolhatná, de egyelőre inkább visszadobja Trezegihez a bal oldalra. Nézzük, hogy a hetes egyiptomi játékos mit kezd vele. Hát egyelőre semmit, de most egy ívelés jön felé Attiától, visszafejelné ugyan, de ez sem jó, és vajon kimegy szögletre? Kimegy, és a negyedik játékvezető közben felmutatja a hosszabbítást, 5 perc lesz a rendes játékidő hosszabbítása, imádkoznak a nézőtén az egyiptomi szurkolók, lehet, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy be tudjanak találni, hiszen most balról érkezett egy szöglet, már mustól? Egyelőre inkább kérdezem, mint mondom, így van, ő fogja a kezébe a labdát, és csak azért kocogott el onnan, mert egy másikat meg kirúgott a játéktérről. 4,5 perc van hátra elvileg ebből a hosszabbításból, ami ugye minimum 5 percet jelent a játékvezető döntése értelmében. Mármus ívelnében nem végül kis szöglet, legurítja a társának, balról érkezik egy beívelés, ami átszáll a jobb oldalra Szalá felé, és átpattan Szalán. Ő ezt csúnyán elmérte, de még szerencséje van, mert megszerzi azt az alapvonal előtt. Aztán megint ott van náluk a labda a bal oldalon, kinél másnál, mint Hassannál. Ő ívelte be középre, hát megpróbálkozott az egyiptomi játékos Hosszám egy ilyen fél ollószerű mozdulattal, hát inkább kinevettette magát, mert akkor a luftot rúgott, hogy rossz volt nézni. Egy perc már eltelt a megítélt 5 perces hosszabbításból. Döntő gól továbbra sincs. Ausztrália Egyiptom 1-1.
1: Hani vezeti rá a labdát az ausztrál védelemre, aztán kipasszolja Hassannak a jobb oldalra. Hát itt már egy gól azért, azt hiszem, eldönteni a találkozót. Jön át a hosszúra a labda, megpróbálja levenni Trezeg, ide nem sikerül neki, úgyhogy eltakarítják onnan a 16-os előteréből a labdát az ausztrálok. Ismét egy előreívelt labda itt most, megint egy ausztrál védő avatkozott közbe. A csereként beszállt Hrustic volt az, sőt, Truvin, aki kipasszolta oldalra egészen pontosan. Marad a labda az egyiptomiaknál a 92. perc végén, de nem találják a rést az ausztrál védelmen, és nagyon úgy tűnik, legalábbis minden jel arra utal, hogy itt 2x15 perces mérkőzésbe torkollik majd, hosszabbításba torkollik majd a mérkőzés egészen pontosan. Hassan még azért beadja a labdát, Irvine tisztáz, de nem túl pontosan, sikerül előre fejelni az ausztráloknak, és ott átveszi Touré. Touré meg is tartja, aztán nem passzolja rá az ellenfélre a labdát, hanem kirúgja a szögletre. Ez most egy óriási taktikai hiba, hiszen a 93. percben 30 méterről passzolja az alapvonalon túlra a labdát, ezzel egy szögletet adva az egyiptomi válogatottnak. Az utolsó nagy lehetőségek egyike lehet ez a rendes játékidőben. Mohamed Salah pallával tekerheti középre a 93. percben. 1-1-es állásnál a labdát Ausztrália ellen.
0: Egyelőre még nem kapta meg a jelet, na majd most, még odaállt elé a egyik partjelző, még ne végezze el, mert még rendezgetett valamit ott középen a játékvezető. Salah mind a két kezét felemeli. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Középre megy a labda az ötösön belülre, végül Sutar emelkedik a legmagasabbra, ami azért nem túl meglepő. Aztán Hosszámot is lefejeli, és végül kipattan a labda jobbra, oda egészen Saláig, aki aztán visszapasszolja a társához, jöhetne egy beívelés, végül Salától, ez jó felé megy, és egy óriási védés Beach-től. De jó ég, mi volt itt! Akik pedig kapuja fejelt, az nem volt más, mint Rabia, akit egyelőre inkább a mentéseiről, valamint a szabálytalanságairól ismerhettünk föl. Most volt egy nagyon jó labda Mohamed Salától középre jobb oldalról, ebbe belerakta a fejét, szépen belecsúsztatott, Beach pedig reflexzerű mozdulattal kitolta a felső léc alá érkező labdát, de még nem szabadult fel az ausztrál kapu. Másfél perc van hátra, Mármus szöglete balról. Ez is jól jön, ezt is kifejelik, aztán Salahhoz pattan, Salah pedig lő. De ez egy könnyű zsákmány Beachnek. Salah jobb oldalról a 16-oson belülről tüzelt, de igazából ebben nem tudott túl sok erőt belevinni. Aztán pedig Beach egészen a másik kapusig, Subérig rúgja a labdát. Hát itt gyorsan minden eldőlhetett volna, hogyha Rabia egy picit jobb helyre tudta volna fejelni ezt a labdát, vagy éppen Beachnek a reflexei nem működnének ennyire kiválóan, így viszont dicsérni kell az ausztrál kapust. 1 perc 10 másodperccel a vége előtt Ausztrália Egyiptom 1-1.
1: Már a jelzett hosszabbítást, ami illeti, hiszen a 95. percből lépünk ezekben a másodpercekben, és Ashour passzolja át a jobb oldalra a labdát, most az utolsó percek egyértelműen Egyiptom támadójátékáról szólnak. Hát bepasszolja középre a labdát Salah. Jöhet egy lövés, Irvine lebokkolja, és ki is kerül egészen a félpályáig a labda. Érte kell szaladnia Ibrahimnak. Még vissza lehet ezt vinni, 45 másodperc még maradt az 5 perces hosszabbításból. Salah kényszerítőzne próbálna, de úgy nehéz, ha nem kapja vissza a labdát. Aztán indítana Touré egyet, de ez meg borzasztóan hosszú, és lecsorognak szépen lassan a jelzett 5 perces ráadás utolsó másodpercei is. 26 van még ezekből egészen pontosan. hiszen a 95. perc végén járunk. A cseneként beszállt Hosszán próbálja meg előre hozni a labdát. Már most mutatja, hogy hova kérni, nem kapja oda, inkább átforgatják a labdát Ashurhoz. Ashur hozza föl, és passzolja ki balra, Marmusnak mondom én, de aztán inkább a jobb oldal irányába forgatja Szalához. Jöhet egy beadás Szalától, talán az egyik utolsó mérkőzésen. Egy csel csinál Szalá, 16-oson belül, aztán bepasszolja középre, és egy óriási blokk Szutártól. Két hatalmas lehetőség Egyiptom előtt, hogy lezárja a mérkőzést még a rendes játékidőben. Egyikkel sem sikerül élni. Jön a 2x15 perces hosszabbítás majd a mérkőzés végén. Ausztrália és Egyiptom nem bír egymással 90 percnyi játékot követően. 1-1 a mérkőzés állása, hiszen végeredményt még nem tudunk mondani, mert folytatódik ez a 2x15 perces hosszabbítással. És a Beach
0: parádi.
1: Parádi az utolsó percekben. Szára középre tett labdáját remekül csúsztatta meg Rabia. Beach pedig egy egészen elképesztő védéssel, bravúrral hárította azt a fejest. Most itt a végén pedig Szutár önfeláldozóan, hát ez is lehet, hogy jutatta át volna magának a hálóba ez a próbálkozás. 1-1, letelik a 90 perc, várjuk a hosszabbítást Vukovic László szakértésével.
2: Hát ha itt tudnak játszani az egyiptomiak, mint az utolsó 15 percben, akkor nem tudom, hogy mire vártak. Eldönthették volna a második fél idején, nem tették. Az ausztrálok a második fél időben nagyon jól játszottak végig, ők pedig megfordíthatták volna a meccset. Egészen a 75-80. Percig ausztrál fölény volt a második fél időben. Utána az egyiptomiak rájöttek, hogy itt hosszabbítás lesz, hogyha nem tesznek valamit. Elkezdtek nagyon keményen támadni, és akkor Szalá végre megvillant kétszer. Volt egy gyönyörű beadása, amiből Rabiot fejelt, óriásit védett Beach, és a legvégén Szalá megint betett egy labdát, amit a cserekétbe jött Hosszán lőtt kapura, ott Szutár óriásit mentett. A kapus semmit nem látott, gólba tartó labda volt. Ez a 95. perc, ezen a VB-n láttunk már rettentő nagy fordításokat, hát gondoljunk csak a Szenegál-Belgium mérkőzésre a hosszabbításba, de sorolhatnám, mert rengeteg meccs, a 88. meccsnél járunk a világbajnokságon, félelmetes, hogy fejbe tartani ennyi mérkőzést, ami zajlik. De itt, hogy a futball hogy tud alakulni, hogy az Egyiptom sokkal jobban játszott, vezetett volna 2-3 góllal az első fél időben, nem tette meg, utána Ausztrália megfordíthatta volna a második fél időt, ő se élt a lehetőséggel, döntetlen, a végén Egyiptom óriási lehetőségeket, itt Beach meccsben tartja Ausztráliát, de hogy ki fog örülni körülbelül egy 40 perc múlva, azt nem tudjuk most megmondani.
0: Hát ez szinte lehetetlen, szerintem ez senki, de egyébként Beach-od azt azért mondjuk el, hogy ő ugye az ausztrál bajnokságban lett bajnok kapus, a 2024-2025-ös szezon egyik kulcs szereplője volt. Hát nyilván most így európai fejjel nézve, hol van az ausztrál bajnokság, de hát nyilván neki azért az a poronda, ahol igazán meg tudja magát mutatni. 2025-ben hívta be őt egyébként először a válogatottba Popovics, tehát azért lehet nyugodtan azt mondani, hogy ő a szövetségkapitának a felfedezettje. És akkor ugye Venezuela ellen mutatkozott be, ahol ugyan jelenséggel kezdte a válogatottbeli pályafutását, de ennek ellenére is több óriási bravúrt mutatott be, és óriási érdekesség, hogy róla azt írta az ausztrál sajtó a világbajnokságot megelőzően, hogy komoly versenytársa lehet Ryannek és Izzónak, miközben élete első VB-n tanulhat mögöttük. Ezzel szemben Beachnek ugye ez a negyedik mérkőzés az összesen kezdett, és ezen a négy mérkőzésen lehozott már kettőt, kapott gól nélkül, kettőn pedig összesen három gólt kapott. Hát nyilván itt az Egyiptom miatt még akár be is találhatnak, ha és amennyiben itt még lőnek gólt, vagy születik gólt a hosszabbítás percei alatt, de tényleg el lehet mondani, hogy Beach egy kiváló kapus. Azért innen Magyarországról nézve is, ő egy nagy felfedezettje ennek az ausztrál válogatottnak. Beszéltünk ma arról, hogy Dallasban zajlik ez a találkozó, ugye egy 95.000-es stadionról van szó, tehát ez sem egy akármilyen, az AT&T Stadium, tehát ez ugye ott Texasban, Dallasban, nézem is gyorsan, hogy hány fok van ott, hát nem túl baráti, 35 fok van még ott mindig, és hát még nagyjából 4 óráig ennyi lesz, reméljük, hogy 4 órán belül azért véget ér ez a találkozó, de hát sokkal hűvösebb idő azért nem vár rájuk, és ebből a 95.000-ből egyébként a hivatalos nézőszám az 70.000, tehát viszonylag sokan kíváncsiak azért erre a mérkőzésre is. Melyik zajlik nyilván a pályának a locsolása, még a frissítése a játékosoknak? Ugye ilyenkor már megszokhattuk, hogy általában a szabály szerint egyből térfelet kellene választani, és mennie kéne tovább a meccsnek, de hát azért nagyon-nagyon ritka, sőt szerintem sose volt olyan, hogy ilyenkor egyből folytatták a csapatok a játékot. Kis frissítés, aztán jöhet majd a szokkerúz, ha jól mondom, Laci, ugye? az ausztrálok becenevét, ugye, ami a kenguruszóból, valamint a szokkerből, a fociból tevődik össze, valamint az egyiptomi fáraók 2x15 perces hosszabbítása, egyelőre Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: Mind a két oldalon, az ausztrál és az egyiptomi csapatnál is 3-3 változtatást eszközölt eddig a két szövetségi kapitány. Truwin, Hrustic és Touré állt be az ausztrál csapatba, Hassan, Hussan és Trezegi az egyiptomiba, de három játék megszakítása van a rendes játékidőben, egy csapatnak plusz akkor a 2x15 perces hosszabbításban kaptak további egyet-egyet, ami azt jelenti, hogy még kétszer állíthatják meg a játékot a szövetségi kapitányok, és ez alatt háromat cserélhetnek, hiszen alapból 90 perc alatt ötöt változtathatnak saját csapatokon, plusz kapnak még egyet a ráadásban, a 2x15 perces ráadásban. Mohamed Salah és Sutar próbálja eldönteni az egyiptomi és az ausztrál csapatkapitány, hogy ki melyik térfelet választja, valamint hogy ki kezdi majd el a 2x15 perces hosszabbítást. Nem sok, nagyjából 40 centi volt a két játékos között magasságban, és érkezik majd egy csere is. Okon Engstler jön majd a pályára, és elhagyta a játékteret 8-assal Metcalf, úgyhogy így változtatnak az ausztrálok. Ráadásul jön még egy csere 19-essel, sőt 11-essel érkezik a pályára. Mabil, ő is egy támadó, egy szélső, akkor ő is azért veszélyeztet majd valószínűleg itt a második, sőt hát a ráadásban, így a 2x15 perces ráadásban, és O'Neill hagyta el még a játékteret, a már imént említett Metcalf-al egyetemben. Frissít, tehát Ausztrália, Egyiptom egyelőre változatlan 11-el a hosszabbításban a 90 perchez képest, legalábbis hármat már cserélt egyébként Hussan Hassan szövetségi kapitány is. Elkezdődik a 2x15 perces ráadás, Ashour, valamint Hani góljának, tehát két egyiptomi gólnak köszönhetően, de mivel az egyik öngól, az állás 1-1 az Ausztrália-Egyiptom mérkőzésen.
0: Érdekesség egyébként, hogy Okon Engstlernek ez a 10. mérkőzése mindössze a válogatottban, ugye ő a törökök ellen kezdett, és ő ott ki is osztott egy gólpasszt az egyik ausztrál gólban, ő egy tevékeny részese volt, és megérkezett az első sárga lap, így is van, de lehet, hogy a kispadnak mutatja föl a játékvezető, így van, az egyiptomi szövetségi kapitány kapta ezt a sárga kártyát, nyilván valamit nehezményezett Hossam Hassan, az 59 éves egyiptomi tréner, neki nem tetszett valami, és hát azért nagyjából ott a 46. perc környékén azt várattuk, hogy valamelyik egyiptomi vagy éppen ausztrál játékos hamarosan kap egy sárgát, ezzel szemben az egyiptomi szövetségi kapitány kapja meg az elsőt a meccsen. Hát nem szívbajos az uruguayi játékvezető. Nézzük, mi lesz ebből a szabadrúgásból. Körülbelül 30 méter a táv, de kint vannak az ausztrálok az oldalvonal mentén. Ott vannak ketten is a labda mögött, Hrustic. Ő elfut, úgyhogy Mabil az, aki beíveli középre, nem nézett ki rosszul, nem ment rossz helyre, de végül ott csak egyiptomi játékos volt középen, nagyjából 8 méterre az egyiptomi kaputól Irvine, aztán lefejeli, ez is ausztrálhoz pattan, most már Mabil is megint játékba avatkozik, kapnám vissza sarokkal, meg is volt, Mabil pedig visszadobja oda az ausztrál társa elé, de gyorsabb Rabia, hát ki más, mindig ott terem, ahol neki lennie kell, elviszi a labdát, és már tovább is passzolja Trezegihez. Ha nem haragszatok, vagy nem haragszanak a kedves hallgatók, akkor nem mondom ki Trezeginek a nevét az összes megmozdulásánál, majd ha esetleg gólt szerez. 92. perc legvége, vagyis a hosszabbítás második percének a legvége, Ausztrália, Egyiptom 1-1.
1: Hosszan forgatját Trezegihez a bal oldalra, aki visszapasszolja a labdát a gólt szerző Ashourhoz. Ashour egyelőre tanástalan, hogy mit csináljon vele, ő azért egy sorra hátrébb szorult, amióta változtattak az egyiptomiak létszámban, vagyis hát nem is létszámban, hanem állományban, hiszen cserélt hármat is a szövetségi kapitány. Mohamed Salah pedig most már a jobb oldalra passzolja a labdát Hanihoz. Hani visszapasszolja Salahnak, aztán teljesen visszaforgatják egészen a belső védőkig a játékot az egyiptomiak, és most egy picit tömörül az ausztrál válogatott. Míg azt lehetett látni ott a 75. perctől, sőt a 65. perctől egészen a 85. percig, hogy nyomnak az ausztrálok, addig most egyiptomi lehetőség, de Mohamed Salahnak a gyengébbik, tehát a jobb lábára jött ki a játék, és így fölé bombázta nagyjából 11 méterről, de egy nagyon nehéz helyzetből kisodródva az ötös csücskétől is kijebb a labdát. Ebben azért lett volna lehetőség, ha ott egy jobb lábas játékos van, akkor ez egy sokkal komolyabb helyzet lehetett volna, de a futballban nincsen ha, csupán tények. A 94. percben pedig ezek szerint Ausztrália, Egyiptom 1-1.
2: Hát ha ez a labda úgy patta, nem merte lejjebb engedni, mert ott volt a védő mellette, és magasról rúgta a labdát, azért lőtte fölé. Ha lejjebb engedi, akkor ez óriási gólveszély, de akkor meg a védő tisztázott volna.
0: Most az egyiptomiak hozhatnák előre a labdát, el is fejelik a védőik, most éppen Rabia volt megint játékban, aki kihúzolott ide a bal szélre, érdekes ezt megnézni, hogy eddig ugye középső védőt játszott, ezzel szemben most Ashour az, aki elad egy szabálytalanságot, vele szemben szerinte Touré volt szabálytalan, és szerencsé van, hogy a partjelző is így döntött, emiatt jöhet most megint Rabia, ő passzolja hátra a kapusának, akinek egy picit hosszú volt a labda, de végül még kinyúlt érte a hosszú lábaival. Beszélgettünk már arról, hogy kit érdemes behozni, kit nem érdemes behozni a kispadról. Azért az egyiptomiaknál ott van egy Hamza Abdelkarim nevezetű játékos, aki a most már a Barcelona B-t erősíti, őt leigazolta a Barca. Nagy tervei vannak vele a katalán együttesnek, meglátjuk, hogy belőle majd mi lesz, de ő már egy jó fiatal névnek számít, ha az európai labdarúgást nézzük. Jönnének előre az egyiptomiak, de megint egy rossz paszt választ Trezegi, aztán visszaszerzi a saját labdáját, itt most szerencséje volt. Ashourhoz passzol, aztán Ashour már most játsza meg, már most viszont egy ausztrál lábra pattintja a labdát, onnan pedig visszamegy Beachig. Már majdnem 5 perc eltelt ebből a hosszabbításból, de gólt még továbbra sem láttunk.
1: És Beach továbbra is tartja a labdát a 95. percben. Nem támadják meg őt az egyiptomi játékosok, csak most Mohamed Salah, és akkor Beach előre küld mindenkit úgy, hogy a kezébe veszi a labdát, és akkor ívelheti előre kézből. Meg is teszi ezt, jön a labda, előre felel, most már nem irány Kunde irányába, hiszen ott vannak rajta kívül már, ő már nincsen a pályán, Touré valamint Mabil van elől most az ausztráloknál, és Mabil gyorsaságában, valamint Touré fizikalitásában bízhattak még az ausztrálok, és a pontrugásokról ne is beszéljünk akkor. Ashour forgatja ki a jobb oldalra Hassanhoz, ő vezetheti rá ellenfelére a labdát, valamint kidobhatja egészen a jobb oldalra Hanihoz is. Meg is teszi most ezt, Hani egyből visszapasszolja neki, messze még a kapu, az ellenfél térfelének na, felénél jár az egyiptomi válogatott, ebből így egyelőre nem születhet találat, a forgatás pedig a bal oldalra pontatlan, Mabil jól veszi le, aztán egy eladott labda az ausztráloktól, próbálja már most merre venni, nem sikerül neki, Mabil pedig megküzd érte, kicsiben ott hagyja csapattársának, és Irvine kapja meg végül, ez most egy szép labda kihozatal, Irvine azért meggyűlik vele a gondja most, aztán szabálytalanok vele szemben, 96. perc, ausztrál szabadrúgás, hátra van még a jelzett 2x15 perces hosszabbítás első feléből is, nagyjából 9 perc plusz még egy szer 15 perc biztosan, aztán ki tudja, hogy lesz-e 11-es párbaj. 1-1 az állás az Ausztrália-Egyiptom mérkőzésen.
0: Szerintem látatlanban is kitalálnák a kedves hallgatók, hogy Rabia volt megint szabálytalan, ezt követően a szabadrugást már el is végezték az ausztrálok, középen van a labda Okon Engslernél, aki most kilövi oda a jobb oldalra a társhoz, Truvinhoz, Truvin viszont nem tud vele előre fele menni, csak visszapasszolni Csirkátéhoz, aki már Szutárhoz passzol, ő egy jó felpasszal hozza a játékba a csapattársait, most már a bal oldalon, a bal szélen van a labda Behisnél, akinek eddig sok jó megmozdulása nem volt előre, most is majdnem eladja a labdát, de szerencséje van, mert Okon Engsler le tud rá csapni. Megint Okon Engsler egy összjáték után kapná vissza a labdát, szépen lefordul az oldalban a irányába, és így mehet előre, Krusztichoz végül nem passzolt, Turét játsza meg. Turé mit kezd vele? Egyelőre már benn van a 16-oson belül, aztán végül nem tudja elhúzni a jobb lába felé, de még mindig ott van a labda az ausztráloknál, Behics nekifut az egyiptomi védőnek, Haninak ezt nem eszi meg a játékvezető, mutatja, hogy jöhet egy egyiptomi kirúgás, és hát lassan az első hosszabbítás fele már eltelik, úgyhogy lassan már 7,5 percnél járunk. Ki tudja, mennyire siet ezzel a kirúgással Egyiptom. Még ő sietett, Ashournál van a labda 45 méterre a saját kapujától, aztán tovább is passzolja gyorsan Hanihoz. Hát most ott nem sietik el, gyakorlatilag állnak egy helyben az egyiptomi játékosok. Ott igazából 55 méter az ausztrál kaputól, és talán most indulnak meg előre, de úgy, hogy átpasszolják bal oldalra magasan Rabiához, aki át is tudja venni, átlépi vele a felező vonalat, aztán tovább passzolja ki a bal oldalra a társának, Atiának, aki most kihelyezkedik oda a bal oldalra. Érdekes, hogy mennyire átalakult az egyiptomi kezdő. Azok a játékosok, akik mondjuk középpályán kezdtek, ott belső középpályásként, már a bal oldalon vannak. Rabia, aki belső védőként volt, ő most bal hátsó védőt játszik. Érdekes, hogy vajon miért próbálja meg így cserélgetni a játékosokat az egyiptomi szövetségi kapitány, de ki tudja, lehet, hogyha lőnek egy gólt, akkor neki lesz igaza. 7 perc van hátra az első, a hosszabbítás első fél idejéből, egészen pontosan Ausztrália-Egyiptom 1-1.
1: Hassan hozza fel most a labdát a jobb oldalon, aztán kipasszolja Haninak. Hani gyakorlatilag már inkább jobb szélsőt játszik, és Hassan az, aki bár jobb szélsőnek szállt be, de inkább a jobb hátvéd posztját jobb hátvéd szerepkörét tölti be. A bal oldalra kerül ki Rabiához, Rabia pedig már bal hátvédként szerepel. Tényleg most azért egy kicsit, hát a szedetvedett kifejezés talán erős, de szétszórt az egyiptomi csapat, bár egy jó keresztlabdával Hassant hozzák játékba, aki becselezi magát már a 16-oson belülre, és aztán centerez, de borzasztóan teszi meg mindezt. A hosszú oldalt kicsorog a labdája az oldalvonalon túl, ráadásul, úgyhogy jöhet majd egy ausztrál bedobás, de mintha Ausztrália azért elkezdene fáradni, nem igazán lehetnek hozzászokva ezek a játékosok talán ehhez az iramhoz. Azért az európai klubfutballban nagyon-nagyon gyakori, hogy mivel az európai futballt mondják úgy általánosságban a legerősebbnek, és az európai top bajnokságokat kiemelve teszik meg mindezt. Tehát ott azért hozzá vannak szokva a hatalmas iramhoz a játékosok, de innen ezek a játékosok nem feltétlenül európai top bajnokságokból érkeznek, sőt, az öme inkább saját országának bajnokságában, ligájában, vagy éppen egy-két másik, akár dél-amerikai, akár afrikai, akár ázsiai bajnokságban szerepel. Most egy jó labda Trezeginek a 100. percben egészen pontosan, de ez már a jelzett 2 perc, tehát ez már a 2x15 perces hosszabbításon belül történik meg. 5 perc van még a 2x15 perces hosszabbítás első feléből. Továbbra is 1-1 az Ausztrália-Egyiptom mérkőzés állása.
0: És az egyiptomiak birtokolják természetesen a labdát. Kint van a jobb szélen Haninál, nézzük, hogy ő mit kezd vele. Végül tovább passzolja a társához egészen Hassanig, aztán ő most már egyre jobban lopja a távolságot az alapvonal felé, aztán Hanitól jön egy beívelés, hiszen hozzápasszolta vissza az egyiptomi társa, végül ez a labdához senki nem ért hozzá, úgyhogy jöhet Ausztrália egy bedobással a bal oldalról. 100. percben járunk kereken, és hát 5 másodperc múlva már átlépünk a 101-be, de hát a mérkőzés közbeni hosszabbítások miatt már 10 perccel többet játszottak a csapatok, már 110-nél járnak, hiszen 2x5 perc hosszabbítás volt ugye a két fél időnek a végén. Truvin az, aki lassan bedobja a labdát, hogyha talál magának társat, Mabil személyében megtalálta, Mabil aztán visszasarkalta szépen Irvinehoz, de ő nem vette át jól, és egy kisebb taktikai szabálytalanság Ashurral szemben úgy ítéli meg a játékvezető, hogy Okon Engsler volt az, aki a labdával együtt őt is elsodorta, emiatt jöhet egy egyiptomi szabadrúgás, 35 méterre járnak az ausztrál kaputól. Ashurnak pedig mutatja a játékvezető, hogy picit vigye hátrébb a labdát, mert nem ott volt ez a fal. Végül Attiának ott hagyja, Attia pedig jobbra passzolja Hanihoz, Hani megint kidobja a jobb szélre Hassanhoz. Hassan az, aki óriási kedvel cselezget itt a mérkőzésen, mióta beállt a pályára, és rendre jó döntéseket hoz. Most Hani játszotta volna be középre Szalá irányába. Talán Szalának is érdemesebb lenne inkább kifele mozognia, és picit több teret találnia magának, mert semmi esélye nincs ott az ausztrál belső védők között, a nagy növésű belső védők között. Lehet érdemes lenne az eredeti posztjára, oda jobb szélső pozícióba visszatérnie.
2: Szala a rendes játékidő utolsó 10 percében tudott megvillanni, akkor két szép megozdása volt. Az egyikből gólt fejhetett volna Rabiot, a másikból is Hossának volt egy lövőhelyzete. Nem nagyon találja a játék ritmusát, és érdemes nézni a játékosok testbeszédét. Már a hallgatóknak mondjuk, hogy mi látjuk, hogy az ausztrálok, a kapus már lassan megy a labdáért, a bedobásokat már lassabban végzik el. A második félidő nagy részében jobban játszott Ausztrália, de az utolsó 10-15 perc már egyiptomé volt, és azóta Egyiptom egyértelmű fölényben van, jönnek, ők szeretnék a rendes játékidőbe eldönteni, az ausztrálok per pillanat a 11-esre várnak.
1: 102. perc, 3 perc még a 2-15 perces hosszabbítás első feléből, hiszen 120 percig biztosan tart majd ez a találkozó, történik bármi itt most az elkövetkezendő szűk 20 percben. Egy átforgatott labda jobb oldalra az egyiptomiaktól, ott a Hani veheti le, aki öngolt szerzett, azzal egyenlített Ausztrália ezen a mérkőzésen, Ashur góljára válaszolva. Ashur egy távoli próbálkozással, kár volt felemelnem a hangomat ezért, messzebbre ment ez a labda, mint ahonnan jött, nagyjából 20 méterről rúgta kapura, és éppen hogy csak nem bedobás lett szerintem ebből a próbálkozásból. Beach az, aki most az ötössel elhelyezi a labdát és elvégzi a kirúgást hamarosan. Szutár elkéri tőle, de nem kapja meg, Beach felküld mindenkit, a játékvezető viszont ilyenkor már el szokott kezdeni számolni, és láttunk már többször is olyat, például a Paraguay-Törökország mérkőzésen, amikor a törökök több szögletet is kaptak emiatt, hogy ezért bizony szögletet ítél egy játékvezető. Most ez a bíró sportárs nagyon rendes volt, megvárta Beachet, míg tollászkodik, és utána elvégzi a kirúgást, nem ítélt szögletet Egyiptom javára, az előreívelt labdát pedig egyelőre nem sikerül megszelidítenie sem egyik, sem másik válogatottnak. Nagyot küzd érte Ashour, de nem tudja elvenni az ausztrál magas középpályásoktól a labdát, ott pedig már forgathatja a játékot a csereként beszállt középpályás Okonengstler. Jönnek az ausztrálok a 104. percben.
0: Csirkátinak az indítása borzasztóan rossz, egyik ausztrál játékosnak sem jó, és visszatérve az előző gondolatmenetedre, Gergő, én azt gondolom, hogy az urugvai játékvezetőnek azért sem áll szándékában sürgetni a játékot, mert utolsó urugváiként a VB-n ő minden percet kiélvez. Jöhet előre Egyiptom, kint van a labda a jobb szélen Hassannál, ő az, aki aztán visszapasszolja az egyetlen egyiptomi gólszerzőjéhez, Ashourhoz, vagy nyilván úgy egyetlen egyiptomi gólszerzőjének, amely az ausztrál kapuba ment, hiszen ugye Hani révén egy öngólt is védett Egyiptom. Most a bal oldalon járnak már Attiánál, Attia aztán Ibrahimhoz passzol vissza középre, hosszám aztán a labdával, aztán megint

0: A rendes játékidőből, már ami mondom, még egyszer a hosszabbítás első fél idejét illeti.
1: 105. perc. Lehelyezte tehát, ahogyan azt Erdei Márk kollégám is említette, Hrustić a labdát, és jöhet egy beívelés nagyjából 35 méterről. Természetesen ott van középen Suttár, akinek a nevét meg lehet jegyezni a mai mérkőzésen, mert remek fejjátékkal rendelkezik. Sikerül kicsúsztatnia egy egyiptominak, letelik most a 105. perc is. Nem engedi elvégezni a nagy bedobást a játékvezető, érdekes, pedig nagyon siettek az ausztrálok ezért. De úgy gondolta, hogy egy másodpercet sem hosszabbít itt a 2x15 perces hosszabbításban. 105 perc telik a találkozóból, 2 gól, ezt osztozkodva hozták össze a csapatok. Egy ausztrál és egy egyiptomi találat, 1-1 az állás, majd lesz egy csere a második fél idejében ennek a 2x15 perces hosszabbításnak. 22-essel bejön majd a pályára, de akkor az ausztrálokhoz érkezik.
0: Nem 9-essel érkezik?
1: 9-essel érkezik, Abdelkarim érkezik valóban, és Marmus hagyja el a játékteret. Ez azért érdekes, Marmus az egyik legbiztosabb rugó lehetett volna, ha 11-es párbajra kerül a sor.
2: Igen, de ha elfáradt, vagy esetleg van valami sérülése, ezt nem tudhatjuk. Egyébként az egyiptomi játékos azért kapta a sárga lapot, mert úgy vette át a labdát, ami a nevéből is következik, és utána már nem tudott más csinálni, csak visszahúzni az ellenfelet, és ebből jöttek utána az ausztrálok. 15 perc maradt mind a két csapatnak. Az ausztrálok, ha tehetnék, akkor most már a 11-est kérnék. Nagyon elfáradtak, elkészültek az erejükkel. Őnekik most már még egy pontrugásból esetleg találhattak valamit, de nagyon várják már a végét. Nagyon-nagyon-nagyon szeretnék, ha már 11-esek lennének. Egyiptom pedig ebben a 15 percben el szeretné dönteni, nem szeretné az orosz ruletre bízni a végkifejletet. Tony Popovics edzőt látjuk most, az ausztrál kapitányt, aki próbálja tartani a lelket az övéibe, hogy 15 perc van, bírjátok ilyenkor, tényleg a világbajnokság, ez 4 évente van, azért is hangsúlyozzuk ki, hogy a játékosoknak ez 4 évet kell várni, hogy következő ekkora bravúr legyen, és itt bármelyik csapat fog tovább jutni, az annak az adott országnak a legnagyobb bravúrja a világbajnokságok történetében, bejutni a legjobb 16 közé, ha belegondolunk, hogy Egyiptom vagy Ausztrália ott lesz, az nagyon nagy dolog.
0: És hát története során még egyik együttesnek sem sikerült ezt a történelmi tettet létrehozni. Valóban Abdelkarim lesz az, aki a folytatásban ott lesz Marmus helyén. Érdekesség egyébként, hogyha Ausztrália jut innen tovább, akkor elmondhatjuk azt, hogy Marmusnak se gólja, se gólpassza nem volt ezen a világbajnokságon, és hát ha egy Marmus kaliberű játékosnak nincsen se gólja, se gólpassza egy egyiptomi együttesben, akkor azért az nehezen elképzelhető, hogy Egyiptom bejut a legjobb 16-ba, bár simán összejöhet, hogyha most majd Egyiptom megnyeri, lehet, hogy a büntető párbajt, ki tudja, kiderül. Abdelkarimról ugye már beszéltünk, hogy ő most lett a Barcelona játékosa, fiatal támadóként ugye óriási figyelem övezi, hiszen azért ritka, hogy egy egyiptomi csatár ilyen magasságokba kerül, meglátjuk őt a Barcelona base színeiből, végül a Barca felnőtt csapatába fel tudja majd magát esetleg küzdeni, hát nyilván ez majd a jövő zenéje, lehet, hogy egy jó játékos, tekintve azt is, hogy rögtön megkapta ugye a 9-es meszt itt az egyiptomi válogatottban, ami azért nem akármi ilyen fiatalon. Elindult közben a játék, az ausztrálok birtokolják a labdát, Hrustić tette tovább Okon Engslerhez, aztán Hrustić beíveleti, végül ez lepattan egy lábról, de inkább fölpattan, odapattan Turéhoz, akinek a feje búbjáról oldalra pattan, úgyhogy jöhet egy újabb egyiptomi kirúgás, az állás változatlan, 1-1.
1: Turé volt az valóban, aki fejelte ezt a labdát, de hát most már az egyiptomiak sem sietnek a kirúgás elvégzésével, nagyon magasra feldobja a labdát Rabia, hogy az a kapus minél később tudja megszeridíteni, ezzel is telnek az értékes másodpercek. Azt hiszem, most már mind a két együttes, mind a két nemzeti válogatott kiegyezne azzal, hogyha jönnének akár 3 másodperc múlva is a 11-esek, de hát ezt nem lehet meghúzni a játékvezetőnek, itt végig kell játszani a 2x15 percet, és jöhet egy egyiptomi támadás. A csereként beszállt támadó, a fiatal Abdelkarim az, aki szabálytalan, 2008-as születésű egyébként, úgyhogy még bőven van ideje arra, hogy akár az európai futball színterén is megmutassa magát. Most megmutatta a világnak is magát, egy szabálytalansággal mutatkozott be a mai találkozón, itt az egyenes kieséses szakaszban, hiszen a csoportmérkőzéseken rendre beszállt, és nagyjából olyan negyed órákat kapott. Egy hosszú indítás a jobb oldalon, ebből jöhet egy centerezés Mabiltól, sőt Turé volt az, aki bepasszolhatta volna Mabilnak, de nem sikerült jól megjátszani a csapattársát, és jöhet egy egyiptomi kontratámadás, egy picit most azért fellazul a mezőny, Suttár fejel bele a labdába, és nagyon fontos fejes volt ez tőle,

0: Előre bombázzák az egyiptomiak. Egészen Beachhez. 108. perc. Hátra van még a 15 perces, a 2x15 perces hosszabbításból, annak is a második feléből legalább 12 perc. Elő pedig megkapja a labdát Touré, de pontatlan a centerezése.
1: Eszméletlen rossz átadás volt, ez nem is tudom, hogy mi volt a célja. Onnan jobb oldalról tiszta erőből keresztbe rúgta a labdát, hát nyilván annak rendje és módja szerint ez ki is ment az oldalvonalon túlra. Hani az, aki most már összegyűjti ezt a labdát, ő lesz, aki majd bedobhatja. Hát fordulnék Vukovics Lászlóhoz. Laci, te mit érzel itt? Alapvetően már mind a két csapat arra rendezkedett be, hogy hamarosan jönnek a büntetők, és addig valahogy húzzuk ki.
2: Az első hosszabbítás első fél ideje után azt láttam, hogy Ausztrália nagyon berendezkedett erre, de most, hogy visszajöttek a második részre a hosszabbításba, és az ausztrálok egész jól előre jöttek, megpróbálják dűlőre vinni, kontrába állt vissza Egyiptom, tehát most a hosszabbításon belül is változott a játékképe, most megint valahogy erőre kaptak az ausztrálok. Azért a fejekben ott van, hogy a 11-es akárhogy is az egy orosz rulett.
1: Így van, meglátjuk, hogy eljutunk-e egyáltalán odáig, hiszen 12 perc még mindig van ebből a hosszabbításból. Hassannál van a labda, és senki ne ijedjen meg, már a 2-15 perces hosszabbításban járunk, mert például a 2022-es világbajnokságon többször is előfordult, hogy láttunk 12 perces hosszabbítást, mert ami a 90 perc plusz idejét illeti. Volt most egy jó lövés Attiától középről, lepattant Szutártól, emiatt lett ez veszélyes. Majdnem átvette Beach kapus, de szerencséje volt, mert az ő kezébe pattant a labda. Jöhetnek előre most az ausztrálok, kikerül labda a bal oldalra, Beach, ez aki óriási lendülettel még az utoléri éppen itt az alapai az oldalvonal előtt, mielőtt kiment volna a labda, aztán jól játsza meg a társát, Krusticsot, az ő lábáról viszont nem megy jó fele a labda, Szala kap egyet a lábára, vele szemben Errington volt szabálytalan, aztán még azt is megakadályozzák az ausztrálok, hogy Szala ezt gyorsan elvégezze, végül Szala megpróbálta, de a labda teljesen egyértelműen még mozgásban volt, emiatt az urugvái Spori visszafújja, kereken 11 perc van hátra ebből a mérkőzésből, már ami a hosszabbítást illeti.
0: És jöhetnek az egyiptomiak saját térfelükről, bepasszolja középre a labdát Ibrahim. Egyelőre még nem mennek át az ausztrál térfélre. A jobb oldalon Hani kapja meg a labdát, egy picit összegezzük, hogy hogyan alakult eddig a találkozó, hiszen az első félidőben mindössze egy találat született, Ashour révén Hafez beadását nagyjából 7 méterről fejelte a rövid oldalra, aztán az 55. percben Hani egy öngolt vétett. Most a jobb oldalon viszont Hassan indul meg, beadná a labdát, de nem sikerül pontosan, hiszen lepattan egy blokkról, aztán visszapattant elé, majd sikerült tisztázni az ausztráloknak, de a bedobást még nem végezhetik el, mert lehet, hogy kezet érintett a labda? Vagy a játékvezető inkább csak megvárta az egyik ausztrál játékost, mire kiegyenesedik, mert lehet, hogy beszorult a levegője. De a bal hátvédnek az ausztráloktól Beach az, aki egyébként kiválóan futballozik a mai találkozón, és nagyon aktív, de most már tudja folytatni ő is a játékot. Kevesebb, mint 10 perc a találkozóból, ez szinte egészen biztos, legalábbis ami a rendes játékidőt illeti, vagy hát most már a 2x15 perces hosszabbítás, nem is lehet ezt jól megfogalmazni tulajdonképpen. A lényeg, 111. perc, Ausztrália, Egyiptom, 1-1.
1: Hassan vitte át a labdát a bal oldalra, Trezegi felé, végül meg is játszotta a társat, aztán Trezegi visszarakta, egészen oda középen Ashourig, Attiát is bevonják a passzolgatásba, Attia most jól passzolja föl, nézzük, hogy mi lesz ebből, Abdelkarim küzd a labdáért, végül nem jó a kipassza a bal oldalra, aztán még tovább fejli Rabia, elesik egy egyiptomi játékos középen, de teljesen egyértelműen a labdát rúgta el az ausztrál védő, szerintem ezt videózni is teljesen felesleges. Már csak 9 perc van hátra, Ashour, ő kapja vissza sarokkal Trezegitől, Ashour egyre közelebb az ausztrál kapuhoz, hát eddig azért nem lógott a levegőben az egyiptomi gólja, talán majd most lehetne Ashourtól egy lövés ballal, de megint egy jó fejes, hát ki más, mint Szutár. Ő volt az, aki ebbe az életerős próbálkozásba belerakta a fejét. Hát tőle már láttunk óriási blokkot mellel, óriási blokkot vállal, fejjel. Hát ő tényleg nem férte a testi épségét, de jöhet egy egyiptomi szögletrúgás. Mohamed Salah van ott a labda mögött, és ő lesz az, aki most ezt beíveli középre. Mind a két kezel az égben, nézzük mi lesz, beívelte már. Középre érkezik a labda az ötös vonalához, de nem sikerül Rabiának megcsúsztatni. Annyi szerencséje van, hogy Atiához passzol, aki Salah-t játsza meg. Salah most ott van kint a jobb színen az eredeti posztján. Nézzük, mit kezd ezzel, bepasszolja oda a középre, 16-oson belülre. Nem volt rossz elképzelés, hiszen ezzel megjátszott a Hassan. Hassan pedig bepasszolt a középre. De ez megint kipattant, hogy ausztrál lábról, egy gyors szöglet után már játékba is hozták a labdát az egyiptomiak. Nézzük, hogy lesz-e ebből gól. Most egy beívelés középre megcsúszik egy egyiptomi fejen, Trezegi pedig nem tudja elérni. kereken 8 perc van hátra a mérkőzésből. Lassan már azon gondolkozom, hogy mikor lesz ivószünet, mert már nagyon régen láttunk, de hát nyilván ez csak vicc itt a hosszabbításban, nem szokták ezt alkalmazni a játékvezetők. Szutár óriásit mentett az imént is, pedig Ashurnak könnyen meg lehetett volna a második gólja a meccsen. Még az nem született meg, úgyhogy Ausztrália, Egyiptom 1-1.
0: Irvine passzolja tovább a labdát, aztán kiforog a bal oldalra Harringtonhoz most már a játék, és akkor léphetne be a játékba, mondom én 10-es számmal Frustic, de ez szórja a labda birtoklás jogát, és Salah most rácseleszhet az ausztrál védőkre. Szellős a védelem, Salah, egy hatalmas szóló, egy lövés jobban, Szutár vetődik bele.
1: Meglepő.
0: Elképesztő, amit az ausztrál belső védő és csapatkapitány művel a mai mérkőzésen. Csapata legjobb játékosa, gyakorlatilag azt hiszem kérdés sem férhet hozzá. Bár azt azért hozzá kell tenni, hogy ha Beach nincsen, akkor ott az utolsó percben, még a rendes játékidőben a 94. percben kiegyenlíthetett volna Egyiptom. Jön most Salah beadása jobb oldalról a szögletből, de pontatlan, visszakaphatná még a labdát, de csapattársa inkább az égbe nyújtja, talán le sem esik, de most ráesett mégiscsak Szutár fejére. Megint meglepő, hogy Szutár nyer egy fejpárbajt, aztán Ashur passzolja ki a bal oldalra, jön a centerezés, Irvine fejeli ki. A 114. percben Ausztrália, Egyiptom 1-1.
1: És megindulhatnak az ausztrálok a jobb szélen, Turénél van a labda, aztán nem tudja tovább tenni a labdát a társának, Mabilnak. Végül Irvine az, aki hátra passzolja, és középen jöhetnek az ausztrálok. Szutár az, aki most már megkapta a labdát középen, leghátul, aztán ő egyen feljebb lép, és végül passzol Harringtonhoz. Ő majdnem túlságosan sokat várt, és majdnem lelopta a lábáról Salah a labdát, de végül az ausztriknál maradt. Jöhetnek most Bósz révén, illetve Csirkáti révén jobb oldalon az ausztrálok. Egy jó felívelt labda oda Truvin felé, de lehet, hogy Truvin nem tudja begyűjteni, de végül begyűjtötte, és lehet, hogy lesz belőle egy szöglet, hiszen egyiptomi lábról ment ki, mondom én. Ezzel szemben a partjelző mutatja, hogy szerinte Truvin volt az, aki utoljára hozzáért ehhez a labdához. Hát most egy meglehetősen érdekes ítélet volt.
0: Ez azért érdekes, mert ha szögletet ítél a játékvezető eredetileg, azt videózhatják, hogy kell-e kirúgást ítélni utána, de ha kirúgást ítél, nincsen vice versa.
1: És érdekes egyébként, hogyha már rengeteget beszéltünk Szutárról, ugye ő a Leicesternek a futballistája, annak a Leicesternek, amely kiesett ugye a Championshipből, jövőre majd az angol harmadosztályban lehetnek. Én meg lennék lepve, hogyha Szutár jövőre az angol harmadosztályban, a League One-ban, hogyha jól mondom, ott kellene pályára lépnie. Hassan rohamoz most már a jobb szélen, és be is húzza magát a 16-oson belül, ami mindig Hassan egyre közelebb a kapuhoz, de egy óriási mentés Harringtontól. Ugye az élet az X-re játszik, Harrington volt az, aki óriásit hibázott ott a az ausztrál, illetve az egyiptomi gólnál, ő volt az, aki belógott, most viszont kiválóan ért oda Hassához, és jöhet egy Mohamed Salah szöglet. Közben köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, a hosszabbítás perceiben járunk már bőven az Ausztrália-Egyiptom világbajnoki mérkőzésen. Ugye a legjobb 32 között vannak a csapatok, a rendes játékidő eredménye 1-1 lett, és már a 116. percben küzdenek azért az együttesek, hogy ne legyenek büntetők. Salahhoz jött vissza a labda egy szögletvariáció után, aztán még mindig nála van, beívelnék középre, egyre inkább lopta vagy csalta a távolságot befelé középre, végül nem tudta beadni, úgyhogy most gyorsan van időnk azt elmondani, hogy mi is történt a meccsen. Ugye az 5. percben már volt egy veszélyes lövés az ausztráloknak, Volpától tüzelt középről 25 méterről, az a felső létről tovább csúszott, úgyhogy abból nem lett gól, de 8 perccel később az afrikaiak megszerezték a vezetést, hiszen akkor Hafez volt az, aki beívelte jobbról középre a labdát, Ashur pedig pompásan tette bele a fejét, és ezzel vezetett 1-0-ra Egyiptom. Így fordultunk rá a második játékrészre, ahol aztán az 55. percben megérkezett egy újabb egyiptomi találat. Annyi pekje volt az egyiptomi együttesnek, hogy ez a saját kapujukba ment. Hanninak a fejéről pattant be a kapuba egy Onil által érkezett baloldalról érkező beadás, úgyhogy ezzel egyenlített át Ausztrália, és azóta több gólt nem is láthattunk. Most már beléptünk a 117. percbe, és továbbra is az ausztrálok birtokolják a labdát.
0: És baloldalra kerül ki most, ahol a csereként beszállt Mabil meghúzza az egyik egyiptomi védő mellett, és jön egy szabadrugással majd Ausztrália. A távolság a kaputól nagyjából 22 méter, ez lehet talán itt az utolsó percek egyik legkomolyabb lehetősége majd. A 117. percben járunk, nagyon elkaszálták most Mabil lábát. Az öngolt vétő Hani volt az, aki most is szabálytalankodott, és nincs is ez 22 méter a kaputól. Talán egy picit azért, mert szögből lőheti most ezt majd akár Mabil, akár Frustic, akár bármelyik ausztrál játékos. az 5-ös és a 16-os vonalak között valahogy, hogyha meghosszabbítanánk a felező vonal irányába, akkor ott található a labda, és a 16-ostól 3 méterre mondjuk, így van valóban olyan 22 méter a távolság a kaputól. Mabil és Hrustić a labda mögött a 118. percben. Itt akár egy jó szabadrúgással Mabil a 8-ad döntőbe rúghatná Ausztráliát, és történelmi tettet hajtana végre azzal. Ausztrália együttese hiszen még sosem szerepelt a legjobb 16 között. Háromtagúan sorfal Mabillal szemben, a 118. perc közepén járunk. Ellövi a rövid irányába, de lepattan a gólszerző Ashurról, úgyhogy jöhet egy bedobással az ausztrál válogatott. 1-1 az állás, még mindig 2,5 perc van hátra a találkozóból.
1: Hát ha ebből gólt kapott volna Egyiptom, megint abból, hogy Hanin nagyon buta szabálytalanságot követette Mabillal szemben, akkor könnyen lehet, hogy az egyiptomi szurkolók már énekelték volna az abba egyik slágerét csalódottan, hogy Hani, Hani, Hani. Nem lettek volna túl büszkék a játékosukra. Ezzel szemben most Csirkáti az, aki behajítja középre a labdát, odaszáll Szutár felé természetesen szokás szerint, de ez most szabálytalan volt az ausztrál első védőtől, és akár jöhetne egy gyors kontrával Egyiptom, de már nincsen sok erő a lábakban. Ashur ugye végig a pályán volt, és már csak az oldalvonalon túl tudta elérni ezt a labdát. Jól el is rúgta oldalra, hogy nehogy elérjék gyorsan az ausztrálok. Lehet, hogy volt egy kéz szituáció, egy kezezés. Hoppá, egy érdekes momentum közben, hiszen az ausztrálok kapust cserélnek. Matt Ryan érkezik a pályára, Patrick Beach helyett. Melyik világbajnokságon is volt az, ahol bevált ez a hollandoknak, ha jól emlékszem, amikor Tim Krul került be a pályára, és aztán végül az ő büntető védései segítették ahhoz a hollandokat, hogy tovább jussanak? Majd mindjárt megnézzük, de lényeg a lényeg, hogy a nagyon rutinos Matt Ryan az, aki most ezen a világbajnokságon is belép a pályára, ugye ez neki már a negyedik VB-je, ő neki eddig 104 válogatottsága volt, vagyis ez neki a 105. egy 34 esztendős rutinos kapus, Spanyolországban a Levante színeiben véd, és úgy látszik, hogy őt valóban behozzák a 11-esekre.
0: De csak hogy megnézzük az ő munkásságát azért a Club Brugge-ben, Belgiumban, a La Ligában, Spanyolországban, a Valenciában, aztán a Genkben, a Brightonban, Angliában, az Arsenalban, az angliai bajnokságban, tehát a Premier League, mert az angol bajnokságban, a Real Sociedadban is szerepelt, egészen elképesztő az a pedigré, amivel ő rendelkezik, és megint egy szabálytalanság, az egyiptomiak követik el ezt is, és akkor jöhet majd egy szabadrúgással az ausztrál válogatott. Az utolsó percéhez érünk most már a találkozónak, egészen pontosan a 119. sőt 120. perc most már egészen pontosan. Jöhet egy szabadrúgással Ausztrália.
1: És még egy gyors mondat, bocsánat, amit már említettem a hollandoknál, hogy Tim Krul Szilessen helyére érkezett be még a 2014-es világbajnokságon, akkor Louis van Gaal lépte azt meg a 120 plusz első percben, hogy Krult becseréli a büntető párbajra, az akkor bevált a hollandoknak. Nagy kérdés, hogy vajon ez be fog-e válni az ausztráloknak is, közben egy újabb csere az egyiptomiaknál 21-essel érkezik majd a pályára, mindjárt megnézik, hogy ki is ő. 21-essel Mahmoud Saber, aki az előző mérkőzésen már kezdett az egyiptomiaknál, most csereként kapja meg a lehetőséget, nyilván arról, hogy büntetőt rúgjon, és Attia helyére érkezik Saber. Hát ez mindig óriási kérdés, hogy vajon annak a csapatnak jót tesz-e ez a bizonyos csere, ahol ugye teljesen leülve a kispadra beáll egy játékos, ugyan frissen, de hát nem biztos, hogy fel tudja venni ennyi idő alatt a mérkőzésnek a ritmusát.
0: Nem ért még labdába.
1: Nem, abszolút, és valószínűleg nem is fog, hiszen egy perc a hosszabbítás, mármint a hosszabbítás hosszabbításának a hosszabbítása, úgyhogy még ebből 15 másodperc van Mabil és Krusticának ott a labda mögött, utolsó ausztrál lehetőség a mérkőzésen. Mabil lesz az, lehet, aki majd ezt balról jobbal beíveli, de Krusztics mutatja be a figurát, végül ő rakja be ballal, érkezik a labda középre, meg is van a fejes, és pattog ide-oda a labda, de nincs gól. Könnyen lehet, hogy ezzel vége is lesz a mérkőzésnek, hiszen nem tudja gyorsan kirakni az egyiptomi kapus a labdát. Két játékos benne is maradt a 16-oson belül, úgyhogy 120 percnyi játék után, ha csak a játékvezető még nem vizsgál valamilyen kezezést, mert mintha még nem hármat fújt volna a sípjába, lehet, hogy mégis véget vetnek a találkozónak, oda sétál a lent maradt játékosokhoz, de szerintem itt azért azt követően, miután konstatálja, hogy mind a ketten jól vannak, utána véget fog vetni a hosszabbításnak, és könnyen lehet, hogy jöhetnek majd a büntetők. Most még oda sétált hozzájuk Csirkátihoz, valamint a kettes számú egyiptomihoz, Ibrahimhoz, és nekünk közben a visszajátszás azt mutatja, hogy nagy valószínűség szerint semmilyen szabálytalanság nem volt, ami miatt büntetőt kellene ítélni. Pattogott a labda ide-oda, de általában, hogyha úgy pattan az egyik játékos kezére, hogy a saját játékos társáról, akkor ezt nem szokták befújni. Ebben az esetben sem lett így. A 120. perc legvégén Ausztrália, Egyiptom 1-1, hamarosan jönnek a büntetők.
0: 11-es párbajba torkolott tehát a találkozó. 120 perc alatt sem bírt egymással a két válogatott. Gyorsan, amíg kijelölik, hogy mely játékosok rúgják majd a 11-eseket egyik, valamint másik oldalon, addig összegezzük, hogy mi történt a találkozón összességében. A 13. percben szerezte meg a vezető találatot Egyiptom válogatottja, akkor Hafez beadására Ashour érkezett teljesen üresen, és az ötös csücskétől a rövidbe fejelte a labdát. Aztán a félidei állás is 1-0-ás egyiptomi vezetés volt Ausztráliával szemben, majd a második játék részben, az 55. minutumban egészen pontosan Hani öngóljával egyenlítettek az ausztrálok. Egy baloldalról élesen a kapu elé érkező labdába belecsúsztatott szerencsétlenül az egyiptomi védő. Már ami az egyiptomi szemszöget illeti, hiszen az ausztrál szemszögből szerencsésen csúsztatott bele Hani. Ezzel egyenlített Ausztrália. Nem született már találat a rendes játék idejében sem a mérkőzésnek ezt követően, sem a kétszer 15 perces jelzett hosszabbításban. És az utolsó percekben egy nagyon érdekes döntés, amelyről is akár beszélhet Vukovics László majd egy néhány szót. Ryan cseréje a kapuban, Matt Ryan ért be akkor a pályára, és kapust cserélt így az ausztrál szövetségi kapitány Tony Popovic. Na de milyen volt úgy összességében a mérkőzés?
2: Hát a kapust cserével kezdeném, ez egy előre eltervezett csere volt, hogyha a 11-esekre kerül sor, csak azért nagyon érdekes és nagyon nehéz meghozni ezt Tony Popovic vezetőedzőnek, hogy van egy kapusod, aki remekül véd, óriási bravúrokat csinál, de előre meg van beszélve, hogy a 11-eseket valószínűleg Ryan-nél jobban védi, tehát egy 104-szeres elmondtátok, hogy hol védett, micsoda karrierje van. De azért lehetett nagyon nehéz meghozni ezt a döntést, mert Beach a csapat egyik, hanem a legjobb játékosa volt. De itt most vagy a mennybe megy Popovic a végén, hogy óriási, hogy ezt meglépte ezt a cserét, vagy azt fogják mondani, hogy ha ne adj Isten nem tud védeni mondjuk 11-es Ryan, hogy akkor miért nem hagyta a pályán azt a kapust, aki mindent kivédett. A mérkőzésre visszatérve, nagyon jó mérkőzést nem láttunk hatalmas színvonalat, viszont óriási küzdelmet. Egyiptom az elején sokkal jobban játszott, 20-25 percig meg is szerezték a vezetést. Ott az első fél időben akár két gólos előnnyel elmehettek volna a szünetre. Az ausztráloknak csak felvillanásaik voltak. Volpátónak volt még 0-0-nál egy lövés, ami a felső kapufáról fölé ment, de Ausztrália igazán az első fél időben nem volt meccsbe. A második fél időben Bost szükség, kényszerűségből le kellett cserélni. Ez érzékeny veszteség volt Ausztráliának. Érdekes módon viszont az ausztrálok kerültek mégis fölénybe, de ez annak volt köszönhető, hogy Egyiptom átadta a területet, és azt még fontos megemlíteni, hogy a második fél idő legelején a 10. másodpercben Márgus előtt adódott a mérkőzés legnagyobb helyzete. A bal összekötő helyéről gyönyörűen vett át egy labdát, kapussal szemben volt ajtóablak helyzetbe, a védőt már kizárta, és mellé passzolta a bal kapufa mellé körülbelül 1 méterrel. Óriási lehetőség, ha azba megy véleményem szerint, akkor Egyiptom megéri a mérkőzést, 2-0-ra vezettek volna. A második fél időben egészen a 80. percig Ausztrália teljesen fölénybe került. Oda szögezték a kapujuk elé Egyiptomot, jöttek a beadások jobbról balról, és egy ilyen baloldali szabadrugás után az alapvonaltól kb. 14 méterre jobbal a kapu elé, kapu felé csavart labdát.
1: Rabia volt az.
2: Nem, aki a öngolt fejelte.
1: Hani,
2: igen, a beadás Hani szegény, aki előtte úgy ütközött, hogy a földön maradt, el is ájult, ő neki a fejéről csúszott a saját kapujába a labda. 1-1. Ausztrália megszerezhette volna a vezetést, nem tette meg. A 80. és a 90. perc között nagyon jól játszott Egyiptom, ott Salah ott villant, kétszer volt egy gyönyörű beadása, ez volt Rabio fejese, amit Beach védett. Utána volt egy visszakészítése Salahnak, ott az még nagyobb helyzet volt, ott Hassan lövését Sutar, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, óriási bravúrral blokkolta. A hosszabbítás, ott már mindenki kivárt, itt most már nagyon közel vagyunk a 11-esekhez, ez már szerintem pillanatnyi idegállapot kérdése, aki tovább jut, nyilván nagyon fog örülni, a vesztes meg sajnálni fogjuk, hát ilyen a futball.
1: Volt már egyébként büntető párbaj a két együttes között, Még 1987-ben akkor 0-0-ra végeztek rendes játékidőben, és akkor Ausztrália 4-3-ra tudott győzni. Büntetők után köszöntjük újból a Kossuth Rádió hallgatóit. Tehát arról beszélünk éppen, hogy volt már egyszer Egyiptom és Ausztrália között egy büntető párbaj. Még jó 40 évet kell visszamenni az időben, 1987-ben találkoztak úgy, hogy a rendes játékidő 0-0 lett, aztán 4-3-ra Ausztrália tudott nyerni a büntetők után. Szinte már minden készen áll, Subir és Ryan bandukolnak oda a kapu irányába. Mi még egyelőre nem tudjuk, hogy melyik csapat kezdi majd el a mérkőzést, de Szutár lesz az, aki megindul előre.
0: És az ausztrál válogatott kezdi akkor majd a 11-es párbajt. A kapuban az egyiptomiaknál változatlan továbbra is, hiszen Subir áll.
2: És melyik tábor előtt kezdik? Már az sem mindegy, hogy melyik tábor előtt lövik
0: az egyiptomiak. Az egyiptomiak táborának kapuja előtt történik majd az első 11-es rúgás. Szutár lehelyezi a labdát már vele szemben, Subir már beállt a kapuba, és akkor az első 11-est majd a nagyon rutinos, Póri Horgas és kiválóan futballozó Szutár küldheti kapura. A játékvezető még természetesen minden protokolláris információt elmond a kapusnak, az egyiptomi hálaőrnek, Subirnak, maradjon a vonalon mind a két lábával, vagy legalább egyel, hogy érvényes legyen, hogyha hárít. Szutár kontra Subir, az első 11-es, megszerezheti a vezetést Ausztrália. Szutár, fölé lövi Szutár! Nem szerzi meg a vezetést Egyiptom, a legbiztosabb pontja volt Szutár az egész mérkőzésen az ausztrál válogatottnak, és kihagyja rögtön az első 11-esét, ami pedig azt jelenti, hogy Egyiptom már az első körben előnybe kerülhet úgy, hogy nem is az afrikai nemzet csapata kezdte a 11-es párbajt. Bajban az ausztrál válogatott, viszont jöhet az első egyiptomi 11-es.
1: Nagy kérdés, hogy ilyenkor a legjobb játékost kell oda küldeni, jelen esetben Mo Salah-t, de nem, mert 21-es számmal fog oda érkezni az egyik egyiptomi, aki a legvégén állt be a pályára. Ő a leginkább friss játékos az egyiptomiaknál, Saberről van szó, vele szemben pedig egy szintén nem túl izzadt játékos, Ryan, hiszen ő is az utolsó percben állt be. Na ez egy érdekes párharc, hogy az idegek csatáját vajon kinyeli. Egyelőre Ryant még oda parancsolja a játékvezető, az uruguayi sportárs a gólvonalra, hogy álljon ott szépen, és arról ugye nem szabad elmozdulnia. Saber megkapta a jelet, nézzük mit választ, középről fut neki, gyakorlatilag szemben van a labdával, most balra táncol, aztán lő, és megvan a gól! Egyiptom első gólja Saber, ugyan Ryan érezte az irányt, tudta, hogy jobbra kell vetődnie, de Saber kiválóan kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, hát Vukovics László, valahogy így kell elvégezni egy büntetőt.
2: Ez egy nagyon jó elvégzett büntető volt. Azt szokták mondani, hogy azért nem szabad a felső sarkot választani, mert az nagyon picit úgy talál, de a labdát könnyen fölé rúghat oda, hogy Szutár tette. Ha laposan rúgod erősen, akkor a kapusnak nincs esélye. Ha előre elugrik oda és nem rúgod elég kellő erővel, akkor van esélye a kapusnak.
0: Jön a második ausztrál rúgó, hátrányban egy kört követően Ausztrália. Egyiptom berúgta saját első 11-esét, míg Ausztrália kihagyta a kiválóan futballozó Szutár révén. Irvine a labda mögött, most vele szemben Subir már bejött a kapuba. Megkapja a jelet Irvine, hogy elrúghatja, és nagyon rutinosan, higgadtan, magabiztosan egy ilyen pillanatban is a bal felső sarokba rúgja a labdát. Az ausztrál középpályás Irvine tehát kiegyenlít, de továbbra is, ha azt nézzük, hogy a belőtt per kihagyott 11-esek aránya hogyan alakult, akkor hátrányban Ausztrália, hiszen még csak most jön a második egyiptomi rúgó.
1: És hogyha már a középső védőkről beszéltünk, akkor Rabia lesz az, aki érkezik az egyiptomiaknál. Ő volt talán az egyiptomi válogatott legjobb játékosa, hogyha ezt a meccset nézzük, és hát nem biztos, hogy ez számára jó előjel, hiszen Szutár büntetőjének is így futottunk neki, aztán Szutár csúnyán fölé vágta. Ryan nagyon-nagyon jól játszik az idegekkel, hiszen még mindig nincs ott a kapu közelében. Ő még ilyenkor kortyolgat, úgy sétálgat, el van, nyilván ezzel is fokozza azt, hogy Rabia egyre idegesebb legyen. Az egyiptomi szurkolók előlövi, tehát ezt a büntetőt Rabia, úgyhogy ez akár még neki is segíthet. Ryan beállt a gólvonalra, vele szemben Rabia. Rabia balról fut neki, nézzük, jobban lő. Mi lesz ebből? Begurítja. Nagyon szépen a jobb alsó sarokba. Ugyanúgy, ha Ryan most eltalálta volna az irányt, akkor ez könnyen háríthatta volna. Ez ebből a szempontból nem volt a lehető legjobban elvégzett büntető, de abból a szempontból igen, hogy szépen átverte a kapust, aki balra ugrott, a labda pedig jobbra érkezett. Úgyhogy Szutárral ellentétben a másik legjobb középső védő, Rabia, be tud találni, és az ő góljával két kör után 2-1 Egyiptomnak.
0: ismét egy csereként beszállt játékos, a 11-es számban futballozó Mavilál majd oda a harmadik ausztrál 11-eshez. Ő a Castellón játékosa, a spanyol másodosztályban futballozik. Mabil hétről hétre, de most Ausztráliát próbálná meg berúgni a legjobb 16 csapat közé a 8. döntőbe itt a világbajnokságon. Ehhez azért lesz még egy-két szava a kapusnak is, Sobirrel eszemben. Nézzük, Nabil nekifut, és nagyon higgadtan a bal alsóban gurítja. Nem is volt ez egy tökéletesen elvégzett 11-es, sőt, ez egy tökéletesen elvégzett 11-es volt, hiszen gólt ért. Bement a hálóba, nagyon higgadtan a kapus jobbra dőlt, Nabil pedig egyszerűen, okosan a kapu bal oldalába passzolta a labdát. Kiegyenlít ismét Ausztrália, és jön a harmadik kör, második rúgása, Egyiptom következik.
1: Nagyon érdekes egyébként, hogy Subir még egyszer sem talált el az irányt, hogy merre rúgnak olyan az ausztrálok. Szutár csúnyán fölé bombázta, ennek köszönhető az, hogy Szalának a 11-esével újra előnybe kerülhet Egyiptom. Ugye Szaláról már beszéltünk több ízben, már amennyire őt be kell mutatni a kedves hallgatóknak. Egy liverpooli legenda, ugye 34 esztendős, ez a 118. válogatott meccse, 66 gólnál járt. Nyilván, hogyha ez berúgja, ezt nem fogják beleszámítani a góljai sorába, viszont nagyon-nagyon fontos lehet Egyiptom számára, hiszen újra átvertik ezzel a vezetést. Szalá megkapja a jelet, vele szemben természetesen Ryan, óriásit fúj Szalá, jobbra indul el, aztán pedig bepanyenkázza a középre. Nagyon szép elmozdulás volt, és nagyon higgadt, Ryan picit talán korán dőlt el, és korán döntött el, hogy merre fog menni. Hogyha egy picit kivár, akkor könnyen lehet, hogy ez a labda az ő zsákmánya lehetett volna. Ezzel szemben viszont a legnagyobb királyt, a legnagyobb fáraót, bár ami az egyiptomiakat illeti, Mohamed Szalát kell dicsérni, hiszen kötélből voltak az idegei, szépen be löbbölte oda középre a labdát a balra elugró Ryan helyére. Megint Egyiptomnál az előny.
0: Jön a negyedik 11-es, hogyha kihagyja Ausztrália, akkor Egyiptom akár már a negyedik körben is lezárhatja a 11-es párbajt. Na de, Harrington lesz az, a fiatal, mindössze 18 esztendős baloldali belső védő, aki végrehajtja ezt a 11-est, a Colorado Rapids játékosa egyébként vele szemben továbbra is Egyiptom kapusa. De nézzük, hogy tud-e hárítani Sobir. Jön a 11-es, felső lécet rúg Harrington. A negyedik körben nem kellett hárítani az egyiptomi kapusnak ismét, és így hagyott ki 2-11-est is Ausztrália. És ha a negyedik egyiptomi rúgó is értékesíti saját 11-esét, akkor Egyiptom története során először bejuthat a 8. döntőbe. De tud-e hárítani a csereként beszállt Matt Ryan, vagy éppen értékesíti majd a következő egyiptomi 11-es rúgó is saját lövését?
1: Hát szegény Harringtonnak ez nem élete mérkőzése, hiszen ő volt az, aki miatt nem lett les az első egyiptomi gólnál, ő volt az, aki belógott, és most jöhet egy másik középső védő. Láttunk már erre példát, akkor ugye az egyik védő kihagyta az ausztráloknál Szutár, utána pedig Rabia berúgta, de most természetesen nem Rabia, hanem 4-es számmal érkezik egy csere, Hosszám. Ő lehet az tehát, aki tovább rúgja Egyiptomot története során először, és most ők nyerhetik meg a büntető párbajt. Hosszám ugye 25 éves, ő otthon játszik Egyiptomban a Zamalek színeiben, ez a 15. válogatott meccse, úgyhogy ezt a jubileumot ő igazán emlékezetessé teheti. Ryan még nyilván nem hagyja, hogy gyorsan elvégezze, megint kicsit szórakozik ott a kapuja előtt, ebben a pillanatban már a gólvonalon van, és Hosszám megkapja a jelet. Ha berúgja, eldől minden, és Egyiptom jut a legjobb 16 közé. Totyog a labda felé, ez nem jó előjel, de így is begurítja a jobb alsó sarokba, Hosszám büntetőjével, tehát eldől minden. Aki leveszi a mezt, ilyenkor már nyilván szabályos, ilyenkor már nem kap érte sárga kártyát, úgyhogy minden eldőlt, története során először tovább jut, tehát Egyiptom, és kiüti Ausztráliát egy végletekig kiélezett mérkőzésen. Egyiptom tehát története során először jut tovább a VB egyenes kieséses szakaszában. 11-es párba után Ausztrália-Egyiptom 1-1-et követően Egyiptomnak 4-2. Az ausztrálok kezdték jobban a meccset, az 5. percben 25 méterről középről Volpától gondolt egy merészet, és kapura tűzte a labdát, ami ugye jól csapódott lefelé, de végül a felső léc érintésével fölé csúszott. Aztán 8 perccel később a 13. minutumban megérkezett az afrikaiak első veszélyes helyzete, amelyből rögtön meg is lett az első egyiptomi gól. Egy baloldali szabadrugást követően végül jobbra átkerült a labda, ahonnan a bal hátvéd Hafez ívelte középre a labdát, amelyre Ashour érkezett kiválóan, és bólintott a kapu jobb alsó sarkába. Ezzel tehát 1-1-1-0 volt Egyiptomnak, és végül ez az állás ez nem változott a fél időig, úgyhogy úgy fordultunk a második játék részre, hogy jobban állt az afrikai gárda. A második játék részben aztán nem 5, hanem 10 perc elteltével veszélyeztettek először az ausztrálok, O'Neill-t rúgták fel a bal oldalon, közel kb. 10 méterre a szöglet zászlótól az egyiptomiak, aztán a sértett ívelte be középre a labdát, amely egyik ausztrál játékos fejét sem találta meg, de az afrikaiak pekjére, Hani fejéről bepattant a saját kapujába a labda, úgyhogy egy öngóllal az 55. percben egyenlített Ausztrália. Végül nem esett már több gól, és nem volt több nagy helyzete a mérkőzésnek. Az utolsó percig kellett várni, már ami a rendes játékidőt illeti, a 90 plusz 3. percig, akkor érkezett egy labda Mo Salah-tól középre, Rabia, az egyiptomi középső védő szépen belerakta a buksiját, de kiválóan hárított Beach a kapuban, reflexszerű mozdulattal valahogy fölé ütötte a labdát. A hosszabbítás percei aztán abszolút eseménytelenül teltek, annyi érdekesség volt, az utolsó percben beállt az eddig kiválóan védő Beach helyére Matt Ryan, a rutinos kapus, elősegítve ezzel azt, hogy az ausztrálok valahogy büntetők után tovább jussanak. A 11-es párbajban az ausztrálok kezdtek, és a legjobbjuk, a meccs legjobbja, Sutar révén rögtön rontottak, ő csúnyán fölé vágta a labdát, aztán a negyedik körig további rontás már nem volt, de ott a másik ausztrál belső védő, Harrington is hibázott, és végül ez a két elrontott büntető elég volt ahhoz, hogy Egyiptom tovább jusson, hiszen Egyiptom mind a négy büntetőjét gólra váltotta, a döntőt azt végül a csereként beállt Hossam értékesítette. Érdekesség egyébként, hogy Ausztrália a VB egyenes kieséses szakaszában még csak a későbbi vesztestől szenvedett vereséget, 2006-ban Olaszországtól, 2022-ben pedig Argentinától, úgyhogy itt hagyhatunk egy óriási kérdőjelet, hogy vajon idén Egyiptom lesz a világbajnok. Ezt még meglátjuk, de egyelőre itt a meccsnek a végeredménye még egyszer. Ausztrália, Egyiptom büntetők után egyiptomi győzelmet hozott, hiszen 1-1-es rendes játékidő után 4-2-re nyertek a fáraók. Vukovics László, hát egy végletekig kiélezett mérkőzés volt. Milyen volt, hogyan élted meg, mennyire tetszett?
2: Azt vártam a mérkőzés előtt, hogy két nagyon egyenlő erő csatája zajlik majd. Az elején Volpato lövésével az ausztrálok ijeszgették Egyiptomot, de az első fél idő egyértelműen egyiptomé volt. Sokkal jobban játszottak, meg is szerezték a vezetését szabadrugás után lepattanó labdából, egy beívelésnél eltolódtak az ausztrálok. Utána a második gólt is megszerezhették volna Marmus révén, de ott Sutar nagyon szépen blokkolt, az gólba tartó lövés volt. Az első fél idő reális eredménye egy két gólos egyiptomi vezetés lett volna. Én azt gondoltam, hogy a második fél idő is így fog folytatódni. Az ausztráloknál megsérült az egyik legjobb játékosuk, Bose. Őt le kellett cserélni a fél időbe. Ennek ellenére az ausztrálok a második fél időben nagyon jól kezdtek. Teljesen átvették az irányítást. Egyre másra, nem azt mondom, hogy záporoztak a helyzetek, hanem többet ott voltak az ellenfél kapujánál, pontrugások, szögletek. És egy ilyen baloldali pontrugás után egyiptomi játékos Haninak a fejéről, aki előtte ütközött, és a földön volt, ő az eszméletét is elvesztette egy pillanatra, az előtte volt 10 perccel, a saját kapujába csúsztatta a labdát, ebben egyenlített ugye Ausztrália, és abban a pillanatban úgy nézett ki, hogy az ausztrálok meg is fordíthatják a mérkőzést, Egyiptomot nagyon megfogta az a találat, egészen a 80. percig tartott az ausztrál fölény, de nem tudták gólra váltani a fölényüket. Az utolsó 10 percben a rendes játékidőben viszont Egyiptom került megint fölénybe, ott Salah kétszer villant, mind a kettő gólpassz lehetett volna, Rabiot fejesét védte a kapus, utána hosszán lövését Sutar, aki szerintem a mezőny legjobbja volt, Sutar, az ausztráliak belső védője, 198 centi magas. A hosszabbítás első felében az ausztrálok nagyon várták majd 11-esek legyenek, ott a egyiptomiak álltak közelebb a gólhoz. A hosszabbítás második fél idejében érdekes módon az ausztrálok újra előre kaptak, de nem tudták bevinni a végső döfést. A kapus csere még egy gondolat erejéig, hogy az előre eltervezett csere volt, hogy bejön Ryan, csak nagyon nehéz döntést hozott meg Toni Popovics, az addig nagyon jól védő Beach-et kellett lehoznia a pályáról, és mint utólag látjuk, nem jött be a kapus csere, mert 1-11-es sem tudott hájítani Ryan, most mondják, hogy a 11-es nem lehet védeni, csak rosszul rúgni, de így nem jött be a kapus csere. Végül is Egyiptom, ha a meccs teljes egészét nézzük, és ugye a meccs az elejétől kezdődik, és ott 2-0 Egyiptom vezetett volna, akkor végül is megérdemelten jutott be a 16 közé, ahol nagy valószínűséggel Argentína vár majd rá, ha bár ehhez le kell győznie még a zöldfoki szigeteket.
1: Bő egy óra múlva kezdődik az a találkozó éjféltől, természetesen azt a meccset is majd élőben követhetik nálunk itt a Nemzeti Sportrádióban. Addig viszont megköszönjük a szíves figyelmüket, Vukovics Lászlót, Olasz Gergőt és Erdélyi Márkot hallották, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, a szó a stúdióé.
3: Műsorunk véget ért, szerkesztette Erdélyi Márk. Munkatársam volt Antal Rihárd, Balogh Bence, Cserjés Bendegúz, Jámbor Tamás, Károly Andrea, Olasz Gergő, Regős László Pál, Tóth Béla és Vukovics László. Én Szegő Tibor vagyok, és további szép estét kívánok.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk a stúdióban Halm Roland. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Én köszönöm szépen.
2: Tegnap véget ért a férfi bajnoki döntő. Egy elég érdekes öt meccses sorozaton vagyunk túl. Ugye emlékeztetőül csak annyit, hogy legutóbb a Szolnok lett a bajnok. Egy söpréssel 3-0-ra megnyerte a finálét. Abban az évben egyébként a Falkó volt jó, nagyon jó az egész év folyamán, de a döntőben nem sikerült megismételniük azt a teljesítményt. Most azért fordult a kocka, mert ugye a Szolnok volt a pályaválasztó, aztán elég érdekes mérkőzések voltak. Hát menjünk egy picit végig ezen a dolgon, mielőtt a főszereplők is mondjuk megszólalnak majd itt adásban, mert az első meccsen a Szolnok tulajdonképpen az utolsó negyedben egy magabiztos győzelmet aratott, és hát azért a Tisza partján nem sok csapat szokott nyerni.
3: Igen, így van valóban. Én azt gondolom, hogy két kiváló csapat került a bajnoki döntőbe. Ugye mind a két csapat fantasztikusan szerepelt nemzetközi kupában, a Falkó a FIBA Eurocupban, a Szolnok a Bajnokok Ligájában, úgyhogy nemzetközi porondon is kitett magáért ez a két csapat a magyar kosárlabdáért. És igen, hát ugye a Szolnok megnyerte a Magyar Kupát, ugye megnyerte az alapszakaszt, így pálya előnyből kezdette a bajnoki döntőt, és valóban az előzetes esélyletolgatások alapján mindenki úgy gondolta, hogy inkább ők a bajnoki döntő esélyesei, és az első mérkőzés az realizálta is ezt, tehát egy nagyon jó játékkal, szoros mérkőzésen egyébként, de egy színvonalas jó mérkőzésen az első meccset behúzták.
2: Igen, ott az utolsó negyedben sikerült jelentősen elhúzni a Szolnoknak, meg azt tegyük hozzá, hogy az alapszakaszban Szombathelyen is és Szolnokon is nyert a Szolnok, tehát addig nem sikerült a Szombathelynek meccset nyernie, aztán viszont hazai pályán az egy megint más forgatókönyv szerint zajlott a második döntő meccs.
3: Igen, igen, ott a Szombathely játszott nagyon jól, és hazai pályán ők is abszolválták a második mérkőzést. Hozzáteszem, nagyon méről indult a Szombathely, mert az idei évben elrontották a légiós választást. Nyilván nekik egy nagyon erős magjuk van Váradi Benedekkel, Perzolival és a Bognár Kristófékkal. De a légiós választást totál elrontották, tehát sok légióst kellett cserélniük, tehát mélyről indultak, és azért az, hogy egy olyan csapat, ahol 3-4 légióst kell egy szezon közben kicserélni, az nagyon ritka, hogy így fel tud érni a végén a csúcsra, úgyhogy ebben a mentésben van idén nagyot alkotott a Falkó.
2: De azért mindkét csapat úgy jutott el a fináléba, hogy talán meglepetésre 3-0-al a Paks, illetve a Kaposvár ellen, a Falkó ugye a Kaposvár ellen, ott nagyobb csatára nem számítottál?
3: Valamennyire igen, de egyrészt a Szolnok a Paks ellen az fantasztikusan jól felkészült, és mind a három párharcot dominálta, hozzátéve, hogy a Paks egy rendkívül fizikális csapat, hát úgy kisöpörte az Albát a negyed döntőbe, hogy gyakorlatilag azt se tudták, hogy hol vannak. A Kaposvárnál meg ott én azt gondolom, hogy sokszor pariba volt a Falkóval a Kaposvár, ez egy óriási meglepetés csapata volt az idei bajnokságnak, de pont előtte sérült meg a legjobb magyar játékosuk Filipovics Péter, és ott kellett Branislav Dzunicsak egy újra rendezni a sorokat, hiszen a legjobb játékos kiesésével egy teljesen más szisztéma, teljesen más játék volt, és igazából így nem volt esélyük bravúrt szerezni a Falkó ellen.
2: És akkor menjünk tovább, ugye az az ominózus mérkőzés, a harmadik találkozó volt a bajnoki sorozatban, döntő sorozatban, és akkor húzott egy nagyot a Falkó, mert hogy nyerni tudott a Tiszaparton, nem is akármilyen teljesítménnyel.
3: Igen, igen, akkor egy nagyon meggyőző játékkal tudott nyerni a Falkó. Azt gondolom, hogy nyilván befolyásolta a mérkőzés végkimenetelt az, hogy azon a meccsen sérült meg sajnálatos módon, ugye Somogyi Ádám súlyosan. Azért nyilván benne volt a fejekben, ott kicsit összezavarta a hazai csapatot, de semmit nem volt le a Falkó érdemeiből. Nagyon jól játszott, és teljesen megérdemelten nyert a harmadik mérkőzésen Szolnokon.
2: Azért nem menjünk el emellett az eset mellette. Sok időt töltött ugye a kosárlabdapályán, hiszen 98-szoros válogatott vagy 4-szeres magyar bajnok. Te hogy értékelted azt a jelenetet? amikor ugye jött Novakovics, triplára emelte föl Somogyi, és vállal eltalálta.
3: Hát egy nagyon szerencsétlen, nagyon rossz mozdulat volt, de megmondom őszintén, lehet, hogy az én naivitásom, de nem tudom feltételezni, hogy ez szándékos lett volna. Tényleg egy borzasztó rossz mozdulat volt, és nem is értettem én, hogy Novakovics mit akar ezzel a mozdulattal. De még egyszer mondom, én a szándékosságot nem feltételezem, de hát ugye szegény Ádámnak több helyen eltört az óra, és ez ugye a végét jelentette ne számára bajnoki döntőbe.
2: Igen, és itt akkor a negyedik mérkőzés, Somogyi Ádám nélkül Szombathelyen, mindenki ünneplésre készült, tele volt a Falkó csarnok, talán nem is volt az egész idényben ennyi néző, még a nemzetközi kupameccseken sem, de ott valami nagyon nem sikeredett, és hát Krajnszki pedig kiválóan pótolta Somogyit, meg az egész csapat nagyon felszívta magát.
3: Igen, hát ugye mindig szoktunk róla beszélgetni, hogy tehát egy csapatnál két opció van, hogyha a legjobb játékosa kiesik, bármilyen oknál fogva eltiltják, vagy megsérül, hogy a többi játékos felteszi a kezét, és azt mondja, hogy itt a kifogás, hát legjobbunk nincsen, vagy pedig összefognak, összeállnak, és összerántja a csapatot, és csak azért is meg akarja mutatni. Ez ugye a mentálisan erős csapatok jellemzője, és itt is azt láttuk, hogy a Szolnok mentálisan nagyon erős volt, és összefogtak, és egy hihetetlen jó védekezéssel, ami ilyen esetekben általában segíteni szokott, mert ugye támadásban, idegenben pláne sokkal nehezebb extrát nyújtani, egy fantasztikusan jó védekezéssel, egy jó csapatjátéka, és egy említettet Krajnszki Boris kiváló játékával, végül is visszahozták a párharcot, és tudtak nyerni Szombathelyen.
2: Azért az is egy jó jel volt, és látszott a csapategység, hogy ugye a fejpántjában játszott Somogyi Ádámnak Krajnszki a következő két mérkőzés, miután megsérült. Ez is egy ilyen ritkaság, nem?
3: Abszolút, meg hát nyilván benn volt a meccs előtt az egész csapat Ádámnál a kórházba, az Ádám fejpántjával játszott a második számú irányítól Krajnszki Boris, aki már többször bizonyította idén, hogyha elő kell lépni első számú vezérré, akkor meg tudja oldani ezt a feladatot, tehát nagyon jó versenyző, a legjobb pillanatokban nyújtja a legjobb teljesítményét, úgyhogy tényleg ez egy csemege volt ez a bajnoki döntő, mert azt gondolom, hogy az izgalmak mellett színvonalas is volt.
2: Van ilyen a te pályafutásodban, emlékszel erre, amikor a bajnoki döntőben mondjuk már ott lehetett volna az aranyérem, és valahogy semmi nem jött össze, mint ahogy a Falkónak azon a negyedik mérkőzésen?
3: Hát sajnos van. Sajnos van. Egyszer mi is jártunk úgy Fehérváron, hogy 2-0-ra vezettünk már a Szolnok ellen, és ugye a harmadik mérkőzés Szolnokon volt, ott ugye kikaptunk, és a negyedik mérkőzésen hazai pályán egy ilyen utolsó, még a Hangó Ádám itt játszott nálunk Fehérváron, és az ő betörésénél egy ilyen vitatott faltot nem fújtak le a végén, és talán, hogyha azt lefújják, akkor megvan a bajnoki aranyérem, és de azért mondom, hogy ott 2-0-ról fordított a Szolnok, tehát 3-2-re meg tudták nyerni a párharcot, de nagyon kicsi múlt, az Albánál voltam akkor az Albának, hogy megnyerje.
2: Ugye akkor így a pünköst hétfőn 2-2-re alakult a párharc állása, és akkor jött a mindent eldöntő ötödik mérkőzés. Hát sokan azt mondták, hogy Szolnokon rövid időn belül kétszer, hogy nyerjen egy vendégcsapat, az szinte elképzelhetetlen. De hát alaposan rácáfolt a Falko erre a tézisre.
3: Igen, és abban én abszolút osztom a Konakó véleményét, hát nyilván a saját csapatáról el tudja mondani, hiszen minden nap vele edz, hogy a harmadik és az ötödik mérkőzésen játszott a legjobban a csapata az egész évben. Tehát az egész évben ő úgy gondolja, mint a csapat vezetőedző, hogy most játszottak a legjobban, és tényleg az volt, hogy a Falkó fantasztikus volt az ötödik meccsen. Szerintem a Szolnok elfáradt, tehát egy brutális bajnokok ligája mellett elés, Magyar Kupát megnyerték, bajnokságban rengeteg mérkőzés, plusz ugye kulcsjátékos kiesett, tehát én azt láttam rajtuk, hogy itt az ötödik meccsre elfáradtak, a Falkó pedig kegyelmet nem ismerően egy fantasztikus extra dobó teljesítménnyel gyakorlatilag simán nyerte az ötödik.
2: Hát ha nagyon meccset akarták volna, akkor meg lett volna 120 pont is a meccsen, még Károly Andrea szakértőként mondta ugye nálunk a rádióban, hogy az első negyed után 30 pont, 32 volt akkor a Falkónak, hogy hát azért nem megy ez majd így minden negyedben, nem lesz 120 pont, és már ott szurkoltunk, hogy meg lesz-e vagy nem, mert elképesztően jól dobtak tényleg, és sokan, tehát 6-an dobtak azt hiszem 10 pont fölött.
3: Igen, hát ez egy ilyen nap volt, hogy mindenki betalált, tehát nem arról volt, hogy egy vagy két játékos extra hármasokat dob, hanem tényleg négy-öt játékos fantasztikus dobó teljesítménnyel rukkolt elő. Hát igen, ez kell. Tehát ahhoz, hogy valaki bajnok legyen, egy nagyon-nagyon jó csapat otthonába, ráadásul idegenbe, ahhoz csak ilyen extra teljesítményekkel lehet győzni.
2: Mindjárt elemezzük tovább még a dolgokat, de most hallgassuk meg, hogy a díjátadás után hogyan vélekedett a Falkó egyik alapvető, meghatározó embere, Per Zoltán.
4: Itt van velem Per Zoltán, hát most éppen a gyűrűről vágják le a hálót, Peterson nincs nagy gyakorlata, mert csak egy darabot vágott ki belőle, úgyhogy éppen ő vágja.
5: Nem tudom, ugye ezt tudni kell, hogy neki nagyon sérült volt a bokája, de ennek ellenére is vállalta a játékot, úgyhogy csapat iránti elköteleződése miatt mondtuk neki, hogy ő vágja, de hát úgy látszik, még nem nyert eddig bajnoki címet.
4: Te pedig már sokat nyertél, és megint kiváló teljesítményt nyújtottál, úgy szép csendesen elértél 23 pontot, tehát a legfontosabb számotokra az, hogy nagyon magabiztosan ismét nyertetek itt Szolnokon.
5: Igen, hát teljesen az ellentéte volt az előző meccsnek ez a mostani, mert az otthoni meccsen nem dobtunk be semmit, ma pedig nagyon jó százalékkal dobtunk, és ez meghozta a győzelmet.
4: Így is jöttetek ide, hogy most próbálkoztok rengeteg triplával, mert nagyon jó százalékkal dobtátok.
5: Hát igazából próbáltuk megkeresni az üres helyzeteket, és szerencsére sikerült.
4: Ugye Somogyi Ádám nem játszhatott ezen a mérkőzésen sem, csak úgy, mint Szombathelyen. Az ő hiánya azért nektek előny volt?
5: Mindenképpen az Ádi egy nagyon jó játék, és a Szolnoknak a vezére. Sajnálatos sérülés miatt nem tudott játszani, de jobbulás kívánok.
4: Ez a hetedik bajnoki címetek, hogy értékeled? Ez mennyire volt nehéz tavaly, ugye kikaptatok 3-0-ra?
5: Főleg a tavalyi után ez egy óriási öröm, hiszen tavaly mi voltunk az esélyesek, de sajnos nem úgy ment a játék, ahogy kellett volna. Nekem sem úgy ment. És hát voltak olyan szurkolóink, akik 3 rossz meccs után kikezdtek, illetve teljes valótlanságokat kezdtek el terjeszteni.
4: Rólad?
5: Őket nem felejtettem el, de remélem ez az idei, ez nekik is tetszett. Köszönöm.
2: Per Zoltánt hallottuk, aki ugye 23 pontot dobott, most is szépen csendben, nem volt túl látványos a játéka, de nagyon apró két pontosokkal megint a mezőny legeredményesebb lett, és azért hallható volt abból, amit mondott, hogy most ez neki nagyon kellett, mert tavaly, tehát hallottuk ugye, hogy azt mondta, hogy bántották őt tulajdonképpen.
3: Igen, kemény szavak, de azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy egy vérprofi, tehát a Zoli az egy vérprofi játékos mind a magánéletben, mind a pályán, mind az edzéseken. Tehát egy ilyen vérprofi játékosnak is van lelke. Tehát, hogy milyen szinten bele lehet gázolni, és azt gondolom, hogy nyilván 2-5 erővel akart most a mostani döntőben bizonyítani, és tényleg fantasztikusan játszott, főleg az első 3 mérkőzésen, gyakorlatilag 20 pont fölötti átlaga volt, úgyhogy újra, meg hát egész évben is, de újra vezére volt a bajnoki döntőben a Falkónak.
2: Igen, hát a tavalyi finálét, hogy ilyen sima lett 3-0, sokan azzal indokolták, hogy akkor nagyon jól védekeztek Per Zoltánnal szemben, és messze nem tudta azt hozni, amit egyébként tud.
3: Igen, ez is lehet benne, de az is lehet, hogy tavaly is az Olin volt minden teher. Tehát most idézőjelben, mert ugye a csapat húzó játékosa, és van az úgy, hogy a bajnokság végére, amikor nemzetközi kupa meccseket kell játszani szerdán, hétvégén bajnokit, aztán még bejön a magyar kupa, aztán a playoff, tehát hogy elfárad a végére, mert minden meccsen 100%-ot kell teljesítenie, ha ő nem játszik jól, nagy valószínűséggel kikap a csapat. Nyilván ez egy hosszú éveken keresztül, hiszen előtte nyertek már bajnokságokat, azért ez egy komoly teher a játékoson, hogy mindig tudja, hogy ha ő nem dob 20 pontot, vagy 25 pontot, akkor valószínű kikap a csapat. De én azt gondolom, hogy inkább elfáradt a Zoli a tavalyi döntőben. Most sokkal jobban bírta szerintem fizikailag, meg lelkileg is. Meg hát látszik, vagy hallható volt a nyilatkozatából, hogy nagyon szeretett volna bizonyítani.
2: Igen, és Zoliról még azért azt is mondjuk, hogy mindenki tudja, hogy mit fog csinálni, de mégsem tudják megállítani.
3: Hát igen, mert egy nagyon intelligens, jó játékos, tehát mindig kivár az utolsó pillanatokig, tehát a betörésnél is megvárja, míg általában a védő leesik, vagy úgy lépi ki, hogy beférjen a résekbe. Tehát azt gondolom, hogy nagyon higgadtan, és ugyanakkor meg van egy ilyen fantasztikus első lépése, ami nagyon nagy, nagyon hosszú és gyors, tehát ugye rögtön az első lépésével meg tudja verni a védőt, ami ebben a sportágban óriási előny, az ugye a robbanékonyság. Szóval egy nagyon-nagyon jó játékos, egy nagyon jó mentalitású játékos, és hát az egyik legjobb a magyar bajnokságban.
2: Azért beszéltünk már néhány játékosról, hogy kik vannak ott a Falkóban, de én azért megemlíteném itt Keller Ákos személyét. Nem tudom, te nem játszottál még vele, mert ő is olyan régen van már a pályán, hogy még játszottál volna vele akár.
3: Nem, játékosom volt az Albában.
2: Igen, és milyen benyomásaid vannak róla?
3: Hát Ákos egy hihetetlen munkabírású játékos, tehát ő fiatalon is mindig háromszor annyit dolgozott, mint a csapattársai, rengeteg külön munkával, hihetetlen fizikai adottságokkal, de azt nem a szél fújta össze, hanem rengeteget tett érte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugye ez volt a 10. bajnoki címe, de minden egyes csapatában, ahol játszott, ott alapembernek számított, tehát alappillére volt azoknak a csapatoknak, úgyhogy ez egy egészen különleges szám, hogy 10-szeres bajnok.
2: Most hallgassuk meg, neki is volt feladata bőven még a döntő után is. Keller Ákos van itt mellettem, hát gratulálok a bajnoki címhez, még extra feladatot is kaptál, mert mindig a te nyakadba ugrottak a játékosok, hogy le tudják vágni a hálót.
5: Igazából ez azért van, mert én vagyok.

0: dobó teljesítmény.
1: Nyilván onnantól kezdve, hogy megvolt az előny, onnantól kezdve nem sürgettük, szépen türelmesen játszottunk hosszúakat, hogy minél kevesebb támadás lehetőséget adjunk a szolnoknak, hogy ne tudjanak visszajönni a meccsbe. És ugye ennek volt köszönhető, mivel fáradtak is voltak, védekezésre tudtak már, mi bedobtuk az üres hármasokat, és ez miatt nem tudtak visszajönni a meccsbe.
0: Visszavágtatok a tavalyi fináléért, és egy öt meccses csata volt, ez most nagyon értékes győzelem.
1: Nyilván nagyon örülünk annak, hogy meg tudtuk nyerni most ezt a bajnokságot. Tavalyi szezont ugye végdomináltuk, és a döntőre elfáradtunk teljesen, és egy olyan szolnok jött ki ellenünk, aki úgymond ellentmondást nem tűrően ledarált minket három meccs alatt. Egyértelműen látszott a csapattól, hogy vágyunk a bosszúra, és hogy újra győzni akarunk.
0: Hogyan tovább? Most nagy ünneplés lesz?
1: Hát most levágtuk a hálókat, megyünk a közönséghez, aztán remélhetőleg előbb-utóbb szerzek egy sört, elkezdtem a hidratálást.
2: Keller Ákost hallottuk tehát, aki ugye nyakába vette a játékos társakat. Hát azért Bognárt nem volt olyan könnyű, pedig ő is levágta ugye a második hálót, de hát nagyon élvezte a játékot, és amikor bedobott egy három pontost, hát ugye ő játszott Szolnokon, nem nagyon kedveli a szolnoki közönség, nyilván azért, mert távozott tőlük, vagy megvan a maguk oka rá, és hát akkor kiszakadt belőle, és ott valami. Ez ilyenkor ez így jön?
3: Igen, de hát amikor ott játszott, akkor meg nagyon szerették. Tehát igen. Ez a meghatározó játékosok sajátossága, hogy amikor abban a klubcsapatban játszanak, akkor rajonganak érte. Nyilván, ha eligazol valaki, akkor onnantól kezdve már nem akkora az öröm. De valóban, hát mondom, Ákos egy hihetetlen fizikai adottságú játékos, egyébként csupa szív. Ő az a típusú játékos, aki soha nem tolja magát előtérbe. Tehát ha kell, akkor nyilván felvállal pontokat, így mondhat három pontost is eldobja, ha feladják, vagy a tábla ellet egyegyezik, de ha vannak nála olyan játékosok, akiknek jobban megy, akkor azonnal hátra lép, és nem tolja magát, tehát arra akarok kiukadni, nem egy statisztika gyáros, nem tolja magát előtérbe minden áron, úgyhogy nagyon jó csapatember, és nagyon fontos eleme minden egyes csapatnak a gépezetben. Nyilván már ő sem fiatal, tehát ő is már kifele megy, de hát ez a 10 bajnoki cím azért az mutatja, hogy nem ma kezdte ő se ezt a szakmát. De fontos eleme még mindig látjuk a bajnok csapatnak.
2: Persze mindig azokról beszélünk inkább, akik sok pontot dobnak, mert hogy az ember már csak ilyen minden sportágban, aki gólt rúg, gólt szerez, az a menő, úgymond, de hát azért a védekezésben is nagyon nagyot nyújtott például Keller Ákos is a bajnoki döntőben.
3: Abszolút, hát abban az időben is, amikor még nálunk játszott, meg más csapatokban is, mindig úgy igazolták az edzők, vagy a menedzsmentek, hogy a stabilitás legyen meg a palánk alatt. Tehát ő volt, aki a stabilitást adta, mind lepattanóban, mind védekezésben, mind agresszióban, mind gyorsaságban. Tehát az ő magasságához, közel 210 centihez hihetetlenül gyors, nagyon gyorsan visszaér pick and rollokból, kettő-kettőkből, mind leválásnál, mind védekezésbe. Úgyhogy abszolút mindig a stabilitást adta a csapatokba, és hát ez mai napig így van, úgyhogy...
2: Az egyik alappillér az lehetett talán, hogy rengeteg lepattanót szedett a Falko a szolnoki harmadik meccsen is, meg az ötödiken is.
3: Igen, de ebben igaza van az Ákosnak, tehát ez mutatja, hogy mennyire elfáradt a Szolnok. Tehát nyilván a negyedik meccsre ott összekapták magukat, összeállt a csapat, Somogyi Ádám sajnálatos sérülése miatt, de a fáradtság akkor is megmaradt. És az ötödik meccsre, tényleg, ahogy az Ákos mondta, nem tudtak már olyan intenzitással védekezni, nem volt meg az az agresszió, nem volt meg az a mindenhova kiérek védekezés, és a Falko meg ezt egy fantasztikus dobóformával még megfejelte, úgyhogy ezért alakult ki ez a nagy különbség.
2: Ha már dobó formát, Váradi Benedek is sem megformában játszott mind a két szolnoki találkozón a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ugye tegnap például 21 pontot szerzett és 5 triplát közte, most hallgassuk meg őt.
0: Váradi Benedek, gratulálok a győzelemhez, hát most kipattant itt az öröm belőled a folyosón.
1: Ki? Igen. Nagyon kemény szezon van mögöttünk, nyilván tele volt hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel és rengeteg feszültséggel.
2: A finálé, de nagyon érdekes volt a forgatókönyv, mert nem hazai pályán nyertétek meg a bajnokságot, hanem kétszer is nyertetek idegenben a Tiszaparton.
1: Így van, hát nyilván minden mérkőzésen próbáltuk a legjobbunkat nyújtani. Talán a teher egy kicsit rajtunk volt a negyedik meccsen, nem tudtuk, nem kezeltük jól, de itt ez az ötödik meccs, ez nagyon összeállt, nagyon rendben.

0: volt mindenki a csapatból, mentálisan, fizikálisan is, és megnyertük végül a bajnoki címet.
1: Ugye tavaly 3-0-ás söpréssel nyert a Szolnok, volt miért visszavágni, hát ez most sikerült.
0: Ez benne volt a fejünkben, lehet, hogy jót is tett nekünk egy kicsit az, kicsit összeszedettebbek lettünk, még éhesebbek a sikerre. Az, hogy a Falkó évek óta, 9-10 éve a bajnoki döntőben van, ez szerintem egy hatalmas eredmény a klubnak, a városnak, és nyilván nekünk is személy szerint. Minden bajnoki cím különleges, minden bajnoki döntő különleges valami miatt, ez azért lesz emlékezetes.
1: Neked viszont itt idegenben kétszer is nagyon sült a kezed, nagyon mentek a triplák, a harmadik meg az ötödik meccsen is. Ennyire fekszik neked a szolnoki pálya?
0: Minden mérkőzésre ugyanúgy készülök, nyilván megtaláltak a társak. Tényleg ez egy csapatsiker, nem mondhatom azt, hogy nem. Hol jobb napunk van, hol kevésbé, de ezért játszunk csapatsportot, mert ilyenkor jön ki az, hogy mennyire fontos a csapat.
2: Váradi Benedeket hallottuk, és hát én azért nagyon örülök neki, hogy akár a Falko együttesében is több olyan teljesítményt láthattunk magyar játékosoktól, ezt hangsúlyoznám, hogy magyar játékosoktól, akik meghatározók voltak.
3: Igen, ez abszolút pozitív. Egyébként a Szolnoknál is, ugye Somogyi Ádámot is ide veszem, hogy abszolút meghatározó játékosok, abszolút eredménycsináló játékosok és domináns játékosok a magyar játékosok. Ez mindenféleképpen örömteli és mindenféleképpen jó irány, hogy egy bajnoki döntőben is a magyar játékosok tudnak dominálni és vezérszerepet játszani.
2: Térjünk vissza ugye arra, hogy beszélt itt már Váradi Benedek, beszélt Per Zoltán, Keller Ákos, és ha már Keller Ákos, akkor itt a center posztról egy kicsit ejtsünk szót, mert ugye Skins kiváló mutatókkal érkezett például be ide a döntőbe, de hát amit a döntőben nyújtott, az messze-messze elmaradt attól, amit mondjuk az ember várna egy légióstól, de Barnes sem tudott annyit hozzátenni, mint mondjuk a másik oldalon a falkósok.
3: Igen, hát ennek több oka is lehet. Egyébként szerintem nagyon kiváló játékos Skins is, és Barnes is. De egyrészt ugye a Falko nagyon jól felkészült belőlük, tehát főleg ugye a Somogyi és Krinyánszki 2-2-i ellen nagyon jól megtalálták a megoldást, hogy a leválásokból nem maradhassanak üresen a centerek. Másrészt náluk is azt éreztem egyébként, amit beszéltünk az előbb a szolnoki játékosoknál, hogy valahogy elfáradtak erre a döntőre, tehát nyilván ők is húzták végig a csapatot. Nem láttam bennük azt a dinamikát, azt a gyorsaságot, azt a fineszességet, ami egész szezonban jellemezte őket. Valahogy úgy éreztem végig, hogy nem találják a helyüket. Amikor például Barnes is megvillant egy 4-5 percre, akkor rögtön tudott a Szolnok nyerni Szombathelyen. Tehát ott dobott hirtelen 9 pontot egymás után. És
2: vagy hármast is, ugye?
3: Igen, és rögtön megváltozott a játékképe. Tehát valóban ott velük szemben van egy kis hiányérzet, de két kiváló játékosról van szó, de nagyon jó felkészült belőlük a Falko, úgyhogy ebből a szempontból meg őket illeti nagy dicséret.
2: Ugye említetted, hogy több légióst is kellett cserélnie a Falko gárdájának, hát érkezett idény közben Peterson. Na mi a te véleményed az ő dobó stílusáról, mert Károly Andival sokszor jót mosolyodtunk rá, mert azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott.
3: Hát igen, van egy furcsa a stílusa. Igazság szerint én azt néztem, illetve a negyedik meccsen tűnt ez fel nagyon, hogy mikor fogják a csapatok jobban feladni. Mert azért szerintem a negyedik meccsen döntő faktor volt, hogy az ő védői, miután sokat is játszott, mert alapvető helyzetben nem játszik olyan sokat, mert ugye Perzoli és Váradi Benedek elviszi ezt a posztot, de pont a negyedik meccsen ugye Váradi Benedek nagyon hamar falt problémába került, és Petersonnak szerintem jóval többet kellett játszani, mint amit szántak neki, vagy ami neki volt kiosztva, és nagyon behúzódtak róla a Szolnok játékosai, majdnem mindegy, hogy kifogta, tehát láthatóan edzői utasítás volt, hogy kicsit lépjenek róla hátrébb, mert a betörései azért életveszélyesek, de kintről nem olyan veszélyes, plusz hogyha esetleg bedob mégiscsak 2-3-at, vagy 1-2-t távolról, akkor majd kimennek rá, de mindenféleképpen első körbe feladták, és ezzel gyakorlatilag egy olyan betömörülő, besegítő védelmet tudtak a szombathelyi meccsen alkalmazni, hogy nem volt teren, nem volt spacing, nem volt lehetősége a Falkónak a kreatív támadásokra.
2: Az biztos, hogy harcol a labdáért, egyébként sok lepattanót szed viszonylag, ahhoz képest, igen, hogy nem olyan magas.
3: Játékos, abszolút.
2: És érdekesség, ugye Per Zoli is kiemelte, hogy sérült volt a bokája, ugye láttuk, hogy meg is sérült valóban Szombathelyen, és úgy jött vissza a pályára, most ki is ment meccs közben is ápoltatni magát az öltözőbe, és hát én azt figyeltem meg éppen, és ezek mindig árulkodó jelek, hogy Konakov mester őt ölelgette hosszú percekig, és magyarázott a fülébe, és a többiek is ugye neki adták, hogy levághassa azt a hálót, pedig hát ez nagyon nagy dolog.
3: Igen, hát valószínűleg egy jó csapatember, egy jó szellemi játékos, csak nagyon veszélyes Magyarországra olyan légióst igazolni, akinek nincs kinti jó dobókészsége. Ugyanis az edzők az nagyon hamar kiszúrják, és ugye, hogyha hátrébb rendelik tőlük a védőtávolságot, tehát nem egy normál védőtávolságot tartanak a védők, hanem mondjuk egy két és fél méterrel lelépnek róla, hiába gyors az a játékos, hiába jól egyegyezik, hiába fantasztikusan indul, nem tud egyszerűen hosszú távon megélni, még a magyar bajnokságban sem, mert ugye a kinti dobás az nem tudja ezt kompenzálni. Kinti dobás hiánya nem tudja ezt kompenzálni.
2: Valahogy úgy tartja a kezét, mintha a saját dobását blokkolná, ezt fejtettük meg így az
3: Andival. Hát furcsa mindenféleképpen. Láttam már én is tőle, főleg a Magyar Kupa döntőn, amikor sikeresek voltak a távoli dobásai, de azért valljuk be, nem ez volt többségében.
2: Nézzük a másik oldalon a hárompontos dobókat. Ugye Pallai az, aki képes ezekre a dolgokra, vagy Rudner. Nekik is volt a jobb meccseik, de azért egy átlagos jó teljesítményt kintről nem tudtak nyújtani. Most Somogyi nélkül, vagy Somogyival együtt sem?
3: Hát igen, de például Pallai, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, abszolút meghatározó játékosa a Szolnoknak. Tavaly döntőben ugye a Somogyi, Pallai, Lukács Norbi hármas, az gyakorlatilag tényleg, hogy a Keller Ákos is mondta, ledarálta a Falkót, úgyhogy egy nagyon jó játékos, de nagyon sokáig volt sérült az idei szezonban, és azért látszik, hogy nincs még meg az a meccs szám benne, nincs még az a forma, mint a sérülés előtt. Voltak nagyon jó meccsei, szerintem volt, amikor nagyon jól játszott, de azért a sérülés után még azért idő kell még teljesen 100%-ra visszaépíti magát.
2: Te ugye voltál a vonal mellett is sok mérkőzésen. Andi úgy fogalmazta meg, hogy úgy érezte, hogy Konakov mester a meccshez többet tud hozzátenni, mint Bosznics.
3: Szerintem mind a két edző sokat tett hozzá. Én azt gondolom, hogy két jól felkészített csapat volt, és főleg, amit beszélgettünk már ugye a tévéadásban is, hogy az edzők tudtak reagálni. Mérkőzésen belül is váltani. Tehát egy szituáció, az előbb is beszéltünk róla, hogy egy játékosról mikor kell visszalépni, vagy védekezést váltani, vagy akinek jobban megy. Tehát, hogy más taktikát kitalálni egyik mérkőzésre a másikra. Hogy én azt gondolom, hogy mind a két edző sokat hozzátett. Most viszont valóban egy ilyen öt meccses szériában, főleg, hogy az ugye a legjobb játékos kiesett a Szolnokból, több játékosa volt a Falkónak, jobban tudott rotálni, sokkal frissebb volt, sokkal jobban játszott az ötödik meccsen. Bárki nyerhette volna ezt a bajnoki döntőt, most a nagyobb rotáció döntött a Falko javára, de én azt gondolom, hogy mind a két edző felkészült edző, és tényleg az külön tetszett nekünk, amikor beszélgettünk róla a tévében és a szakmai elemzésekben, hogy azonnal tudnak reagálni bizonyos szituációkra.
2: Itt a sorozatban azért volt mindig egy-egy meglepetés ember, aki többet nyújtott, mint amit talán vártak, hiszen volt Novakovicsnak is egy nagyon jó meccse például Szolnokon, vagy volt, amikor Vojcsik, aki nem jutott azért végig olyan jó teljesítmény, de például 3-3-as dobott azon az első szolnoki meccsen, tehát mindig kellenek ezek a meglepetés emberek?
3: Hát kell, hogy néha segítsenek a húzóknak, persze. De Vojcsiknak ugye az első három meccsen nagyon jó volt. Pont néztük valamelyik statisztikáját, hogy akkor nyert azon a meccsen a Szolnok, hogy 11 percet játszott összesen, 13 pontot dobott, és 18-as teljesítményindexel. Tehát ez egy bajnoki döntőben az egy kiemelkedő szám. Tehát ő, ami lehetőséget kapott, például az első három meccsen, azt maximálisan kihasználta és hozzátette. A végére már ő is elfáradt, és nem tudott hozzátenni, de nyilván kellett. Darthardnak is voltak fantasztikus meccsei.
2: Na hát ő egy különleges figura.
3: Igen, igen. Hát egy abszolút egy ilyen ideg nélküli shooter, bár ha esik, ha fúj, dobja, aztán nyilván jó napja van, akkor megállíthatatlan, ha nem, akkor meg fogja a fejét az edző, de hát ilyen is van egy csapatban, ezért szép az edzői munka, mert így a mozaikokat össze kell rakni szépen a puzzle-on.
2: Azért próbáltam megszólítani a Csomagyi Ádámot is, hát ott ült a padon ugye, mezben, készülve esetleg arra, hogy majd átvegye az aranyérmet, nagyon csalódott volt ő is, a csapat is, mégis nem kívánt nyilatkozni, úgy elsomfordált mindig a közelemből, de azt láthattuk, hogy a szolnoki publikum úgy ünnepelte a csapatát, mintha bajnoki címet nyert volna.
3: Igen, ez abszolút pozitív volt, és nagyon érdekes képeket lehetett látni a meccs végén. Hát voltam én is párszor úgy, hogy a szolnoki csarnokban hálóvágás volt, azért nem volt ennyire barátságos a közönség, de azt gondolom, hogy ott a Falko játékosai, amikor vágták le a hálót és ünnepelt őket a közönség, közben a szolnoki drukkerek nagyon kulturáltan, nagyon szimpatikusan ünnepelték a saját csapatukat egy elveszített bajnoki döntő után, ahol nyilván mindenki csalódott, és ment körbe a csapat, és mindenki lepacsizott, mert értékelték azt a fantasztikus évet, ami a szolnoki mögött is van, ugye különösen a Bajnokok Ligája meneteléssel, illetve a Magyar Kupa győzelemmel, úgyhogy ez egy nagyon sportszerű, nagyon klassz képek voltak, hogy csak nyilván csak az egyik nyerhet, de mind a két csapat ünnepelt, vagy mind a két szurkolótábor ünnepelt a csapatát.
2: Persze, hát nyilván a szurkolók jobban szerették volna, hogyha a Szolnok hazai pályán játszhatja a meccseit, nem kell mondjuk Miskolcra elmenni, mert akkor az atmoszféra, mert ott is most is lógtak tényleg még a Csilláron is ennyi ember, vagy bekerült, olyan meleg volt, hogy levegő nem volt. Jött egy nagy eső, pára volt, csúszkáltak a játékosok, tehát úgy minden adott volt ehhez. De most hallgassuk meg, hogy a Szolnokból azért hogyan értékelt a két utolsó mérkőzésen a szolnoki csapat húzó embere, ami kényszerűségből ugye Somogyi Ádámot is kellett helyettesítenie, Krajnszky Borisz követ.
1: Hát nem sikerült hazai pályán behúzni ezt az aranyérmet. Hogy látod, mi volt az oka?
4: Először szeretnék gratulálni. Szombathelyen tényleg megérdemelten nyerték. Szerintem az volt az oka, hogy tényleg nagyon-nagyon extrán játszottak, és ezzel nem tudtunk kezdeni semmit. Nagyon jó dobtak, tényleg nem tudom, a tripla százalékok, de hihetetlen volt. Én még mindig büszke vagyok magamra, a csapattársaimra, mindenkire, aki részt vett ebbe. Tényleg nagyon köszönöm a szurkolóknak. Hálás vagyok értük, hogy mínusz 30-nál is ennyire így buzdítottak, szóval vissza fogunk jönni ide.
1: Legutóbb nyertetek Szombathelyen, akkor is nagyon jól játszottál, most is átvette Csomagyi Ádám szerepét, de hát hiányoztak a társak talán egy picit most.
4: Szerintem tényleg mindenki ebbe a pillanatban, amire képes volt, beletett, ebbe nem mennék most tényleg, hogy ki mennyit. Szerintem ennyit tudtunk produkálni ma.
2: Borisz Krajnszkit hallottuk, tehát aki majd a magyar válogatott rendelkezésére is tud állni, és ha ilyen teljesítményt nyújt, az nyilván előnyös lesz számunkra.
3: Abszolút, hát egy nagyon jó játékos, hihetetlen fejlődésre ment keresztül az elmúlt két évben. És még egyszer mondom, amiről előbb is beszéltünk, hogy győztes mentalitású játékos, tehát a legnehezebb pillanatokban, amikor egyedül marad, amikor élet-halál meccs van, tehát ugye ez AEK Athén ellen Bajnokok Ligájába tovább kellett jutni Somogyi Ádám nélkül, akkor legjobbat nyújtotta. Most, amikor ugye olyan meccs volt, hogy vagy kikapnak, vagy visszajön a párharc a bajnoki döntőbe, és szintén Somogyi Ádám nélkül a legjobbját nyújtotta. Úgyhogy ez mindenféleképpen pozitívom, csak az igazán nagy játékosok sajátossága, és reméljük tényleg, ahogy mondtad, hogy nagyon sokat fog segíteni a magyar válogatottnak is.
2: És mi lesz a magyar válogatott sorsa? Ugye itt júliusban még fontos csata vár a miénkre.
3: Hát én engem nagyon sokszor kérdeztek még egy-két évvel ezelőtt, hogy úristen, most kimegy egy nagy generáció, sokan visszavonulnak Keller Rákostól. Elkezdő, ugye láttuk Ellingsfeld Jánosig, Ferenc Csabiig, most ugye Vojvoda Dávid is. Mi lesz a magyar válogatott? És akkor is mondom, nem kell félteni, mert szerintem van olyan játékos anyag a fiataloknál, akik igenis komoly eredményeket tudnak elérni. Én azt gondolom, hogy nem kell kisítőnek lenni, tehát a férfi válogatottnál is meg kell célozni a világbajnokságot. Most ebből a körből én nagyon bízom, hogy tovább tud menni a csapat. Utána lesz még egy kör, de én az egész menetelést nem tartom egy Mission Impossible-nek, hogy a női válogatott utána a férfi kosárlabda válogatott is ott legyen a világbajnoksága.
2: Csak egy kis aproska megjegyzés, hogy azért a Falko közönség alaposan megünnepelte a tegnapi győzelmet, mert jó két órával a mérkőzés után még a Ceglédi benzinkútnál találkoztam velük, úgyhogy sikerült nekik mintegy 30 kilométert megtenniük, és volt rendőri készültség, de nagyon jól érzték magukat. Tehát ez Szolnoktól Szombathelyig hosszú az út, voltál te is ilyen hosszú úton.
3: Abszolút, meg győztes bajnoki döntő után is, úgyhogy ez teljesen normális, azt gondolom.
2: Hát köszönöm szépen, én azt gondolom, nem tudom, te egyet értesz-e vele, hogy azért ez az öt meccses sorozat, meg a mérkőzések színvonala, ez egy nagy ajándék volt a kosárlabda szurkolóknak.
3: Igen, én azt gondolom, hogy egy jó propagandája volt a sportágnak, aki csak kevésszer nézi, vagy nem annyira követi a kosárlabdát, és a bajnoki döntőn oda kapcsolt. Biztos, hogy élveztem, mert nagyon jó meccsek voltak, izgalmas meccsek voltak. Színvonalas bajnoki döntő volt, úgyhogy köszönni lehet ennek a két csapatnak, hogy egy ilyen jó öt meccses szériát láthattunk.
2: Szerinted jövőre az erőviszonyok azok megmaradnak hasonlóak, mint az idén voltak?
3: Nagyon nehéz most megjósolni, mert ahogy látom, elég nagy átrendeződés lesz. Tehát sok csapattól nagy mozgás indult be. Úgyhogy nem tudom pontosan megmondani, nyilván az alapcsapatok azok szerintem jövőre is meg lesznek, gondolok mit a Szolnok, Falkó, Paks, ezek a top 4-5 csapatra, de hogy melyik lesz a legerősebb, ezt szerintem jelen pillanatban még nem lehet megmondani.
2: Annak köszönöm szépen.
3: Én köszönöm a lehetőséget.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok.
0: Közös élmények. A magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Jó estét kívánok, köszöntjük Önöket. Hamarosan kezdődik a világbajnokság 8. döntője, amelyen a címvédő Argentína a torna egyik legnagyobb meglepetéséről a története első világbajnokságen szereplő zöldfoki köztársasággal találkozik. Papíron egyértelmű az esélyes, az argentinok a legutóbbi 7 világbajnoki mérkőzésüket egyaránt megnyerték Afrika ellenféle szemben. Ráadásul címvédőnként is magabiztosan jutottak el a kieséses szakaszig. Ugyanakkor a zöldfoki köztársaság már azzal történelmet írt, hogy első BB szereplésén bejutott a legjobb 16 közé. A kék cápák ráadásul úgy léptek tovább a csoportba, hogy egyetlen mérkőzés sem veszítettek el. Igaz, győzésen tudtak. Mintán találkozójuk döntetlenen zárult, ilyen legutóbb Chile volt képes még 1998-ban.
4: Nézzük is gyorsan a kezdő összeállításokat, amíg elkezdődik a mérkőzés, bár már zajlik a visszaszámlálás, egy másodperc ebben a pillanatban pedig útjára indul a labda az Inter Miami stadionjával, úgyhogy ez egy eléggé hazai környezet lehet ugye az argentinok legnagyobb sztárjának, Lionel Messinek. De ne szaladjunk ennyire előre, az argentin kapuban természetesen Dibu Martinez, vagyis Emiliano Martinez kezd. A védelemben ott lesz most Medina, Martinez, Romero és Molina. Még egy sorra följebb Almada, Fernández, McAllister és De Paul. Legfölül pedig a szokásos 4-4-2-es felállásban Lautaro Martinez, valamint Lionel Messi, akinek ugye eddig 6 gólja van a világbajnokságon, hiszen 3-szor betalált Algériának, 2-szer Ausztriának, 1-szer pedig Jordániának. Hát a sorminta alapján most egy gól nélküli meccse következik, de azért kötve isszük, azért valószínű, hogy Leo Messi ezen a meccsen is be tud majd találni. Velük szemben az zöldfoki köztársaság kapujában természetesen Vozinha, a nagyöreg kiváló kapus. A védelemben ott lesz Cabral, Borges, Lopes, Moreira, és előttük egy sorra Pina, Cabral, Duarte. A másik Duarte, aki ugye a Puskás Akadémiát erősíti, Laros Duarte, Ryan Mendes, ő van kint a jobb oldalon, középen feltolt égként pedig Nuno da Costa. Így áll föl tehát a zöldfoki köztársaság, mindenre pedig volt időnk, hiszen nagy lehetőség még nem volt itt a mérkőzésen, miközben beléptünk a második percbe.
3: 9 változtatás az argentin keretben, és akkor Bene Ferenchez fordulnánk. Egyrészt, hogy milyen mérkőzésre számít, másrészt pedig az, hogy 9-et módosítani egy ilyen mérkőzésen egy argentin keretben azért az nem kevés.
5: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Tehát két dolog van. Az egyik, hogy a zöldfoki köztársaság csapata szerintem egy hatalmas nagy, talán életre szóló élményként foghatja fel ezt a mérkőzést. Én szerintem teljesen felszabadultan és nyugodtan futballozhatnak. Az esélyesség egyetlen egy kicsi szikrája sem terheli őket. Az argentin válogatottal kapcsolatban meg én úgy gondolom, hogy most ért vissza Scaloni az alapcsapatához, tehát ugye a biztos csoport elsőség tudatában az utolsó mérkőzésre pihentethette kezdőcsapatát, illetve azért a második számú játékosoknak is adhatott játékperceket, hiszen később még lehet fontos szerep hárulni rájuk.
3: Emiliano Martinez kapja meg hátul a labdát egy picit csínybe, hiszen ott volt már elő Nuno da Costa, szerette volna elvenni a labdát, de szép nyugodtan járatják hátul a labdát, és már Romero az, aki kicsit följebb lép, jobbján Molina, nem neki adja, hanem inkább McAllistert választja, aztán De Paul is kicsit beszáll a játékba, most pedig labdát veszítnek az argentinok a saját térfelükön, és ezzel pedig lehetne menni. Jován Cabral az, aki a labdát pontatlanul teszi középre Laros Duarte-nak, és aztán pedig visszakerül a labda az argentinokhoz. Lionel Messi már a kezdőkörben továbbítja a labdát, ezzel tud menni Enzo Fernández, jó az indítás Lautaro Martineznek, kisegíti őt Almada, fölnéz, nem viszi be a labdát, inkább picit visszasodródik az argentin támadás most, aztán pedig újra elkezdik majd a labdajáratást, ezúttal az zöldfoki köztársaságnak a térfelén, Cabo Verde térfelén egészen pontosan, aztán pedig a fordítása jobb oldalra nem történik, mert Lisandro Martinez megfordul, aztán pedig a balján érkezett Enzo Fernández, így tehát az a labda útja most jön át a jobb oldalra, a labda Romero, jobbján megint ott van Molina, egyelőre nem teszi neki a labdát, mert üresen befut onnan jobb oldalról. Egy argentin köze már a földön van, jól látom, de Paul talán kapott-e az arcára egy könyökös, nem, Molina az, aki a földön fekszik, a játékvezető pedig egyelőre nem ítél semmit, de már ő is kezdi összeszedni magát, és fel is állt bizony, egy kanadai játékvezető egyébként, aki a mai mérkőzésen a sípot fújja, és a labda pedig már a túloldalt, a jobb oldalt, az Zöldfoki Köztársaság pedig már járatja azt. Bors az, aki most fölnéz, és van előtt a terület, viheti előre a labdát. A mérkőzés a negyedik percében jár, továbbra sincs gól az Argentína Zöldfoki szigetek mérkőzésen.
4: Most már Lopes kapja meg Borstól a labdát, aztán megint visszakerül ide a bal oldalra, Cabrához természetesen, rajta eddig az összes Zöldfoki Köztársasági támadás átfutott. Megint csak nála van, aztán kap egy óriási a lábára, de Paul volt most szabálytalan. Ő szintén az Inter Miamit erősíti, csak úgy, mint Lionel Messi, úgyhogy számára is eléggé ismerős lehet ez a környezet. Ő egyébként a 90. válogatott meccsén vesz ma részt. Még van egy másik olyan játékos az argentinoknál, aki jubilált. Ő McAllister, aki az 50. válogatott meccsén ölti magára az argentin válogatottnak a mezét, és hát nyilván mind a ketten megpróbálnak majd nem csak védekezésben, hanem támadásban is segíteni, hiszen McAllistertől azért rengeteg meccset láthattunk szezon közben a Liverpoolnál, szoboszlai csapattársaként azért őt is különös figyelem övezte. Jöhet most egy Zöldfoki Köztársaság szabadrúgás, Cabral az, aki legurítja, nagyon messze voltak egyébként a bal oldalon 40 méter az argentin kaputól, de érkezett egy jó beadás, oda viszont afrikai játékos nem, de a kipattanó is az övék, úgyhogy most jobbról próbálkozhatnak, ez viszont lepattan az argentin védőről, Molináról, szép volt a védekezése, sőt nem is ő volt, hanem a másik oldalon már Medina, az ő testéről hagyta a labda a játékteret, és jöhetnek már a Zöldfoki Köztársaság beli játékosok Mendes révén egy bedobással, közben visszaszámol a kanadai játékvezető, nyilván itt már az új szabályok alapján számolniuk kell azzal, hogyha nem dobják be időben a labdát, akkor akár a másik együttes megkaphatja. Ők végül ezt teljesítették, és most már középen van náluk a labda, Pinát vették be a passzolgatásba. Aztán kikerül a labda a bal szélre, Álmadáék küzdenek nagyot, ott van most Mendesnél, és el is választják tőle a labdát, őt a labdától, most már De Paul az, aki tovább rakta McAllister, és úgy látszik, hogy ebből gyors argentin kontra most nem lesz, hiszen mutatják Molináék, hogy álljanak föl inkább. De Paulnál megint a labda középen. 6. perc közepén, tehát Argentína, Zöldfoki Köztársaság 0-0.
3: Argentína legutóbbi 13 világbajnoki kieséses mérkőzéséből 7 hosszabbításba torkollott, hát az egy óriási meglepetés lenne, hogyha ez a mai mérkőzés hosszabbításba torkollana. De egy biztos, hogy ne is beszéljünk többet erről, ne vonzzuk be az ilyesmit, már ugye jó néhányszor sikerült, és egyébként milyen szenzációs mérkőzéseket láthattunk, de egy biztos az, hogy argentin labdajáratás most a Zöldfoki szigetek tér felén, Marinától jön vissza a labda Romerohoz, aztán pedig Alexis McAllister kapja meg, kicsit pontatlanul is mehet is tovább, szóval a Romero egészen jó és kemény ütemben lép oda, így visszakerült a labda most a Zöldfoki Köztársasághoz. Vozinha az, aki egészen türelmesen már-már a 11-esekért tartja hátul magánál a labdát, nem szeretne előrébb menni, most tette ki a jobb oldalra a labdát Lopeshoz, aztán pedig Moreira is szerette volna elkérni, de nem ő kapta meg, hanem Vozinjának vissza, hogy micsoda cselt láthatunk Vozinjától, aztán pedig a passz is tökéletes tőle a kezdőkörbe, ott megkapta a labdát Nuno da Costa, aztán viszont visszakerül argentin lábra a labda, most pedig fölvágják a zöldfokiak, és már a pálya jobb oldalán megindult ez a labdába, Mendes érkezne, Jován Cabral kérni a labdát, nem kapja még, jó a lövés, lepattan egy argentin lábra, és ez pedig Emiliano Martinez kezében köt ki. Ha ilyen kontrákat láthatunk majd a Zöldfoki Köztársaságtól, csak sikerül egyszer majd kimondanom, akkor azért ez egy egész jó mérkőzés lehet, bár azt látjuk egyébként már az első 7-8 percben, hogy itt tartós argentin labdabirtoklás lesz majd Alexis McAllister de Paulnak, aztán pedig vissza Romero kapja meg a labdát, hátul tehát az argentin térfélen a labda, most már bevonják Lisandro Martinezt is, 7,5 perc telt el a mérkőzésbe, továbbra sincs gól az Argentina Zöldfoki Köztársaság mérkőzésen.
4: Martinez az, aki sétál a labdával fölfelé, lassan eléri a felezővonalat, de azelőtt még gyorsan elpasszolja vissza Romerohoz, hogy Romero lesz az, aki majd megteszi ezt a hős tettet, hogy átlépi tehát a felezővonalat. Most már Messi játszik össze McAllisterrel, nagyon szép kényszerítő volt, aztán Messi csúnyán felrúgják a zöldfoki játékosok, de most már De Paulnál van a labda, úgyhogy előnyszabályt alkalmaz a játékvezető. Majdnem összecsúszik McAllister és az egyik Duarte, aztán végül szerencséje volt mind a két játékosnak, mert elkerülték egymást. Most már ott van a labda előr Molinárál, ő az, aki lassan beadhatná, de nem, mert inkább visszapasszolta. Most érkezik jobb oldalra a labda, viszont egy borzasztó rossz átadás volt oda éppen Molináék felé. Kiváló volt a labdaszerzés Cabraltól, aki most már megindult. Cabral az, aki most már átlépte a félpályát, Jován Cabral. Ő az, akinek aztán meg kell várni a társakat, mert nagyon egyedül maradt három argentin, sőt 4 argentin játékos kellett ahhoz, hogy elválasszák őt a labdától. McAllister az, aki most már a 9. perc közepén megy fölfelé, mutatja neki Lionel Messi, aki a lesotáról lépett vissza, hogy nyugodtan ugrassa őt ki, de McAllister egyelőre még úgy dönt, hogy inkább cipeli a labdát, és csak hátrafele passzol. Romero, aztán újra McAllister, és McAllister pedig lehet, hogy Depauhoz passzol, de végül inkább őt kihagyva Messit játsza meg. Messi aztán indítja a társát, Molinát, de Molina felé nem lesz jó ez a labda, hiszen kiválóan védekezik Bors, kiengedi az alapvonalon túlra, úgyhogy úgy telik el az első 9 perc, hogy továbbra sincsen gól az Argentina zöldfogi köztársaság mérkőzésen.
3: Mozinja egyébként nagyon hidegvérő volt, és ha minden igaz, akkor továbbra sincs még csapata neki. Ugye Cipruson is játszott Mozinja, egyelőre csapat nélkül tehát a zöldfokiak kapusa. Egyébként a zöldfoki köztársaság az első afrikai újonc Gána óta, amelynek sikerült ugye a továbbjutása a kiesési szakaszból. 2006-ban ugye Gánának sikerült, most pedig egy szabálytalanság argentin részről, jöhet majd egy szabadrugás. Romero volt szabálytalan a zöldfokiak hetesével, Jován Cabrallal szemben, aki már viszi a labdát, hiszen elvégezték már a szabadrugást. Elkérte azonnal hátul Pina, jó a fordítása jobb oldalra Lopsnak, ő el is indul, Lautaro Martínez egy picit azért rátett oda egy könyököst, az indítás előre pedig Nuno da Costának pontatlan, így tehát kijön a kapujából Emiliano Martínez, de már is előre teszi Alexis McAllisternek, ő azonnal elkérte vinni előre, de nincs egyelőre üres bemozgás, nem tudja hova tenni a labdát, na most kéri a Lionel Messi, aztán pedig hátul a labda, Emiliano Martínez már azért jócskán elől, lesatáron tartózkodik, most egy picit visszább lépett, viszont jó a mélységi passz Enzo Fernándeznek, aztán pedig ez már így elhal, de a zöldfokiak azonnal kivágják a labdát, Lisandro Martínez pedig átveheti teljes nagy nyugalommal, hiszen egyik zöldfoki sem támadta meg őt. Most a nemrégiben említett Lautaro Martínez lépett vissza, aztán pedig Almada, jó a bejátszás, Lautaro Martínez, Alexis McAllister, hova kerül a labda? A jobb oldalra, túloldalra fordítanak az argentinok. 11 perc telik el a mérkőzésből, továbbra sincs még gól.
4: És Feri, akkor rögtön hozzád is fordulnánk, hogy mennyiben tartható ez a zöldfokiaktól, hogy ennyire magasan, ennyire magas pressinget alkalmaznak az argentinokkal szemben, mert lehet, hogy hosszú távon azért ők nem játszanak annyi meccset, mint esetleg az argentin kiváló riválisok. Meddig tartható szerint ez a magas pressing?
5: Hát ez a magas ritmus, amit az argentinok diktálnak, vagy a magas ritmus hiánya, azért az nagyon-nagyon sokban meghatározhatja, hogy meddig bírják. Alapjában olyan nagyon magasan nem támadnak le, viszont tényleg nem ássák be magukat a saját 16-osukra. Itt nagyon-nagyon sok függ attól, hogy az argentin válogatott milyen tempót diktál, mert ha komoly tempót diktál, vagy váratlan forgatásokkal, vagy ritmusváltásokkal próbálja bontani az zöldfoki szigetek védelmét, akkor előbb-utóbb bele fognak hibázni. De amennyiben egyelőre egy olyan ismerkedési szakaszban vagyunk a mérkőzésen, amennyiben ez a tempó marad az argentinoknál, ugye az zöldfoki szigetek válogatottja egész sokáig bírhatja, de én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb ritmus fognak váltani a dél-amerikaiak.
4: Gianni Infantino is természetesen ott vannak ezen a mérkőzésen, a FIFA elnökéről van szó, és beszéltünk már arról, hogy mekkora meglepetés az, hogy az zöldfoki köztársaság itt van az egyenes kieséses szakaszban. Ők ugye a VB-t megelőzően a 63. helyen voltak rangsorolva, már ami a FIFA ranglistát illeti, és ők ezzel a legalacsonyabb, illetve a legkisebb számmal rendelkező együttes, amely tovább tudott jutni ebbe a bizonyos egyenes kieséses szakaszba. Könnyen lehet, hogy ma Argentina lesz számukra a végállomás, de nyilván még rengeteg idő van hátra. Simán lehet az, hogy találnak egy gólt, és mondjuk akkor a nehézségekbe ütköznek az argentinok, mint emlékezettünk pár napja Anglia-Kongói DK ellen. Közben átlépik az argentinok a felezővonalat, megint mindenki ott van a zöldfoki térfélen, de egyelőre nem nagyon tudnak előrébb jutni. McAllister az, aki megint visszapasszolja a labdát, és ő játszik összesen a társával, Lisandro Martínezzel. Martínez aztán kirakja a bal oldalra Almadához, ő sem tud vele előrefele menni, még nem nagyon próbálják meg meghúzni a széleken az argentinok, lehet, hogy ennek oka van, majd a mérkőzés későbbi részében lesz erre példa. Most már Romero az, aki felpasszolja, érkezett volna Lautaro Martínez felé egy pöccintés, de a zöldfoki védők gyorsabbak voltak, rögtön odaléptek, elvitték a labdát. Úgyhogy az első 13 perc az teljesen eseménytelenül zajlik. Argentina zöldfoki köztársaság 0-0.
3: Alexis McAllister fordít a jobb oldalra Romero-nak, aztán pedig már Molina az, aki visszaadja neki azonnal a labdát, lenne háromszög belőle. Alexis McAllister is beszállt a játékba, de ott volt Jován Cabrall, aki megakadályozta ezt. De Paul lép visszább, és át kell tenni majd a bal oldalra mindenképpen a labdát, mert hogy hát Öbörültek a zöldfoki játékosok bizony, de Paul már viszi is. Balján ott kérni a labdát Medina. Megkapja azt, jó a fordítás a bal oldalra, lesz a beívelés, nem, a visszacsel következik most, Enzo Fernández kérnél, meg is kapja, de Paul ott ragadt a bal oldalt, és középre húzza a labdát. Vissza Lisandro Martínezhez, még mindig őnála van a labda. Tudta bátran tologatni, egyik zöldfoki játékos sem támadta meg őt. Romero, Alexis McAllister jobbján, ő inkább kiteszi a bal oldalra, de Paul továbbra is a bal oldalt van. Almada aztán ott visszajön a labdával. Enzo Fernández jól betett passzoda 16-oson belőre, Messinek a visszakészít adda, Messi ellövi, ez azért messze ment ez a lövés. Jó próbálkozás volt a 15. percben Lionel Messitől, és a már Lionel Messi, ő az első futballista a világbajnoksága történetében, aki elérte a 30 VB szereplést, ugye 29-nél járt, és hát egyúttal ezzel, hogy ezen a mérkőzésen pályára lépett, feljött az örökranglista második helyére, előtte már csak Miroslav Klose áll 14 ilyen találkozóval, hát ezek is elképesztő számok. Az is elképesztő szám, hogy a 15. percben járunk, és még nincs gól az argentin zöld összársaság mérkőzésen.
4: És ráadásul Messinek ez már a 203. válogatott meccse, 123-szor volt eredményes, és itt van a klubjának a társtulajdonosa is természetesen az Inter Miami-nak a mérkőzésén, vagy illetve az Inter Miami stadionjában természetesen itt van David Beckham, a korábbi angol legenda, több klubcsapatban is megfordult, de nyilván a legemlékezetesebb éveit talán Real Madridnál, vagy éppen a Manchester Unitednél töltötte. Megint az argentinok birtokolják a labdát annak rendje és módja szerint. Jelen állás szerint 71-29 a labda birtoklási arány már, ami a százalékokat illeti. Nyilván az argentinok számára. Lisandro Martínez az, aki megint elindul felfelé. Ő nagyjából 55 méterre jár a zöldfoki kaputól, úgyhogy még nagyon-nagyon messze vannak az argentinok. Megint Lisandro Martínez, most De Paul lép vissza a két belső védő közé, és ő az, aki most már passzolhatna. Nem Lisandro Martíneznek, hanem Romero-nak, végül őt kihagyva Molinát választja, de Molina sem előrefele veszi át a labdát, hanem csak hátrafelé. Úgy látszik, hogy kivárásra játszanak az argentinok, próbálják azt, hogy minél jobban lefárasszák a zöldfoki játékosokat. Megint Romero-nál van hátul középen, aztán Martíneznél, Martínez is tovább teszi, és most a bal szélen lehet akár egy veszélyes argentin akció, egyre közelebb vannak, Enzo Fernández már a zöldfoki 16-oson belül jár, aztán kénytelen visszapasszolni, még mindig ott forgolódnak. Nézzük, mi lesz ebből. Almadánál van most már Almada, aztán visszapasszolja Messihez, Messi kap egy nagyot a lábára, és ez pedig egy szabad rúgás, méghozzá a zöldfoki játékos ellen. Ő volt az, aki eltalálta Messit. A 17. perc legelején, tehát jöhet veszélyes szögből egy argentin szabadrúgás, nagyjából 25 méterre a zöldfoki kaputól.
3: Féltem, hogy azt fogod mondani, hogy David Beckham a legjobb időszakát a Spice Girls-ben töltötte, hiszen ugye ott volt felesége is. De jön akkor a 17. percben a szabadrúgás, hát valószínűleg Messi fogja majd rúgni, hiszen már ugye a világbajnokságon lőtt szabadrúgásból volt. Nagyon sokan vitatták azt a találatot, hogy az akkori kapus, ugye konkrétan úgy állította fel a sorfalat, hogy a rövid oldalra nem kaphat gólt, mégis oda kapott.
4: De ezt eljátszott a kétszer azon a meccsen. Los Celso-nak a szabadrúgásánál is bemozgott a sorfal mögé.
3: Hát, igen. Na mindegy is, 17. perc végén járunk, és hát Messi az, aki nagy lendülettel készülődik. Ott van De Paul is egyébként a labda mögött, és Almada is. És Vozinha kapus pedig, jól láttam, akkor négy tagú sorfalat kért, sőt, öt lesz az? Nem, egyelőre négy játékos látok, fekvő játékos nincs, meg is kérdezte ott, jól láttam bizony, ott a 20-asban játszó Mendes, hogy befeküdjek, mondta Vozinha, hogy nem, köszönöm. Úgyhogy jöhet tehát Messinek a szabadrugása, már lassan egy perc eltelt ezzel az igazgatással, cipőkötéssel és a sorfal állítgatásával. 17 és fél perc, tehát eltelt a mérkőzésből, és szabadrugással jön Argentina, nagyjából jön 20-22 méterre a kaputól, legyen az 25 is. Na nézzük, Lionel Messi a labda mögött, tehát a 18. perc legvégén. Neki fut, ellövi a labdát, és ez könnyen védi Vozinha, ez veszélytelen volt, és nem is volt túlságosan erős labda, és Vozinha már egyébként előre is vágja, de ezt úgy sikerült neki felrúgni, hogy kiment azonnal az oldalvonalon a labda, úgyhogy a 18. perc legvégén megkezdődik a 19. is, továbbra is gól nélküli döntetlen a mérkőzés.

0: nem volt az igazi, úgyhogy szépen Bozinja kilépve a kapujából fel tudta szedni a labdát. Aztán még mindig náluk van már, mint az öltfokiaknál Borzsaz, aki visszapasszolja kapusának, Bozinjának. Bozinja pedig megint elküldi tejért az egyik argentin játékos, Lautaro Martinez volt az, akit megugrasztott. Ez már a második ilyen passzcsele volt, lehet, hogy a következőnél már azért oda kell figyelnie, azt már el fogják lehet vinni az argentin támadók. Most óriási lendülettel jönnek előre a zöldfokiak. Cabral, López Cabralnál van a bal szélen a labda, ő ugye a bal hátsó védő, ezt követően tovább passzolt a labdát, de ez nem volt megfelelő a társtól a következő megoldás. Mendes volt az, aki aztán eladta. Jöhetnek most pedig az argentinok. McAllister megint nem sietik el, megint leghátulról kénytelen elképítkezni Lisandro Martinezéktől. 20. perc, Argentina, Cabo Verde 0-0.
1: Bene Ferencről kérdezném, hogy működőképes lehet ez a taktika a zöldfokiak ellen, hogy azért tényleg kivárásra játszom, mert na, úgy látjuk, hogy nem lehet zavarba hozni őket, főleg amit Mozinja is csinál a kapuban.
2: De először is egy ennyire visszaálló és tömörülő védekezés ellen mindenféleképpen gyors kombinációkra lenne szükség és ritmusváltásokra, illetve amennyiben zöldfoki szigetek egy picit kinyílik, már pedig felvállalják a támadójátékot, akkor kellene a megszerzett labdákkal gyorsabb mélységi passzokkal átmenni támadásba, ameddig nem rendeződik újra a zöldfoki szigetek csapata. Nekem is egy picit egyenlőre lassú az argentin válogatott. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy valamelyik világsztár nem villam mondjuk most 10 percen belül, de egyelőre ez a ritmus számomra egy kicsit meglepetés. Ha hosszú távon ennyire nem tud ritmust váltani Argentina, akkor bizony eltolódhat ez a gól nélküli állás jó hosszan. Én biztos vagyok benne továbbra is, hogy akkora minőségi különbség a két csapat között, hogy előbb-utóbb villani fog valamelyik világsztár, de egyelőre az argentin válogatott nem azt a tempót nyújtja, amit az eddigi mérkőzésen tapasztaltunk tőlük.
1: A 21. percben járunk tehát, és továbbra is gól nélkül döntetlen a mérkőzés állása, és hátul a labda most Borzsnál, visszább lépott, és elkéri tőle Erod Duarte, aztán pedig megint visszakerül ott a hátsó sorba, Lops is a labdához ér, átfordítják a jobb oldalra, Moreirának, továbbra is zöldfokiak a saját térfelükön, most a finom csel, és jó a labda a bal oldalra, és nem tudja átvenni labdát, Sidney Cabral, pedig ez egy remek labda lett volna, és ezzel lehetett volna jó kis támadás kialakítani, és Bozinja pedig húzítja a társait, hogy figyeljünk oda, rajta azért nem múlik az, hogy itt sikeresen játszon a válogatottja a csapata, de ugye ahhoz kellenek előle a hatékony pontos passzok, ez most nem jött össze, de azért láthatjuk azt, hogy van arra szansz, hogy a Cabo Verde, tehát az öltfoki köztársaság azért komoly kontrákat vigyen véghez a mérkőzésen. 22. perc közepén járunk, amikor a jobb oldalt jár a labda, továbbra is a zöldfokiak saját tér felén gurigatnak, Mendes, aztán Moreira vissza, és 22. perc legvégé közelít már.
0: Hát, hogyha azt nézzük, hogy a spanyolok ugye végigbirtokolták a labdát zöldfoki köztársaság ellen, és így kihúzták 0-0-ra azt a meccset, akkor könnyen lehet, hogy nekik fekszik ez a fajta futball, amit az argentinok is csinálnak, hogy passzolgatnak, egyelőre még nem jutottak el veszélyes helyzetig, de hát nyilván, amit Bene Ferenc is említett, azért benne van a pakliban könnyen, hogy valamelyik sztárjátékosnak akár egy, vagy sőt, nekik még akár egy fél villanás is elég ahhoz, hogy be tudjanak találni. Megint egy jó argentin labdaszerzés a félpályánál, amikor aztán Messi kap egy jó labdát, de Paultól kapná vissza, ez érkezik is fölé a löbbölt labda, Messi elsőre átveszi, aztán végül három darab zöldfoki játékos szorításában elveszti a labdát, és közben óriásit kap. Úgy látszott Nuno da Costa, de a játékvezető engedi tovább, és ez ott a jó döntés, mert megint a zöldfokiak hozhatják. Pinánál van a labda, ő az, aki felpasszolja a jobb oldalra már Moreirához. Aztán Mendest is beveszik, most újra Moreira, és ők játszanak most össze. Most elég lelassult ez a zöldfoki támadás. Hátra is kerül a labda, úgyhogy van időnk addig ránézni, hogy Miami-ban jelenleg 30 fok van, és a meccskezdés előtt nagyjából negyed órával azzal ijesztettek bennünket, hogy könnyen lehet, hogy vihar közeledik, és majd csúszni fog a kezdése ennek a mérkőzésnek. Szerencsére ez nem így maradt, és hát látható tényleg az időjárást is ránézve, hogy a környező helyeken ott Miami környékén mi újság, úgy tűnik, hogy elült ez a vihar, és nem lesz majd csúszás, de nyilván ezt azért kopogjuk le. 24. perc, Argentina, zöldfoki köztársaság 0-0.
1: Picit azért bontsuk ki ezt a hosszabbításos döntetlenes történetet Argentinával kapcsolatban, hiszen ugye korábban említettem, a 13 világbajnoki kieséses mérkőzésből 7 hosszabbításba torkolott, közben egyébként kialakulóban volt egy argentin támadás, aztán zöldfokiak már is labdát szereztek, és egyelőre hátuljáratják a labdát, ott van Lionel Messi, aki elvenni tőlük a labdát, mert a 16-oson belül volt, ott Bors, és onnan kellett kitennie azt, de egyébként ott volt Molina is, aki zavart.

0: de már az argentinokhoz visszakerül a játékszer, úgyhogy most jöhetnek majd, osztatják előre a labdát. Szóval ugye a 2022-es VB győzelem során két ilyen mérkőzése is volt Argentinának, ugye a negyeddöntőben Hollandia ellen, 2-2 rendes, 2-2 lett a rendes játékidő, a döntőben pedig, azért ezt mindenki ismeri, 3-3 lett, aztán az is 11-esekkel dőlt el. Ugye alapvetően a világbajnokságot történetében Argentina játszotta a legtöbb hosszabbításos mérkőzés, ezt szám szerint 11, volt versenyben Németországgal és Olaszországgal, azért nyilván ezt el kell mondanunk, hiszen ugyan még csak 25 perc telt el a mérkőzésből, de az állás 0-0 az Argentina zöldfok kiszigetett mérkőzésen, közben majd jöhet majd egy bedobással Argentina.
1: Nem csak Bere Ferenc a kiváló mesteredző, aki szemléli ezt a mérkőzést, hanem Arsène Wenger is ott van a helyszínen, úgyhogy komoly konkurencia van Feri, hát ugye Arsène Wengert nem tudjuk megkérdezni, hogy mi újság itt a hidratációs szünetben, te viszont el tudod mondani, hogy mit láttunk eddig.
2: Nagyon köszönöm ezt a megtisztelő felvezetést. Azt hittem, hogy Gabriel Omar Batistutával hasonlít ez össze, az még szebb lett.
1: Vele még nem, a következő
2: van
1: még egy fél idő. Van még egy fél idő, oda terveztem.
2: Jó, hát akkor maradjunk a mérkőzésnél. Hát egyrésztről egy picit azért dicsérjük az Zöldfoki Köztársaság csapatát, hiszen rendkívül szervezett módon kompakt csapatként úgy védekezik, hogy gyakorlatilag a középpályások és védők közötti sorok közti területre alig tudják bejátszani az argentinok a labdát. Ez lenne a leginkább sebezhető pontja a Zöldfoki Köztársaság csapatának, illetve az egyik legnagyobb erősség az argentinoknak. Legtöbbször ugye van két ékjátékosuk az argentinoknak, Messi és Lautaro Martínez személyében, de harmadik ékként szinte McAllister vagy akár Fernández is fölhúzódik egészen az ékek vonalába, és onnan a három játékos közül mindig egy visszalép, de sosem ugyanaz a játékos, hanem állandóan változtatják a pozíciójukat, és így igyekeznek létszám fölint kialakítani a pálya tengelyében. Most ez azért érdekes, mert ilyenkor egyrészt, ha már egy akár egy 3-2-es vagy 4-3 elleni játék alakul ki, akkor azt az argentinok rendkívüli technikai tudásuk alkalmával vagy tudásával megoldják, tehát ott tudnak létszámfelént kibontakozni, viszont az is érdekes, hogy nagyon nehéz ezt levédekezni, hiszen a belső védők sokszor nem mernek visszalépni azzal a visszalépő játékossal, hiszen ott marad még két szintén veszélyes ékjátékos. A másik pedig, hogy bármelyik ékjátékos nyit valamelyik irányba jobbra vagy balra és magával húzza a védőket, akkor ő által kialakított területekben, meg középpályáról mélységbe előrefelé mozgással indulnak be az argentinok. Tehát nagyon-nagyon jól megkomponált gépezet ez az argentin válogatott, de egyelőre az az érzésem, mintha egy olyan látszata vagy olyan érzése lenne a csapatuknak, hogy előbb-utóbb úgyis rúgunk gólt, ez érezhetően egy gyengébb csapat, mint mi, ma jussunk tovább olyan 60-70%-os tempóval, 60-70%-os teljesítménnyel, nagyon ne fáradjunk el, ne sérüljünk meg, előbb-utóbb valamelyikünk fog gólt rúgni. Ha ez a mentalitás sokáig eluralkodik, és túl sok játékos vesz vissza a 100%-ból, akkor még akár baj is lehet ebből, tehát mindenféleképpen fel kell pörgetni a tempót a gaucsoknak. A másik pedig, hogy a Zöldfoki Köztársaság csapata számomra azért szimpatikus a mai mérkőzésen, mert a megszerzett labdákkal is próbálnak kontratámadásokat építeni. Tehát a széleken többször meghúzták az argentin védelmet, volt egy-két beadásuk, volt egy átlövés szituáció. Tehát igazából egyelőre nem a szimpatikus vesztes szerepébe tetszelegnek, és nem az áldozat szerepében, hanem az argentinokat most komoly erőfeldobásra fogják késztetni.
0: Molina az, aki bedobhatja a labdát, hiszen argentin bedobása folytatódik a mérkőzés a hidratációs szünetet követően, és hát büszkeségünk, hogy ott van a pályán Laros Duarte, a 29 éves zöldfoki játékos, ugye, aki a Puskás Akadémia játékos, hát valószínűleg nem sokáig lesz már, azt hiszen egy világbajnokság mindig növeli a játékosok értékét, főleg, hogyha mondjuk itt történne egy hatalmas meglepetés, és Argentinát búcsúztatni tudják, akkor azért az igencsak kiemelkedő lenne, és lehetni még egy jó néhány éve egy magasabb osztályban. Molina néz fel, és jön a segítség, de Pau részéről, de nem őt választott, hanem Romérót inkább. Az argentin válogatott már a zöldfakiak térfelén, és jól beível, és Lionel Messinek, mi lesz ebből? Elővé a labdát, és ott a mérkőzés első gólja, 28. percben egy kiugratás követően hatalmas gólt szerez Lionel Messi, gyönyörű volt az átvétel, és fellőtte a bal felső sarokban. Na hát, ugye szerintem erről a villanásról beszéltél. Hát,
2: pontosan így van. Arra nem is beszélve, hogy ugye Messi a leshatáron helyezkedett el, és az ívelés pillanatában gyakorlatilag álló helyzetből úgy felgyorsult, és egy 20-25 méteres mélységi magasan ívelt labdát sprintfutás közben levegőből légstoppal, bokából úgy vette át, hogy a második érintésre gyakorlatilag az ötös sarkától könnyedén helyezett a léc alá. egészen elképesztően brilliáns technikai megoldás volt. Nincs les, és a kezdőkörből kapta a labdát, és ahogy átvette, talán nem is légstoppal, hanem dropból külsővel, ami még nehezebb technikai elem. Egészen elképesztő brilliáns technikai megoldás volt. Hangsúlyozom, hogy a legtöbb gólhelyzetnél az átvétel, az első érintés a legfontosabb, és Messin elképesztő, tényleg szavakat nem talál az ember. És ha jól hallottam tőletek, 203. válogatott mérkőzése.
1: Hát ez így van, ez 124.
2: gólja. Egész egyszerűen elképesztő. Én nem tudom pontosan ki adta labdát, belső védő lehetett, de
1: volt,
2: fantasztikus volt, hogy a kezdőkörből a leshatáron kilépő Messinek oda ívelni ilyen mértani pontossággal a labdát, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy Messi, hogy bal külsővel dropból átvette a labdát, hogy gyakorlatilag 20 méterre sem pattant el a lábától, onnantól kezdve meg a egyszerű dolga volt, de az átvétel az brilliáns volt. Hát ez a mélységindulás, ez a labda, és ez a ritmusváltás, és ez az egyéni bravúr kellett ahhoz, hogy feltörjék ezt a szervezetvédelmet.
1: És ha ezt nézzük, akkor nekik nincs is többre szükségük, mert nagy valószínűség szerint a zöldfokiak nem biztos, hogy fognak tudni gólt lőni ezen a mérkőzésen. Úgyhogy valóban ez a, hát nem is tudom, fele olyan sebesség, amit tudnak játszani az argentinok, az úgy látszik, hogy kifizetődött itt már a 30. percre, és elég lehet akár a mérkőzés további részére is. Valóban Lionel Messi a 7. gólja ezen a világbajnokságon, úgyhogy megint csak ő vezeti egyedül a góllövő listát. Ugye Mbappé beérte őt, miután a franciák legutóbbi meccsén Svédország ellen a legjobb 32 között duplázni tudott, akkor úgy nézett ki, hogy ketten állnak a góllövő lista élén. Azóta viszont, hogy Messi betalált, most megint ő egyedül az első helyen, tehát mondom még egyszer 7 góllal, és hát ki tudja, még hány meccs és hány gól vár rá, és az argentin válogatottra, pláne úgy, hogy még 60 perc ebből a meccsből is hátra van. De Paul kapja most meg a labdát, ő visszapasszolja McAllisternek, aki furcsa pozícióban van ott a jobb hátsó védő pozíciójában, lehet, hogy Liverpool edzéseken Szoboszlaitól megirigyelte ezt a pozíciót, aztán végül gyorsan indul vele inkább középre, az már sokkal inkább ismerős poszt számára. Martinezhez passzolja Lisandrohoz, aki Romérót játsza meg, majd megint McAllister kapja meg középen, és ő visszaforgatja. Hát nem sietik el ezt a támadás építést sem az argentinok. Belépünk időközben a mérkőzés 32. percébe, és már 1-0 Argentinának.
0: Nyilván az is kulcskérdés lesz majd, hogy Lionel Messi mit tud majd kezdeni, komolyan válogatottak ellen. Ugye a következő fordulóban, ha tovább jut Argentina, akkor Egyiptommal találkozik majd, és ott pedig utána az azt követően pedig majd nagy esély lehet arra, hogy a Svájc vagy a Kolumbia Gána mérkőzés győztesével tud majd játszani. Úgyhogy azért egészen, nem azt mondom, hogy könnyű ez az ág, de azért sokkal könnyebb, mint esetleg túloldat Brazíliának.
2: Ez pontosan így van, és ezért érdekes, hogy volt olyan csapat, mint például Portugália, amelyik nem tett mindent meg azért, hogy erre az ágra kerüljön. Érdekes számomra. Hát az argentin válogatott, ha így folytatja, akkor gyakorlatilag hát kis túlzással vörös szőnyeggel ott van a négy között.
1: De ez érdekes kérdés, amit mondasz, Feri, mert látva a spanyolok játékát most a VB-n, azért meggyőződnek tűnnek az argentinok, és ugye így meg a spanyolokkal kénytelenek játszani a portugálok a következő körben.
2: Igen, de pont ezen csodálkoztam, hogy amennyiben Portugália az utolsó mérkőzésen elveri Kolumbiát, ahol vagy meg viszont az utolsó 30 percben nem sokat tett ezért, akkor csak a négy között kerülhetett volna össze Argentinával. Így meg már ugye most lesz spanyol-portugál mérkőzés.
1: Már a 8 között találkoztak volna.
2: 8 között találkoztak
1: igen,
2: volna?
1: Igen, mert a Kolumbia-Gána pára az összesében játszik majd a svájc-algériai találkozó összes, és abból jött volna majd a 8
2: között.
1: De most
2: viszont már 16 között spanyol-portugál
1: van.
2: Azért az szerintem egy húzósabb történet. Na mindegy, igazából ha ott akarsz lenne négy között, pláne a döntőbe, akkor valószínűleg mindenkit el kell verni, de azért az esélyesek között számon tartott csapatok közül azért több volt a spanyolágon, mint az argentinágon.
1: Így van, ez teljesen egyértelmű.
0: A 33. percben pedig Morina az, aki beteszi a labdát a középre, és ott Almada az, aki húzogatja, Messinek adja tovább, onnan viszont nem jön vissza a labda, mert hogy akadályozta Duarte, és már is kialakulóban lehet egy ellentámadás, a zöldfoki szigeteki ellentámadás, ami eddig tartott, hiszen elcsenték a labdát ott Laros Duarte lábáról. Kicsit panaszkodik, hogy szabálytalanság volt, de szó sincs ilyenről. 34. percben, tehát továbbra is argentin labdajáratás, és próbálnak komoly támadást kialakítani.
1: De Paulnál van a labda, aki aztán visszapasszolja az egyik belső védőnek, Lisandro Martineznek, aki a gólnál a gólpaszt adta. Most pedig már Roménónál van a Tatanem belső bekjénél. Ő az, aki lépked szépen fölfelé a zöldfogi kapu felé. aztán visszarakja a Manchester United sztárjának, Lisandro Martineznek. Nézzük, hogy ő még társat választja. Hát itt most Premier League játékosok lábán vándorol a labda, hiszen McAllistert is bevonták a passzolgatásba, aztán most DePaul révén ez a sorozat megszakad, de őtől érkezett egy egész jó kinéző indítás oda Almada felé a balszélre. Almadának viszont ez egy picit túlságosan magas volt, és Lionel Messinek nem is tetszett ez a bizonyos kis rossz passz. Ő azért mutogatja, hogy DePaulnak, hogy figyeljen már oda, nyugodjanak meg, nem kell sehova sem sietni. Érkezenek inkább a jó átadások, mint mondjuk felé, ami jött Lisandro Martineztől. Parádés labda átvétel volt, hogy már Feri is mondta, és igen, dropból egyből előtt, tehát ez fantasztikus megmozdulás volt tényleg. Nehéz ezt szavakkal leírni. 35. percben járunk tehát. Argentina zöldfői köztársaság továbbra is 1-0 Lionel Messi találatával.
0: Úgy bizony, és továbbra is argentin labdajáratás a mérkőzésen. Romero az, aki tovább teszi a labdát a bal oldalra Lisandro Martinezhez, aztán pedig már DePaul is megkapja. Molina egészen szabadon van itt a pálya jobb oldalán, de nem fordítják át a labdát, hanem Lisandro Martinez fölnéz, megint próbált ott Messinek. Messit vette volna célba a labdával, de Messi most nem tudott elmenni. Viszont a bal oldalt jó lehet ez a mélységi passz, Almada veszi át, érkezik neki a segítség Medinától. Alexis McAllister is elkérni, nem kapja meg Enzo Fernández. Aztán pedig Lisandro Martinez kapja meg a labdát hátul. Romero, DePaul a jobb oldalt kérné, egyelőre nem kapja, inkább kistrejölten az összjáték, és egy labda, ami pontos, de már lesen álltott a jobb oldalt. Molina, úgyhogy vissza is kell futnia, hiszen játékvezető, a kanadai játékvezető szemfüles volt, meg a partjelző is, úgyhogy jöhet majd egy zöldfoki szabadrugás. A mérkőzés 36. percében, amikor Argentína, zöldfoki szigetek 1-0.
1: Éppen ők birtokolják a labdát, mármint az utóbbi együttes. Borsnál van a labda, aki Lopshoz passzol középen. Aztán Moreirát is beveszik a passzolgatásba. Egyelőre ez egy tetszetős akció, hiszen följebb jutottak már a zöldfoki köztársaság játékosai. Most éppen Duarte-nél van, aki egy szép cselt húz meg, aztán már tovább is passzolja Mendeshez. Most megint Duarte-nél van. Ő az, aki most már hátra rakta az egyik belső védőnek Borsnak. Aztán López Cabrát is bevonják ebbe a passzolgatásba, és végül megint Borzsékhoz kerül hátra a labda. Hát valóban szépen feljutnak azért a felező vonalig, de onnantól kezdve ez a tudomány azért megáll. Nyilván nincs egyszerű dolguk, hiszen most az argentinok is egyre magasabb pressinget alkalmaznak, egyre magasabban támadnak le, úgyhogy még nehezebb dolguk lesz az afrikai játékosoknak, hogy valahogy tovább tegyék a labdát. Ez sem össze végül, hiszen Moreira a jobb szélen próbált indítani, az indítása az elhagyta az oldalvonalat, úgyhogy jöhet majd egy argentin bedobás, minden bizonnyal Medina fogja majd a pályára hajítani. Még ez nem történt meg, de nem is argentin jön közben, látom, hanem zöldfoki bedobás volt, mert az egyik argentin játékos, Almada, még valószínűleg valamelyik testrészével hozzáérte ez a labdához, ezért tűnt ilyen borzasztó rossznak ez az indítás. Megvolt a bedobás, megint Borzsnál van hátul középen a labda, aztán Lopshoz passzol. Nézzük, hogy mi lesz ebből, talán most megemeli Lops, nem, inkább egy jó lapos paszt alkalmaz, ez jól nézett ki, aztán érkezik el Adda Da Costa felé, ő csak bele tudja egyet csúsztatni, de talán még a jobb szélen össze lehet az gyűjteni, így is van, Moreira óriási lendületen megérkezett a labdáért, és majd lassan be is adhatná, végül nem beadja, hanem megpróbálta kapura tűzni, de hát ez nem volt igazán jó, úgyhogy a 38. perc egy argentin kirúgással indulhat.
0: A zöld szálpák, tehát a zöldfokiak úgy jutottak tovább a csoportból, hogy ahogy egyetlen mérkőzésen nyertük, erről korábban beszéltünk, viszont az utolsó afrikai csapat, amely első kieséses meccsén győzni tudott, a Szenegál volt 2002-ben, és Svédország ellen 2-1-re, hát most egészen messze került a zöldfoki válogatott itt ettől a lehetőségtől, mert ugye Argentina már 1-0-ra vezet a mérkőzés 38. percében Lionel Messi góljával, a 30. percben született ez a gól, egy nagyszerű Lisandro Martinez passzból született meg ez a gól, most pedig Molina az, aki kiviszi a labdát, rosszul vette át azt, szóval nem tudta bent tartani, úgyhogy jöhet majd a zöldfoki bedobás. Labdát már el is kérte Cindy Cabral, aztán pedig már is jöhet a bedobás, hátraadja inkább, az a biztos, az a tuti. Ott volt Bors, aki elkérte törés, már is Lopsnak a jobb oldalra a labda. Próbál egyébként jó támadást, szép támadást végig komponálni a zöldfoki csapat, csak hát nem mindig pontosak azok az utolsó passzok. Pinya az, aki most meghúzza jobb oldalt, aztán pedig megint visszajön, visszább lép Lerós Duarte és fölnéz, előre tette volna a labdát Mendesnek, nem így tett inkább, hanem kicsiben adta oda Duarte-nak, aztán pedig most sem vissza Mendes, megkapja a labdát, fölnéz, nincs elől szabadtás, úgyhogy megint kényszerül visszatenni a labdát, viszont Duarte kap bent egy nagyszerűt, amiben nem tud elmenni Alexis McAllister mellett, viszont ott van egy zöldfoki csapattárs, aki megmenti még a játékszert, úgyhogy még van szansz egy zöldfoki támadás befejezésére, mert hogy Cabral nagyszerű labdát tesz ki a jobb oldalra, a betett labda 16-osra nem jó, de még megmenti Sidney Cabral, aztán pedig Mendes beíveli, ott viszont nem volt egy szabad játékos sem, úgyhogy meg kell menteni most az zöldfokiaknak a labdát, mert hogy már argentin rohanban kialakulóban, sőt Almada a labdával rohanna előre, szerelik, de már szabálytalanok volt a feleszembe, úgyhogy jöhet majd egy szabadrúgás a mérkőzés 40. percében. Argentina zöldfoki szigetek 1-0.
1: Nyilván ez nagyon fontos az afrikaiaknak, hogy meg tudják gátolni a gyors argentin kontraakciókat, és nem tudjanak minél gyorsabban, minél több gólt találni ugye a dél-amerikaiak, mert onnantól kezdve azért nagyon-nagyon gyorsan el tudna dőlni ez a találkozó. Persze, ha és amennyiben még nem dőlt el ezzel az egyetlen argentin góllal. De Paulnál megint a labda a jobb oldalon, aztán visszateszi Romero-nak, Romero pedig átkeresztbe Lisandro Martinezhez. Hát szerintem itt a mérkőzésen legtöbb paszt az e között a két játékos között láttuk már, mint Lisandro Martinez, valamint Romero, megint nála van természetesen, és ő passzolja egy sorra a főjebb, most már ott volt McAllisternél egy pillanatra, aki egyből De Paulhoz passzol vissza és kapja, aztán McAllister egyre közelebb járnak egyébként a zöldfoki kapuhoz. Mondom én, de előbb 40 méter volt, most már inkább 45, elindul nagy lendülettel, viszont most De Paul és látja maga előtt a területet, aztán szerelik, és ez egy kiváló megmozdulás volt Duarte-tól, aztán pedig tovább passzolta, de Messi már is visszaszerzi, ő az, aki megjátsza a társát, Lautaro Martinez, most már a bal szélen van a labda, nézzük, hogy mit kezd ezzel Almada, egyre csak befelé hozza, aztán megjátsza McAllistert, megint a jobb oldalon van, most éppen Molinánál. Molina egyelőre nem húzza át a jobb lábára, csak ballal visszapasszolja, aztán vissza is kapja a jobb lábára, onnan is egyből megjátsza. Romero az, aki célba vett, el is találta természetesen, és a 22 játékosból, ugye Dibu Martinezen kívül az összes játékos, az most nagyjából 40 méteren van a zöldfoki kaputól. Ott van a labda, most már De Paulnál, egyre közelebb a 16-os vonalát is átlépte, aztán érkezett egy labda középre, ez egyelőre nem volt jó, aztán Messi elkéri, de a játékvezető szerint már les volt valamelyik szituációban, emiatt azt vissza is fújja, nem engedi tovább az argentin támadást, így lépjünk be az első fél utolsó 3 percébe, továbbra is 1-0 Argentinának.
0: És jöhet majd ugye szabadrugással a zöldfoki köztársaság. Csak a statisztikákat megnézzük, továbbra is azt láthatjuk, hogy 62-38% arányban ugye Argentina birtokolja többet a labdát a zöldfokiakkal szemben. Ugye 3 lövést láthattunk Argentinától, 2 kaput talált, egyéből ugye gól is született, még a túloldalt a zöldfokiaknál csak egy próbálkozás volt, ezért az jócskán mellé ment kapu mellé. Most viszont megint egy argentin labdaszerzés, eddig tartott a zöldfokiak támadása, De Paul pedig kicsit összeveszik Sidney Cabrallal, egymást kicsit megrángatták, ezen elkezdett szakadni az eső, és jöhet majd egy szabadrugással Argentina, hiszen visszafújta a kanadai játékvezető az előbbi esetet. 98%-os passz hatékonyságot láthatunk, pontosságot az argentinoknál, még a zöldfokiaknál mindössze 85% ez. És a bal oldalra kikerül a labda most Enzo Fernandeztől. Almada, Medina is beleér a labdába, aztán pedig Emiliano Martinezhez kerül vissza egészen a kapushoz. Romero lép vissza, saját 16-osán van most az argentin válogatott, most előrébb kerül a labda Molinától. Lionel Messi is visszább lép. Picit dobta magát azért is Bors, az, aki ezért még nem kap lapot, de befújta a kanadai játékvezető, és szabadrugásra jöhet majd Argentina. Ugye Lionel Messi azért visszalépked, ezt láthatjuk. Mozog azért ő rendesen a pályán. Most pedig már elő Vazinha az, aki kapott egy picit Lautaro Martinez-től, és a földön is maradt, de nyilván azért ő sem sérült ebbe bele. 43. percben Argentina zöldfoki szigetek 1-0.
1: Vazinha most már talpon van, nyilván nem fejtez neki annyira, így is van, de egy picit azért megtaposta a lábát, vagy legalábbis hozzáért a lábához Lautaro Martinez. 43. percben járunk, tehát a legvégén, úgyhogy hamarosan kiderül, hogy hány perc lesz majd a hosszabbítás. Hát szerintem azért túl sok oka nincs a játékvezetőnek arra, hogy itt 3 percnél többet hosszabbítson. Az a 3 perc is azért kell, mert ugye volt megint a bizonyos ivószünet, ami miatt minden szünetben, illetve minden félidőben a hosszabbítás az minimum 3 percről indul. Lassan jön majd a zöldfoki szabadrúgás, amelyet elvégezhetnek, de egyelőre még Vazinha ezt nem sieti el, és egyébként Messinek sorozatban ez a 8. fellépése, amikor be tud találni a világbajnokságon, hogy egészen elképesztő sorozatban van Lionel Messi. Kíváncsiak vagyunk, hogy majd vajon a következő fordulóban, hogyha az argentinok abszolválják ezt a mérkőzést, akkor ott majd mire mehet, hiszen a legutóbbi meccs továbbjutója, mármint az Ausztrália Egyiptom meccs továbbjutójával, vagyis az afrikai Egyiptommal találkoznak. Érdekes megnézni, hogy mennyi afrikai csapattal találkozik most itt a világbajnokságon sorban Argentína. Most is náluk van a labda, hátul középen, azért van időnk ennyi mindenről beszélni. Ott van most már Lisandro Martineznél, 44. perc legvége, aztán most följebb passzol Lautarohoz. A másik Martinezt játszotta meg, most már Almádát is bevették a passzolgatásba, aztán pedig Enzo Fernández, aki megkapta, és vissza is passzolja rögtön Medinához. Majd pedig megint ott van Lisandro Martineznél, ő a kiinduló pont általában az argentin támadásoknál. Hát passzolja Erik Romérohoz, ő sem sieti el természetesen, de lehet, hogy majd tőle is érkezik egy jó magas passz. Ezzel szemben viszont most McAllister az, aki lekészíti, és egy jó lövés onnan a 16-os vonalától, de ez egy könnyű zsákmány volt Vozinjának, ennél már azért jóval nehezebb lövéseket is kellett védenie. Enzo Fernández a bal alsó sarkot célozta, de nem találta el, mert Vozinja tudta, hogy oda fog jönni ez a próbálkozás. Argentinok rögtön visszaszerzik a labdát, De Paul passzolta hátra, még fél perc van az első félidő rendes játék idejéből. Argentina, Cabo Verde, továbbra is 1-0.
0: Lisandro Martínez, aki továbbítja a labdát, most pedig már Alexis McAllisterhez kerül vissza. Romero utolsó emberként alapvetően az Zöldfoki szigeteknek a tér felé van, ott kapja meg a labdát, aztán pedig Alexis McAllisterre továbbítja De Paul, egészen szabadon, aztán pedig a fordítás a bal oldalra. Lisandro Martínez fölnéz, vannak beinduló játékosok, Lionel Messi felé az ívelés jó, és nem engedi el a labdát, akkor picit belefejel, akkor már érkezett volna középen Lautaro Martínez. Nagyszerű labda volt egyébként most Enzo Fernándeztől, remek beívelt labda volt, és nemrégiben ugye Enzo Fernández volt az, aki a bal alsót vette célba, és Vozinhás remekül védte, és egyébként 4 perc lesz majd a ráadás, 46. perc is már megkezdődött itt az első félidőben, most pedig ez egy jó lefejelt labda, a kirúgás pontotlan volt Vozinjától, Almada már meg is szerezte, Enzo Fernándeznek továbbít, ő pedig hátra néz, hátrafordul, és Lisandro Martínez választja, fordítás jó a jobb oldalra, Romero van előtt a terület, viheti a labdát, nagyon beszorultak most a zöldfokiak, fordítás a jobb oldalra, Molinál fölnéz, nem íveli, inkább kicsibe, De Paul jobbján ott befutott Enzo Fernández, nem kapta meg a labdát, aztán pedig Alexis McAllister kéri el, De Paul megint befele fordul a labdával, megkapta már is ott Enzo Fernández. Lisandro Martínez a továbbítás, fölnéz, megint szeretné beívelni, mindössze csak Almada futott be ott, aki már ki is jutott a 16-oson kívülre. Messi pedig szeretne kicsit labdázni, úgyhogy el is kérte. A beívelt labda viszont nem jó tőle, de nem tudják megfutni az argentinokat, mert ő visszakerül hozzájuk a labda. Lionel Messi pedig nem tudott átmenni ott Laros Duarte mellett, és ebből akár lehetett volna is a zöldfoki kontra, de nem jött össze. 47. perc legvégén Argentina zöldfoki szigetek 1-0.
1: Enzo Fernández válasz aztán egy rossz átadást, Messi pedig most szabálytalan Borja szemben. Ez egyértelmű volt, de ő azért kineveti a döntést, szerinte nem jókor fújt a sípjába a kanadai játékvezető. Szerencsére már a zöldfoki játékos talpon van, úgyhogy hamarosan folytatódhat majd a mérkőzés. 2 perc van az első fél idő hosszabbításából, úgyhogy remek alkalom bereferenztek arra, hogy őt is megszólítsuk, hiszen régen kérdeztük a véleményét erről a meccsről. Hát az argentin lőtt gól óta nem sok minden változott.
2: Igen, de egészen bámulatos, hogy az argentin válogatott kontroll alatt tartja a mérkőzést, és ugye, ha valakinek úgy tűnik a közvetítés során, hogy lassú az argentin válogatott, vagy keveset futnak a játékosok, teljes mértékben kontroll alatt tartják a mérkőzést, és azért azt ne felejtsük el, hogy ilyen 30-31 fok van, hatalmas páratartalom, és a lehető legkisebb energiabefektetéssel, de úgy uralják a találkozót, ahogyan a legnagyobb profi csapatok. Ráadásul ugye, hát a mérkőzés is az amerikai kontinensen van, és ezért a dél-amerikai csapatok nagyon-nagyon tudják, hogy ezen az éghajlaton hogy kell futballozni gyakorlatilag. Nagyon intenzív és rövid sprintekből áll a játékuk, illetve egész lassú helyezkedő mozgás. És ezt a kettőt kombinálják, ezáltal sokkal, de sokkal kevesebb energiabefektetést visznek bele a mérkőzésbe, mint az ellenfél, amelyik folyamatosan nyomozza a labdát, folyamatosan próbálja a tolódási réseket befutni, és biztos vagyok benne, hogy az argentin válogatott összfutás teljesítménye sokkal kevesebb, mint a védekező zöldfoki köztársaságé, viszont ezáltal, hogy ilyen gazdaságosan tudnak futballozni, biztos vagyok benne, hogy a végére a másik csapat fog elfáradni, egészen bámulatos, ugyanakkor, amikor a támadó harmadba érnek, olyan villámgyorsan csinálják a kényszerítőket, vagy akár a mélységi beindulások után az üres területbe való lyukrafuttatásokat, hogy azt meg rendkívül nehéz levédekezni, mert mértani pontossággal tudják egymást gólhelyzetbe hozni. Egészen bámulatos és hatalmas a különbség a két csapat között, ez valójában a gólok száma nem is tükrözi.
1: Sokszor kiszokták nekünk írni azt, hogy mennyi idő után szerzi vissza egyik vagy másik csapat a labdát, kíváncsi lennék erre a számra az argentinoknál.
2: Ez nagyon jó, hogy felhozod, el is felejtettem mondani. Azonnal, amint elveszti a labdát az argentin válogatott, rögtön jönnek a visszatámadások, és azonnal előre felé védekezik azonnal a teljes argentin csapat, és másodpercek múlva visszaszerzik legtöbbször a labdát.
0: Lefújta a kanadai játékvezető az első félidőt, letelt a 4 perc hosszabbítás. Lionel Messi a 30. percben szerzett góljával, tehát Argentina 1-0 vezet a zöldfoki szigetekek ellen. Negyed óra szünetet követően jövünk vissza.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk az. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Lautaro Martínez felé, aki nem választ jó megoldást, mert megint kiváló Pinától a védekezés, és már jöhet előre a zöldfogi köztársaság. Megint a bal oldalon próbálkoznak, lehet, hogy hamarosan López Cabral megkapja ezt a labdát, így is van ebben a pillanatban, már nála van a másik Cabraltól, Jován Cabraltól megkapta, és most pedig már összejátszik ott Duarte-val, Duarte aztán végül visszakapja, és végül a végállomás, ez megint Borzsék, ott a leghátsó sor, López is lassan majd megkapja, nem? Amint kimondom, az addig megkapja Cabral, aztán megint Jován Cabral, ő pedig most már előre tenné, de ez egy borzasztó rossz indítás volt Da Costa felé. Hát szegény Da Costának nincs ott könnyű dolga az argentin belső védők között, nem kap túl sok használható labdát, ha egyáltalán valami eljut hozzá. Az argentinok visszaszerezték, úgyhogy most megint ők birtokolhatják, megint jöhet egy lassú támadás, építés, ki tudja mivel a végén. Lényeg a lényeg, hogy a mérkőzés 52. percének a közepén egy Messi góllal továbbra is az argentinok vezetnek.
1: Lionel Messi pedig most visszálép, egészen pontosan majdnem az utolsó sorból fog elindulni, elkérte a labdát, és szeretné ő megszervezni ezt a támadást, ugye az 52. perc legvégén járunk, már fölnéz Messi és a jobb oldalra fordít, új, micsoda labda az, pontos is bizony, de nem tudja ott átvenni Lautaro Martínez, mert csak nem Molina volt az, úgy de szép labda volt ez mélységbe, jó volt az átadás, nem tudta átvenni, és nem is volt lesen Molina. Hát igen, Lionel Messi szeretné, akkor szervezi is a játékot egészen hátulról. Nagyszerű labda volt ez.
0: Akkor járt volna a legjobb a Lionel Messi, hogyha Lionel Messi van ott, aki annak a posztjának kiérkezett.
1: Csúnyul elteszi drobbal, és kapura viszi, és ellövi, igen. Egyébként a labdabirtokásra szerettem volna beszélni, továbbra is ugyanaz 65-35. Picit talán javított egyébként a zöldfoki köztársaság az első félidőhöz képest, de azért javában az argentinoknál van a labda. Most bizony alapvetően hátul járatják a zöldfokiak, és kérdés, hogy előre tudják-e hozni egy jó mélységi indítás előre Nuno Da Costának, de ott volt már a pozícióban Lisandro Martínez, és ki is tette oldalra a labdát. Bedobással jönnek az zöldfokiak, és el is végezték. És már kapu felé fordul Delor Duarte. Aztán pedig Pinának adja tovább. Jobb oldalra a labda Mendesnek. Viheti a labdát, nem lép rá egyelőre ki Medina. Aztán pedig a beívett labda az jó, Da Costa nem tudta átvenni, a kipattanó pedig szintén jó, jó a lövés, oly, és Enzo Emiliano Martíneznek kell védeni egy hatalmasat, mert Duarte engedett el egy lövést, az első komolyabb lehetőség az zöldfokiaktól. Megint egy ellentámadás követően most végig tudták vinni a támadásokat, a kipattant labda, és majdnem szerencsétlen lepattant Romérónak a lábáról, ami egyébként irányt is változhatott volna, mármint a labda, és az nehéz helyzetbe hozhatta volna Martínez kapust. Nem így történt, simán védte. Az 51. percben tehát egy zöldfoki támadással számolhattunk be.
0: És hát nem csak Laros Duarte az ismerős számunkra, aki a Puskás Akadémiát erősíti, hanem Deroy Duarte is, aki elengedte ezt a lövést, hiszen ő a Ludogorecet erősíti, amelyik együttesen ugye rengetegszer találkozott például a Ferencváros az elmúlt években. Őnek ez a 35. válogatott mérkőzése, és idén a Ludogorec színeiben, ami a bajnokikat illeti, 33 meccsen két gólt szerzett és két gólpaszt adott, úgyhogy nem volt rossz éve azért belső középpályásként, védekező középpályásként. Azóta az argentinok birtokolják a labdát, Molinánál van, ki tovább passzolja, sőt nem is ő, hanem Medina, könnyű összekeverni a két M-betűs szélső védőt. Most már megint Medina, aztán visszapasszolja oda középre a társnak, aki most McAllister visszalépett oda a felező vonal magasságába, majd tovább passzolja, aztán Lautaro Martínezhez, és most Álmadánál van, Álmada egyről nem tudja, hogy mit kezdjen vele ott a bal szélen. Előre ő nem sűrűn szereti vinni a labdát, általában csak visszavedetgeti. Most megint ott van Romérónál, aki Lisandro Martínez játsza meg, megint megkapja a jobb szélen Molina, Molina pedig befelé indul el vele, ahogyan azt már megszokhattuk, most megkapta McAllister, ez egyelőre jól néz ki, De Paulnál van, de egyre közel az argentinok. De Paul lassan lőhet is, végül nem tud, de a 16-os vonalánál Messi visszaszerzi. Oda is meg is kaphatná ott a bal szélen a játékostárs Medina, aki aztán odarakja Enzo Fernándeznek, akit lövésre bíztatnak, egyelőre még nem tudja előni, mert nincsen rá helye, aztán Messihez tolják oda, és hát ez sem volt jó, mert Messit könnyen elválasztották a labdától, de lehet, hogy eladják a zöldfokiak, Vozinhához kerül hátra, akit Messi támad meg, és vigyáznia kell, mert Messi nem fogja megenni azt a cselt, amit már kétszer eljátszott Vozinha, ezt pedzegettük az első fél időben, amikor kétszer is passzcselt alkalmazott Lautaro Martínezzel szemben, hogy a következő argentin játékos már nem fog elugrani erre a cselre, és most ezt majdnem megjárta Vozinha. A labda mindig az argentinoknál, tehát hátul építkezhetnek a mérkőzésen. Az 56. percben Argentina a zöldfoki szigetek 1-0.
1: Arról azért mindenképpen beszélünk, hogy hüledeztünk azon, hogy a zöldfokiak szögletet lőttek, de egy argentin szöglet sem volt még a mérkőzésen. Úgyhogy ebben vezetnek.

0: a zöldfoki. A 2-0 az arány, hiszen 2 zöldfoki szöglet már volt. Most pedig talán lehet még egy lövés, hiszen a labda már az argentinok térfelén, zöldfokiak járatják. Jobban néz ki a második félidő egyelőre. Duarte, aki nemrégében ugye kapura tette a labdát, ez volt a zöldfokiaknak az első kaput eltaláló lövése. Aztán pedig Moreira. Mendes kérni el. Vissza kell patta Moreirához a labda, hiszen följebb lépett Medina. Elvette volna, de nem sikerült. Duarte most középen. Pina az, aki visszateszi a labdát Borzsnak. Jobb oldalt Lops elkéri, meg is kapja azt. Moreira viszont nem tudja még adni, hiszen nagyon magasan feljött ott Almada. Az előretett labda pedig pontatlan, és van egy picit egyetemértés a zöldfoki játékosok között, hiszen Nuno da Costa kérte a labdát, de szörnyen pontatlanul kapta meg, és elégedetlen is volt. Volt egy pici nézeteltérés, de már megbeszélték a zöldfoki játékosok, és jöhet majd egy kirúgással a Martinez. A labdát már felrúgta, az argentinok pedig már javában birtokolják a labdát. Alexis McAllister pedig a jobb oldalra teszi Romérónak. Ott visszább lép Molina, de nem sietik el az argentinok, ahogy az első félidőben sem tettek így. De még azért lesznek komolyabb izgalmak is, amiről be tudunk majd számolni. De egyelőre járatják a labdát az argentinok. Egy bedőtt labda középre, ez nem jó, kijön, és zöldfoki ellentámadás lehet kialakulóban, és Romérónak már nem az első komolyabb belépője. Egyelőre a kanadai játékvezető nem osztogatott lapokat. Az 58. percben tehát Argentina zöldfoki szigetek 1-0, és jöhet majd szabadrugással a zöldfoki együttes.
1: Puskás Akadémia szurkolói most a szívükhöz kaptak, hiszen Laros Duarte volt az, aki kapott egyet a lábára. Egyébként ő ugye a két Duarte közül az idősebbik, ugye a két testvér közül. Most pedig éppen a Deroy Duarte az, aki feljátsza oda a támadó vonalba, de az argentinok már meg is szerzik a labdát, és ott van most már Molinánál, ő emeli föl egy picit, talán feleslegesen Messi felé, de aztán végül ez egy jó passz volt. Messi próbálta volna meg elvinni négy afrikai játékos között, de neki sem sikerülhet azért minden. Megszerzi Deroy Duarte, aztán már a jobb oldalon van Mendesnél, és ő passzolja most már tovább, és továbbra sincsen újabb gól itt a mérkőzésen. Most éppen a zöldfokiak birtokolják a labdát, 59. perc, 1-0 Argentinának.
0: Ez is törne befelé egyébként a pálya bal oldalán Cabral, továbbítja, ebből sincs komolyabb lehetőség. Elvették az argentinok a labdát, az előreívelt Romero féle passz pedig pontatlan, ebből jöhet újabb egy zöldfoki kísérlet, hiszen már rohamoznak Moreira, jobb oldalra Mendesnek fölnéz, jól betett labda 16-osan belőle, és ott a gól! Ott a zöldfoki gól! Deroy Duarte az, aki már elengedett nemrégiben egy lövés az 54. perc környékén. Most kapott egy labdát, és egy hatalmas gólt lőtt az 59. percben. Hát ezt nem láttuk jönni.
1: Feri látta?
2: Nem, egyáltalán nem. Tehát nem akarok itt jósként tetszelegni. Mindössze annyi az egész góllal kapcsolatban, hogy az elmúlt 5 percben legalább 5-ször annyit volt az argentin 16-os közelében a zöldfoki szigetek csapata, mint az egész mérkőzésen eddig. Tehát pontosan az történt, amitől azért egy picit, ha argentin székbe ülök, akkor féltem, vagy tartottunk, hogy saját játékába belealszik egész egyszerűen Argentina. Tehát túlságosan megnyugodtak, gyakorlatilag itt is a 16-oson belül egy mélységi passznál simán át tudta venni a gólszerző, rá tudott fordulni az 5-ös sarkától befelé, utána a védőjátékos lába között elmegy a labda, ami az alaphiba. Tehát egy ilyen szituáció, amikor az 5-ös sarkán a lövőhelyzetbe kerül az ellenfél támadója, akkor a hosszú oldalt védenie kell a védőnek, és a rövid oldal a kapusé, de ha a védő lába között elmegy a labda a hosszú oldalra, lehetetlenség a kapusnak védeni, így Martínez se tudta hárítani. És továbbra is azt mondom, hogy az argentin válogatott, az rendben van, hogy nagyon gazdaságosan futballozik, de az első fél idei gazdaságos futball, amelyen kontroll alatt tartotta a mérkőzést, az egy másik félidőre már csak a gazdaságos futball maradt meg, egyáltalán nem tartja most már olyan kontrollal találkozott, ahogy az első félidőben, illetve továbbra is hiányolom azt, hogy keveset vannak a zöldfoki szigetek 16-osának a környékén. Én úgy gondolom, hogy ez a válogatott, ha egy picit megpörgetni a tempót, akkor hát kis túlzása bármikor gólhelyzetbe tudnak kerülni az afrikai csapat ellen. Most lesz igazán érdekes a mérkőzés, hogy tud-e ritmus váltani Argentína.
1: De Roy Duarte-nek tehát megvan a 35. válogatott mérkőzésen az első válogatott gólja a lehető legjobbkor az ő szemszögéből, és rögtön Scaloni mester megpróbálkozik majd egy kettős cserével az argentin oldalon. Kettő új játékos fog majd érkezni, Julián Álvarez lesz az egyik, másikat pedig még nem látjuk tisztán, meglátjuk, hogy ki lesz majd a másik csereként beálló játékos. Talán Nico González látom ott, hogy vélem ott felfedezni a partvonal mentén, úgyhogy ez a kettős csere nyilván segíthet majd az argentinoknak ahhoz, hogy picit jobban felpörögjenek, hiszen ugye két kiváló játékosról van szó. Julián Álvarezt a Barcelona környékezi meg mostanában egyre inkább, és próbálja meg átvinni a saját csapatába, míg ugye Nico González a Juventust erősíti. Közben egy jó labdaszerzés az argentinoktól, Lionel Messi csapott le egy labdára, aztán kapott egy nagyot, de ez a labdával együtt ment, úgyhogy emiatt engedte tovább őt a játékvezető, illetve a játékot a játékvezető. Ott van labda Enzo Fernándeznél, aki rossz paszt választ, és valóban picit azt érezi, mintha az argentinok belealudtak volna ebbe a mérkőzésbe. Nagy kérdés, hogy mikor tudnak tényleg majd felpörögni. Érkezik egy labda most a bal oldalra, lehet, hogy egyből találnak majd egy gólt, és akkor mindenféle gondolatmenetünk megdől, de egyelőre nem ülnek ezek az argentin támadások. Lisandro Martineznél van a labda, ő az, aki most már átvette, miután kibikázták a saját 16-osokon belülről a zöldfoki játékosok, és a zöldfoki csapatnál is kettős csere van készülőben. Meglátjuk, hogy náluk majd kik is lesznek az érkezők. 10-es számmal az egyik játékos, ha minden igaz, majd érkezni fog Monteiro, illetve a másikat még nem tudom pontosan, hogy ki lesz, de mind a két csapat egy kettős cserével jön előre. Közben Messi betalálhatná, jól kirúgatják, és belelövi a kapusba Vozinha vér. Hát ilyen jó Isten, mi volt ez? Messi egy az egybe került szembe a kapussal, egy villámgyors váltás után szépen kiugrat őt Lautaro Martinez, miután kapott egy jó felpaszt, egyből oda pöccintette Messi elé. Hát ugye a Messinek a jobb lábára, és hát a rosszabb lábára jött ki, ami neki a jobb, emiatt nem tudta ellőni Vozinha mellett, hát ez óriási zicser volt, hát Messi ezeket a rosszabb napjain is berúgja, de dicsérjük meg inkább Vozinhát, aki megint óriásit védett, nem szabadult még fel a kapuja, hiszen jöhet egy argentin szöglet a jobb oldalról, de csak a cserék után.
0: Bizony, majd a másik zöldfoki az majd Livramento lesz egyébként, 22-9, hát Lautaro Martinez jön le, és Julián Álvarez jön a helyére majd. A másik csere pedig majd, azt is mindjárt mondjuk, hiszen már jön le Almada a pályáról.
1: Neki nem sok említés nem élt a momentumon.
2: Hát és Martínez is döbbenett. Hát az Interben egy ilyen mérkőzésen 2-3 gólt szokott szerezni, amikor folyamatosan dominálnak, és ott vannak a 16-os környékén.
1: De nem
2: momentuma voltál, nincsen.
1: De nem kapott labdát se gyakorlatilag.
2: Ez igaz, ezen lehet vitatkozni, csak azért egy Lautaro Martínez-től én sokkal többet vártam volna.
0: Jön a Messi sarokrugás a pálya jobb oldaláról, ezt simán lehúzza a Vozinha. És figyelni kell hátul, mert azért jó néhány argentin játékos lemaradt, de kevés zöldfoki volt elő, úgyhogy Vozinha hiába terüli őket előre. Ezzel a kidobással még várnia kellett. Most kap egy labdát a bal oldalt, Jovan Cabral. Duarte elkérte volna. De Roy Duarte, ugye a gólszerző, de nem kapta meg Pinának, inkább a jobb oldalra. Feljön a labdáért Mendes. Aztán pedig Lopes. Hátra kellett tennie azt, hiszen ott volt már a nyakán Nico González. Nehéz helyzetbe került volna, hogyha még magánál tartja. Csak úgy, mint Bors, akinek már ott van két argentin játékos a szeme előtt, és az egyiket most épp fejbe rúgja. De visszapattant a labda hozzá. Szerencséje volt, de már is argentin lábakon a játékszer. Alexis McAllister a jobb oldalra, De Paul. Ők ketten játszanak össze, megérkezik közben a második hullámban Molina is. Julián Álvarez elkérte volna, de nem kapja. Alexis McAllister előtte Messi, és kapja a labdát. Mi lesz ebből? A bal oldalra fordít Nico González. Már 16-ason belül befele a csel, jó. Vele szemben pedig jól védekezik. Ott Moreira. Továbbra is az argentinoknál marad a labda. Nico González most befelé tör. Inkább hátra teszi a labdát Lisandro Martineznek. Enzo Fernández. A bal oldalt Medina fölnéz. Ebben nem lesz ívelés, inkább visszafele fogja hozni. Bizony, úgy is tett Enzo Fernández. Alexis McAllister. Vissza megint Fernández, és egyelőre így jár a labda a zöldfokiak térfelén a mérkőzésnek a 65. percében.
1: Jobb oldalon van most a labda Molinánál, ő passzolja be középre McAllisterhez, McAllister pedig megnyújtja a bal oldalra a 16-oson belülre. Hát Nico González ezt mellel próbálta meg továbbítani, de hát ebben semmi elképzelés nem volt, vagy ha volt is, annak semmi értelme nem volt. szépen begyűjti hátul Lisandro Martínez, és egy újabb argentin támadás bontakozhat majd ki ezzel, megint leghátulról. Nézzük, hogy Lisandro Martínez mit kezd vele. Hát az egyértelmű volt, hogyha valahogy be tud találni zöldfoki szigetek, vagy zöldfoki köztársaság, akkor az argentinoknak ritmust kell váltani. Ez egészen jól sikerült a kapott gól óta, de még mindig nem elég ahhoz, hogy egy gólt találjanak. McAllisterén van a labda, ő rakja ki a jobb oldalra Molinához, Molina pedig megjátsza már a mellé helyezkedő Depault, Depault pedig visszalövi a labdát Lisandro Martínezhez, 40 méteren belül az összes játékos. Megint Lisandro Martínez, ő passzolja tovább, Julián Álvarez lépett vissza a labdáért, és meg is kapta. Ő az, aki aztán kirakhatná a bal oldalra, végül nem, hanem inkább visszafele paszt választ, méghozzá Romérót veszi célba. Romero pedig már tovább passzolja a labdát Molinához. Most Depaul van kint a jobb szélen. Nézzük, mit kezd vele. Megint Julián Álvarez mozog oda elé, de ő sem kapja meg a labdát, hanem Romero. Eléggé lassú ez a támadás építgetés az argentinoktól. Most egy beívelt labda, ebből lehet akár helyzet. Nico González megint melleltette tovább. Aztán egy borzasztó rossz próbálkozás az argentin játékostól, aki pedig nem volt más, mint Enzo Fernández. Kapásból egy ilyen ollószerű mozdulattal próbált lőni, már mint nem háttal a kapunak, hanem ilyen ollózó lábmozdulattal, de hát ez a külsőjéről nagyon-nagyon mellé ment. Nagyjából 10 méterre került el a kaput ez a próbálkozás, és most jöhetnek akkor a zöldfoki cserék. Eladja a pályát Laros Duerte, valamint Nuno da Costa, a 15-ös, valamint a 21-es számú játékos. Az ő helyükre pedig már elmondtuk, hogy kik érkeznek, hamarosan a felirat is megerősíti. 10-essel Monteiro, valamint 19-essel majd Livramento lesznek ott a fordításban. Meglátjuk, hogy ők mennyit tudnak majd hozzátenni ez a zöldfogi köztársasági játékához, mert tényleg azért jó látni, amit a második félidőben nyújtanak a regnáló világbajnok ellen.
3: A Livramento 25 éves játékos, 23. mérkőzés ez a válogatottban, eddig 5 gólja van, míg a 10-esben érkező Monteirónak ez a 45. mérkőzés és 5 gólos eddig a zöldfokiak mezében, és a csere már ugye végbe ment, és az argentinok birtokolják a labdát. Jönne előrébb a kékfehér mezes csapat, Julián Álvarez meg tudja még tartani, aztán pedig már Lionel Messi nagyjából 25 méterre a kaputól lerántják őt, és azonnal ott a kanadai játékvezető és a sípjából föl, és jön a mérkőzés első sárga lapja, amit jól láttam akkor talán Pina kapott. Elég sok játékos ott törmődött. Így van, bizony, Pina volt az, aki visszahúzta őt, és ő kapta meg az első sárga lapot a mérkőzésen. Egészen sokáig kellett várni, 68 perc kellett ahhoz, hogy a kanadai Drew Fisher játékvezető megkapja, odaadja az első sárgát a mérkőzésen. No, jöhet majd egy szabadrugással az argentinok, és a labda mögött természetesen Lionel Messi is ott van, de ott van Depaul, és Julián Álvarez is. Kérdés, hogy rá fog előni Messi. Ugye volt már egy próbálkozás a szabadrugásból a mérkőzés elején, azt kapura tette, azt nagyon simán védte Bozinja. De nézzük, a 69. percben lesz újabb argentin kaput általán a lövés.
1: Jordani ellen hasonló szögből volt ez, Feri, nem? Csak egy picit közelebb volt a kapuhoz.
2: Igen, egy kicsit ez messze van, azért ez egy jó 28 méter.
1: Na igen, meglátjuk, mi lesz. Depaul maradt még ott Messi mellett. Messi rátűzi a kapura, de ez nem jut sokáig, hiszen a sorfal tetejéről lejött ez a labda. Éppen a frissen beállt Livramento blokkolt kiválóan. Most akár elmehettek volna 3-2-ben az zöldfoki játékosok, de nem sikerült ezt a labdát megszelidíteni ott az égből. Emiatt már megint leghátul van az argentinoknál. Még a kapus így nem jutott hátra szerencsére, viszont Lisandro Martínez dédelgeti, aztán tovább passzolja rögtön a mellette álló társának, Romérónak, aki Depaulhoz passzol, és Depaul pedig lassan átlépi a felező vonalat, de inkább visszapasszolja, még mielőtt ezt megtenné Lisandro Martíneznek. Most már Medina kap egy labdát, nézzük, ő mit kezd vele. Ő elindul vele kocogva fölfelé, de rögtön vissza is passzolja a társának, Martíneznek, Lisandro Martíneznek, bár most már fölösleges mondani, hiszen Lautaro már nincs fönt a pályán. Egy jó ívelés érkezett oda középre Enzo Fernandezék felé, de végül nekik nem sikerült megszerezni, azonban Nico Gonzáleznek igen, aztán egy borzasztó rossz átadás megint Nico Gonzáleztől. Hát neki eddig ugye már volt mellel tovább téve két labdája, abból az egyik az használhatatlan volt, most lábbal próbálta meg megjátszani, mióta beállt, ez sem volt túl jó, úgy látszik, hogy neki is még fel kell vennie azt a ritmust, amit az összes argentin játékosnak kötelező ezen a mérkőzésen. Megint a bal oldalon jönnek, Medinánál van a labda, Enzo Fernández egyre közelebb az argentinok, a zöldfogi kapu, most már ott vannak a 16-oson belül, nagyon-nagyon kisodródva, ott a szélén a 16-osnak bal oldalon, és az alapvonalnál, aztán megkapja Julián Álvarez, ő sem tud egyelőre mit kezdeni a labdával, kénytelen visszahúzni, megjárt a Lisandro Martínez, ő pedig majd utána Depaul után egy ívelés Messi felé, de ez nem volt elég jó, nem volt elég mély, Borzs szépen kifejelte. Majd Depaul visszaszerzi, és egy borzasztó rossz átadást választ Nico González felé, de aztán visszaszerzik az argentinok, megint villámgyorsan szerzik vissza labdákat az argentinok. Nico González játsza meg Enzo Fernández vissza Nico Gonzáleznek, González egyelőre nem tudja, hogy mit kezdjen vele, mert középen senki nincsen, aztán McAllister mozgott neki, de ő sem kaphatta meg, Enzo Fernández megint, aztán vissza Romérohoz, Romero pedig végül Lisandro Martínezt játsza meg. Hát ez sem egy gyors argentin támadás, de most megkapja a bal szélen Nico González, nem íveli be, csak a 16-oson belülre teszi Enzo Fernández, aztán Julián Álvarez, egy legurítás Messinek, Messi lőhetne, nem? Egy szabálytalanság, ez teljesen egyértelmű volt, szabálytalan volt most a zöldfogi középső védő, Deroy Duarte a gólszerző, fogja is a fejét, mert tudja jól, hogy majdnem középről, picit balról, de nagyjából olyan 18 méterre a saját kapujától, ez Messinek szinte zicser. Meglátjuk, hogy mit kezd majd vele a kiváló argentin játékos. 72. perc, Argentina, zöldfogi köztársaság 1-1.
3: Azért Wozniak nem hiába van ekkor önbizalma, mert ugye a csoportkörben a zöldfokiak mindössze 2 gólt kaptak, ugye, ami a legjobb mutató egy újonctól Angola óta, hogy Angola ezt 2006-ban produkálta, valamint a legkevesebb kapott gól olyan válogatottól, amely az első VB-n továbbjutott Horvátország, ugye ez 1998-ban produkálta. Azért, tehát nagyon jól védekeznek az zöldfokiak, ezt láthatjuk ezen a mérkőzésen is.
2: Pontosan így van, és még gyorsan egy érdekes adat még a szabadugás előtt, hogy mindössze ez volt a 6. szabálytalanságuk, és ugye a 72. percben járunk, ez egészen bámulatos. Igen, pontosan így van, annak a szép hagyományát folytatják. Ez egészen bámulatos, hogy mindent lábon védekeznek, nagyon kevés a becsúszás például.
3: Feláll a sorfal, 4 tagú plusz 1, aki fekszik, tehát akkor mondjuk úgy, hogy 5 tagú sorfal, 73. percben. Jó, lesz, jelölj, jaj, mekkora Wozinja védés, mert Wozinja egyébként, mi szerintem a sorfallal beszélgetett szerintem. Ő mekkora bravúr ez Wozinjától, és egyébként Messitől is hatalmas bravúr volt ez, hogy kiszúrt és így fellőtt oda a felső sarokba, a bal felső sarokba. Az a kérdés, hogy volt-e sípszó? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Egyikünk se hallotta, akkor jól hallottuk, igen, hogy nem hallottuk.
2: Valószínűleg Messi megkérdezte a játékvezetőt, mert nem kötelező a sípszó, ugyanakkor akkor állhatott van közelebb a sorfal.
3: Na, az akkor, amikor még a sorfalat rendezik, akkor kötelező a sípszó, nem?
1: Érkezik most közben a szöglet, és egy jó csúsztatás után Lisandro Martínez elől kicsúszik a labda az alapvonalon túlra, úgyhogy most van itt az esély, hogy kicsit kielemezzük felé ezt az előző helyzetet.
2: Igen, azért nem értem, mert a sorfalat állítgatta Wozinja, de Messi elrúgta a labdát.
1: Ez nem mert eléggé sarokra.
2: Igen, de ezt csak azt feltételezhetem, hogy ezáltal, hogy nem kérték a 9 métert. Tehát...
1: Igen, más nem lehet.
2: Más nem lehet, másképp sárga lappal kéne jutalmazni Messit, de abszolút gól lett volna, és ez a óriási nagy bravúr, hogy a rövid kapufától visszaért végül Wozinja.
1: És Jézus Isten, mennyit kellett várni erre a zivó szünetre? 28. percben a második félidőben, azért ez ritka.
3: Hogy nem kiszáradtam.
1: És közben egyébként Wozinja is kérdőre vonja a kanadai játékvezetőt, ő sem érti, hogy ezt Leo Messi hogy rúghatta el, miért rúghatta el. Fischer elmagyarázza neki már, mint a játékvezető, hogy ez ezért lehetett barátom. Wozinja is úgy látszik, hogy elfogadta ezt a döntést. Na de akkor 28 perc eltelt a második játéktészből, és 1-0-ra vezet, hogyha ezt a 28 percet nézzük, az zöldfogi köztársaság.
2: Igen, és hogy tisztázzuk, ilyenkor a rugójátékos, ha nem kéri a 9-et, akkor bármikor elvégezheti a szabadrugást. Az lehet, hogy a megszokás alapján elkezdték állítgatni az zöldfoki szigetek játékosai sorfalat, de amennyiben ez nem volt sípszóra jellemző, tehát gyakorlatilag nem mutatta fel akár a sípját a játékvezető, vagy akár nem kérte a 9-et a rugócsapat, akkor el lehet végezni hamarabb. Érdekes jelenet volt minden esetre. Na de térjünk rá a hátralévő, hát gyakorlatilag rendes játékidőt veszük, akkor 15 perc, de jóval több lesz, ezt tudjuk, hogy azért egy nagyon-nagyon érdekes mentális helyzet állt elő. Tehát azzal, hogy Argentina ennyire visszaesett, és ennyire passzív játékot nyújtott, és nem döntött el a találkozót, igaz, komoly gólhelyzete sem volt a 2-0-hoz, zöldfoki szigetek gyakorlatilag a semmiből talált egy gólt, és ez átszakított olyan gátakat, hogy most már hisznek abban is, hogy nem csak egy nagyon nagy élmény lesz a mai találkozó számukra, hanem kézzelfogható közelségbe került a hosszabbítás, akár a 11-es rugások. Egy ilyen válogatottnak, amely ennyire esélytelen és ennyivel nagyobb kvalitásúval játszik, egy 11-es rugásokig eljutni felér egy győzelemmel, és ott már megkockáztatom, hogy hát olyan 55-45% lehet maximum Argentina, vagy 51-49, hogy egy picit sarkítsunk.
3: És hatalmas rizikó Argentinára belemenni egy ilyen 11-es párbalba egy zöld fog kiválogatókkal.
2: Tökéletesen látod, és ezzel akartam volna folytatni, hogy egyrészt az is hatalmas kockázat, hogy eljutsz egy hosszabbításig, mert az további energiabefektetés, további sérülésveszély, és szívja azt a bizonyos energiakreditet, ami egy egész VB-re megvan egy csapat számára. Viszont még egy komoly kockázat van, azért 1-0-nál könnyű nyugodtan és egy picit úgy hát túl nyugodtan passzívan futballozni, mert ha ne adj Isten bármi történik, akkor még mindig csak 1-1 van. Na de most, ha egy szögletből, egy eladott labdából, vagy egy 30 méteres véletlen eltalált gól, vagy átlövésből gólt szerez a zöldfoki szigetek, akkor akár a találkozót is megnyerheti. Nem áll hozzá közel, meg nagyon extrém lenne, nagyon kevésre az esély, de azért kétségtelen, hogy itt vagyunk 76. perc végén, és Argentina zöldfoki szigetek 1-1.
1: Hát meglepő lenne, hogyha az afrikai csapatok találkoznának, gondolok itt Egyiptomra és zöldfogi köztársaságra a következő körben. Nagyon. Nem lenne túl nézőbarát meccs, ezt azért mondhatjuk szerintem teljesen nyugodtan, hogyha az argentinok most kiesnének. Közben ránéztem egyébként, hogy négyszer találkozott már egymással Egyiptom és zöldfogi szigetek, és zöldfog még sosem tudott nyerni. Egyszer nyert Egyiptom, egyszer még büntetők után is nyertek, és akkor volt még két döntetlen. Na mindegy, ne szaladjunk ennyire előre.
2: Hát és egyet ne felejtsünk el, zöldfoki szigetek azon kevés csapatok egyik a VB-n, amik veretlen.
1: Így van. Ez nagyon meglepő. Hát és az Argentina a másik például.
3: Hát most
1: az
3: argentinokat kiejteni, nekik felír egy VB győzelem.
1: Hát az biztos. Ott népünnepény lenne az utcákon a holnap, az egészen biztos.
2: Ettől azért elég messze vagyunk, de az argentinoknak ennél több kell, az kétségtelen.
1: Hát. És mennyivel másabb, bocsánat, ugye a helyzet, hogyha a gyengébb csapat szerzi meg a vezetést, és onnan kell építkezni az erősebbnek, vagy ekkor, hogyha mondjuk a meccs közben belealszik az erősebb, és a gyengébb meg ki tud egyenlíteni.
2: És ha beleülteted magad ebbe a langyos vízbe, akkor onnan nagyon nehéz kijönni.
1: Én nem szeretném magamat semmiképpen beleültetni ebbe a langyos vízbe, úgyhogy most jöhet egy szabadrúgás 30 méterről.
3: A 78. percben, ott van a labda mögött Cabral. A betett hát labda, ez
2: itt volt a 30 méteres lövés, csak nem talált kaput.
3: Igen, eléggé elhűn, és szóval. Igen, egészen pocsi próbálkozás volt, de ez is legalább egy próbálkozás volt, és akkor jöhet majd Emiliano Martinez kirúgása. El is végezték már ott, mert a 16-oson belül Livramento kergeti ott a pálya jobb oldalán Molinát, aztán fel is rúgja, lemaradt a földön. Romero volt az pontosabban. Romero kapott egy picit oda a bal lábára Livramentótól, és akkor a szabadrugása jöhet majd Argentina, ezt el is végezték gyorsan. Martinez kapja meg a kapuban, aztán pedig a bal oldalt Lisandro Martinez egyelőre viheti a labdát, nincs zöldfoki játékos előtte, most érkezik Livramento hátulról, ott is szabálytalan lesz Livramento. Jó kérdés, egyelőre rángatja egészen keményen Lisandro Martinez, aztán pedig ki is kíséri őt a pályáról a karjával. Zöldfoki labdaszerzés, Mendes forgolódik, aztán pedig Julian Alvarezt is eltolják onnan, de visszakörül argentin lábra a labda. Most pedig már kanadai játékvezető közbefúj. Nagyon-nagyon sok szabálytalanságot ebben az elmúlt egy percben.
2: Igen, most kezdi fölvenni azt a fordulatszámot zöldfoki szigetek, amire én számítottam, mert egy Argentinát csak lábon való védekezéssel le a kalappal ugyan, de azt nem lehet hozni a meccset. És ezért valljuk meg őszintén, kicsit kezdenek elfáradni is. Tehát azért ezek az ütemtelenségek annak a jele.
1: Meglátjuk, hogy mi lesz ebből, lehet, hogy hamarosan jönnek még újabb és újabb lapok, akár a zöldfoki szigeteknél, de nem lapok jönnek egyelőre, hanem újabb cserék, meglátjuk, hogy majd ki lesz, akik majd beállnálunk, hiszen megint kettő cserére készülnek. Az argentinok közben már bemannak a 16-oson belül, egy jó ívelést követően aztán kifejelik a zöldfoki játékosok oldalra, lehet, hogy most jön majd a csere, ennek talán ennek ad jelet a játékvezető, ami biztos, hogy Willy Semedo be fog állni 17-es számmal, aki a legutóbbi mérkőzésen kezdő volt, mellette még Helio Varela, aki Uruguay ellen gólt szerzett, aki pedig elhagyja a pályát, az nem más, mint a csapatkapitány Mendes, valamint rajta kívül a másik játékos, az majd mindjárt kiderül, Johan Cabral, úgyhogy már csak egy Cabralunk maradt, ennyiben megkönnyítik a kommentátorok dolgát, tehát a két lecserélt játékos Johan Cabral, valamint Mendes és Bál Varela, valamint Semedo. Meglátjuk, hogy a cserék mit fognak hozni. Hát egyelőre egy kezdőjátékos, hogy a Deroy Duarte góljával tudott egyenlíteni zöldfoki szigetek, de ki tudja, hát lehet, hogy benne van valamelyik játékosban, most beálló játékosban az újabb zöldfoki gól. Most a labdát az argentinok birtokolják természetesen. Ott vannak a bal szélen, Medinánál most éppen ő teszi tovább. Aztán egy jó labdaszerzés, megint mondom én, de Enzo Fernández egy pillanatra elveszi az egyensúlyát, emiatt nem tudta megszerezni. Aztán Willi Semedo óriási önbizalommal állt be, rögtön megpróbálkozott egy megkerülős csellel, de hát Medinát nem ilyen fából faragták, nem olyan könnyű őt megkerülni. Úgyhogy a mérkőzésnek lassan a 80. percében érkezünk, és sőt, már a 81-ben járunk, Argentina zöldfoki szigetek 1-1.
3: Bizony, Varela ugye érkezett a pályára, a Maccabi Tel Aviv játékosa, 30 mérkőzése volt ebben a szezonban, is 3 gólt szerzett, közel Lionel Messi már a 16-oson belül van, a jobb oldalra a labda, az jó lehet, úgy jó, kijön a kapujából, Vozinha, oly, és mekkora becsúszó szerelés volt Lopestől, nagyszerűen védte a passávot, és a labda mellé ment, épp hogy mellé ment a kapu mellé, mert egyébként ez öngól is lehetett volna, egy hatalmas zicser volt ez.
2: Elképesztő volt, ez 10-ből 9-szer öngól szokott lenni, hiszen a jobb lórékezaladat bal belsővel hatalmas barúra mentette.
3: A szerencse is az öltfokja mellett van, a szögletet már elvégezték az argentinok, jött is a beívelt labda, de ez kijött egy zöldfoki fejről, visszalőtt labda azonnal a másik térfére, ami azt jelenti, hogy zöldfoki a térfejére. Egy dolgot vettem észre, picit, mint hogyha kapkodnának az argentinok, és lehet, hogy már egyszer beleestek a saját csapdájukra, mert ukra húzták az öltfokiakat, és ebből csúnya vége lehet.
2: Igen, azért ők is tisztában vannak azzal, amit már elemzünk most gyakorlatilag negyed órája, hogy egyre pereg a homokóra, egyre közelebb járnak a hosszabbításhoz, amit a hátuk közepére nem kívánnak, arról nem is beszélve, hogy egyetlen egy rossz mozdulat, és indul a gép haza.
3: Igen.
2: Tehát ez nem játék, innentől kezdve azért egy argentin válogatott szintjén is hatalmas a nyomás.
1: Ők birtokolják éppen a labdát, De Paulnál van, ő teszi most már tovább oda a jobb szélre, Messi veszi át, és elindul vele a bal lába felé, vagyis balra, középre, aztán végül tovább is kénytelen passzolni, mert két zöldfoki játékos volt rajta. Most már a bal oldalon jár a támadás, Nico González teszi hátra Medinához, Medina pedig megjátsza a mellette helyezkedő Lisandro Martínezt. Aztán most már McAllister lépkedt fölfelé, őt azért ismerhetjük arról is, hogy távolról óriási lövéseket tud megereszteni, ezt a Premier League-ben is már többször bizonyította, de most inkább nem lőtt el, hanem csak tovább tette a labdát. Megint Lisandro Martínez, ő rakta aki megint a bal szélre, oda Nico González, az aztán csínybe érkezett Nico Gonzáleztől egy passz Medina felé, de most Nico González lecsapott egy labdára, Vozinha viszont a 40 évét és minden rutinját bevetve, szépen kivetődött és elvitte Nico González elől ezt a fránya labdát, hiszen oda került valahogy Nico elé, majdnem megpattant egy zöldfoki játékoson, de óriási mászliuk volt, hogy Vozinha még időben elindult. Aztán egy felrúgott labda az égbe, amelyet Livramento lefejel, de nem jó helyre, megint az argentinok jöhetnek legesleg hátulról. A mérkőzés 83. percnek a közepén, Argentina zöldfoki szigetek 1-1.
3: Ami pedig úgy néz ki, hogy hosszabbítás lesz itt a mérkőzésen, ez pedig egy dolgot jelent, hogy Argentina meg fogja előzni az örök rangsorban Németországot és Olaszországot, hiszen akkor a 12. Hosszabbításos mérkőzését fogja játszani itt a világbajnokságok történetében. Most pedig egy támadáson kialakulóban a bal oldalt Nico González elkeri, jó a betett passz, és megint ott van egy védő, aki most Borzs, és a labda, vagy csak Pina volt az, és a labda megint kifele patta, nem a kapuba befelé, azért ebből is nagyon sokszor öngolt látunk, bár ez egészen más helyzet volt, de rendkívül jól lépnek közbe a zöldfoki játékosok. Érkezik a pályára De Paul helyére, ötös mezben Paredes, és jöhet majd az argentinok szöglete. Lionel Messi már lövi is befelé, emelkedik a Romero, aztán pedig nem tudott belebólintani a labdába, tudott pedig már Duarte vinni előre, adná előre, ott nem volt csapattárs, és így jöhet majd az argentin adogatás. A 84. perchez érünk, amikor ott elesik a fűben, valamiben elesett ott egy argentin játékos, és Enzo Fernández is a kezével ért a labdához, így jöhet majd a zöldfokiak csapata. Közben Medina a földön, és az még rosszabb, hogy Enzo Fernández is a földön maradt, egyébként ütötte a földet, vagy a füvet. Reméljük, hogy ezért nem sérült meg egyikőjük sem, de Medinának ez nem néz ki jól egyáltalán, és ebből valószínűleg csere lesz majd. Van még 2 cseré, jól számolok az argentinoknak. Igen, Enzo Fernándezt is nyújtani kell, de kinéz a jobb oldalra, és látja, hogy Medinánál nagyobb a baj, úgyhogy valószínűleg fel fog állni. Viszont Medina egészen biztos, hogy cserét fog kérni. Hát igen, ez egy nem várt sérülés, nyilván egy sérülés sem várt, de azért Enzo Fernándeznek is nyújtania kell, ő csak görcsöt kapott. Medinánál viszont nagyobb a baj, és akkor most ismét egy cserét kell végrehajtani az argentinoknak. A 85. perc végéhez érünk. az állás 1-1, és majd egy zöldfoki szabadrugásra folytatódik a mérkőzés.
1: A most beállt Lándor Parédes is egyébként egy kerekszámhoz érkezett, ő a 80. válogatott meccsén lép most pályára. Ugye beszéltünk már előtt, hogy több argentin játékosnak is gyakorlatilag ilyen 10-es körbe érkező számhoz ért, és érdekes, hogy tényleg ekkora harcra készíti őket a zöldfoki köztársaság. Ezt egyik argentin sem várta volna, nyilván nem ennek köszönhetőek ezek a kisebb húzódások, akár szakadások is, mert Medina nem néz ki jól, de azért nem ezt várták szerintem az argentinok sem, hogy most majd elkezdenek a zöldfoki szigetek vérszemet kapni, és majd esetleg találnak még egy gólt, mert ez is benne van simán a játékban. Medina helyén egyébként a folytatásban majd Tagliafico, ő az, aki váltotta, akinek ez a 79. válogatott meccse, tehát majdnem neki is kerekszámhoz ért ez a számláló. Egy gólja már van, mennyire sokat jelentene neki, hogyha mondjuk ezen a meccsen meg tudná lőni a másodikat.

0: aki ahelyett, hogy rendesen erővel megfejelte volna ezt a labdát, ehelyett oda pöttyintette a zöldfoki közösség kapujának a kezébe, és valóban megpattant ez a lövés, méghozzá az egyik zöldfoki játékoson, López Cabral volt az, aki belerakta a bal lábát, ezzel majdnem megtréfált a Vozinját, de Vozinjának szerencséje volt, mert a megpattanás az nagyjából 10-12 méterre volt tőle, úgyhogy még le tudta ezt reagálni. Hát ezt is megúszták a zöldfokiak, én nem tudom, én most már tényleg kezdem elhinni, hogy elmegyünk hosszabbításig. 3 perc van hátra a mérkőzésből, Argentina, zöldfoki szigetek, 1-1.
1: Én hozzátenném, hogy én így érkeztem a mai napra, hogy hosszabbítás lesz, hogy nektek is mondtam, és hát nagyon sajnálom, de ez sajnos ez egy tippem, ez ül, és 2,5 perc még azért hátra van a hosszabbításból, úgyhogy azért még sok van hátra. Különböző jelmezetek vannak egyébként a szurkolók, olyan érdekes formákat vetnek fel. Egyébként a mérkőzés is foglalkozom. Kön egy szabadrugás, és egyébként Monteiroról szerettem volna beszélni, mert szerintem ő a leggyengébb zöldfoki csere a második félidőben. Rendszerint lemarad, és egyébként nagyon sok első osztában játszott, a török első osztában, a francia, még ugye az MLS-ben, ugye az amerikai labdarúgó bajnokságban, és most érkezik a beadás, ez pontatlan, aztán pedig kipattan, és a zöldfokiaknál van a labda. Na, mi lesz ebben a szűk hátralévő másfél percben? Ez nagyon érdekes lesz. Most Monteirónál van a labda, és ami a argentin szemszögből nem túl jó, hogy a zöldfokiak birtokolják hátul egyelőre. Most kikerül a labda a bal oldalra, Cabralhoz. Duarte kérni, nem kapja meg. Ott Pina elkéri. Aztán pedig Monteiro kérni, ő sem kapja meg, jobb oldalra jó a fordítás. Az argentin szurkoló pedig fütyülnek itt a Miami stadionban. Minden joggal persze, de hát mikor náluk volt a labda, akkor túl sok eseményt sem láthattak itt a második félidőben. Bedobásra jöhet majd a zöldfoki válogatott. 97. perc legvégén járunk, be is dobták már a labdát. Lops, aztán pedig Monteiro. Ott kéri középen Pina. Meg is kapja. Balra a fordítás jó, Cabral. Előtte pedig ott van Varela. Visszafele hozza a labdát. És megkezdődik a mérkőzés, hát minden igaz utolsó 1 perc a hosszabbítást is nézzük.
0: Nagyon érdekes, és a zöldfokja továbbra is birtokolják, nagyjából 2 perc a labdát, nekik ez tökéletes. Aztán egy labda a bal oldalra, ebből még akár veszély is lehet. Paredes-el szemben, és Paredes nem szabálytalan a játékvezető szerint, úgyhogy még akár lehet egy argentin kontra itt a mérkőzés legvégén, de Bors gyorsan ellopja ezt a labdát a mérkőzet Messi felé, aztán most már Tagliafico küzdne őt a labdáért, őt nemes egyszerűséggel kilökik a pályáról. Aztán elvégezte villám gyorsan ezt a szabadrugást. Mennyi van még hátra? 20 másodperc elvileg. Már ami a hosszabbítást illeti, lehet, hogy még engedi a játékvezető, hiszen ugye minimum 8 percről beszélünk ilyenkor. Ott van labda most Paredesnél, nem siettek az argentinok. Hihetetlen, jó nekik úgy tűnik ez a döntetlen. 10 másodperc elvileg. Még a bal oldalon van Nicolás Gonzáleznél. Ő visszarakja. Egy sorra a hátrébb, Tagliafico, és vége. Ebben a pillanatban a játékvezető véget vet ennek a mérkőzésnek. Hát tényleg azt szoktuk mondani, hogy ha egy argentin válogatott nem képes megvenni rendes játékidőben egy zöldfoki köztársaságot, akkor nem érdemli meg ezt, hogy ott lenne a legjobb 16 között. Feri, ezt osztod vagy sem?
2: Nyilván továbbra is azt mondom, hogy ha jövőben nézünk, és mondjuk a zöldfoki köztársaság tovább jut Argentinával szemben, akkor biztos vagyok benne, hogy megfosztjuk magunkat attól az élménytől, hogy esetleg egy nem is tudom milyen mérkőzések lehetnek még az elődöntőben, mert hirtelen tényleg keresem a szavakat, mert nagyon meglep ez az eddigi látottak. De én úgy gondolom, hogy a labdarúgás azzal járna jól, hogyha az argentin válogatott jutna tovább, hiszen nagyon-nagyon sok fantasztikus mérkőzés vár még ránk elvileg ezzel az argentin válogatottal. Tehát én továbbra is szeretnék adott esetben egy argentin-francia visszavágót, akár a VB döntőben, vagy legyen argentin-brazil meccs, vagy legyen nem is tudom, argentin-spanyol. Hát zöldfoki szigetek előtt minden kalapom leemelem, megemelem, és tényleg azért ez a zöldfoki köztársaság csapata azért nem úgy néz ki, hogy itt összejön gyakorlatilag a szigetekről 15-20 játékos, aztán itt elkezdenek focizgatni, hanem nagyon-nagyon komoly Európa, vagy akár bajnokok ligája top szintű védekezést nyújtanak. És ezek a játékosok azért érdemlik meg ezt a sikert, mert most már akárhogy alakul ez a mérkőzés, ez siker számukra, hatalmas siker, és az egész világ az zöldfoki szigeteket nézi és keresi, és biztos vagyok benne, hogy ez már a GDP-ben mérhető lesz ez a futball siker, hiszen lehet, hogy a turizmus is fellendül. De kétségtelen, hogy